0: háborúzós módszer, amivel szemben ott van egy felkészületlen Európa, ott van az egyébként ez az egészen nem törődő Egyesült Államok, és ott van az orosz felfogás, ami orosz felfogás nagyon nagy veszély egész Európára, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy Európa védtelen, többek között ennek a úgymond nevetséges amerikai elnöknek a hatására.
1: Hát ezért hoztam szóból, hogy onnan ered a probléma.
0: Igen, csak
1: hát... Putyin az csak követő.
0: Igen, igen, csak hát a helyzet az szerintem súlyosabb és veszélyesebb, jelenben pont azért, mert közösen így európaiak védtelenek vagyunk ebben a helyzetben.
2: Itt ennek az ukrán légvédelem nehézségei része ennek a történetnek, mert mondjuk 3 évvel ezelőtt ezeket a fajta dróntámadásokat, vagy akár rakétatámadásokat sokkal hatékonyabban védték ki. Most az iráni háborúra megy el nagyon sok olyan hadi kapacitás, amit korábban mondjuk az Egyesült Államok segélyként biztosított az ukránoknak, ezt most nem kapják meg. Trump elnök más gondol egyrészt ugye a hadisegélyezésről is, de más gondol arról is, hogy neki hol vannak a prioritásai, például iránt lőni, amivel eddig nem ért el más, mint egy világgazdasági válságot, vagy olajválságot. Mennyire lehet arra számítani, hogy ez a politikai helyzet megfordul, hogy az EU súlyait bármilyen érdemi mozgás tud elérni, például a NATO-n belül? Most rád nézek, Zoli.
0: De, ugye, amíg az Amerikai Egyesült Államokban az úgynevezett felezős választáson novemberben nem teszik helyre a republikánus politikát, amivel szemben leinkább ott a demokraták tesznek most nagyon sokat, mert folyamatosan olyan népszerűtlen dolgokat művelnek, amivel még adnak esélyt a republikánusoknak, hogy esetleg még Trump mellett is talpra álljanak. Bocsánat, egy kicsit bonyolult volt ez a gondolat, de lényeg az, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy Trump nagyon kikapjon novemberben, mert az okozhat valamiféle fordulatot. De az a helyzet, hogy óriási késésben vagyunk, és a késés az azért van, az oroszok azért mernek ilyen lépéseket megtenni, mert nem látják egységesnek a NATO-t. Abban a pillanatban, hogy egységesnek látnák, és azt látnák, hogy velük szemben megy, ezek a dolgok, ezek nem lennének. És ennek az első számú felelőse maga a Trump.
2: Láttunk már egyébként ilyet, hogy egy teljesen inkompetens vezetéssel szemben az ellenzéke még inkompetensebb, és ezért közelébe se jönnek annak, hogy leváltsák, nem tudom kit, mire emlékeztet, de akkor hagyd tegyek fel itt egy elég súnyi kérdést. Lehet, hogy akkor végül is a Fidesz kampánynak igaza volt a háborús fenyegetéssel kapcsolatban? Hogy ez egy valós veszély, és nekünk ettől tartanunk kell?
3: Hát a Fidesznek is igaza volt, meg mindenkinek, aki arra gondol, hogy a szomszédban háború zajlik. Tehát amikor Kárpátalja bizonyos részeit is időnként lövik az oroszok, akkor az egy komoly veszély. Itt szerintem a Fidesz kommunikációja a tekintetben volt teljesen a valóságtól elrugaszkodott, hogy ezt az emberekbe mint félelmet táplálta be.
2: És hát azt beszélt, mondta, hogy az ukránok tehetnek róla.
3: Meg az ukránok tehetnek róla. Igen, félelmet táplálta be, azt, hogy ettől gyakorlatilag rettegni kell, és a magyar ajkú ukrán katonát majd elviszik a síró kislánya mellől, és majd az oroszok a fronton kényszer szorozás közben, vagy hogyha nem áll kötélnek, akkor majd tarkon lövik, tehát hogy efféle veszélyekre. De egyébként minden normálisan gondolkodó és józanul gondolkodó ember úgy áll a háborúhoz, ez egy abszolút valós veszély. Hát itt zajlik a háború, itt zajlik a szomszédban, könyörgöm, és azt látjuk, hogy egy béna Trumppal vegyes NATO, és az EU, amelyik szintén ilyen identitásbeli problémákkal küszködik, meg egységbeli problémákkal küzdik, valami fajta heterogén válaszokat ad erre a kérdésre, miközben a teljesen egységes fellépés, úgy értem, hogy a nyugati szövetségesek és a NATO-nak kéne ezt a dolgot valami fajta megoldás irányába tolni. Hát látszólag folynak mindenféle tárgyalások, de egyszerűen lehetetlenség ezt megoldani az oroszokkal, már csak azért is, mert az orosz néplélek az pontosan arról szól, hogy addig megyek, amíg falak nem ütközök, és még utána is.
2: Fel van adva a lecke a magyar külügynek, de a magyar külügyről a következő részben még fogunk beszélni a túlköltésekkel kapcsolatban. Most egy rövid szünet, ne menjenek sehová.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ingatlan bizniszről beszéltünk, és hát van ingatlan biznisz ebben az ügyben is, de azért először mégiscsak álljunk meg a nemzet legnagyobb történésze, vagy hát egyik sajátos történésze pályájának fordulata előtt, Schmidt Máriát ugyanis elküldték a terrorházából. Nézzük, mi történt.
2: Azonnali hatállyal megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Jelentette be Kedreggel Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntéssel lezárult Schmidt több mint két évtizedes főigazgatói időszaka. A miniszter közölte azt is, hogy a Terrorháza ideiglenesen bezár, az intézményt pedig átvilágítják. Tar szerint a múzeum még az idén újra megnyílhat, amint kialakítják az új működési kereteket. A változás előzménye, hogy szeptember 1-jével megszűnt a múzeumot korábban működtető alapítvány, feladatait pedig a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. A miniszter döntését a Facebookon jelentette be.
1: Ugye szétzavarták már augusztus végén azt a KEKVÁT, amelynek a rövidítése KKETKA volt, mert önmagában egy sajátos...
3: Ezt mondd még egyszer.
1: Kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány, ebbe tartozott ugyebár mostanáig a terrorháza is, de ezen kívül még nagyon sok minden. Akkor ejtsünk szót, ha már itt az ingatlanokat szóba hoztuk, azt is, hogy jelentős ingatlan adományokat kapott ez a KEKVA, és Schmidt Mária maga is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik üzletasszonyként az ingatlan bizniszelésben. Úgyhogy akkor térjünk vissza erre a kérdésre, ahol beléd folytattam a szót, Zoltán. Miért ér mindig körbe ez az ingatlan? Nem mondom, hogy mutizás, mert azt még nem tudjuk. Valahogy ezek az ingatlan adásvételek, cserék, adományok.
4: Ugye, itt ennél a történetnél ez érdektelen. Mert az előző történetnél azért volt érdekes, hogy ott van ingatlan. Az egészben valamilyen módon ingatlan vásárlás zajlik, és az ingatlan vásárlásban állítólagosan kimennek magán pénzek. Nem tudjuk, majd meglátjuk a vizsgálatot. Hogy végignéztük ezt ebben a 16 évben, hogy milyen nagy ingatlan beruházások voltak szerte az országban, például csak másra nem kell gondolni, mint a nagy sportberuházásokra, a stadionépítésekre, hogy ott, amikor valami egy tervezésnél mondjuk X-ről indult, kiderült, hogy a végén 2X, vagy 3X, vagy 4X-be kerül, mert hogy pont az ingatlan az, ahol ezt a lehető legkevésbé lehet követni, pláne hogyha nincs olyan ügyészség, vagy nem volt olyan ügyészség, amelyik ezt követni szeretné. Most van ebben fordulat, ahogy ügyvéd úr mondta. És itt viszont a terrorháza esetében, ha mérnénk, én azt gondolnám, hogy a választók döntő része azt gondolhatta, hogy Schmidt Mária magántulajdonában van a terrorháza, annyira összenőtt ezzel az egész történettel, és ami most így meglepetésként ér szerintem a többséget, hogy nem erről van szó, hanem hogy ez egy visszaszerezhető vagyonelem volt. Ilyen szempontból egyébként meg akár azt is mondhatnám, hogy Schmidt Mária mellett szól, hiszen nem tett arra intézkedéseket ebben a 16 évben, hogy amit annyira a nevéhez kötődik, azt így elsajátítsa. Ugyanakkor viszont olyan mértékben már a maga az intézményben is a történész szakma támadta, hogy milyen ideológiai hatások vannak, de maga Schmidt Mária is tulajdonképpen részben ebbe bukott bele, mert most az elköszönő közleményét, hogyha valaki elolvassa, akkor is láthatja azt, hogy ez a kettő vetekszik benne, hogy ő valami közfeladatot látott el, és ezt kéri számon a kormányon, hogy ugye akkor nem küldhette el, mert politikai okból csak nem lehet elküldeni, másrészt pedig politikai vádaskodás zajlik, például azt mondja, hogy az SZDSZ szelleme megszállta a Tisza kormányt, pont azon a napon, amikor írja ezt, amikor elfogadják az ügynök akták nyilvánosságát, felhívom a figyelmet, hogy az SZDSZ nem volt annyira egyébként ennek a híve, tehát volt úgy kétharmaddal a kormányon, amikor simán intézkedhetett volna az ügynök akták nyilvánosságával kapcsolatban, ahogy egyébként ezt a Fidesz is megtette volna. Na most Schmidt Mária pont ezen a napon állapítja meg azt, hogy az SZDSZ megszállta a Tisza kormányt, amikor a rendszerváltás után először egy kormányzat egy ilyen intézkedést hoz.
1: András itt már alig bírja visszafogni a gúnyos kacajokat az SZDSZ szellemével kapcsolatban, ami azért egy erősen áthallásos kifejezés.
5: Szóval, SZDSZ, én értem, hogy nyilván Ruf Bálintra gondol, meg nem szóval, de hogy SZDSZ, hát ez 16 éve nincs. Jó, nyilván egyébként utána egy kicsit tovább, de 16 éve nincs SZDSZ. Az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezt a történelempolitikát, mítoszépítést, kultúrateremtést miként abszolválja teljesen egysíkú módon ez a kormány. Ugye ennek a kormánynak a kinevezettje Schmidt Mária volt, aki egyoldalúan már-már arcpirító szimplifikáltsággal fogalmazta meg az 56-os történelmet, a Kádár rendszer történelmét. Egyáltalán az egész 20. századi, 24. századi Magyarország, még a 20. századi Magyarország történelmét. Tehát olyan szerintem nincs, hogy azt beszéljük el folyamatosan, hogy a mocskos kommunisták, meg a szocialisták, meg nem tudom kicsodák mit csináltak, miközben egyébként hát a Horthy korszak, jó, hát ott is volt valami kis izé, de hát a Horthy korszak az igazából rendben volt. Gyakorlatilag a terrorházás ennek a leképezése volt arányaiban, meg egyebeiben, vagy akár nem tudom, a szabadságszobrot is említhetném, hogy a gonosz birodalmi sasi rászág Gabriel Alkangyar, mint hogyha csak Németország nyomta volna Magyarországot bele ebbe a háborúba, meg ebbe a zsidó üldözésbe, meg egyebekbe, miközben a magyar nyilasok azok gyakorlatilag előre jelentették, még azelőtt, hogy átvették volna a hatalmat Magyarországon, és szépen deportálták ők is a honfitárs zsidókat. Szóval ez a teljesen egyoldalú történelem szemlélet, ez a teljesen hamis mítoszépítés, akár 56 ürügyén is, mint a Dózsa László sztori, és még mesélhetném. Szóval ezek olyan elképesztő károkat okoztak ennek az országnak, amelyeket nagyon nehéz lesz egyrészt kiheverni, másrészt normális mederbe terelni. Tehát az elmúlt 16 évben, aki élt, meg felnőtt iskolás gyerekek, azok azt látták, hogy valami teljesen egyoldalú történelem, kommunikációs mítoszépítés zajlik egy olyan országban, Európa közepén, amelyik 89-ben éppen levetette magáról ezt a teljesen egyoldalú és dogmatikus rendszert, vagy egyfajta egyoldalú és dogmatikus rendszert, és igyekezett a nyugathoz tartozni, a nyugati értékek alapján megfogalmazni önmagát, és helyre rakni a történelmének azokat a részeit, amelyek különféle részre voltak tagolhatók, különböző vezérekhez voltak kapcsolatok, különböző eszmékhez és ideológiákhoz voltak kapcsolatok. Ezeket szofisztikáltan minden aspektusát körbejárva kellett volna felépíteni, és nem egy ilyen terrorházával, amelyik mondom az egyoldalú mítoszépítés meg kultúraépítésnek a csimboraszója volt.
1: Csúfolták is terrorplázának. Lehet a terrorházából egy szakmailag megalapozott koncepciójában mondjuk a szakma által elismertebb múzeum? Vagy ez sóval behintendő, és hagyjuk az
3: köszönöm
1: egészet
3: a
1: ez ugye egy közintézmény valójában.
3: Köszönöm a kérdést, röviden fogok válaszolni, mert a kollégák átbeszélik a műsort, de ez egy kisebb probléma. Egy szó, történelemhamisítás. A történelemhamisításnak vissza kéne kerülnie az eredeti helyére. És én látok rá ervényt, szándék és akarat kérdése, mint minden egyéb. Akár az elszámoltatásról beszélünk, akármi másról, ami a mai közéletet forrón tartja, a politikát és a parlamentet forrón tartja, mindenhol a szemléletváltást kell követnünk, és bízni abban, hogy nem úgy lesz, mint eddig volt. Rövid észre.
4: Egyébként csak egy mondat, hogy a...
3: Mondom én, átveszünk.
5: Sőt, még én is szeretnék egy mondat.
3: Szívesen.
4: Csak egy mondat, hogy a 70. évfordulója közeledik 56. október 23-ának, tehát az, hogy évvégén nyitnak ki a terrorház, azt nem hiszem. Én nyilván egyetlen egy kormány sem engedni meg magának, hogy ezen a napon zárva legyen. Ha így meg kéne tippelnem, ez lett a legkésőbb, de akár szimbolikus nap, amikor kinyithat.
1: Hát lehet csinálni karmelitás bejárást, nem? Videó közvetítést mindenkinek, aki eddig nem járt.
5: Sok mindent lehet csinálni, szerintem egy dolgot azért szögezzünk le. Ne szüntessük meg. Ne végezzük.
3: Nincs ilyen szándék. Nincs ilyen szándék.
5: Most bezárt. Tehát láttunk már olyat, hogy persze, hogy nincs ilyen szándék, mert nyilván most újra kell fogalmazzuk. Én egyébként be se zártam volna. Tehát amit az előbb elmondtam, abból esetleg logikusan következhetne, hogy fú, de örülök annak, hogy nem
3: szabad bezárni. Tatarozás alatt az üzlet tovább.
5: A terrorháza a jellegi formájában ugyanúgy egy történelmi korlenyomat, mint a korábbi korok. Tehát nem szabad bezárni, nem szabad kivégezni, nem szabad felszámolni. Nyilván a hangsúlyokat át kell alakítani, neutralizálni kell abban az értelemben, hogy minden egyes történelmi korhoz és aspektushoz megfelelő módon, szakmai módon, történészi módon.
3: Kimondtad viszont a lényeget, átalakítás, nem bezárás és megsemmisítés, átalakítás.
5: Nem baj, majd egyszer befejezek egy mondatot, Gyuri.
3: Nem érdemes.
5: Hagyjuk el.
3: Nincs annyi szabad idő.
1: Senkinek nincs rá szüksége. Most akkor én befejezem a ti mondataitokat, mert hogy erről a témáról kérdeztük ma a nap kérdésében a nézőinket is. Az volt a kérdés, hogy ön szerint Schmidt Mária jól vezette-e a terrorházát? László azt írja, hogy igen, szerinte hitelesen vezette. Hát ő ahhoz a 8%-hoz tartozik, aki igennel válaszolt. Láthatják, hogy 92% a válaszadóknak máshogy gondolkodik. István azt írja, hogy sem szakmailag, sem szervezetileg nem jól vezette. Piroska szerint, akinek történészként 3 világháború van a fejében, ahhoz nem lehet mit hozzáfűzni. József azt írja, hogy ő maga volt a legnagyobb terror. Elnézést kérek, ennél fegyelmezettebbnek kéne lennem, de hát elképesztőeket ír József. Azt írja, hogy a frászt hozta a múzeum látogatókra, mert ő volt a kommunizmus szelleme, ami bejárja Európát. Attila szerint rettenet volt, amikor volt egy felújítás az épületben, a munkások menekültek előle, olyan stílusban beszélt velük. Enikő azt mondja, hogy nem tudom, hogy vezette, de a történelmi ismeretei fenomenálisak. Nagyon szépen köszönjük nekik és mindenki másnak is a kommentárokat. És akkor viszont beszéljünk egy kicsit most a külügyről, mert költés az nem csak a terrorháza környékén volt, hanem úgy tűnik, hogy repkedtek a szó szorosabb értelmében is a milliók.
6: Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium a Tercennel folyó átvilágítás eredményeként. Orbán Anita szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt vált rutinszerűvé, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjaihoz bérelt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet használtak.
7: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza.
6: A magángépes utak költségeiről már korábban is közöltek adatokat. Velkei György szerint tavaly 19 hivatali úthoz béreltek gépet, több mint 2 milliárd forintért. Ez azonban csak a gépek bérleti díja volt. A szállás és egyéb kiadások nem szerepeltek az összegben.
8: Elhangzott valami...
6: A Fidesz frakció szerint a feljelentés komolytalan. Közleményükben azt írták, a Fidesz kormány külpolitikája eredményeket, a Tisza kormányé pedig csak feljelentgetéseket és politikai cirkuszt hoz. Úgy fogalmaztak, az előző kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok néhány órás programok miatt napokat töltenek külföldön. A feljelentés kapcsán a Telex megkereste Szijjártó Pétert, de a volt külügyminiszter nem reagált érdemben a hírre. A portállal mindössze annyit közölt, hogy már nem a politikában, hanem a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik, és jelenleg fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten.
1: Hát, hogy ennek mi köze van ehhez a feljelentéshez, azt majd megfejti valaki, aki a klasszika filológiában kiérdemesült és okosabb nálam. De most maradjunk a feljelentés tényénél, ugye Orbán Anita különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében tett feljelentést. Miben reménykedünk, mire számítunk egy ilyen feljelentés esetében? Mert itt nagyon sokszor politikai felelősség sokkal könnyebben megállapítható, mint jogi felelősség, nem?
3: Hát igen, csak annak a jogkövetkezményei nem olyan súlyosak. A politikai felelősségből ritkán szoktak az emberek zárt egységbe kerülni. Tehát maradjunk abban, hogy a feljelentésnek óriási a jelentősége, de nem az eljárás kimenetele szempontjából. Ugyanis ezeket az ügyeket akár az ügyészség hivatalból is kezdeményezhetné. Csak most olyan világot élünk, hogy éppen a korábban emlegetett kormányváltásból fakadóan, ha egy új miniszter vagy egy új fontos ember leül az íróasztalához, kihúzza a fiókot, hogy ömlenek ki belőle a balhék. Na most, hogy tesz feljelentést, nem tesz feljelentést, és mik a prioritások, melyiket kell előbb vizsgálni, és melyiket kell utóbb vizsgálni, ez döntse el, aki erre fel van kenve. De a társadalom igazságérzete a legfontosabb. A kampánynyilatkozatok vonatkozásaiban ennek van jelentősége. Bűn ne maradjon büntetlenül. És a törvény előtt mindenki legyen egyenlő. Ezek a leghatározottabb álláspontok, amelyeket követni kell, És ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy most azzal védekezik, egyébként nagyon rosszul a volt külügyminiszter úr, hogy ő már benne van az üzlet életbe, és hagyják békét őt a múlttal. Nem hagyják békén. A büntető eljárásoknak éppen az a lényege, hogy egy múltbeli eseményt föltárnak, nem voltunk ott, akik vizsgáljuk az ügyet, ezért megpróbáljuk a helyzetet átértékelve, megpróbálni olyan helyzetbe hozni, mintha ott lettünk volna, és ez a nyomozás dolga. Tehát maga a feljelentés még nem jelent semmit. Egy vizsgálat, egy nyomozás, egy vád és egy bírósági eljárás. Ezek követik egymást. De ha nem indul el, akkor soha nem érünk a végére.
1: Kicsit. Prioritásokat említett Gyuri. Mi a fontosabb most ebben a helyzetben, ahol azért van külpolitikai nyomás minden irányból, bizonyítani kell az EU felé, beszéltünk arról, hogy mi zajlik tőlünk keletre. Tényleg a feljelentések a legfontosabbak, ez egy demagóg kérdés, de azért hagyj legyek én is legalább naponta 5-6 demagóg. A feljelentések a fontosabbak, vagy a sürgősebbek, vagy a külpolitikai úgymond akciózás?
4: Mikor jöttem az ATV-hez, és láttam a híradót, alatt ott ment a csíkon, ott a mindenféle információ, csak a mai napra 3 különböző feljelentés ment ott végig, mint információ. Volt ez, meg volt még másik 2, és egyébként minden nap ez zajlik, és ez így már egy kicsit kaotikus. Tehát van, egyszerűen nyilván érzékeli azt a kormányzat, hogy ezek kellenek, azt látom, hogy minden minisztériumban ott van kiadva feladatként is, hogy jöjjenek ezek az ügyek elő, meg kell találni, de közben pedig hát nem lehet odafigyelni ennyi ügyre. Tehát sokkal van olyan, amikor a kevesebb, az több. És itt például el lehet mondani azt, hogy ha vannak kiemelten fontos ügyek, lehet egyébként, hogy pont ez a volán buszos dolog ilyenné fajul, ahogy az NK ügy is kiemelkedett, ha vannak ilyen kiemelkedett ügyek, azok jobb. Igen, tehát hogy vannak ilyen történetek, akkor az jobb lehet, mint az, hogy így folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és aztán utána 3 nap múlva már teljesen új ügyekkel néz szembe az ország. De ennek a tetején az van, hogy érzékeli azt a politika, hogy van egy óriási igény a választók részéről az elszámoltatás irányában.
1: Én értem, hogy mire mondod ezt, hogy nehéz befogadni ilyen tempójú hajrát, hogy ez jogilag, politikailag, kormányzás stratégiája szempontjából hogyan működik jobban, azon vitatkozhatunk még sokat, de azt képzelem, hogy azért nekünk a sajtónak is nagy szerepünk van abban, hogy ezeket az ügyeket mennyire tudjuk megértetni, szemléltetni, priorizálni, ne adj Isten.
5: Hát ugye, ha a független szcénát nézem, akkor nagyjából az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezeket a kormányzati ügyeket hogyan tárja föl, hogyha csak arra gondolok, 2015-16-ban a Népszabadságnál kezdtük el az MNB botrányok, az első MNB botrányok földerítését, és akkor már más lapok is foglalkoztak azzal, az 2015-16-ban, most 26 van, és még mindig nem vagyunk sehol, miközben másfél évvel ezelőtt az ÁSZ letett egy viszonylag jól dokumentált jelentést arról, hogy mi történik, és viszonylag jól azonosítható, hogy legalább 300 milliárd forint hús eltűnt ebből a rendszerből. Nyilván majd a tőzsdén, vagy valahogy visszajön, ezt nem tudom, és még mindig nem történik semmi. Én annyiban vitatkoznék az Olival, hogy persze értem azt a szempontot, hogy a figyelem gazdaságban mekkora szeletet hasítanak ki ezek a feljelentések, és hogyan tud priorizálni a választó. Én itt hátradőlnék, kérnék egy kávét, és azt mondanám, hogy ami ügy van, azt igenis tessék az asztalra tenni, a nyomozó hatóságok végre szabadon, ha és amennyiben ez most így van, végezzék a munkájukat, és derítsenek fel minden ügyet, és
4: meg fel tudják deríteni, vagy csak egy kérdés. Van ennyi ember, van ennyi nyomozó, van ennyi ügyre? Ki fogja ezt felderíteni?
5: Ez kulcskérdés, de akkor megfordítom, ne azért ússzunk meg ügyeket, mert nincs megfelelő szakember. Egyébként pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is azért áll föl, hogy ezt a munkát segítse, bizonyos esetben szuperhatóságként különböző jogköröket is magához vonja, adott esetben meggyorsítsa ezeket az eljárásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy a jövő Magyarországának a szempontjából ez egy kiemelten fontos terület, hogy az összes ügyet, tudom, nehéz és teljesen igazatok van, tegyük az asztalra és oldjuk meg, és ne csak a, nem tudom én, a kis 20-30 milliós NKA a támogatóság, az se kevés, hiszen egy forintot se lopjon el az ember, egy forintot se tegyen
3: az 17
5: ember.
3: Milliárd.
1: De vannak itt azért... megkeresni 20 millió forintot, az azért időbe telik. Azért... Én ezt értem, hogy miért fáj, de most a szabadba vágtam, és úgy is marad a dolog, mert azt szeretném megkérdezni, amit ti most felvetettetek, hogy akkora szakember hiány van, mondjuk az igazságszolgáltatásban. Ez a szakember hiány, ez mondjuk a kiképzetlen, hozzá nem értő emberekből áll, vagy elhagyták emberek a pályát, és vissza lehet őket csábítani? Mit gondoltok?
3: A kérdésfeltevés nagyon indokolt, és a rövid válasz az, hogy akkora. Legalább akkora probléma van, mint mondjuk az egészségügyben, vagy az oktatásban, vagy akármelyik aligazgatást nézzük végig. Az igazságszolgáltatásnál ez egy másik hatalmi ág. Az előző körben szó volt arról, hogy mit tegyünk előre, mi a fontosabb kommunikációban, vagy kormányzati tevékenység összefüggésben. Hagyjuk már függetlenül a bírósági szolgáltatást és az igazságszolgáltatást. De a kormánynak és a parlamentnek az a dolga, a másik két hatalmi ágnak, hogy legyen kedves megteremteni a feltételeit annak, hogy hatékonyan működjön ez a bizonyos elszámoltatás. Mert jól hangzik, ameddig beszélünk róla kampányban, vagy kampány után, jól hangzik, hogy nem maradhat így, ahogy volt, és mindenkinek meg kell bűnődnie, meg prioritás ide, prioritás oda, a feltételek biztosítása.
1: Hát a kivéreztetésnek pont az az egyik eszköze, amikor ugye nominális papíron leírt függetlenséget nem vonjuk meg, de mondjuk megvonjuk a működési feltételeket, és ezzel megbénul.
3: Jó, látod, hát itt innen fúj a szél. Hát kitalálták, és megint jogszabályváltoztatáson jár az agyuk, mert a legegyszerűbb, kérlek szépen, egy törvényt átalakítani vagy módosítani, az három papír dolga, és már át is megy a parlamenten. Nem megoldás sem a büntetőeljárásjogi törvénynek, sem a BTK-nak a hatékony megváltoztatása. A gyorsítás szempontjából picike kis szeletke, nem hatékony. Megint arról van szó, hogy kitalálták, hogy majd gyorsabban fogjuk ezeket a nagy ügyeket igazságszolgáltatás elé vinni, és miért kell két hónaponta, meg három havonta tárgyalásokat tűzni, miért nem tetszik leülni hétfőn és tárgyalni egészen szombatig, majd a jövő héten befejezni. Hát egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet. Hogy készül fel a védő? Hogy készül fel az ügyész a tárgyalásra, ha az előző napi anyag nincs leírva, és nem láthatja? És nem tud miből
1: ezt
3: gondolkozni.
1: Ezt itt kollégáit szóvá tették korábban, hogy ugyanúgy hiányzik a bírósági jegyző, a jegyzőkönyvvezető 100 másik pozícióban.
4: Zoli, mesterséges intelligencia sokat fog segíteni.
3: Neked igen, de nekünk nem.
1: Ezt mondja Hag Péter is, de azért ezek...
4: Mindenben, leíratban, nyomozatban, nagyon sok mindenben.
3: Szó nincs erről.
1: Bocsánat, de az előbb még pont te kérdeztél vissza, hogy ki fogja ezeket az ügyeket lenyomozni.
4: Jelen pillanatban jelen eszközállományjal, ugye azt például megcsinálja egy kormány, dönthet úgy, hogy számtalan ügye van. Van mondjuk 300 ügye, és abból mondjuk 250-et kiad így egy ilyen fekete könyvben, hogy ezt láttuk, ezt találtuk. Olyanokat, ami mondjuk politikai döntés inkább. Tehát a költségvetési
1: tehát
4: pénzeknek
1: ugye, úgy
4: az
1: elszólás. Lehet lefolytatni,
4: hát mondjuk, de... Mondjuk például bemegy egy büntetőfeljelentés, akkor ott lefoglal azért bizonyos nyomozatot. Még akkor is, nyomozás, még akkor is, hogyha viszonylag gyorsan...
3: Vagyunk elemeket foglalja, nem?
4: De hogyha bemegy mondjuk azzal, hogy bemegy egy ilyen ügyel, ahol az az állítás, ez egy politikailag feltárható állítás, hogy 3-4-szer több pénzt költött el a repülőutakra az előző külügyminiszter, mint a mostani, ami fog csinálni fog. Ez ugye azt mondatja, hogy ők zsákszámra szórták a közpénzt a saját működésükre.
1: Kedvencem,
4: ez még egyáltalán nem biztos, hogy büntető ügy.
1: Pozsonyba magárepülővel ment.
4: Értem, de ez büntető ügy. Tehát, hogy az, hogy dönthet úgy egy politikus, hogy Pozsonyba magánrepülővel megy, legfeljebb politikai botrány lett belőle, ahol demokrácia van, meg szabadság, ugye itt eléggé
3: elnyomták.
4: De hogy mondjuk az, hogy elrepül oda Szijjártó Péter. Kérdés az, hogy minden büntető ügye, kérdés az, hogy mindent oda kell rakni, kérdés az, hogy nem lehet-e valamennyit közösen úgy a választók elé tárni, és mondjuk kinézni súlyosabb ügyeket, és azt mondani, hogy itt vannak azok,
3: amit mondasz, Zoltán. Na, pedig úgy szeretnék, és úgy figyelek, nem értem. Kérdezzél, azt mondod, hogy bizonyos ügyeket az igazságszolgáltatás mellől vegyük el, írjuk meg egy könyvbe, és mutassuk.
4: Szerintem az egy politikusi felelősség is, hogyha nincsen elég nyomozó, akkor mi az, amit oda viszünk, mondjuk egy büntetőfeljelentés elé, tehát rakunk például
3: olyan... Eljárás alá, igen.
4: Igen, de például olyan ügyben, ahol egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az egy büntetőjogi kérdés, hogy valaki elutazott mondjuk Budapestről Szlovákiába.
1: Bocsánat, hogy te attól tartasz,
4: de politikai ügy, súlyos ügy, politikailag súlyos ügy.
1: Majdhogy nem piszlicsári ügyekre megy el a kapacitás, akkor nagyobb ügyek
4: hát például
5: bocsánat, csak leragadtunk a pozsonyi...
3: Nincs bocsánat.
5: Tehát Itt nem a pozsonyi magárepülőgépezés a történet, meg hogy hányszorosan túlárazva, hanem az egész csomagot kell nézni, amelyben volt Pozsony, amelyben volt Dubaj, amelyben volt nem tudom én micsoda. Tehát a komplex, hát az, hogy most egyszer valaki elmegy Pozsonyba, és egy kicsit drágában, meg mit, nem biztos még, hogy büntető, így nagyon ciki, meg vissza kéne fizetni az államkasszánk, mit tudom én. De hát a Pozsony az része ennek a dolognak.
4: Igen, de hol
5: része
4: büntető?
5: Az egésznek.
4: Tehát nem az érdekelne, hogy amikor egy politikus megteheti magát a
3: magyar... másik műsorban elmondom neked róla
5: a feljelentés. És gondolom az arról szól, hogy összességében folytatólagosan kétel. Elkövetve, tessék. Remélem jól mondom,
3: megmondta a lényeget.
5: Folytatólagosan így elkövetve van. Alkalmazták ezeket.
4: De megtehették? Tehát az a kérdés, hogy ez az előző kormányzásban megtehette a külügyminiszter, hogy ebből a költségvetésből utazik.
3: És utána bűnbocsánat lesz, hogy mi lesz?
4: Nem, az a kérdés, hogy mi az, ami politikai ügy, amit politikailag tárunk a választók elé, hogy ez helytelen volt, és mi az, ami büntető ügy.
1: Ezen a gyönyörű balzsamos estén mi nem fogjuk eldönteni, mert lejárt a műsoridőnk, és az idő még nálam is sokkal kegyetlenebb, úr pedig én is az vagyok. Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak ma este, és beléjük folythattam a szót, annak ellenére, hogy nem ezért ez a kedvenc hobbi. És önöknek meg még ennél is jobban köszönöm a figyelmet, kiváló éjszakát kívánunk. Velem legközelebb csütörtökön találkozhatnak, holnap a kollégek várják önöket. Viszlát!

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Üzleti Vezetői Fórum szeptember 18-án a Kempinski-ben. Szeretettel köszöntöm Czakó Borbálát, a Egyesület tiszteletbeli elnökét, illetve Bácsfalvi Andrást, a felelős elnökségi tagot. Jól mondom a...
2: Kitűnő volt.
1: A fő kérdés, ahol itt most sok gazdasági szakember és neves potentát megjelenik majd a Kempinski Hotelben ezen az eseményen, hogy mint egy utat mutassanak, hogy hogy tud Magyarország újra a gyorsítósávban haladni az európai, vagy a világgazda. Tényleg jó a kérdés rögtön. Európai szinten, vagy világszinten nézik a magyar gazdaságot?
3: Hát mindenképpen világszinten, mert az a globális folyamatok, az európai folyamatok, ami Németországban történik, ami Magyarországon történik, az összefügg. Tehát Orbán Anita fogja megnyitni a konferenciát, és a geopolitika nagyon fontos fókuszt fog kapni.
2: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye egy új helyzetben vagyunk. Új helyzetben vagyunk, mert...
1: Itt a kormányváltásra utalok?
2: Igen, a kormányváltásra utalok, ezt azért nehéz lenne figyelmen kívül hagyni. Kaptunk egy lehetőséget, ha úgy tetszik, de hogy ezzel a lehetőséggel élünk vagy nem élünk, ez persze rajtunk múlik. Én alapvetően azt látom, hogy egy nagyon nagy figyelem irányul most ránk. Korábban más miatt irányult ránk nagy figyelem, de most megint egy nagy érdeklődés középpontjában vagyunk. És mi meg azt keresjük, hogy hogyan tudunk együttműködéssel ezen segíteni, hogy a jó irányba tegyük meg azt a lépést, ami most szükséges.
4: Csak említette, hogy most egy új időszakban vagyunk, és hát gyakran hangsúlyozza azt, hogy nagyon fontos a bizalom a növekedéshez, ugye ez a bizalom ez az elmúlt hónapokban jelentkezett a gazdaságot érintően. Miért ugyanolyan, vagy megközelítőleg ugyanolyan fontos a bizalom, mint akár mondjuk a tőke, vagy a beruházások ahhoz, hogy a magyar gazdaság ismét gyorsítósába kerül?
3: Nincs tőke bizalom nélkül. Nem fektetnek be. Most egyébként járt Magyarországon a német külügyminiszter, és ő is azt mondta, hogy a befektetői bizalom és a kiszámíthatóság nagyon fontos. 5000 német cég dolgozik Magyarországon, és 250 000 munkavállalója van. Tehát a német kapcsolatok nagyon fontosak. Utoljára 7 éve volt külügyminiszter Magyarországon.
1: Ez egyébként nyilván az ország szempontjából dicséretes, hogy nagyobb a figyelem ránk az erősebb gazdasági hatalmak részéről, ha úgy van, mert azért tegyük hozzá, hogy az előző kormány azért az Egyesült Államokkal és Kínával ápolt jó viszonyt, amely ugye szintén erős gazdasági világhatalom. Na de hogy visszatérjek arra, igen, fontos az, hogy a nagy gazdaságok pozitívan lássák Magyarországot, de mi van akkor, hogyha azt nézzük, hogy a világon bizony gyülekeznek a gazdaságegén a sötét fellegek, és az említett Németország mondjuk 0,8%-os gazdasági növekedéssel kalkulálhat, tehát a világ nem éppen a felívelő szakaszában van, és ezek a gazdaságilag tőkerős országok. Akkor mit akarunk mi? Kérdezhetné az egyszerű polgár.
3: A pénzügyi csúcs az elmúlt 20 évben mindig azért jött össze, hogy megnézzük azt, hogy
1: Az egyszerű polgár.
3: A pénzügyi csúcs az elmúlt 20 évben

0: magyar gazdaság ágynak dől. Ez azért, ez a mai napig így van. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nekünk, mivel a hova tartozásunk nem kérdés, tehát mi az Európai Unióhoz tartozunk.
1: Bocsássa meg, már pedig tüsszent a német gazdaság jelenleg is.
0: Sőt, az óra is gazdagon folyik.
1: Már köhög is.
0: Van nehézség, de hogy ezt együtt tudhatjuk megoldani, és én azt gondolom, hogy nekünk az egy nagy lehetőség, hogy idézőjelben visszatalálunk oda, ahova tartozunk, de közben nem szakítjuk meg a kapcsolatokat azokkal, ahonnan jöttünk, mert azért azt mondják a történészek, hogy kelet felől jöttünk, és Amerika is rendkívül fontos. Tehát én szerintem most a nagy kihívás, ami előtt állunk, az az, hogy úgy erősödjünk meg ott, ahol vagyunk, hogy közben egyengüljük meg ott, ahol mondjuk az utóbbi 16 évben is jó kapcsolatokat tudtunk kiépíteni.
2: És ami szintén nagyon fontos, és szeretném megemlíteni, hogy Tanács Zoltán miniszter lesz a másik fontos előadónk, és az innováció és a jövőépítés az nagyon fontos számunkra. Olyan előadóink lesznek, mint Járai Zsigmond, Király Júli, Oszkó Péter, Bot Péter Ákos, Szapári György, tehát hihetetlen.
1: A gazdasági élet krémje tulajdonképpen Magyarországon.
2: Pontosan, tehát azt gondolom, hogy olyan okos embereket hozunk össze, akikkel párbeszédet tudunk arról folytatni, hogy mik a pozitív megoldások Magyarország számára.
1: És mit szólnak ehhez például a külföldi partnerek? Mert lehetünk mi nagyon okosak, de hogyha az említett német gazdaság szereplői ezt nem reagálják a megfelelően, akkor ez egy nagyon szép protokolláris esemény, de nyilván mivel hatásokat gyakorolnak, ezért kell, hogy valami fajta reakció legyen mondjuk a külföldi partnerek részéről.
0: Ezt üdvözlik. Azt látjuk, hogy abszolút üdvözlik ezt a fajta nyitottságot. Tehát alapvetően a pénz az komoly dolog, és keresi a helyét, keresi azt, hogy neki hol éri meg. Az, hogy szimpatikusan viselkedünk, az egy alapfeltétel, de nem elég. Meg kell mutatnunk azt, hogy kiszámítható gazdaságot tudunk építeni, hogy megbízható partnerek vagyunk, és ha ezek rendelkezésre állnak, akkor bizakodva nézhetünk a jövő elé.
3: Várjuk tehát a beruházókat, de mit tudunk tenni annak érdekében, hogy magasabb hozzáadott értékű beruházások jöjjenek, és ne egy ilyen, ahogy gyakran említik, összeszerelő üzemként funkcionáljunk?
0: Én azt gondolom, hogy a termelékenység a kulcs. Tehát javítanunk kell a termelékenységünket. El kell jutnunk oda, hogy az ötletből legyen egy vállalkozás, a vállalkozásból, mondjuk startupból, mai divatos kifejezéssel legyen valami nemzetközi cég, tehát hogy végig tudjunk menni ezen az értékláncon, és ne álljunk meg az elején, hogy ahogy említeni tetszett, összeszerelő üzemként minimális hozzáadott értékkel legyünk benne ebben a termelési láncban. Az lenne a kulcs, hogy innovatív ötletekkel, digitalizációval, a mesterséges intelligencia segítségével akár tudjunk előrelépni.
1: Ön valahol úgy fogalmazott, hogy Magyarország számára most jött el a lehetőség, hogy dobbantson és gazdasága. Ez a most, ez mire vonatkozik? Miért pont most, és miért nem 2 éve? Vagy miért nem tavaly?
0: Azért, mert most van velünk szemben egy nagyon erős várakozás. Az előző időszakban...
1: Ez a politikai okai van.
0: Igen, de az fontos. Szerintem a politikai okok fontosak. Én nem minősíteni szeretném a korábbi érát, sportértékese lenne, meg helyese lenne, de én alapvetően azt gondolom, hogy akkor elhelyeztek minket valahova, és most meg belénk remélnek valami más.
1: Nagyobb a bizalom.
0: Nagyobb a bizalom, vagy más típusú a bizalom, ha úgy tetszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel élnünk lesz muszáj.
3: Szabó Borbálának és Bácsfalvi Andrásnak köszönjük. Bocsánat, ha belét folytottam a szó, de azt hiszem, hogy már így is kicsit.
1: Én is csak úgy megköszönni
3: tudom. Még rengeteg kérdésünk lenne.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
3: Köszönjük.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Több mint 100 vetítés, filmklasszikusok és időutazás a mozi történetében. Ma kezdődik a 9. Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és ebből az alkalommal pedig Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Ha jól tudom, több mint 100 vetítés szerepel az idei programban. Hogyha valaki most azon gondolkodik, hogy mégis melyiken vegyen részt, akkor milyen iránymutatást adna nekik? Mi alapján tudnak választani?
3: Hát a legfőbb iránymutatásom ezzel kapcsolatban tekintve, hogy több mint 100 vetítésről beszélünk, a filmmaraton.hu internetes oldal, ahol minden időpont és helyszín és filmcím megtalálható. De azért menjünk picit bele a részletekbe. 10 témakör köré gyűjtöttük össze az idei filmkínálatot. Ezek között vannak olyan tematikák, amik a magyar filmet érintik, és vannak olyan tematikák, amik hát tulajdonképpen világszerte érkeznek bele az archívumból a különböző filmek. Például lesz hongkongi, tajvani vagy kínai film is a kínálatban. De hogy a magyarok közül emeljek ki néhányat, út az 56-os forradalomhoz, hiszen a 70. évfordulót ünnepeljük majd októberben. Ez egy nagyon fontos tematikánk, itt 7 filmet lehet látni, például a Csodacsatár címűt, aminek a különlegessége, hogy ugye annak...
2: Az a Puskás féle, ugye?
3: Így van, a Puskás félét vetítjük, de ugye abból van egy másik verzió, hiszen a Puskás emigrációja után újra forgattak 3 jelenetet Hidegkuti Nándorral. De mi az eredetit vetítjük, és egyébként az 56-os forradalom évfordulója kapcsán összesen 7 filmet láthatnak a kedves nézők, és ebből 5 restaurálási premier, tehát most először látható, gyönyörűen felújítva és nagy vásznon ezeknek a filmeknek a kópiája.
2: De egyébként azon túl, hogy persze nekünk nyilván a magyar filmek különösen kedvesek, de azért én nagy örömmel és csodálkozva láttam, hogy a Matyiő Kasovicsot elhozták ide.
3: Hogy
2: sikerült ő? Tehát ugye ő azért olyan világszinten elismert filmek, mint a Bíbor folyók, vagy az Amelie csodálatos élete.
3: Vagy éppen a Gyűlölet, ami gyűlölet, 30 éves, amivel belobbant.
2: Tehát, hogy ő egy világhírű filmsztár, vagy filmipari ember. Hogy sikerült őt idehozni?
3: Ó, hát volt itt már Claudia Cardinale, Levin Wenders, és tavaly éppen David Cronenberg, szóval, hogy azt hiszem, hogy a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának csapata, akik ezt a fesztivált elsősorban szervezik, és a fesztivál igazgató különösen Rádú György elképesztő munkát tesz ebbe a fesztiválba, és elképesztő nemzetközi kapcsolatrendszere van, különösen egyébként a francia vonalon, úgyhogy így sikerül, megkeressük őket, és vagy igent mondanak, vagy nemet. Nyilván vannak jó néhányan, akik valamiért nem tudnak eljönni, vagy más elfoglaltságuk van, vagy éppen egyéb okokból, szakmai okokból nem tudnak eljönni, és hál' Istennek Matyiő Kasovic mellett Mozen Makhmalbaf, az iráni új hullámnak az egyik jeles képviselője, illetve Andrzej Vajda és Roman Polanski operatőre Pavel Edelman is elfogadta a meghívásunkat, de valóban ezek a nemzetközi sztárvendégek évről évre a Budapesti Klasszikus Filmmaraton fényét nagy mértékben emelik. Örülünk, hogy Matyiő Kasovic idén eljött.
2: Itt egyébként ilyenkor ők tényleg sztárok a filmértő közönség szemében? Tehát oda mennek hozzá, és beszélgetni lehet vele, hogy nem tudom én, Jean Renoval milyen együtt dolgozni?
3: Mindig van a programban közönség találkozó ezekkel a külföldi sztárvendégekkel. Idén is lesz, sőt időnként, amikor az idő, energia engedi, akkor mesterkózust is tartanak, és például idén Matyiő Kasovic fog mesterkózust tartani az Uránia Filmszínházban. Ez egy nyilvános esemény, nem csak a szakmai résztvevők lehetnek rajta, és ez pénteken lesz, ha jól emlékszem, 18:30-kor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és ott a beszélgetés része az is természetesen, hogy a közönség is kérdezhet. Pavel Edelman, a Katyin és a Zongorista című filmnek az operatőre, mind a két film látható majd a filmmaratonon. Például elmegy egy diákvetítésre, a diákokkal is találkozik, szerintem ez nekik egy óriási élmény lesz. De egyébként is rendezünk közönség találkozót, és ugyanez vonatkozik természetesen Mozen Makhmalbafra is. Szóval ilyenkor mindig akik érkeznek, azok nagyon nyitottan érkeznek, és nagyon barátságosan érkeznek, és hál' Istennek azon kívül, hogy körbefotózzuk őket, meg a teljes magyar sajtó körbefotózza őket, meg természetesen a sajtó rendelkezésére is állnak, örömmel találkoznak a magyar közönséggel, illetve most már a nemzetközi közönséggel is, hiszen Azért azt lehet mondani, hogy a Budapesti Klasszikus Filmmaraton immáron Európa harmadik legnagyobb ilyen fesztiválja Lyon és Bologna után, és nagyon sok szakember érkezik, majdnem 200 szakmai vendégünk is lesz ebben a hat napban.
1: Hagyományosan hány látogatót vonz ez az esemény?
3: Körülbelül 20 000 szokott lenni a látogatóknak a száma, tehát ez Budapest legnagyobb filmfesztiválja, azt szerintem nyugodt szívvel kijelenthetjük. Természetesen ehhez nagy mértékben hozzájárulnak egyébként a szabadtéri vetítések, amik idén is lesznek, ezúttal a Városháza Parkban 6 estén keresztül. Korábban nem volt ilyen nagy számú szabadtéri vetítés, úgyhogy most minden este láthatnak szabadtéren valamit a kedves nézők. Az is egy nagyon izgalmas válogatás a Szamár köhögéstől, az Améli csodálatos életén keresztül, a Thelma és Louise-ig a 6 estén keresztül ikonikus filmalkotásokat lehet szabadtéren is megnézni.
2: És a Városház Parkon kívül hol láthatóak még a filmek?
3: Mert 6 helyszínünk van összesen. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art Plus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában, és a már említett Budapest a Városháza Parkban lesznek a vetítések, illetve nagyon sok szakmai program, valamint élőzenés filmkoncertek, ez egy különlegesség, lesz jó pár ilyen a Francia Intézetben.
2: Az mit jelent? Hogy szól a élőben a zene,
3: néma filmek? És valamilyen zene cimbalommal, zongorával, bármivel. Ez egy nagy élmény, aki még nem volt, mindenképpen próbálja ki, aki meg volt, az már reméljük, hogy visszatér, mert ez mindig egy különleges élmény. Ugye azért ez is jól mutatja, hogy a Budapesti Klasszikus Filmmaraton tényleg a némafilm korszaktól a 2000-es évek elejéig válogat az immár klasszikussá vált filmekből, és nagyon sok restaurálási premiért láthatnak a nézők, és egy kifejezetten különleges alkalom ezeknek a filmkoncerteknek a megtekintése.
1: Ha jól tudom, az egyik nagy dobás az a Queen budapesti koncert filmje, amit szintén restauráltak, ez milyen élményt ad majd így a nézőknek?
3: Miklós Maria a filmnek az egyik vágója, hiszen a filmet magyar alkotók készítették szinte kivétel nélkül. Ő azt mondta, hogy amikor látta a filmet, akkor olyan volt, mintha újra ott lenne a koncert.
2: Bocsánat, az mit jelent, hogy felújították?
3: Azt jelenti, hogy 40 évig ezt a kópiát, a Queen Budapest filmnek a kópiáját a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában őrizték. És a 40. évfordulóra a Sony Music egyébként Peter Jackson csapatával kiegészülve, őt ugye például a Gyűrűk ura trilógiából ismerhetjük, rendező, producer, forgatókönyvíró, az ő csapata képben, hangban, 4K-ban restaurálta ezt a filmet, tehát a legmodernebb képi technika és a legmodernebb hangtechnika találkozik. Rengeteget kellett egyeztetni például a Sony Musical, hogy megfelelő hangtechnikát biztosítsunk és megfelelő vásznat biztosítsunk ehhez az élményhez az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Erre nagyon-nagyon odafigyeltek, hiszen egyébként a későbbiekben érkezik ez a mozikba is október 7-től bárki megnézheti, de valóban a világpremiér most először a Budapesti Klasszikus Filmmaraton éppen ma este és szombaton lesz még belőle egy vetítés.
2: Hát akkor most egy jó egész hétvégéig tartó program sorozat lesz a mozirajongóknak, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt velünk és elmondta nekünk mindezeket. Önöknek, kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, holnap ismét találkozunk, és igyekszem holnapra már a plasztikai sebészet rejtelmeibe is elmélyedni.
1: Én még várom önöket a híradóban hamarosan, úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Akármennyire is szerettük volna, úgy tűnik, hogy nem ússzuk meg a számháborút, ugyanis október 23-ára a Fidesz oldalán békemenetet hirdettek, megint azzal leszünk elfoglalva, hogy vajon melyik tábor a nagyobb, ezen kívül a Volánbusz botránnyal, korrupciós üggyel is foglalkozunk, izgalmas adás lesz, mutatom, hogy mi vár még ránk.
2: Tiborcz Istvánig és Seszták Miklósig is elérnek a Volánbusz ügy néven elhíresült 10 milliárdos nagyságrendű busztúlárazásokkal kapcsolatos ügyszálai. Bájer Zsolt a terrorháza bezárása elleni tüntetésre tett felhívást vasárnapra. A publicista úgy fogalmazott, hogy az intézmény bezárása a magyar múlt és a nemzeti identitás elleni támadás. Balogh Zoltán legfrissebb közleményében azt írja, nem tudott kizáró okról, ami javasolta volna Vásárhelyi János pedofil bicskei igazgató kitüntetését. Ma esti vendégeink Bakaev Zoltán, a 24.hu Della podcast házigazdája, Béndek Ábris politológus, történész, a Sötét Középkor blog szerzője, és Vona Gábor, a második reformkor párt elnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A terrorházával kapcsolatban friss információ, hogy Tar Zoltán azóta bejelentette, hogy kedden megnyitják a terrorházát. Ennek ellenére ez a tüntetés marad, amit a Fidesz oldaláról szerveznek, illetve a békemenetre is valószínűleg sor kerül. No, de nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amelyre rengeteg értékes vélemény is érkezett, és majd ezekből is szemezgetünk adásban. Szülői vagy állami beavatkozásra volna szükség, hogy korlátozzuk a gyermekek közösségi média használatát, ugye Lannert Judit egyik kijelentésével kapcsolatos. Ez 69% azt mondja, hogy ezt otthon szülőnek kell megoldani, és 31% pedig úgy vélekedik, hogy állami beavatkozásra van szükség, vagy EU-sra és azon keresztül állami. Erről is fogunk majd beszélni, de először jöjjön a Volánbusz botrány.
3: Összehangolt akciót hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a Volánbusz ZRT-t érintő vesztegetési ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai összesen 8 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, velük szemben a gyanú hűtlenkezelés, illetve pénzmosás. A gyanú szerint az állami tulajdonú Volán társaságoknál 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett, amiért több mint 600 használt autóbuszt túlárazással szereztek be. Szeptember 10-én Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt, az Indotech Group vezérigazgatóját, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját is kihallgatták. Jelineket szeptember 15-én ismét előállították. Galgóci Ferenc az Egyenes Beszédben arról beszélt, a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Sesták Miklósig vezetnek.
4: Nekem azért kellett fizetnem, mert Sesták folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy bevonatja az engedélyemet a repülőtéren.
1: Szervusztok, köszöntelek titeket, és remélem, hogy adott esetben akár vitázni is fogunk. Mielőtt ezzel a Volánbusz történettel foglalkoznánk, fordulok Vona Gáborhoz. Ja, ma futott végig a médiában, a mainstream médiában, hogy a második reformkorpárt elindul 2029-ben és 30-ban is választásokon. Akkor, ha jól értelmezem, ti egyszerre szeretnétek megbuktatni Orbán Viktort és Magyar Pétert is.
5: De milyen fura, nem, hogy egy politikai párt indul a választásokon, és akkor ez egy ilyen nagy hír özönt generál. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy azoknak szeretnénk egy polgári centrum alternatívát nyújtani, akiknek sem a Fidesz Mi Hazánk által vázolt világ, sem pedig a Tisza Filmszínháza nem opció. De ugye 2029-ben lesz európai parlament és önkormányzati választás, 2030-ban országgyűlési választás, sok víz lefolyik még a Tiszán, meg a Dunán. Addig egy biztos, hogy szerintem a Tiszának ez a nagyon-nagyon magas népszerűség, ez a 70% körül népszerűség, ez nyilván egy ilyen a jelenlegi helyzetnek tudható be, és ez csökkenni fog. A Fidesz meg a Mi Hazánk pedig nem hiszem, hogy Magyarország, hogy mondjam, többségét képviselni tudja, hogy meg fog újulni a magyar politikai paletta. Tehát szerintem, ami történt, az az, hogy az 1990 utáni politikai, pártpolitikai rendszer az összeomlott most 2026-ban, és egy új pártpolitikai struktúra fog kialakulni, és mi szeretnénk ebben a magunk értékrendjét megjeleníteni. És
1: én abban bízom, hogy egy kis... új rendszerváltást szeretnétek?
5: Hát azt
1: a rendszerváltás után?
6: 4 évente rendszerváltás?
5: Volt már rendszerváltás? Volt már rendszerváltás?
1: Ez ilyen állításnak.
5: Ez egy állításba csomagolt provokatív kérdés, szerintem nem volt. Ez majd az alaptörvény, vagy az alkotmány vitája során fog kiderülni, hogy lesz-e. Én abban bízom, hogy egy olyan választási törvényünk lesz, hogy Magyarországon végre az emberek többsége arra a pártra fog tudni szavazni, amire szeretne. Ha megkérdeznénk Magyarországon az embereket, hogy 1990 óta hányszor szavaztak arra a pártra, amelyikre szerettek volna, és hányszor arra, amelyik azt ígérte, hogy azt, akit nagyon nem szeretnek, azt leváltja, akkor attól tartok, hogy az utóbbi győzne.
7: Tehát akkor egy arányos választási rendszer mellett törsz lendzset?
5: Egy arányosabb választási rendszer mellett, igen, mindenképpen.
6: Én is fölteném a magam kérdését. Na, akkor...
1: Kellek én ide?
6: Három kérdező, egy válaszoló.
5: Volt ilyen műsor annak idején.
6: Igen, az ösztűz. Hogy miben lenne más a politikai kínálat? Mert ezért a Tisza meg a Fidesz elég szélesen lefedi per pillanat ezt a palettát.
5: Szerintem nem. Tehát, hogy ezt én vitatom akkor az állításod. Tehát szerintem a Tisza azt az érzést jeleníti meg a magyar politikában, hogy ebből a rendszerből elég volt. Hogy kiket fed le, ez még szerintem még a Tiszában sem dőlt el, hogy kik a tiszások pontosan, mi a Tisza programja, mi a Tisza jövőképe, azon kívül, hogy Orbán Viktortól meg kellett szabadulni, és legyen demokrácia. A Fidesz meg szerintem igazából a LMSZP-sedés útjára lépett. Tehát, hogy a Fidesz hátra megy, nem előre, úgy látom. És az a későbbi témákban majd elő is kerül, hogy szerintem a Fidesz most ütemet tévesztett.
6: Mi a kérdés egyet. Továbbra is az, hogy mi a politikai kínálat?
5: Hát mi részünkről?
1: Lehet, hogy hosszú lenne a válasz.
5: Hát egyértelmű polgári centrum. Tehát mi azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk sem liberálisak, sem konzervatívak, sem szociáldemokraták, sem nemzetiek, sem zöldek, hanem az összes vagyunk együtt. És az ügyek mentén döntjük el, hogy éppen melyik az az értékrend, vagy egyáltalán értékrendi alapon kell egy adott kérdéshez fordulni, vagy mondjuk szükséges pragmatizmussal, vagy józan ésszel. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ideológiák 19. századi konstrukciók, és most a 21. században már nagyon nehéz kizárólag liberális, vagy kizárólag konzervatív buborékból válaszolni mondjuk az AI-ra, vagy a migrációra, vagy a globalizációra.
1: Zoli, nem engedek több kérdést. Nem engedek
6: érzem
1: több kérdést.
6: A nyomást.
1: Én kérdezek tőled, és kicsit ki is adlak, mert ugye a szünetben azt mondtad, hogy talán a bejátszó alatt, hogy ez a Volánbusz ügy az, amikor megjelentek olyan szereplők, hogy remélsz ettől valamit. És ez mit jelent?
6: Igen, arról kezdtünk beszélgetni, Gábor dobta talán be, hogy ha megkérdezünk 100 embert, hány ember tud erről a két előállított szeméről bármi érdemi információval rendelkezni. Szerintem, aki a híreket figyelemmel kísérte, talán vagyunk így páran ebben az országban, azért teljesen nem hangoznak újdonságként. De amit én valóban fontosnak tartok, és ezt akkor most rögzítsük is, hogy a Jelinek Dániel és Szívek Norbert már az a szintje a NER-nek, akik a lehető legközelebb állnak ahhoz a hatalmi centrumhoz, amit Orbán Viktor és legszűkebb személy köre fémjelez. Tehát akinek hiányérzete volt a tekintetben, hogy lassan halad az elszámoltatás, és Fási Ádám szintjéig sikerült, meg az ő feleségének a szintjéig sikerült eljutni. Számukra szerintem megnyugtatható lehet az, hogy ők, akikről most beszélünk, tényleg igazi nagy halak. Tehát a gazdasági holdudvar kiemelt szereplőiről beszélünk. Pláne az egyikük ugye állami hivatal élén dolgozott, tehát ilyen értelemben ez a NER-re mért csapásként is értelmezhető.
1: Ebris?
7: Szerintem ugye érezzük mindannyian a levegőben, hogy azért még jó néhány tucat ugyanilyen nagyságú nagyhal és ügy úszik egyenlőre észrevétlenül, aztán reméljük, hogy a magyar ügyészség, a magyar igazságszolgáltatás és az újonnan felállított válthatóság számára már sokkal kevésbé leplezettek ezek a halak, mint számunkra. Azt kell megérteni, mivel látni fogjuk talán a további témák kapcsán is, Fidesznek ma az elsődleges politikai narratíva, amiben kétségbe esetten kapaszkodik. És ami ideig óráig még fenntartja őt a vízfelszínen, hogy most egy alkotmányellenes diktatúra az, aki a korábbi jogos tulajdonviszonyokat, a korábbi jogos intézményes kontrollt, a korábbi legitim hatalmat a saját maga politikai ellenfeleit üldözi. Ezek a típusú ügyek hétről hétre, hónapról hónapra be fogják nekünk mutatni, hogy ez egy teljesen legitim válthatósági eljárások történnek. Ami történik, az a magyar maffia állam szövetének a felderítése és a felszámolása. Sok-sok ilyen ügy lesz még előttünk, és egyre tisztábban, egyre pontosabban fogjuk látni azokat a viszonyokat, amik ezt a magyar maffia államot, ugye ezt a magyar polipot megalkották. Ki fog derülni, hogy elsősorban a Magyar Bálintnak és Mandlovics Bálintnak volt igaza abban a tekintetben, hogy hogyan értelmezzük a mögöttünk lévő 16 évet, és ezeket az inputokat, ezeket a híreket és bűnügyeket a Fidesznek a politikai narratívája arról, hogy itt egy alkotmányellenes puccs történik, nem fogja túlélni.
1: Mire számíthatunk, ha az egyik mainstream portál írta arról, hogy 6-9 hónap egy telefonfeltörés ügyének a felderítés és utánjárás és ellenőrzés és engedélyeztetés, stb. Mert hogy az állomány alacsony, kevesen vannak, túlórákat nem úgy fizetik meg, kevés pénzt öntöttek ebbe. Hallok olyan véleményeket, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalban kevesen dolgoznak. Tehát értem én, hogy vezetőszáron elvisznek fontos embereket, de a következő lépcsőfok, tehát hogy a dominó következő billenése az megtörténik-e szerintetek a elkövetkezendő akár másfél-két-három évben, vagy pedig előjönnek ezek a különböző történetek, amiket nagyon-nagyon nehéz kibogozni egy átlag embernek, hogy akkor itt most milyen cégháló, hova vásárolták be magukat, mit vettek belőle, ingatlan, autó, stb. Mikor fogunk eljutni oda, ahol nem csak elvisznek valakit, hanem arról olvashatunk, hogy megtörte a hallgatást, és olyan dolgokat mondott, olyan dolgokról csiripelt, ami alapján aztán tényleg elindul egy nagyobb folyamat. Olaszországban volt egy milánói, azt hiszem idősek otthonában egy olyan eset, évtizedekkel ezelőtt, ami utána egy egész pártstruktúrának a válságához vezetett. Magyarországon várható-e ilyen, akár egy ilyen történetből?
5: Annyiból hogy árnyaljam ezt az ügyet, hogy 2021 óta zajlott már az én tudomásom szerint a nyomozás. Tehát, hogy ez már a NER időszakában elkezdődött, és aztán gyorsult fel, és jutott el ebbe a pontba. De hogy én azt gondolom, ha a Tisza arra számít, hogy Jelinekkel vagy Szívekkel, akiknek teljesen egyetértek, tehát ezek már ott vannak a küszöbön, ezek a nevek. De hogy a társadalmi elvárás nem hogy mondjam, nem fog megelégedni ezekkel a nevekkel. Tehát, hogyha politikailag nézzük, és a Tisza arra számít, hogy most akkor itt, na tessék, látjátok, ezek már tényleg nagy nevek. Én úgy gondolom, hogy annyira fel lett strófolva a várakozás, az elszámoltatásra kapcsolatban. Hát Magyar Péter azzal indítja a politikai pályafutását, hogy Rogán Antal helikopteren fog menekülni. Innen indul 2024-ben ez. Tehát, hogyha Orbán Viktor, Rogán Antal, Matolcsi György, ugye ezeket várják az emberek, ezeket a neveket. Ha ez nem történik meg, akkor egyébként társadalmilag sem történik meg az a fajta katarzis, amit sokan várnak. Másrészt fölmerülhetnek olyan kérdések is, hogy az illető személyek azok esetleg miért nem kerülnek az eljárások fókuszába. Ugye azért a pesti folklórban vannak olyan pletykák, és én nyilván ez egy tévéműsor, meg én egy pártelnök vagyok, és felelősen kell nyilatkoznom, azért én is találkozom azokkal a pletykákkal, hogy amikor Orbán Viktor már mondjuk év elején tudta, csak nem mondta el a saját táborának, ezt is olyan keveset szoktuk elmondani, hogy Orbán Viktor az utolsó hónapokban hazudott a saját szavazóinak, tudta, hogy el fogja veszíteni a választásokat. Ők akkor lehet, hogy készültek már olyan opcióra, hogy mi lesz akkor, hogyha nem elveszítjük a választásokat. És esetleg vannak olyan információk, olyan dokumentumok, amikről mi nem tudhatunk. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog. Ez az egyik rész. A másik, amit idehozok egy mondat erejéig, hogy a másik tanulság szerintem az, hogy állandóan csak üldözzük a korrupciót. Lehet, hogy szükség volna olyan jellegű tanulságok levonására, és hogyan tudjuk megelőzni. Tehát, hogy mi ne csak visszaszerezzük a vagyont, mert az általában nem nagyon szokott menni, vagy csak korlátozottan, hanem hogy hogyan őriznünk meg, hogyan tudjuk csirájában elfolytani a korrupciót.
6: Ugye itt jön képbe a vagyonvisszaszerzési hivatal, aminek részben ez is a dolga, hogy ezeket a mintákat földerítse, fölrajzolja, és ebből aztán levonjunk következtetéseket. Néhány gondolat az elhangzottakhoz. Ugye nincsen bírósági ítélet, de talán még vád sincsen, gyanúsítások vannak. Tehát ilyen összefüggésben beszélünk a történtekről. Vélhetően, sőt, tulajdonképpen tudottan is egyes személyek úgy mentesültek a további retorzióktól, hogy vádalkut kötöttek például az NK ügyében, de például a Volán busz beszerzések esetében is. Beszéltem olyan ügyvéddel, akinek van erre rálátása, és ő ezt megerősítette nekem, hogy valóban megtörténtek ezek. Tehát amit te hiányolsz, hogy hogyan fognak eljutni a legnagyobb halakig.
8: Akkor ez már megtörtént?
6: Ez folyamatban van, és engem nem lepne meg, hogyha a jelének meg szívek is hasonlóképpen járna el, így próbálva mentesíteni magukat a még súlyosabb retorzió.
5: Az már egy, bocsánat, szóval az már egy komoly.
6: És ők már futhatnak komoly terhelő bizonyítékkal is.
8: Tiborcz Istvánról beszélnek fölött.
6: Most már ez a szint, a következő szint, igen. Tehát én úgy sejtem, hogy el fogunk jutni addig a szintig is. De van még egy vetülete ennek a történetnek, amiről ma még nem beszéltünk, és szerintem pedig érdemes volna. Hogy itt az történt, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, meg a Központi Nyomozófőigazgatóság elkezdte végezni a dolgát. Tehát, hogy szerintem fölvethető a kérdés, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, amit abból a célból, és amiatt hoztak létre, mert megrendült a bizalom a klasszikus, hagyományos nyomozati, bírósági, ügyészségi, igazságszolgáltatási struktúrával szemben, most mégis azt látjuk, hogy ezek a hatóságok el tudják végezni a munkájukat, tehát itt majd szerintem föl fog jönni a kérdés, hogy akkor most ebben a struktúrában hol is van a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a helye. Ráadásul olyan mandátumot kapott, hogy minden ügyet és személyt is magához vonhat más hatóságoktól. Ez egy nagyon nagy kérdőjel nekem.
7: Itt a egyik legkomplikáltabb problémakör, aminek a megoldásával kapcsolatban szerintem elég érzékenyek. Különösen láttam Ruf Bálintnak a telexes interjúját legutóbb, amiről ebben a Ruf Bálint úgy nyilatkozott, hogy ő már azzal kimozdulna a jogállami paradigmából, hogyha pusztán meglebegtetné azt élő adásban, hogy ennek az egész polipnak, ennek az egész bűnügyi ökoszisztémának a hátterében felsejlik egy főbűnösnek az alakja, Orbán Viktornak az alakja. Tehát nagyon érdekes, hogy ők nagyon érzékenyek azzal kapcsolatban, hogy amellett, hogy valódi társadalmi és erkölcsi elvárás van az elszámoltatásra, emellett az államnak van egy normaépítő szerepe. Tehát nem gyárthatunk politikai showműsort az elszámoltatásban, és szerintem az utóbbi hetek azon nagyjából pont ezt erősítik meg, ezt a hangulatot, hogy napról napra, héptől hétre történnek egyes dolgok, de azért mégse látjuk magunk előtt nagy kivetítőkön ezt a showt. És ennek én kifejezetten örülök. És viszont, amit te mondasz, az legitim, hogy akkor végig is, hogyha nincs show, hogyha nincs ilyen értelemben
9: politikai leszámolás, politikai elszámoltatás, akkor milyennek a hivatalnak a jellege? Ugye én ezt a hivatalt, ezt mindig úgy védtem meg, vannak ezek a fideszes kritikák, hogy ez az új ÁVU, meg stb. Nem. Erre a hivatalra szükség van, mégpedig azért, mert hogyha a magyar államot egy polipponta körül, hogyha a magyar állam maffia állam volt, akkor léteznie kell egy specializált, targetált hivatalnak, aminek az a feladata, hogy ezt a komplex rendszert felderítse, és ami maximálisan megbízható. De valóban marad ez a kérdés, amit felvetsz. Mi lesz tulajdonképpen az ő sorsuk, hogyha valóban megreformálhatók ezek a hagyományosabb struktúrák?
1: Bár kellően békések vagytok, ezt látom rajtatok, úgyhogy nem biztos, hogy nektek szól majd az október 23-ai békemenet. Ennek ellenére most tartunk egy rövid szünetet, aztán foglalkozunk ezzel a programmal is, illetve azzal is, hogy a terrorháza elé szerveznek egy tüntetést, de olyanokból, ami már lehet, hogy okafogyottá vált, hiszen bejelentették, hogy kedden megnyitják a terrorházat, és egy hétig ingyen látogatható. No mindegy, mi megpróbálunk rendet tenni ebben az űrzavarban, úgyhogy nagyon rövid szünet, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a politikai témák kitárgyalását.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szép estét kívánok továbbra is. Hát nem ússzuk meg október 23-án, hogy megint majd egyenként számolgassuk meg, hogy melyik politikus előtt vagy mögött éppen hány támogató jelent meg, ugyanis jön a békemenet.
2: A terrorháza bezárása ellen szerveződik tüntetés vasárnapra derül ki Bayer Zsolt felhívásából. A múzeum elé várják a szimpatizánsokat. A publicista úgy fogalmazott, hogy az intézmény bezárása a magyar múlt és a nemzeti identitás elleni támadás. Bayer Zsolt egyúttal azt is bejelentette, hogy október 23-án békemenetet is tartanának, ami a múzeum elől indulna. A kezdeményezés aláírói között szerepel Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László. Időközben egyébként Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy kedden újra kinyit a terrorháza, és egy hétig ingyenesen lehet látogatni.
1: Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely, Szentesi Zöldi László. Szinte érzem az újdonságnak a friss illatát a Fidesznél. Ti is remélem.
3: Aljas vagy.
1: Ennek
3: a bejátszónak az utolsó mondata volt nagyon érdekes, hogy időközben a kormány, Tisza kormány meggondolta magát, és csak jövő hét keddig tartják zárva.
1: Tar Zoltán bejelentette, és egy hétig ingyenesen látogat.
3: Ami egyébként nem gondolom azt, hogy egy huszárvágás akart lenni, és így alávágni a békemeneteseknek. Szerintem, ugye arról volt szó, azt kommunikáltak, hogy huzamosabb időre bezárják az intézményt. Szerintem rájöttek, hogy itt van mindjárt október 23, és a 70. évforduló. Nem lehet ezt az intézményt zárva tartani október 23-án, szóval szerintem inkább ez magyarázhatja ezt a döntést.
1: De ez nem egy politikai hiba?
3: De. Ez abszolút az. Ez abszolút az. Ez
4: abszolút csatlakozom az.
1: Lehet, hogy nagyon rosszul jön ki?
4: Nem, mi?
1: Mert az, hogy Bayer Zsolték bejelentése után voltak kénytelenek ezt. De már arra születne a válaszlépés.
4: Szerintem önmagában a bezárás bejelentése már politikai hiba volt. Az, amiatt is, amit az Oli mondott, meg másrészt egy múzeumot nem kell bezárni, hanem ott az átmenetet kellett volna valahogy lemenedzselni, és...
3: Mert az átvilágítás attól még működhet.
4: Persze, így van, tehát ennek meg lehetett volna a felépített átmeneti történet, és akkor, mert végülis Bayer Zsoltnak magas labdát dobtak, most lehet, hogy ezt korrigálták, de függetlenül ezt a magas labdát feldobták. Azt, hogy kapja le ezt a magas labdát a Fidesz, az egy más kérdés. Tehát amikor Bayer Zsolt azt mondja, hogy a terrorháza a miénk, mert volt egy ilyen mondata, az olyan nagyon szimbolikus mondat, hogy a terrorháza a miénk.
3: Melyik a nyilas része, vagy a kommunista
4: része? Meg az, hogy a terrorháza a miénk, tehát hogy terrorháza az ne legyen senkié. Tehát hogy az szerintem az egy mementó, aminek tudjuk a célját, és egyébként fontos cél, de az, hogy a terrorháza a miénk, ez úgy beleégett a retinámba.
5: Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter választási sikerének egyik legfontosabb titka, technikája, mágiája az volt, hogy a nemzeti szimbólumokat visszavette a Fidesztől. És nem csak a magyar trikoróról beszélek egyébként, hanem a székely zászlóról is beszélek. Emlékszem, amikor Magyar Péter debreceni anyák napi tüntetése mögött egész végig ott a livestreamben egy hatalmas székely zászló lengedezett mögötte. Hogyha kormányra kerülünk, akkor miért kell elkövetni egyébként? Nagyon érdekes. Miért kell elkövetni azokat a politikai hibákat, amiket a kampány alatt egész végig olyan stratégiai érzékkel tudtak végigkövetni, letapogatni, hogy ezt nem csinálunk, cserébe mit csinálunk. Miért kell kormányra kerülve elkövetni ezeket a dolgokat?
3: De azért lesz érdekes ez a békemenet, mert ugye láttuk a választás óta a fideszes, vagy a Fidesz közeliek által szervezett gyűlések elég szerint létszámmal történtek meg. Főn a várban is, a város más-más pontjain, pár ezres összejövetelek voltak. Talán a Kossuth téren most volt egy 10 000-et közelítő.
1: 5 000-es.
3: 5 000-es, legyen 5 000.
1: De a maga 5 000.
3: Hol van ez a régi nagy békemenetekhez képest, amikor tényleg több 100 000-en masíroztak Budapest utcáin? Ugyanezzel a brandel újra megpróbálkoznak, ez vagy egy kínosan nagy kudarc lesz, hogyha megint csak 100 000-en jönnek össze. Meg fogja mutatni, hogy az újjáépítésben hol tart egyébként a Fidesz. A követők elkezdenek-e visszaszivárogni a Fideszhez, és ez a névsor, amit ugye beolvastál, ezt a cél szolgálja. Tehát nyilván sajátjaiknak szól ez az üzenet, de azt nagyon izgalmas lesz látni, hogy ez mennyire lesz sikeres.
4: Én még azt sem zárom ki egyébként, hogy Orbán Viktor erről nem is tud. Tehát hogy én nem zárom ki azt, hogy ez egyelőre egy ilyen alulról jövő. Ez egy alulról jövő. Tehát, hogy Orbán Viktor kapcsolatban van egy türelmetlenség. Tehát ő most azért az Adrián pihengetett, amíg itt a jobb oldal kereste a sarkot. És én simán tudom képzelni, hogy ezek a személyek úgy döntöttek, hogy most már nem várunk tovább, mert úgy érzik a maguk buborékjából, hogy itt hatalmas nagy forradalmi hangulat van. Ugye minden buborék úgy érzi, hogy az ő valósága az már elárasztja a teljes teret, és én ezt simán el tudom képzelni, mert meglátjuk, hogy erre Orbán Viktor egyébként hogy reagál. De itt hagyj hozzam be a kicsit a saját pártunkat, mert hogy azért nem tudom, hogy más országokban ez mennyire gyakori. Biztos, hogy minden országban vannak különféle pártüntetések, de olyan jó lenne már olyan nemzeti ünnep, ahol nem a pártok tüntetései tematizálnák a híreket, mert hogy ugye nálunk a nemzeti ünnepeink az arról szól, hogy a egymástól nem is olyan távol, két vagy három politikai tábor elmondja azt, hogy a másik az egyébként hazaáruló. Tehát, hogy nekünk a nemzeti ünnepeinket mi így ünnepeljük meg. Lényegében helyi szinten, települési szinten vannak olyan értelmes megemlékezések, ahol a különféle pártok egymás mellett megkoszorúzzák az adott településen azt az emlékművet, ami akár október 23-ával, akár március 15-ével összefüggésben van, de országos szinten úgy tűnik, hogy nem fogalmazódott meg még az a széles társadalmi igény, hogy egyébként hagyjuk a párt tüntetéseket. Tehát, hogy csináljunk valami olyan kulturális eseményt, ami ennek a nemzetnek az összetartozását szimbolizálja.
6: Én kicsit vitatkozok Gáborról, ami Orbán Viktor informáltságát, vagy szeretet
1: illeti. Ez engem is meglepne. Pár nappal egy Bayer Zsoltnak.
6: Na pont erre akartam kérni, hogy a Bayer interjú az egy dologra jó volt, hogy teljesen egyértelművé tett, hogy Orbán Viktor a parlamenten kívül képzeli el a politika csinálást a jövőben. Tehát ő elengedte azt a sztorit, teljesen súlytalan a Fidesz frakció a parlamentben, a politika érdemi részét Orbán Viktor szerint, és én is így gondolkoznék a helyében, a parlamenten kívül kell csinálni. Tehát szerintem egy ilyen békemenet szervezése, ez egy gyújtózsinór. Ez pont kell az Orbánnak, hogy akkor berobbantsa a
4: motorokat. Akkor van ebben logika, amit mondasz, akkor viszont annyiból módosítanám azt, amit mondtam, hogy simán el tudom képzelni az Orbánról, hogy maga elé tolta az említett urakat, és ő kivárja, hogy egyébként ezzel mi lesz.
6: Orbán taktika,
4: és hogyha nagy a társadalmi igény, akkor majd az ő is az élére áll, ha nem, akkor meg esetleg el sasszézik innen, mert azért, hogyha igaz az, amit mondasz, akkor Orbán Viktornak kellett volna kiállni, ő azt mondta, hogy az élére fog állni itt a társadalmi mozgalmaknak, és ő lesz itt az utcai harcos megint, akkor neki kellett volna bejelenteni, ezt nem Bayer Zsoltnak.
1: De ez még megtörténhet. Én azt gondolom, hogy ez 19-re lapúzás jelenleg a Fidesznél, ha úgy látjuk a történetet, ahogy látjuk. De miután hatalmas a tét, hogy ott mekkora tömeget tudnak felmutatni, itt nem is elsősorban a tiszásoknak, hogy őket nyűgözzék le, hogy itt hihetetlen tömeg vonul az utcákon, hanem a saját belső tábornak, amiről beszélt egyébként a Bayer Zsoltnak adott interjúban is Orbán Viktor, hogy most mi nem kifelé beszélünk, saját magunkhoz beszélünk, tehát a tábornak kell azt éreznie, hogy még mindig erősek vagyunk, és egyben vagyunk. És ugye Lázár Jánosról tudjuk, hogy talán körbejárta a különböző megyéket, és... Aztán lemondott, de hogy valamiféle információt azért begyűjtöttek arról, hogy hányan vannak, mekkora a hajlandóság adott esetben egy békemenetre, de lehet, hogy én vagyok most már túl idealista. Én mégis azt gondolom, hogy ez hihetetlen kockázat, amit most vállal a Fidesz, ha csak nincs megtámogatva ez az egész projekt több százmillió forinttal, vagy valahonnan az előkerül, és akkor megint megjelennek a buszok.
5: Amikor Orbánék kikaptak, akkor ugye meghirdették, talán az választások utáni első interjúban, hogy a Fideszre milyen típusú politikai jövő vár. Akkor annak idején ezen viccelődtünk, hogy ezt ők maguk sem biztos gondolják komolyan, és valószínűleg a felét nem is gondolták komolyan. Az ilyen jellegű ügyekkel, mint amikről ma is beszélünk, azért a Fidesz politikai jövője még nincsen biztosítva, hogy egyáltalán lesz ilyen politikai jövő, de az látszik, hogy Orbán Viktorban és az őt körülölelő politikusokban, gondolkodókban, stratégákban mindig megvan egy ilyen választási vereség után is az a hatalmi realizmus, amire ők egyébként építettek 16 év alatt, és amire a régi ellenzék, a régi baloldali pártok ugye nem tudtak építeni. Tehát egyszerűen, mire gondolok? Nem alszanak, értelmezik a helyzetet. Ugye most Békés Mártonnak van ez a fontos szava, amin az ellenzék, vagy mi régi ellenzéki nyilvánosság megint gúnyolódik, hogy mozaik jobb oldal, meg nem tudom, ebbe illik bele az, hogy a Huth Gergely szervezi, egy mozgalmi élet adnak az egésznek. Gúnyolódhatunk ezen, de valójában a diagnózis igaz. Ahhoz, hogy a Fidesznek politikai jövője legyen, ahhoz valamilyen arculati decentralizációra van szükség. Arra van szükség, hogy egy fúzió jöjjön létre, és
1: ez jelenleg csak ennek a látszata történik.
5: Szerintem ezt pontosan tudják, és az a helyzet, hogy ez a fajta diagnózis arról, hogy hogyan tartunk életben egy éppen hatalmas választási vereséget elszenvedett pártot, viszont értelmezhető úgy is, mint lázadás Orbán Viktorral szemben, amikor a Békés Márton azt mondja, hogy mozaik jobboldal, az valójában a Fidesz politikai jövőjének a visszakövetelése attól a monolit elgyepesedett gépezettől, Orbán Balástól, Orbán Viktortól, aki ezt a mozgalmat, ezt a pártot tacsra vágta.
1: Értem, ez jól hangzik, csak nincs jelenleg olyan politikai szereplő, akár Navracsicsékről beszélünk, akik ugye polgári demokraták néven valami új irányt indítanak, akik azt mondanák, hogy Orbán Viktor nélkül képzeljük el a jövőt. Még ők is ezt mondják. Mindenki ezt mondja, hogy Orbán Viktorral.
3: Igen, ez a névsor, ez pont azokból áll, akik továbbra is hűséges esküt tesznek Orbánra. Egyébként, ha már emlegettük ezt a Bayer interjút, szerintem két okból volt nagyon érdekes vagy fontos. Az egyik az, amire itt most szó esett, hogy milyen legyen a jobb oldal. És Orbán Viktor világosra tette, hogy csak egy egységes jobb oldal tudja majd 2030-ban a Tiszával fölvenni a harcot. Ez egy világos üzenet volt Navracsicséknak. Hogy álljanak le, fejezzék be, nincs helye itt most az alternatív útkeresésnek, egy irány van, amit mi majd kijelölünk, és akkor itt jön a másik fontos, hogy ki az a mi? Mit jelent az, hogy mi? Mert Orbántól pont azt nem kaptam meg, amire én számítottam, hogy eldől, hogy valóban beleáll vezetőként ebbe, vagy a háttérben megmarad egy ilyen bölcs emberként, egyfajta Deák Ferencként, most a párhuzam nyilván lehet akár erős is, de hogy ilyen deáki bölcs megmondó szerepben majd így mondogat dolgokat, és akkor az a pártnak ilyen szellemi munícióként használ, de operatív szinten már nem vesz részt a párt működésében. Nekem erre vonatkozóan nem kaptam semmilyen kapaszkodót, tehát ez továbbra sem dőlt el valószínűleg, és ebben a tekintetben, hogy a békemenetbe csatlakozik-e hozzá, azt nem hiszem, hogy ott fog masírozni, de hogy támogatásáról biztosítja a békemenetet, ezek fontos információk lesznek a tekintetben, hogy mi is lesz Orbán Viktor szerepe majd.
4: Én azt vitatnám egy picit, amit mondtál, hogy itt a Fidesz jól, vagy nem tudom, hogy jól értettelek-e feltétlenül, lehet, hogy nem, de hogy tehát én nekem az egész elmúlt hónap, vagy hónapok azt üzenik, hogy a Fidesznek nincs stratégiája. Tehát, hogy én nem mondom, hogy gúnyolódjunk persze a mozaik jobb oldal kifejezésen, és nem is szeretek gúnyolódni senkin, de azt azért én Orbán Viktoron is, és a Fideszen is látom, hogy nem tudják, hogy mit akarnak. Orbán Viktor sem. Tehát az, amikor ő azt mondja, hogy az önkény ellen fogunk küzdeni, tehát hogy április 12-én az ország nagy része mondott nemet egy önkény, elég, hogy mondjam, erősen felhasználó hatalommal szemben, tehát hogy nem látok semmiféle innovációt. Azt látom, hogy Orbán Viktor visszamenekül.
3: A hangulatkeltés az nem stratégia?
4: Hát stratégia lehet. Most az zajlik, igen, csak hogyha az utcá, igen, de hogy talán a Bayer interjúban mondta Orbán Viktor, hogy csak az elégedetlenségre nem lehet építeni politikát. Talán volt egy
3: ilyen gondolata. Igen, volt egy ilyen
4: mondása. De akkor mire? És erre ő nem adta meg a saját maga által felvetett kérdés, nem adta meg a választ, hogy mi a Fidesz innováció, mi a jövőképe, mi a...
3: De közben azt is mondta, hogy ütni kell őket, és rosszabbak lesznek a gazdasági és társadalmi viszonyok pár hónap múlva.
4: Igen, csak Orbán Viktornak...
3: Hát egymások ellentmondó dolgokat is.
4: Orbán Viktornak volt egy sámán szerepe. Az ő korábbi politikai időszakában, aki bizonyos időpontokban elmondja, hogy ilyen meta szintre emeli a Fidesz politikát, és én most nem látom ezt a meta szintet.
5: Én hadd vitatkozzak vissza egy picit. Ugye ezt a... Egyrészt nem szeretném lebecsülni a nyelvnek és az ideológiának a jelentőségét az operációs aspektussal szemben. Tehát az Orbán Viktor azt tartotta a hatalomban 16 éven keresztül, hogy realista volt azzal szemben, hogy a hatalom az elsősorban egy nyelvjáték.
4: De pont ez nincs meg mostában.
5: És amikor az Orbán elment a Bayerhez, elkezdett olyan dolgokról beszélni, amiket, én nem hogy Orbán apológiát akarok itt benyomni, hanem pusztán arra akarom rányájtani a figyelmünket, hogy van itt még egyfajta élet, és van itt még egyfajta jövő. Tehát az Orbán elkezdett olyan dolgokról beszélni, amikről korábban egyébként a Fidesz nem beszélt. Nagyon sokszor hallottam azt a szót, amit korábban nem hallottam, hogy szabadság. Más kontextusokban nem csak a Brüsszellel szembeni szabadságról hallok, hanem nyilván ez most neki kapóra jön ebben a politikai helyzetben, de elkezdenek az állammal szembeni szabadságról beszélni. Elkezdett Orbán Viktor kapitalizmusról beszélni. Arról kezdett el beszélni, hogy mi egy kapitalista.
4: Közben kérdezhetek rá is, bocsáss, csak annyit, hogy de a nyelvnek, a politikai nyelvnek is, annak hitelesnek is kell lennie. És én pont ezt állítom, hogy az, amit most a Fidesz ebben állít, amikor szabadságról meg önkényről beszél, akkor hol a hitelesség?
5: Na jó, de a valóság nem ugyanaz a 1,5 millió Fidesz szavazó számára, mint a rendszerváltó többség számára. Nekik el lehet azt bábozni,
7: teljes joggal és legitimen, hogy a Fidesz az önkény ellen küzd. Alapvetően áldozati sérelmekre és mítoszokra épít a politika, és az Orbán jobb.
3: 1,5 millió ember. Tehát, hogy azokat megtartja, akkor maradnak, nem tudom.
1: Van 1,5 millió.
4: Nem tudjuk, hogy van-e még 1,5 millió.
7: Csak mindenkiben benne van ez az érzés, hogy a Fidesznek már nincs jövője, és én is szeretném azt írni, hogy nincs jövője, csak közben legyen bennünk ez a realizmus, hogy itt olyan fajta szellemi tőke van továbbra is, amit 2022 és 26 között leoldódott róluk, mert túlságosan beálltak bizonyos hatalmi rutinok. És lehet, hogy ebben az új típusú helyzetben megvan még az önfelfogó képességük, ami a hazai szocialista liberális világnak soha nem volt.
4: Egy mondatot hagyd mondjak csak, és utána Zoli tiéd a szó, hogy szerintem az a baj, hogy Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, és Orbán Viktorral sincs már Fidesz. Tehát én Orbán Viktornak a politikai szerepét abban látom, hogy ő lett Magyar Péter Gyurcsány Ference. Tehát ami Orbán Viktornak volt Gyurcsány Ferenc, az most Magyar Péternek Orbán Viktor. Tehát lényegében Orbán Viktor politikai szinten arra lesz képes, hogy az ellenzéken belül 1,5 millió embert, ahogy te mondtad, elbábozzon egy történetet, egy nyelvet, egy sztorit, de ez már nem lesz ugyanaz, mint ami volt. Tehát ez már nem lesz egy kormányképes konstrukció.
3: Ugye Gyurcsány megpróbált aktív szereplő maradni. Tehát ez azért sokat rontott az élvezeti értékén. Orbán ezt a hibát el tudja persze követni, de amire én gondolok, és erről is beszéltem az előbb, hogyha egyfajta hazabölcse szerepébe próbálja magát helyezni, és nem előtérbe tolja. Én gondolok, és erről is beszéltem az előbb, hogyha egyfajta hazabölcse

0: hogy a baloldalnak is lehet még reneszánsza, pedig most ennek az írmagját se látjuk a politikai mezőben.
1: Lesz-e jövője Balogh Zoltánnak? Ez itt a kérdés. Ő még azért mindig egy fontos politikai és vallási szereplő. Most megszólalt, illetve írt egy posztot, és elmagyarázta, hogy neki a kegyelmi botrányban milyen felelőssége, milyen szerepe volt.
2: Balogh Zoltán szerint nem az ő feladata volt Vásárhelyi János erkölcsi ellenőrzése, amikor 2016-ban állami kitüntetésre javasolta a bicskei gyermekotthon igazgatóját. Így szemlézte egyebek közt az Economics azt a közleményt, amit a korábbi miniszter, jelenleg református püspök juttatott el az MTI-hez. Ebben részletesen ismertette a kitüntetés felterjesztésének több szintű menetét, ugyanis, mint írta, szeretné azt úgy megvilágítani, hogy abban a személyes felelősségét is tisztázza. Balogh Zoltán szerint a hetedik szinten a miniszteri kabinet azokkal az esetekkel foglalkozott, amelyekkel kapcsolatban valamelyik korábbi szinten kifogás merült fel. A Vásárhelyi Jánosra vonatkozó indítvány azonban nem szerepelt ezek között. Így azt támogatva küldtem tovább, mint javaslattételre jogosult személy, írta Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy a kitüntetési bizottságnak lehetősége volt ellenőrizni, szerepele a javasolt személy a bűnügyi nyilvántartásban, ami kizáró ok. Vásárhelyi János nem szerepelt benne.
1: Ez nem teljesen érthető, hogy itt most kinek milyen felelősségi köre van, a hiba nem az önök készülékében van, én is mindent megtettem, tényleg becsülettel, de Kafka perében éreztem magam hirtelen, hogy benyitok valahova, és akkor még onnan nyílik három ajtó. Csak idéznék, hogy az első szint a helyi szintre mutogat, a harmadik, hatodik szint szakmai és politikai szűrőként nem talált semmit, hetedik szinten miniszteri aláírás, mert nem volt kifogás, nyolcadik, és akkor folytathatnám. A végén eljutunk oda, hogy mint, úgy érzem magam, mint Travolta a mémben. Jobbra nézek, balra nézek, és akkor most itt közölt valamit egyáltalán Balogh Zoltán, vagy sem? Megfogható egyáltalán, vagy sem?
0: Segítség. Azt közölte, hogy nem volt felelőssége a döntésben.
1: Köszönöm, Zoli.
0: Ugye itt azért...
1: Tudtam, hogy rá számítottam.
0: Bármikor máskor. Hogy itt igazából a Balogh Zoltánnal az a helyzet, hogy politikai következményekkel már nem kell szembenéznie, mert az megtörtént az áprilisi választásokon. Büntetőjogi következményt meg én most nem látok a horizonton, bár nem tudom, milyen megítélés alá esik ez a kegyelmi ügy, hogy itt mondjuk a hivatali visszaélés, vagy valamilyen kategória előkerülhet-e, tényállás előkerülhet-e, de nálam ez egy fiókbazár dosszié már. Itt egy szempontból érdekes az egész, hogy megtörténjen az ügynek olyan teljes értékű feltárása a nyilvánosság számára érthető módon, hogy végre megtudjuk, hogy ki, mikor, hogyan döntött ebben az ügyben.
3: Van azért az ügynek még
0: Ennyi, bocsánat.
3: Van az ügynek szerintem még egy aspektusa, amit én idehoznék. Én római katolikus felekezethez tartozó vagyok, a népszámláláskor legalábbis ezt szoktam magamról állítani. Azt, hogy erre méltó vagyok, ez egy másik kérdés, de a református egyháznak a püspökéről beszélünk. És ezt az úgy érdemes ízlelgetni, hogy a református egyház püspökének ilyen szintekről kell magyarázni, mint a forró krumplit így dobálja mindenfelé. Tehát én nem tudom, hogy a református egyházban ezt hogy élik meg, de azt gyanítom némi empátiával, hogy borzasztó érzés lehet az, hogy a püspöküknek egy ilyen ügyben ilyen szintű magyarázkodásra van szüksége. És én azt gondolom, hogy a minimum elvárás lett volna az irányába, hogy nem mentse ezt a pozíciót. Tehát hogyha egy igazi református püspök, elnézést, hogy így mondom, de egy igazi református püspök ebben a szituációban azt mondja, hogy mindaddig, amíg ebben az ügyben én nem tudom teljes mértékben tisztázni magam, addig nem tudom ezt a feladatot ellátni jó szívvel. És átadja valaki másnak ezt a feladatot. Tehát ez a saját egyházával szembeni otrombaság, nem tudom másképp mondani.
1: És akik alatta vannak, azoknak nem kellene valamit tenni? Fellázadni?
3: Nem ismerem a református egyháznak ilyen értelemben a lehetőségeit, de azt gondolom, hogy de. Igen, tehát erre a válasz nagyon egyszerűen az, hogy de.
4: Nem szeretnék túl nagyívű kijelentéseket tenni, bizonyára megvan Balogh Zoltánnak a maga erkölcsi kötődése a református egyházhoz, de nekem ő egy olyan jellemnek tűnik, akit elsősorban ugye mindig a hatalom érdekelt, ugye az egyház az talán kevésbé. Hát és abból is látszik, hogy mennyire nem érdekli őt az egyház. Pontosan tudja, hogy ez a fajta politikai stigma, ami érthetően rákerült, az leginkább az ő egyházának áll, az leginkább a hazai kálvinizmusnak, a hazai reformátusságnak áll, és ennek ellenére nem tesz semmit. Hát, és az a helyzet, hogy utána ez egy ördögi kör, mert hogyha leépül a szószoros értelmében az egyház, ugye a hívek, leépül az ő közösségi identitásuk, leépül az ő önmegszervezési képességük, akkor például ezek a köztes egyházi figurák, akik adott

0: Ebben gyanakvással nézik Balogh Zoltánnak a ténykedését, és szívesen fellázadnának ellene, nem tudnak kivel partnerséget vállalni ebben a folyamatban. És így zajlik tovább és tovább ez az állítólagos konzervatívnak nevezett hagyaték, végső soron itt a társadalmi autonómiák leépítéséről zajlott az elmúlt 16 év. Balogh Zoltán ennek a folyamatnak egy nagyszerű relikviája.
1: Na mielőtt mennénk tovább az oktatási témára, egy gyors hír, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság mai ülésén Gyurko Szilvia bemutatta a gyermekvédelmi jelentést, illetve Diószegi Judit, a testület tisztás elnöke Orbán Viktor meghallgatását is felvetette. Rövid reakció, van ennek egyáltalán értelme, mert voltak ott olyan tisztás képviselők is, akik ezt finoman vitatták.
2: Hát annak mindenképp lenne üzenet, hogy Orbán Viktor megjelenne egy ilyen bizottsági meghallgatáson, de bármelyik bizottságnak a meghallgatásán, igen, tehát ez egy szándék lehet, hogy visszavonják, bevonják Orbán Viktort az aktív politikai térbe, de hát nyilván ennek semmi realitása nincs. Uh-huh. Ez egy eseti vagy állandó bizottság, amiről beszélünk?
1: Jó kérdés.
3: De ez a vizsgálóbizottság, amit létrehoztak.
2: Akkor ez eseti?
3: Eseti, igen.
2: Persze, mert akkor viszont be is lehet rendelni.
3: Sőt, hát ugye az a szankció, hogy ha nem jelenik meg, akkor előállítják. Tehát, hogy szerintem ez ennek ilyen...
1: A harmadjára ugye nem
2: jelent.
3: De hogy én is, hogy mondjam, örömmel hallgatnám meg Orbán Viktort, de hogy nem tudom, hogy az-e a jó lépés, hogyha most őt ott. Tehát, hogy az nekem kicsit a filmszínház effektust erősíti, de Balogh Zoltán meghívását viszont nagyon támogatnám. Tehát azt gondolom, hogy ott ő, tehát hogy ő miért a Facebookon reagál erre, tehát álljon már egyszer egy riporter.
2: Erről már Istennel megbeszélte ezt.
3: Értem, csak hogy ugye emlékezzetek
1: vissza. Kimondta, hogy bűnös.
3: Az is mennyire szimbolikus volt, amikor Novák Katalin lemondott, meg Varga Judit lemondott, akkor ő elment valahol Ausztriába ilyen lelki napokat tartani, elmélkedni. Tehát, hogy na mindegy, nem akarom őt
1: szegélni. És arra jutott, hogy nincs felelőssége.
3: Igen, hát arra jutott, hogy ő hetedik szinten volt, és ott már minden rendben
1: van. Hetedik szinten minden rendben van. Na, jön egy kis oktatási téma. Lannert Judit arról beszélt, hogy a középosztálybeli fiatalok gyermekek elbutulásáért a közösségi média is felelős. Erről nézzünk egy rövid filmet.
4: A közösségi média már nem csak a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésére jelent kockázatot, hanem a jobb anyagi hátterű családok gyermekeire is negatív hatással van. Erről beszélt Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A jelenség nem hazai sajátosság, a miniszter szerint ugyanis a PISA felmérések eredményeiből látszik, hogy a legjobb háttérrel rendelkező tanulók teljesítményében tapasztalható a legnagyobb visszaesés világszerte. A jelenség súlya abból is jól látható, hogy néhány nappal ezelőtt terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás egy 16 éves győri fiúval szemben, aki egy AI alapú chatbottal tervezgetett erőszakos támadást. Az FBI-tól érkezett jelzés szeptember közepén a Nemzeti Nyomozóiroda Transatlanti Műveleti Osztályához. Az NNI munkatársai kiderítették, hogy a felhasználó egy 16 éves győri fiú, akit kedden otthon fogtak el.
1: Ausztrália nemrégiben a 16 éven aluliak esetében egy ilyen szigorítást, tiltást vezetett be, és hát én úgy tudom, ahogy olvastam az erről szóló tanulmányokat, hogy ez nem igazán jött be, mert a fiatalok megtalálták azokat a csatornákat, azokat az eszközöket, hogy kijátsszák ezt a rendszert, sőt, olyan területére tértek az internetnek, ami sokkal kevésbé kontrollált, és sokkal több a durva tartalom, ahol nincs mondjuk egy meta, hogy szűrjön. Mit gondoltok?
2: Ha jól emlékszem, ma tartotta Ursula von der Leyen bizottsági elnök az éves uniós értékelését, a beszédét, és ott is szóba került ez a téma, és uniós szintű lépéseket helyezett kilátásba, hogy hogyan lehet korlátozni a nem kívánt tartalmak elérését.
1: Folyamatos görgetést és az automatikus videólejátszást akarják.
2: Én alapvetően nagyon rossz véleménnyel vagyok a közösségi médiáról. Az egy pöcegödör.
1: Fel sem vagy a Facebookon.
2: Az egy pöcegödör, megtalálsz azért. az egy pöcegödör, borzalmas, jellemtorzító, jellemdeformáló hatása is tud lenni, de azért kicsit most megengedő leszek. Vannak ott azért fontos ügyek. Tehát bizonyos ügyeket ott lehet igazából kitenni a nyilvánosság elé. Bizonyos közösségek ott tudják megtalálni a hangjukat. Ennek valami értelmes, normális, az arányokat figyelembe vevő szabályozásra lenne szükség. Én támogatom azt, hogy valamilyen módon korlátozzák 18, 16, 14 év alatt, az már döntés kérdése az internethez való hozzáférés bizonyos tartalmakhoz.
0: Itt már nem is csak a közösségi médiáról van szó, hanem valami talán még veszélyesebbről, vagy még fenyegetőbbről ezek a nagy nyelvi modellek. Nagy nyelvi modellek, amik ugye ennek a generációnak, és kifejezetten annak a azoknak a generációknak, amik utánuk, illetve utánunk jönnek, egyfajta mindennapi beszélgetőtárs, és átveszi azt a szerepet, amiben minden nap mi saját magunk vagyunk, a saját magunkkal való kapcsolatunkban, hogy beszélgetünk önmagunkkal, gondolkodunk önmagunkkal, mit csinálunk, kiszervezzük az önmagunkkal való beszélgetést a képernyőkre. Tehát felszámoljuk a gondolkodásnak az autonómiáját. Tehát, hogyha én valami miatt szkeptikus vagyok azt illetően, hogy a következő 50 évben demokráciában fogunk élni, az nem is elsősorban Orbán Viktornak a visszatérése, ha bár az se lenne szívügyem, hanem a mesterséges intelligencia. Egy további kérdés, hogy általában az államnak, vagy a hatóságoknak, hogyha az Európai Unióról beszélünk, akár elméleti szinten mennyi esélye van a technológia és digitális fejlődésnek ezzel a folyamatosan gyorsuló ívével szemben? Hát, nehéz kérdés.
3: Versenyhátrányban vagyunk, de hogy szerintem az alapvető kérdés arról szólt, hogy mit tudunk tenni a fiatalokért, vagy a kiskorúakért, és ezügyben én azt gondolom, hogy van tennivaló. A 2RK-nak az asztalán van egyébként az ausztrál példa, és mi foglalkozunk ezzel, itt néhány héten belül valamilyen formában elő is akarunk vele állni, mert én azt attól tartok, hogy nem megúszható az állami beavatkozás. Tehát lehet, hogy az ausztrál példa nem jött be, de kapura kell lőni, mert szerintem nagyon nagy a baj.
1: Mint Szoboszlai.
3: És akkor hát, ha bejön egy olyan is, mint ami Szoboszlainak nemrég.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtátok a véleményeteket. Még a nap kérdését megnézzük, végeredményt szeretnék ezügyben hirdetni, hogy milyen arányok születtek végül. Szülői vagy állami beavatkozásra volna szükség, hogy korlátozzuk a gyermekek közösségi média használatát. 72% bízná ezt a szülőkre, és 28% az államra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt már az Aktuál. Szép estét kívánok, holnap is lesz ilyen műsor, úgyhogy mindenképpen kövessék azt is. Viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ritkán fordul elő a szakmánkban, amikor leülünk egy beszélgetésre, és úgy ülünk le, hogy fogalmunk nincs arról, hogy az egyik vendég kicsoda. Hát most a másikról tudjuk, szeretettel köszöntjük Dedet Tamást, a Gábor Dénes Főiskola drón laborjának, egyetem. Drón laborjának vezetőjét. Igen. De hát a kollégáját, akivel eljött, arról nem tudjuk,
2: hogy
1: hívják.
3: Még nincs neve. A hallgatók segítségére vár, hogy nevet adjunk neki. Itt a nyáron volt a diákoknak a gólyatábor, ott már volt egy kezdeményezés, most szeptember 25-én lesz a kutatók éjszakája, ott is közvéleményt fogunk kutatni, hogy mi legyen a robotunknak a neve.
1: Ez egy humanoid robot.
3: Egy humanoid robot.
1: Aki már az egyetemre beiratkozott, és
3: igen,
1: oda jár.
3: Beiratkozott, letette az egyetemi esküt, felolvasta az első éveseknek az évnyitón szeptember 1-én.
1: Tud olvasni?
3: Egyetemünk szerves része. Ő azért jött, hogy nem feltétlenül, hogy tanuljon, hanem inkább, hogy tanítson. Illetve ő az a platform, akinek a segítségével a hallgatóink azt el fogják sajátítani a robotikát, a képfeldolgozást, objektumfelismerést, illetve a robot kezek manipulátoroknak a használatát.
2: Azt, hogy fog kinézni a gyakorlatban, az biztos, hogy rendkívül szórakoztató. Én éppen kiszaladtam egy rövid szünet alatt, és...
3: Inkább azt mondanám, hogy a hallgatók hogyan reagálnak rá. Ebből fog kialakulni a gyakorlat. Tehát Magyarországon még ilyen jellegű robotokkal most ismerkedünk. Tehát az idei év tavasza volt az, amikor a legtöbb egyetem megkapta. Ugye már régebb óta találkoztunk vele különböző bemutatókon, aki Magyarországra is beszállítja, magyar kereskedésről hozta, haknizott vele, mutogatta, kipróbáltuk, használtuk. Most nálunk a hallgatóknál ez úgy néz ki, hogy mindenki rácsodálkozik, megsimogatja egy kicsit.
1: Csináljon már vele valamit, hogyha kérhetem.
2: Most szerintem zavarba jött, amióta adásban vagyunk előtte sokkal.
3: Most jelenleg a kínai gyártó által felrakott demóprogramok futnak rajta. Egyébként...
1: De mit tud még, hogyha mondjuk nem az ilyen látványos dolgokat?
2: Tehát gyakorlatban hogy néz ki mondjuk?
3: Van egy felsőtes mozgatási széria, a készfogás, integetés, tud csókot küldeni. Például itt lesz mindjárt egy csókküldés. Illetve van egy teljes test mozgást bemutató demo programsor, ami 4-5 táncot tartalmaz, egy balettet tartalmaz, egy ilyen kvázi kung fu bemutatót tartalmaz. Ezek a gyártó által feltöltött események, illetve mozgásmódok, ez inkább arról szólnak, hogy az ember, aki meg fogja venni ezt a humanoidot, lássa, hogy mire képes.
2: És mire képes? Vagy mire lesz képes?
3: Megdönteni a futók világcsúcsát, és mindenre képes. Az a legnagyobb előnye a humanoidnak, hogy az emberi infrastruktúrát nem kell megváltoztatni. Tehát ha valaki egy lépcsőházas környezetbe jössz be, akkor felmegy a lépcsőn, fogja tudni kezelni a liftet, fogja tudni segíteni.
1: És azt például meg tudjuk csinálni? Mondta, hogy láttuk, hogy csókot dob, meg integet, hogy táncolni tud, azt például meg tudja mutatni, hogy hogy táncol.
3: Akkor le fogjuk bontani itt a...
1: Ja, lebontjuk.
3: Tehát nekem van egy biztonsági távolság, amit meg kell tartani. Értem. Tehát a baletthez egy 6 méterszer, 3 méteres terület kell, és akkor ezt szépen le fogja
1: A látványosságon táncolni. Túl a tudás, az hogy ered ebből a robotból? Tehát az egyetemnek a hallgatóitnak azon túl, hogy nagyon jó pofa megnézegetik, azon túl mit tudnak ebből tanulni?
3: Maga a robot egy számítógép, ami humanoid egy számítógép, ami kapott 4 darab robot mozgást elősegítő végtagot. Ez a 4 végtag, ez külön-külön vezérelhető, illetve a végtagokban lévő léptető motorok vezérelhetők. Tehát a hallgató ezeket fogja tudni módosítani. A robotnak a fejében található egy kamera, illetve egy térlátó kamera. Tehát a robotnak a mozgását, helyzetfelismerését, objektumfelismerést, a szemüvegtokot, a csészét, az asztalt.
1: Tehát tud olyan programot írni, hogy elviszi a szemüvegtokot.
3: Vagy mondom azt, hogy hol a szemüvegem, és idehozza. Vagy mondom azt, hogy most rosszul érzem magam, és idehozza a szívgyógyszert. Vagy mondom azt, hogy szédülök, izzadok, leesett a cukrom, és hozza az inzulin gyógyszert, sőt, be is adja. Tehát ahogy fog fejlődni, ahogy változni fognak ezek a platformok, ugye ő egy oktatásra optimalizált robot, ahogy ezek a platformok fejlődni fognak, egyre több helyen meg fog jelenni a háztartásokban is, de először az iparban fog megjelenni. Tehát azok a monoton, nehéz fizikai munkák, amiket folyamatosan végezni kell, és nem tudják az infrastruktúrát megváltoztatni, ott nagyon gyorsan el fognak terjedni. A Bajor autógyártó az, aki az X3-as városi telepjárójára kezdte el először alkalmazni, több mint 30 ezer autót gyártottak az ő segítségükkel.
1: És ha én otthon például szeretnék egy ilyet, hogy vigye le a szemetet, akkor mennyit kell érte fizetnem?
3: Nem tudom megmondani. Tehát azért, hogy én becsülettel tudjak oktatni a hallgatóknak, nekem nem szabad néznem az eszközárát. Nekem azt kell néznem, hogy a hallgató ebből minél többet tanuljon, minél többet részesedjen. Természetesen a vezetőim tudják, hogy mennyibe kerül, hiszen valamilyen úton módon ők fizették ezt a történetet, de nekem nem az a feladatom, hogy egy robotnak az értékével foglalkozzak. Én szerszámként tekintek rá, tanulói segítségként tekintek rá, illetve egy olyan elektronikai platformként, amitől én is tudok tanulni, és én is tudom tanítani.
1: Hát köszönjük szépen, hogy elhozta a kollégáját, és sok sikert az egyetemen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy itt van.
3: Reméljük, hogy lesz.
2: A nevet kíváncsian várjuk, mire esik majd a választás.
3: Meg fogjuk küldeni.
4: Úgy is van.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Rajzpályázatot írnak ki gyerekeknek, tinédzsereknek, óvodától egészen középiskoláig, méghozzá azért, hogy fel tudják dolgozni azt a gyászt, ami az átsuhanó babákkal jár, vagyis azokkal a gyermekekkel, akik még a megszületésük előtt eltávoznak, vagy rövid idővel a megszületésük után. Talán első körben, ja igen, bocsánat, vendégünk Sepcsik Anna, az Életérzés Egyesület alapítója. Szóval szerintem a legtöbb esetben ilyenkor a szülők jutnak eszébe mindenkinek, az ő fájdalmuk, gyászuk, a testvérek, gyermekek talán kevésbé, hogy mi a helyzet velük, ők hogyan tudják feldolgozni a gyászukat, ebben segít ez a pályázat.
3: Hát igazából mi azt szoktuk erre mondani, hogy feldolgozni a feldolgozhatatlant, mert hogy azért ez egy olyan gyász, ami soha nem múlik el, mert ezek a babák mindig ott vannak a mi szívünkben. Ugye mi is 3 babát vesztettünk el, és amikor ezek a veszteségek értek minket, voltak már megszületett gyermekeink, és itt mindig az a nagyon fontos, hogy azokkal a gyermekekkel, akik már megszülettek, hogy kommunikálunk erről, hogy dolgozunk velük együtt, hogy beszélgetünk, hogy osztjuk meg, és utána, akik a következőként akár, ugye azt szokták mondani, hogy szivárványbabaként érkeznek, velük is beszélgetünk erről. Nálunk abszolút ez egy természetes dolog volt, hogy korosztályukhoz függően, mert azért az sem mindegy, mi az, amit mi így kommunikálunk velük. Azért az nagyon fontos, hogy ez a pályázat nem csak a perinatális veszteséget megélőkről szól, hanem ugye a gyermekek minden nap abszolút előfordul, hogy megélhetnek egy veszteséget, elhagyják a kedvenc játékukat például. Ugye minket felnőtteket is felkavar, amikor elveszítünk egy olyat, amihez nagyon kötődünk, hát a gyermekeket is. És nagyon fontos, hogy erről beszélgessünk velük, hogy ezeket ne bagatelizáljuk el, mint ahogy az is lényeges nekünk az életérzésnél, hogy ne legyenek ezek az érzések elnyomva, hogy merjünk erről beszélni.
4: Ugye itt ezek az átsuhanó babák, ezek alatt azokat a gyerekeket értjük, akik vagy meg sem születtek, vagy pedig 1 éves koruk előtt haltak meg.
3: Igen.
4: Egy testvér, aki mondjuk kicsi, és mondjuk 5 éves, annak milyen kapcsolódása van egy olyan csöpséggel, akit adott esetben nem is látott, vagy hogyha látott is, akkor nagyon rövid ideig. Hogy reagál erre egy ilyen kisgyerek? Nyilván a rajzokból erre is választ kapnak.
3: Nagyon sokat tudnak a rajzok mutatni. Például most itt a képek között is az egyik kisfiunknak a rajza van, ahol ő 8 fával ábrázolja az én 8 gyermekemet, és van 5 megszületett gyermekem, és 3 átsuhanó babánk. És ezt így nagyon szépen a fákon keresztül megmutatja. És itt az a lényeg, hogy ugye az ember tudja azt, hogy egy 5 éves is mindent érez. Tehát annyira érzi ugye az, hogy most itt történt valami. És ez a nagyon fontos, ugye, hogy erről beszélgessünk vele. Sokszor már ugye tudják azt, hogy érkezik akár egy kis tesó, megosztjuk velük is. És az sem mindegy, hogy akkor most azt hogy meséljük el, hogy ez a kis testvér tovább ment, és átsuhanóba van.
2: Sokszor gondolom, ők a fájdalmukat nem is igazán tudják kifejezni, vagy nem is úgy élik meg, mint azok, akik már mondjuk felnőttek, vagy nagyobbak, de valahol meg mégis nyomot hagy a lelkükben, és kell, hogy ezt feldolgozzák, valamilyen formán ez kijöjjön belőlük.
3: Abszolút, de mi felnőttek se tudjuk, és sokszor a gyermekek azok, akik segítenek nekünk is egy adott pillanatban, hogy nekiállnak beszélgetni, és akkor már ugye kénytelen vagyok én is beszélgetni erről, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elnyomni az érzelmeket, és például egy rajzpályázat arra is jó, hogy merjünk erről beszélgetni, miközben ő rajzol, vagy az elkészült művét így megmutatja nekünk, akkor beszélgessünk róla, hogy mi az, ami ezen a képen van. És ez nagyon fontos. Figyelek.
4: Nem, nyugodtan fejezze be, csak eszembe jutott arról valami.
3: És ez nagyon, nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy valami megmaradt ebben a gyermekben, amiről nem tudtunk úgy beszélni, vagy nekünk így előjön az, hogy még jobban szükségünk van ebben egy támogatásra, akkor merjünk segítséget kérni akár szakemberektől ebben.
4: Hogy mennyire fontos a kommunikáció, ugye sok esetben az ember akár a saját életében tapasztalja, vagy máshol látja, hogy ha van egy tragédia egy családban, akkor sokszor az a szülőknek a megoldó képlete az ügy kezelésére, hogy az elején azt mondják, hogy jaj, még ne mondjuk el a gyereknek, hogy mi történt. Legyen ez egy apa-anya elvesztése, vagy egy testvér elvesztése. Ilyenkor helyes út az, hogyha a titkolózás az első fázis?
3: Hát én nem ennek vagyok a híve, és a szakemberek is általában azt kommunikálják, hogy beszéljünk őszintén a gyermekeinkkel, a hozzátartozókkal, a környezetünkkel.
4: Fel tudja fogni ezt mondjuk egy 10 éves gyerek?
3: Abszolút. És ez a nagyon fontos, hogy ne olyat mondjunk, ami ugye nem valós. Itt jön be például a mesék szerepe, hogy egy mesén keresztül is szépen el lehet mondani azt, hogy mondjuk mi történt. De nagyon fontos az, hogy ne olyat mondjunk, ami nem valóságos, hogy a papa most elment vásárolni, és nem jött vissza. Tehát, hogy olyan történeteket lehet hallani, amik sajnos inkább nem azt az irányt mutatják, amiből a gyermek is, higgyük el tényleg, hogy annyira érzi ezt az egészet, és nagyon fontos, hogy őszintén a korosztálya szerint beszéljünk vele.
2: Sefcsik Annának, az Életérzés Egyesület alapítójának köszönjük, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

0: Rubber. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elpörög a futball idény is, hamarosan megkezdi a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája selejtező meccseit. Itt van velünk Perlai Bálint, az Index sportújságírója.
2: Jó reggel.
3: Jó reggel!
1: Erről fogunk beszélgetni, de rögtön át is adom a szót Luciának, mert ő kérte, hogy mindenféleképpen ő akarja ezt kezdeni.
3: Igen, igyekszem majd nem túlragyogni Dávidot a szakértelmemmel. Ez természetesen itt szarkazmus, de az első kérdésem tehát, hogy volt-e számodra meglepetés a kihirdetett keretben?
2: Meglepetés talán úgy volt, hogy Márko Rosszinak ez egy, már talán egy éve dilemmája, hogy a középhátvéd posztot hogy oldja meg, ugye Vili Orbán mellette kell Lipcsébe játszik, és ugye mellette ősszel a novemberi VB, vagy a őszi VB-s rejtezőkön Szalai Attila játszott jobbára, aki ugye most nincs a keretbe. Ezt mondta, meglepetésnek ezt nem mondanám, mert ugye tavasszal is ő nem volt már a válogatottba, és igazából Rossi tavasszal is majd folyamatosan próbálta megoldani, hogy ki az, akit játszhat, és itt most megint új nevek kerültek be, az NB1-ből is, de külföldre igazoltak is többen, említhetjük Márgráf Ákost, Várkonyi Bencét akár, tehát több fiatal is van. Ami talán meglepetés, hogy a Tóth Alex helyzete, arra maga a kapitány is beszélt ezen a kerethirdetésen, ugye az ő helyzete nagyon speciális, mint a januárban igazolt Angliába a Premier League-be, a Bournemouth-hoz, és ilyen fél évig nem nagyon játszott, de ez igazából el lett mondva, hogy az a betanulásról szól. De nyáron új edző érkezett, és azóta igazából az talán finom jelzés, hogy nem kap lehetőséget, hiszen jobbára a meccskeretbe se kerül be. És ugye Rossi elve ezt nyíltan kimondta korábban, hogy az kerülhet be a válogatottba, aki stabilan játszik, és játékpercei vannak.
1: Ezért érdekes és csodálatos dolog szerintem a futball, hogy mindenki másképpen látja, vagy másképpen gondolkodik róla. Te ugye szakíró vagy, te ahogy hallgatlak, nagyon részleteiben szakmailag nézed a dolgot. Én hobbi futballrajongóként mondtad itt a védelmet, nekem azt tűnt fel, hogy Callum Stiles, aki eddig világ életében a középpályára volt meghirdetve a válogatottban, most a védő között kap szerepet. Nem ez a meglepetés?
2: Így mondhatjuk meglepetésnek, de ugye Angliában ő már egy ideje tényleg védőként játszik, és korábban is a válogatottban, hol a középpályán, hol a védelembe játszott, és ugye amióta Rossi átállt újra a négy védős rendszer, ugye balhátvédként ő is bevethető, és Kerkez Milos mellett itt ő lehet a másik alternatíva. Tóth Alexre visszatérve, hogy ott az érdekes, hogy Rossi ugye tegnap elmondta, hogy vele kivételezett, amit azért egy kapitány nagyon ritkán szokott mondani, de az tényleg luxus lenne egy olyan játékos kihagyni, aki világ talán legerősebb bajnokságában a Premier League-be játszik, vagy hát nem játszik, de ott van, és igazából Rossi azzal indokolta a döntését, hogy olyan minőséget képvisel így is, illetve neki önbizalom szempontjából is fontos, hogy a válogatottban kapjon lehetőséget, mert ugye nagyon sokan erre a válogatott összetartásra úgy beszélnek, hogy ilyenkor egy nagy család összegyűlik, nagyon jó a hangulat, és igazából ez ilyen feltöltődés is.
1: Kérdezhetek, vagy?
3: Nyugodtan próbálom
1: visszafogni magam. Nem akarok közbevágni, hogyha esetleg van valami.
3: Csak így pörögnek a kérdések a fejemben, de...
1: De tedd föl nyugodtan.
3: Én azt kérdezném, hogy vár-e valamilyen eredményt a szövetségi kapitánya közelgő Nemzetek Ligája meccsektől, vagy inkább úgy tekint erre, hogy ez egyfajta felkészülés a közelgő EB-selejtezőkre?
2: Ezt a kapitánytól meg is kérdezték, ugye most különleges helyzet, mert négy mérkőzés játszik a válogatott, mert korábban ugye kettőt játszott, de most a szeptemberi és az októberi válogatott szünetet egybe vonták, így három hét alatt négy mérkőzés fog lejátszani, és ugye utána még novemberben kettőt. A kapitány nyilván azt mondta, hogy minden négy mérkőzés szeretnék megjelenni, a 12 ponttal számol, amely nem is tűnik akkora nagyot mondásnak, hiszen Ukrajnával játszunk kétszere, még játszunk idegenben Észak-Írországgal, és fogadjuk a grúzokat. A világranglista alapján, hogy az ukránok vannak egy kicsit előttünk pár helyjel, a másik két válogatott le van szakadva, szóval itt igazából a papírforma szerint az ukránokkal fogunk csatázni az első helyért, és az első hely az ugye feljutás jelent az A divízióba ismételten, és ahogy említetted, az Európa bajnoki selejtezőkre fontos lehet, hogy minél jobb helyezést érjünk el.
1: Most azért, ha megnézzük ezeket a csapatokat, akik ellen játszunk majd. Ugye Ukrajna, Észak-Írország, Grúzia, és mi vagyunk a csoportba. Azért egyik sem annyira erős válogatott, nyilván ez a B csoport miatt van, de hogyha itt például mi nem vagyunk a legjobbak ebből a négyesből, akkor bejönne a magyar futballpesszimizmus menetrendszerűen mondván, hát vége a magyar válogatott sikereinek, mi már ebbe a csoportba se vagyunk elsők.
2: Mindenképp jó tenne egy siker, ugye itt a őszi VB-s rejtezőkre gondolva, hiszen még az noha már egy éve eltelt, de azért még mindig felemlegetjük az írek elleni hazai utolsó mérkőzést. Ha mondjuk az ukránok mögött másodikok leszünk, szerintem az azért nem nagy tragédia. Nyilván itt az az a kérdés, hogy ez hogyan fog megtörténni, tehát hogy az ukránok ellen milyen eredményeket érünk el, és emellett az, amit az elmúlt években már nagyjából sikerült hozni a papírforma győzelmeket, hogy említetted Grúzia és Észak-Írország ellen, ott a hazai mérkőzések szerintem gondot nem fognak okozni, idegenben azok már sokkal érdekesebbek lesznek. De hát itt így, hogy most szerda reggel beszélünk, azt láthattuk tegnap este, hogy a játékosok azért jó formában vannak, gondolva itt mondjuk Szoboszlai Dominikra, aki tegnap a Liverpool mérkőzésén csereként beállva, talán nem túlzás mondani, hogy az eddigi karrierje egyik, hanem a legnagyobb gólját lőtte.
3: Milyen formában vannak a top játékosok Szoboszlai Dominikon túl?
2: Hát ugye még Varga Barnabás lehet kiemelni, mindenképp ugye a görög, aki Görögországban, az Alkaténban jó formában van, kezdőjátékos, a BL-ben is játszott már, ugye ott egy érdekes kapcsolat lesz Vitális Milánnal együtt, aki ugye nyáron igazol szintén az Alkhez a Győrből. Szóval a top játékosok jó formában vannak, Kerkez a Liverpoolban, noha kap kritikákat, de az új edző alatt is egyértelműen az első számú választásnak tűnik.
1: Van még egy nagy ígéretünk, aki berobbant a válogatottba is, meg a magyar futballba is, hogy Kovács Bendegúz, aki Hollandiában az Alkmaar csapatában játszott. Hírek voltak róla, hogy a Chelsea-től kezdve nagy csapatok is vinnék, 18 éves fiúról van szó, majd utána, mintha elvágták volna, be se fér az AZ Alkmaarba se. Elvesztettünk egy tehetséget?
2: Ne, ezt nem mondanám igazából. Ugye már ugye az ő neve akkor került be igazán a köztudatba, amikor ugye a júniusi válogatott összetartásra Rossi már behívta, de ahogy már említettem, hogy Rossinak ez egy elve tényleg, hogy olyanokat hívva, akik lehetőséget kapnak a legmagasabb szinten. És ugye Kovács Bendegúz esetében ugye ő az Alkmaarnak a második csapatában játszik továbbra is. De hát még, ahogy mondtam...
1: Már az első csapattal van szerződése.
2: Igen, tehát, de hát ahogy mondta, 18 éves, tehát azért még a következő egy-két évben azért szerintem fogjuk őt bőven látni a válogatottban.
1: Akár... Legyen így. Legyen így. Luciában még ugyan maradt pár kérdés, de az időnk
3: majd
1: az lejárt.
3: Majd adás után megbeszéljük, de még a híradó előtt.
1: Időnk lejárt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Perlai Bálintnak. Önöknek nézőink, köszönjük a figyelmet. Holnap csütörtök van, holnap már csak egyedül várom önöket, mert Lucia már nem lesz. Maradjanak velünk, nézzék az ATV-t, és holnap a reggel.
3: A híradóban még azért találkozunk a héten, de a Startban már nem. Köszönjük a figyelmet, legyen szép napjuk. Viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Mészáros Lőrincnek üzent Magyar Péter az autópálya koncessziós szerződés kapcsán, azt írta, vége a mutyinak. Kis Ambrus szerint októberre ismét a csőd szélére kerülhet a főváros, a kormány szerint rosszul bánnak a pénzzel. Jöhetnek az amerikai szankciók Oroszország ellen, Donald Trump aláírta az erről szóló törvényt. Mészáros Lőrincnek üzent Magyar Péter, szerinte ugyanis az oligarchák megrettentek az autópálya koncessziók felmondásától és fenyegetőzni kezdtek. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, vége van a mutyinak, és ebből nem enged a kormány. A híradónak nyilatkozó jogászok szerint egyoldalúan nem lehet megszüntetni a 35 éves autópálya koncessziós szerződést, vagy közös megegyezéssel módosítják a meglévő jogviszonyt, vagy érvénytelenségre kell hivatkoznia a kabinetnek.
3: Az egyik az, hogy hogyan fogjuk az üzemeltetést visszavenni, békésen vagy véresen.
4: Ez továbbra is nyitott kérdés. A kormány pénteken bejelentette, hogy megszünteti a 2022-ben 35 évre megkötött autópálya koncessziót, amely Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekességébe tartozik. A közlekedés és beruházási miniszter szerint a megállapodás jogellenes és brutálisan túlárazott, sőt pénzügyileg teljes mértékben tarthatatlan a magyar állam számára. A szaktárca vezetője hamarosan levélben fordul a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-hez, vagyis az MKIF-hez. Benne az indoklással, hogy miért szükséges a szerződés megszüntetése. A politikus hozzátette, ezután két opció van az asztalon.
3: Az egyik verzió az, hogy együttműködnek a szerződés lezárásában és ennek a zavartalan továbbműködtetésében az autópályáknak. A másik pedig, hogy pereskedni fogunk. Mi azt gondoljuk, hogy ha ebből egy hosszas pereskedés lesz, azt is meg fogjuk nyerni. Van 5 különböző jogi forgatókönyvünk, és ezek össze is adódnak, amivel el tudjuk érni azt, hogy véget érjen ez a szerződés.
4: Magyar György úgy véli, egyoldalúan nem lehet megszüntetni egy ilyen jogviszonyt. Az ügyvéd szerint két lehetőség van. Közös megegyezéssel módosítják a meglévő jogviszonyt, vagy érvénytelenségre hivatkoznak.
5: Meggyőződésem, hogy ennek az ügynek a leglényegesebb tartalmi része inkább ott húzódik meg, amikor Rogán Anton miniszter úr egyoldalúan lemondott egy olyan törvényes jogról az állam nevében, amelyről nem mondhatott volna le, ez volt a felmondási jog. Ez a rendkívüli felmondás jogról való lemondása szerény álláspontom szerint érvénytelen, következésképpen erre tud hivatkozni a jogutód magyar állam.
4: Vitézi Dávid szombaton megosztotta Németh Tamásnak, az MKIF vezérigazgatójának levelét. Ebben a cégvezető jogi eljárásokkal fenyegette meg a magyar államot. A levél szerint már azzal kárt okozott a kabinet, hogy nyilatkoztak a szerződés részleteivel kapcsolatos álláspontjukról. A történteket Magyar Péter sem hagyta szó nélkül. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy Mészáros Lőrincék jogászokkal fenyegetőznek, de rosszul méri fel a helyzetet. A kormányfő úgy fogalmazott, idézem, nem marad érvényben a szerződés, vége a mutyinak. Egyúttal arra kérte Várkonyi Andreát, hogy üzenetét olvassa fel Mészáros Lőrincnek. Az Európai Bizottság 2024-ben kötelezettségszegési eljárás indított az autópálya koncesszió ügyében. Lattmann Tamás hozzátette, ha a szerződés mégis megszűnik, akkor az eljárás is leállhat idővel.
6: Szóval, ha lát olyan problémát, ami a megszűnés vagy a megszüntetés ellenére még mindig fönnáll, dönthet úgy, hogy elviszi a bírósághoz. De a jelen helyzetben én úgy látom, hogy itt nem fog erre sor kerülni, hiszen a bizottság az általa megfogalmazott és a nyilvánosság számára megismerhető kifogásai van. Alapvetően a szerződés egyes részleteit tette kritika tárgyává, amely probléma logikusan megszűnik, hogyha ez a szerződés maga is eltűnik a képből.
4: Az autópálya koncesszió több mint 23 ezer milliárd forint értékű szerződés.
2: Pécset folytatta országjárását Magyar Péter. Arról beszélt, hogy 133 napja miniszterelnök, és nem látja azt az összeomlást, amit Orbán Viktor prognosztizált erre az időszakra. Élcelődött a békemeneten, és azt is bejelentette, hogy részleges könnyítést kaphatnak az önkormányzatok a szolidaritási adó terén. Pécset követte a beszédet tudósítunk Szalai Péter. Szervusz Péter, miről beszélt még a miniszterelnök?
7: Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. A miniszterelnök már nincs a színpadon, most éppen a Tiszaszigetek képviselőivel, meg persze a megjelentekkel éppen szelfizik és beszélget. De visszatérve, hogy mi történt Pécsett. Ugye, ahogy ezt te is említetted, elmondta a miniszterelnök azt, hogy nem lehet 133 nap alatt egy ország problémáit, amit itt hagyott az előző kormány megoldani. Azonban méltatta Kármán Andrást, aki olyan bravúros gyorsasággal megoldotta, hogy Magyarország nem lett fizetés képtelen, hogy az már mondhatni csoda. De nézzük, hogy mi van Péccsel. A miniszterelnök azt mondta, hogy Pécs egy elhagyatott város lett. Pontosan puskáznék, elmondanám, hogy Pécs egy magára hagyott, nagyon nagy múltú, nagyon sokra hivatott város, amelyet az előző hatalom valószínűleg bosszúból magára hagyott. Szóval ebben gondolom a miniszterelnök azt akarta üzenni, hogy a következő hónapokban biztosan megsegíteni Pécset, és hát természetesen ide is majd lehet kerülne abból a bizonyos Európai Uniós pénzből, ami majd hazánkba érkezik. És még egy picit a végére, hogy az önkormányzatokat mindenképpen szeretné, a vidéki önkormányzatokat megerősíteni a miniszterelnök Magyar Péter, és azt is mondta, hogy nem megszüntetni akarja a megyei önkormányzatokat, hanem ezt át kell alakítani, mert ebben a formában, ebben a maffia formában ez már nem működhet így tovább. A szó a stúdiói.
2: Szalai Péter, köszönjük szépen. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint, bár a folyószámla hitelét rendezte a főváros, most újra a csőd szélére kerülhet. Magyar Péter szerint rosszul bánnak a pénzzel, a szakértők szerint viszont meg kell egyeznie a kormánynak a polgármesterekkel.
8: Éppen különböző okokból és módon megy csődbe a főváros.
9: Magyar Péter szavai a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy októberben esedékessé válik a szolidaritási hozzájárulás fővárosra eső aktuális részének megfizetése, mintegy 86 milliárd forint. A miniszterelnök elmondta, átalakítanák az önkormányzatok finanszírozási rendszerét.
8: Azért láttam én mindenféle rendezvényt, megláttam olyan kimutatásokat, hogy akár csak személyügyi költésekre és jutalmakra 30-40%-kal többet költ az éppen csődben lévő főváros, mint amennyit költött pár évvel ezelőtt. De természetesen viccet félretéve, ami nem is annyira vicc, tárgyalunk nem csak a fővárossal, más önkormányzatokkal is, és a kormány is tárgyal, hogy hogyan lehetne úgy átalakítani ezt a rendszert, hogy ne kelljen állandóan ezt hallgatni, hogy ki miért megy csődbe, és hogy jusson valódi fejlesztésekre is forrás.
9: A kérdés azért merült fel a kormány szóvivői tájékoztatón, mert a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen azt mondta, októberre megint elfogyhat a főváros pénze. Emiatt az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstoppot rendeltek el, és több intézményi beruházást is leállítottak.
10: Az önkormányzati miniszterről hallunk, az se nem is nagyon tűnt fel az elmúlt 5 hónapban, vagy inkább csak 4 az önkormányzatokért felelős miniszter. Tehát mintha nem lenne koncepció vagy akarat az önkormányzatok problémáinak megoldására.
9: Horth Gábor politológus szerint ideje nagyobb hangsúlyt helyeznie a kormánynak az önkormányzatok helyzetére, de mindenképpen kiegyezésre van szükség.
10: Szerintem az a jó, hogyha ezt a tárgyalóasztal mellett és nem egymást sarokba állítva csinálják a felek, tehát az sem jó, hogyha a főváros folyamatosan a kormányra mutogat, és az sem jó, hogyha a kormány pedig szétállja a kezét. Szerintem a legjobb megoldás, ha leülnek és közösen kitalálják a lehetséges utakat. Hozzáteszem, hogy abban persze igaza van Magyar Péternek, hogy ahhoz, hogy a főváros újabb lehetőséget, forrásokat kapjon, tényleg át kell tekinteni a főváros költségvetését alaposan, hogy mennyire hatékony az.
9: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint hosszú távú biztos megoldást kell kidolgozni.
3: Azt mindenképp el szeretnénk kerülni, hogy egy ilyen állandó csődveszély, tűzoltás, halogatás, halasztás legyen. Az a célunk, hogy találjunk egy tartós, fenntartható intézményi és finanszírozási megoldást is a főváros, és benne persze első helyen, hiszen az a legnagyobb tétel, és ott van a legnagyobb hiány a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére.
9: Gémesi György Gödöllő polgármestere elmondta, egyetért a Vitézi Dávid által elmondottakkal, és bízik abban, hogy ennek a hatása a jövő évi költségvetésben már érezhető lesz.
11: A 8 országos önkormányzati szövetség pont a héten ülésezett Székesfehérváron, és mindenféleképpen jeleztük a kormányzatnak, pontosabban Lőrinc Viktória miniszterasszonynak, hogy mielőbb szeretnénk tárgyalni a 2027-es költségvetésről, hiszen nem tudjuk a 2026-es évet elképzelni, anélkül, hogy az önkormányzati finanszírozásban valamiféle lazulások nem lennének, illetve valamilyen formában olyan változások, ami biztonságosabbá teszi a működést.
9: A témában kerestük a főváros sajtóosztályát is. Megkeresésünkre azt válaszolták, a tárgyalások sikere érdekében nem akarunk a sajtón keresztül üzengetni.
2: Van, ahol már a kórházak működését is akadályozza a szakember hiány. Az orvosi és szakdolgozói területen egyaránt egyre nehezebb biztosítani a mindennapos betegellátást. A képzés jelenlegi számai alapján pedig az utánpótlás sem látszik biztosítottnak. Szakértők szerint sürgető ágazati stratégiára lenne szükség a kormány bérrendezéssel, új szakdolgozói életpályával és a képzés átalakításával próbálná kezelni a problémát.
12: Orvosok, ápolók és szakdolgozók 10 000-ei hiányoznak, a kórházakban pedig évtizedes műszaki, pénzügyi, szervezeti és bizalmi adósság halmozódott fel.
13: Súlyos szakember hiánnyal küzd a magyar egészségügy, ami már a kórházak működését is akadályozza. A Magyar Kórházszövetség siófoki konferenciájáról szóló beszámolók szerint az intézményvezetők arról beszéltek, több helyen már a napi működéshez sincs elegendő szakdolgozó. Miközben a pályán maradók egyre idősebbek, 60%-uk már a nyugdíj előtti utolsó 10 évben jár.
12: Ki kell mondanunk, a magyar egészségügy nagyon beteg.
13: Így fogalmazott korábban Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a rendszer állapotával kapcsolatban. De nem csak a szakdolgozók, hanem 2025-ben már az aktív orvosok száma is csökkent az előző évhez képest. A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint sok egészségügyi dolgozó jelentős túlmunkát vállal, miközben az új munkaerő bevonzásával és megtartásával is problémák vannak.
14: Különösen aggasztónak tartom, hogy miközben a dolgozóknak azokat a juttatásokat sem fizetik ki, amik járnak nekik, ügyeleti díjak, a több megyében is perben vagyunk emiatt. Másrésztről nem látom azt sem, hogy a munkáltatók különösebb erőfeszítéseket tennének az új munkavállalók bevonására, így hogyha véletlenül még egy pályakezdő el is helyezkedik az egészségügybe, nagyon sokszor rövid idő után elmegy. Tehát a munkáltatóknak nem panaszkodni kellene, hanem konkrét lépéseket tenni.
13: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a munkaterhek csökkentésével lehetne családbarátabbá tenni az ágazatot.
15: Ugye a szakdolgozói karnak a 90-91 néhány százaléka hölgy, nő, édesanya, családanya, nagymama, akinek olyan kötelességei vannak, amelyek a családnak az összetartását jelenti. Az egészségügyi szakdolgozók körében az egyik legnagyobb a válási arány az egyedül élő elvált kollégáknak a száma, mert nem bírják a családok ki számos esetben ezt a nagyon-nagyon nagy munkaterhet, elfoglaltságot, és számos esetben itt a legnagyobb a pályaelhagyás is.
13: A szakember hiány utánpótlását a szakképzés problémái is nehezítik. A képzési rendszer szerkezete nem minden területen igazodik az egészségügy munkaerő igényeihez. Az ápolás területéről több mint 1500-an vonulnak nyugdíjba, miközben tanulói jogviszonnyal ennek csak a harmada van a rendszerben.
14: Ja, az, hogy most 6 évig képeznek egy egészségügyi szakdolgozót, az abnormális. Szerintem az is, hogy 14 éves korban döntsenek arról a fiatalok, hogy most bemennek egy szakképzésbe, amikor erre a többségük éretlen. A pályaorientációs rendszer katasztrofális állapotban van, nem tudnak megfelelő vonzást gyakorolni, már az általános iskolákban el kellene kezdeni arra, hogy ezt az egyébként nagyon szép hivatást többen válasszák.
13: Hegedűs Zsolt szerint az ágazatban sürgős paradigmaváltásra van szükség. Az egészségügyi miniszter a transzparencia erősítését, a kórházvezetők kiválasztásának megújítását, az alapellátás átalakítását, a várólisták csökkentését és a szakdolgozók béremelését is a legfontosabb feladatok közé sorolta. Utóbbi részletei azonban még nem ismertek. A tervek szerint következő lépésként a kormány 2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emeli az ágazat költségvetését.
16: Mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt, tehát indokolt az egészségügyi kiadások növelésére fordítani.
13: A november 1-től hatályba lépő dohánytermékeket érintő jövedéki adóemelésből származó többletbevételt pedig szintén az egészségügyre fordítanák, hogy jobb és biztonságosabb ellátást kapjanak a magyar emberek.
2: Donald Trump aláírta azt a törvényt, amely felhatalmazza az Egyesült Államokat, hogy széleskörű szankciókkal sújtsa Oroszország energia- és hadiparát. Az ukránok ünnepelnek, azonban egyelőre nem világos, hogy Amerika ténylegesen élni fog-e az új jogszabályadta lehetőségekkel.
17: Elfogadhatatlan. Így jellemezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azt a dróntámadást, ami miatt felrobbant az oroszországi Kursz 2 atomerőmű egyik hűtőtornya, egyúttal felszólította a harcoló feleket, hogy maximális katonai önmérsékletet tanúsítsanak annak érdekében, hogy ne történhessen nukleáris baleset. Az éjszaka folyamán az ukrán fronton is folytatódtak az összecsapások. Az Odessa térségében végrehajtott orosz légitámadások nyomán 178 ezer ember maradt áram nélkül. Más jelei is vannak azonban annak, hogy vízválasztóhoz érkezett az orosz-ukrán háború. Donald Trump amerikai elnök Washingtonban aláírta azt a törvényt, ami kiterjeszteni az Oroszország elleni szankciókat. A nemrégiben elhunyt és ismerten ukrán párti Lindsey Graham republikánus szenátorról elnevezett intézkedéscsomag szankciókat helyez kilátásba orosz vezetőkkel, üzletemberekkel és pénzügyi intézményekkel szemben is. Emellett nagy mértékben kiterjeszti az elnöki jogköröket a vámintézkedések terén. Trump ezután akár 100%-os vámot is kivethet az orosz energiahordozók 5 legnagyobb felvásárló országára, illetve arra az 5 országra is, amely a legnagyobb segítséget nyújtja Oroszországnak a szankciók elkerülésére. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök közleményében üdvözölte az intézkedést, és megköszönte azt a kongresszusnak, illetve Donald Trumpnak is. Bejegyzését azzal zárta, Lindsey emlékét leginkább azzal lehet megtisztelni, ha haladéktalanul végre is hajtják a törvény rendelkezéseit. A szóhasználat nem véletlen. A New York Times szerint is nyitott kérdés, hogy vajon Washington végül ténylegesen nyomás alá helyezi-e Moszkvát. Emellett az is kérdés, hogy amennyiben igen, az tényleg Oroszországnak árt-e igazán, vagy pedig a felvásárló országoknak. Az oroszok barátságtalan lépésnek nevezték Trump intézkedését, és felhívták a figyelmet, hogy ezzel saját magának nehezítheti meg, hogy békés megoldást hozzon Ukrajnában.
2: Kitiltotta a CNN-t, az MS Now televíziót és a Politikót a Fehérházból Donald Trump. Az amerikai elnök Truth Social felületén jelentette be, hogy azonnali hatállyal megvonja a szóban forgó szerkesztőségek hozzáférését az elnöki rezidenciához, mivel állandóan kitalációkat és hazugságokat terjesztenek. Az elnöknek hírhedten konfliktusos a viszonya az intézkedéseit támadó főáramú sajtóképviselőivel, így nem meglepő, hogy állítása szerint rövidesen más álhírterjesztő médiumok újságírói is követhetik kitiltott társaikat. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetországban meghibásodott egy távvezeték, így milliók maradtak áram nélkül. Ez már a hatodik nagymértékű leállás idén azóta, hogy januárban Donald Trump amerikai elnök energiablokkádot vezetett be Kuba ellen, amely így képtelen megfelelő módon ellátni erőműveit és kijavítani az infrastruktúra egyébként is súlyos problémáit. A Trump kormányzat nemzetbiztonsági fenyegetésként tekint Kuba kommunista vezetésére, ezért a rezsim leváltásának szándékával helyez gazdasági nyomást a szigetországra. Már több mint másfél évtizede segít a súlyos betegségek utáni visszailleszkedésben a Ments Életet Alapítvány. Most a Balatonon láttak vendégül érintett családokat. A gyerekek a legendás 50-50 vitorlással mehettek egy-egy kört az alapítvány egyik meghatározó támogatójának segítségével.
18: Az egyik balatonfüredi vitorlás kikötőbe hívták azokat a családokat, akiket vendégül látott az alapítvány. A szervezet elnöke azt mondta, szándékosan nem csak a gyerekeket hívják, hanem közös programot szerveznek.
19: Jellemző módon a családokban a testvérek a betegség alatt mindig hátrasorolódnak. Ez egy teljesen természetes folyamat, mert mindig a beteg gyerek van a központban. A szülők nagyon nehéz helyzetbe kerülnek érzelmileg is, de gazdaságilag is. Tehát ilyenkor anya beköltözik a kórházba általában, van, hogy apuka, és a másiknak meg gyakorlatilag két ember helyett kell eltartani a családot.
18: Az alapítvány legnagyobb támogatója volt az, aki most is segítette a családokat. Ők támogatják a versenyvitorlást is, így adta magát, hogy valami különlegeset nyújtsanak.
20: Ez együttműködés azért nagyon fontos számunkra, mert így olyan gyermekeknek és családoknak tudunk segítséget nyújtani, akik nagyon nehéz és hosszú betegségben szenvednek, és ebben a gyógyulásban szeretnénk segíteni nekik mindenképpen.
18: A többszörös kékszalag győztes hajó csapatvezetője azt mondta, hogy olyan élményt kínálnak, ami egy életre szól.
21: A vendégek, akiket eddig vittük, mind maradandó élménnyel távoztak, úgy gondolom, a hajóról. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez ma is így lesz, és tényleg ezeknek a gyerekeknek, illetve családoknak egy maradandó élményt fogunk nyújtani.
18: Az élményt csak fokozta, hogy az utasokat motorcsónak vitte a nyílt vízen várakozó katamaránhoz, és ott kellett átszállni a különleges hajóra.
22: A vitorláson már ültem, igen, félelemérzet meg kicsit volt. Kicsit egy picit, igen.
23: Tényleg nagyon örülünk a lehetőségnek és annak, hogy részesei lehettünk, és azok után, amin keresztül mentünk, és a sok bezártság után, mi nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy ezen részt tudtunk venni, mert nagyon sok minden kimaradt az életünkből.
18: A programban most 4 család vehetett részt, egy kicsit kiszakadva a hétköznapok nehézségeiből.
2: Somos a pályán következik. Somos Andrást szólítom. Szervusz András, mi lesz a mai adásban?
24: Szervusz Máté, nagyon köszöntöm szívélyesen a nézőket. Hát nyilvánvaló Magyar Péter országjárásának második felvonására koncentrálunk a műsor elején. A legnagyobb jogi és gazdasági konfliktus lesz az autópálya koncesszió visszaalakításának a lehetősége és kényszere. Azt tudjuk, hogy ezt az év végére tervezik, hiszen a koncesszornak odaadtak minden erőforrást, és hát ez nyilván ez a 35 év és jelentős 23 ezer milliárdnyi kifizetett autópályadíj, ez kellő körültekintést igényel. Közben nyilvánosságra került Orbán Viktor teljes köcsei beszéde. A volt miniszterelnök földrengésszerű verességről beszélt, és a Fidesz kudarcának okait elemezte, egyben az ellenzék újjászervezésének lépéseit vázolva. A Volánbusz ügyben már van 2 gyanúsítottunk is, gyanúsítottak, tehát ha hangsúlyozni kell, hogy nem elítéltekről van szó, és van egy 20 éves történet, nyilvánosságra hozták a 2006 őszének kormányülési jegyzőkönyveit. Ez ügyben itt nagy szerencséjük van a nézőknek, Lampert Mónika lesz itt velünk, tehát egy olyan vendég, aki maga is területfejlesztési és önkormányzati miniszterként ott ült a kormányülésen, úgyhogy tehát élőben jövünk, mindenkit várok szeretettel.
2: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó, holnap este friss hírekkel visszavárom Önöket, viszontlátásra!

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt van tehát a borműsor ismét a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Somodi Solymos Eszter szerkesztő nevében, és köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Tudták-e, hogy a kékfrankos az nem csak itt nálunk, hanem a környező országokban is kiemelkedő és kifejezetten fontos fajta. Hát, hogyha nem tudták, akkor most erről még nem csak hogy információkat, hanem egyenesen egy kerekasztal beszélgetésről szóló hírt is tudunk hozni. Györfi Zoltánnal, aki a kerekasztal beszélgetésben is ott lesz, ami erről szól, meg a zsűriben is, és akkor majd mind a kettőről, a bormustráról, magáról is beszélhetünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Nekem ez egészen meglepő. Egyesült Nemzetek a kékfrankosért, és akkor itt különböző néven illetik ezt a fajtát, mert hogy mindenhol ugye megvan a saját nemzeti nyelven, a saját nemzeti neve, nekünk egyszerűen csak kékfrankos. Mennyire elterjedt ez itt Közép-Európában?
2: Alapvetően a kékfrankos az mindenütt jelen, valahol az osztrák-magyar monarchia egykor volt, sőt, annak határain egy picit túlnyúlva. Előfordul például az Egyesült Államokban is, de van Ausztráliában is kékfrankos, elszórtan ugye inkább. De azt mondanám, hogy a jellemző termőterület az Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, nagyjából ezek a fő területek, illetve Németország egy része, ahol még szintén ott van. Ott egy kicsit más néven, hiszen ott a Lemberger név az elterjedtebb. A többi helyen általában a kékfrankos, frankovka, frankónia néveken ismerik.
1: Tehát végül is megtaláljuk, hogyha a környező országokban a borospalackokat mustrálgatjuk. Ha már mustra, igen. Lesz mustra is, tehát meg is nézik közelebbről, hogy ki mit tud kékfrankos ügyben. Hol tartunk mi ez ügyben, hogyha körbenézünk?
2: Így van, szeretnénk kiválasztani azokat, akik ugye Bécsben fogják ezen a nagy nemzetközi megméretetésen, bemutatkozáson képviselni a magyar kékfrankosokat. Mi jó helyen tartózkodunk, hogyha azt nézzük, hogy mekkora termőterület, hiszen közel 7000 hektárral azt kell mondani, hogy mi világelsők vagyunk kékfrankosban, nálunk van a legtöbb, nálunk terem a legtöbb. Ehhez képest azt gondolom, hogy talán a hírneve az nem olyan jó, mint amilyen jó minőséget képvisel maga a bor. Mi egy picit hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagy nemzetközi fajtákat előtérbe helyezzük, de igazándiból a kékfrankos szinte mindent tud, amit a nagyfajták, hiszen hát a rozéktól, vagy akár a pezsgő alapanyagtól kezdve egészen a nagy tartalmas érlelésre szánt vörösborokig a kékfrankos minden jóra képes.
1: De ez egy nagyon érdekes dolog ám, amit mond, mert hogyha kékfrankost magát ezek szerint nem becsüljük olyan nagyon magasra, viszont mondjuk a bikavért meg igen, és ott van az egri meg a szekszárdi bikavér, annak alkotó eleme a kékfrankos. Hát akkor ez hogy van?
2: Igen, lehet, hogy a név, lehet, hogy berögzülés, lehet, hogy egy régi időszak tömegtermelése, amikor tényleg a kék frankos egy alapbor volt, és oda volt bepolcozva egy tervgazdaságban, de hát a Bikavér nem létezhet kék frankos nélkül, hiszen a többi házasítástól, a nagy nemzetközi házasításhoz képest éppen abban különbözik, hogy kék frankos alapú ez a bázisa, ez ad neki egy picit izgalmasabb savakat, frissességet, gyümölcsösséget, ez a jellemző egyes cseresznyés ízvilág. Ez itt visszaköszön, és hát nagyon szép, zseniális, szuper prémium bikavéreink vannak, akár Szekszárdból, akár Egerből.
1: Azt szokták mondani, hogy a kék frankos ős hazája a Soproni hegység, a Soproni borvidék. Ez igazolható valamivel?
2: Az, hogy az ős hazája hol van, nehezen kiteríthető. A legújabb kutatások azok azt mutatják, hogy genetikailag, hogyha feltérképezzük, ahol valahol egyébként Dél-Steyrország lehet, és hát a környező területek, ez nincs is annyira messze Soprontól azért, hogy ott legyen, de valószínűleg, hogy ott a Dél-Steyr vidékeken alakult ki. Egyébként például a portugézer a másik olyan fajta, aminek az eredete ott található, és akkor onnan valószínűleg hát ilyen koncentrikusan elterjedt, és Sopron volt az egyik első magyar borvidék, ahol megjelent, és valószínűleg ezért azonosítjuk be elsősorban azért Sopronnal, plusz azért talán a soproni kékrakos volt az első egyik olyan márkanév is, vagy brand, amit azért mi magyarok megjegyeztünk.
1: Na hát akkor nézzük, hogy most igazából mire készülnek. Holnap, holnap után, tehát, vagy hogy van ez, igen, de ma holnap, 26-27-én lesz a kékfrankos bormustra és konferencia. A konferencián nyilván megbeszélik, hogy merre felé halad a világ a kékfrankos felől szemlélve. A bormustrára pedig meghívással érkeznek a borászok, borászatok, vagy pedig önök válogattak?
2: A bormustrára a borászok körében ment egy felhívás a Magyar Bormarketing Ügynökség részéről, és ők nevezték azokat a tételeket, amiket jónak tartottak, és gyakorlatilag itt a zsűri azt fogja kiválasztani, hogy melyek a legjobbak, az a körülbelül 25 tétel tűztünk ki célul, aki majd képviseli a magyar nemzeti színeket a bécsi bemutatkozáson, ebben az Egyesült Nemzetek kék frankosai között. És hát nagy reményeink vannak, mert azt gondolom, hogy ide mindenki talán a legjobbját küldte.
1: És hát akkor ugye másnap van a konferencia, ahol már egyrészt addigra lehet tudni, hogy milyen a felhozatal, a hazai felhozatal kék frankos ügyben. Másrészt pedig igazából mire keresnek választ?
2: Egy picit bemutatjuk az elképzelést is, hogy együtt azért kékfrankos ügyben talán többet érünk, és több eredményt tudunk elérni saját piacainkon, de akár a világpiacon, és hogyha a kékfrankost egy abszolút közép-európai fajtaként azonosítjuk, és tényleg az értékeit jól tudjuk kommunikálni. Másrészt egy picit azt is szeretnénk tudni, hogy hol helyezkedik el ma a világban, milyen visszajelzések vannak kereskedelemben, a szakértők részéről, hogyan látják a fogyasztók, beszélgessünk arról, milyen tapasztalatok vannak akár a hazai vagy külföldi borforgalmazásban a kékfrankos ügyében, hogy minél tudatosabban, minél inkább mondjuk az adat elvén is tudjunk döntést hozni, ne csak a szívünk vigyen bennünket, hanem azért lássuk, hogy mifelé mozog a piac, mifelé mozognak a trendek. Konferenciára ugye tudni fogjuk már a legjobbakat, sőt kóstolhatóak is lesznek ott a borok, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe.
1: Ráadásul a város fölött a Virtu étteremben várják azokat, akik 13 és 16-30 között meg is kóstolnák a legjobb magyar kékfrankosokat, ott ugye van lehetőség egy limitált jegyértékesítéssel bejutni, nem tudom, van-e még jegy, de hát nézzenek ennek utána, ebben nem fogunk tudni segíteni, viszont látják, ilyen információval tudtunk kékfrankos ügyben szolgálni. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, ha most kiindulunk abból, hogy itt van egy nemzetközi összefogás, meg lesz egy bécsi bemutatkozás, lehet, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség a kékfrankosra építi ezt az évet, mondjuk a nemzetközi megjelenéseivel?
2: Az biztos, hogy az egyik kihangsúlyozott, legjobban kommunikált fajta az a kékfrankos lesz, hiszen egy kiemelkedően fontos fajtánk. Tényleg ez a 7000 hektár, ez predesztinál bennünket arra, hogy komolyan foglalkozunk vele, és be is mutassuk a világnak, hogy mi ebben igazán kiváló minőséget tudunk produkálni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és örülök, hogy elmondta ezeket. Györfi Zoltánt hallották. Minden jót kívánok!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát annyi mindenről beszéltünk már ennek az évnek a tervei kapcsán. Szóltunk arról, hogy volt itt Furmint február, és bemutatkozott a Furmint Európának. Aztán most az imént hallhattak arról, hogy a kék frankossal milyen tervek vannak. Hát hogy ezek mennyire jelennek meg már most a nemzetközi piacon, és hogy mit lehet egyáltalán sikerre vinni manapság, arról kérdezem Blazsovszky Péter szomeliét, a Magyar Bormarketing Ügynökség boros gasztronómia szakértőjét. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Kérdezem azért is, mert hogy egy bő héttel ezelőtt volt Düsseldorfban egy nagy nemzetközi bor és szeszes ital kiállítás, és hát ott megint jelen volt a magyar bor, és ön is ott képviselte a szakmát. Mit látott, és mit vittünk?
2: Egy nagyon nagy sikerrel zárult, én azt gondolom, a düsseldorfi Provine. Azt tudni kell egyébként, hogy Párizs mellett a Provine talán Európa legnagyobb boros rendezvénye. Ez azt jelenti, hogy az egész világról érkeznek ide a borszakértők, és azok, akik borokat szeretnének vásárolni, disztribútorok. Tehát egy óriási lehetőség, megjelenési lehetőség a magyar borágazatnak. Beleépítettük a mostani üzeneteinkbe az utóbbi évek tapasztalatait, aminek a lényegét összefoglalva, azt gondolom, hogy a Furminttal már sikerült letennünk a névjegyünket, és most szépen lassan építjük tovább a magyar bor brandjét, kifejezetten az őshonos magyar, illetve a kárpát-medencei fajtákra alapozva.
1: Az, hogy mindenfélét tudunk mutatni, az nem viszi el a fókuszt egy kicsikét mindenfelé? Tehát nem az lesz a vége, hogy hát ezt is hozzák, azt is hozzák, de igazából mi a magyar bor?
2: Olyan, hogy magyar bor, egyébként a kérdés nagyon jó, de hogy olyan, hogy milyen a magyar bor, azért azt nem könnyű megfogalmazni. Arra próbálunk reflektálni ebben az esetben, hogy mi az, ami minket érdekessé tehet a borvilág számára. És a visszajelzések alapján a vulkanikusság üzenete, aminél azt tudni kell, hogy a vulkanikus talajon termett boroknak az aránya, illetve a vulkanikus talajok aránya a világ szinten az 1% alatt van, viszont nálunk Magyarországon a 20%-hoz közelít. Ez egy nagyon komoly hívószó. Ezen belül pedig az egyediséget az esetek többségében az őshonos fajták adják, mert azok hívják fel a figyelmet ennek a területnek a különlegességére.
1: Mi a mi különlegességünk igazán a külföld szemében? Értem, a vulkanikus talaj, de hát igazán végül aztán egy palackot fognak a kezükben.
2: Én azt gondolom, hogy egy palackból sokkal több annál, amilyen ital benne van. A magyar borok esetében én azt gondolom, hogy egy legalább 1000 éves borkultúrának a gyümölcsét tudja benne tartani ilyenkor a fogyasztó, és én azt szoktam mondani, és ezt az üzenetet szoktuk megfogalmazni angolul, hogy traditions and modernity, tehát hagyományok és modernitás, újítás. Ennek a kettőssége, ami mentén mi próbálunk a magyar bor üzenetéről beszélni, hogy itt vagyunk Európa közepén legalább 1000 éve egy 1000 éves bortradíciókkal rendelkező országként, és képesek voltunk úgy megújulni, hogy a saját fajtáinkra építve a saját terroárjainkat, a saját területeinket tudjuk propagálni.
1: Ilyenkor mi megismérhetjük a borokat? Ugye vannak ezeken a találkozókon nagyon komoly versenyek is, ahova be lehet nevezni a legjobb borainkat. Megtettük például Düsseldorfban?
2: Düsseldorfban, de konkrétan én nem tudok arról, hogy magán a eseményen lett volna boros verseny, de annyiból nagyon jó a meglátás, hogy most például a hozzánk csatlakozó borászatok egyrészt vitték a saját kínálatukat, de ezen kívül volt egy ilyen, mi úgy hívjuk a silent tasting zone, aminek az a lényege, hogy mi egy adott borszortimenttel kimegyünk, nem viszünk magunkkal a borászt, mi válogatjuk ki ezeket a tételeket, és a kollégámmal együtt szomeléként dolgoztunk ott, tehát akinek kérdése van, segítünk, de hagyjuk őket nyugodtan kóstolni. Most akkor mindig a kiválasztás szempontja szokott a kérdés lenni, mi alapján választjuk ki a borokat, és idén Düsseldorfban úgy határoztunk, hogy két korábban megrendezésre került német borverseny, a Weinwirtschaft és gyorsan akartam mondani a másikat, most nem fog eszembe jutni, egy kékfrankosokra, illetve furmintra és vulkanikus borokra épülő borversenynek a legjobb tételeiből vittünk egy válogatást. Ez azt jelenti, hogy eleve a német piacra próbáltunk fókuszálni azokon a tételeken keresztül, ami azon a piacon egyébként megmérettetett, és rendkívül jó eredményeket ért el.
1: Ott a tesztelésnek nincs végül egy pontozásos végeredménye?
2: de itt 100 pontos rendszerben szoktak zsűrizni, tehát hogy ugye 0-tól 100 pontig, most nem fogok ebbe belemenni, nagyon lehet, hogy ez 20 pontos rendszer, tehát 80 pont alatt nem feltétlenül ajánlott a tétel, 90 pont fölött pedig világszínvonalú, tehát azért a jóborok többsége az ilyen 83 és 93 pont közé szokott esni, a fölött azért nagyon kiemelkedő, és gyönyörű eredményeket értek el a borok, amiket mi kivittünk, azokat úgy válogattuk, hogy 86 és a maximálisan elért, aztán talán 93 pont közötti tartományból vittük ki a tételeket.
1: Itt abból a szempontból teljesen egyforma volt a borok szereplése, hogy milyen fajtájúak?
2: Hát annyi megkötés volt, ugye az egyik az egy kékfrankos, illetve kékfrankos alapú vörös házasítás volt, tehát vittünk ki egy kékfrankos sort, illetve arra építve olyat, ami vagy bikavér, tehát ugye az egri meg a szekszerdi bikavéreket meg tudtak jelenni, meg olyan vörösboros házasítások, amiknek kékfrankos a gerince. Ezen kívül az egyik szortiment részét a furmintok adták, külön volt egy sorunk az olasz rizlingekből, illetve volt egy olyan, ami ez a rest-off, tehát ami ezen kívül nem fért bele ezekbe a kategóriákban, tartalmazott mondjuk akár egy cserszegi fűszerest, akár egy házlevelűt, egy gyufarkat. Tehát nagyon izgalmas és változatos sor volt, és erre, amivel még ráépültünk, hogy a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva nem azt csináltuk, hogy ilyen egyórás mesterkurzus témákat tartottunk, és ott tartottuk a vendégek figyelmét egy ilyen fesztivál, mert sok volt nekik, hanem ilyen mini pop-upokat tartottunk a kollégámmal, ami azt jelenti, hogy teljesen kötetlenül összegyűlik 8-10-15-20 ember, kibontunk három palackot, és koncentráltan egy tematikát el tudunk nekik magyarázni, amit végighallgatnak, végigkóstolják ott állva, és egy az egybe átmegy az üzenet.
1: Azt mondja, hogy óriási siker volt, azt hiszem ez volt az első mondata, amivel a kérdésemre reagált. Ezt miben tudjuk mérni?
2: A kérdés az jó, a én megérzésem alapján volt óriási siker. Nyilván ugye a nap végén számoljuk meg a bárányokat, ahogy mondani szokták, tehát a borászoktól majd szükség lesz a visszajelzésekre, mert az alapvető cél az az, hogy a borászok értékesítési lehetőségét növeljük. Nyilván nekünk, mint MBÜ, tehát mi nem értékesítünk, mi marketingeszközökkel tudunk segíteni a borászatoknak a megjelenésben. Mi az üzenetek átvételében, az edukációban, a terepmunkában tudunk nekik segíteni. Az, hogy tényleg sem milyen eladás történt, azt gondolom a következő hónapok nem esetben akár fél évek gyümölcse vagy visszajelzése. A helyi visszajelzések alapján mondom azt, hogy óriási siker volt, pláne a tavalyhoz képest. Nagyon sokan voltak a standunknál, volt egy Master of Wine által tartott magyar mesterkúzus a magyar terroárokról, Konstantin Baum tartott rólunk egy nagyon izgalmas egyórás teljes teltházzal futó mesterkurzust, ahova akkor volt a túljelentkezés, hogy az ülőhelyek mellett a kordonon túl is osztogattunk poharakat, hogy állva hallgathassa a nézőközönség.
1: Jó, hát ez valamit azért csak jelent. Ez az egész meg egy türelemjáték. A borász élete maga a türelemjáték, és a végén az értékesítés tekintve is. Úgyhogy ez nem a kapkodó emberek műfaja. Blazsovszky Péter, köszönöm szépen a beszámolót.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A negyedik fél événél tart, gyorsan megy az idő, a Borkatedra, amelyik egy egyetemi képzés, és 9 egyetem 14 kurzusán lehet felvenni. 4.0 éppen ezért a neved, át, hogyha ez így megy tovább, és haladunk az időben, egy idő után el kell engedni ezt az elnevezést, mert hát a Borkatedra 26.0 az már furcsa lesz. Ádám Boglárka a vonalban, a Trinity Media csoport ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Szóval ez a 4.0. De írjuk le, hogy mi ez a Borkatedra, hát ha valaki még nem találkozott ezzel, bár itt minden fél évben megemlékezünk róla.
3: A Borkatedra maga egy egyetemi kurzus, amit a Magyar Bormarketing Ügynökség indított el 4 fél évvel ezelőtt, és az a célja, hogy a magyar borkultúrát közel hozzuk a fiatalokhoz.
2: Magyarul is, meg angolul is van borismereti, meg borkulturális kurzus, ha jól tudom. De elsősorban a magyar fiatalok jönnek el, vagy a külföldiek érdeklődését is felkeltette az, hogy milyen az a magyar bor?
3: Mind a magyar, mind az angol nyelvű kurzusok nagy népszerűségnek örvendenek. Szerintem nagyon jól mutatják ezt a számok is, míg az első fél évben 3 egyetemen 3 kurzussal indult el a Borkatedra, most a negyedik fél évben már 9 egyetem 14 kurzusa folyik jelenleg is éppen.
2: Az nagyon fontos, minden alkalommal elmondjuk, mert érdekes is, meg fontos is tényleg, hogy nem borászokat képeznek, hanem olyan szakembereket, akik hozzá tudnak szólni a borhoz, meg akik például, hogyha marketingesek lesznek, akkor nem esnek kétségbe, hogyha egy boros cég találja meg őket egy munkaajánlattal.
3: Így van, ez is nagyon szép cél lehet, de nekünk az elsődleges célunk az, hogy a jelenlegi fiatalok a jövő borfogyasztói, és mi azt szeretnénk, hogy ők nem csak fogyasztók legyenek, hanem értő közönség is. Tehát, hogy értsék, hogy mi van a bor mögött, mi van a pohárban, az, hogy miért ízlik, meg tudják ezt fogalmazni, és hogy értsék, hogy mi van az egész bor mögött, egészen a termeléstől a kultúráig.
2: Kultúrából mit tudnak ilyen kevés óraszámban, mert hát azért ez nem egy főtárgy átadni a fiataloknak?
3: Így van, ez egy normál kreditekért járó tantárgy, ahol végül is az alapokat próbáljuk meg átadni, hogy ezzel a tudással már sokan magabiztosabban és tudatosabban tudjanak bort választani. A témák között vannak olyan általános témák, mint a borkészítés, a szőlőfajták, hogyan kell bort kóstolni, megismertetjük a fő magyar borvidékeket, amit mi nagyon fontosnak tartunk, hogy mind az itthoni, tehát mind a hazai, mind a külföldi diákok igenis ismerjék a magyar borvidékeket. Emellett van ételborpárosítás is, borpiaci trendek, fenntarthatóság, mit hagytam még ki, bor és egészség, tehát hogy azért a kultúra része azért nagyon sok témában előkerül.
2: A diákok eljutnak borászokhoz, és eljutnak pincészetekbe?
3: Magával így a Borkatedra kurzuson keresztül borászatokhoz nem, viszont borkóstolás is része magának a kurzusnak. Fehér és vörös borokon keresztül ismertetjük meg velük a fő borvidékeket.
2: Hogyha egyre több helyen lehet erre lehetőséget találni, akkor ez azt jelenti, hogy valódi az érdeklődés. Nem csak a megúszás reményében, hogy jó, valami olcsó kis kreditpontot mégiscsak begyűjtök vele, hanem azt érzékelik, hogy a fiatalokat tényleg megragadja a téma?
3: Igen, mi azt gondoljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ezt mutatják azt is, hogy azok az egyetemek, ahol elindultunk, ők következő fél évben is újra elindítják ezt a tárgyat, és már több egyetem érdeklődik, hogy szeretnének csatlakozni, úgyhogy az őszi fél évben én úgy tudom, hogy még több egyetemen.
2: Hát már most is 9 egyetemen lehet ezt felvenni, valódi kreditpontokat ad, és hát olyan tudást, olyan kultúrát, amivel nem biztos, hogy ilyen mélységében megismerkedik egy fiatal ember. Ugye szoktuk mondani, hogy a bor a fiataloktól elég távol áll, most mint hogyha valami ezügyben változna, de hát nem magát a bort isszák, hanem különböző módon a buborékost, meg a koktélokat leginkább, ugye? Itt erre is van rá tekintésük, hogy mi a különbség ezek között?
3: Maga ez a kurzus inkább a borról és a borkultúráról szól, de természetesen, amikor akár ételborpárosításról vagy borpiaci trendekről van szó, akkor nem kerülhetjük ki ezeket a témákat is.
2: Hát a trendek, igen, az fontos.
3: Így van.
2: Főleg egy fiatal számára, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzá a dolog. Ádám Bognárka, köszönöm szépen, érdekes ez, és hát akkor a 4.0, a Borkatedra 4.0 ismét elindult. Lehet, hogy erről legközelebb majd ősszel számolunk be, amikor jön az 5.0. Sok sikert hozzá.
3: Legyen úgy, köszönjük szépen.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
1: Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Budapest is, hát lehet, hogy Közép-Európa legnagyobb bornegyede volt hajdanában Budafok, mert hogy ez a bornegyed látta el az osztrák-magyar monarchiát mindenféle jóval, és hát igazság szerint ez a bornegyed ez ma is létezik. Annyira létezik, hogy 2026-ban Budapest bornegyede ünnepelhet, méghozzá nem is akármiket, a 100. A évfordulója a városrész várossá nyilvánításának éppen 2026. A budafoki pincejárat is ünnepel, 10 éve zajlik ez hétvégente, és a Sós István borászati technikum is ünnepelhet, 125 éves. Ez utóbbinak az igazgatója Orbán Gergely, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát ez egész éves csinnadrattát ígér ez a három ünnep.
3: Nagyon készülünk rá, igen. Hát 125 éves szakképzési intézmény, azt hiszem, hogy elég régen van. Az egyik első intézmény vagyunk, aki borászatot oktat,

0: és talán egyetlen is voltunk nagyon sokáig, most már több intézmény is van az országban.
1: Az, hogy ilyen régi, az azt is mutatja, hogy a hagyományokra is érdemes lehet figyelni. Tudnak-e még

0: A kerület született, az iskolánk volt 25 éves, és már akkor is egy elég komoly változás volt. Akkor már azért komoly igény merült föl, mint ahogy említette, az országos nagy pincészeteknek. Akkor ugye még egy teljes monarchiát kellett ellátni, rengeteg borvidék központi része volt Budafok, és ez a Vincellér képzés, ami akkor indult, egy nagyon komoly gazdasági igényre épült. Nagyon sok minden változott, nagyon sokan végeztünk ebben az iskolában, én is ide jártam, és ugye abban az időszakban, amikor én végeztem 83-ban, akkor a borászati nagyüzemre képeztek az iskolánkban tanulókat, leendő borászokat. Most pedig elsődlegesen a kis középvállalati igényeknek megfelelően univerzális borászatokat kell nevelnünk. Visszatértünk az alapokhoz, tehát a nálunk végzettek a szakmának az alfáját és az omegáját egyaránt kell, hogy ismerjék a szőlőtől a borig.
1: Mennyire épül rá ez a hármas a saját tartóoszlopaira? Tehát, hogy ott van Budafok a maga múltjával, ott van a technikum a maga történetével, hát és ott vannak a pincék, ott vannak a borászatok, amelyek minden budafoki lába alatt ott húzódnak.
0: Igen, ezek a pincék meglévő pincék, sajnos kevéssé kihasználtak. Ahogy változott a rendszerváltást követően, átrendeződött az ágazat, úgy ezeknek a centrális helyezkedésű nagyvállalati pincéknek a jelentősége lecsökkent. Ennek ellenére a főváros centrális hatásának nagyon fontos jelentősége van a képzésben, mert hát a 22 borvidék, ami az országban most elhelyezkedik, a 22 különböző csillagpont szerint van elhelyezkedve az országban, tehát célszerű, hogy egy országos központban legyen a szakma oktatása. És ami nagyon-nagyon fontos, és ez is egy nagyon lényeges változás volt a képzési folyamatban, hogy van egy tangazdaságunk itt Budafokon, az iskolához közel, egy 3,5 hektáros szőlős terület, szőlőskert, ahol az elejétől a végéig, a szőlőtől a palackozásig mindent meg tudunk tanítani a tanítványainknak. És hát nagyon lényegesnek tartjuk, hogy beépüljünk a kerület életébe, ezért ez a tangazdaság, ha nem is teljes évben, de egy évben hat alkalommal részese a Bordegyed programnak, megnyitjuk az ajtóinkat, és várjuk szeretettel a kerület látogatóit.
1: Hát úgy sem úszta meg, hogy a pincejáratról ne beszéljünk, mert hát a legtöbben így szembesülnek Budafok jelenével, és azzal a boros, pezsgős múlttal, ami jellemzi ezt a térséget. Idén is lesz, ráadásul nyilván ezek az ünnepi tematikák be is épülnek a programba, a pincejárat programjaiba.
0: Igen, a 100 éves Budafok is nagy részt épít a pincejáratra, azt gondoljuk, hogy egy nagyon komoly népszerűsítési lehetőség, illetve hát a 125 éves sós is meghatározó része, ugye tartjuk a 6 rendezvényt, amiben folyamatosan megjelenünk, egy majális jellegű rendezvényen részt veszünk, a borfesztiválon részt veszünk, illetve gyakorlatilag nagyon meghatározó ez a születi fesztivál, születi mulatság, ahol hol helyszínként, hol pedig csak résztvevőként meg tudjuk mutatni magunkat.
1: Ha jól gondolom, a pincejárat következő időpontja április első hétvégéje lesz, ugye úgy van most a rend, hogy minden hónap első hétvégéje pincejárat. Mivel készülnek? Most már elég közel.
0: Igen, április 4-én szombaton lesz a következő alkalom, és igen, szeretettel várjuk a vendégeinket. Nálunk ugye a kerület által biztosított busz hozza föl hozzánk a vendégeket, és több turnusban végigvezetjük a szőlős területeinken, illetve megmutatjuk a pincét, egy nagyon szép pince is van a technikumnak a tangazdaságában, illetve bort tudunk bemutatni. A tangazdaságnak kiemelkedően jó minőségű borai vannak, van kuriózimitásunk, például kéknyelűt is termesztünk, igaz, nem ilyen nagy tételszámban, egy 5-600 palack terem egy évben, de azt gondolom, hogy nagyon ritka, hogy a badacsonyi borvidéken túl máshol is meg tudjuk mutatni ennek a fajtának az értékeit.
1: Egy iskola, ahol legális a borkóstolás, igaz?
0: Sőt, kötelező.
1: Hát ez az. Köszönöm, Pantár, hogy beszélt róla, és örülök, hogy beszélt róla. Nem tudom, hány éves kortól kóstolhatnak a fiatalok egy borászati iskolában?
0: Gyakorlatilag a képzés egy viszonylag egymásra épülő képzési szisztémával működik. Az 5 éves technikumi képzésünk esetében 2 év ágazati alapképzés van, már itt is azért mutatunk borokat, de hát kontroll alatt és nagyon fegyelmezetten próbáljuk megtanítani a fiatalokkal a bor bírálatát, élvezetét. Nagyon fontos a kultúrát borfogyasztás szempontjából, hogy tudatosan készítsük föl a tanítványainkat arra, hogy ez egy munkatárgya, rengeteg szépséggel és olyan alkotó munka eredménye, ami azt gondolom, hogy sokunknak örömet tud szerezni.
1: Hát gondolom, egy osztályjal ez úgy van, hogy az első alkalom az mindig a viháncolás és a komolytalanság, mert mégiscsak majdnem gyerek.

0: Aztán megtanulják, hogy ez egy szakma, és nagyon is komoly dolog.
1: Igen, abszolút. Bár iskolában vagyunk, és a viancolásnak azért vannak korlátai.
0: Kivéve, amikor jön a bortúra, hétvégén a pincejárat. Az egy kicsikét más. De az nem is a gyerekeknek szól. Orbán Gergely, köszönöm szépen. A Sós István Borászati Iskola igazgatójával beszélgettünk Budapest bornegyedéről, meg az iskolájukról. Köszönöm, és gratulálok az évfordulójukhoz.
1: Köszönjük szépen mi is.
0: És el is búcsúzom önöktől. Jövünk egy hét múlva ismét a borműsorral, újabb érdekességekkel, jó tételekkel, izgalmas kalandokkal és kiváló borászokkal számítunk önökre egy hét múlva is. Tehát addig pedig, hogyha kocintanak, egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Altéri Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
3: Orbán Viktor köcsén tért vissza a napi politikába, ahol egyből ellenállást hirdetett a jelenlegi kormánypárttal szemben. A Fidesz megújulásának kérdése egyre hangsúlyosabb, milyen irányt vehetnek Orbán Viktorék. Közben Magyarország orosz diplomatákat utasított ki, ami a magyar-orosz kapcsolatokban is új helyzetet teremthet. Krekó Pétert kérdezzük.
0: Új helyzetet és új irányt nagy valószínűséggel. Krekó Péter, a Politika Kapitál igazgatója, jó estét kívánok. Szervusz. 133 napot jósolt Orbán Viktor eredetileg, mint a tanácsköztársaság idején arra, hogy megbukjon a magyar kormány. Ez most nem egészen úgy néz ki, de hol tart a magyar kormány?
4: Igen, hát valóban, ha mondjuk a közvéleménykutatási adatokra nézünk, ha másra nem, amik ugyebár tanácsköztársaság idejéről nem állnak rendelkezésünkre, szóval nem tudjuk közvetlenül összehasonlítani a két időpontot, de hát azt látjuk egyébként, hogy társadalmi bizalom tekintetében nagyon erősen áll továbbra is a kormány, tehát hogy azért megnézzük a párt preferencia kutatásokat, akkor a biztos szavazó pártválasztók körében 65-70%-os támogatottság, az összes választó körében pedig több mint 50%-os, ami azért azt jelenti, hogy abszolút többsége van a magyar társadalomban jelenleg a Tiszának, ami ezek nagyon ritka pillanatok azért a magyar politikában, és hát azt látjuk, hogy egyrésztől megvan még ez a bizalom, tehát hogy hát politikai mézeshetek még tartanak, másrésztről pedig szerintem megmaradt a társadalomban egyfajta ilyen politikai hiperaktivitás, tehát egy olyan folyamatos felfokozott állapot, amit érezhetünk is a közéletben, mindenki figyelme kíséri a politikát, mindenki be akar szólni, de én azt gondolom, hogy eddig a kormány egyébként jól tudta kezelni azt a helyzetet, hogy nagyon magasak az elvárások, egyes területeken korrupció elleni harc, gazdaságpolitika, stb. Szerintem azért nehéz rövid távon nagy eredményeket felmutatni, de közben azért azt láthatjuk, hogy hogy 100 napig, 130 napig tart ez a bizalom egy új kormány esetében, ugyebár ezek teljesen önkényes számok, ez igazából a politikai szereplőktől függ, és én nagyjából úgy látom, hogy amíg a Fidesz úgy politizál, mint ahogy most politizál, pontosan úgy, mint a választások előtt, addig azért inkább attól kell félnie a Tisza kormánynak, hogy megbotlik a saját lábában.
5: Azt hogy látod, nagyon úgy nézett ki az első mondjuk 3 hónapban, hogy az összes erőforrás szinte felemészti azt, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjen az ország, és azzal kapcsolatosan szülessenek meg a döntések, plusz induljanak el bizonyos eljárások, amiket fel lehet mutatni majd a társadalom felé. De egy kormányzás, egy kormányzati struktúra, a minisztériumi struktúra és annak a működtetése ennél sokkal több. Tehát valószínűleg most ennek a fázisnak kell eljönnie. Hogy látod, hol tartanak ebben?
4: Igen, egész pontos, és ráadásul úgy kell ennek a fázisnak eljönnie, hogy itt azért minden ilyen váltásnál van egy fontos dilemma. Az a fontos dilemma az az, hogy igazából a politikai megtisztítás az milyen mélyre menjen le. Ugyebár, hogyha a minisztériumokban korábban felelős pozícióban levő szereplőket ugyebár mind kipenderítenék, akkor leállna az államigazgatás, és ez nem is történt. De így persze maradhat egy olyan állapot, hogy sokan úgy látják, hogy túl nagy a folytonosság a korábbi kormányzat és a jelenlegi kormányzat között, és azért tegyük hozzá, hogy ebből a szempontból egyébként, hogyha megnézzük, hogy az elitcsere eddig mennyire valósult meg, és persze még mondhatjuk, hogy az elén vagyunk a folyamatnak, de ebből a szempontból azért rendszerváltást egy kicsit erős fogalomnak érzem. Lehet azt mondani, hogy a politikai norma rendszer változott, lehet azt mondani, hogy a kormányzat változott, lehet azt mondani, hogy az alkotmányos rendszer egyes elemei, amelyek ahhoz kellettek, hogy eltávolítsák fontos szereplőket, változtak, de én azért azt gondolom, hogy ez nem hasonlítható, mondjuk nem tudom, az 1989-90-es rendszerváltáshoz, ahol mégiscsak egy pártrendszerből épült ki egy több párti, hát ilyen piaci struktúra.
5: Bár ott meg azért vitatkoznék veled ezzel az összefüggéssel, mert hogy 4 évvel később a rendszerváltást követően, meg az előző rendszer hajdani vezetői és tisztségviselői kerültek hatalomba.
4: Igen, igen, pontosan, de viszont már egy több párt rendszerben és egy piac gazdaságban. Teljes csere ott sem volt, és azt pont ezt szeretném mondani, hogy azért eliteknek a hatalomátmentési képességét azt ne becsüljük le, mind a gazdaságban, mind a politikában, igaz ez. És én azt gondolom egyébként, amikor elvárásokat támasztunk egy ilyen politikai átalakulással kapcsolatban, akkor azért abból kell kiindulni, hogy ez soha nem tud tökéletesen zajlani. De vissza, hogy meg is válaszoljam a kérdésedet, és visszatérek rá, tehát hogy azt látjuk szerintem, hogy valóban egyébként az uniós pénzek megszerzésében legalábbis addig, amíg dokumentumokat kellett benyújtani, terveket, stb. Nagyon jól teljesített a kormány. Én azt gondolom, hogy az elvárás menedzsmentben nem biztos, hogy a legjobb módszer az, hogyha úgy fogalmaznak vezető kormányzati tisztségviselők, hogy hazahoztuk ezeket az uniós pénzeket, nem, ezek még nincsenek itt, sőt, most arról van szó, hogy az államháztartás hiánya jelentősen megnövekedett az elmúlt hónapokban, mert elő kell finanszíroznunk azokat az uniós projekteket, amelyeket utófinanszírozni fog az EU, tehát ennek a gazdaság élénkítő hatása csak hosszabb távon jelenik meg, és azért tudjuk azt, hogy hát a Fidesz túlköltekezésének köszönhetően azért az államháztartás nincs nagyon jó helyzetben. Tehát én azt gondolom, hogy itt például azért lesznek nehézségek, és ezzel együtt pedig az is látszik, hogy nyilván egy államszervezet működtetése, hát úgy, hogy a mostani politikai vezetők nagy részének ebben nincsen egész egyszerűen tapasztalata, azért ez egy nehéz feladat, káderhiány van, stb. Tehát, hogy nyilván nem köszöntött be egyik napról a másikra egy teljesen új kor, amiben minden tökéletesen működik, de mondom, én nekem mondjuk politika tudósként nem nagyon volt olyan elvárásom, hogy minden tökéletesen működjön egyik pillanatra a másikra, egész egyszerűen a politikai rendszerek működésének nem az a természet.
5: Hát más a tudós, és más a tömeg hevülete, amelyik azt várta, hogy másnapra minden más legyen. Illetve talán nem is várta, és ez a legszerencséje a magyar kormánynak, hogy Magyar Péter ezt nagyon okosan elmagyarázta, hogy hát ez nem fog egyik pillanatra másikra menni, mint hogy elmondta előre, hogy az államháztartási hiány hogy fog megnőni az előfinanszírozás miatt.
0: Igen,
5: ez
0: igen.
5: Kommunikációban egy egészen másik világ, mint amit korábban hallottunk, a kolbászból volt a kerítés, így csak a kerítésre találtuk.
4: Ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az Orbáni gazdaságpolitika végére már egyre inkább a Trumpi receptet követte. Ez a ráolvasás szerűen mágikus politika, hogy kijelentem, hogy minden csodálatos, és akkor az emberek azt fogják látni, hogy minden csodálatos, és a végén önbeteljesítő módon megtörténik a gazdasági csoda. De hát ezt láttuk, és ezt már legutóbb azért Orbán Viktor is beismerte Köccsé meg máshol, hogy ez azért 25-26-ban nem nagyon működött ez a módszer, és igen, a magyar kormány esetében valóban azt látjuk, hogy sokkal transzparensebb a döntések kommunikációja, illetve a mögöttük levő dilemmáknak a feltárása, a nehézségek kommunikációja, és lehet, hogy ezzel megint csak ki lehet tolni ezt a bizalmi időszakot, ami a kormányváltást követi, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagy kísérletet látunk, és szerintem az, hogy ilyen népszerű tudott maradni ilyen sokáig a kormány, ez már önmagában is nagy dolog, és a Tisza, de nyilván azért tegyük hozzá, hogy igazán komoly gazdasági, külpolitikai és belpolitikai stressz tesz alatt igazából még nem volt.
5: Viszont a külpolitikát a szóba hozod, itt vannak dolgok, amiket érdemes megbeszélnünk, még ha nagyon röviden is. A 10 orosz diplomata csomagolt és hazament vélhetőleg. Ez egy nagyon erős irányváltás, egy nagyon erős üzenet Oroszország felé és az Európai Unió felé, meg a szövetségesek felé. Von der Leyen épp a mai nap, tegnap, nem is tudom hirtelenjében, azt mondta, hogy hát Magyarország megmutatta Európának, hogy hova tartozik, és hát büszkék vagyunk arra a napra, április 12-ére, amikor ezt a döntést a magyar nép meghozta. Ez egy nagyon erős üzenet Magyar Péternek és Orbán Viktornak is.
4: Igen, és annyiban ez a két dolog egyébként valóban összefügg, tehát az európai elismerés, az európai szövetségek újraépítése, az európai intézményrendszerbe való visszatagozódás.
5: De akár a V4-ek.
4: Vagy akár a V4-ek, igen, és az oroszokkal való konfliktus élesedése, hogy a 10 orosz diplomata kiutasítás, amit tegyünk hozzá egy politikailag, abból a szempontból azért bátor lépés, hogy belpolitikailag is, hogy a magyar társadalom azért arra lett kondicionálva másfél évtizedig, hogy a medvét nem szabad felidegesíteni, mert akkor jön és támad, és mindig jóba kell lenni Oroszországgal, és az Oroszországgal szembeni politika az öngyilkos politika, és azért láttuk azt, hogy ez hatott a közvéleményre. Tehát belpolitikailag is van némi kockázata, és külpolitikailag pedig nyilván annyi van, hogy azért Oroszország látjuk, hogy intenzív hibrid háborút folytat az egész Európai Unió ellen. Miért? Azért, mert az Európai Unió vált Ukrajna fő támogatójává, mind anyagilag, mind fegyveresen. Amerika hát részleges kicsekkolásával ebből a konfliktusból. És ebben a helyzetben azért ez azt eredményezheti, hogy tényleg eszkalálódni fog a magyar-orosz viszony. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül problémás. Szerintem, hogyha egy fenyegető, agresszív és ellenséges államot fenyegetőként és agresszívként kezelünk, amely ráadásul megpróbált beavatkozni a választásokba is, ez nem probléma, de ennek lesznek következményei. Miért tudta ezt a magyar kormány megtenni? Azért tudta már megtenni, mert olyan bizalmi viszony alakult ki a más államok titkos szolgálataival, hogy birtokába került olyan információknak, ami megkönnyítette ennek a listának az összerakását, aminek alapján 10 diplomatát kiutasítottak, tehát hogy ez a döntés már megelőlegezte az, hogy legyen egy jó viszony, egy jobb viszony az EU és NATO partnerekkel, és valószínűleg ezt további jó viszony fogja követni, mert főleg a németek számára, akik most nagyon ki voltak téve ezeknek az orosz hibrid hadviselésnek, dróntámadások, kritikus infrastruktúra elleni támadások, stb. De az egész Európai Unió számára azért ez egy üzenet, hogy mi akkor is hajlandóak vagyunk áldozatot vállalni, hogyha közvetlenül abban a pillanatban nem vagyunk támadás alatt. És azt gondolom, hogy ez a fajta üzenet az, a szolidaritás, amit a legjobban meg kell mutatni a Magyarországnak, azért Magyarországgal nem csak az volt a probléma az EU-ban az elmúlt évtizedben legalább, hogy egyre erősebb retorikát alkalmazott az unióval szemben és blokkolta a döntéshozatat, de azt is, hogy minden előnyt élvezni akart, úgyhogy semmit nem rakott bele, és az a helyzet, hogy most is van az Európai Unióban egy olyan vélekedés, hogy ebből a szemben a magyar kormány csak folytatja az Orbán kormány tevékenységét, tehát hogy kellenek az olyan gesztusok, amik ezt a teóriát cáfolják.
5: Hát a migrációval kapcsolatban már kapott megjegyzéseket bőségesen, és Ukrajnával kapcsolatban is, bár Ukrajna ügyében azt gondolom, hogy az ukránoknak, az ukrán-magyar kapcsolat ügyében az ukránoknak is lenne bőven tennivalójuk, hát ők sem teljesítették azt, amit megígértek az első tárgyalásokon. Orbán Anitát támadják a fideszes körök azzal, hogy gyengekező, karakter nélküli külpolitikus. Betik össze ezt azzal a Szijjártó Péterrel, aki nem is tudom, most éppen a Közel-Keletről üzent, hogy ő a kínai cég ügyeit intéz, úgyhogy nem ér rá hazajönni. Ez már az ő ügye persze, de valóban az adja a különbséget két miniszter között, hogy ki mennyit repül, ki mennyit nyilatkozik, vagy ki hány országban jelenik meg pillanatokon belül?
4: A Fidesznek az a külpolitikai narratívá, és az a helyzet, hogy ezt elég jól el tudta adni sok ideig Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, hogy azért jó a magyar külpolitika, mert szembe megy az európai dogmákkal, és nem szervilés, nem Brüsszelből irányítják, nem Washingtonból irányítják, és mer barátságot kötni olyan országokkal, Oroszország, Kína, amivel szemben egyébként a nyugati szövetségi rendszerekben azért egyre több az ellenérzés. Nyilván nem véletlenül sok az ellenérzés, tehát ez nem alaptalan, ez tényleges gazdasági, politikai, vagy adott esetben hibrid tapasztalatokon alapszik, de ezzel szemben nyilván azt lehet mondani, hogy hát az a külpolitika, amely jobban illeszkedik az EU mainstreambe, az valamiféle szervilés, lusta külpolitika, de én azt gondolom, hogy ha másra nem gondolunk, akkor hát csak az uniós pénzek kérdésére, amit tényleg saját bőrükön észlelnek, észlelnek majd valószínűleg nem sokára már a magyar választók, tehát hogy nem biztos, hogy mindig a szabadságharc a célra vezető abból a szempontból, hogy ez hozza a társadalom számára a legnagyobb előnyt. Én abban reménykedem, hogy ezt a szabadságharcra kondicionált magyar társadalmat át lehet fordítani abból a szempontból, hogy újra megtanítani azt, hogy igenis a barátságoknak, a szövetségeknek, még ha lehet, hogy sokkal unalmasabb bizonyos szempontból, mint a szabadságharc, de van hosszabb távon érdeke, előnye, stabilitást ad, biztonságot ad, és mondom különösen most, hogy Oroszország hát minden korábbinál agresszívebben próbál beavatkozni az európai politikai folyamatokba, olyan évek elé nézzünk, ahol nagyon sok fontos választás lesz, Franciaországban is, Németországban is lesznek továbbiak, stb. Nagyon fontos az, hogy összezárjunk a szövetségesekkel, és ha megnézzük a közvélemény kutatásokat, egy utolsó gondolat, akkor azt látjuk, hogy egyébként a nyugati szövetségi rendszereknek, NATO-nak, EU-nak nagyon magas a támogatottsága, most is magasabb az EU támogatottsága, mint a hazai intézmények támogatottsága, tehát azt hiszem, hogy az orbáni külpolitika ebből a szempontból az nem triviálisan a népszerű külpolitika most.
5: És hát azt is mondhatjuk, hogy nem sikerült annyira átfordítani ezt a népet egy másik irányba, mint ahova tartozónak gondolja magát.
4: Igen, vagy külpolitikába lehet, hogy gyorsabb visszafordítani a közvéleményt.
5: Krekó Péter, örülök, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, én is örültem.
3: Minden az Európai Unióból jövő összeg 80%-a visszamegy, de az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak, mondta Orbán Viktor a Bayer Show-ban. A volt kormányfő szerint az euró bevezetése fedősztori, egy kódnyelv, ami a megszorításokat jelenti. Balázsi Zsolttal beszélgetünk.
5: A Holdalapkezelő portfólió vezetője, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Lehetne mondani, hogy ezeket a mondatokat tekintsük a politikai bulvár részének, de annál sokkal többet mutat, mert egy gondolkodásmódot mutat. Arról azt a gondolkodásmódot, amire most a Fidesz építeni akarja a kommunikációját. Tehát érdemes reagálni rá azon melegében, hogy valóban arról szól-e az euró, amire most Orbán Viktor utalt, valóban egy csapda-e a magyar társadalom számára?
6: Nem az. Nem, egyáltalán nem az. Ugye ez a megszorítások szó, ettől mindig dühbe jövök, mert ha már Orbán Viktor ezt a szót használta, ugye politikai célokból, akkor hadd legyek én is egy kicsit galád, és hadd beszéljek egy Orbán családról, akinek tegyük föl, hogy 1 millió forint havonta a jövedelme. És Orbán úr ennyire 200 000 szeretne havonta elkölteni, és ragaszkodik hozzá, és elkölti az első hónapban, az ötödik hónapban, a tizedik hónapban, minden hónapban kér 200 000 forintot kölcsön, ismerőstől, rokontól, banktól. És egy év múlva a neje azt mondja, hogy kezdünk bajba lenni, szóval már nem adnak nekünk kölcsön 200 000, sőt, már szeretnék viszont látni a pénzüket, sőt, már végrehajtóról beszélnek, hogy, és én nem szeretném, hogy szétszedjék a lakást, és akkor Orbán úr föláll, és azt mondja, hogy csak nem gondolod, hogy megszorítunk. És valahol itt tart most az ország, tehát, hogy április...
5: Nem tudta megkérdezni, mire megy ki a végén.
6: Erre megy ki a végén, hogy az történt itt április 12 előtt, ugye például nagyon sok pénz ki lett szórva arra, hogy Orbán úrnak jobb legyen a választási eredmény. Nem sikerült neki, de itt van 2026 egy 8%-os költségvetési hiánnyal. Na most 8%-os költségvetési hiánnyal nem tud működni egy ország. Görögország megpróbálta, 2008-2009-ben csődbe ment, azóta eltelt 15 év vagy mennyi, és még mindig azt nyögik. Tehát azt a 8% költségvetési hiányt mindenképpen le kell hozni 3% környékére, és azt, hogy rendbe tesszük egy ország költségvetését, azt, hogy nem jutunk görög sorsra, ezt megszorításnak nevezzük el, ez ilyen nagyon álnok dolog. A politika az, ami ezt teszi. És ebbe az euró, ugye, euró csak úgy lehet bevezetni, hogyha valahol 3% környékére levisszük a költségvetést.
5: Ugye ezek a Maastrichti szabályok.
6: Igen, aminek ugye az a, tehát az igazából csak ráerősít erre, hogy bizony 8%-ot mindenképpen le kell hozni, és az igazából egy nagyon jó marker a külföldieknek, meg az országnak, hogy itt egy a költségvetés ilyen csökkentése szempontjából elkötelezett kormány van, aki nem fog letérni a populista irányba, nem fog választási költségvetéseket csinálni, és így tovább. És ezt üzeni a világnak, ezt üzeni a társadalomnak, ez egy nagyon jó üzenet. Tehát azt, amit a forintban láttunk idén, amit a kötvénypiacunkon láttunk idén, mindenhol óriási erősödés volt. Tehát ugye a forint azt mondja, hogy Magyarország 10%-a jobb hely, hiszen amikor Orbán Viktor volt, akkor 400 fölött aggódtunk, hogy hova megy a forint, most 360 környékén aggódunk, hogy hova megy a forint, pedig ugye van a világban éppen elég gebasz. És ez az óriási különbség, és hogyha azt mondjuk, hogy bevezetjük az eurót, akkor ezzel jelezzük mindenkinek, hogy elkötelezett ez az ország abban az irányba, hogy ezt a költségvetéses lecsökkenti, a háztartás rendbe teszi, és így tovább.
5: De ha a megszólításról beszél Orbán Viktor, akkor ezt nagyon könnyű kottázni, hogy igazából mire gondol arra, hogy össze kell húzni a övet, tehát, hogy nem költekezhet az állam úgy, ahogy eddig költött. Lásd, szociális szempontok, lásd beruházások, lásd, nem is tudom. A szociális szempontok kapcsán az az érdekes, hogy többet ígér a magyar kormány, mint amit Orbán Viktor nagyon sok mindenkinek adott az elmúlt időszakban, és nem ígéri azt, hogy elveszi azt, amit már megkaptak. Ez egy érdekes helyzet lesz, plusz beruházásokat ígér, mert el kell indítani a gazdaságot.
6: Ugye most itt az, hogy most a magyar gazdasága mi a helyzet, ugye van egy csomó a pozitív oldalon. Tehát az, hogy visszatér a bizalom, visszatér a befektetők bizalma, visszatér a társadalom bizalma önmagában. Az, hogy egy kicsit már indult a gazdasági növekedés, és a gazdaság az jó rész pszichológia. Tehát az, hogy mindenki egy kicsit optimistább, az nagyon jót tesz például a költekezésnek. Ugye itt 3 éve van egy ilyen recesszió közeli állapot, és azt mondjuk a gazdaság ciklikus, tehát az, hogy itt az úgy kell kezdeni egy rugót, hogy szorítjuk össze, de tudjuk, hogy ha egyszer valami felszabad. Ugye a Covid volt ilyen. Covidban szorítottuk össze az embereket, beszorítottuk, nem tudták elkölteni pénzüket, majd 2021-22-23 kipakott a rugó, óriási gazdasági növekedés, óriási, beindult mindent, eszement inflációs lett belőle, de tehát, hogy így néz ki valahogy, és ez az elmúlt 3 év is egy kicsit ilyen volt, és az, hogy honnan jön majd a növekedés, rengeteg helyről, például abból, hogy azt mondjuk, hogy eurót vezetünk be, és visszatérnek a külföldi befektetők, visszatér a magyarok hite önmagukban. Ugye az, hogy egy társadalomba visszatér a bizalom, az mérhetetlen, de a gazdasági adatban valószínűleg mérhető lesz, vagy látható lesz. Az EU pénzek visszatérte, ugye? Tehát ezek mind olyan dolgok, amik még most fogják beindítani ezeket. Egyébként már most 1,5% körüli növekedés lesz idén, már ezekben a 4 években ezt talán hoztuk. ez már jóval nagyobb, mint az előző három évben volt, ami tényleg ilyen 0,5% volt, maximum 0,5% közti növekedés.
5: Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Orbán Viktor azt elismerte, hogy az elmúlt két évről beszélt, az a gazdaság szempontjából kudarcos volt, és ezt válaszolták meg a választók azzal, hogy leváltották őt, és jött egy új kormányzat. Az, hogy most növekedés van, az mennyire az új kormány, vagy mennyire a választási eredmény eredménye, vagy mennyire indult el ez már az orbáni korszakban?
6: Felejtsük el azt, hogy kormányok csinálják a gazdaságot. Tehát nem a kormányok.
5: Hát ezt az előző időszakban nem felejthettük el, mert a tényleg ők csinálnak.
6: Én nagyon szeretném. Akkor most hadd legyek egy kicsi kitérőt, hadd tegyek itt most. Hadd hozzam ide Marcus Aurelius szavait. Ugye mindig 16 évig az volt a bajom, hogy mindig csak a felső 10-20-30%-hoz beszélünk, mert hiszen ilyen médiumokban beszélek, és jellemzően ugye a felsőbb rétegek nézik, az ATV-t is a felsőbb rétegek nézik, és akkor az ember nem tudja elmagyarázni azoknak, akik a Fideszre szavaznak, hogy hogy okoznak maguknak kárt. De ennek előnye is van, hogy a felső 10-20-30%-hoz beszélek. Marcus Aurelius azt üzeni, hogy ha egy kicsit is kompetens vagy, akkor minden a te hibád. Tehát az ember ne az államtól várja a növekedést, ne a kormánytól várja, hogy megoldja az ő problémáját, hanem kezdje el önmaga a saját gazdaságát rendbe tenni, egy kicsit beleteszi a fejébe ezt a mentalitást, hogy én tehetek arról, hogy gazdagodjak, akkor az az egész országnak jobb, pláne neki jobb lesz, de az egész országnak is jobb lesz, és ez is egy kicsit olyan, ami hogyha ha itt, amíg NER volt, ugye az ember kevésbé szívesen vállalkozott mondjuk. Most újra inkább lehet vállalkozni. Hát még azt is tudom mondani, hogy még inkább tudnak visszajönni külföldről emberek, olyanok, akik ugye sokat tudnak hozzátenni a gazdasághoz. Tehát itt nagyon sok helyen beindulhat, de még nem láttunk semmit. Tehát még egyrészt ne kormányoktól várjuk a gazdasági növekedést, másrészt tehát még hogyha ugye az EU pénzek most lettek aláírva, vagy nagyjából, hát azok még csak jövőre kezdenek el csörgedezni, tehát ezeknek a hatása, ez még hátra van, de nagyon sok lábon áll az, hogy mitől lehet itt a magyar gazdaság sokkal jobb helyzetben, mint volt az elmúlt években, és de ennek még nem láttuk az eredményt.
5: Viszont akkor zárásképp tegyünk rendbe, mit kell tenni azért, hogy elrónk legyen 2030 után valamikor. Ugye 2030 az egy olyan céldátum, amire azt mondják a szakemberek, hogy hát azért az túlzás, legfeljebb majd aláírjuk a papírokat, hogy mi akarjuk.
6: Igazából azért mindegy. Tehát most mindegy, hogy 30-ban lesz, 31-ben, 32-ben, hosszú távon ez teljesen mindegy. A lényeg az elkötelezettség, és hogy mi kell hozzá, költségvetési hiányt kell lehozni 3% környékére, az állam eladósodottságát, ami most szinte olyan 80% környékén van, az nem is kell levinni, azt hiszem, ugye ezek általában úgy vannak megadva, hogy a legrosszabb helyzetben lévő 3 eurózóna tag ország átlaga, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt le kell hozni valahol 70% vagy 60% környékére. Tehát ilyen explicit dolgokat kell megcsinálni, rendbe kell, tehát a jogállamnak működnie kell, stb. De ezek meg sinem vannak.
5: De hát ezek csupa olyan tételek, amik a mi érdekünk tulajdonképpen, hogy rendben legyenek. Igen. Most függetlenül az eurótól, ez egyébként is legyen rendben.
6: Nem? Igen, kivéve akkor, amikor a ember Orbán úr szavai összekeverik, és ő, aki ugye azt próbálja belénk ültetni, hogy nekünk az a jó, ami neki jó. Nem, nekünk nem az a jó, ami egy politikusnak jó, hanem az a jó, ami nekünk jó, és igen. Tehát ez, hogy rendbe tegyük a költségvetést, az, hogy az államháztartás, az eladósodottság az legyen egy korlátozottabb mértékű. Ez ugye, ez azt jelenti, hogy tehát minden, az mindenki gondolja, tehát van egy 5000 forintos benzin támogatás most. Az ugye...
5: Gázolaj,
6: igen. Dízel támogatás most. Tehát az, mindenki vegye észre, hogy az nem, az hívhatjuk támogatásnak, de akkor hívjuk inkább elvételnek, mert ez mindenki mástól el. Tehát ez 1 millió autóról szól, az 2-3 millió embert érint, de az a többi 7-8 millió embertől elveszünk, és odaadjuk ennek. Tehát ugye ezt vegyük észre, hogy így működik a gazdaság, hogy az, hogy egy kormány támogat valamit, az azt jelenti, hogy mindenki mástól elvesz. Tehát a kormány nem csinál pénzt, a kormánynak nincs pénze, nekünk van pénzünk, és akkor tőlünk azt elveszik, és odaadják valaki másnak, és nagyon szeretnénk, hogy ez az ország érdeke legyen, és ne annak a politikusnak az érdeke, és talán ebben léphetünk egy óriási előre az elmúlt 16 év után. Remélem, hogy így lesz.
5: Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
6: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre.
3: Érdekes történet lesz ez. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
4: Jó estét kívánok.
3: Honvédelmi miniszter volt.
4: Igen.
3: Akkoriban ott ült ezeken a kormányüléseken.
4: Igen.
3: Én most átolvastam azt, ami megjelent a nyilvánosságban, és nekem egészen furcsa volt azt látni, ezt megemlítettem Magyar Péternek is az imént, hogy semmi nyoma nincsen a dokumentumokban annak, hogy ez a kormány ez Magyarországon élt volna akkoriban. Tehát nem látjuk azt, hogy valamiféle reakció történik a belügyminiszter részéről, mondjuk az MTV ostromával kapcsolatban. Nem látjuk, hogy a Rákóczi úti lovas roham valamilyen módon megjelenne. Nem látjuk az elindított tank a Deák téren. De az sem volt téma. Vagy ezek a jegyzőkönyvek nem azt tükrözik, ami történik a kormányülésen, csak a hivatalos beadványokat.
4: Hát ez elég hülyén néz így ki.
3: Ugye?
4: Megnéztem, akkor lehet, hogy nem, de most megnéztem az interneten ezeket a jegyzőkönyveket, de ilyen nappal erről volt szó. Az országgyűlésben reggeltől késő estig erről ment a vita, médiában erről ment a vita, a lakossági fórumok tizeit csináltuk, erről ment a vita, kormány elé is kerültek már csak, hogy a honvédelmi minisztériumot végyem, mi adtunk írásos jelentést a tankról, azonnali 24 órás kivizsgálás után, és az benne van a jegyzőkönyvekben egyébként, és hát nyilván minden miniszter dolgozott ezen, de az egész mögött van egy nagyon nehéz dolog. Én nagyon féltem. És szerintem nem voltam egyedül, mert úgy éreztem, hogy először a felnőtt életemben az ország stabilitása megszűnik. Három nappal után, kiszivárogtatás után, három nappal Debrecenben volt egy több száz fős fórum, ahol ki kellett állnom és erről beszélni, és elmondtam azt a szorongó érzést, ami akkor elfogyott. Tényleg, felnőtt életemben nem volt ilyen. Szerintem senki. A mi generációnk életében nem volt ilyen. És az, hogy a kormány próbálta csinálni a dolgát, költségvetést előkészíteni, nem mondom az összes felsorolt ügyet, az bennem is és másokban is azért volt, hogy működjön az ország. Nem tudtuk, hogy fog-e működni.
3: Ezt értem, de hogyan lehet úgy működtetni egy országot, hogy nem reagál a kormány a kormányüléseken látszólag, és akkor most ezt beszéljük meg, valójában mi történt ott, látszólag nem reagál a kormány arra, ami különben meg félelmet okoz önben is, meg ő benne is, meg ő benne is, és hát a lakosság egy nagy részében indulatot kelt.
4: Hát reagált a kormányra, az országgyűlésben rendszeresen kormány erről beszélt.
3: Hogy zajlottak ezek a kormányülések? Meséljen már el.
4: Hát ezek a kormányülések döntően formálisak, és közigazgatási szinten előkészített ülések, gondolom ma is. Tehát oda úgy kerül már egy javaslat, hogy azt minden minisztérium látta, egyeztette, a szakmai véleményeket megvitatták, és tulajdonképpen ez egy döntéshozatali fórum. Tehát itt az a kimenet a magyar közlöny és a törvénytervezet. De a politika, minden kormányülésen az elején volt szó politikáról.
3: A jegyzőkönyvön kívül van?
4: Tessék?
3: Az jegyzőkönyvön kívül
4: van? Hát azok nem határozatok értelemszerűen, de minden frakciülésen is, az MSZP frakcióban legalábbis minden alkalommal ez volt a téma. Egészen olyan november elejéig, közepéig, tehát a kiszivárogtatás után, és hát ebben voltak megrázó momentumok, és benne ez nagyon mélyen ül mai napig, október 23-án az avatás. Egy idős ember állt mellettem, Kosári Domokos. Ő mondta a beszédet. És mi nagyon régóta ismertük egymást, és mikor látta a tüntetőket, a motorosokat, a zajt, akkor odafordult hozzám, és azt mondta, hogy figyeljen, én ezt már 1944-ben láttam. Nem szabad még egyszer megtörténnie. Tehát olyan benyomások, gondolom más politikust is értek, ami azért nehezen feldolgozható volt.
3: Volt-e,
4: amikor megment tovább.
3: Volt-e szó a kormányülésen azokra a rendőri támadásokról, amiket nagyon sok civil ember joggal nehezményezett, és nagyon sok civil ember meg is sérült általa?
4: Volt róla szó, voltak jelentések, volt a Nemzetbiztonsági Kabinetben is erről szó, és a parlament előtt is volt szó. Tehát itt ment egy beszámoltatási rend. Nyilván nem minden került a kormány plenáris ülése elé. Én két alkalommal a Nemzetbiztonsági Kabinetben szóban is tájékoztatást adtam. Hát egyrészt ugye, a honvédség pozíciója teljesen világos volt. Első órától kezdve. A magyar honvédség ebben nem avatkozhat be.
3: Volt erre kérés?
4: Nem. Fel sem merülhetett. Alkotmányos és törvényes rendben nem merülhetett fel. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni.
3: Magyarországon belül magyar állampolgárra szemben nem bevethető.
4: Semmilyen belpolitikai küzdelemben, de a honvédségnek ezzel egyidőleg, és én ezzel foglalkoztam, az objektum védelmet biztosítani kell. Mármint a honvédségi objektumok védelmét. Mert ott ugye fegyver és lőszer.
3: Volt olyan pillanat, amikor ez élesen merült fel?
4: Első pillanattól kezdve bennem. Hát hogy nem
3: igen, lehetett tudni? De volt cselekmény is, ami ezzel volt kapcsolatos?
4: Nem volt ilyen cselekmény. Nem volt ilyen cselekmény, és ilyenkor van egy automatizmus, nem ér adok parancsot vagy a vezérkari főnök, hanem az adott objektum ügyeletes tisztje. Egész éjjelben voltunk a Honvédelmi Minisztériumban. Egész éjszaka. Nem tudtuk, hogy történik-e valami.
3: Ez melyik napot? 23-án? Vagy az MTV ostrománál?
4: MTV ostrománál. Néhány száz méterre volt.
3: Arról ön kapott jelentést, vagy látott arról dokumentumot, hogy ugye van egy közmegállapodás arról, hogy az MTV mögött ott álltak a bevetésre készen platókon, padokon ülő, meg buszokban ülő rendőrök, akiket nem vetettek be az MTV védelmére, hanem vidékről felhozott rendőrök védték a bejáratot. Aztán egy idő után már nem tudták védeni. Volt arról valami jelentés, hogy miért nem vetettek be komolyabb erőt?
4: Nem, és nem is tudom, hogy ez így volt-e.
3: Hát én láttam azokat a rendőröket ott ülni.
4: Az lehet,
3: az MTV háta mögött.
4: Az lehet, hogy látta, de...
3: És hát nem én vagyok az egyetlen.
4: Elhiszem, de én ilyen dokumentumot nem láttam, és nem is tartom valószínűnek. Valószínű, hogy őket bevetették később, vagy tartalékerőnek használhatták. Nem ismerem a rendőrség munkáját, tehát akkor is azért ez egy szigorú, szétválasztott tevékenység volt. Nem feltételezem, hogy azt az indulatot és hangulatot, ami ott kitört. Mert láttam a filmeket természetesen, és a veszélyeztetettséget, hogy azt bárki tétlenül tűrte volna, ha van eszköze. Semmiért nem tárt fel egyetlen egy vizsgálat sem, amit ismerek.
3: Volt szó a kormányüléseken, amiknek a jegyzőkönyvei ezt nem rögzítik felelősségről, arról, hogy mi hogyan történik, és ki felel azért belügyminiszter, rendőrkapitány, rendőrfőkapitány, ami az utcákon zajlik?
4: Természetesen volt, és szerintem ők szóban adtak is tájékoztatást ezekről, de hogy a rendőri vonal mit csinál, ugye ez a miniszterelnök, a belügyminiszter és a rendőrség vezetőjének a szigorú...
3: Hát igen, csak a mi beszélgetésünk ugye most azon alapul, hogy megismerjük ezeket a jegyzőkönyveket, és igen. Azokból az látszik, hogy itt a Béke szigetén olyan problémáink vannak, hogy különböző más államokkal milyenek a kapcsolataink, jön
4: nem
3: a nagykövet,
4: nem akarom mentegetni a jegyzőkönyvet, szerintem ma is ilyeneket csinálnak, de ezt hagyjuk, de azt akarom világosra tenni, hogy működtetni akartuk az országot. Legalábbis sokunkat ez vezérelt. Hogy azért bármilyen nagy baj is van, azért a dolgoknak mennie kell, mert előbb-utóbb konszolidálódik a helyzet. És nem lehet hagyni, hogy az egész ország szétessen.
3: Önt gyakran vádolták, szerintem szemtől szembe nem merték. Azzal, hogy az Összödi beszéd kiszivárogtatásáról többet tud, mint mások.
4: Köszönöm a kérdést. Ott se voltam.
3: Hát ettől még kiszivárogtathatta.
4: Persze, ahol nem voltam.
3: Hát, ha megkapta a felvételt.
4: Nem kaptam meg a felvételt.
3: Hogy keveredett ebbe a gyanúba?
4: Ezt mástól kell megkérdezni. Mások is, hogy keveredtek bele. Irreális, ilyen szürreális történetek jelentek meg. Ez a Che Guevara, vagy nem is tudom, hogy becézték azt a bolíviai fiút, meg egyéb történetet. Életemben nem láttam, nem találkoztam velük. Ez a legrosszabb része a politikusi létnek. Hát most mit csinálj? Amikor elindul egy ilyen hír, tiltakoz, állj ki az utcasarokra és mondd el, hogy de hát kérem, nem igaz, nem ember ilyenkor tehetetlen. Én azt a magatartást választottam, hogy rendben, meghallgatok mindent, és nem reagálok.
3: Valami furcsa dolog eszembe jutott, hogy itt a miniszterelnök beszélt. A miniszterelnököt hallgatták le, vagy vették fel a beszédét. Nem tudjuk az eszközt igazán. Ez azt gondolom a titkosszolgálatok számára is egy izgalmas dolog kellett volna, hogy legyen, hogy ez hogy történt, és hogy kerülhetett ki a miniszterelnök beszéd, a miniszterelnök tudta és engedélye nélkül.
4: Két vizsgálat volt, ez viszont nyilvános. Az egyik vizsgálat közvetlenül a kiszivárogtatás után volt, amelyik megállapította, hogy a két magnó felvétel közül az szivárgott ki, amelyet a Szocialista Párti pártigazgató Gyurcsány bizalmasa őrzött. A második titkosszolgálati vizsgálat azt mutatta ki, hogy nem az, hanem a miniszterelnök kabinetfőnökének a példányát, majd jött egy harmadik vizsgálat, ami azt mondta, hogy mindegyikről 20 másodperc hiányzik. Tehát én még ilyen katyfaszt nem láttam, ha ez a honvédségbe fordult volna elő a katonai biztonsági hivatalnál, azonnal leváltok mindenkit. Most A, B vagy C. Soha nem derült ki. Nekem se. Mindig megkérdeztem azokat, akik mégis közelebb voltak Gyurcsányhoz, és hát nyilván más viszonyrendszerük volt, ők se tudtak többet. Lendvai Ildikó mondta ma reggel a Kossuth Rádióban, hogy ő úgy gondolja, hogy nem volt kiszivárogtatás, én is így gondolom, hanem több embernek odaadták a beszédet, hogy véleményezze, hogy milyen nagyszerű beszéd volt, és valahonnan onnan keveredhetett ki. De ezt se tudom bizonyítani.
3: Ez egy érdekes találja lesz a újkori magyar, vagy legújabb kori magyar történelemnek. Ön hogy látja, ez vezetett a fideszes kétharmadhoz 2010-ben?
4: Önmagában nem. Ahhoz, hogy a kormányzó képesség Gyurcsány miniszterelnöki kormányzati képességében bizalmatlanság alakuljon ki, ahhoz igen, de a gazdasági világválság nélkül nem lett volna kétharmad. Tehát azt azért tudni kell, hogy az következő 2-3 évben megcsúszott egész Európa, benne Magyarország is, a kettő együtt sok volt, és Bajnai Gordon már hiába konszolidálta a pénzügyi helyzetet, társadalmi konszolidációt már nem tudta elvégezni, olyan rövid idő alatt az nem megy.
3: Az összödi beszéd tette tacsra, hogy úgy mondjam, a magyar baloldalt? Mert hogy az utána következő 20 év az gyakorlatilag egy folyamatos lejtmenet.
4: Hozzájárult, 2008-ban a szociális népszavazás után volt egy MSZP kongresszus. Én ilyen típus vagyok, felálltam és javasoltam, hogy köszönjön le a kormány, hozzunk el, legyen előrehozott választás. Kisebbségben maradtam. 2009-ben is így gondoltam. Mert az járt a fejemben, hogy nincs legitimációnk már, át kell adni a kormányzást. Az SZDSZ meg is szűnt gyakorlatilag. Tehát 2008-ra, 2009-re, és építkezzünk újra, nem az én véleményem került többségbe, sajnos.
3: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
4: Én is.
5: Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén a hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő.
3: A Színház és Filmművészeti Egyetem 2028-ig kinevezett rektora. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
3: Ha most a kormányváltás után politikai tisztogatásban gondolkodunk, akkor ennek sosem lesz vége, öntől idéztem, ez egy tavaszi mondata volt, az Indexnek nyilatkozta, azt hiszem. Ha úgy látja, elindult egy politikai tisztogatás?
6: Készültek listák, voltak szándékok, én nagyon bízom benne, hogy ez nem realizálódik, és az egyetem egy építkezés, egy 3 éves, sőt sok éves építkezés után végre stabil pályára kerülhet. Nagyon nem volna jó, hogyha politikai tisztogatás volna.
3: Na csak tudja, 2020 az ottani Einstein után egy ilyen egyetem rektorától, ez egy fura mondat, mert hogy ami ön előtt történt, abban ön nem volt persze benne, hát az maga volt a politikai tisztogatás, és nem telt el sok idő.
6: Politikai történések voltak, tisztogatás az azt hiszem, hogy még a résztvevők is sok esetben vitatják, de az biztos, hogy egy politikai történés sorozat volt, egy hatalomtechnikai volt benne, persze esztétikai célzat is, ugyanakkor nagyon vigyázni kell rá, hogy most ne ugyanaz történjen meg, mert a mostani folyamatokban is azért voltak olyan elemek, amelyekre sajnos ezt elmondhatjuk, hogy nem volt teljesen politikamentes az egész folyamat. És kétségtelenül az újabb forrongások az egyetem körül áprilisban élénkültek fel.
3: Hát nyilván ott egy politikai esemény történt, ami hát, talán felszabadította azokat, akik ideig nem mertek, vagy nem olyan hangerővel megszólalni. Április végén a Hallgatói Fórumon szólalt fel két oktató, Csolya László és Tőr Lóránt is. Lemondásra szólította fel az alapítvány kuratóriumi tagjait, Lajos Tamást, az elnököt, Vigyánszki Attilát és önt is. Akkor ott nagy tapsot kaptak a diákoktól, aztán később a Hallgatói Önkormányzat is megfogalmazta ugyanezt. Akkor nem gondolt rá, hogy lemond?
6: Először is pontosítsuk, mert meg is tettük utána, tehát más híradások is voltak, nem csak ez, a 444-es.
3: Hát volt hangfelvétel is, tehát ez hallható volt, hogy mi történt.
6: Két oktató volt jelen, aki a színpadról vezényelve ugye a hallgatóknak, tehát az összhallgatói létszámnak körülbelül 1/3-át vezényelte ki, és az egész kuratóriumot és az egész vezetést szólította föl lemondásra, egyébként nem volt ott a kuratórium. A Hők ekkor még nem vett részt ebben a folyamatban.
3: Ez így van, később szólaltak.
6: Így van. Azt, amit petícióként megfogalmaztak, 80-valahány hallgató írta alá, 550 hallgatónk van, és a hónapok során, amikor azért kaptak bátorítást arra, hogy politikai szereplőtől is, hogy legyenek láthatóak, hangosak, egyre kisebb lett ez a kör, és gyakorlatilag az akciók érdektelenségbe fulladtak.
3: Ki volt az a politikai szereplő, nem, aki erre buzdított?
6: Nem szeretnék neveket mondani, mert ezek hallomások. Tehát eljutott hozzánk egy felhívás, amiben ezt írta a Hök, hogy ilyen bátorítást kaptak. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogy egy kedves osztályvezető kollégánk, színész kollégánk mondta, drága hallgatók, az a probléma, hogy előbb volt a hevület, és most utólag keressük az okokat. És az az igazság, hogy ez mindig egy rossz track, amikor nyilván korosztályilag is egy hevületben lévő, egy politikai változásban lévő hallgatói réteget próbálunk nagyon könnyen valamilyen irányban befolyásolni, lökni. Ez biztos, hogy megtörtént, tehát ezerszer beszéltünk erről az egyetemen, de ugyanakkor most már ez gyakorlatilag, erről már nem nagyon érdemes beszélni, több hónap eltelt. A mi célunk az volt, hogy átvezessük az egyetemet ezen a nagyon kritikus szakaszon. Azért nyilván azt is látta, hogyha megnézte a sajtót, hogy az elmúlt, tehát az előtte lévő 3 évben, mióta vezettem az egyetemet, semmiféle negatív megjelenés.
3: Már 23-tól mostanáig.
6: Nem volt 23-tól 26-ig, egészen a választásokig.
3: Hát az egyetem oktatói karával kapcsolatban azért voltak megjegyzések, hogy
6: megjegyzések vannak, és ma lesznek is.
3: Háttértudás nélküli kinevezésekkel kerültek oda emberek.
6: Ezzel már óvatosan kell szerintem, mert...
3: De azt mondja, hogy nem volt kritika, ilyen kritika volt.
6: Hát volt nagyon kevés, igen. Minden esetre az volt a célom, hogy, és a célunk, a vezetés célja, hogy ezen a nagyon nehéz szakaszon, ami azt hiszem a legnehezebb időszaka volt életemnek, átvezessük az egyetemet.
3: Ez mitől volt ennyire nehéz? Ugyan
6: a támadásoktól.
3: Hát azt mondja, hogy önt nem támadták. 23-tól nem támadták.
6: 23-tól nem. Én most
3: és az áprilistől. Jaj, most, az elmúlt pár hónap.
6: Pár hónapról veszem.
3: Aha. Azt mondta...
6: Tehát az volt a célunk, hogy átmenjünk ezen az időszakon, elinduljon a tanév, lehetőleg egy olyan fenntartója legyen az egyetemnek, aki tovább tudja vinni. Amennyit tudtunk, ehhez hozzájárultunk, és én úgy gondoltam, hogy felelős vezetőként most van itt az idő, amikor át tudom adni, amikor lehetőség van arra, hogy egy átmeneti időszak után mindenki szívének kedves rektort válaszol. Egyébként ilyen nem lesz, ezt előre tudjuk, mert legalább 3 nagy érdekcsoport fogja ezt az ügyet elég hevesen megvitatni.
3: Meg tudjuk nevezni ezt a 3
6: érdekcsoportot? Nem, semmiképpen nem szeretném megnevezni. Hát a filmesek közül legalább 2, a színházi berkeken belül is legalább 1 vagy 2. Tehát, de hát ezek olyan mindig is létezett és létező érdekcsoportok, ugyanígy kitekinti a másikat szakmainak, kitekinti legitimnek. Ezekkel a politikai jelszavakkal azért kell vigyázni, mert valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a szakmát képviselik, és valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a legitimációt képviselik.
3: Hát, hogy a házon kívülre rakták őket, és ugye ezen lehet vitatkozni. Kaposvárod is, meg az SZFE-n is történt ez, meg az Vigyánszky Attila korszaka alatt, azért ezt ne tagadjuk. Viszont ön azt mondta, vagy írta egészen pontosan a tanévnyitóra, hogy a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel ellátja a feladatait, tehát akkor nem mondott le, csak arról beszélt, hogy lemond majd.
6: Nem erről beszéltem, azt mondtam, hogy kezdeményezem az egyeztetéseket, a rektori megbízásom lezárásáról. Ugye ez egy 5 éves ciklus, a rektori ciklus, és 3 évet töltöttem ebből le.
3: Nem mondhatta volna azt is, hogy mai nappal lemondok.
6: De igen, ezt hallgattam az előző rólam szóló műsor, részben rólam szóló műsorban, hogy ilyen egyszerűnek látja ezt a helyzetet, de egy határozott idejű vezetői megbízás, felelős átadás az nem azt jelenti, hogy lemondok, és akkor holnap nem jövök be. Megtehetném ezt is, de eddig se ezt választottam. Egyébként nagyon jól haladnak a tárgyalások erről. Voltak kérések, nekem is voltak feltételeim. Szerintem ez nagyon gyorsan megoldódott.
3: Ezek szakmai vagy munkajogi feltételek voltak, amiket... támasztott.
6: Hát a munkajogi feltétel az nem feltétel, tehát a munkajog az egy keret. Például az is, hogy nem mondhatunk ilyet, hogy mondjon le. amikor van egy 2 éves megbízás.
3: Hát elsősorban, az minden embernek a szabad döntés, hogy lemondjon.
6: Igen. Lehet korlátozni. Én nem hoztam ilyen döntést, tehát én nem mondtam le. Viszont azt gondolom, hogy a közös megegyezés felé jó haladunk. Nem sokára lesznek híreink is erről, és az abban bízom, hogy egy átmeneti időszak után, amit nyilván valahogy majd az egyetemnek meg kell oldania, egy rektor választás következik.
3: Jól gondolom, hogy ezt a végső döntést...
6: Valahogy majd az egyetemnek meg kell oldania, egy rektor

0: próbálta fönntartani a hatalmát, tehát ez nem korrekt ez a hír. Nem, itt a vita tárgya az volt, hogy a szenátus legitime, a 24-ben megválasztott szenátus legitim é vagy sem, mert még a régi, tehát a Kekva egyetemeknek körülbelül a fele nem felel meg az állami egyetemek szenátusi összetételének. Nálunk is szenátusi választások lesznek októberben, most készítjük elő a szervezeti és működési szabályzatot. Ugyanakkor a minisztériumban mi föltettük annak idején a kérdést, amikor nyáron erről ezt előkészítettük, hogy ez nem lesz-e probléma, nem okoz-e legitimációs problémát. Az volt a válasz, hogy nem, ezzel számolnak. És ez egy tehát ez egy rangsor, amit a minisztérium figyelembe fog venni. Végül is a rangsorból, a szűk rangsorból 2, a tágabb rangsorból 3 jelöltet választott ki a minisztérium, és 2 jelölt esetén, hát ott ténylegesen nagyon kevés szavazat érkezett rá, beleértve a Hököt is egyébként. Akik nem is voltak jelen teljes létszáma, csak fele annyian voltak, mint lehet.
1: Milyen egyetemet hagyott, hogy látja?
0: Én úgy gondolom, hogy emberfeletti erővel sikerült ezt az időszakot mederben tartani, és az egyetemen belül békesség volt. Tehát az átmenet az egy békés átmenet, ezt nagyon fontosnak tartom. Volt már itt elég vihar. És elindulhatott úgy a fél év, hogy egy csodálatos évindító nyári akadémián túl vagyunk. A 24-es akkreditációs monitoring után most remélhetőleg egy 5 éves akkreditációval fog rendelkezni az egyetem. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. Fél tucat új szakot, specializációt, szakirányú továbbképzést hoztunk létre. Szakmailag, művészileg csak előre jutott, tehát nagyon sok vizsgafilmünk fesztiválon szerepel, most is 58 film gyártása van folyamatban. Gyakorlatilag az összes színházas hallgatónk elhelyezkedett a nyáron, senki nincs munkanélkül színházakban. Ezekről többször számot adtunk. A doktoranduszaink az országban kiemelkedő létszáma, 60 doktoranduszunk van. Nagyon jól teljesítenek, tehát én azt gondolom, hogy egy belülről minőségileg kiépített, mindig vannak problémák, tehát egy-egy embert, egy-egy oktatót mindig ki lehet emelni. Ugyanakkor mi ezeket mindig mértük, ha panasz volt, azt kivizsgáltuk. Tehát nem igazak azok a hírek, hogy itt én nem tudom milyen meg nem tartott órák. Ezek megint a politikai diskurzusnak a részei. Nézzük a tényeket, állunk elé, hogy bárki ezt nyugodtan megnézheti. Tehát egy jó minőségű, nemzetközileg fejlődött, tehát jól beágyazott egyetemet hagyunk hátra, és ezért nagyon sokat dolgoztunk. Én magam nem vagyok politikai szereplő, engem azért hívtak ide, hogy
1: hát van 30 éves felsőoktatási múltja, úgyhogy igen, nem politikai szereplő valóban. Hadd kérdezzek egy utolsót, ez nem lesz szép kérdés, én tudom, van dátuma annak, hogy mikor távozik? Mert ugye most
0: igen, én kértem egy nagyon közeli dátumot, de még erről nem beszélhetek. Nekem is vannak főnökeim, új főnökeim, és úgy beszéltük meg, hogy ezt együtt fogjuk kihirdetni, de elfogadták ezt a kérésre.
1: Ezt a nagyon közeli
0: dátumot. Ezt a nagyon közeli.
1: Akkor a távozóban lévő rektor volt a vendégünk, Sepsiel.
0: Köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától.

0: gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Felvéve következő adása, és a mai napon a nyugdíjasokról fogunk beszélgetni, és hogy miért is mondom ezt, azért, mert az ő helyzetük kifejezetten érdekes tud lenni, mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról, hiszen oly sokat hallunk arról, hogy munkaerőhiány van, ahogy arról is sokat szoktunk hallani az utcán sétálva, hogy a nyugdíjasok között szép száma lakadnak, akik bizonyos okoknál fogva szívesen vállalnának munkát. Ezekről az okokról, indokokról, lehetőségekről fogok beszélgetni a következő percekben vendégeimmel, és hát én ehhez a témához, ahogy szoktam mondani, kevés lennék, de itt ül két olyan vendég, akivel ezt jól át tudjuk beszélni. Margitics Ákos, a VHC Szövetkezeti Üzletágának vezetője, üdvözöllek!
3: Jó napot kívánok, szia!
2: És itt van velünk Lonka Júlia, a Mitsuba Automotive általános igazgatója, szervusz!
4: Jó napot kívánok, szia!
2: Ahogy a felvezetőmben említettem, a nyugdíjasokról beszélgetünk, hiszen szerintem az egy fontos kérdés tisztázni, hogy nézzük munkavállalói oldalról, miért térnek vissza a nyugdíjasok, milyen okok azok, amiket tapasztalhattok, mint munkáltatók vagy szolgáltatók. Ákos?
3: Ha megengeded, egy picit távolabbról kezdeném, hogy kontextusba helyezzem a jelenlegi munkaerőpiacot nyugdíjas szempontból. Tehát ha azt nézzük, hogy 1990-ben a nyugdíjasok teljes népességre vetített aránya 13% volt, ez 2021-ben már 20%, és a mai napig ez folyamatosan nő. Tehát jelenleg ott tart a magyar munkaerőpiac, hogy nagyságrendileg 40-50 ezer emberrel több hagyja el azt, mint amennyi az iskolapadból kikerül. Ez ugye köszönhető egyrészt a korfának, másrészt pedig annak, hogy sajnos a magyar fiatalok nagyon könnyen úgy döntenek, hogy külföldön próbálják meg a munkás életüket elkezdeni. Ezért nagyon-nagyon fontos téma ez, és ezért nagyon fontos az, hogy minél több nyugdíjast vissza tudjunk vonzani a munkaerőpiacra.
2: És hát akkor, ha már a visszavonzásról van szó, mi az, amiért viszont ők szeretnének visszatérni, mi a tapasztalat?
3: Nyugdíjas szövetkezetet üzemeltetve azt tudom elmondani, hogy többnyire háromféle motivációja van a visszatérő nyugdíjasoknak. A legnagyobb volumenben, illetve a legerősebb motiváció talán az, hogy nagyon kevés a nyugdíjuk, és ezt szeretnék valamilyen úton módon kiegészíteni. A másik az, akik egyedül maradtak, a gyerekek külföldön vannak, vagy távol Magyarországon új életet kezdtek, ezért szeretnének újra egy közösséghez tartozni, illetve van a harmadik csoport, akik egyszerűen nem tudnak leállni, tehát van olyan 80 éves nénike, aki bejön az irodánkba, és mondja, hogy hát adjatok valami munkát, mert egyszerűen akkor érzi hasznosnak magát, hogyha csinálhat valamit.
2: A nagyszülémék tipikusan olyanok, akik nem tudnak egy helyben ülni, és ők is keresik a munkát és a lehetőséget. Júlia, hozzád fordulok, mert a munkáltatói oldalról viszont szintén egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért lehet jó és hasznos a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatni, foglalkoztatni, milyen szempontból lehet egy cégnek kifejezetten előnyös.
4: Én Ákossal egyébként abszolút egyetértek abban, amit elmondott, és az, hogy miért előnyös ez egy cég számára, én azt gondolom, hogy azért a tudásért, azért az élettapasztalatért, amit ezek a nyugdíjasok magukkal hoznak a szervezetbe. Most jelenleg a szervezetekben nagyon sokféle generáció megfordulhat, viszont az ő hozzáállásuk, az ő munkatapasztalatuk, én azt tapasztalom a mindennapokban, hogy abszolút jótékony hatással van mondjuk a fiatalabb generációknak a hozzáállására, ami a szervezet számára szerintem egy óriási előnyt fog tudni jelenteni.
2: És hát, hogyha az az igény megteremtődik, hogy mondjuk van egy munkáltató, aki szívesen foglalkoztat nyugdíjaskorút, és a nyugdíjaskorú is szeretne dolgozni, akkor hogy képzeljük el, milyen lehetőségek vannak a nyugdíjasok számára, hogyan tudnak munkába állni, Ákos, milyen alternatívák közül lehet választani?
3: Hát azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon még mindig munkaviszonyban dolgozik a legtöbb nyugdíjas. Ha a számok fontosak, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy jelenleg Magyarországon 2,4 millió nyugdíjas van, abból 2 millió öregségi nyugdíjas, és hazai felmérés szerint nagyságrendileg 140 ezer fő dolgozik már nyugdíj mellett, illetve itt jön képbe a nyugdíjas szövetkezet, ami egy lényegesen rugalmasabb foglalkoztatást biztosít a nyugdíjasok számára, és ez az, amit azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat számunkra, hogy ezt eljuttassuk mind a munkaadóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Ugye a nyugdíjas szövetkezet 2017 óta alapítható. Én szerintem azért ez az időpont, mert a Ratkó korszak szülöttjei nagyjából 2015 és 21 között mentek nyugdíjba, és az jelentősen meglátszott a magyar munkaerőpiacon, ezért az akkori kormány igyekezett olyan alternatív megoldást találni, amivel valamilyen szinten rugalmasabban vissza lehet csábítani a nyugdíjasokat a munkaerőpiacra. Ezért 2017-ben olyan adókedvezményekkel lehetett nyugdíjas szövetkezetet alapítani, hogy kizárólag a 15% SZI-ját kellett megfizetni a nyugdíjasoknak a munkavállalás után. Viszont a 2019. január 1-én ezt alanyi jogon az összes cég megkapta, tehát akkor azt gondoltuk, hogy akkor itt befejeztük a nyugdíjas szövetkezetesdit. De nem így történt, mert a piac megmutatta azt, hogy az a fajta rugalmasság, amit mi egy nyugdíjas, illetve bármelyik nyugdíjas szövetkezet képvisel, az nagyon sokszor előny. Tehát, hogy egy nagyvállalatnak azt gondolom, hogy nem megoldás az, hogy akár ilyen projektjellegű munkára, vagy akár felfutások idején ő elkezd hirdetgetni, elkezd toborozni, nem biztos, hogy a nyugdíjasok egy ledolgozott élet után újra 40 órát akarnak hetente dolgozni, és mi ezzel szemben mögé teszünk egy olyan szolgáltatást, hogy például megkapunk egy igényt, hogy nem mondok valamit, műszakonként 5 főre lenne szükség, az ugye napi 15 fő, lehet, hogy ezt 30 főből oldjuk meg, de hogy itt a nyugdíjas is el tudja dönteni, hogy hány napot akar dolgozni, melyik nap akar dolgozni, mikor akarja befejezni a munkát egyik pillanatra a másikra. Tehát maga a szolgáltatás, ami mögötte van, azt teszi lehetővé ennek a rugalmasságnak a működését.
2: Azt gondolom, hogy cég életében kifejezetten fontos tényező, hogy valami rugalmas, mert a nyugdíjasnak is nagyon jó lehet, hogy annyit vállal, amennyit tud, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg nem mindenki vágyik arra, hogy ő újra 40 munkaórát dolgozzon le. Ugyanakkor a munkáltatónak is egy lehetőség, hogy akkor alkalmazza, foglalkoztassa vissza a nyugdíjast, amikor mondjuk a termelés úgy áll. Mi a tapasztalat, Júlia, hogy milyen példák szimbolizálhatják azt, hogy mikor tud kifejezetten előnyös lenni, hogy ez a szövetkezeti visszafoglalkoztatás rugalmas?
4: Én azt gondolom, hogy az autóiparban abszolút. Ugyanis az autóiparnak van egy olyan sajátossága, ahonnan én jövök, hogy nagyon gyorsan tud változni. A vevői előrejelzések nagyon gyorsan tudnak emelkedni, és nagyon gyorsan tudnak csökkenni is. Na most egy normál, saját állományos toborzással ezt lefedni egyrészt nem lehet gyorsan is jól, másrészt meg rettenetesen nagy extra költségeket tudok vele generálni, ami egy profitorientált szervezetben nem tartható. Tehát egy nyugdíjas foglalkoztatás, én azt gondolom, ahogy a Ákos is említette, pont azokra a helyzetekre nagyon meg tökéletes, amikor van egy gyors felfutásom, gyorsan hirtelen le kell fednem, van egy szabadságolási időszakom a nyári időszakban például, vagy amikor az iskolában szünet van, vagy kezdődik például az iskola. Tehát tipikusan mondjuk szeptember 1-én nagyon sok hiányzóm szokott lenni. Ez nagyon jó megoldás arra, hogy könnyen, rugalmasan le tudjam ezt a hiányt fedni. De emellett ennek van egy másik, nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb része, hogy például jellemzően nálunk azok a nyugdíjasok is előfordulnak, akik egyébként korábban nálunk voltak munkavállalók. De ő már azt a fajta kötöttséget, ami egy normál munkaviszony, vagy amit egy normál viszony, munkaviszony megkövetel, azt nem tudja vállalni, és nem is szeretni, hiszen azért ő már ebből az életkorból, vagy életszakaszból kifutott. De mondjuk egy szövetkezeti foglalkoztatási formában felajánlva neki azt a lehetőséget, hogy mi szólunk, amikor van lehetőség, és akkor lehet jönni, és tehát, hogy heti 2-3-4 napot jössz, az egy sokkal jobb opció számára is, és a cég számára is egy sokkal költséghatékonyabb megoldás. Ráadásul adunk egy, hogy mondjam, egy újabb feladatot, és nem az van, hogy akkor elmentél nyugdíjba, és innentől kezdve rád nem számítunk, a tudáson nem veszik el, és kapcsolatban maradunk egymással.
2: És ne felejtsük el, hogy a tapasztalata is ott van. Igen, meg aztán az ott dolgozóknak nagyon hasznos. Ákos, mi a tapasztalat abban a tekintetben, hogy itt most Júlia említett egy példát, hogy a korábban náluk dolgozó nyugdíjast így a szövetkezeti visszafoglalkoztatással tudják bizonyos időszakokba foglalkoztatni. De azért ne felejtsük el, hogy biztos vannak olyanok, akik viszont nyugdíjasok, munkát keresnek, és nem feltétlenül ott, ahonnan nyugdíjba vonultak. Jól gondolom, van ez a verzió is. Ő nekik mi az útjuk, módjuk ahhoz, hogy munkát találjanak?
3: Az első verzió az, abban nem nagyon szoktunk mi, nem is azt mondom, hogy beleszólni, hanem hogy nem tesszük át szövetkezeti foglalkoztatásba elsősorban azokat a nyugdíjasokat, akik ugyanazon a munkahelyen ugyanúgy szeretnék tovább folytatni a munkaviszonyukat. Azért nem, mert el kell mondanom, hogy van egyetlen egy olyan hátránya a szövetkezeti foglalkoztatásnak, hogy ott csak a ledolgozott óra után jár bér. Tehát itt nincs táppénz már a munkaviszonyban sincs, nincs betegszabadság, nincs szabadság, de egyébként ezeket, hogyha olyan kapcsolatunk van a partnerünkkel, ezeket beszoktuk építeni az órabérbe, pont azért, hogy ne sérüljenek a nyugdíjasok. És amit te említettél, hogy aki nem tud visszamenni oda, ahol korábban dolgozott, hát itt jön a mi szerepünk. Ugye mi nagyon sok, tehát VHC szinten nagyon sok magyarországi partnerrel kapcsolatban állunk, abszolút ismerjük a magyar munkaerőpiacot, ismerjük a partnereinknél lévő lehetőségeket, és igyekszünk őket elhelyezni, akik nálunk jelentkeznek, és nem mondom, hogy könnyű, mert a munkáltatóknál a bizalmat nem egyszerű kiépíteni, ahogy nem egyszerű kiépíteni a nyugdíjasoknál sem, tehát meghallják, hogy szövetkezett, és ugye a régi
2: rossz beidegződések
3: jön elő, de aztán egy idő után abszolút bíznak bennünk, és pont ez az üzletág az, ami szájhagyomány útján tud nagyon erősen, organikusan terjedni, tehát hogy folyamatosan jönnek be az érdeklődők. De hadd mondjak el egy nagyon jó példát arra, hogy, hogy ahol viszont sikerül őket beállítani, tudnunk kell azt, hogy milyen feladatokat végeznek el, tehát nehéz fizikai munkára nem vállalkozunk nyugdíjas szövetkezettel, éjszakai munkára többnyire nem vállalkozunk, de ha találunk olyan feladatot, ülő munkát, könnyű fizikai munkát, akkor nem tudok olyanról beszámolni, hogy valamelyik partnerünk azt mondta volna, hogy köszönöm, de nem azt hozták, amit vártunk. Sőt, vannak olyan partnereink, ahol ugye a munkaerőkölcsönzés, a felnőtt munkaerőkölcsönzés produkált olyan fluktuációt, hogy abszolút hatékonytalanná tette az egészet, és ott mondtuk, hogy hát próbáljuk már meg nyugdíjasokkal, és megváltást hoztak. Megszűnt a fluktuáció, abszolút be tudtak illeszkedni, és talán azóta is folyamatosan. Tehát ez nem is ilyen időszakos munka, hanem azóta is folyamatosan délelőttös műszakban 10-20-30-an dolgoznak.
2: Hát igen, ez egy jó lehetőség, és akkor ezek szerint lehet keresni is, és lehet visszafoglalkoztatni úgy, hogy ott...
4: Nálunk mind a kettő jellemző. És meg tudom erősíteni, amit Ákos mondott, hogy ez egy nagyon stabil munkaerő állomány. Tehát nálunk állandó nyugdíjasok vannak, hosszú évek óta ők járnak hozzánk vissza, és az is előfordul, igen, hogy már 80. életévét betöltött, és már mi kérdezzük meg, hogy biztos, hogy még mindig szeretne? És tele van energiával és élettel is, és látszik, hogy neki ez kell, ez a feladat. Tehát egy nagyon jó, nagyon stabil munkaerő állomány, nagyon jó tudással, és nagyon jó hozzáállással.
2: Ilyenkor mindig el szoktuk azt is mondani, mert a hallgatók ilyenkor van, hogy felszisztennek, és elmondjuk, hogy ez mind egyén függő, és minden egyén maga dönt. Tehát amikor azt mondjuk például, hogy a 80 év fölött valaki szeret dolgozni, azért mert ő olyan típus, ő valószínűleg ez világ életében. Így van, így van. Viszont arról is fontos beszélni, hogy egy szervezetet fel kell-e, és ha igen, akkor hogyan készíteni, hogy érkezik egy nyugdíjas munkavállaló. Ugye említetted, hogy nem feltétlenül olyan nyugdíjas dolgozik a cégnél, aki korábban is ott volt, hanem mondjuk a visszafoglalkoztatás keretében érkezett. Nyilván neki sok minden új, ugye ez hátrány, annak előny, aki már ugye úgy érkezik nyugdíjasként visszadolgozni, hogy ott volt, mert ő mindent ismer. Hogy lehet a szervezetet felkészíteni erre?
4: Nehéz már erről beszélnem, hiszen mi már ezt hosszú évek óta csináljuk így közösen. Tehát ahogy mondtam, nekünk már állandó nyugdíjasaink vannak, de egyébként ugyanazt az oktatást kapják meg, ugyanazt a beillesztési folyamatot, ahogy egyébként egy saját munkavállalónk is beérkezik a szervezetbe. És egyébként nagyon nyitottak ők maguk. Tehát az a korosztály, akiknek nem kell odavinni a tudást, ő fog elmenni érte, és ő fog kérdezni. És ezáltal nagyon-nagyon gyorsan beilleszthetőek. Szerencsére a mi szervezetünk nagyon nyitott irányukba. Amitől én az elején nagyon féltem, és abszolút ez lett a legjobb tapasztalatom, hogy vajon majd a nagyon fiatal generáció hogyan fogadja azt el, hogy akár egy nagyszülőtől is idősebb kollégával kell együtt dolgozni. És azt látom, hogy ezek a kapcsolódások működnek a legjobban. Mert hogy a fiatalok egyébként nagyon vágyják azt a fajta törődést, amit az idősebb kollégák meg tudnak adni, és mesélnek nekik akár arról, hogy régen hogy volt, és hogy most hogy van. És ez egy tök jó tapasztalatcsere, illetve ez fordítva is megvan. Tehát a fiatalok is tanítanak az idősebbeknek, akár azt, hogy a social médiát hogyan kell használni. Tehát, hogy így tökre benne maradnak ezáltal ők is a körforgásban, és van egy állandó kapcsolatuk a világgal.
2: Most, ha tévedek, javítsatok ki, de erre egy tök jó tabu döngető film a kezdő, a Robert De Niro, igen. És Anne Hathaway, azt hiszem a két főszereplőt is jól mondtam.
4: Amikor gyakorlat.
2: Igen, így igen, van. Igen. És ott is milyen szépen a film végére kijött az, hogy mindenki tudott tanulni ebből a kapcsolatból.
4: Igen, és például pont ott van az, abban a filmben, amikor egy fiatal srác, aki nem tud otthonról leválni, és már nem tudom, hanyadszor rakják ki a szülők, és végül az idős kolléga fogadja be, és tanítja meg, hogy mi az, hogy időbe felkelni, és felelősséget vállalni. Igen, mert hogy egyébként én is ezt látom, egyáltalán nem rosszak, vagy nem akarom a fiatalokat minősíteni, meg bélyegezni, mert teljesen más minden korosztály, de pontosan ez a fajta felelősségvállalás, ami az idősebb generációban megvan, hogy neki a nap elején elég egyszer elmondani, hogy ma ez lesz a feladatod, és eddig kell eljutnod, akkor én abban biztos vagyok, hogy ő 100%-ban el fogod eljutni. Bármilyen módon is kell neki azt végrehajtania. és nem fogja feladni. És ezt látja egy fiatal, akkor ebből tanul, mert hogy a tanulás az nem az, hogy mindig mondom, hanem amit lát, és ez a fajta tapasztalati tanulás, ez nagyon jól működik visszafelé tőlük.
2: Ákos, gondolom, hasonló példákat tudsz a többiektől is mesélni.
3: Abszolút egyetértek Júliával. A vállalati oldalt én annyira nem ismerem, ugye mi a szolgáltatói oldalról Igen. veszünk részt ebben az egészben, de vannak olyan tapasztalásaim, hogyha nem teszik külön az idősebb munkavállalókat a fiatalabbaktól, tehát nem alakulnak ilyen osztályok, vagy úgy tetszik, silók, akkor egy kulcsfontosságú projekt esetén közösen oldanak meg egy problémát. Én szerintem az nagyon sokat segít abban, hogy eltüntesse ezt a korosztályok között lévő szakadékot. Illetve, hogy Júlia mondta, szerintem a kölcsönös mentorálás az is nagyon fontos tényező lehet ebben. Míg az idősebbek átadják azt az élettapasztalatot, szakmai tapasztalatot, stratégiai látásmódot, kapcsolatrendszert, ami nekik van, addig pedig a fiatalok tudnak abban segíteni, hogy bizonyos digitális platformokon jobban el tudjanak az idősebbek igazodni.
2: Fontos arról is beszélni, mert említetted, Ákos, lehet nem szó szerint idézlek, hogy kicsit óckodnak a szövetkezeti foglalkoztatásra, mert ugye ilyen régi beidegződést kapcsol az ember. Mi a tapasztalata? A nyugdíjasok azok, akik nem tudnak eléggé a lehetőségről, vagy a munkáltatói oldal, vagy mind a két oldalon van tennivaló, hogy ezt a lehetőséget is megismerjék?
3: Mind a két oldalon van nagyon-nagyon sok tennivaló. Én szerintem a legjobb út ezzel kapcsolatban az lenne, hogyha már azelőtt elkezdenénk tájékoztatni a munkavállalókat, mielőtt nyugdíjba mennek, nem csak akkor, amikor már ők a megérdemelt pihenésüket töltik. Hát a partnereinket, illetve a leendő partnereinket, őket folyamatosan igyekszünk edukálni, meg tájékoztatni ezzel kapcsolatban, de hogy el fog jutni a magyar munkaerőpiac a jelenlegi helyzetében arra a szintre, hogy ők fognak minket felkeresni, hogy akkor kezdjük el.
2: Júlia, mit tapasztaltok egyébként? Edukáljátok a nyugdíjba vonulókat, vagy egyébként tájékozottak, és határozottan tudják a lehetőségeiket meg, hogy ők mit szeretnének? Vagy például ti kifejezetten figyeltek arra, hogy már mielőtt elbúcsúztak egymástól, mondjátok a lehetőségeket, hogyha és amennyiben később úgy érezni, akkor tudja, hogy mivel kereshettitek.
4: Nálunk már a nyugdíjba vonuló kollégákat azért nem kell tájékoztatni erről, mert ők látják.
2: Ja, ott van.
4: Tehát, hogy ők látják, hogy ott vannak a nyugdíjas kollégák a szövetkezeten keresztül, és ők tudják ezt a lehetőséget. Én a másik oldalát közelíteném ennek meg, amiért ez el fog terjedni azzal, ahogyan nő a nyugdíjasok száma, az pedig az, hogy tipikusan ez az az életszakasz szerintem egy ember életében, amikor úgy nem tudja, hogy mi lesz vele tovább. Tehát, hogy olyan szinten megváltozik az élete a nyugdíjba vonulással, én azt tapasztalom és azt látom közvetlen környezetemben is és a munkahelyemen is, hogy mindenki nagyon várja azt, hogy elérje ezt, hiszen ezt várja mindenki, hogy végre ne kelljen kelni, és ne legyen az, hogy nekem mindig ott kell lenni. Ugyanakkor, amikor ez a pont megérkezik, előtte szorongás, és úristen, mi lesz velem? És már nem fogok minden nap ide tartozni, persze ez már fárasztó, de a valahova tartozás érzése, az szerintem nagyon fontos. És ugye nagyon sokan élnek ráadásul egyedül. Ott ez még fokozottabb. Úgyhogy én például, amikor beszélgetek egy nyugdíjba vonuló kollégával, mindig elmondom, és ez abszolút nem egy kényszer, de hogyha azt érzed, hogy már kipihented magad, és egyébként vágynál közénk újra, akkor ahogyan te szeretnél, ha csak egy heti, egy nap, két nap jössz el, de akkor tudunk neked szólni, és vissza tudsz jönni. És ez egy, de nagyon fontos az, hogy ez nem szabad, hogy egy kényszeres érzés, hogy mindenképp, mert csak te tudod megcsinálni, és tényleg inkább ez az emberi oldala, hogy ez az egyedül lét, ez egy óriási váltás az ember életében. Én még ugyan nem tudom, de azért úgy látom, hogy nagyon-nagyon nehezen mennek ezen át. Szerintem ez a megoldás egyébként nagyon jól tud ebben segíteni, mert társaságban marad, mert minden nap van kivel beszélni, és nem csak a postást várni, hogy mikor jön már. Tehát szerintem erre ez egy zseniális megoldás.
2: És hát a munkaerőpiac is azt mutatja, hogy kihagyhatatlan, hogy a nyugdíjasokkal foglalkozzunk, és hogyha lehet, akkor foglalkoztassuk is. Mi a tapasztalat, mely területen tevékenykedő cégek tudják a leginkább ezt a nyugdíjas visszafoglalkoztatást alkalmazni? Ezért is kérdezem, hogy nyilván vannak olyan munkák, ahol a mindennapi jelenlét egy adott munkakörben fontos. De vajon minden cég életében lehet olyan pontokat találni, ahol a nyugdíjasok segítségként érkezhetnek akár egy-két napra?
3: Szerintem igen. Itt is külön választanám azt a fajta nyugdíjas munkavégzést, amikor mentorál egy idősebb kolléga fiatalabbakat. Ugye itt inkább fehér galléros pozíciókról tudunk beszélni, gyógyszeriparban, vegyészmérnökök, laboratóriumi technikusok, karbantartó mérnökök. Tehát, hogy az ő visszafoglalkoztatásuk azért létfontosságú egy ilyen cég számára, hiszen ott helyben át tudják adni azt az évtizedes tudást, akár a pályakezdőknek, akár a fiatal mérnököknek, ami náluk van, és így a cég házon belül tudja tartani azt a kritikus technológiai tudást, amit tulajdonképpen közösen építettek fel a nyugdíjas munkavállalókkal. A másik része, ugye az a könnyebb fizikai munka, amit említettem, ott rengeteg szegmensben dolgozunk a kereskedelemben, ugye az autóipar jelentős felvevő, még a maga hektikusságával, tehát hogy azt gondolom talán oda a legnehezebb emiatt toborozni, takarítási munkák, vagyonvédelem, portások, tehát mind ami olyan feladat, amire nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, hogy egy ember egy ledolgozott élet után még könnyen el tud látni.
2: Érdemes volt szerintem velünk tartani az elmúlt percekben, mert sok információhoz juthattak azok, akik a lehetőséget keresik, és ne felejtsük el, hogy egyébként tájékoztathatjuk is az idősebb generációt, ha még nálunk ez nem aktuális, de elszaladt a műsoridőnk. Glonka Juliának, a Mitsuba Automotive általános igazgatójának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Margiti Csákosnak, a VHC szövetkezeti üzletágának vezetőjének szintén köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Ez volt mára a Felvéve, de a kedves hallgatók és a nézők most már tudhatják, hogy minden héten érdemes velünk tartani, hiszen újabb témák, újabb vendégek és sok-sok hasznos információval készülünk. Viszont hallásra, látásra!

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: világában. Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Ez itt az Összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetség kapitánya. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én már tényleg köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hány éves voltál akkor, amikor utoljára 8 közé jutott a világbajnokságon a Magyar Női Kosárlabda Válogatott?
2: 13.
1: 13, és emlékszel rá?
2: Nem. Fiúkosabdába abba azt követtem igazából, és akkoriban még azzal voltam elfoglalva, hogy az ETE minél több mérkőzést nyerjen a Körmend ellen, mert ugye ez a nyugati határvidéken ez volt a legfontosabb, az összes többi meccs annyira nem volt fontos, meg talán a Honvédot, hogy próbáljuk megverni, mert akkoriban a Honvédban volt a felnőtt válogatottnak a 90%-a.
1: Képzeld el, hogy én emlékszem, és azért emlékszem, nem mintha olyan nagyon nagy kosárlabda rajongó lettem volna, de abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Budán nőttem föl, és akkoriban a BSE ugye nagyon-nagyon menő csapat volt, és ott német Ágiék, és még sorolhatnám a neveket, fantasztikus játékot nyújtottak, és én emlékszem, hogy lementem biciklivel hétről hétre, és megnéztem a meccseket, amit tudtam, majd, hogy nem kosárlabda szakíró voltam abban a pár évben, egyébként nem, szóval nekem van emlékem, és én nagyon örültem, amikor sikerült elérnetek ezt a sikert, mert hát volt néhány olyan kudarc az elmúlt években, amely fájó volt, és azért volt fájó, mert aki szereti és érti a sportot, tudta, hogy ebben a csapatban benne van a jó eredmény, csak nem jött ki. Most mitől jött ki?
2: Hát ez egy folyamatnak az eredménye, azt hiszem. Talán ott kell kezdenem az egészet, amikor átvettem a válogatottnak a szövetségi kapitányi posztját, hiszen egy nagy csalódásom volt túl a csapat. Sopronban az olimpiai selejtezőn egy modellezhetetlen és felkészülhetetlen körülmények között nem tudott kijutni az olimpiára, és hát kicsit letargikusak voltak a lányok, és rögtön jött a következő feladat, hogy az nem egy kötelező torna volt, Kigaliban, Afrikában az előselejtező torna, viszont azt tudtuk jól, hogy aki megnyeri, az esélyt kap arra, hogy a világbajnoki selejtező csoportba kiharcolhatja a VB-re való kijutást, úgyhogy elkezdtük a közös munkát, 4 hetet dolgoztunk, elutaztunk Afrikába, az első meccsen bevertek bennünket, és utána mérkőzésre állt össze a csapat, és megnyertük a tornát, és így jutottunk egyáltalán Isztambulba. Isztambulba közben történtek az EB selejtező mérkőzések, ahol talán az én rutintalanságomnak is, mármint hogy a szövetségi kapitányi poszton való rutintalanságomnak is köszönhetően nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra.
1: És ez újabb fájó pofon?
2: Ez egy újabb fájó pofon volt, viszont a szövetség vezetőitől megkaptam a bizalmat, és folytathattam a munkát, és hát egyértelmű volt a lányokkal, hogy ki tudjuk javítani rögtön Isztambulba ezt a dolgot, és egy nagyon nehéz körülmények között, egy nagyon izgalmas tornán, ahol nagyon hasonló volt a szituáció, mint előtte Sopronba, ugyanis ott is egészen az utolsó mérkőzésig nyitva volt a továbbjutás kérdése, viszont előttünk volt 4 darab összecsapás, aminek, hogyha fordítva zárul az eredménye, akkor mi már az utolsó fordulóban úgy játszunk a házigazda Törökország ellen, ráadásul Isztambulba, hogy már kijutottunk a VB-re. Mind a 4 meccs rosszul alakult, és ott volt, hogy rettenetesen össze kell szedni magunkat, és bármi áron, de győzni kell. Ez sikerült, és ott éreztem egy olyan áttörést a lányokba, ami, és a csapatba, ami szükséges volt ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni.
1: Na most itt, hogyha a világbajnokságot nézik, és említetted ugye, hogy rutintalan voltál szövetségi kapitányként, de hát szövetségi edzőként nem voltál rutintalan, tehát ismered a lányokat, ismered a fiatalokat főleg, valamint hát a voltál DVTK-nál, sok helyen voltál, tehát hogy azért van rálátásod a mezőnyre. Te hittél abban, hogy itt a világbajnokságon történhet egy fordulat? Tehát az edzői attitűd milyen volt, hogy kimegyünk, mi lesz itt, vagy benne van a csapatban, megcsináljuk?
2: Az, hogy 28 éve nem szerepelt világbajnokságon a csapat, ez alapvetően egy óriási feladat volt megoldanunk a selejtezőn. És onnantól kezdve, hogy kijutottunk, onnantól kezdve mindenki keresi a következő célt, hogy mi lehet a következő megoldandó feladat, és hol lehet még egy lépcsőfokot lépni. És én mindenkiben ezt éreztem, aki ott eljött az edzőtáborba, a stábomba, hogy mindenki akar még egyet megmutatni magunkból, úgyhogy a csoportból való továbbjutást azt belül kitűztük magunknak célként. Aztán jött a fekete leves, mert
1: franciák
2: hogy nem igazán akkor, hanem amikor megjött a sorsolás, és láttuk, hogy a franciákkal este 9 órakor játszunk, tudtuk, hogy nem azon a mérkőzésen kell kiharcolnunk a továbbjutást, és utána Nigériával pedig kora délután, azt hiszem 2:30 volt a meccs, vagy 2:30. Magyarul ez pont egy olyan szituáció, hogyha lemegy egy ilyen világbajnoki mérkőzés, azért nagy média figyelem kíséri, a játékosoknak nyilatkozniuk kell, az edzőnek nyilatkozniuk kell, tehát éjfél után értünk vissza a hotelba, és reggel 9 órakor még indulni kellett vissza a mérkőzésre, és ebbe itt mindennek bele kellett férnie, a felkészülésen Nigériából kicsit lezárni a franciák elleni történetet, mert hogy ugye az első fordulóba kaptunk egy rettentesen nagy pofont, amit hát sokan kinevettek, vagy nem értették a dolgot. Én ezt az utolsó felkészülésünk mérkőzésünként értelmeztem. Tudtuk, hogy a francia válogatott soha nem játszott még világbajnoki döntőt, hogy rengeteg NBA játékosuk van, nem is hoztak el mindenkit erre a világbajnokságra, és nagyon jó ritmusba, egy rövid felkészülésből jönnek, de nagyon jó ritmusba, játékban vannak a játékosaik, és rettenetesen nehéz ezt fogjuk felvenni a versenyt.
1: Tulajdonképpen, ezt gondolom, hogy ezzel nem szívesen mondjak ide, beáldoztad a francia meccset a nigériai mérkőzés oltárán.
2: Nem teljesen így van, mert hogyha lett
1: volna... Mert én azért néhány nagy világversenyt végigcsináltam, még az vízilabdában, és ott sem mondták ki soha a kapitányok, hogy ez van, de azért lehetett látni, hogy van olyan meccs, ami kevésbé fontos.
2: Ez akkor lehetett volna érdekes dolog, hogyha mondjuk a mérkőzés 35. percében van egy 7 pontos különbség, vezetnek a franciák, vagy esetleg mi kettővel, hogy ott milyen döntés születik. Volt hasonló szituáció egyébként Isztambulban, a selejtezőben az ausztrálokkal játszottunk egy meglepően jó mérkőzést, ahol a csere ötössel, vagy a csere játékosokkal visszajöttünk nagy különbségről, és egy belátható közelségbe kerültünk, és ott meg kellett hozni azt a döntést, hogy visszamennek az utolsó pár percre a meghatározó játékosok, és mindent megteszünk, hogy esetleg meg tudjuk venni az ausztrálokat, vagy inkább tartalékolunk a másnapi Argentina elleni kulcsmérkőzésre, és ott én ezt eldöntöttem. Nem tetszett ez mindenkinek, és nem volt ennek vidám visszhangja, viszont szerintem jó döntés született, és óhatatlanul, különösen amikor így egymást követik ilyen szinten, vagy ilyen gyorsasággal a mérkőzések, akkor ezeket a döntéseket meg kell hozni.
1: Na most ugye jött Nigéria, utána jött Dél-Korea, jött Japán, tehát jött az Egyesült Államok, tehát hogy végül is a nagy vereségek keretbe tették az egyébként sikeres világbajnokságot, de én arra lennék kíváncsi, és itt egy kicsit előre is tekintenék, mert ugye az ünneplés megtörtént, volt is mit ünnepelni, de hát tovább kell lépni, és azért jön az Európa-bajnokság, jön a selejtező, és reméljük az Európa-bajnokság. És az érdekes, nekem, mint néző, az látszott, hogy az ázsiai csapatok ellen valahogy a magyarok játéka, a magyar játékosok karaktere jobban érvényesül. Az európaiak ellen nem annyira. Ezt én jól látom, vagy te, mint szakember, ezt meg tudod száfolni?
2: Ezt meg fogja mutatni majd az EB-s sejtezőnek, meg az EB döntőnek.
1: Hogy van, Portugália, Németország, Dánia?
2: Igen, és meg fogja mutatni. Nyilván az ázsiai csapatok ellen egy leegyszerűsített kosárlabdát kell játszani, de ettől ők még egy rettetesen kellemetlen ellenfélnek számítanak, viszont tényleg valahogy taktikailag sokkal kevesebb dolgot kell megvalósítani, viszont azt nagyon nagy elánnal és akarattal és kicsit állítani az embernek a gondolkodásán, hogy nem ott van a 3 pontos vonal, hanem 3 méterre kijebb nekik. Ez sokszor nem egyszerű feladat, és azért nagy sebességgel játszanak. Az európai kosárlabda az azért teljesen más, sokkal több taktikai jellegű, akár védekezésváltás, akár a 2-2-nek a védése, egyénileg a játékosokból való felkészülése, ez egy sokkal összetettebb feladat. Viselt több idő is van a EB selejtezőn, hiszen a 3 mérkőzés az 1 hét alatt fog lemenni a novemberi ablakban, úgyhogy bízom abban, hogy a csapat az ezt is jól meg fogja oldani. Egyébként meg Én biztos vagyok benne, hogyha a franciákkal jövő héten játszanánk, vagy az USA-val jövő héten játszanánk, akkor átesve ezen ezen a két mérkőzésen, megszerezve ezeket a tapasztalatokat, sokkal jobb mérkőzéseket tudnánk játszani, de alapvetően szerintem a legnagyobb különbség az az, hogy 12 egyforma játékos van egy csapatban, és vagy nincs, mert egy világversenyen azért lehet pihentetni kulcsjátékosokat is nagyon fontos mérkőzéseken, vagy nem. És ez eldönti azt, hogy egy tornának a második szakaszába milyen állapotba tud beérkezni egy csapat.
1: Azért itt most voltak klasszis teljesítmények, amelyek rengeteget segítettek, nem?
2: Azt hiszem, hogy a Juhász Dorka kisvirág center párost azért nagyon-nagyon sok csapat elfogadná. Pontosabban úgy fogalmazik, hogy nagyon kevés csapat van a világban, amelyiknek lenne egy erősebb center párosa.
1: És bocsánat, hogy közel neked volt egy nyilatkozatod, ahol azt mondtad, hogy azt kellett megoldani, hogy bejusson centerbe a labda, és most bejutott centerbe a labda.
2: Bejutott, annál is inkább, mert azért voltak visszamondások, voltak sérülések a felkészülés során, ami elég nehéz helyzetbe állított, hiszen nem elég az, hogy a négy hét alatt fizikálisan fel kellett készíteni a társaságot, meg kellett változtatni kicsit az alapvédekezésünket, alaptámadásunkat és a játékosoknak az alapfeladatát, és volt olyan, például az Ahonina volt ennek talán az egyik, nem is kárvalótja, de aki a legnehezebb helyzetbe volt állítva, hiszen őnek kellett kettes posztra kimenni, és az mert, hogy az ellenfél kulcsjátékosát kellett mindig fognia a mezőnyjátékosok közül, ez amúgy is egy nagyon nehéz feladat védekezésben, nem teljesen a saját posztján játszott, vagy keveset játszott a világbajnokságon a saját posztján, de hát ez erről szól, mindenhez alkalmazkodni kell, és szerintem a csapat alapvetően jól alkalmazkodott minden feladathoz.
1: De Turnert is ki lehet emelni talán, nem?
2: Én szinte mindenkit kiemelnék szívem
1: igen,
2: szerint,
1: mert igen,
2: csak Ivon egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, tehát még egy ennyire magyar külföldi játékosa nem lesz a magyar válogatottnak szerintem, mint amilyen ő. Tehát amikor megjelenik piros feje zölde kifestett körömmel egy válogatott összetartáson, bármikor fölvettem bele a kapcsolatot, annyit írt vissza, hogy jövök, itt leszek, rám számíthatsz. És tehát olyan szívvel játszott, meg az összes mérkőzésen, kicsit a sebessége, a tudása már megkopott, hiszen nem egy fiatal játékosról beszélünk, viszont a tudásával és a felgyőmlett gondolataival, amit átadott a fiataloknak, rengeteget segített.
1: Mondjuk ez felvet egy másik kérdést is, Völgyi Péterrel beszélgetek, itt az összjátékban, egy kiváló összjáték után, mert ugye 40 év után bejutott a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon a legjobb 8 közé. Tehát, hogy ez felvet egy másik kérdést, nevezetesen azt, hogy néz ki ez a keret 2 év múlva, mert azért itt az olimpiai ciklusban lehet most gondolkodni, főleg, hogy egy ilyen eredmény után. Tudom, hogy van Európa-bajnokság, de milyenek a fiatalok, milyenek a keretben lévő fiatalok, kik azok, akik érkezhetnek, lehet-e honosított játékosról beszélni, tehát, hogy van neked valamiféle víziót, hogy mit látsz?
2: Átalakult, rettenetesen átalakult az európai kosárlabda, és ez az amerikai kosárlabda azok az elsősorban. Minden játékost megkeresnek, aki ebbe a korba van, középiskolás korba vagy egyetemre megy, és próbál kicsábítani a tengeren túlra. Ezek az amerikai egyetemekkel kötött tanulmányi szerződések, ezek azért rengeteg kötelezettséggel járnak. Például Tomán Petra, aki ott volt Isztambulban, ezért nem tudott harcolni a csapatba kerülésért. De sorolhatnám még, mert elképzelhető, hogy Josipovics Kinga is Amerikába folytatja majd a pályafutását, tehát erre nekünk reagálni kell, és nagyon fontos lesz, hogy ezek a játékosok mikor tudnak visszajönni, mikor állhatnak a magyar válogatott rendelkezésére, és ezeket a dolgokat figyelembe kell venni a program tervezésénél. Tény és való, hogy nem most, hanem igazából már évek óta foglalkozom azzal a gondolattal, hogy milyen légiósra lehet szüksége a magyar válogatottnak, hiszen a nálunk erősebb és jobb csapatok is használják ezt az opciót, és meggyőződésem, hogy egy jó mentalitású és jó korban lévő nagy tudású játékossal sokkal erősebbek lehetünk.
1: Most egy kicsit kanyarodjunk még vissza a világbajnokságra és a mérkőzésekre. Ugye beszéltünk a sikerről, beszéltünk a nagy vereségről az elején, utána jött az Egyesült Államok a végén, klasszis csapat, egyértelmű, De ott te nem voltál egy picit elégedetlen? Nem számítottál a szíved mélyén egy szorosabb eredményre? Mert azért az mennyi volt? 52 pont volt? Nagyon nagy különbség volt.
2: Nem is akarom tudni, sok volt. Nem emlékszem. Nagy arányú vereség volt. Hát ezen túl kell lenni. Tehát az ember rajta van különféle helyeken, például az Instagramon, és amikor egy nap a 17. Caitlin Clark interjút, meg jelenetet, meg dobja ki, akkor szintén ilyen földön túl, nem is tudom, milyen játékosnak tűnnek ezek a női NBA-s válogatott játékosok, és hát ott voltunk, ott voltak a pálya másik oldalán, rengeteg szurkolónk volt, nagyon jó hangulat volt, és én nem a vereség meg a különbség miatt voltam kicsit csalódott, hanem az, hogy nem tudtunk átlendülni ezen a dolgon a mérkőzés elején és a bemelegítés alatt. Hozzáteszem, hogy amire az elbutaltam, hogy a kulcsjátékosok már nagyon fáradtak voltak erre a mérkőzésre. Viszont az első negyedben hagytunk ki 6 vagy 7 teljesen üres hárompontost. Úgy kezdtük a meccset, hogy két darab ajtóablak zicsert hibáztunk, és azt ezeken a csapatok ellen talán a legfontosabb, hogy ha elengedjük őket 8-10 pontnál nagyobb különbséggel, akkor már szinte lehetetlen ellenük visszajönni, hiszen akkor a tudásbeli, fizikális és tapasztalatbeli különbség, amit utána már rettenetesen vagy szinte lehetetlen kompenzálni. Úgyhogy én nem a végéért voltam dühös, hanem az elejéért inkább, mert hogyha kicsit jobban betalálunk, kicsit jobban hiszünk magunkba, és talán kicsit több pofátlanság, brahi szorul belénk, akkor a fáradtság ellenére lehetett volna egy sokkal szorosabb első fél időt játszani. Egyébként az 50 pont, de azt nézzük, hogy a franciák 14 ponttal vezettek szerintem a másik negyed közepén a döntőbe, és a harmadik negyed végére már 20-an mentek az amerikaiak, akkor az ott 35 pontos különbség, és rettenetesen jó ez az amerikai válogatott, annak ellenére, hogy generációváltás alatt vannak, és 2-3 olyan játékos nem került be a keretbe, aki még jelentős erősítést lehetett volna. Csak ilyenkor mindig eszembe jutnak, meg kicsit talán vigasztalom is magamat, hogy ők hány játékosba válhatnak, milyen körülmények között dolgoznak, hogy tervezik meg a felkészülésüket, és azért megnyugszom. De hozzáteszem, hogy az a cél, hogy minél többször találkozunk ilyen szintű csapattal, ez másképp nem működhet, csak hogy ott vagyunk az EB döntőn. Ha az EB döntőn olyan helyen tudunk végezni, hogy kvalifikáljuk magunkat az olimpiai selejtező tornára, hogy a következő világbajnoksága ugyanígy próbáljunk kijutni. Tehát minden egyes mérkőzés, minden egyes játékosomnak óriási tapasztalat, és hát nagyon fontos lenne, hogy a magyar bajnokságban maradók, nem csak a magyar bajnokságban játszanak, hanem a nemzetközi kupákban. Mert egy euróligás mérkőzés, azt gondolom, hogy közel olyan terhelést és tapasztalatot tud adni, mint ezek a VB mérkőzések.
1: Hát jó, ez Dorka játékán azért látszott, hogy mennyit számít az, hogyha valaki nemzetközi rutinnal bír.
2: A Dorka egy nemzetközi klasszissá nőtte ki magát az elmúlt 1-2 évben. Az ő válogatott béli szereplése se volt mindig zökkenőmentes, hiszen ezt is tanulni kell neki, mint NBA játékosnak visszaérkezni a magyar válogatottba, a magyar válogatottnak fogadni egy NBA-ből érkező játékos, az mind olyan protokoll, ami előtte nem szerepelt a programban, és szerintem minden résztvevőnek kicsit finomodni, kicsit alkalmazkodni kellett a körülményekhez, és ez idő kell minden változáshoz.
1: Itt a lelki tényező, az gondolom sokat számít a csapatnál, és nagyon jó volt látni, hogy milyen erőssé vált a csoportkör közepére a magyar női kosárlabda válogatott. Ez amerikai meccs gondolom ilyen szempontból nem okoz traumát, mert hogy itt egy siker után történt egy nagyon jó csapat ellen egy nagyobb különbségű vereség, tehát hogy ebből tovább lehet menni, ebből lehet építkezni.
2: Traumát abszolút nem okoz, viszont egy plusz motivációt szerintem a francia is, meg ez a mérkőzés is ad. Úgyhogy most már eltelt egy hét, mert azt hiszem pont egy hete volt az utolsó mérkőzésünk. Rengeteg minden tisztult szerintem a játékosokban is, meg bennem is. Szerintem bennem még több minden, mert nekem nem kell elkezdenem a klubcsapatommal dolgozni és tovább utazni a világba. Tehát nekem talán kicsit több időm volt ezeket a tapasztalatokat ülepedni és végig gondolni. A legfontosabb, hogy két lábon maradjunk a talajon mindannyian, mindenki, aki ebbe részt vett, örülünk ennek a sikernek, mert büszkék lehetünk rá, de remélem, hogy ez nem a végállomás, és nem egy olyan siker, ami megismételhetetlen, hanem abba bízom, hogy a csapat olyan szinten tud felnőni, és az általad említett fiatal játékosok is olyan szinten fognak fejlődni a következő években, hogy hosszú időn keresztül egy nagyon erős magyar válogatott tudjon kiállni bármilyen megmérettetésre.
1: Ugye említetted, hogy eltelt most már több mint egy hét a világbajnokság számunkra befejezése óta. Amikor a világbajnokság elkezdődött, és kimondtad, hogy Völgyi Péter vagyok szövetségkapitány, akkor mit jelentett, és mit jelent most, ha kimondott, hogy Völgyi Péter vagyok a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon szereplő csapat kapitánya?
2: Nagyon büszke vagyok rá, és tényleg rengetegen gratuláltak, rengetegen jönnek oda az utcán, és azért a női kosárlabda nem volt a legnézettebb sportágok között szerintem.
1: Ezzel vitatkoznék egyébként, és a soproni, most bocsánat, hogy visszakanyarodok Sopronra, az azért volt egy rossz ütemű botlás, mert ugye azt nagyon sokan nézték. Olyan idősában volt a tévé közvetítés, annyira hazai világverseny volt, ott volt a küszöbön, elvileg megvolt, és én pont azt mondtam azokkal, akik erről beszéltem, hogy kár, hogy ott nem sikerült, de most jól sikerült, mert ott a női kosárlabda ázsióját föl lehetett volna tolni a szurkolók között nagyon, ami most persze sikerült.
2: Sikerült, meg már most érezhető volt, hogy Isztambulban még azért, én azt hittem, hogy több szurkoló jön utánunk és segít bennünket, most viszont rengetegen voltak, és akárhol néztem, a lelátón ott volt a piros fehér zöld zászló, és tényleg az a hangulat, meg az a ez egy olyan élmény volt mindenki számára, amit újra és újra át akar élni. Nyilván ezt teljesíteni kell, és magasra raktuk most saját magunknak a mércét. Nem, abszolút nem jelent biztosítékot, hogy a következő világversenyek is így fognak sikerülni, de az igény és a vágy az mindenkiben megvan rá, és szerintem ez egy nagyon jó kis motiváció lesz.
1: Ugye említettük már ezt az EB-selejtezőt, hogy most jönnek a németek, dánok, portugálok. Mikor kezdtek közvetlenül erre készülni?
2: 7 hét múlva pontosan ezekbe az órákba kezdünk, úgyhogy villámgyorsan el fog jönni ez az idő. Először Németországban játszunk, Diósgyőrben, Miskolcon fogunk készülni. Ezek a mérkőzéseken is ott is fogjuk lejátszani ennek az ablaknak a két hazai mérkőzését, úgyhogy azon fogunk készülni. Ezek a mérkőzéseken is ott is fogjuk lejátszani

0: kapta meg. Most nem szabad hibáznunk, viszont szerintem ez a csapat most lelkiekben nagyon erős, és bízom abban, hogy a sérülések nem írják át teljesen a számításaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szívből gratulálok a
0: köszönöm szépen a
1: magyar női kosárlabda válogatott és a stáb sikeréhez. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az Összjáték, Mezei Dániel vagyok.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Köszöntöm Önöket ismételten sok szeretettel a Spirit FM állatvédelmi műsorában, az Adj esélyben. Én Tóth Peti Lili vagyok. Egy sérült madár megmentése sokszor jóval többet jelent annál, mint hogy biztonságba helyezzük. A Máj Természetvédelmi Egyesület munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy balba jutott állatokon segítsenek. A következő percekben a madármentés kulisszái mögé pillantunk be, méghozzá vendégemmel Lehocki Krisztiánnal, az MTE elnökével és állomásvezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlet mindenkinek!
1: A hallgatók nem tudják, hogy már korábban próbáltunk kapcsolni hozzám, ugyanakkor éppen egy kis gázolt madár érkezett hozzátok, ezért kellett tolnunk a felvétel időpontját. Azért ebből erősen érződik, hogy a madármentés az egyfajta életvitel, ha jól sejtem.
2: Így van, igen, ez egy mókuskerék, én ezt szoktam rá mondani, hogy mókuskerék, tehát ebből nagyon kiszállni nem lehet, illetve ez nem úgy működik, hogy az ember meghatározza, hogy jó, akkor szombaton vagy vasárnap ezt csinálom. Most is ugye, amint említette, hogy megbeszéltük, hogy 9 órakor rádióriport, ehhez képest beestek egy fekete rigóval, amit elgázoltak, illetve vasárnap is, ugye az ember reggel fel kell, ez pont most vasárnap volt, felkeltem, megittem a kis kávémat, már hívott a Nemzeti Park, hogy jelentettek egy jövőt, ki tudok-e menni, kimentem, szerencsétlen madár ott feküdt az út szélén, ez az M30-as felvezetőnél egy gázolt öv volt, aminek szilánkosra tört az egyik lába.
1: Hogyan működik egyébként a madármentő állomásnak a működése? Tehát első körben kihívnak titeket szigorúan minden egyes esetben a helyszínre, hogy van egy sérült madár, vagy hogyan kerülnek be az állomásra a madarak? Van, hogy hozzák hát is őket?
2: Hát inkább hozzák őket, és ha tudunk, kimegyünk, tehát ugye ez úgy néz ki, mondjuk, ha nézünk egy nyári időszakot, egy keményebb napot, akkor egy ilyen 150 hívás érkezik be. Ez azt jelenti, hogy 150 helyre kéne kimennem, wow, ami fizikálisan lehetetlen. Tehát ha 150-szer be kéne mennem Miskolcra, az kivitelezhetetlen, mert elfogy a nap. Tehát azt szoktuk kérni, hogy ha tudják, akkor jutassák már el, nagyon lelkesek, nagyon segítőkészek szoktak lenni az emberek, a megtalálók, ugye valamilyen úton, módon mindig eljut, hogyha végképp nem tudják elhozni az állatot vagy madarat, akkor én esti órákban el szoktam érte menni, addig elmondom, hogy pontosan mit csináljon, mit ne csináljon, hogy helyezzel az állatot, stb. Van olyan, hogy ugyan bejelentik a madarat, de ez ott helyben megoldható, és a madár érdekében ott helyben kell megoldani az esetet. Nagyon jó példát fogok mondani, jön egy hívás, hopp, valami koppant az ablakon, itt fekszik mondjuk egy fekete rigó a teraszon, nekirepült az ablaknak, elhozhatják-e? Ez szokott lenni a kérdés. Mi erre mindig azt szoktunk mondani, hogy Isten őriz elhozni a madarat, gyorsan vegyen elő egy kartondobozt, tegye bele a kartondobozba, zárja rá, vigye ki a garázsba, a pincébe, ahol sötét van és csönd van, tehát ez a két legfontosabb dolog, hogy sötét és csönd. 3-4 órát pihenjen a madárka, és próbálja meg elengedni. Ha nem sikerül, akkor hívjon, és akkor megoldjuk. Hogy miért jó ez? Egy, spórolok egy csomó utat a megtalálónak, 2, a madár nem stresszeli végig, ugye neki repült az ablaknak, lehet, hogy van egy belső vérzése, szédül, azt se tudja, hogy hol van, még megfogják, még dobozba teszik, még autóba teszik, zötyög, aztán én itt kiveszem, tehát ez egy hatalmas stressz, és nagyon sok esetben ez okozza a madárnak a vesztét, hanem ezt ott helyben meg lehet oldani, és nagyon sok esetben 3-4 óra múlva vidáman hívnak, hogy úristen, ők nem is hitték volna, hogy ez a doboz működni fog, és kirepült a kismadár is. Köszönjük szépen.
1: Ez az opció egyébként többségbe szorul? Tehát ez szokott általában lenni mondjuk így a 80%-os eset?
2: Nem, ez azért ritka, vagy olyan általános az, hogy ablaknak repül. Fiókák szoktak érkezni rengeteg, fecskefióka főként, ugye most volt 2 hőkupola. Az első hőkupolánál ott egy nap érkezett 100 darab fecske. Az itt az autók már nem fértek el a parkolóba, pedig nem kicsi. Itt megállás nélkül jöttek, és mindenki konkrétan sorba álltak a kis dobozkájukkal, és néztek egymásra, hogy úristen, most akkor ő is madarat hozott, és már beszélgettek, hogy akkor te is fecskét hoztál. Igen, én is. Tehát volt ilyen eset.
1: Miután az állomásra megérkeznek a madarak, mi szokott lenni az első lépés? Egy átvizsgáláson mennek keresztül a madarak, még akkor is, hogyha mondjuk nem áll fönn egészségügyi probléma?
2: Így van, természetesen minden kis madarat, kis állatot, ugye emlősökről is beszélünk, átnézzünk előtte, nincs rajta sérülés, nincs benne véletlenül idegentes, tehát mondjuk egy gaj, seb, élősködők, ugye ezeket át szoktuk nézni, hogyha nem találunk ilyet, akkor elhelyezzük, ha orvosi ellátásra szorul, akkor orvoshoz visszük, ha pedig csak egy mondjuk fészekből kiesett kisfecskéről beszélünk, akkor gyorsan átforgatjuk, megnézzük, nem tört-e semmije, és utána csak az etetés van, illetve az ellátás.
1: A rehabilitáció egyébként egy kifejezetten hosszadalmas folyamat szokott lenni, vagy meglepően gyorsan regenerálódnak a vadállatok?
2: Hát ez minden eset más. Volt olyan madár, amelyik másfél év után tudtunk szabadon engedni, de van olyan madárka, aki egy pár hét alatt, vagy emlős is, aki egy pár hét alatt rendbe jön, hogyha példát kell mondani. Mondjuk most jöttem olyan régen, egy süni, egy szagított seb volt a hátán, a legyek sajnos hamarabb megtalálták, kikeltek a peték, ugye a nyüvekették a sünit, azt ott ki kellett takarítani, egy kis sebtisztítás, és akkor utána mehetett is, amikor már begyógyult a seb, de vannak ettől sokkal súlyosabb sérülések, amikor mondjuk szárny törik, netán izomszakad, idegek inak sérülnek, akkor azért ez egy hosszadalmasabb folyamat.
1: Mi a helyzet, hogyha mondjuk egy hosszadalmasabb rehabilitáció során kiderül az, hogy az adott állat mondjuk nem visszaengedhető lesz a természetbe? Ez esetben hol szoktátok tartani ezeket az állatokat, madarakat esetleg? Maradnak az állomáson, vagy különböző reprezentatív helyekre helyezitek el őket?
2: Így van, tehát vagy itt maradnak, vagy ha találunk neki jobb helyet, akkor átkerül oda. Persze hivatalos állatkert vagy mentőközpont engedélyen rendelkező intézménybe, tehát magánembernek nem adhatjuk oda, hogy hát nekünk nincs rá szükség, és akkor Pista bácsinak odaadjuk, hogy vigyed, és akkor milyen jó lesz. Tehát itt ugye attól, hogy egy állat hozzánk bekerül, vagy attól, hogy egy állat tartósan sérült marad, mondjuk egy vörösvércse elveszti az egyik szárnyát, attól még ugyanúgy magyar állami tulajdon, ugyanúgy vonatkoznak rá a törvények, mi is tele vagyunk ilyen madárkákkal, akik sajnos olyan sérüléseket szereztek, hogy már nem engedhetők vissza a természetbe.
1: A fajta megőrzéshez egyébként mennyire szoktatok ti hozzájárulni, mint állomás? Van ilyen célkitűzésetek is?
2: Ettől sokkal bonyolultabb. A törvény az úgy szól, hogy a tartáshoz is külön engedélyt kell kérni a magyar államtól, tehát hogyha egy sérült állat, egy tartósan sérült állat benn ragad, akkor nekünk tartási engedélyt kell kérni. Ha azt az állatot be szeretnénk mutatni, mondjuk oktatási céllal, akkor bemutatási engedélyt kell kérni. Ha pedig fajmegőrzésről, tehát szaporításról beszélünk, akkor pedig ahhoz is külön engedélyt kell kérni. De azért ezt tudni kell, hogy nagyon ritka az olyan madár, amelyik fogságban akkor is tud szaporodni a fehér gólyák talán. Tehát, hogyha mondjuk egy gólyának nincs meg az egyik szárnya, ilyen gyalog gólya lesz belőle, hogy repülni nem tud, attól egy ilyen nem túl magas fészekben akár egy másik hasonló sorsú madárra párbálhat és kis gólyákat nevelhetnek. Nálunk ilyen még nem volt, más egységekben már volt erre példa.
1: Mit tapasztalsz mentőként, hogy alapvetően mik a leghétköznapibb dolgok, amik veszélyeztetik az állatokat, az épségüket? Milyen ilyen emberi tényezőket adtunk hozzá a környezetünkhöz, amik valóban veszélyt jelentenek az állatokra?
2: Azt merem mondani, hogy a mentőhelyekre került madaraknak a 99%-a az emberi behatás miatt kerül be, sérül meg. Értem ez alatt például az áramütést, a gázolást, az ablaknak csapódást, a fióka korszakban mondjuk a gazda elkezdi nyírni a sövényt, és akkor vesz észre, hogy hopp, egy rigó fészek, és akkor csináljunk vele valamit, mert hogy már csak a csillagos égbolt van a fészek felett. Tehát ez nagyon ritka az olyan, hogy repül a madár az erdőbe, ugye egy élőhelyen, ugye mert egy erdő az élőhely, és akkor neki repül egy fának. Van ilyen is, de nagy általánosokban elmondható, hogy emberi behatás miatt sérülnek meg ezek az állatok. A leggyakoribbak a gázolás, az áramütés, fiókáknál ugye a fészek leszakadás, fészek megsemmisülés. Itt is ketté lehet választani, hogy mondjuk egy viharos szél letépi a fecskefészket, vagy Pista bácsi úgy gondolja, hogy hát neki elege van a fecskéből, és akkor gerebével végigmegy és leveri az összes fészket, ami mondjuk a házán vagy a szomszédházán volt. Ezt azért tudni kell, hogy ez bűncselekmény, és mi ezt nem is toleráljuk, tehát én vagyok az az egyetlen ember, vagy nem az egyetlen, de én is az az ember vagyok, aki, hogyha ilyet meghallok, én ráküldöm mindenkire a rendőrséget.
1: Mennyire tapasztalod azt például, hogy mondjuk szükségtelenül mi emberek próbálunk segíteni, és beleavatkozunk mondjuk egy olyan helyzetbe, ahol nem is lett volna rá igény, mert mondjuk az állat saját maga megoldja, vagy akár mondjuk a felnőtt szülő, a kisfiók a környezetében tartózkodott, csak mi mondjuk nem vettük észre, és a segítés szándékával beleavatkozunk a természet körforgásába. Ilyen is fenn szokott állni?
2: Nagyon sokszor, igen. Erről mindig tájékoztatjuk minden lehetséges a csatornánkon az embereket, hogy mielőtt bárki bármit cselekedne, tehát adott egy helyzet, amit ő megtalált vagy lát, ne avatkozzon be, telefonáljon, mert lehet, hogy be se kell avatkozni. Úgy megint csak jó példát fogok mondani, fekete rigó, fiókák. Most már azért egyre többen, de még mindig vannak olyanok, akik nem tudják értelmezni pontos történéseket a természetben, ugye mi történik. Mama rigó, papa rigó etetgeti a fiókákat a fészekben, majd 13-14 napos korukban ezek a kis rigók félcsupaszon röpképtelenül csetlenek, botlanak, kiugrálnak a fészekből, és úgy elindulnak mindenfelé. Ugye ez egy városi környezetben, mert egy erdőben nehéz egy ilyet észrevenni, egy városi környezetben azért ezt könnyebben észrevesszük. Mi történik, kis rigót rohangál össze-vissza, fölé állunk, akkor kinyitja a csőrét, rázza a szárnyát, nagyon aranyosan tud kérni, de nem szorul mentésre, hiszen egy teljesen természetes folyamat zajlik, ő ha tették, hanem 13-14 napos korában kiugrik a fészekből. A szétszoródás elvét alkalmazzák, ez azt jelenti, hogy ne a fészekben találja meg a ragadozó, ugye most maradjunk az erdei, mert ugye a kódokról beszélünk, ami be van kódolva az állatba, tehát a fekete rigó az egy erdei madár, és a szétszoródás elve azért van beléjük kódolva, hogy jön egy sikló, egy nyest, egy nyuszt, egy bármi, ami meg tudja ölni a kisrigókat, akkor ne a fészekben öljön meg öt kisrigót, hanem szétszoródnak a kisrigók, még röpképességük előtt, és akkor az az egy, aminek meg kell maradnia, az megmarad, lehet, hogy az összes megmarad, de így marad fent a faj. És akkor itt jön be az ember, hogy úristen, szegény kismadár, itt van csipok, tátja, a csőrét gyorsan magamhoz veszem, hazaviszem, és akkor döbben rá, hogy egy, nem tudja, milyen madár van nála, kettő, nem tudja, mi vele tetni, három, akkor telefonál, hogy hát ő most elhozta a kisrigót, és akkor hogy mi, most mi legyen. Ha megvan a helyszín, vissza szoktuk küldeni, vagy ha előtte telefonálnak, akkor pontosan kikérdezzük a megtalálót, hogy mi történt, milyen helyzetet lát, és nagyon sok esetben nem kell beavatkozni.
1: Egyébként a mentett állatok életében, amit említettünk is a beszélgetésünk elején, a hőkupolák egyébként mennyire nyomták rá a bélyeget, akár szaporodás, akár a hétköznapi életükre? Megfigyelhető egy tendencia, hogy leterheltebb volt az állomány a nagy melegnek köszönhetően?
2: Így van, igen, rengeteg kismadár érkezett. Hát ha nem esik az eső, nincsen vizes élőhely, nem tud a fekete rigó a földben túrni gilisztát, mert a giliszták lementek a föld mélyére, a csőre alkalmatlan arra, hogy ezt a kiszáradt földet ő megbontsa, akkor ebből van probléma. A fecskéket ugye a hőguta érintette, rengeteg fecske érkezett hozzánk, itt az első hőkupolánál egyszerűen megfőttek a fészekbe, ugye, hogyha van egy ház, aminek a sablondeszkája, nál van egy fészek, és mondjuk le van egy kicsit betonozva, meg mondjuk a háznak az oldala is, most divat ez a sötét szürke szín, akkor azért ott hatalmas hőfeláramlás tud lenni, és ahogy volt is erre példa, volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk.
1: Az egészen elképesztő szám. Hát a továbbiakban nagyon sok sikeres mentést kívánok, sőt, ha lehet így fogalmazni, akkor inkább egyetlen egy mentésre se kelljen kimenniük a helyszínre, vagy ne is érkezzen be az állomásra a sérült kismadár. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Lehoczky Krisztiánnak, az MTE elnökének és állomás vezetőjének.
2: Köszönöm szépen!

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Minden kutya egyedi, és minden kutyának természetesen megvannak a saját különleges rituálé, különleges szokásai is. Valamelyik hempereg, valamelyik megállás nélkül kergeti a farkát, valamelyik pedig egyfolytában rendezgeti a kis fekhelyét. Ugyanakkor ezeknek a különböző tulajdonságoknak és szokásoknak nagyon sok esetben nyomós okuk van, hogy mi húzódik a háttérben, és egyértelmű magyarázat is társul általában ezekhez. Most a következő percekben Angyal Zsolttal, vendégemmel lerántjuk a replet a legkülönlegesebb kutya szokásokról. Ismételten köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, itt lehetek, sziasztok!
1: Különleges szokások. Általában ez nem egy általános kutyaviselkedéshez kapcsolható dolog. Hogyan alakulnak ezek ki? Ezt tanulják, vagy ez csak így ösztönösen érkezik egy kutyánál? Hogyan tekintsünk ezekre a szokásokra?
2: Például vegyünk egy német juhászt. Kielégítem neki a fizikális, mentális lefárasztását, mert mondjuk naponta sétálok vele mondjuk a bükkben, ott vannak a fajtársai, játszanak, van egy szociális kapcsolódás, tehát nagyon csak ösztön kielégül. Igen ám, de azt tapasztalom, hogy hazamegyek, és mondjuk 4-5 óra múlva elkezdi mondjuk bontani a kanapét, vagy rág mondjuk különböző tárgyakat. Ha nem foglalkozok a német juhásznak a zsákmány szerző ösztönével, mint fajta specifikus ösztön kielégítésével, jöhetnek elő pótcselekvések. Láss pótcselekvés, elkezd mondjuk szétrágni valamit. Ilyen az ásás is. Vannak olyan ösztönös kutyák, akik alapvetően mondjuk vadászkutyák, akik több esetben képesek ásni. De ez előjöhet náluk pótcselekvényként is, ha nem foglalkozunk velük, vagy nincs kielégítve az úgynevezett fajta specifikus ösztön.
1: Tehát alapvetően akkor ezek unatkozásból fakadó önszórakoztatásokat lehet így fogalmazni?
2: Igen, tehát van olyan része is, amikor valóban a kutya unatkozik, mert kevésbé foglalkoznak vele. Unatkozásat érthetjük nyilván a lefárasztás is, mert a kutyának kell valami plusz, amitől gyakorlatilag levezeti az energiáit. És nyilván ebbe le tudja, de itt nagyon fontos tényleg különbáztani három fajta dolgot, a mentális, fizikális lefárasztás és fajta specifikus ösztön kielégítését, mert ösztönnel nem foglalkozunk, és mondjuk abba az egyedbe genetikailag. Egy nagyon jó vérvonalban van, egy munkavérvonalú kutyám van, és nem foglalkozok azzal az ösztönnel, akkor előjöhetnek különböző pótcselekvések. Ugye ezt mondjuk, hogy magát szórakoztatja, vagy unatkozik, de ez önmagában egy hiánya kutyának, amit pótolnunk is le kell.
1: Ha már az ásásnál tartunk, szerintem minden kedv szeretőnek, vagy virág szerető embernek ez egy nagyon nagy mumus tud lenni, hogy a kutya megállás nélkül, akár fajta specifikusan, akár nem, de ás. Ennek biztosan van funkciója. Na de például mi húzódik itt a háttérben? Hogyan tudjuk ezt a tudtára adni a kutyának, hogy áshat, vagy nem áshat, és mettől meddig normális még a keret, vagy pedig, ahogyan beszélünk, egy kicsit túlzásba van véve, és valami hiány merül föl a kutyának a hétköznapjaiban?
2: Alapvetően én ebbe egy zéró toleranciát alkalmazni, tehát nem engedném azt, hogy úgymondom a kutya hibázzon, vagy előjöjjön olyan a kertbe, hogy még elkezdi szétásni. Tehát, hogyha beszélünk egy általános kutyáról, akkor nyilván mindig szóba jön, hogy foglalkozzunk az ő igényeivel. Fizikális, mentális, fajta specifikus lefárasztása. Ezek az alapok. Figyeljünk, hogy ne unatkozzon a kutya. Ha nem unatkozik, nem jönnek elő pótcselekvések, az ásás alapvetően csökkenhet. Ha véletlenül rajta kapjuk az ásást, na itt nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük. A legtöbbször ugye a gazdik, oda mennek, megsimogatják, megdicsérik. Alapvetően itt ugye a kutya sok esetben figyeli a gazdát. Ha a gazdától azt a reakciót, jelzést kapja vissza, hogy ez jó dolog, amit csinál, akkor el fogja kezdeni továbbiakban ugye ásni a kertet. Nyilván nagyon számít, hogy ez mikor történik ez az ásás. Például a hűsítőgödörrel ne keverjük össze, mondjuk amikor nyáron a kutya mondjuk ás maga alá egyet, a hűsítőgödörnek az ásás az nem ugyanaz, mint amikor ő mondjuk pótcselekvésből szétássa a kertet. De alapvetően benne van például az is, hogy vannak olyan erős ösztönű kutyák, akik megpróbálják elrejteni az élelmet például. Tehát bennük van az is, hogy ott ásni kell. Ez egy kicsit ösztön kérdése
1: hát is. Evolúcióból visszamaradt.
2: Így van. Tehát ez egy ösztönös kérdés is lehet, de lehet, mondom, figyelemfelhívás, tehát klasszikus ilyen például a kakievés, ugye amikor ürüléket esznek ugye a kutyák, sok gazda rémálma, van egy szakasza ennek is, amikor figyelemfelhívásból csinálja ugye a kutya, mert reakciót, figyelmet, foglalkozást kap azzal, hogy látja, hogy a gazda foglalkozik vele. És nyilván itt jön be, hogy nehezebben tudják a gazdik elválasztani, mi a pozitív, mi a negatív, és valójában több magatartás formát, nyilván pozitív megerősítések kezelnek, de önmagába ez a gazdi szempontjából nem jó, mert megerősíti a kutya viselkedését. Tehát mindig arra kell gondolni, mi a kutya eltökélt szándéka. a figyelem és a foglalkozás megkapása. Ha megkapja, akkor így fogja csinálni. Tehát amikor kommunikálunk ugye a kutyával, mondjuk a kutya, mondok valamit, eszik egy kakit. Rászól egy gazdi, hogy nem szabad. Nyilván a hangsúlyból, hanglejtésből ért a kutya. Ha ő ezt pozitívként értelmezi, akkor alapvetően azt a magatartás formát pozitívan megerősítettük.
1: És mi van akkor, hogyha mondjuk ezt a kakievést én nem könyvelem el, mint pozitív magatartásforma, és mondjuk ösztönösen ámblok magától csinálja a kutya, akkor mi merülhet föl? Mi áll a háttérben?
2: Itt azt kell mindig elrendenünk, hogy a magatartásforma, ami ugye történik ugye egy kakievésnél, ahogy te is mondtad, ösztönös cselekmény, vagy tanult viselkedés. A kettő különböző. Ha tanult a viselkedés, például egy rossz tartási körülmények közül érkezik az állat, sajnos maga alól megette az ürüléket, éheztették, és gyakorlatilag mindent megeszik gyakorlatilag. Van olyan például, hogy vannak különböző egészségügyi kérdések, ez mindig egy állatorvosi vonat, de hogy maga az élem, amit megeszik, az kicsit illatosabb formában jön ki ugye a végtermékbe a kutyából, ez nyilván ez egy orvosi emésztési kérdések, ezt én mindig meghagynám a állatorvoson, de van egy ilyen, és ilyen foglalkozni kell. Vannak tanult viselkedések, amikor egymásról lemásolják például ugye a kutyák. Ezek azok, amiket tanítunk, meg ugye illetve a gazdi is, mikor látom, hogy eszi a kakit, akkor automatikusan nagyon mérges leszek, és próbálom mondjuk elhívni, vagy elterelni a figyelmét különböző élelemben. Na most a kutya ezt összekapcsolja. Sokszor van olyan, amikor azt mondják, hogy rászólnak a kutyára, hogy nem szabad. És ahogy a kutya ott hagyja, megdicsérik. Ez egy tanítási metodika, de valójában a kutya ilyenkor mit gondol? Bevállalom a büntetést, utána automatikus pozitív megerősítés következik. Tehát a kutya megtanulja, hogy nem szabad, okos. Nem maga arra kapja a jutalmat, hogy kifordul a szituációból. Ez egy teljes gyakorlat sor, amit a kutya végre hajt. Magyarul megtanulja azt, hogy a kakival kontaktálok, rám szólnak, nem olyan rossz, hogy rám szólnak, kifordulok, jutalom. Tehát meg is lehet tanítani, úgy mondom erre a kutyát. Vannak ösztönös cselekmények. Például nálunk a falkában, otthon csak a vezető kutya nem eszi az ürüléket. A rangban alatta levők, azok egymásét eszik. Információkat gyűjtenek belőle, ugye a kutyáknál információ gyűjtése is szolgál, mind az ürülék, mind ugye például a vizelet. Tehát van egy ösztönös kérdés is. Azt kell itt, meg ugye van nyilván olyan hiánya is lehet a kutyának, akár különböző probiotikumot lehet adni a kutyának, amivel tudjuk pótolni a különböző hiányokat, de ezt kell megvizsgálnunk, hogy ösztönös-e a cselekmény, tanult-e a viselkedése a kutyának, mert ebbe döntünk el, hogy mit tanítunk, mit nem tanítunk ugye a kutyának. Nyilván alapvetően az is benne van azért, hogy a kutyák honnan és kitől fogadnak el élelmet. Tehát ha mondjuk tanítunk egy élelmegtagadásra ugye egy kutyát, akkor nagyon fontos az, hogy csak is a gazdától, csak is mondjuk a saját tájából kaphatja meg az élelmet. Minden egyes ilyen belekevert gyakorlat a kutyából kiválthatja azt, hogy meg fog enni mindent. A másik, ugye azt mindig tisztázzuk, amikor a kutya talál valamit a földön, az neki az élelem, az a túlélési ösztön, a túlélés zálogát szolgálja. Tehát bekapcsol benne egy magasabb rendű ösztön. Sok kutya akkor is megeszi a földről, nem csak a kakit, hanem az élelmet, hogy alapvetően már jól lakott, mert egy ösztönös kérdés.
1: Hogyha már ilyen illatos témánál járunk, akkor miből fakad az például, hogy a kutyák kifejezetten szeretnek büdös dolgokban hemperegni? Ez is gyanítom ehhez kapcsolható nagy vonalakban.
2: Az alapvető mindig ugye figyelemfelhívás. Az azért kell mindig hozzátenni, mert sokszor van, hogy egy talál a kutyus mondjuk egy partra vetett halat, ami már sajnos oszlásnak indult. Nyilván elkezdi szagolni, a gazda elkezd nagyon üvöltözni, nem szabad, hagyd békén, de alapvetően a kapcsolat nem jó közöttük, ugye a kutya és a gazda között, és a kutyában mit értelmez? Összekapcsolja, valami foglalkozás történik, ugye az adott talált eszközzel. Mert elkezdi, ugye először a szájába veszi, elkezd vele menekülni, rohan utána a gazda. Aztán előbb-utóbb elkezd majd belehemperni. Tehát lehet egy tanult viselkedés ennek a momentumnak. Itt az a fontos, hogy megint a kiinduló pont, nincs stabil kapcsolat a kutya és a gazda között. Mert önmagában ez egy tanult viselkedés, ez figyelemfelhívás. Tehát például nagyon klasszikus dolog, hogy sok esetben van, hogy figyelemfelhívásból képesek kutyák verekedni. Mert?
1: Képesek agressziót is imitálni effektíve?
2: Maga a szituációt, hogy mondjuk azért beleköt egy másik kutyába, hogy a gazdától figyelmet és foglalkozást kapjon meg. És sok esetben van ilyen például, hogy a kutyáknál figyelemfelhívásból képesek verekedni. Ez onnan is lehet, hogy mondjuk nincsen rajta például a sérülés. Hangsúlyozom, ez nem minden esetben van ez így, de alapvetően van egy ilyen szenárió is, hogy képesek figyelemfelhívásra bármit elérni a gazdánál. De itt mindig az a lényeg, hogy a kapcsolat milyen. Tehát most nyilván egy olyan szegmensről beszélgetünk, ahol ez a kapcsolaton van mit finomítani a kutyák és a gazdák között, tehát ezért van a figyelemfelhívás. Nyilván vannak olyan kutyatípusok, akik mondjuk fedő szakként belehemperekednek.
1: Ezt akartam mondani, hogy én ezt hallottam, hogy ez egy ilyen ösztönös viselkedés, hogy elfedjék a saját szagukat egy ilyen környezeti illattal.
2: Így van, ezt teljesen jól tudod. Van egy ilyen rész is, amikor azért hemperek bele, hogy elfedje a szagát gyakorlatilag.
1: És hogyha már a szagos témát magunk mögött hagytuk, most egy kicsit otthoni közegre is evezzünk. Ha már az ásás szóba kerül, most egy picit a kaparászás irányába vinném el a dolgot. Nagyon sok esetben van, hogy a kutya ágyaz magának, kaparja a helyét, és próbál egy kényelmes pozíciót kialakítani akár a fekhelyén. Viszont mi van akkor, hogyha ezt éjszakában nyúlóan is csinálja, vagy túlzásba viszi, tehát megállás nélkül kapar és rendezgeti a helyét? Ez mire utalhat például?
2: Alapvetően mindig számba kell azt vennünk, hogy az adott egyed vagy kutyatípus milyen általános beállítottsággal rendelkezik. Például, ha nagyon érzékeny, ha kevésbé volt szocializálva, érzékeny a külvilág ingereire, hangjaira, több esetben van, hogy kicsit szorongósabban éli meg ezeket a szituációkat. Kettő, a lefekvés, mielőtt ugye lefekszünk, maga a fekvés egy alárendelt pozíció a kutyának. Van olyan kutya, aki alapvetően nem magabiztos, és nyilván pont ezért jöhetnek elő ilyenfajta magatartás formák. De ez alapvetően egy általános habitus a kutyánál, hogy nem annyira magabiztos. Például nagyon érdekes szituáció, amikor látjuk, hogy a kutyák körözgetnek, amikor ugye kakilnak. Uh-huh. Nagyon sok olyan kutya van, aki, mivel ez egy kiszolgáltatott pozíció, a kakilás, a nem magabiztos kutyák sok esetben körözgetnek, kakilás közben is például.
1: Tehát ez a lefekvéshez is csatolható, ez a fajta körözés például?
2: Igen, és hogyha hozzátársul az is, amit mondtál, hogy kapar, bizonytalan, stresszel, nem érzi magát biztonságban, akkor nyilván ezek a magatartás formák mellé társulnak. Itt alapvetően én próbálnám azt meg, ugye ez egy, ha ki akarnánk egy ilyen dolgot javítani, akkor a kutya egész életébe ezt rendbe kell tenni. Az általános szocializációt, az általános magabiztosságát, önbizalmát meg kell növelni, és nyilván meg kell azt nézni, hogy a fekhely, ahol fekszik, mert bár nyilván a lakás közeg egy nyugodt biztonságot adó, én ezt gondolom, de lehet, hogy a kutyának a legbiztonságosabb egy olyan fedett, zárt hely, ugye szoktuk mondani, hogy a sötét, szűk helyek visszaadja a természetben az odóérzését, tehát a sötét, szűk helyeken a kutya megnyugszik. Ez nem azt jelenti, hogy be kell zárni, csak maga a helyszínt szeretném kiemelni, hogy lehet, hogyha ezt egy olyan generált, nyitott szállítóbokszal csinálják, ahol a kutya be tud feküdni, zárt, sötét, nyugalmat áraszt, lehet, hogy jobban megnyugszik. Például van olyan kutya, akik mindig az asztalok alá mennek be például, mert a sötét helyeket ágy alá. És nem csak kuncsorgás, így van. A sötét helyeket keresik.
1: Tehát ebben az esetben akkor meg kell teremtenünk egy ilyen biztonságos közeget. Amúgy nagyon meglepett, amit mondtam, mert én arra gondolnék, hogyha egy kutyának van egy saját fekhelye, érzi rajta a saját illatát, akkor azt egy-egyben úgy könyveli el, hogy a sajátja és egy biztonságot nyújtó közeg. És most nagyon meglepett, amit mondtam, ezt nem is gondoltam volna például.
2: Például az is számít, hogy ugye általában milyen a kutyának az idegrendszere. Tehát például vannak olyan kutyák, akik mondjuk frontérzékenyek, van olyan kutya, aki mondjuk megérzi ugye a viharnak a közeledését. Igazából az összes megérzi, de aki érzékenyebb rá, az viselkedhet mondjuk a vihar előtt egy nappal érdekesen, furán, nem magabiztosan. Tehát alapvetően itt a kiinduló pont, ha nagyon érzékeny a kutya, akkor alapvetően fordulhatnak elő ilyen plusz magatartás formák. Itt mindig abból kezdtem kiindulni, hogy mi a normál eset. Normál esetben ez hogy néz neki? Hát simán lefekszik, hogy a kutya azt alszik egyet, mert ahogy te mondtad, a saját illata, a biztonságot nyújtó közeg és lakás van ott. De ha izgatott, frusztrált, nem magabiztos, akkor nyilván az általános viselkedését vizsgáljuk a szocializációt, és alapvetően, hogy ezt hogyan lehet kijavítani, mert ezt véletlenül nem csinálják.
1: Ha már az izgalmaknál tartunk, mi a helyzet a zoomikkal? A hallgatóságnak csak ezt így leírom, hogy röviden ez egy ilyen örömteli folyamat, amikor ugrál körben a kutya és örömködik, és igazából egy ilyen hirtelen nagy energia löket zúdul föl a kutyából. Ez minden esetben jót jelez, vagy akár amit mondtál is, hogy akár szorongást, vagy akár levezetetlen stresszt, vagy energiát, energiából fakad. Ez mire?
2: Például amikor hazaérkezünk, ugye ott a kutya egy hatalmas nagy energiaszinttel fogad minket, ugye, és nagyon-nagyon boldog. Itt megint abból kell indulni, hogy mi az alapvetően normális elvár. Nyilván hazaérünk, a kutya nagyon boldog, Tehát önmagában itt az a célirányzat, hogy mi mire dicsérjünk rá, erősítünk rá, mint gazdik. Ha hazaérkezek, és azt látom, hogy a kutyám feltűnően nagy energiaszinttel, örül nekem, boldog, én nevetek közben, kommunikálok veled, az arc mimikát is tudja a kutya olvasni, akkor alapvetően abban a magatartás formában erősítem meg a kutyát, amivel ott találkozok. Tehát mit erősítek benne? Minél jobban örülsz, minél nagyobb az energiaszinted, jutalom, hiszen én kommunikálok vele. Itt igazából annyit kéne csak csinálni, hogy a kutya örül, kicsit elvonul, megnyugszik, odahívom és megdicsérem nagyon. Uh-huh. Tehát magyarul, hogy milyen általános energiaszintre dicsérünk rá a kutyáknál, az nagyon sok esetben a gazdákon múlik. Mert a kutya előbb-utóbb nem fog tudni különbséget tenni, amikor mondjuk szakad az eső, tiszta, koszos a lába, vizes a kutya, ugyanúgy fog ugrálni és örülni. Tehát szerintem akkor vagyunk tudatos gazdák, ha 2-3-4 lépéssel előre gondolkodunk, hogy mi fog ebből vajon kisülni. Alapvetően egy biztos, mindig arra a magatartás formára kell rádicsérni, amikor a kutya nyugodt energiaszintet mutat. Mm-hmm. Ha nagyon örül, rá lehet arra is dicsérni, csak tudni kell azt, hogy ott alapvetően az aktuális lelki állapotát is dicsérem. És a magyarul az az, hogy minél jobban örülök, minél nagyobb az energiaszinted, arra fogod kapni a jutalmat.
1: Nagyon meglepett, amit most így a beszélgetésünk során így átvettünk, hogy tulajdonképpen a különleges szokások és a nem átlagos szokásoknak a megerősítésében és kialakulásában mi gazdánk tulajdonképpen egy egészen nagy százalékot viszünk, hogy mit erősítünk meg a kutyában, vagy mi az, amit azonnal megszüntetünk a viselkedésében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ismételten ellátogatott hozzánk.
2: Köszönöm szépen.
1: És várunk vissza a továbbiakban is.
0: Köszönöm. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 83-as trollibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megálló. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trollibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő részben kis kedvenceink étkezési szokásairól fogunk beszélgetni. Szóba kerül a válogatóság, a folyamatos, kielégíthetetlen étvágy is, valamint utána járunk annak is, hogy mi áll a hátterében az ételcsenésnek, lopásnak is, valamint arra is kitérünk, hogy milyen ételek és falatok kerülnek tiltólistára, és hogy hogyan tudunk egy egészséges étkezési rituálit kialakítani kedvenceinknek. Ebben pedig beszélgető partnerem dr. Fodor Kinga lesz, az Állatorvostudományi Egyetem Labor Állattudományi és Állatvédelmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Szerintem a legalapvetőbb általában a kutyáknál, hogy elképesztő mennyiségű ételt tudnak megenni. A falánkság az egyszerűen nagyon lájtos szó a kifejezésre. Az én kutyám például folyamatosan azt jelzi, és mindenki azt hiszi, hogy éhezik, mert annyit tudna enni, és olyan boci szemekkel tud nézni, hogyha valaki elővesz egy szendvicset, és neki áll falatozgatni. itt mi történik? Holottam ugye az éhezés messze nem áll fent, ezt is tudjuk.
4: Igen. Ugye azt kell tudni a kutyákról, hogy a kutyáknak a gyomra az hihetetlen tágulékony, ami összefüggésben van a farkaskori múltjukkal, uh-huh. tehát gyakorlatilag azzal összefüggésben van, hogy a kutyafélék gyakorlatilag az evésük az szoros összefüggésben volt a vadászattal. És ugye nem úgy jutott a kélelemhez, mint ahogy a mai kutya, hogy gyakorlatilag bármikor, mert tudunk neki adni, hanem a vadászat után levadáztak egy valamilyen nagyobb prédaállatot, és akkor hirtelen nagy mennyiséget kellett befogadnia a gyomruknak, és ezért olyankor azonnal minél többet igyekeztek a zsákmányból bezabálni, ugye ezt nem is lehet másképp mondani, ez a fajta zabálás, gyors evés, ez a mai kiskutyánál is jellemző. És egy nagyon érdekes, hogy megtöltötték a gyomrukat, hazamentek a vackukba, ott kihányták, ezt a, úgy hívjuk, hogy a trofallaxis jelensége, és visszarohantak még a tett helyszínére, hogy még a maradékot is gyorsan,
1: minél többet
4: el tudjanak vinni. És utána azt ismét kihányták, és előfordult, hogy több napon keresztül ezt visszaették. Na most ugyanezt látjuk például a mai velünk élő kiskutyánál is, hogy nagyon sok kutya hajlamos arra, hogyha behabzsolja az eledelt, akkor kihányja, és rögtön vissza is eszi, ami számunkra embereknek egy elég gusztustalan tevékenység, holott náluk ez egy teljesen fiziológiás folyamat. De ez ugye ilyenkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan habzsolt. Tehát ugye a kérdésre a válasz, hogy ez onnan ered még, hogy nagyon tágulékony a gyomra, és hirtelen nagyon nagy mennyiséget uh-huh. képes befogadni, mert úgy működik az ő szervezete, hogy fel van arra készülve, hogy a nagyobb evések után akár napokig nem lesz eledel, és ezért is tud a kutya úgymond könnyebben éhezni, ez egy csúnya kifejezés, de például a koplaló napot azért tudjuk a kutyánál alkalmazni, uh-huh. mert nála nem egy olyan megterhelő dolog, hogyha nem kap enni egy-két napig.
1: A habzsolásból egyébként adódhat-e különböző egészségügyi szövődmény, például probléma merülhet-e föl, akár eszembe jut például az, hogy rengeteg sok levegőt képesek ilyenkor nyelni a kutyák. Ez ebből adódhat bármiféle probléma?
4: Hát a levegő nyelésből konkrétan nem, mert az ki fog jönni előbb-utóbb, valamelyik elő vagy hátul ki fog jönni. Inkább akkor szokott probléma lenni, hogy ha olyat habzsol föl, ami például felsérti a gyomrát, tehát például csontos eledelt, még hogyha nem is adnak csontot a kutyának, de mondjuk kukázik. Nagyon sok kutya hajlamos kiborítani a kukát, és felzabál sok csontos eledelt, vagy halszákát, akkor ez bizony okozhat komoly uh-huh. problémát, illetve természetesen, ha nincs hozzászokva, már pedig a mellettünk élő kutya, hogyha kiporciózott adag ételt teszik, és hirtelen egy nagyobb mennyiséget megeszik, akkor annak viszont lehet nála már valamilyen gyomorbérrendszeri problémát okozhat már.
1: A habzsolást azt hiszem, hogy kitárgyaltuk, na de ennek az ellentéte mondjuk a válogatóság. Azért ez nagyon ellentétes viselkedésforma, ezt hogyan jöhet létre, hiszen sok esetben tapasztalom azt, hogy például a barátom is a lehető legfinomabb ételeket, vagy akár bárfot etetnek a kutyával jobbnál jobb alapanyagból, és valahogy a kutya elutasítja, vagy csak nagyon kis mennyiséget eszik, és komoly problémát okoz számukra, hogy mivel táplálják a kutyát, mert egyszerűen válogatós.
4: Igen, na most ez ugye egy külön választanám két nagy témakörre. Az egyik az, hogy keveset eszik-e a kutya, vagy sokat. Tehát nagyon sokszor pont annyit teszik, amennyire szüksége van, csak mi emberek ítéljük meg túl kevésnek. Tehát mondjuk például gondoljunk arra, hogy egy kistestű kutya egy nagyon jó minőségű koncentrált kutya tápot teszik, akkor mondjuk egy ilyen csivava méretű 4-5-6 kilós kutya, gyakorlatilag egy marék táppal be tudunk vinni minden olyan táplálóanyagot, amire szüksége van. Tehát annyi a napi adagja számunkra, ez rettenetesen kevésnek tűnik. De hogyha a kutya kondíciója megfelelő és egészséges, akkor biztosak lehetünk benne, hogy eleget teszik, még akkor is, ha mi úgy ítéljük meg, hogy kevés. A másik probléma viszont a válogatóság. Itt nagyon fontos tudni, hogy a kutya akkor lesz válogatós, ha megszokta, hogy válogathat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sokszor jönnek azzal a panasszal a tulajdonosok, hogy nem eszi meg a kutya azt a jó minőségű tápot, vagy keveréket, vagy bárf keveréket, amit ő felkínálna, mert mondjuk a kutya csak a párizsit hajlandó megenni. De egyébként ránézünk a kutyára, és mondjuk túlsúlyos. Tehát biztos, hogy nem éhezik. És akkor kiderül, hogy mondjuk felkínálja neki azt a jó minőségű eledelt, de nem eszi a kutya. Meddig nem eszi? Fél napig. Tehát a tulajdonosnak fogy el a türelme, főleg, hogyha a kutya túlsúlyos. Tehát nagyon fontos, hogy a kutyát nem szabad arra nevelni, hogy ő mondhassa meg azt, hogy mit szeretne enni, mert akkor válogatóssá válik. Egyébként nem kutya téma, de nagyon fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy például a macska teljesen ellentétesen működik ebből a szempontból, mert a macska például pont akkor lesz válogatós, ha nagyon sokáig csak egyfajta eledelt eszik, egyfajta ízt, mert a macska egy addiktív állat, és hozzászokik ahhoz az ízhez, és utána nem lesz hajlandó mást elfogadni. A kutya az pont fordítva működik. Tehát a kutyát, ha rászoktatják, hogy sokféle tehet, lepattanókat kap, folyamatosan etetik az asztal mellől, akkor bizony válogatós lesz.
1: Ha már a lepattanónál tartunk, következetesség ide vagy oda, de azért néha előfordul, hogy a kutya bendőbe egy kis apró koszt belecsusszan, megeszi a kutya, vagy megkínáljuk az asztal mellől. Ebből fakad, hogyha mondjuk a kutya erre rákap, és akár engedetlenül is, engedély nélkül elcsór valamit a pultról, esetleg a tányérból vagy az asztalról. Hogyan érdemes eljárnunk ebben a szituációban?
4: Ez abszolút egy nevelési hiba. Tehát gyakorlatilag ezt mindig az ember rontja el. A kutya egy nagyon-nagyon okos és intelligens állat, és annak ellenére, hogy ahogy már beszéltem erről, hogyha a farkas múltjából adódóan, hogyha ő ételt lát, azonnal hajlamos bezabálni, illetve mutatni, hogy ő éhes, mert hogy nem tudhatja, hogy mikor lesz legközelebb eledel. Rá lehet szoktatni, és meg lehet tanítani arra, hogy csak akkor kap ételt, amikor a gazdája felkínálja a számára. Egyébként ez egy nagyon fontos nevelési módszer, például a dominancia letörésénél is, tehát nagyon sok esetben elrontják a kutyákat azzal, hogy megengedik, hogy akkor legyen, amikor ő akar. És ilyenkor, főleg nagy testű kutyánál ez veszélyes is lehet, mert a családtagok ellen fog irányulni. Tehát ez egy picit most eltértem a tájtól, de nagyon fontos azt tudni, hogy az egy abszolút abnormális dolog, hogyha a kutya olyan szinten védi az eledelét, a gazdáját, hogy oda is kap. Tehát ez mindig nevelési hiba, ilyenkor el kell vinni egy kutyatrénerhez, és tőle kell megérdeklődni. Nagyon fontos, hogy a kutyát meg lehet tanítani arra, hogy csak akkor eszik, amikor felkínálják neki, és a nap többi időszakában pedig szépen ül a helyén. Rengeteg ilyen kutya van, a család leülhet enni, ha megszokta, hogy nem kap az asztalról semmit, akkor nem is jön oda kunyarálni.
1: Hogyan tudunk egy egészséges és jól működő etetési fázis beiktatni a kutya életében? Hogyan időzítsük? Először mi együnk, és akkor a kutya, vagy akár egy időszakban is mehet a kettő csak egymástól elkülönített részen? Hogyan érdemes kivitelezni az etetést?
4: Ez nagy mértékben nyilván függ a család napi rendjétől is, illetve attól is, hogy a kutya mihez szokott hozzá, vagy hogy kell-e valamit változtatni, vagy nulláról kezdjük, mert a kiskutya hozzánk kerül. A leginkább elfogadott az szokott lenni, hogy hogy mindig a külön kapjon. Tehát legyen ez elkülönítve, vagy ha együtt is mondjuk, amikor a család leül ebédelni, de általában ez ritmusban nem jön ki, hiszen egy egészséges felnőtt kutyát naponta egyszer kell megetetni. Vannak természetesen ettől eltérők, de az mindig egy egyéni elbírálást igényel. De hogy a kutyának legyen egy nap, egy megszokott időpont, amikor megkapja az eledelét. Ha esetleg valami miatt kétszer kap, akkor is az meghatározott időpontban legyen, és akkor erre be is áll a kutya szervezete. És nagyon fontos, hogy általában, hogyha mondjuk ez a családi étkezés után történik, akkor utána történjen. Tehát soha ne az legyen, hogy a család is eszik, és akkor mellette a kutya is eszik, mert nem igazán fogja tudni a kutya magát behelyezni ebbe a rendszerbe, hogy hol a helye.
1: Most egy picit az etetéstől eltérnék. Mi a helyzet például a főevéssel? Kutyáknál, macskáknál is fennáll, de alapvetően szerintem a közhiedelemben ez egy negatívumot tükröz, hogy biztosan rossz a gyomra, és ezért eszi a füvet. Mi áll ennek a hátterében pontosan?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon-nagyon sokféle elmélet volt. Tehát nagyon sokáig az a elmélet volt, hogy valamilyen ásványanyag hiánya van, és azt próbálja pótolni, de aztán ugye bejöttek a jobbnál jobb eledelek és tápok, és ettől függetlenül is a kutya füevő volt. Én azt szoktam mondani, hogy ha effektív nem okoz problémát, tehát mondjuk nincs a kutyának hasmenése, nincs felfúvódva, és néha el egy kis füvet, akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor kell foglalkozni vele, ha egyébként nem egy fűevő, vagy mondjuk puposítja a hátát, tehát valószínűleg van egy hasi fájdalma, esetleg megy a hasa, vagy mondjuk elkezd habosat hányni, ez nem ugyanaz, mint amiről beszéltem, a trofalaxis jelensége, akkor figyelni kell rá, mert akkor valószínűleg valamilyen gyomorbérrendszeri problémája van, akkor érdemes megnézni, hogy vajon mit ehetett, ami ezt kiváltotta, de összességében maga a fű evése, az nem egy probléma, csak arra figyeljünk, hogy mit teszik, mert azért lehetnek olyan fűfélék, amik viszont maga a fű okoz problémát az állatnak.
1: A különböző tárgyak lenyelése viszont már kifejezetten nagy problémát jelezhetnek. Lehet ez akár egy egyszerűbb használati tárgy, egy gyerekjáték, de sok esetben előfordul ez is, hogy például ruhatárgyat nyel le a zokni. Kutya. Például zoknit, bugyikat, harisnyáról is hallottam.
4: Igen.
1: E mögött mi állhat?
4: Hát ez is egy nagyon érdekes, mert ez is lehet, hát többféle probléma lehet, a szorongástól kezdődően egy rossz szokás, unalom például. Uh-huh. Tehát én mindig azt tudom mondani, hogy ha valaki kutyát tart otthon, akkor azt úgy kell kezelni, mint hogyha egy 4 éves kisgyerekkel élne együtt, tehát egy olyan kisgyerekkel, amelyik már önállóan mozog a lakásban, és gyakorlatilag minden veszélyt jelent rá. Tehát erre nagyon kell figyelnünk, hogy nyilván mindenki ismeri a kutyáját, tehát hogyha a kutya hajlamos eltüntetni zoknikat és egyéb ruhaneműket, akkor nem szabad elől hagyni. Ez a gazdának a felelőssége. Van olyan kutya, amelyik soha ilyet nem csinál, de a Lego kockától elkezdve már mindent találtak a sebészeten a kutyáknál. Tehát ugye, ha tudjuk, hogy volt ott valami, és eltűnt, akkor mindenképp vigyük el az átvoshoz, és kérjünk egy röntgent, ami ki fogja mutatni. Erre nagyon kell vigyázni.
1: Ha már a veszélyes tárgyaknál tartunk, szerintem a tiltólistás falatokra is érdemes kitérnünk. Mi az, amit semmiképpen se adjunk a kutyának? Itt akár emberi ételre is gondolok, hogy mi az, amivel tényleg egy egészséges étkezést tudunk kialakítani a kutyának? Tehát említetted korábban a válogatóságot. Hogyha mondjuk folyamatosan mondjuk chipset, vagy olyan emberi ételt adunk, ami sokkal ízesebb, sokkal szagosabb, mint például egy átlagos kutyatáp, akkor egy idő után természetesen a mi emberi étkünkre fog ráállni majd a kutya. Miket mellőzzünk mindenképpen?
4: Itt egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyának az ízlése az teljesen más, mint a miénk. Tehát mondjuk azért, mert nekünk nem ízletes egy kutyatáp, de ízletes egy chips, azért nem biztos, hogy a kutya is így fogja gondolni, mert ő teljesen mást kíván. Ő azért fog mondjuk ráfanyalódni a chipsre, meg az olyan finomságokra, ami nekünk finomságok, mert mi adjuk a gazda, és ez nála nem igazán az ételről szól, hanem attól, hogy mi adtuk neki. De az alapkiindulás, hogy semmit nem adunk, ami nem a kutyának való. És akkor itt fel lehetne sorolni a fél konyhát, tehát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy semmi olyat, ami emberi táplálék, mert gyomorbérrendszeri problémát okozhat, és akkor vannak a kifejezetten tiltólistásak, amelyek megbetegítik, vagy akár meg is ölhetik a kutyát. Ez is egy viszonylag hosszabb lista, de ami gyakran előfordul a háztartásban és problémát okoz, az édesítőszeres termékek, itt kifejezetten a nyírfacukros édesítőszeres dolgokra kell figyelni, az nagyon súlyos, sokszor halálos. Hát nem igazán mérgezés, inkább azt mondom, hogy halálos következményeket okozhat a kutyánál, a csokoládé, és ez nem csak maga a táblás csokoládé, hanem minden csokoládés termék, péksütemény, illetve ami kerülendő még a szőlő. Ez nagyon érdekes, mert a kutyák egy jelentős részének semmi baja nem lesz a szőlőtől, de van egy 8-10%, amelyiknél nagyon heveny, nagyon súlyos hevenyvese elégtelenséget okoz, illetve még, amit én kiszoktam emelni, az avokádó, mert például az avokádó az egy embereknek egy egészséges, szuper élelmiszernek kikiáltott zöldség vagy gyümölcs. Most ugye...
1: Ki hogyan nézi.
4: Igen, de kutyánál nagyon komoly gyomorbérrendszeri problémát okoz. Tehát alapkiindulás, hogy semmit nem adunk, ami nem a kutyának való, és ha véletlenül elcsent valamit, akkor nagyon figyelni, de tisztább legyünk vele, hogy nyírfacukros termékeket, ha csokoládét vagy szőlőt evett, akkor nem várjuk meg, amíg tünet van, azonnal visszük az állatorvoshoz.
1: Hogyan érdemes jó jutalomfalatot választani, esetleg akár mi is ügyködjünk a konyhában, hogyan érdemes egészséges és jó jutalomfalatot választani?
4: Ugye hál' Istennek már nagyon sokféle kész jutalomfalak terméket is lehet vásárolni, de ez is olyan, mint a tápok, hogy rengeteg kiváló minőségű táp van, mint ahogy sajnos silányabbak minőségűek is vannak, és ugyanez jellemző a jutalomfalatokra is, de ezeket a készen kapott termékeket mindig úgy kell kezelni, mint a mi jutalomfalatainkat, tehát hogy mi is jutalmazunk magunkat néha egy-két kocka csokival, vagy egy nagyon kis rágcsányivalóval nem lesz baj, de hogyha ezt kilószámra eszük, akkor bizony ez elég sok probléma.
1: Akkor már lesz baj.
4: Akkor már lesz, főleg súlyban, meg széltében, ez ugyanúgy a kutyára is vonatkozik. Nagyon sok kutya, ha kiskorától kezdve például kap répaszeletet, cukkini szeletet, almát, azt lehet adni, és egy idő után jutalomfalatként is elfogadja, illetve nagyon sokszor bevált az, hogyha valami miatt például gyakrabban kell adni jutalomfalatot, mert itt tanítják valamire az állatot, akkor azt a tápot, amit ő amúgy is kapna, abból kap jutalomfalatként, tehát az egy napi adagjából kivesznek egy kicsit, és napközben abból adnak neki egy-egy darabot. Ez például egy nagyon jó módszer, illetve már lehet otthon is sütni jutalomfalatkákat a kutyának, erre pedig nagyon jó receptek vannak, akár az internetről is lehet utána nézni. Tehát azért meg lehet ezt oldani, úgyhogy, de nagyon fontos, hogy ne kilószámra adjuk a jutalomfalatokat a kutyáknak.
1: Egy dolog még felmerült bennem akkor, amikor említetted a különböző tápokat. Az én kutyám rendkívüli zabagép, de tényleg, és legutóbb, amikor cseréltünk egy tápot, nem gyakran szoktam, fél évente azért néha váltok, és egy kis kedvezményt is adok neki. Rossz szemű tápot választottam, ezáltal nagyon gyorsan lenyelte, megserágta, hozzáteszem, hogy már nem túlzott a jók a fogai, és hiába áztatom be egy picit, elképesztően gyorsan csak úgy lenyelte, és utána nagyon nagy böfögések közepette, szerintem megérte megemészteni, gyorsan kellett cserélni. A kutya méretéhez egyébként érdemes a tápnak a szemét is passzítani? Hogyan érdemes tápot választani?
4: Igen, nagyon-nagyon érdekes, hogy tudjuk, hogy különböző testnagyságú kutyáknak is már különböző tápokat lehet kapni. Ez nem egy marketing fogás, hanem ez azért van, mert igazodik a kutya rágásához, hiszen nagyon sok száraz tápot úgy alakítanak ki a szemcseméret miatt, pontosan amiatt, hogy ne habzsolhassa föl, hanem rágni kénytelen legyen, mert tisztítja ezzel a fogait, tehát hogyha egy jó minőségű tápról van szó. Tehát igen, érdemes a kutya test nagysága az megfelelő tápot választani. Egyébként semmi baja nem lesz, hogyha egy szemcse nagyságú tápot eszik, csak elmarad a fogtisztító hatás, illetve esetleg egy kicsit hosszabb ideig tart az emésztés. Inkább azzal szokott probléma lenni, hogyha sokáig egyfajta tápot eszik, vagy egyfajta eledelt, nem csak tápot, egyfajta keveréket, és hirtelen váltás következik be, akkor az nagyon sokszor egy hasmenést okoz, hiszen a bélflóra nem adaptálódott még az újfajta táplálékhoz. Ezért, hogyha egy hosszabb etetés után, egyfajta monodiéta után váltunk egy másikra, mindig tartsunk egy átmenetet, és akkor szépen lassan átszoktatjuk az újfajta eledel, ez akkor nem szokott probléma lenni. Tartsunk egy átmenetet, és akkor szépen lassan átszoktatjuk.

0: abból adódik, hogy azonnal kell gyorsan megenni, hogy nehogy a másiknak jusson. Igen. Ezt táplálék irigységnek nevezik ebben az esetben. Érdekes. A kutyáknál. Ha ettől független a kutyánk habzsoló, és ez problémát okozhat, mert utána visszahányja folyamatosan, akkor lehet kapni, vásárolni ilyen táplálék lassító tálakat, nagyon-nagyon jók. Ilyen pázleszerűen el lehet dugdosni benne a támszepcséket. Eleve rá van kényszerítve a kutya, hogy lassabban egyen, és ugyanakkor le is foglalja. Tehát főleg az ilyen nagyon-nagyon aktív kutyákat nagyon jól le lehet fárasztani egy-egy ilyen tállal. Úgyhogy én ilyenkor ezt mindig javaslom. Egyéb trükköket nem nagyon tudunk, mert maximum ott a gazda mellett, és akkor lassan adagolja, de hát, de ugye ezt azért nem minden esetben lehet megcsinálni, meg azért a mi időnk is véges, de mindig szoktuk javasolni ezeket az intelligens tálaknak nevezik, ez a habzsolásgátló tálakat.
1: Hát nagyon sok hasznos tipp elhangzott, nagyon szépen köszönöm dr. Fodor Kingának, hogy ellátogatott hozzám, és hogy segített kialakítani egy egészséges etetési rutint kutyusunknak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm szépen.
2: Best man paid in advance, then she started to dance.

0: A gyesét. A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Ismételten elérkeztünk Fogadj örökbe rovatunkhoz. Ahogyan már megszokták, ismét két gazdira váró kutyus mutatunk be a nagy közönségnek, méghozzá ezúttal a Mancsmentő Egyesület pártfogásában. Ismerik meg első körben Pókert, a 2022-es születésű, ivartalanított, oltott és csippelt kis közepes kankutyust, aki 2024. februárjában került gondozásba. Póker nehéz körülmények közül érkezett, éveket töltött láncon és malacolban, ezért kezdetben nagyon félt az emberektől. Múltja és hiányos szocializációja miatt nem való első kutyának, és más állatokkal való bizonytalan viszonya miatt kizárólag egyedüli kutyaként fogadható örökbe. Nyugodt természetű, leginkább pihenni, enni és bújni szeret. Olyan tapasztalt, türelmes gazdit keresünk számára, akik megértik a hátterét és értékelik a ragaszkodását. Második gazdi jelöltünk pedig Doboz, egy 2022-es novemberi születésű ivartalanított, oltott, csippelt és szívféreg negatív nagy testű kankutyus, aki 2023 óta az Egyesület lakója. Doboz is sajnos kölyök korától kezdve láncon élt, szeretet és törődés nélkül. Kommunikációja viszont időnként félreérthető, a testbeszédét és a komfortzónáján kívüli dolgokat is morgással jelezheti, ezért nem való első kutyának. Egyedüli kedvencként fogadható örökbe. Olyan tapasztalt, türelmes gazdit keresünk számára, aki érti a kutyák jelzéseit és tiszteletben is tartja azokat. Jelentkezni részletes bemutatkozó levéllel tudnak a két kutyusra a gazdi.mancsmentokukac@gmail.com e-mail címen. Bízom benne, hogy valamelyik négylábú felkeltette érdeklődésüket. Hétfőként délután 2-től ismét pörög majd az agyesét. Addig is minden jót kívánok, Tóth Peti Lili voltam. Viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne,

0: az esti aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, minden héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Remélem már hozzászoktak az elmúlt egy-két évben. Somodi Sörmos Eszter ennek a műsornak az állandó szerkesztője, én pedig Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok még egyszer. És megyünk körbe az országban bemutatva borászatokat és borászokat, és néha a kettő és igen gyakran egyezik is, mert most például Homoki Dorka borásszal fogunk beszélgetni a Homoki Dorka borokról. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: Az, hogy a teljes és saját nevét használja a borok megkülönböztetéséhez is az összes többitől, az egy családi döntés volt, vagy az eleve így volt a fejében?
2: Valójában mindkettő. Praktikus okai is voltak, mivel a családi pincészet az Homoki pincészet, és lényegében amikor kezdtem, akkor ezen belül én egy ilyen kis mikroprojektet hoztam létre, aminek a saját nevemet adtam, hogy így is el lehessen különíteni a családi borászattól, de alapvetően a kapcsolat az megmaradhasson.
1: Világos. Az, hogy elkezdhette és hogy egy saját projekttel kezdte, az egy nagyon fiatalkori döntés volt ezek szerint?
2: Igen, ez 20-as éveim elején volt.
1: A fiatal borász, igaz? De mi volt Igen. Az a mikroprojekt? Mi volt más, mint ahogy látta, ahogy olvasom az oldalán szüleitől, nagyszüleitől, vagy ahogy mesélték akár a dédszülőkről?
2: Összességében én egy picit jobban szerettem volna koncentrálni a dűlős borokra, és ez az, ami akkoriban azért még viszonylag fiatal, vagy hát ilyen új cipőben jártok a hegy alján, tehát egyes területeken és egyes borászatoknál készültek már dűlőszelektált borok, de például itt táján, hol dolgozom, itt még nem, és a családomnak nagyon jó területei vannak, nagyon jó dűlőkben, és én arra voltam kíváncsi, hogy ezek a dűlők önállóan mit tudnak mutatni, úgyhogy én ezen az úton indultam el.
1: Ez izgalmas út, és olvasom a dűlők nevét, én ezeket annyira szeretem, nem csak itt az ön esetében, mert hogy annyira kifejező neveket adtak a Hajdanában ezeknek a dűlőknek, a kővágó, a dongó, a görbe, sas alja, nyergesek. Szóval ezek valamit jelentettek, amik nem feltétlenül a borászattal kapcsolatosak. Viszont ha borászati szempontból nézzük, tényleg ekkorák a különbségek a dűlők között?
2: Igen, hatalmas. Ezt onnan lehet a leg... Tehát azért is egyszerű így Topajhegy alján ezt értelmezni, mert a fajta, amivel dolgozunk, az ugyanaz. Tehát ugye főleg furmint, kisebb mértékben házlevelű. Így rögtön, vagy tehát abszolút észrevehető az, hogyha két dűlő között különbség van, hiszen a fajta ugyanaz, mégis a bor az különbözik. És hogyha évről évre megismerünk egy dűlőt, és kóstoljuk azonnal jövő bort, akkor megértjük, hogy mi az a rájellemző karakter, melyik évjáratban hogyan viselkedik, úgyhogy tulajdonképpen az egész formája azonnal elkészülő bort.
1: Ez sosem csalja meg az embert? Tehát azonos dűlőről ugyanúgy megkülönböztethető bor születik, függetlenül attól, hogy a másik évjárat, milyen volt az időjárás, milyen gondokkal küzdött a borász?
2: Nem, természetesen az évjárat is befolyásolja mindig. Tehát ez a terroir szemléletnek ugye az évjárat is ugyanúgy része, ahogy a dűlőben dolgozó ember, a dűlőnek a talaja, kitettsége, tengerszint feletti magassága, de ha megkóstoljuk egymás mellett mondjuk egy dűlőnek különböző évjáratait, akkor fel lehet benne fedezni azt, hogy mi az, amit a dűlő ad a bornak, mi az a karakter, ami összeköti őket.
1: Most már azért van egy évtizedes tapasztalata háta mögött. Az, hogy más úton indult el, mint a szülei, az ősei, az bejött? Tehát ez a szelektálás, ez olyan módon, ahogy elképzelte, működik?
2: Igen. Család fölül is mindig támogatást kaptam ebbe az irányba, illetve nagyon izgalmas területek vannak itt táján, úgyhogy szerintem ez bemutatni eleve egy érték, illetve szerencsére a közönség és a tokaj szeretők, vagy a tokajt éppen megismerni vágyók is, és abszolút értékelik, hogy ennyire izgalmas világot lehet itt megismerni, és ilyen sokféle bort tudnak kóstolni.
1: Hogyha végig gondolja az elmúlt utat, azt a 11 néhány évet, amióta azt tudja mondani, hogy borászattal foglalkozik. Sosem volt úgy, hogy úgy elgondolkozott rajta, hogy azért ez egy nehéz pálya. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez csak annyi, hogy az ember ül a présházban és várja, hogy legyen jó bora, akkor ebben biztosan nagyon téved. De miután látta a családtagjaitól, nyilván volt egy elkötelezettsége. Mégis sosem gondolta azt, hogy hát valami könnyebbet vagy mást kéne kipróbálni?
2: Szerintem soha nem ez jött át nekem gyerekként, meg később sem a család felől. Nehézségek minden területen vannak, minden szakmában, úgyhogy ami esetleg ilyen szempontból átjött, az valószínűleg az élet természetes része volt. Én sokkal inkább arra emlékszem vissza, illetve azt tanultam meg, hogy szeptemberben kimegyünk szüretelni, és családi szüreteket szervezünk, amikor akár unokatestvérek is jönnek, és kint főzünk egyet a szőlőben, vagy amikor a pincébe lementünk, és apa megtanította, hogy hogyan kell lopót használni. Úgyhogy lehet, hogy aztán csak az évekkel ezek mind-mind megszépülnek, és a nehéz része az feledésbe merült, és így vágtam bele. De nem ez volt a fő üzenet soha.
1: Ez jó, és az is jó, hogy ugye most már van befektetőtársa is, legalábbis úgy volt, és gondolom még úgy van, hogy Balogh Levente beszállt, és most egy nagyobb birtok építésén dolgoznak.
2: Nem, a nagyobb birtok az nem valósult meg, és nem is dolgozunk rajta. Voltak tervek, de aztán az még a Covid idején, illetve a pályázati lehetőségeknek a eltűnésével valójában úgy döntöttünk, hogy ezt most még így nem valósítjuk meg, viszont a befektetés, illetve a közös munka az azóta is tart, az pedig a saját, vagy hát a közös cégünk és az én borászatom lényegében borairól szól.
1: Hát ehhez hozzá tudunk járulni annyival, hogy most beszéltünk róla, és ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe a homoki dorka borokat. Így keressék őket, akkor ennyit megtehetünk igazán ennek a célnak. Igen. Az érdekében. Igaz?
2: Igen, köszönöm.
1: Én is köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk, Dorka. Minden jót
2: köszönöm
1: kívánok.
2: Köszönöm szépen, én is viszont.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy kicsit olyan lesz ez most, mint amikor a magyar foci válogatottba igazolunk egy külföldit és honosítjuk. Most mi büszkélkedünk az első magyar Master of Wine-nal, aki Sue Tolson. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És hát gratulálok ehhez az elnyert címhez, amiért hát nyilván sokat kell tenni, ezt nem adják ingyen, és hát nem tudom, hogy mit szól ez a hasonlathoz, amivel én kezdtem.
2: Bocsánat, megérte?
1: Hát, hogy olyan, mint amikor honosítunk egy játékost a válogatottba. Hát, ön is olyan nekünk.
2: Hát igen, nem vagyok magyar, de tényleg elég régóta most Magyarországon. És az volt az öröm, amikor megkaptam egy címet, hogy mindenki az országban, pontosan amit mondta, hogy annyira őrült mindenki, hogy nem tudtam elhinni, hogy egy olyan minden szupersztár lettem egy fél pár óra alatt, és több száz ember gratulált engem mindenhonnan, nem csak Magyarországról, de külön öröm volt a magyarok.
1: Ezek szerint szeretik és büszkélkednek. Hogy került Magyarországra, és miért hozta a bor éppen ide?
2: Hát először voltam Magyarországon a 90-es évek végén, és jöttem tanítani üzleti angol, és elmentem egy ideig, de nagyon-nagyon tetszett Magyarország, és akartam visszajönni, vettem egy lakást 2003-ban, és mindig akartam teljesen visszajönni, mindig tetszett a bó, és ha eredetileg nyelvi vagyok, és a business English tanítottam, megfordítottam, és kezdtem csinálni olyan research tanfolyamot, és annyira jobban beleestem a bó szeretetben, mert annyira érdekes volt az egész.
1: Nehéz mondjuk borversenyeken bírálni? Nehéz úgy szerepelni, úgy viselkedni, hogy ne derüljön ki, hogy mi a kedvence?
2: Hát az a dolog, hogy nagyon objektív kell lenni, mert nagyon sok bort kell kóstolni is egy nap alatt, 50, 60, 70, néha 100. És persze köpni kell, hanem akkor nagyon hamar részegednél. És igen, nehéz lesz néha, mert vannak borok, amik persze egy ember jobban kedvel, ilyen stílusú, de teljesen objektív kell lenni, hogy milyen minőségű, milyen tetszető, milyen jó az aromák, az egyensúly. De az, ami nehéz, hogy az egész nap sokszor kell koncentrálni, az egész nap kell kóstolni, és kifarad a száj, és kifarad egy idő után.
1: De azért szereti? Tehát ez egy elhivatottság, egy hivatás?
2: Hát szerintem most egy kicsit így lett. Régen nem volt, mert olyan nyelvi voltam, de mondtam valahogyan, minél többet tudtam a borokról, minél többet eszrevettem, és keveset tudok, és sok nagyon-nagyon érdekes világ volt. Az embereknek tetszik, a boroknak tetszik, a bóvidekek is tetszik.
1: Ismeri a világ borait, ugye nyilván egyrészt otthonról, másrészt járatos, amennyire tudom, az életét az olasz nyelvterületen is, hát az olasz borok között. Milyenek a magyar borok ezekhez képest?
2: Hát szerintem a magyar borok nagyon érdekes borok vannak, mert ugye, hogy itt, ha összehasonlítunk mondjuk Olaszországnak is van nagyon sok helyi fajta, szóval nem főleg a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és ilyesmi, megismert inkább a helyi fajta, mint a Sangiovese, a Nebbiolo. És ha nézzünk a magyar bor most, persze nagyon jó volt a helyzet az utolsó 20 év alatt, mert sokkal tapasztalatot lettek a borászatok, a technológia is jobb lett, de ami érdekes a magyar borvilágban is hasonlító az olasz is, hogy ezek a helyi folytak, ezek a helyi stílus, hogy van nekünk, nem vagyok magyar, de van Magyarországnak, és közel-kelet Európa olyan különböző folyta, ami nincs máshol, és szerintem ezek érdekes a nagy világnak, hogy ilyesmi, mint kékfrankos, a kadark, a olasz rizling, fulmint, és szerintem ezek, ami legjobban tud mutatni a magyar bor a világnak.
1: Ez hogy kezdődött? Úgy, hogy elment egy tanfolyamra, és belekóstolt abba, hogy milyen a borvilága, nem is a borba, hanem a világába.
2: Hát amikor kezdtem, akkor ma nagyon tetszett nekem a bor, akkor sok bort ittam előtte is.
1: Ez mondjuk egy jó belépő.
2: Igen, jó belépő, meg az apamnak is nagyon-nagyon szerette a bort. De kezdtem olyan, van egy olyan londoni Wines and Spirit Education Trust, és van egy sorozott tanfolyamot, és ezek kezdtem. És ezek csináltam itt, magyarul is, elképzelni. És amikor eltem a negyedik szinten, az a diploma, akkor Londonba mentem, és csináltam angolul. És ahogyan mentem tovább, akkor volt ezek a tanfolyamat, és mindig jártam kóstolókhoz, mindig jártam olyan szakmai bemutatóknak, mentem a bóvideknek, és csak így bóvult az egész nekem.
1: Egy nagyon érdekes cikket találtam, és ez teljesen jellemző. Most, ahogy itt keresgélek, ahogy hallgatom önt. A következőképpen szól, remélem jól fogja érteni. Most már Magyarországnak is van, és innen jön ön, a Master of Wine-ja. Tehát mint hogyha tényleg a miénk lenne, és akkor ne csodálkozzon rajta, hogy rengetegen gratulálnak.
2: Igen, igen.
1: Tehát eleve egy cikk már így fogalmaz. Az, hogy Master of Wine valaki, az mivel jár, mit kell csinálnia, és mit kell tudnia?
2: Hát elég sok kell tudni, mert ugye, hogy minden terület a borvilágban kell tudni valamit, akkor a borászati rész, a szőlőtetti rész, az üzleti rész, az olyan mai napi témák, vannak olyan elemi vizsgák, és van is vizsgák, ami kóstolni kell, a fehérbork, a vörösbork, meg édes, pezsgő, erősített borok, és tudni kell minősülni ezek a borok, és sokat mondani, hogy hogyan kell eladni, honnan jönnek, milyen fajta lehetne. De nem így van, hogy valami amikor MW volt csak úgy volt, hogy egy tag egy intézetben Londonban, és rész volt egy nagyon jó közösség az egész világban, ahol most körülbelül 430 ember van, azt hiszem, aki a legfönti részek vannak a borvilágban, és az szuper közönség, sok minden lehetne tanulni mindenkitől, és szerintem az, ami jó, és elvárnak tőlünk, hogy mi leszünk olyan ambassador, olyan bor ambassador.
1: A nagykövetei. Ha igazi született magyar lenne, akkor se biztos, hogy az emberek mindig a szó eszébe jut. 30 ország volt a világban, ahonnan származott a 427 aktív Master of Wine. Most már ugye 31 van, és hát tényleg úgy szól a dolog, hogy immár magyar szakember is található köztük. Nos, az ön. Úgyhogy gratulálok hozzá, elsősorban a díjhoz, de örülök, hogy ilyen szeretettel befogadtuk. Jó dolog az ilyen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szóta Olszon, örülök, hogy találkoztunk, ha csak így telefonon keresztül is. Minden jót
2: köszönöm,
1: kívánok.
2: Én is. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Hát ez bizonyos szempontból fura adás, de igazán persze ez nem nagy furcsaság. Két borász hölgyel beszélgetek a mai műsorban az elején meg a legvégén. Mindketten fiatalok, mindketten D-betűs névvel bírnak. Ugye Homoki Dorkával kezdtük, és most Fodor Dorinával folytatjuk. Aki hát szintén ugyanúgy, mint az előző hölgy, hát belenőtt ebbe a borász szakmába, ha jól gondolom. Igaz, Dorina? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ezt lehet mondani, hogy születésünktől kezdve nekünk ez volt a testvéremmel a természetes, úgyhogy ugyan nagyon ágáltunk ellene az elején, hiszen akár a tavaszi szünetekre, hogyha gondolok, hogy mindig kijártunk ugye kötözni, vagy ilyenkor ősszel ugye a szüreti időszakban már nagyon korán, akár iskolából is kivettek, hogyha arról volt szó, hogy segíteni kellett, és hát ugye sokáig úgy gondoltuk, hogy na borralmi, és szőlővel biztos nem fogunk foglalkozni, de hát aztán ugye szép lassan felnőttünk, és mi is megváltoztunk kicsit.
2: Ez egy kicsit úgy van, hogy mindegy, hogy merre megy az ember, végül aztán mégiscsak ott találja magát?
3: Én egy kicsit így éreztem, amikor tovább tanultam, hogy lehet, hogy valami teljesen mást választottam volna gimi után, de utána visszataláltam volna, és én végül elsőnek szőlészborászmérnöknek tanultam, ugye a volt kertészeti egyetemen, és utána még egy kicsit szerettem volna továbbképezni magam, és akkor így pedig kereskedelem marketinget, hiszen el is kell adni a Corvinus Egyetemen.
2: Hát az egy külön tudomány eladni, bármilyen jó is az a bor, és hát hogyha ezzel foglalkozik, akkor ezt ma már igazán jól tudja. Azt mondta nekem Dorka az adás elején, hogy ő soha nem bánta meg, hogy ezt a szakmát választotta, bár neki is volt a fejében más. Ön hogy van ezzel?
3: Én sem bántam meg, abszolút úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, és amikor véletlenül, hát azért családi viták, mivel nálunk mindenki borász, azért azok sűrűn előfordulnak, de nem tudom magam máshol elképzelni, mert azt gondolom, hogy ez már annyira az életem része, hogy ezt tovább kell vinni, ezt az örökséget, amit ugye most már, ugye mi vagyunk a hatodik generáció, és ez egy fontos szempont a jövőben is.
2: Ugyanazon a földön, ugyanabban a pincében tudnak dolgozni, mint ahogy hat generációval ezelőtt elkezdték?
3: Nem teljesen, hiszen van egy ősi pincénk, ugye egy műemlékpince, ami 1858-ban épült. Ezt jelenleg nem használjuk szőlőfeldolgozásra és borkészítésre, hanem Szembékállán a Káli medencében építettünk mi egy úgynevezett birtokközpontot. Úgyhogy így a két borvidéken, a Fürecsop, aki ahova édesapám való, és a Balaton felvidéki, ahova pedig édesanyám, szerencsére mindkét borvidéken tudunk
2: dolgozni. Ez a családi béketitka, mindenkinek megvan a sajátja, igaz?
3: Igen, és ráadásul helyet is cseréltek, mert édesapám dolgozik a pincében és Szemvékállán, édesanyám pedig az értékesítésben velem ugye a szófőn, úgyhogy...
2: Van saját bora? Ugye mondja, hogy mindenki borász, és hát persze kiválóakat lehet így vitatkozni, de hát egy borásznak legyen saját bora, van?
3: Hát, hogyha meg kéne nevezni, amiben igazán a szívem, lelkem és az általam hozott tudás benne van, akkor a batanás típusú termékeinket mondanám, hiszen ebből írtam a szakdolgozatomat anno, és előtte nem voltak ilyen boraink. Ugye ez egy hordós érlelésű termék, ahol nagyon fontos, hogy a finom seprőt időről időre felkeverjük, és ettől válik egy kicsit telté, krémessé és komplexé a bor. És nagyon szép eredményeket értünk el a batanás sardonnéval az elmúlt években.
2: Ahhoz gratulálok, azt el kell dönteni, hát és kereskedelmi vezetője a cégnek, ugye, tehát akkor jótól kérdezem, hogy drágább borok felé mennek, tehát azt mondják, hogy a felső polcokat célozzuk, vagy az olcsó borokat is bevállalják, amiket leszoktak nézni a borászok, de hát abból lehet mennyiséget eladni.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, főleg ugye a mai piaci viszonyok között, de én azt gondolom, hogy valamennyire azért a piachoz kell igazodni, és például ugye az Irsai Olivér ugye a borászok körébe talán azt lehet mondani, hogy nem egy kedvenc, hiszen ez egy nagyon illatos, könnyed bor, de viszont a fogyasztók hát imádják, ugye manapság egy nagyon népszerű borról van szó, és azt gondolom, hogy nekünk is az egy fontos terméke a portfóliónknak.
2: Hogyan lehet tovább lépni? Mit lát? Ugye a Balaton felvidék ebből a szempontból most egy eléggé felkapott terület, tehát azt lehet mondani, hogy hát jó helyen vannak. Milyen lehetőségeket lát?
3: Persze, az nagyon fontos, hogy jó helyen vagyunk, de sokszor ebbe bele is kényelmesednek ugye a borászok, és ez igaz a Balatonfüred-Csopaki borvidékre, hogy nagyon sokáig nem foglalkoztak a marketinggel, mert úgy gondolták, hogy jönnek a turisták, de hál' Istennek az elmúlt 10 évben ez azért megváltozott. Ugye létrehoztuk a Riesling generációt, egy egyesületet, ahol próbáltuk igenis a helyi borokra felhívni a figyelmet, és sokat járunk össze, sokat kóstolunk, hogy szakmailag is tudjunk fejlődni, úgyhogy ezt mindenképp nagyon fontosnak tartom, és most már elindult egy borbusz is itt, hogy lehet járni a vidéket. Tehát azért vannak lehetőségek, ugye a Balatonfüredi borhetek is egy nagyon jó megjelenési lehetőség, tehát azért dolgozni kell nagyon sokat azért, hogy ide találjanak a turisták, és ne csak a Balaton miatt érkezzenek.
2: Na nézzük, hogy hova is, ugye ez a Fodor borbirtok merre vannak?
3: Hát egy kettősség, ugye, amit említettem, hogy az értékesítési központunk az itt van a Szófőn, ugye ez a 71-es főútvonal mellett, Tihany és Balatonfüred szomszédságában, tehát a lokáció egyébként nagyon jó, és mi, mivel hogy ez a bolt, ez ugye egész évben működik, ezért kicsit a borválasztékot is ennek megfelelően építettük föl, hogy viszonylag széles a borválaszték, hogy megtalálják nálunk a kedvezőbb áru termékeket is, és vannak nagyon szép dűlős érleltételeink is.
2: Hát igen, de hát ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy hát mindenkinek meg kell adni a magáét, és hát ebből a szempontból ez a piac most valóban meglehetősen izgalmas. No, hát akkor jól hallom, akkor ön is megtalálta a pályáját, tehát marad a borászat, bárhogyan is ágált ellene kiskorában.
3: Így van, azt hiszem, hogy ez nem kérdés már mostanra.
2: Jó borokat kívánok önöknek is, akik készítik nekünk, és nekünk, akik fogyasztjuk.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen. Jó. Fodor Dorinával beszélgettünk, a Fodor borbirtok szőlész borászával, aki ugye kereskedelmi vezetője is, mindennek hallhatták az imént. Ha arrafelé járnak, a Szófő környékén látogassák meg őket. Köszönjük a figyelmet, ez volt már a borműsor itt a Spirit FM-en. Kedves egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városház tér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. Fél háromtól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Több-kevesebb gazdasági magazin itt a Spirit FM-en minden hétköznap ugyanebben az időpontban találkozhatunk, hogyha minket hallgatnak. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkeszti a mai adást, és hát egy kicsit politika, de alig, és sokkal inkább gazdaság és leginkább autós ügyek, amivel kezdjük. Veres Patrik lesz a vonalban, a Grantis pénzügyi elemzője az első témához. Jó napot kívánok, Patrik!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: És hát volt itt egy eset, amikor Köcsére megérkezett a volt belügyminiszter Pintér Sándor, és kiderült, mert hogy vannak szemfülesek, akik mindent ellenőriznek, hogy az ő 31 néhány éves Wartburgja kötelező felelősségbiztosítás nélkül indult neki ennek a romantikus útnak meglátogatni Köcsén Orbán Viktort. Na, ezt most engedjük el, viszont foglalkozunk a KGFBT-vel, tehát a kötelező felelősségbiztosítás ügyével. Ha valakinek nincs megkötve, az büntetés?
3: Büntetés nincsen, de díjat kell fizetnie. És még az ügyhöz egy kicsit visszakapcsolnék, hogy annak, akinek nincsen KGFB-je, azoknak az autósoknak vagy járművezetőknek, ugye nem csak autókra kell KGFB-t kötni, azoknak a jelentős része egyébként elfelejti befizetni a KGFB-jét, tehát nem arról van szó, hogy itt egy szándékos elkerülés van a legtöbb esetben, hanem egyszerűen kimegy a fejéből, ez nagyon sok minden miatt történhet, mert mondjuk a csoportos beszedés nem lett jól beállítva, a bankkártya lejárt, vagy költözés miatt nem jutott el a levél hozzá az értesítő. Egyébként a Magyar Biztosítók Szövetsége minden évben nagyon komoly kampányokat folytat, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze a kötelező biztosítását, és a biztosítók is futtatnak mindig kampányokat, és értesítik az ügyfeleket egy csomó csatornán, akár e-mailben, akár postai levélben, hogy nézzék meg a kötelezőjüket, váltsanak, hogyha éppen évforduló van, és fizessék be a szerződésükhöz megfelelő költségeket. Hogyha valaki viszont elmarad ezzel, és nincsen kötelező biztosítás a gépjárművén, akkor egy úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie. Ez arra az időszakra szól, amikor a jármű az forgalomban van, de nincsen rajta kötelező biztosítás. Ennek a fedezetlenségi díjnak különböző mértékei vannak, annak megfelelően személygépkocsiknál például, hogy mekkora az autónak a teljesítménye, és ezután egy napi díjat fizetnek. Tehát minden olyan napon, amikor nincsen biztosítva az autó, bizonyos összegű díjat kell fizetni, ez 990 forinttól 2090 forintig terjedhet, attól függően, hogy milyen az autónak a teljesítménye, és ez évente változik.
2: Tehát akkor ez is teljesítményfüggő, épp úgy, mint maga a díjfizetés.
3: Így van. A díjat egyébként különféle, tehát hogy nem minden esetben kell, vagy nem minden esetben kell befizetnie feltétlenül annak, akinek nincsen ilyen kötelező biztosítása, de általában ez akkor szokott előjönni, amikor lejár például a türelmi idő, van egy türelmi idő a kötelező biztosításoknál, ez 60 nap, amikor megkötöttük a szerződést, de még nem fizettük be a díjat, ekkor van egy 60 nap, ameddig a biztosító vállalja a kockázatnak a fedezetét azzal, hogy mi balesetet okozunk, és aztán ezt ki fogja fizetni annak, akinek okoztunk kárt, a kárnak az ellenértékét, de mi nem fizettük be, tehát ez megvan, de 60 nap után lejár a szerződés, és utána már ezt a fedezetlenségi díjat kell fizetnünk. Használt autónál szokott még ez egyébként előfordulni, amikor veszünk egy használt autót, akkor ugye az adásvételnek a napjától kellene, hogy legyen kötelező biztosítás az autón, de sokan elfelejtik, vagy később kötik meg, és arra az időszakra, amikor nincsen megkötve ez a kötelező biztosítás, akkor a fedezetlenségi díj már ketyeg.
2: Viszont ha valami baj történik, akkor nagyobb a gond, hogy nem volt kötelező felelősségbiztosítás, mint amit ideig elmondtunk. Tehát ez az eset, ez arról szól, amikor egyébként nem történt semmi, jövünk, megyünk az autóval, de lehet, hogy nem is megyünk sehova vele, és nincs biztosítása. Na de ha van, és akár csak koccanunk, nem kell nagy dolgokra gondolni, akkor az összes teher hirtelen a nyakunkba száll.
3: Így van, ugye feltehetjük a kérdést, én megfordítanám egy kicsit, nem azt nézném, hogy mi történik, amikor én okozok kárt, hanem hogy én, aki elszenvedte a kárt, az hogyan fog pénzt kapni, mert ugye ilyenkor a biztosítók egyébként lejátszák egymás között, és gyorsan kifizetik, amikor megvan a végleges eredménye annak, hogy mi történt a balesetben, akkor a biztosító utána fizet, és a dolgok mennek tovább. De mi történik akkor, hogyha valakinek nincsen kötelező biztosítása, de nekem károm származik, és én szeretnék ebből minél hamarabb pénzt látni. Hát ilyen esetben is a Magyar Biztosítók Szövetsége az, aki kezel egy számlát, a biztosítók egy kártalanítási számlát hoznak létre, amit a MABIS kezel, és ide kell ezt a fedezetlenségi díjat is befizetni. Tehát az a pénz, amit fedezetlenségi díjként befizetünk, az ide megy ebbe a kártalanítási számlára, illetve a biztosítók minden évben befizetnek ide, hogy legyen feltöltve ez a számla, és ebből lehessen finanszírozni azokat a baleseteket, ahol nincsen KGFB. Tehát ilyenkor gyakorlatilag nem a biztosítókkal kell ezt lejátszani, hanem nekem, mint sérültnek, vagy nekem, mint aki a balesetet elszenvedte, akinek kárt okoztak, az a MABIS ide vonatkozó osztályával felveszi a kapcsolatot, benyújtjuk a megfelelő dokumentumokat, és onnantól a MABIS erről a kártalanítási számláról fogja rendezni felénk ezeket a költségeket, és akkor most érjünk vissza ahhoz, akinek nincsen KGFB-je, természetesen ilyenkor behajtják aztán ezt a teljes összeget, tehát amíg a kötelező biztosításoknál, hogyha kárt okoztunk, akkor annak van lehet egy felső limite, addig itt teljesen limit nélkül a maximális összeget behajtják rajtunk, plusz általában egy ilyen 10% extra költséget a különböző adminisztrációs költségekre vonatkozóan még rátesznek erre az összegre, és ezt nekünk kell kifizetnünk.
2: Ha nem tudunk fizetni, ilyenkor ennek végrehajtása vége? Tehát a biztosítók elmennek egészen odáig?
3: Így van, ennek végrehajtása vége, ami egyébként egy hát kevésbé jó hír, hogyha mondjuk megnézzük a 2024-es évet, mert még arról van végleges adatunk, ott nagyjából 6800 darab ilyen eset volt, amikor nem volt valakinek kötelező biztosítása, vagy ismeretlen jármű okozott bajt, és erről a kártalanítási számláról kellett rendezni a költségeket, és itt a kifizetett kártérítésnek az összege, ugye itt nem minden, tehát ezek a kárbejelentéseknek a száma, itt nem minden lesz elbírálva pozitívan, de a kifizetett kártérítés összege, az ebben a 2024-ben az ilyen 6 milliárd forint volt nagyjából, amit ki kellett fizetni, és az látható, hogy valószínűleg a 2025-ös évben, ha megnézzük egyébként 2020-tól, akkor ezek folyamatosan növekedtek, nyilván az infláció miatt is nőttek ezek a költségek, amiket ki kellett fizetni erről a kártalanítási számláról, de a 2025-ös évben is várható, hogy kicsit növekedni fog itt a kártérítés, a fizetett kártérítésnek az összege, illetve a most a baleseti statisztikákat, hogyha megnézzük, akkor ott is az első fél évben most azért növekedtek az autóval okozott baleseteknek a száma, úgyhogy arra lehet számítani, hogy még a kártalanítási számláról kifizetett tételek is növekedni fognak valószínűleg.
2: És nyilván ezzel észre úgy kell számolni, hogy hát akkor azt az ingünk atyánk kategóriába lehet majd sorolni, hogyha valakinek nincs kötelezője és valami baj történik, mert hát ezek nem kis összegek. Úgyhogy azt a keveset azt viszont érdemes befizetni, most ezúttal mondom is, hogy mindenki gondolja, hát biztos megvan az a kötelező? Bár szerintem a legtöbb embernek ez automatikusan működik évről évre.
3: Így van. Legtöbb esetben azt a biztosító már jelzi nekünk előre, hogy meg kell kötnünk az új biztosításunkat, de hogyha van egy pénzügyi tanácsadónk, akkor a pénzügyi tanácsadónk is szól, illetve beállíthatunk különböző értesítéseket, hogy ezeket megkapjuk. Hogyha pedig be van állítva az, hogy automatikusan újra kötődjön és kifizetve legyen ez a, ennek a szerződésnek az ellenértéke, akkor azt ugye automatikusan le tudják már vonni.
2: Ez a legegyszerűbb megoldás nyilván. Veres Patrik, köszönöm szépen, a Grantis elemzőjét, pénzügyi elemzőjét hallották az előbb a kötelező felelősségbiztosításról. Na ugye Pintér Sándoréről nem is beszéltünk, de hát az is nyilván a feledékenység áldozata lett, az a biztosítás is, amint hírlikbe is fizette utána rögtön. Úgyhogy az is rendezett, az önöké is legyen az. Köszönöm szépen, Patrik.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyilván a legutóbbi KSH adatokból emlékezetes, hogy mennyi lett a teljes infláció augusztusban, 1,3%-os. Ezzel a témával, illetve ennek egy szűkebb részével, az élelmiszer és élelmiszer jellegű termékek inflációjával fogunk foglalkozni a következő percekben, mert ott van egy érdekes tünet. Az inflációt, az 1,3%-ot nem ezek a termékek húzzák, hanem a szolgáltatások, meg nyilván a gázolaj, a benzin, tehát az üzemanyagok ára. Mert hogyha csak az élelmiszereken múlna, akkor nem hogy infláció lenne, hanem defláció. Nagy János, az Erste Bank makroelemzője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nagyon sokan érzékelték, hogyha nyáron nyaralni voltak Olaszországban, Spanyolországban, különböző felkapott helyeken, hogy még a tengerparton is, ha bementünk egy szupermarketbe, akkor nem hogy drágább volt, hanem sokszor olcsóbb volt a termék ára, mint Magyarországon. Ezt állandóan furcsáljuk, de most minthogyha egy kicsikét elkezdett volna rendeződni a helyzet, mert hogy esik az élelmiszerek ára általában is?
2: Igen, igen, általában is elmondható, és ez főként ugye itthon forintban a devizának, azaz a forintnak tudható be, hogy ez az erősödés, amit láttunk gyakorlatilag az elmúlt egy évben, de felgyorsulva áprilistól kezdődően, ez azért megfogott mindenféle globális áremelkedést a hazai boltokban.
1: Az élelmiszerinfláció meg a bolti infláció az ugyanaz?
2: Nem teljesen, de nagyon erősen összefügg a kettő. Főként boltokban zajlik az árak felírása, de az élelmiszerinfláció az tartalmaz még büféárukat, menzákat, éttermi étkezést, tehát sok minden mást is.
1: Volt egy nagyon durva időszak, ugye ez a 2022 vége, 2023 eleje, a Covid utáni időszak, amikor egyébként is magas volt az infláció, az élelmiszerinfláció pedig elképesztő magaslatokban szárnyalt, ilyen 40-50%-ot is mértek bizonyos termékeknél. Ehhez képest kezdett ez most visszarendeződni. Nyilván nem fog visszamenni oda, mint mondjuk volt az 2020-ban, 2021-ben, mert az a kiugró infláció az velünk maradt, csak most már nem ahhoz képest számoljuk, ugye?
2: Igen, igen, így van. Azért az, hogy csökkennek az árak hosszú ideig, olyat viszonylag élelmiszer árak terén keveset láttunk a gazdaságtörténetben. Itt ugye az a fontos, hogy a reálbérváltozás az hogyan alakult, tehát a bérekhez viszonyítva hogyan mennek fölfelé az árak, és amíg ez pozitív, és most jelentősen pozitív ennek az értéke, addig kevésbé fogjuk érzékelni az esetleges áremelkedést.
1: Hát gyakorlatilag kimozogjuk, ha úgy tetszik, mert hogy...
2: Igen, igen, így van, pontosan.
1: A jövedelmünk nő, az ár meg nem, és akkor azt érezzük, hogy ez nem is olyan borzasztó. Egyébként pedig a nemzetközi összevetéshez képest a magyarországi árak mitől magasabbak? Lehet azt látni?
2: Mármint az élelmiszerre gondolunk.
1: Igen, igen, igen, kifejezetten most arról beszélünk, persze.
2: Hát azt, amit mondott, tehát ez a 2022-es, 23-as időszak volt az, ami teljesen más polcra tette sajnos a magyar élelmiszereket az európai láncokban. Ugye ebben az itthon a szereplőket lényegesen jobban sújtó energiaár emelkedés volt az, ami egyrészt meglátszódott, tehát az energiaintenzívek, nagyon az itthoni feldolgozók, élelmiszeripari feldolgozók, így ez nagyon durván érintette őket, és ugye nálunk még ehhez hozzájött a forint gyengülés is, ami volt, hogy 10%-ot is elért ebben az időszakban, és hát ott ragadtak az árak. Tehát ugye ezek jellemzően azt szoktuk mondani, hogy ragadósak az árak, tehát lefelé nagyon-nagyon mérsékelt ütemben tudnak csak változni, viszont a fölfelé reakciókat, azokat nagyon élesen követik.
1: Hát nem, hiszen a gyártónak az fontos, a lefelé tartó ár pedig igazából nem, mert hogy azt úgy éri meg, mint a vesztesége lenne rajta. Pedig hát nyilván így is megvan a nyeresége, nem véletlenül tud lejjebb menni az az ár. De mi lesz az árréstoppal? Ezt nagyon sokan közgazdászok most úgy emlegetik, mint az ideális pillanatot, mert hogy olyan alacsony az infláció, hogy az árréstopp sem lökné meg, ha kivezetnék.
2: Hát ha lehet ideális állapotot hirdetni arra, hogy az árréstoppok megszűnjenek, illetve kivezetésre kerülnek, az, akkor ez mindenképpen ez az elmúlt pár hónap, vagy az előttünk álló egy-két hónap még ez mindenképpen ebbe az időszakba tartozik. Ugye a piaci mechanizmusoknak az érvényesítése az valahol mindenkinek az érdeke egy kicsit, tehát ezt korábban is láttuk, hogy árstoppok, árestoppok, védett árak itt voltak velünk, de gyakorlatilag máshol, ahol kevésbé éreztük talán ilyen fájdalmasnak, ott azért megfizettük ezeknek az árát, és nincs ingyen ebéd ebből a szempontból továbbra sem. Valószínűleg, tehát mostani indexeket, amiket mi figyelünk és előretekintő szempontból jól szoktak működni, azok azt mutatják, hogy elkezd majd emelkedni az ősszel a globális élelmiszerár index tulajdonképpen, és ennek a kihatásaként a magyar boltokba is szépen lassan visszakúszhat majd a drágulás, de nyilván ennek a mértéke az kanyarba sincs a 2022-23-as időszakhoz képest, de vége ennek a kivételes, mézes hónapoknak, amit itt az elmúlt időszakban láttunk.
1: Nyilván nagyon fontos mindahhoz, amiről beszéltünk, hogy stabil maradjon a forint árfolyam az euróhoz képest. Ebben az olyan kiugrások egyáltalán nem sokat számítanak, mint például a mai, amikor 363-ra, 367-re, aztán onnan vissza, mert hogy ez benne van egy napi izgalmasabb kereskedési időszakban. Na de, hogyha megint elkezd fölmenni 370-380 fölé, az megint megmozdítja az árakat majd, az mennyire lesz veszélyes az infláció szempontjából?
2: Mindenképpen az nagyjából 1%-os forintgyengülés, az egy ilyen 2-3%-os infláció emelkedést okoz a jegybank becslései alapján. Én azt gondolom, hogy az egy jelentős változása a korábbi időszakhoz képest, hogy a forintnak lett gazdája. Most már a magyar kormány és a Nemzeti Bank is egyaránt beszél a stabil árfolyam fontosságáról. Így ilyen szempontból megvannak azok a mozgásterek, az a fegyverarzenál, amivel fel lehet lépni abban az esetben, hogyha a forintra nagyobb nyomás helyeződne a globális piacokon tapasztalható turbulenciák miatt. Úgyhogy én nem aggódom emiatt.
1: Ez a mai is csak egy turbulencia?
2: Igen, határozottan. Ahhoz képest, hogy az energiaárak hova emelkedtek az elmúlt egy hónapban, gondolok itt az olajra, nemzetközi világpiaci olajra, illetve az európai gázárakra, ahhoz képest mérsékeltnek mondható a forint elmúlt időszakban tapasztalt gyengülése.
1: Most mondom 366-50 körül nagyjából, hogyha valakit ennyire pontosan érdekel, akkor úgyis megvannak a forrásai, utána tudjon nézni. Nagy János, az Erste Bank makroelemzője volt a vonalban, köszönöm a tájékoztatást.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? mibe fektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Közeledik a Ferencváros csütörtöki kupameccse, aztán jön a Nemzetek Ligája a válogatottnak, ismét egy kicsit többet fogunk beszélni nyilván a magyar futballról, de hát a magyar fociról egyébként is érdemes, mert itt nagyon sokan a vészharangot kongatták attól, hogy vége a NER korszaknak, tehát kivonul a NER pénze is a magyar labdarúgásból, és összeomlik az egész, hogy mi lesz vele holnap. Elbert Gábort kérdezem, aki sportszervező, korábban sportállamtitkár, egyébként egyetemi tanár, itt van a vonalban. Szervusz, Gábor.
3: Igen, szép napot kívánok. Azt gondolom, hogy nyilván több helyen változik meg az élet azáltal, hogy más lesz a finanszírozás, de azok a sportvezetők, akik ezt a szakmát komolyan gondolják, vagy komolyan vették az elmúlt időszakban, azok szerintem fel kellett, hogy erre készüljenek. Tehát én bármely futballklubnál dolgoztam, mindig arra törekedtünk, hogy egy mindentől független klub legyen, tehát meg tudjon állni a saját lábán. Azok a klubok, ahol most van valós tulajdonos, azok szerintem előre tesznek szert, és kétségtelen lesznek olyan klubok, amelyek vélhetően az eddigiekhez képest visszaesnek.
1: Bajban lehetnek. A te egyik sikertörténetet, ha én jól emlékszem, az a Paksi foci, és ez a történet, ez egy önmagában szervesen építkező történet, ami egy példaértékű a magyar labdarúgásban, mert nem sok ilyet látunk. Lehetne mondani, az MTK-t ilyennek szokták is így emlegetni, és aztán tulajdonképpen úgy nagyjából véget is ér ez a történet. Vajon miért nem a klubépítéssel foglalkoznak a klubvezetők? Miért csak a pénzköltéssel? Azért, mert mindig jött.
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt a Paks sikertörténet azért alapvetően Haraszti Zsolt nevéhez kötődik. Nekem maximum egy szelet, ami az érdemem lehet esetleg. Igen, hát ha könnyen jön a pénz, és nem kell számolni, akkor könnyebb költeni, de hogy szerintem, hogy megint oda lyukadunk ki, vagy az én gondolatom most az megint, ami egy filozófiai kérdés, hogy el kéne azt fogadtatnunk nekünk, akik a sportban és a sportért dolgozunk, hogy sportot csinálni ez egy önálló szakma. Tehát az nem jó, ha egy tértsebész az ügyvezető, vagy bármely más területén az életnek sikeres ember azt gondolja, hogy hát a sporthoz mindenki ért. Én azt gondolom, hogy a tudásnak a hiánya, vagy a felkészültségnek a hiánya az mindig ilyen helyzeteket eredményez. Újra oda fogunk kiukadni, hogy a feléből lehetne hasonlót csinálni, csak kellenének hozzá szakemberek.
1: Mint egy érdekes kérdésként merül majd az fel, hogy mi van azokkal a klubokkal, amelyeknek a vezetésében és a háttértámogatásában is kizárólag neres emberek és cégek vettek részt az elmúlt évtizedben. Mert hát az ő pozíciójuk változásával egyrészt a politikai hátszél is megszűnik, és hát sok esetben a neres cég sem lesz képes hosszú távon támogatni.
3: Én ebben, vagy ezt az egész kérdést a Fair Play oldaláról közelítem meg, most már jó néhány hetemmel elég sokan kérdezték, magánbeszélgetésekben, meg nyilvános beszélgetésekben is. Én azt gondolom, hogy ugye sportági szakszövetségek és sportklubok élén választott vezetők állnak, akiket amikor megválasztottak, az akkor érvényes szabályok alapján választották meg, tehát az ő funkcióban levésük, ha van ilyen szóösszetétel, akkor az teljesen legitim. Itt jön a Fair Play, hogy én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik joggal gondolhatják magukról azt, hogy nem feltétlenül nekük szólt a kinevezés, hanem a helyzetüknek, a pozíciójuknak, a politikai hátterüknek, azok akkor járnak el sportszerűen a saját klubjuk, sportágukban, hogyha kérnének egy bizalmi szavazást. És onnantól, hogyha az a közeg továbbiakban is azt gondolja, hogy ez az ember a legmegfelelőbb számára, az egy óriási legitimitást adna nekik. Ha pedig a közeg úgy látja, hogy eddig jó voltál, nekünk használtunk, most, hogy így sarkosan fogalmazzak, de a helyzet olyanná vált, hogy most már inkább teher vagy, akkor pedig megvan a lehetőség, hogy válasszon magának más vezetőt. Én azt gondolom, hogy és mindig naív vagyok, és azt szoktam mondani, hogy a sport a legtisztább ebben a világban, hiszen van egy jól körülhatárolt játéktér, és van elvileg mindenki számára egyforma szabályrendszer. Én ezt gondolnám az átmenet leginkább tisztességes módján.
1: Hát igen, egyfelől személyi értelemben ez egy korrekt felvetés. Ugyanakkor hát látunk olyan klubokat, amelyeket semmi más nem tartott el, miközben nagy tradíciójú klub is adott esetben van köztük, mint a neres pénzek. De most, ha nézzük a Fradi körül kibontakozó óriási turbulenciát, 25 milliárdot keresve Kubatov Gáboron, aki állítja, hogy megvan, csak nem oda ment, amire mondják, hogy nem is mehetett volna máshova, tehát ez önmagában is felvett kérdéseket. Szóval, hogy itt olyan típusú viták indulnak el, amik alapjaiban kérdőjelezik meg azt a gazdasági működést, hogy a magyar labdarúgást az elmúlt évtizedben dolgozott, működött, játszott meccseket.
3: Hú, ezek nagyon nehéz kérdések. Én azt gondolom, amit a Ferencváros elnöke mond, ha az úgy van, akkor ő jogilag ebben nehezen támadható. Mondok erre példát, hogy én is voltam sportállamtitkár, és mondjuk kért egy sportklub 20 millió forintot arra, hogy az öltöző épületét felújítsa. És közben elvégeztek bizonyos munkákat, és közben rájöttek, hogy az ablakokat már nem tudják kicsinálni, nincsen elég pénz. És akkor ott fordultak az államtitkársághoz, hogy mi volna akkor, hogyha fennmarad a 8 millió forintot nem az öltöző épületre fordítanánk, hanem vennénk belőle két kispadot, most így hasra mondom a dolgokat. És ha erre megadta az engedélyt az államtitkárság, annak idején mondjuk én, akkor onnantól annak a klubnak a felelőssége nehezen felvett.
1: Sőt, hát akkor az teljesen rendben van. Hogyne?
3: És Kubatov Gábor ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy ő kapott 25 milliárd forintot. Én mindig igyekszem objektív és korrekt lenni, azt gondolom. Tehát, hogy ő kapott 25 milliárd forintot a Fradi városra, abból előkészítő munkát folytak, tervezés folyt, és ha jól tudom, akkor két műfes pálya meg talán egy úszoda épült. És hogy a többi pénzre meg kért engedélyt, hogy másra fordítsa. És ezt az engedélyt megkapta, akkor az akkori szabályok és törvények alapján, mondom, ha minden úgy van, hogy mondja, és nincs okom azt feltételezni, hogy nem, akkor szerintem a Ferences Tornaklub vezetésének felelőssége ebben nehezen lesz tetten érhető. Annak, aki a döntést hozta, azt kell majd megnézni, hogy az a döntés az megfelelte a jogszabályoknak. De szerintem ezek ilyen, tehát ennél sokkal mélyebben van a probléma.
1: Na de hát amitől beszélsz, az is a probléma egyik alapvetésére mutat rá, mert hogyha a hírek igazak, az engedélyt játékos vásárlásra kérte és kapta meg a Ferencváros, nem Kubatov Gábor személyesen, hanem maga a Fradi. Nyilván
3: igen, ezért fogalmazta, persze, hogy a Ferences vezetése. Igen.
1: Persze, így van. És hát ennyi pénzt elkölteni játékosra csak akkor lehet, hogyha ezt valaki hátulról támogatja. Mert hogy a magyar labdarúgás, még a Fradi a leginkább a nemzetközi szereplésével egyszerűen nem termeli ki ezeket az összegeket, amiket külföldi játékosok, vagy akár hazai játékosok megfizetésére költenek a klubok.
3: Igen, de azt mondom, hogyha ez az egy eset, tehát erről az esetről beszélünk, akkor azt kell megnézni, hogy az, amit a Ferences vezetése csinált, az úgy az akkori jogszabályok alapján.
1: Ez világos, de lépjünk el a Fraditól, Gábor.
3: Lépjünk, helyes, köszönöm.
1: Tehát nézzük ezt az egészet ugyanabban a távlatban, a teljes magyar labdarúgásra. Ugye a klubvezetők arra hivatkoztak, panaszkodtak nagyon sokszor az elmúlt években, hogy drágábbak a magyar labdarúgók, mint a külföldiek, annyira el vannak kényeztetve a magas értékű szerződésekkel, ezért hoznak ők, futottak még kategóriájú külföldi játékosokat a magyar NB1-be, NB2-be, amíg azt lehetett, aztán ezt már elkezdte büntetni az MLS. És ma úgy büntetni, hogy nem adott támogatást, hogyha volt külföldi játékos a csapatban.
3: Igen, arra szól, hogy a motiváció, hogy ne legyen.
1: Igen, igen. Na de az a helyzet, amikor a magyar játékos drágább, mint a külföldi, mondjuk Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, Romániából érkező játékos, ugye ezek voltak a legelső felvevő piacok, vagy a legelsődlegesek. Hát azért az egy nonsens.
3: De én azt gondolom, hogy ez jól hangzik, van is valóság alapja, tehát kétségtelen, hogy a fiatal szabály az fölvitte a fiatalok értékét vagy a fizetését, hiszen a kluboknak muszáj volt igazolni, de éppen amivel indítottad a beszélgetésünket, a Paks ott a legjobb példa. Tehát, hogy Pakson biztosan nem a legmagasabb keresetű magyar játékosok nyertek az elmúlt évben kétszer magyar kupát, és álltak dobogón, és jutottak ki nemzetközi porondra. Tehát, hogy ebben azért sokkal több elem van, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy sok közepes kategória külföldi kerül ide, azzal azért sokan pénzt kerestek.
1: Hát, hogy nem, persze.
3: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az érvelés az nem ördögtől való, és van ennek igazság magva, de ennél sokkal összetettebb. Tehát, hogy ezen menedzserek kerestek, tartok tőle, hogy kluboknál dolgozó emberek kerestek pénzt. Tehát azt gondolom, hogy ez ennél összetettebb, és nem csak arra vezethető vissza, hogy a rendszer nem úgy működött, ahogy a sportban működött.
1: Hogy prognosztizálod, ugye ez az év, ez lemegy úgy, ahogy lemegy már, hogy ez a szezon, ebben van egy a köztévével megkötött szerződés, ami kisebb összegű, de mégis magasabb összegű most is annál, mint ami a piaci értéke, mondják az NB1-es közvetítéseknek. Tehát onnan jön a befolyó pénz, az MLS-től még jön a befolyó pénz, és vélhetőleg az jön ezután is, de máshonnan, azoktól a támogatóktól, idézőjelben tessék ezt gondolni, akik idáig önzetlenül finanszírozták a magyar labdarúgást, például a TAO-n keresztül, mert hogy azt remélték, hogy ebből lesz nekik majd egy híd megrendelés, vagy éppen 100 kilométer autóút, azok el fognak tűnni. Akkor hogyan lesz ez jövőre?
3: Véletlen, igen, tehát nyilván a sportnak részben vagy egészben piaci alapon kell, vagy lehet működni, ez nem minden sportágra igaz, de a labdarúgás meg a labdajátékokra inkább. Vannak azért olyan klubok, tehát nézzük meg a Zalaegerceget, amit sokan kritizálnak, de ők kiszámolták azt, hogyha elengedik ezt a magyar szabályt vagy magyar ajánlást, akkor is a játékos eladásból nagyságrendekkel több pénzt keresnek. Annak idején Szima Gábornak is voltak jó üzletei Debrecenben, tehát ez nem lehetetlen megcsinálni. És a másik az, hogy egy magyarországi nagyvárosban az egy értékmérője lesz egyébként, hogy a városban működő ipar részben vagy egészben képes-e és akarja eltartani az ottani sportot, nem csak futballt. Nyilván ez az eddigi vagy az elmúlt évek elkényelmesedéséhez képest ez egy nehéz vagy munkaigényesebb folyamat. Látni lehet a térképen olyan akár futballklubokat is, amelyeknél ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mármint azt, hogy ezt ezen a szinten túléli, de azt gondolom például Debrecenben is van valós tulajdonos, Zalaegerszegen is van, talán Győrött is van, tehát azért lesznek olyan klubok, amelyek ezen a szinten tudnak működni, és azt gondolom, hogy azok a klubok fognak tudni talpon maradni, ahol valódi sportvezetők vezették a klubokat, és fölkészültek arra, hogy meg tudjanak állni a saját lábukon, és ilyen is lesz. És lett olyan is, amelyik elvész.
1: Az Újpestet menti az, hogy a MOL tulajdonos lett, hogyha a MOL megtartja ezt a tulajdont, akkor nyilván anyagilag ez egy rendezett viszont jelent. Az MTK eddig is a játékos eladásból, a fiatalok eladásából próbálta fenntartani magát, nyilván ezután is így lesz, a Fradit pedig mentheti a nemzetközi porond. Ugye?
3: Én azt gondolom, hogy tehát Fradi nélkül nincsen magyar foci, ezt szerintem azok is elfogadják, akik nem Fradi szurkolók. Információm szerint te sem Fradi szurkoló vagy, meg én sem, de azt gondolom, hogy
1: ez belátható. De az szörnyű volt, amikor a Fradi NB2-es volt, ez így van?
3: Igen, tehát hogy a Fradi nélkül nincs magyar sport, nincs magyar futball. Én örülök annak, hogy az Újpest az kezd egyre közelebb jönni. A nagy vidéki fellegvárak, amelyekből egy néhány azért nem a legszebb éveit élte az elmúlt másfél évtizedben, viszont kerültek olyanok a futball élmezőnyébe, amelyeket nehéz volt értelmezni, vagy nem volt tradíciója. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy egészséges változás, és mondom a női labdarúgást, ahonnan ugye a klubok nagy része rögtön onnan vette ki azt a kevés pénzt is, ezáltal nagyon sok fiatal játékost játszatnak a klubok, és láthatóan közülük jó néhányan megállják a helyüket. Tehát minden ilyen nehézségnek egyébként lesznek pozitív hozadékai.
1: Egyfej másképp néz ki mondjuk két év múlva az NB1 kiírása, mert hogy más csapatok kerülnek oda. De
3: én is, élek, hogy amper, hogy igen.
1: Ha a piac ezt hozza, akkor ez is természetes, és akkor ez így van jól.
3: Meg hát azok a nagyvárosok, most nem kell sorolni, de akár sorolhatom is, a Békés Csabától Szombathelyen keresztül, ugye Nyíregyháza, Diósgyőr, Fehérvár, én azt gondolom, hogy középtávon ezek a csapatok lesznek újra erősek, mert ott van valós háttér, és fontos lehet a városnak, és azokon a településeken, ahol ez nincs meg, tehát sem a tradíció nincs meg igazán, sem a gazdasági erő piaci alapon, ott viszont baj lesz.
1: Albert Gábor, köszönöm szépen. A korábbi sportállam titkár sportszakértőt, szakembert hallották az előzőekben.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kérdezem Köves Ferencet, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökét, hogy miért készülnek pénteken tüntetésre az ott dolgozók. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok én is! Hát több dolog miatt készülünk tüntetésre, de az elsődleges ok az az, hogy még a választási kampányban tette az akkor kormányra készülő Tisza miniszterelnök jelöltje ígéretet, illetve a programjukban is írtak erről, hogy 25%-os emelést hajtanak végre a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben béremelést. Aztán kormány megalakulása után erről még néha esett pár szó, de a nyáron ez azért egy picit elsikkadt, legalábbis a kormányzat részéről. És szakmai szervezetek, szakszervezetek felvettük a kapcsolatot az új minisztériummal. Ugye nem volt eddig szociális és családügyi minisztérium, és egy jó hír, hogy van. Ők nagyon fogadókészek voltak, átadtunk nekik egy tervezetet, ami egy ennél nagyobb ívű bérfejlesztést és életpálya modellt is tartalmazott. Ezt ők átvették, örültek neki. Innentől kezdve az események azok úgy alakultak, hogy gyakorlatilag egy septében megtett miniszterelnöki bejelentést hallhattunk arról, hogy nem felejtették el a 25%-os emelést, aztán pedig arról, hogy ez majd valahogy valamikor két részletben lesz. Tehát most ott tartunk, hogy egy azonnali 25%-os emelésből egy egyelőre meg nem határozott százalékos két részletben történő emelés történik az év végén és a jövő év elején.
1: Mennyire magyarázat erre az a gazdasági helyzet, amit talált az új kormány, amikor átnézte a költségvetés állapotát?
2: Hát szerintem semennyire nem magyarázat, hiszen a kormányra készülve pontosan tudhatták, hogy a költségvetés rossz állapotban lesz, az ígéreteket ennek fényében tették egyrészt. Másrészt pedig kiszámolta a minisztérium is, meg mi is, hogy ez az emelés, amennyiben a 25% megvalósulna egész évben, tehát mind a 12 hónapban, az a teljes magyar költségvetés 0,29%-a lenne, tehát 0,3 kerekítsünk. Ez lenne egy teljes évre vonatkozólag. Ha most ősztől adnák oda a 25%-ot egyben, tehát nem felesben, vagy akárhogy részletekben, ez a 0,1%-a lenne a magyar költségvetésnek. Hát lássuk be, hogy ez nem az az összeg, így százalékosan sem, és egyébként, ha számokat kimondunk, akkor sem. Havi szinten ez nincs 12 milliárd forint havi szinten, és ez a körülbelül 85-90 ezer embernek a bérkorrekcióját fedezné.
1: Úgy gondolják, hogy egy tüntetés jobb ellátásra készteti a kormányzatot?
2: Hát ugye itt nem egy tüntetésről van szó. A szakmai szervezetek, szakszervezetek az elmúlt hónapban folyamatosan egyrészt keresik a kapcsolatot a kormányzati szereplőkkel, másrészt a társadalommal is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a helyzet nem tartható túl sokáig. Ugye az a jelentés, amit a kormány készített a gyermekvédelmi rendszerről, az gyakorlatilag szintén azt erősíti meg, hogy ha a béreket nem rendezik, akkor a rendszer még a jelenlegi rossz állapotánál is tarthatatlanabb állapotba kerül. Ez gyakorlatilag katasztrofális szakmai helyzetet fog eredményezni. Ez nem egy új helyzet egyébként, tehát mielőtt bárki azt gondolja, hogy szegény kormány 4 hónapja van, a szocik azok meg már itt türelmetlenkednek. Ez egy hosszú évtizedes, több évtized óta húzódó probléma. Egyik kormány sem foglalkozott érdemben a szociális ágazat ellátottaival sem, és a benne dolgozókkal sem. Ettől a kormánytól mi többet várunk, és egyébként valóban látható módon tettek is már egy csomó lépést, de ez a lépés, ez elengedhetetlen, és a hosszú távú bérfejlesztés pedig még inkább.
1: Meg azt mondja, hogy jól fogadták önöket a Szociális és Családügyi Minisztériumban, megpróbáltak Kátai Németh Vilmoshoz visszajutni ezzel a problémával?
2: Miniszter úrral személyesen nem konzultáltunk ezekről az ügyekről, az államtitkár asszonnyal, illetve helyettes államtitkárokkal volt egyeztetés, miniszter úr az egyik egyeztetésen jelen volt ugyan, de csak egy rövid ideig. Az államtitkár asszony tájékoztatása szerint ők miniszter úrnak átadták ezeket az anyagokat, és a minisztérium elfogadta azt, hogy a 25% az gyakorlatilag egy nulladik lépésnek tekinthető, olyan rossz helyzetben van az ágazat bérszempontból is. És a mi információink szerint a mi anyagunkhoz hasonló anyagot vitt miniszter úr a kormányülésekre. Hogy ott mire jutott, azt láthatjuk, gyakorlatilag semmire.
1: Ez így elég szomorúan és elég reménytelenül hangzik, miközben ön is megemlíti, hogy pont az ágazattal kapcsolatban születtek kormánydöntések, amelyek a körülmények vagy éppen az ágazat által gondozottak életkörülményeinek javításáról szólt. Tehát nem felejtették el a területet kormányon sem a kormányba jutó politikusok.
2: Igen, ezt mi is így látjuk, és én tényleg azt hangsúlyoznám ki, hogy szakmailag, tehát a szaktárca embereit, államtitkárokat, helyettes államtitkárokat mindenképpen rátermetnek és együttműködőnek gondoljuk. És én személy szerint azt is gondolom, hogy miniszterelnök Magyarországon pozitív kontextusban nem emlegette még ilyen sokat a szociális ágazat. Miniszterelnök Magyarországon pozitív

0: pillanatban kezdtük el szervezni, úgyhogy én nem mernék nagy számokat mondani semmiképpen, de mi úgy gondoljuk pont emiatt, hogy rövid idő volt az egészre, hogy nem az lesz a lényeg, hogy mennyien leszünk ott, hanem az a lényeg, hogy az az üzenet, amit közvetítünk, és azok a kollégák, akik nem tudnak eljönni, mert dolgoznak egyébként az intézményekben a gyermekekkel, az idősekkel, hajléktalanokkal, fogyatékkal élőkkel, hogy azok a kollégák, azok érezzék azt, hogy kiállnak értük, azok, akik el tudnak jönni, és mi igenis megpróbáljuk a kormány felé közvetíteni azt, hogy tarthatatlan az az állapot, amiben ma Magyarországon szakképzett, elhivatott szakemberek dolgoznak.
1: Köszönöm, hogy elmondta, minden jót azoknak, akik hősiesen küzdenek ezen az egészen embert próbáló területen, és önöknek pedig jó munkát ahhoz, hogy jobb körülményeket teremtsenek nekik. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezeti Elnöke. Jó napot kívánok önnek!
0: Köszönöm, viszont hallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-e. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lúnyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld

0: és a Városház tér között közlekedik, 61 B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szerviz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. 14:30-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Ha minden igaz, akkor Ákos nagyon türelmesen kivárta azt, hogy volt egy hosszabb szünet itt a fórumban, és akkor vele megyünk tovább.
3: Ja, jó napot kívánok mindenkinek.
2: Ismét üdvözlöm. Na, melyik téma maradt még ki?
3: Szörnyű, tehát annyi mindenhez szeretnék hozzászólni, de legfőképpen ami nagyon bosszant. Tehát, hogy Orbán Viktor nem sül le a képéről a bőr. Tehát, hogy még most sem tudott észhez térni. Tehát, hogy ennyi időt elvett az emberektől, a fiataloktól, az idősektől, kezdve azzal, hogy megrémíteni a népet, fájdalmat okozni a fiataloknak. Tehát szörnyű, és még nem gondolkodott el, és akkor gondolkodnak azon, hogy hogyan térjenek vissza. Hát ők már soha ne térjenek vissza. Meg az euró bevezetését. Nézzük meg Lengyelországot. Vagy Romániát. Elmegyek Romániába egy útra, és nem törik ki a kocsi alatt a kerék. És nem sül le a bőrükről a kép.
2: Jó, hát vannak más bajaik Romániának.
3: Más baja is vannak, oké. De nem sül le a képéről a bőr. Hát gondolkodjon már el, hogy ő mit tett, és akkor fenyegeti az embereket meg, hogy kik dolgoznak ott ebbe a vagyon visszaszerzés, amit ők okoztak. Tehát ők lopták el az emberek pénzét, kezdve magányugdíj pénzt, soroljam, nem tudom elsorolni. És még ő van felháborodva? Hát nem sül a pofájáról a bőr? Hát megőrülök. Tehát, hogy nem veszik észre az emberek, hogy ezek mit műveltek. És nagyon jogosan beszél így Magyar Péter a parlamentben, ossza is őket nagyon jogosan. Mert megérdemlik.
2: Hát Orbán Viktor fejében nem ez van, az ő fejében az van, hogy ő alapvetően jót tett az országnak. Ugye azt mondta, hogy 16 jó éve, csodálatos éve volt Magyarországnak. Az ő fejében hát, ez van?
3: Hát ezért kaptak kétharmadot most is.
2: Hát most ezért nem ő kapott. Kaptak. Most nem ő kapott kétharmadot.
3: Hát azért mondom, hogy ezért kaptak. Tehát ők már a levesbe sincsenek. Tehát nullák, egy széteső párt, ami már nem visszahozható. Nézzük meg Lázárt, nem ült be a parlamentbe már, mert már észrevették. És az a baj, hogy ezek az emberek el fognak tűnni azzal a vagyonnal, ami a mi adózott pénzünkből van. És én ezt kérem Magyar Pétertől is, hogy nem. Rogántól is mindenki. Hol van Rogán Antal? Vagy Matolcsi Péter? Hol vannak?
2: Ádám.
3: Ki vannak külföldök? Ádám.
2: Ádámra gondol, a fiára?
3: A
2: Matolcsi György fiára?
3: Az apukájára.
2: Ő György.
3: Vagy György, bocsánat. Hol vannak? Uh-huh. Tehát őket el kell számoltatni, igenis. Tehát nem lehet az, hogy így eltűnjenek ennyi pénzzel. Én elveszek egy csokit a boltba, engem lecsuknak 2 évre. Ők meg milliókat, milliárdokat raboltak a magyar emberektől.
2: Jó, nyilván egy komplexebb ügyet nehezebb is feltárni, és aztán összeállítani róla a nyomozati anyagot, feltételezem. Tehát ez indokolhatja azt, hogy mondjuk ez egy bizonyos ideig tart, és nem csak az van, hogy egy rögtönítélő bíróság elé odaállítunk bárkit, és azt mondjuk, hogy tessék, 10 évre menjen börtönbe, az nem lenne egy jogállami eljárás.
3: Így van. Vissza kell állítani azt a jogállamot, ami nem volt. És ezért kérem sok embertől, mert mondják, hogy Magyar Péter, na, semmit nem csinált, már itt van, nem tudom, fél éve. Nem. Ezeket tehát jogszerűen meg kell alkotni, vissza kell állítani a jogállamot, és utána lehet példaszerűen büntető eljárásban dolgozni. De az, hogy ők eltűnjenek, azt nem lehet megtenni.
2: Na, köszönöm szépen, Ákos. Most megint egy kicsit beszélgettünk ebbe a blogba is. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Hívjon minket máskor is, és most szólítom Robertet. Jó napot kívánok, Robert! Halló, halló!
4: Halló!
2: Jó napot! Jó napot, Robert! Ön van a vonalban, önt hallgatjuk.
4: Lehet másról is beszélni, mint ami ott ki van írva?
2: Hát, mondja el, hogy mi a téma, amiről szeretne.
4: Hát én arról szeretnék beszélni, ha visszaemlékszik még, mikor ellopták az embereknek a magánnyugdíját.
2: Igen, ugye az bement a költségvetésbe, csak hát ugye nem pontosan tudjuk.
4: És elveszi Gabriel, aki azt mondta akkor, hogy mindenkinek rá lesz írva a számlájára.
2: Igen.
4: És azóta sehol nem szeretett. Ezt kéne kinyomozni, hogy hova lopták el az emberek több milliárdjait.
2: Igen, ez mostanában nem téma, ezzel mostanában nem foglalkoz. Ez már régen volt, igen.
4: Én ezért szeretnék.
2: Igen. Hát ezt nyomon követni, igen, hogy akkor az a pénz bement a költségvetésbe, de hogy ott melyik zsebbe került bele, ez egy jó kérdés.
4: Igen.
2: Ez egy jó kérdés. Ön szerint hova került?
4: Hát, én szerintem a haverjaimhoz.
2: Csak úgy? Vagy valamilyen gazdasági megbízással?
4: Azt a Selmeci Gabrielát elő lehetne venni.
2: Hát nem tudom, ez lehet, hogy Selmeci Gabriella...
4: Az emberek milliárdjai...
2: Selmeci Gabriella ennek a kommunikátora volt, nem biztos, hogy ő intézte ezeket a dolgokat. Akárhova is került a pénz.
4: Hát de valahogy csak eltűnt.
2: Igen, csak azt mondom, hát ezt nem tudjuk, de ha el is tűnt, ugye azt valószínűleg nem Selmeci Gabriella intézte.
4: Tehát nem értem az embereket, hogy ezzel nem foglalkoznak.
2: Hát van, annyi minden más van. Hát azért, mert mondjuk a Magyar Nemzeti Bank ügye az például egy frissebb ügy. Vagy az autópálya koncessziók, ami ugye nem tudom hány száz milliárdba kerül Magyarországnak. És kérdéses, hogy megéri-e, hogy milyen műszaki tartalommal csinálják ezeket az autópályákat, újítják fel. Tehát annyi ügy van, ami megelőzi talán a magánnyugdíjas ügyet.
4: Akkor arra fogták, hogy jaj, most ideadom, odaadom, elosztom, valahogy, és nem vett elszámoltatva senki. Ennek utána kéne nézni.
2: Hát igen, hát nézze, szerintem nincs ennyi szakember, nincs ennyi ügyész, nincs ennyi dolgozója a hivatalnak, hogy mindent megnézzenek, nem?
4: Lehet, mindennek hogy ebből gazdagodtak Mészáros Lőrinc, Orbán Ráhel, meg a több.
2: Hát Mészáros Lőrinc most tartott a hétvégén, nem tudom, látta azt a beszédet? Tartott egy beszédet a hétvégén Mészáros Lőrinc. Megnézte?
4: Igen.
2: Megnézte. Mert ez friss, talán tegnap este került fel az internetre.
4: Olyan felesleges dumája.
2: Hát a dolgozóihoz beszélt, ugye az 60 ezer embert foglalkoztat, és Magyarország legsikeresebb vállalatcsoportja.
4: Sok ember foglalkoztat.
2: Mondta ő.
4: Ebből él csak, hogy az államtól kapta a kéz. Ennek is utána kéne nézni.
2: Hát igen, itt a kérdés az az, hogy megfelelő áron dolgozott-e, és hogy másnak is, adtak-e lehetőséget, vagy Mészáros Lőrincre voltak írva, és az ő cégeire ezek a közbeszerzési kiírások, ugye ezek a kérdés.
4: Egész Magyarországon már azért tulajdonában van minden, de Orbánnak a gyerekeink. Ez valahogy nem stimmel.
2: Hát sok minden. Igen, igen, igen. Igen, hát ő azt mondta, hogy ő biztos egy okos, szorgalmas ember, azért vitte ilyen sokra.
4: Igen, hogy szorgalmas ember. Szorgalmasan mondta. Lopta az állam pénzét.
2: Robert, köszönöm, hogy itt volt velünk. Mit gondol? Jön az euró?
4: Megnézhetjük az itteni minimálbért, meg a külföldi minimálbért. ha bevezetik az eurót, akkor itt Magyarországon mi lesz?
2: Hát azzal, hogy euró lesz, és az euróban kell fizetni, az nem hozza igen. magával a fizetések emelkedését önmagában.
4: Hát ez az. És akkor nyomorogni fognak az emberek.
2: Hát van, aki most is nyomorog, és nagyon rosszul él, nyilván, függetlenül az eurótól.
4: Majdnem mindenki. A minimálbér. Itt az a baj, hogy a minimálbér nagyon alacsonyan van. Védik azt a külföldieket, mindenkit, ugye az embereket nem jelentik be, vagy bejelentik félig meddig, és nem néznek utána.
2: És ön szerint rá, miért?
4: A építőiparban működik ez nagyon.
2: Miért fognak nyomorogni az emberek, hogyha euróba lesz a fizetés meg az árak? Tehát minden euróba lesz?
4: Nem. Én azt mondom, hogy az építőiparban legtöbb helyen úgy működik, azért olyan kevesek a nyugdíjak, mert nem jelentik be az embereket. Rendesen. Bejelentik 4-6 órával, mindenkinek utána kéne nézni, ez az adóhatóság dolga volna, mindenki. Erre kéne rálépni.
2: Bárcsak csak az építőipar sújtaná ez, vagy érintené ez a jelenség, de nem csak.
4: Ez nagyon az építőiparban működik, a kenőpénz, minden.
2: Tehát ön szerint az euró az szegényedést hozna Magyarországon?
4: Még szegényebbé tenni.
2: Tessék?
4: Szegényebbé tenni.
2: És akkor miért akarja a kormány ezt bevezetni ön szerint?
4: Hát, hogy az embereknek, akinek eddig is milliárdjai vannak, annak kedvezni.
2: Tehát akkor ön szerint ez a kormány ugyanazt csinálja, mint az előző?
4: Én nem azt mondom, csak nem azt csinálja, amire rászavaz.
2: Aha. Hát a Tisza mindig is, a Tisza nyilvánvalóvá tette mindig is, hogy ők az eurót bevezetnék. Ott mindig is erről beszélt Magyar Péter.
4: De ha utána nézne, tehát rendesen lemenne ő is az aljaszintre, a kétkezű munkásért, ami nincs megbecsülve, a kétkezű munka nincs megbecsülve, ha ott megnézni a minimálbért, hogy mennyire dolgoznak az emberek, akkor elgondolkozhatnak.
2: Na de az forintba sincs megbecsülve.
4: Hát ez az. És ha bevezetni az eurót, még kevesebb.
2: De miért lesz kevesebb, hogyha euró? Ezt mondja el. Ha euró van.
4: Azért, mert drágább lesznek az árak, és nem tud vásárolni annyit.
2: Hát az euró bevezetése hozhat némi áremelkedést, valóban. Valóban hozhat. Igen, hát a bérek rendezése, igen. Bérek rendezése lenne a nagyon fontos. De ugyanakkor meg bizonyos, tehát vannak cégek, akik meg jól járnának, mert árfolyam kockázat meg nincsen. Akik külfölddel kereskednek.
4: Persze. Milliárdosok lennének, a külföldiek nincs. Mindegy.
2: Hát nagyon sok magyar cég dolgozik külföldre, akik nem milliárdosok. Hát most, de most ezen neved.
4: A saját zsebükre, meg a haverjaikra.
2: Hát de azért sok, sok magyar cég van, akik embereket foglalkoztatnak.
4: Igen.
2: Sok magyar embert.
4: És becsületesen. Hányat
2: tud? Hát de mit csinálj? Tehát akkor kit akar a helyükre rakni?
4: Mert én ledolgoztam 47 évet. Egy se volt becsületes.
2: Na de hogyha, melyik a jobb, hogyha...
4: Ennek kéne utána járni.
2: Melyik a jobb, hogyha nem teljesen becsületes, vagy ha nincs? Ha mondjuk nincsenek magyar cégek, az jobb.
4: Legyen magyar cég. De annak is a sarkára kell állni. Haver, bejelentettek? Ennyi pénzzel? Annyi pénzzel? Ennek kéne utána nézni.
2: Igen. Hát ez messzire vezet. Köszönöm szépen, Robert, hogy itt volt. Várjuk legközelebb is a jelentkezését. És akkor megyünk tovább Klárival.
5: Igen.
2: Jó napot kívánok,
5: jó
2: ön
5: napot
2: van.
5: Kívánok.
2: Önt hallgatjuk.
5: Klári vagyok. Kettő dolgot említenék, az egyiket inkább csak kérdezem, a másikat pedig, hát megállapítom. Az egyik kérdésem az, hogy hallom a parlamenti ülésen, ugye, hogy megvitatták, illetve már be is fejezték, és lerögzítették, hogy Magyar Péternek a fizetését leveszik, tehát kevesebb fizetést kap. Na most én az lenne a kérdésem, hogy Orbán Viktorhoz viszonyítva mennyivel veszik le, mert ezen nagyon kíváncsi lennék.
2: Hát én úgy tudom, hogy szinte a felére csökkent a miniszterelnöki fizetés.
5: Na hát ugye ez a felháborító, hogy ugyanakkor ugye a Magyar Péter fizetését csökkentik, ugyanakkor az embereknek, akik rászavaztak Magyar Péterre, mert bíztak abban, amit megígért, most teljesen ki vannak akadva, mert nincs pénz, hiszen neki is pontosan azért csökkentik a fizetését, hát nem csak azért, mert ez tulajdonképpen még az ő kérése is volt, de ezt meg már nem látják, hogy akkor a többieknek, amit megígért, hogy ennyi fizetésemelést kapnak, vagy például a családi portékot is, szóval nem értem meg, hogy az emberek nem fogják észre azt, hogy üres kasszát kaptak.
2: De mi a felháborító abban, hogy mind a Magyar Péter, mind az országgyűlési képviselők fizetése jelentősen csökkent. Ebben mi a felháborító?
5: Hát nem ez a felháborító csökkent, de hogy az a felháborító. Az a felháborító, hogy az Orbán Viktor fizetéséhez viszonyítva mennyivel csökkent. Az a felháborító.
2: De hát ezt ők kérték, ők szavazták meg, ők akarták így.
5: Rendben van, no, de uram, nem ennyivel.
2: Hát de még egyszer...
5: A másik szintén ugyanezzel, dehogy ugyanezzel.
2: De ezt a Tisza akarta ennyivel csökkenteni a saját fizetését, az ő fizetéseket,
5: jó,
2: a képviselő.
5: Ezt ők akarták. Még örülök is neki annak ellenére, hogy én nem csinálok belőle titkot, én tiszás vagyok. A másik kérdésem szintén hasonló, hogy azok a bírók, azok a bírósági elnökök, legyen az járásbíróság vagy törvényszék, akik 10 évig, meg 15 évig húzzák az ügyet, hogy milyen fizetést kapnak. Mert hogy én beszélgettem külföldiekkel, és bizony ott meg volt határozva, hogy x ideig lehet húzni akkor, ha minden irat megvan. Megnézték, mennyi a bírónak az ügyfele, és ha nem haladta túl azt a számot, ami egy bírónál meg van engedve, és még mindig húzta az ügyet, hát persze, hogy húzza, mert neki addig biztos állása van, ugye? Az bizony még olyan is volt, ez például egy francia jogász mondta, hogy még a diplomájától is megfosztják.
2: Szóval ez így van, én ebben nem vagyok járatos, hál' Istennek nem járok bíróságra.
5: És jogásszal.
2: Nem úgy értem, hogy ott ez így volt, hanem hogy Magyarországon a bírók azért húzzák az ügyeket, bizonyos bírók bizonyos ügyeket, hogy legyen fizetésük, tehát hogyha lezárja az ügyet, hát annyi ügy van, hát akkor kap egy másikat, kap 10 másikat.
5: De uram, én benne voltam bizonyos értelemben, én tolmácsoltam meg, eltolmácsoltam nekik. Talán elhiszi, ha nem is teljesen, mert most vagy hiszi, vagy nem kötelező elhinni, hogy azért úgy beleláttam, hogy mi van. És nem is vagyok hülye gyerek, mert több diplomás ember vagyok, nem mondom, hogy
2: ki. Na, de mit lát, hogy mondjon egy példát egy fajta ügyre, nevek nélkül, beszéljünk egy konkrét eljárásról.
5: A szó szoros értelmében összejátszottak az ügyvéddel, hogy minél tovább húzzák az ügyvédet, annál tovább kell fizetni az ügyfélnek. És ez nem mindegy.
2: És akkor abból visszajutott a bírónak az ügyvéd?
5: Hát, miért ne?
2: Most ez a feltételezése, vagy pedig tudja, hogy így van?
5: Nézze, én nem mondom, hogy 100% biztos, hogy így van, de én azért sok dolgot láttam, és ahol én lakom, ott például egy polgári peres eljárás volt, és ha volna most a önök között jogász, akkor elhiszi, mert szerintem hallott is róla, hogy mikor észrevették, hogy ez hogy történik, mert ez nagyon mocskos dolog, ha ez így van, azért mondom, hogy állítani én sem állítom, csak amit az ügyfelektől hallottam, és pedig ezek az ügyfelek már a 10 évet is meghaladták, hogy húzták az ügyét. Na mindegy, most visszatérek arra, hogy az ügyvéd, aki szintén megtörtént és polgári peres tárgyalás volt, képzelje el, hogy a saját kocsiára annyira felhalmozódott az ügyfélben a harag meg a bosszú, gondolom én, hogy a saját kocsiába lőtték fejbe, utána a bíró még a városból is elmenekült. Na, ezt befejezem, mert ez az ő dolguk, hogy hová menekült, mi lett vele, nem tudom, mert nem az én ügyem volt. Utána meg én ezekkel nem beszéltem. Most a másik, amin fel vagyok háborodva, amin viszont a Fidesz volt felháborodva, hogy a vármegyéket megszüntették, és megye lett belőle. Szóval nem értem a fideszeseket, mert ugye ők voltak azok, akik a megyét vármegyévé alakították. Hát azt hitték, hogyha a megye neve vármegye lesz, és hogy az egy ilyen-olyan képviselők, még nem tudom én milyen előjároknak a neve, ispán meg főispán lett, hogy ezzel ők nemesekké válnak. Hát bocsásom meg, én erre azt tudom mondani, hogy ha én ismerek egy embert, aki valamiképpen lecsúszott, elnézést, már a kinézete is olyan, hogy látszik rajta, hogy hogy néz ki, ha gyorsan felvesz magára egy öltönyt és nyakkendőt tesz, attól az ember még nem változik meg.
2: Hát ez szerintem egy, hogy mondjam, egy bizonyos társadalmi rétegnek meg gondolkozásnak akarták az igényeit kiszolgálni. Ez nem arról szólt, hogy akkor a bizonyos emberekből főispán lesz, és miattuk van ez megalkotva.
5: Én erről beszélek, hogy annak akartak látszani. Na de
2: én azt gondolom, hogy nem annak akartak látszani, hanem hogy azoknak... Minek? Szerintem népszerűség meg szavazatkeresés volt ez.
5: Ugyan.
2: Sokaknak tetszett.
5: Már bocsásson meg, még a régi világban is, amikor ez szokás volt, mert ugye akkor szokás volt, nem is szokás, hanem egy ilyen berögzült akármi, nem tudom megmagyarázni, hogy minek nevezzem, még akkor sem szerették, hogyha kiejtették a nevét, hogy főispán, mert annak volt valami hátulütője. Hát nem tudom, hogy ön hallott ezekről, én a szüleimtől hallottam. Uh-huh. Nem is keveset. Hát akkor most miért...
2: Van egy ilyen, igen, biztos van egy ilyen oldala, csak mondom, én gondolok
5: gondolok
2: egy olyanra is, hogy sokakban ez úgy cseng, hogy na, akkor Magyarország erősödik, visszakapja a régi erejét, hagyományt. Szerintem ilyen is volt a döntésében a Fidesznek. Klári, maradhat a gondolja, de most elég nagy lesz a szünet, és csak 12-24-kor megyünk tovább.
5: Ennyit akartam elmondani, okay. Mert engem határozottan bosszant, amikor valaki annyira akarja rázni a rongyot, mindegy, hogy mivel, milyen módon, milyen módszerrel, szóval egyszerűen utálom a...
2: Értem, látszat intézkedésnek gondoltak. Klári, köszönöm szépen, el kell, hogy búcsúzzunk, Klári. Köszönöm, hogy betelefonált.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföldi és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. 14:30-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Irona van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
3: Én is üdvözlök mindenkit, önt legjobban, és a tévé hallgató, illetve nézőit. Én nem ehhez szeretnék, illetve lenne véleményem, de a jelen pillanatban nem ehhez szeretnék hozzászólni, hanem ahhoz, hogy Mészáros Lőlő elő a életben beszédet tartott.
2: Bizony.
3: És a Facebookon meg lehet nézni. De azért megkérdezni, mert a csodavitéztől, hatalmas nagy embertől, hogy tudomásom van róla, hogy ugyan mennyi embert foglalkoztat, de 2 és 4 órára vannak a dolgozók bejelentve.
2: És mikor a kollégák biztos annyit dolgoznak.
3: Dehogy is. Mikor el akart menni nyugdíjba, mert hát 2 óra az egy negyed évnek számít.
2: Igen. Hát hiszen a 8 órának a negyede.
3: Így van. Képzelje el, már elérte a nyugdíjkorhatárt, és kiderült, hogy még 10 évet kell neki dolgozni, akárhány éves, mert ennyire van bejelentve.
2: Mennyire biztosak az információi?
3: Nagyon biztosak. Ott dolgozott a barátnőm. Ez az egyik, a másik.
2: Az igen, és bocsánat, azért álljunk meg egy pillanatra, és ez egy, nem kell cégnevet mondani, vagy hát ha akar, akkor mondhatja, de akkor önfelel azért, amit mond, de hogy melyik üzletág?
3: Energiaipar.
2: Aha. Igen. És csak a barátnője volt 2 órára bejelentve,
3: nem,
2: vagy sokan?
3: Nem, az mind az összes dolgozó.
2: Aha. És hány órát dolgozott? 8 órás munkakörben dolgozott?
3: Így van, 2 és 4 órára vannak az emberek bejelentve.
2: És akkor borítékoznak?
3: Igen. több ízen.
2: Legalábbis ön így tudja.
3: Így van. Ez az egyik, a másik pedig, amit szeretnék mondani, igenis a végrehajtók, amiről szó volt, nekem 14 évig, 77 éves vagyok, a férjem 22 évvel ezelőtt meghalt, és a lányával 14 évig tartott a hagyaték. Ami azért, hogy a ügyvédeket fizessem. És végül, ami eredetileg volt megállapodás, 15 év után ugyanott kötöttünk ki, és így lett vége 15 év után a hagyatéki felosztásnak. Amit ehhez a mai felirathoz, illetve témához oda szeretnék szólni, az, hogy egy férfi, illetve két férfi gyermeket magához vesz, nagyon sok esetben sokkal jobb helye van a gyermeknek a családba, vagy náluk, mint a családba, illetve az állami gondozásba.
2: Az a kérdés, hogy akkor rendben van, a férfiak fogadjanak férfi párok, vagy legyen sokkal jobb minőségű és állapotú az állami gondozás, és csak azért, mert az olyan rossz, meg olyan, amilyen, csak emiatt akkor mehessen azonos nemű szülőkhöz, azonos nemű párokhoz?
3: Én nekem az a véleményem, hogy nagyon sok idő kell ahhoz, mire az állami helyre fog jönni, amit ez a drága Orbán Viktor 16 évig lepusztított. Én szerintem 30-40 év kell ahhoz, hogy mire visszaáll, és ezt a drága magyar Péterünket, miniszterünket mindennek elhordják, amit az ember 2,5 éven keresztül vegzálást elviselt személyesen, a családját, a gyerekeit, és még ezek szólnak.
2: Hát, hogy mondjam, a politikusok manapság vegzálják egymást, igen, igazából Magyar Péter kapott hideget-meleget, de ad is hideget-meleget.
3: Igazolom. De azért ettől az embertől ennyi hónap után ne várjunk csodát, amit 16 év alatt Orbán, illetve 20 év alatt Orbán és bandája, amit kilopta ezt az országot, csak azt szeretnénk megérni, hogy elmennék 60 pusztára, hogy lássuk, hogy ott mennyi milliárdot pumpált vele. És én, na most visszatérve egy pillanatra az én esetemre, 77 éves vagyok, tavaly kaptam egy sztrókot, teljesen lebénultam, beszéltem minden, hála Istennek, saját szenvedésem által, most annyira el tudom magam látni, hogy kimegyek a mozgóba, kimegyek, elintézem a szükséges dolgaimat, és én látom, hogy a fiam imád meg a családja, de hogy én milyen terhet, hiába imádnak, hogy milyen terhet robok rájuk arra, hogy engem felügyelni és ápolni kell, és annyit nem érdemlek meg 51 év után, munkaviszony után, 51 évig dolgoztam, mivel a férjem, mondom, 22 éve elment, és kénytelen voltam még dolgozni, mert volt egy ház, amit fenn kellett tartani, hogy ennyi év után van egy olyan csoda körzeti orvosunk, hogy arra nem hajlandó, hogy egy gyógytornászt hozzám ki utaljon. Azt mondta, hogy ha megkérdezte, hogy mennyi a nyugdíjam, és elmondtam, hogy azért nem vagyok a rossz nyugdíjasok között, azt mondja, arra van pénzem, akkor fizessen meg a gyógytornászt is. Minden héten jön hozzám egy gyógytornász, 15 ezer forintért, és ezt nagyon kevesen tudják megtenni.
2: De hát én értem, hogy az orvos azt úgy ítélte meg, hogy ön ezt ki tudja fizetni, de hogyha önnek ez jár, ha a törvény azt mondja, hogy jár.
3: Megmondta, hogy nincs gyógytornász.
2: Ja, hogy járna, csak nincs kitadjon, igen, elég gyógytornász.
3: Két éve itt vagyok, még arra nem volt képes, hogy egyszer kijöjjön, vagy kiküldjön egy nővért megnézni. Tehát nem csak a gyerekek vannak elhanyagolva, hanem az öregek is.
2: És hát ugye kérdés, hogy a házi orvosa mulasztott, vagy pedig igazat mond, és tényleg nincs gyógytornász, akit nem is tudom, hogy ezek őket ki foglalkoztatja.
3: Tudja, ki volt egy nő, és a BD intézetben volt a börtön orvos. Azt hiszi, hogy mi azért a szegyencek vagyunk, úgy bánik velünk. Azt mondta, fogjam be a pofámat, 60 év után én csak egy szám vagyok.
2: Jó, hát ebben nincs igaza.
3: De igaza van, nem az vagyok? Igaza van.
2: Ne, hát most mi, ön így gondolja, hogy ön csak egy szám?
3: Igen, hát nem ezt gondolom, de így vagyunk elkönyvelve.
2: Hát jó, szerintem megszégyelje magát, ha aki így beszél, az megszégyelje magát.
3: És?
2: Hogyha valaki számnak nézi az embert.
3: Igen, igen, igen. De ez most már ezen túltettem magam, és a Jóisten megadta azt az erőt, meg a gyermekeim segítségével, hogy annyira ellátom magam, járok erettel járok, hogy a legfontosabbat az életemben, illetve minden ember vegye tudomásra, és nagyon kérek mindenkit, hogy nagyon becsülje meg azt a dolgot, amikor ki tud menni az élelmhelyre, és le tudja magát egy fürdőbe zuhanyozni. Ez a legnagyobb kint. Nagyon nem akarom fenntartani, köszönöm, hogy meghallgattam.
2: Köszönöm, hogy itt volt velünk, és a jobb egészséget kívánok önnek, a mostaninál, meg az eddigieknél.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És ha meg ilyen tudomása van ilyen ügyekről, céges ügyekről, nem bejelentésekről, kétórás foglalkoztatásokról, akkor tegye meg a hatóságok felé ezt a bejelentést szerintem. Szerintem. Köszönöm, nagyon hogy velünk szépen. Volt. Ágnes van a vonalban, jó napot kívánok. Halló, halló.
4: De akkor jó, köszönöm szépen, akkor várok, most már nem teszem le.
2: Ne is, Ágnes, ön van a vonalban, jó napot kívánok.
4: Igen, lehalkítom a tevét.
2: Igen, tegye meg, mert ön van a vonalban, és figyelünk.
4: Igen, jó napot kívánok, lehalkítottam a telefont, vagy a tévét.
2: Tévét.
4: És üdvözlöm, András, én az azonos nemű párok házasságáról és örökbefogadásáról szeretnék önnel beszélgetni, mert a délelőtt egy kicsit, hát hogy is mondjam, fölhúztam magam.
2: Jó, beszélgessünk erről, csak azt jelzem előre, hogy most a reklám szüneti 2,5 percünk van, és utána, most elkezdjük, igen. És akkor utána folytatjuk igen. A reklám jó, után, jó?
4: Jó, rendben.
2: Na, tessék mondani a véleményét.
4: Igen, szóval... Először is nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit több információ jutna el az emberekhez, ha meghallgatnák azokat a szakértőket és azokat a tapasztalati szakértőket, akik erről felvilágosítást tudnának adni, ha beengednék az iskolákba, nem az óvodába, nem az alsó tagozatba, maximum vagy igen, minimum a 8. osztálytól fölfelé, amikor már a gyermekek szexuálisan érettek, és már nagyon sokan érzik magukról.
2: Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az ön véleménye. Fogadjanak örökbe, igen. Azonos neműek vagy
4: hát
2: nem?
4: Természetesen, hogy fogadjanak örökbe. Ezelőtt is volt, hogy örökbe fogadhattak, amit a Fidesz szüntetett meg, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, azelőtt is fogadhattak örökbe, mint egyedülálló szülők, és természetesen ugye, hát nem volt teljesen tudható, hogy ők most párban élnek, vagy nem, ugye, mert hogy Magyarországon csak bejegyzett élettársi kapcsolat létezik, házasság nem, és több mint 2500 gyermek él most is azonos nemű párok gyermekeként.
2: Ezt meddig lehetett azonos neműeknek örökbe fogadni?
4: Hát nem emlékszem, amikor hozták ezt a 11 LMBT embereket, hogy mondjam...
2: Na majd utána nézek a szünetbe, úgyis mindjárt szünet.
4: Ellehetetlenítő törvény azóta nem lehet, a nem változtatás nem engedélyezik, a nem és névváltoztatás, és hát az azonos nemű párok örökbefogadása sem. Ezt a törvényt, ezt 2021-ben változtatták meg márciusban, tehát azóta nem fogadhatnak örökbe, illetve nem fogadhat örökbe egyedülálló ember gyermeket, csak azt hiszem, hogy köztársasági elnök engedélyével.
2: Miniszteri engedélye.
4: Miniszteri engedélye, igen. Hát én úgy emlékszem, hogy akkor abban az időben nem jut eszembe, hogy hívták az előző köztársasági elnököt, illetve nem a mostanit, hanem az előtt a hölgyet, hogy hívták.
2: Kire gondol, Novák Katalin?
4: Igen, én úgy emlékszem, hogy ő lett volna, aki aláírhatta volna. Ja. Most ez egyébként nem olyan fontos.
2: Ja. Az nem fura, nem egy konzervatív párttól, vagy konzervatív értékeket hirdető pártól, politikai erőtől, hogy azt mondja, hogy ez maradjon meg a heteropároknál, hiszen egyébként ugye azért, aki ismeri a Bibliát és a kereszténységet, tudja, hogy a Biblia szerint például ugye, tudom, ezt nem vallja mindenki, csak elmondom, hogy a Biblia ugye azt mondja, hogy az az Isten szava, hogy az Isten férfivá és nővé teremtette az embereket. Ugye érdekes? Hát egy konzervatív erő innen indul ki, ez a krédója gyakorlatilag, fura is lenne, ha más lenne, nem?
4: Hát én nem tudom, de én úgy gondolom, hogy azért a világ fejlődik, és a tudomány azért már sok mindent másképp megállapított, és úgy gondolom, hogy ha az Isten a szeretet, akkor az azonos nem, illetve akkor is a melegeket is ugyanúgy szereti Isten, az, hogy most megélheti-e az ő szexuális érzelmeit, vagy nem, azt mondjuk tudom, hogy úgy mondják, hogy persze, hát érezzen így vagy úgy, de ne élje meg. Hát szerintem akkor ne éljék meg mondjuk például a papok sem. De most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy én miért gondolom azt, hogy igenis fogadhassanak örökbe. Nekik ugyanolyan jogaik vannak, mint minden más embernek. Adót fizetnek például, ugyanolyan rendes munkát végeznek, mint minden más ember. Teszem azt például orvos, vagy rendőr, ismerek meleg rendőrt, ismerek meleg orvost, ismerek meleg pszichológust, tehát ők ugyanolyan rendes munkát végeznek, tehát ezért is gondolom, hogy megengedhető lenne, sőt olyan embereket is ismerek, akik már most nevelnek azonos neműek, párok és egyedülállók is gyermeket melegként, és nem lesz a gyermek meleg ettől, hiszen minden meleg embert egy heteropár nemzett. Tehát akkor, és ők nevelték majdnem mindet, persze, mert vannak azért olyanok is, akik megpróbáltak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, házasodtak fiatalon, gyermekeik születtek, aztán később mégiscsak az önazonosságukat felvállalták, és azonos nemű párt találtak maguknak. De legtöbben heteropártól születnek, a meleg emberek is így születnek. Ezt jó lenne ma már megtanulni.
2: Ebben nincs tudományos konszenzus. De ebben nincs tudományos konszenzus. Egyébként, hogy így születnek.
4: Hát még igen, mert miért nincsen tudományos konszenzus?
2: Mert számos.
4: Arra van tudományos konszenzus, hogy attól válnak meleggé, hogy ránéz a gyerekre egy meleg pár? Arra sincsen tudományos konszenzus.
2: Hát ezért nagy téma ez, hogy ezt hogyan kellene szabályozni. Mert konszenzus nincsen, kutatások szólnak arról, hogy befolyásolja, és
4: nem befolyásolja.
2: Hát
4: az
2: most
4: én
2: ezt
4: gyerekem,
2: ugye...
4: Az én gyerekem hogy mondjam, is meleg, hogy mondjam? És az ő gyerekei... Az én gyerekem is LMBT ember, és az ő gyerekei sem lesznek melegek, vagy nem lett, az egyik már eléggé idős, és ő nem lett meleg. Igen. Tehát
2: semmiképpen sem szeretném. Igen, én úgy vagyok ezzel, hogy én nem tudok szívből senki, hogy mondjam, tehát a homoszexuálisokat a szexuális orientáltságok miatt nyilván elítélni nem tudom, és nem is fogom. Én keresztény emberként hiszek abban, hogy az Isten terve szerint férfi és nő van, a két nem van, de hát nyilván nem vagyok az ő helyükben, az ő helyzetükben.
4: Megnézzük, hogy hány olyan létforma van, ahol nem csak heteroszexuális lények élnek, hanem például az állatvilágban is megjelenik a melegség. Azon kívül, hogyha ez így lenne, hogy férfit és nőt teremtett Isten, akkor például nem léteznének interszexuális emberek.
2: Hát most már egy... kérdés, hogy ez a teremtéstől van így, vagy nem, de ez már nagyon messzire vezet.
4: Hát igen.
2: Ennek
4: igen,
2: ez a műsor nem
4: fogjuk tudni.
2: Nyilván itt nem fogjuk tudni. Én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy végül is egy konzervatív párt, hogyha komolyan veszi a saját értékeit, és komolyan veszi azt, hogy miben hisz, akkor nem csoda, hogy ezt képviseli.
4: Én szerintem a Tisza párt az nem csak konzervatív szavazók
2: által lett
4: megválasztva, tehát ők nyugodtan megtehetik, lehet, hogy a Fidesz úgy gondolta, hogy nem, de azért azelőtt nem ellenkezett a Fidesz, arról nem beszélve, hogy ugye azért tudjuk, hogy nem kevés meleg ember van a Fidesz.
2: Hát hívjuk nagyobb tisztelet talán feléjük, hogyha azt mondjuk, hogy homoszexuális emberek talán azt egy kicsit nagyobb.
4: Nem, tévedés. Az egy orvosi kifejezés, a homoszexualitás, a melegség az pedig...
2: És ezen ők nem bántódnak meg?
4: Nem. Mi? Nem, hát azon, a homoszexuálisan inkább, mert hogy ez nem egy betegség, tehát nem kellene orvosi kifejezéssel illetni.
2: Ezt most hallom először, hogy azon, hogy homoszexuális megbántódnak. Ezt most hallom először.
4: Mindegy. Nem megbántódnak, de nem ez a megfelelő kifejezés.
2: Igen. Hát ez egy óriási téma, csak azt akartam, arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azért arról nincsen konszenzus, se pró, se kontra, hogy hogyan alakul ki ez, illetve hogy hogyan hat ez a gyermekekre.
4: De hát most teljesen mindegy, hogy hogyan alakul ki egy meleg embernek, miért nincsen ugyanannyi joga bármi máshoz, mint mindenki másnak. Ezeket a jogokat kellene csak megadni, nem több jogot kívánnak, hanem azonos jogokat.
2: Igen, mint azonos az jogokat, ez tiszta sor.
4: Na,
2: annyi gondolatom van, csak ezt nem, annyi gondolatom van, csak ezt nem tudjuk most már itt ebben a műsorban megtárgyalni. Én szeretnék tisztelettel beszélni ezekről, tehát akik ilyen szexuális irányultsággal élnek, ezekről az emberekről, amellett, hogy én hiszem azt, hogy az Isten közben férfivá és nővé teremtett bennünket. Köszönöm szépen, Ágnes, hogy elmondta a véleményét, és hogy telefonáljon még máskor, izgalmas volt a beszélgetés önnel, köszönöm, hogy betelefonált. Erika, még önre volna egy kis időnk, 5 percünk, ha itt van a vonalban.
5: Jó napot kívánok! Megpróbálok rövid lenni. Őszinte leszek, ez a legelső betelefonálásom, soha életemben nem foglalkoztam ilyenekkel.
2: De jó, hogy itt van. De jó, hogy itt van.
5: Kicsit felpösdült a politika, meg minden, tehát kezdjük úgy érezni, mi átlag emberek is, hogy van beleszólásunk a dolgukba, és meghallgatnak bennünket, talán-talán.
2: Na.
5: Tehát ez egy nagyon nagy lökést adott szerintem az én generációmnak is, én egy 50-es nő vagyok. Előre bocsátanám, hogy rendkívül konzervatív családban nőttem föl. Sok gyerekes családban szigorúan női és férfi szerepekre voltunk mi is tanítva, belénk nevelve. És ráadásul lehet most nevelőszülőként is dolgozom, tehát nagyjából
2: benne
5: vagyok a rendszerben. Úgyhogy ez a örökbefogadás dolog, ez engem is megmozgatott. Rengeteg, hát jó és rossz értelemben véve is, bevallottan és nem bevallottan is homofób ember vesz körbe. Rengeteg. Magam is hajlottam e felé még akár 10 évvel ezelőtt is. Egészen addig, míg a saját gyerekeim meg nem születtek, és el nem kezdtem gondolkodni róla, hogy én vajon hogy állnék hozzá, hogyha. És amikor belegondoltam, és a férjem is belegondolt, igazándiból ez volt egy hatalmas nagy változás az életünkben. Tehát ilyen felfogás szempontjából. Ha lehet túl mondani, ő még vaskalaposabb, mint én voltam annó.
2: Tehát, mit tesz valakit homofóbbá?
5: Mondanám azt, hogy a keresztény kultúrát is magunkénak mondhatjuk. Igaz, nem vagyunk vallásosak, úgyhogy templomba járkálunk és stb., de elismerjük az Istennek a létét, hogy így mondjam. Uh-huh. És ezért...
2: És ön támogatja, akkor azt mondja, hogy ezt...
5: Tőlem, ezt... De én is azt mondanám, hogy egy gyereknek sokkal jobb helye van egy szerető családba, mint egy nevelő otthon, vagy egy nevelőintézetben, vagy akár egy nevelőszülőnél, mert a saját család az egy végleges állapot. A nevelőszülőknél pedig csak ideiglenesen vannak, és ők ebben nagyon tisztában vannak.
2: Meddig lehet nevelőszülőnél egy gyermek?
5: Egy gyerek addig lehet, amíg hazagondozásra nem kerül, vagy amíg 18 éves vagy 24 éves nem lesz. 18 éves korában a gyerek dönthet, hogy akar-e maradni, és utógondozottként még marad a nevelőszülőnél, amíg iskolába jár, vagy pedig mondhatja azt, hogy én most saját lábomra állok, vagy mondhatja azt, hogy kérek az államtól egy utógondozási lehetőséget, és akkor megpróbálnak neki lakásotthont keresni, és egy támogatni, amíg tanul. Tehát eddig...
2: Mondom, az én fejemben a nagy kérdés az az, hogy ha tehát, hogy amiatt érdemes ezt legalizálni, és az indokolja mondjuk az azonos nemű párok örökbefogadását, mármint, hogy a párok örökbefogadhassanak gyerekeket. Tehát az indokolja, hogy rossz állapotú a gyermekvédelmi rendszer?
5: Nem. Az a legfontosabb probléma, hogy a gyerekeknek, meg mint minden más embernek is, kell egy állandóság. Egy gyerek, amikor nő és növekszik, nem tud teljes szívvel és lélekkel egy olyan családba integrálódni, mennyire is teszik ki a nevelőszülők a szívüket, ahol tudják, hogy bármelyik pillanatban elkerülhetnek. És ezt szó szerint mondom, mert van rá tapasztalat, hogy akár egyik órára másikra elviszik, van rá tapasztalat, hogy az anyuka, aki esetleg visszaeső, drogos, éppen akkor le tud tenni az asztalra annyit, hogy hazagondozásra kerüljön, és egy év múlva megint a rendszerben van a gyerek, és ehelyett még az is jobb megoldás lenne, hogyha leellenőrizhető, leinformálható, éveken át esetleg, hogy is mondjam, ellenőrzés alatt tartott meleg párok fogadnak örökbe, és emellett volna is egy javaslatom, hogy a gyerekeknek nagyon komoly pszichológiai és pszichiátriai hogy mondják ezt? Ha úgy kerülnek be hozzánk a gyerekek, hogy ilyen puttonnyal, a puttonnyal az úgy hívjuk, hogy ezek a gyerekek mindig sérültek.
2: Igen.
5: Mindig. Vagy így, vagy úgy, vagy kisebb, vagy nagyobb esetben, és a legtöbbjüket pszichológushoz hordjuk kezelésekre. Ezt a pszichológiai vizsgálatot és pszichológiai kezelést, ezt nyugodtan lehet ám folytatni akkor is, meleg párok esetében esetleg, amikor már kikerültek, hogy így mondjam, örökbefogadásra, és akkor szemben lehetne tartani, hogy a gyerek jó irányba fejlődik, vagy rossz irányba fejlődik.
2: Aha, tehát akkor önben is megfordul az, hogy nem biztos, de akkor ezek szerint, hogyha ezt javasolja, akkor önben is megfordul az, hogy azért nem olyan biztos az, hogy ezt kellene legalizálni.
5: Azt mondom meg bennem, hogy igazándiból minden örökbefogadó szülőnél előfordulhat bármi és akármi.
2: János. Erika, annyira örülök, hogy betelefonált, képzelje, lejárt az adat.
5: Előfordulhat bármi és akármi.
2: János.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Szabadság.

0: Memória Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szerviz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. Fél 3-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Anna itt van a vonalban.
3: Halló?
2: Halló?
3: Jó napot kívánok!
2: Kezicsokon.
3: Mindenkit üdvözlök. Én a örökbefogadással kapcsolatban, hogy azonos párok fogadhassanak örökbe gyereket. Én ugye, teljesen egyetértek
2: ugye
3: vele.
2: Azonos nemű, tehát nem azonos.
3: Azonos nemű, igen. Nem igen. Azt mondtam?
2: Hogy azonos, de az kevés.
3: Ja, azonos kevés. Nemű, igen. Persze, természetesen. Igen. Köszönöm, igen. Hogy kijavított. Igen. Na most, ha valaki beleképzeli magát a gyermek otthonba levő gyermekek helyzetébe, nekik se anyjuk, se apjuk nincs. Az a gondozónő, akire rá van bízva, lehet, hogy 10-15 gyerek. Hát nem is tudom. Szóval annyi szeretetet nem tud adni mindenkinek, amennyi esetleg egy-két ember tudna. Azon kívül, hogy egyenruhába, egyencipőbe, ugyanaz van minden gyereken, nem lehet tudni, hogy hány WC, hány zuhanyozó jut, hogy mikor tudnak. Hát szóval én azt mondom, hogy én támogatnám ezt, azon kívül, hogy mikor jut el az a gyermek otthonba levő gyermek egy vidámparkba, egy állatkertbe, egy kirándulásra. Úgyhogy én teljesen egyetértek vele, és nem tudom, hogy ez a Duródóra, meg a Torockainak, meg a Rétvárinak miért fáj ez. Nem az ő gyerekeikről van szó. Hogy egy gyerekek nívósabb, színvonalasabb élet, lehet, hogy ott külön szobája lenne, lehet, hogy számítógépe is lenne, stb. Olyan ruhája, ami divatos, meg minden, szóval még szüksége van egy gyermeknek. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon-nagyon támogatnám ezt. Természetesen a gyermekvédelmi intézete, vagy hivatalok időnként ellenőrizzék le, és hogy minden rendben van-e, mert lehet, hogy ez a Duródóra attól fél, hogy esetleg ugyanolyan helyzetbe kerülnek a gyerekek, mint a gyermekotthon igazgatójával, de én nem hiszem. Nem hiszem, mert gondolom egy vizsgálat, nyilván először megvizsgálják a helyzetüket.
2: Hát igen. Nyilván az, hogy az ellenzéknek mi a problémája, ezt egyébként a kormányzás ideológiai hátteréből tudjuk, amennyiben ezt ideológiának nevezzük, mert azért egy elég szelektív világnézeti rendszer bontakozott ki az elmúlt 16 évben a nemzeti együttműködés rendszerében, és nyilván a mi hazánktól ez meg nem meglepő, mert a szívhangrendeletnek a kidolgozása az is, hát jó, hát szakmai értelemben semmilyen
3: mondjuk, hát, hogy egy kegyetlen
2: alátámasztása nem volt ennek a dolognak. Igen.
3: Hát
2: szóval,
3: nem
2: hogy
3: lehet várni tőlük.
2: Én például meglepődött azon, hogy a Mi Hazánk meg a KDNP vagy a Fidesz, most Rétvári Bence esetében nem tudom, hogy jó, tudom, hogy KDNP, csak hezitálok. Tehát, hogy meglepte önt az, hogy ez így van.
3: Na most egyet szeretnék mondatot, hogy egy szobában nyilván 5-6 gyerek van, lehet, hogy emeletes ágyba laknak, vagy vannak, szóval át kell gondolni ezt. Mondom, én támogatom. Még egy mondatot szeretnék,
2: igen.
3: Egy más témát. Mondhatom?
2: Persze.
3: A Orbán Viktorral kapcsolatban annyira veri a mellét, hogy hány választást nyert meg. Hát így nagyon könnyű, ha nincs kihívója. Ha 2018-ban lett volna egy Magyar Péter ilyen nagy támogatottsága, már rég eltűnt volna a Fidesz a sülyeztőbe. Úgyhogy hát nem ez olyan, mint egy box mérkőzésen, egyedül van, akkor ő a győztes, mert nincs ellenfele. Hát szóval ez
2: ha valaki akkora... visszalép, igen, ha valaki visszalép, akkor a boxolónak nincs ellenfele.
3: Úgyhogy jó lenne ez a Fidesz, egy kicsit visszafogná magát, mert, ja, és még nem baj, ha mondok még valamit?
2: Mondja, persze, hát.
3: Az, hogy Orbán Viktor, meg mögötte ül az a szőke hölgy, a Selmeci Gabriella, megígérték, amikor beugratták a magánnyugdíj pénztárosokat, hogy lesz mindenkinek egyéni számlája. Uh-huh. Na most kérdezzem már meg valaki a Bóka Jánostól. Na annyira számon kéri a Magyar Péter, hogy mit akar fél év alatt, mit teljesítsen? Csodát nem tud, pénzt nem tud teremteni. Hát, hogy egyszerűen miért nem teljesítette az Orbán kormány 16 év alatt, mert mai napig se tudom, hogy van egyéni számlájuk.
2: Hát ugye nincs. Tehát, hogy
3: nincs. Hát azért mondom, hogy
2: most már nem tudják, a kormányzásat nem csinálták meg, most már nem tudják, bár hát szívesen megtennék, igen. De most már sajnos késő.
3: Hát azért mondom, annyi ilyen nemzeti konzultáció, meg minden, annyira volt idejük, de 16 év alatt nem tudták az embereknek a egyéni számlájukat.
2: Jó, mindenről is konzultáltak, igen.
3: Igen, hát András, ezt szerettem volna mondani.
2: Örülök, hogy beszéltünk, és hogy köszönöm szépen a türelmét, hogy egy picit hosszabb volt a felvezető, és ezt mindvégig hallgatta. Nyilván ahhoz, hogy valaki képbe kerüljön, hogy miért ezeket a témákat választottuk, azért célszerű elmondani a háttérinformációt, annál is inkább, mert ugye egész nap nyilván ez meghatározhatja a fórumnak az ajánlatát. Köszönöm szépen, Anna, hogy itt volt. Az a kérdés, hogy bárki van a vonalban. Na most kollégáim segítségét kérem, tehát, hogy van-e bárki. Anikó, halló! Anikó?
4: Jó napot kívánok, András! Már nagyon-nagyon régen beszélgettünk. Igen. Elnézést, egy tegnapi telefonál, illetve most a napok óta vannak ezek a témák, de tegnap volt különösen, ami felzaklatott, ahhoz szeretnék hozzászólni.
2: Igen.
4: Egy hölgy betelefonált, és most már ez rendszeres napok óta, hogy a sürgősségi osztályokon milyen lehetetlen állapotok vannak. Hát szerencsére én nem Budapesten lakom, de ő sem mondta, hogy ott, nem tudom, hogy hol. András nyilván tudja, hogy én hol lakom, mert már többször beszélgettünk. A lényeg az, hogy én csak jót tudok mondani, muszáj hozzászólnom, mert nem hagyhatom, hogy országos szinten ez a vélemény legyen. Sajnos a Covid óta nagyon sokszor vitt be a mentő, és nagyon-nagyon súlyos állapotban. Soha nem tapasztaltam azt, hogy egy percet várnom kellett volna. A mentősök rögtön vittek be, a felhúzott ágy ott volt, mert ez is van, hogy nem tudnak ágyat cserélni, nincs tiszta ágy. Nem. Itt már minden elhangzik állandóan, de ami rossz csak létezik, az minden. Én még eddig mindig tiszta felhúzott ágyba kerültem, azonnal gépre kötöttek, de nem magamról van szó, hanem ugye én ott voltam 6-7 órán keresztül, amik ugye, hogy életben hoztak, de addig cserélődtek a mellettem lévő ágyon is betegek. És egyetlen egynél nem láttam azt, hogy mihelyt elvitték azonnal, ne cserélték volna, feltöltlenítették volna az ágyat. Mihelyt a másik beteget hozták, abban a pillanatban jött az orvos és vizsgálta, gépre tette. Amint úgy volt szükség, többször ilyen tapasztaltam, neurológust abban a pillanatban hozattak le, hozzá nem őt cipelték, meg őt hozadatták. Az valóban igaz, hogy ugye a sürgősségi osztály, mivel nem tudják, milyen betegek kerülnek be, ott étkezés nincs.
2: András itt van már, hello!
5: A napot kívánok, tisztelten üdvözlöm, András!
2: Hát
5: nagyon-nagyon régen beszéltünk. Akkor még, mikor, mielőtt, hogy mondjam, volt az akció, amikor egy darabig nem volt szerkesztő, meg az ATV-nél úgy nem volt. Azóta nem beszéltünk. Én most csak annyi minden történt már, hogy azért csak hozzászólnák a dolgokhoz, hogyha lehet.
2: Jó, de hogy mikor találkoztunk, mert ezt nem értettem.
5: Akkor még mielőtt kivonult volna egy kicsit ebből a dologból.
2: Ja, igen.
5: De ez nem most volt, ez nem. Választás utáni dolog
2: nem.
5: Volt.
2: Nem, persze.
5: Nos, az a helyzet, hogy én abban nem értek egyet, hogy ez a társaság, akik hozzáfogtak mindenhez, amit le lehetett építeni, leépítettek, és nincsenek letartóztatva. Én ehhez szólnák hozzá egy-két dologgal. Az a helyzet, hogy Orbán Viktornál például csak eleve, hogy azt mondják, hogy bíróság, meg hogy még nincs elég bűncselek, meg nincs kivizsgálva. Könyörgve kérem. Orbán Viktor, mikor volt a Vörösiszab, 2 milliárd forintot összedobott a nép a károsultaknak. Nem kapták meg. Aztán sorolhatnám tudom, a magányugdíj pénztár. Aztán a, szóval, hogy mondjam, amit elküldött Romániába, 200 milliót, meg hát nem is tudom felsorolni, mennyi minden. És tulajdonképpen arról van szó, igen, hogy nem kellene mindent előtárni így külön-külön. Meg igen, arról például, hogy augusztusban hoztak nyilvánossági dolgot, hogy kérem egy baleset, ami halálos baleset volt. Most ősszel lesz az első tárgyalás. 6 év után. Hát könyörűve kérem, akkor 10 tehervonatra lehet fölpakolni azt a papír mennyiséget, ami ezeknek a milliárdosoknál előjön. Hát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tudna bíróság így dönteni. Ha Európa egész bírósága nekünk dolgozna ide, még azoknak is sok évet adna. Hát így 150 évet, akkor nyugodtan elbíróságozunk. Én nekem az van a véleményem. Lehet, hogy hülyeségnek tűnik. Én nekem az a véleményem, hogy ami most alakul ez a 150 fős csoport, hozzák össze azt, hogy ki mit művelt, mennyit zabrált el, és akkor annak alapján volna egy csoport, amiben ők tartoznak, ott 4 szavazással döntenének, bűnös vagy nem. És kérem tisztelettel, akkor nem mondhatnák azt, hogy nem demokratikus, nem törvényes, mert amit Orbánék hoztak össze törvényeket, hát csak úgy nézzük meg, milyen törvények vannak.
2: Hát igen, de ugye az sehol nincsen, hogy az igazságszolgáltatás principiumát vagy mondjuk azt, hogy feladatkörét, azt a nép gyakorolná valamiféle népszavazással, mert azt tudja, mihez vezet, az olyan eredményre vezet, mint a francia forradalom az érett szakaszán túl, amikor már sodrodott kifelé minden.
5: Ezt én értem.
2: Jó, oké. Nekem ez a leglényegesebb, hogy ön érti.
5: Értem, hogy mit mondja, hogy mondjam, én is úgy hoztam ezt föl, hogy 3 csoportra osztottam volna ezt az egészet. Ami most van bírósági tárgyalás, az a sétány, ami a fák között lett volna, csak hogy a fákat kivágták. Uh-huh. Na most ez lett volna a bírósági én nekem. A másik csoport nem muszáj népszavazás, tehát valami olyan eset lenne, őket már rég le kellett volna tartóztatni. Uh-huh. Mert most is mit csinál Orbán? Fenyegetőzik. És ezért se csinálnak semmi. A CIA-tól mit mondott a orosz külügyminiszternek? Azt mondta, minden adatot, minden dokumentációt átnyújt, és kész. Ez nem kémkedés? Nem népellenes? Nem, hát ez én nem értem az egészet. Tehát hagyjuk simulni, tovább megy, és jönnek elő az újabb dolgok, ennek sose lesz akkor vége. Uh-huh, uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy belegondol az ember, hogy volna egyszer még kér a nép. És igen, egyre többen telefonálnak, egyre jobban föl vannak háborodva az emberek, mert úgy néz ki, mintha nem is akarnánk nagyon, hogy elszámoljanak.
2: Világos.
5: Nem tudom, például Orbán Viktor azért, hogy simítsa a dolgokat, mikor feljelentették 6-an a választást, amikor hazudott össze-vissza, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor rendben van, következő éjjel hozott egy törvényt, hogy a politikus és az újságíró annyit hazudik, amennyit bír. És ezért nem lehet felelősségében, még utólag se. Meg sok ilyen törvény született. Hát akkor mondom, akkor nem lehetne valahogy ezt simábbra hozni?
2: Igaza van.
5: Ez egy kérdés.
2: Értem.
5: Szóval, hogy mondjam, ezen gondolkodtam, hogy olyan sokan már telefonáltak, olyan sokan mondták el a véleményüket. Hát ilyet nem mondtak, hogy népszavazással, de az egy olyan előkészített népszavazásra gondoltam, hogy ott nem lehetne úgy sunákolni, mint ahogy meg volt például a választásnál. Hogy egy bemente, azt mondja, hová gyertek, és majd elviszlek benneteket. Az ilyeneket mind véglegesen börtönbe kéne tenni. Uh-huh. De nagyon-nagyon ki kéne dolgozni, de nem tudom, hogy hogyan. És kik. Szóval ez az igazság. Csak úgy eszembe jutott, valami megoldást kéne minni hamarabb.
2: Igen,
5: Mert egy másfél-két éven belül, hogyha itt nem lesz, itt hiába mondta a hölgy is, hogy 6 év, meg egy, hát most jó volt ez a 6 év például a balesetnél.
2: Igen.
5: 6 évig, másod 2 év alatt simán vagy még hamarabb megoldanak ilyesmit. Csak tudja, én nekem az a vélemény, itt most nem a védő ügyvédekkel van problémám, meg nem is volt sose. Csak hogy mondjam, mikor a 180. csoporti papírnak, okmánynak a 90. sorban van egy vesző, és az nem az, aki pont kellene, mert megváltozik a vélemény, meg az érték. Na, érti, szóval ezt így meg lehet játszani akár 5 évet.
2: Igen.
5: Nekem ez a véleményem.
2: Igen, világos. Jó. András.
5: Meg tudja, sok minden történik, ami, hogy mondjam, csak néz az ember, aztán, mintha egy lukon lehetne, hogy mi is történik körülöttünk.
2: Nincs. Nincs. Kérdésére válaszol. Hát ha a kérdése az, hogy van-e véleménykülönbség közöttünk, akkor nincs.
5: Na hát akkor...
2: Csak, akkor a, csak én az előző válaszomnak a talaján állva azt mondom, hogy én tudom, hogy ebben az országban sokan azt gondolják, hogy a népítélet az egy népszerű formája lenne a vélemény kifejezésének. Ilyen szempontból én konzervatív talajon állok, szociálisan érzékeny, szabadelvű konzervatív vagyok, hogyha tetszik, hogy azért a szabályok alapján én nem venném ki az igazságszolgáltatás kezéből a bűnösség megállapításának a jogát, már csak azért is, mert ugye vannak olyan garanciák, amelyek könnyen, hogyha népítélet lenne, mondjuk lehetőséget adnának arra, hogy ráolvasással valakit bűnösnek nyilvánítson a nép, és hogy mondjam, ez már nem korrigálható, tehát ez olyan, mint a halálbüntetés, hogyha végrehajtják, akkor ezt már nem lehet korrigálni.
5: Na most értem, én csak én úgy képzeltem, hogy az a csoport, az a 150 fős csoport előkészítené, hogy tényeket közölnének le. Tehát mindenütt tények volnának, ami konkrét tények.
2: Hát nézze, a vádiratokkal sem az a baj, hogy ők ne úgy gondolnák ügyészként, hogy tényeket közölnek, hanem az a baj, hogy néha a valóság és a közölt vádirati tényállás nincs összefüggésben egymással, vagy nem feleltethető meg a valós tényeknek. És hiába van 150 ember, aki az önmegítélése szerint a legjobban van felhatalmazva szakmai értelemben arra, hogy megállapítsa, hogy mi az a vagyon, ami bűnös módon lett elvéve a köztől, attól még, hogy 150 ember van mögötte, attól még nem biztos, hogy szakszerűvé tudják tenni. Bonyolult dolog az igazságszolgáltatás, és azért vannak eljárási szabályok, mert leginkább ezek garantálhatják azt, hogy a tévedés esélyét a minimálisra csökkentsék. Önök most mosolyognak, persze, a bíróságok, az ügyészség, a rendőrség törekszik, ugye, arra, hogy a jogérvényesülés megtörténhessen. Az anyagi igazság feltárása már nem célja a bíróságoknak sem, és azt így, mint vörös farkat kivették a jogrendszerből, az eljárási jogból. Úgyhogy ez van.
5: Igen, csak nekem, hogy mondjam, az a magas, hogy tények vannak, konkrét tények, hogy Szijjártó Péter fölajánlotta, hogy átad mindent, ami történik a unióba, amiket létrehoznak, megtárgyalnak, titkosítanak. Ő mindent át fog adni az orosz külügyminiszternek. Ezt nem lehetett volna azonnal letartóztatni ezért? Mert ezek tények.
2: Na de
5: Orbán Viktornak, mikor elpuskázott sok mindent. Nem
2: az mit jelent az ön olvasatában, András, hogy azonnal letartóztatni?
5: Nem úgy érte.
2: Mikor azonnal? Mihez képest?
5: Van bizonyíték rá.
2: De mihez képest? Mert ugye maga a hangfelvétel is évekkel később jön ki.
5: Hát ez az. Na most például érteni, hogy mit mond. Szóval meg is értem az egészet. Csak hogy mondjam, piszkálja az embernek az órát.
2: Uh-huh.
5: Mert tulajdonképpen, hogy mondjam, utólag is, mert ez mind utólag történne, mert tulajdonképpen ezek már mind lejátszott dolgok. Iszonyatos mennyiségű pénzt tűnt el, az ország majdnem a nyomorba lett bökve, és tulajdonképpen ezért most pillanatnyilag kicsi, picike, kis emberkéket így fölöncsítnek, megrángatják egy így, aztán majd két év múlva szabadon kerülnek. De akkor, és mi lesz a nagyokkal? Tehát erre nincs semmi elképzelés, én legalábbis nem hallok olyan konkrét elképzelést, mert hogy a hölgy is, aki lett a vezető, az azt mondta, hogy 6 év múlva. Tehát ez a 6 év olyan lett, mint a szorzó másút. Nem tudom, én nem értem az egészben, hogy lennének konkrét tények már, amit megértenek az emberek. Mondjuk én is például.
2: Na. Igen. Jó. András, örülök, hogy beszéltünk.
1: Best of adást hallottak.
6: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. 14:30-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Zsófiával kezdünk, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én akkor hiszem, hogy önöket csöngettem meg, amikor ez a Fideszes úr az agresszivitásával megjelent, és döbbenetesnek tartom, hogy ők még most is úgy viselkednek, ahogy viselkedtek 16 évig, hogy övék a hatalom és nagy hatalom, és hogy meri őket bárki is kritizálni, és képtelenek tudomásul venni, hogy megfordult a dolog, és hogy azt, hogy ennyire nem látni, hogy 16 év alatt Orbán Viktor mit művelt, és az ATV-n semmi olyan nem hangzik el, ami nem lenne igaz, ami nem történt volna meg, ami nem lenne igaz Orbán Viktorra, minden műsorokat igyekszem figyelemmel követni. Nem tudom, én itt érzek egy olyat is, hogy elzáródtak a pénzcsapok, és ezek az emberek egyszerűen dühöngenek. Én ezt így érzem és gondolom, mert azért az az ingyenpénz, az nagyon könnyű életet és jó életet biztosított. Az más kérdés, hogy a lelkiismeretük ezt elbírta, hogy a néptől elvont pénzről van szó, és hogy az ország hogy leromlott. Az, hogy egyik nap a Hír TV-n, a Palaverben egy szintén idős nőnek gondolom, mert a hangjáról ítélve, hogy miért nem lövik le Magyar Pétert, hogy lőjék le ezt a...
2: Igen, hallottam, így utólag hallgattam, hogy miért nincs egy jó mesterlövész, vagy valami ilyesmi, aki tudná iktatni.
3: Igen, igen, hogy nincs egy jó mesterlövész. Igen, igen. És hogy ezeket, az nem érdekli, hogy ők hogy viselkednek, mit mondanak, és mi történik az ő oldalukon, hanem itt mit mondanak, aminek nincs is alakja. Tehát az, hogy ezt a hölgyet elmondta mindenféle vén kommunistának, vagy én nem tudom, már ilyen süket mondott, hát honnan veszi ő, hogy kommunista? Most én változást akartunk, mert az országunkban olyan dolgok történtek, amit nem lehet elviselni. Én már éveken keresztül teljesen lelkileg ki voltam készülve. Amikor már ezeket hallottam, megláttam, meg egyáltalán az a tudat, hogy mi történt az országunkkal, és továbbra is csinálják. A milliárdosok lettek a mi pénzünkből, és most is élvezik, és élvezték hosszú-hosszú éveken keresztül. De ezt nem látja ez az ember? Vagy ez, hogy van ez, hogy ennyire... Nem tudom. És amit itt kritikát levágott, akár önnel szembe, akár az ATV-vel, akár a hölgyel, hogy önök csak a Orbán Viktort szapulják, és hát ez egyáltalán nem igaz. Nem erről van szó. Hanem igenis elmondják azt, hogy mi történt, mit csinált, és még nagyon kesztyűs kézzel bánnak Orbán Viktorral. Nagyon kesztyűs kézzel. Most is fenyegetőzik. Hát hogyha ez már ez ahogy ő itt a Hír TV-n fenyegetőzött a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóival szemben, hát az már maga egy bűntény.
2: Hát ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, azt mondják jogászok, hogy nem, ez nem merít ki, vagy nem valósít meg semmilyen bűncselekményt. Az biztos, hogy fenyegetőleg hat, illetve hát üzenet értéke volt. Az, hogy ennek lesz-e hatása, én megkérdeztem a saját úgymond követőimet a Facebook oldalamon, hogy szerintük ez elrettenti, megijeszti az MVVH majdani dolgozóit, vagy akik már ott vannak, és bármilyen ügyön is dolgoznak, vagy inkább még jobban motiválja őket, az utóbbi véleményből sokkal több volt. Tehát azt mondják az emberek, hogy ez így kontraproduktív lesz amúgy, ha ilyet üzen valaki, hogy meg ne próbálják, meg majd ők kirakják, hogy ki kicsoda, ki fia borja, meg mit csinál ott, akkor ez nem megfélemlíteni fogja az ott dolgozókat, hanem még inkább motiválja a munkára. Ezt gondolták nálam, amikor én ezt megkérdeztem, úgyhogy lehet, hogy így lesz.
3: Nem tudom, de minden esetre neki, hogy vezekelniük kéne, és kérdelem ám a bocsánatot kérni a magyar néptől.
2: De nincs miért. Tehát megtudtuk Orbán Viktortól, hogy ők mindent jól csináltak, négy választást megnyertek, egyet vesztettek, a nagy képbe ez bőven bele kell, hogy férjem.
3: Igen.
2: És pont, hogy meg kell védeni az elmúlt 16 év vívmányait. Ők ebből az alapállásból indulnak ki.
3: És hát ez így szokott lenni, hogy most 16 évig kormányoztak, majd újra őt fogják visszakérni, és visszahívni, és vissza.
2: Hát ennek sok esélye nincsen szerintem egyébként, ennek a visszatérésnek. Igen. Nem ezt mutatják a számok, meg a tendencia sem.
3: Igen, de hogy ennyire szerénytelen legyen egy ember, ez elképesztő, és ugyanezt csinálja a Fidesz frakció is a parlamentben. Ott semmiféle olyat nem érez az ember, sőt itt a gyerekvédelem témánál, és mikor ez volt napirenden, hogy viselkedtek, hogy tényleg röhögcsértek, nem odafigyeltek, és ezt tényleg csinálták, hogy nekik ez nem számukra ez nem jelent semmit.
2: Hát az nagyon buta üzenet lenne ezt sugallni magukról, hogy nem jelent semmit, hiszen ők a családok kormánya voltak. Az egyik kiemelt terület volt a gyermekek támogatása, a családok védelme, de hát ezért is érinti őket ennyire súlyosan ez a gyermekvédelmi botrány sorozat, aminek csak az egyik eleme a kegyelmi botrány, mert még most kiderült, az egész mondani, rendszer nagyon brutális állapotban van.
3: Igen, az szörnyű. De a 200 oldalast olvassa csak mindenki. Az nagyon is kell, hogy tudják az emberek, hogy mi történt, és hogy azt mondta Orbán miniszterelnökként még, hogy minden rendben van a gyermekvédelemben. Nem beszélve az igazságügyi miniszterről, aki azt mondta, hogy semmiféle, nincs itt semmiféle látnivaló, nincs itt pedofília, nincs itt semmi ilyesmi. Szóval, hogy ennyire szemreben és nélkül hazudtak, és hazudnak, és most is hazudnak, és egyszerűen villog a szemük, mikor Magyar Péter rájuk olvas, és valahol én megértem a miniszterelnök urat olyan tekintetben, hogy ahogy ezek viselkednek, hát rájuk is kell olvasni. Ez a Németh Balázs is a trafikjaival, és akkor itt a dohányadóval kapcsolatban, ahogy megnyilatkozik, és ez borzasztó, hogy mennyire a saját magunk malmára hajtják örökké a vizet, és hogy semmiféle segítséget a kormány munkájában nem nyújtanak, akadályoztatják, tagadják. Még jó, hogy kétharmada van a Tiszának, mert nem is tudnának lépni.
4: Mondjuk olyan ellenzékre nem emlékszem a rendszerváltás óta sem, amelyik segítette volna az adott kormány munkáját, tehát az ellenzéknek nyilván nem ez az első számú feladata, hanem hogy rámutasson a kormány hibáira, tévedéseire, vagy adott esetben jogszabályellenes tevékenységeire. Ez idáig rendben van, szerintem. Tehát, hogy nem várható el, hogy úgymond segítse a kormány munkáját, tehát nyilván nagy nemzeti sorskérdésekben, ha vannak, akkor igen, de ilyen a napi működésben nem.
3: De ez olyan hibára mutatnak rá, ami nincs. Vagy az, hogy a gyermekvédelem nekik nem ügyük, hát azért nem tudom, itt például össze kéne fogni, vagy nem.
4: Hát ahogy ön is mondta, a szavazatok nélkül is működik a törvényalkotás, ezzel nincs probléma. Ha ezt húzamosabb ideig így csinálják, akkor nyilván majd a választói rétegek jeleznek, tehát majd kiderül a következő felmérésekből, hogy ez jó irány politikai értelemben, avagy sem, én nem fogadnék nagy összegben, hogy igen, hogy ez a jó irány. De hát nyilván ez egy teljesen szokatlan szerep a Fidesznek 16 év után, az ellenzéki szerep, nagyon és még nem találták meg azt a hangot, azt a magatartásmódot, ami hasznos.
3: Pedig fölfoghatták volna már. Na most, hogy a főügyész politikai érzékeny nyomozásokat befolyásoltak a legfőbb ügyészségen, hát ugye ezt tudjuk a Varga Judit lehallgatott mondásában is.
4: Hát igen, csak abból kifarolt maga Varga Judit, hogy ő csak pletykákat erősített, meg ő csak szabadulni akart abból a kínos beszélgetésből, meg az ügyészség kivizsgálta saját magát, és a saját magát vizsgáló ügyészség, pont ez az ember volt, aki azt hiszem a sajtótájékoztatót tartott, aki most akinek ez a levele most kiszivárgott. Szóval akkor megállapították magukról, hogy ők a világ legkorrektebben működő ügyészsége.
3: Nyilván
4: ennek így ez, egy picit ennek az értékét, ez csökkenti, hogy saját magukról állapították meg, hogy ők törvényesek.
3: Hát, hát
4: most meg kiderült, hogy brutális dolgok zajlottak, igen. Tehát ez a jogállamnak a nagyon durva sárba tiprása.
3: Na jó, de most akkor ennek mi tud lenni az eredménye? Vagy hogy kit fognak felelősségre vonni, vagy mit fognak csinálni, mert ezek nagyon nagy szabálytalanságok és bűnök.
4: Hát szerintem utol lehetne érni egyébként, hogyha ez az ember beleáll, mondjuk ez a Früht Pál, aki írta a levelet, és megnevezi konkrétan, hogy kik voltak azok, akik befolyásolni akartak ügyészeket, hogy törvénytelen módon járjanak el, vagy éppen ne járjanak el, mert hogy politikailag érzékeny az ügy, próbáljanak elfektetni dolgokat. Ez biztos, hogy a bűncselekmény kategóriája, ha bebizonyítható.
3: Igen.
4: Hát akkor meg kell nevezni, hogy kik voltak azok, el kell indítani egy eljárást, és lefolytatni.
3: Hát ez el kéne indítani, de most akkor ki tesz följelentést, vagy mi volt, el kéne indítani a folyamatot. Tehát hogyha csak megállapítjuk, hogy ez volt, meg az volt, és nincs semmi lépés, akkor ezek nem lesznek.
4: Hát jó, csak ez egy friss ügy, tehát ezt azt hiszem ma hozta ki a 444.hu. Tehát igen, most derült, hogy van valami, erre majd lehet, hogy valaki reagál, vagy az ügyészségnek ilyenkor hivatalból el kell kezdenie nyomozást indítani. Végül is egy saját magas beosztású emberük állítja ezt, és nem a szomszédjának csacsogta el, aki és valaki felvette igen, mobiltelefonon, hanem leírta az akkor még hivatalban lévő Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek.
3: Igen.
4: Tehát ez gondolom itt az ügyészség reagálni fog erre, eljárást indít, és tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy mi van.
3: És aranykobba ügyben is nincs lépés, tehát áll a dolog.
4: Vagy legalábbis mi nem tudunk róla, inkább így pontosítanám. Úgy tűnik, mintha állna, mert tényleg amióta meggyanúsították Hajdú Jánost, azóta csend van, de lehet, hogy nagy erőkkel zajlanak a dolgok, de hogyha igaz, amit ez az ember ír, akkor lehet, hogy ott megy az izmozás házon belül, hogy kit szabad vizsgálni, kit nem szabad, ki aki érinthetetlen továbbra is ebben a történetben.
3: Hát igen, mert még a régi emberek vannak.
4: Izgalmas. Előbb-utóbb mindenki fog derülni szerintem, főleg, hogy most már ilyen levelek látnak napvilágot.
3: Hát, hogy benne van könnyékig a volt miniszterelnök, az biztos vagyok ebben
4: hát
3: az aránykoboly.
4: Megint csak azt mondom, hogy ez a közvélekedés, meg vannak erre utaló jelek, de bizonyítva nincs semmi, úgyhogy nem amíg nincs bizonyítva, addig mindenki ártatlan.
3: Semmi sem történt nélküle, rendeleti kormányzás volt, ő egy személyben mindent eldöntött, mi az, hogy egy arra, hiszen ott fenyegetőzött egy-két nappal előtte, mielőtt a konvojt elkapták, hogy...
4: Igen, ezek úgy tűnik, hogy egy logikai, jól beilleszthetők egy logikus folyamatábrába, de bizonyítva nincs, úgyhogy én maradok ennél, hogy egyelőre nincs. Egy gyanúsított van, Hajdú János. Meglátjuk. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy hívott.
3: Köszönöm szépen.
4: Józseffel kezdünk. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. Üdvözlöm önt is, a nézőket is. Hát ezek annyira meredek témák, hogy a kis ember ehhez nagyon nehezen tudna hozzászólni. De viszont Orbánnal kapcsolatban a kijelentései, a listázás és egyebek. Hát én nem tudom, de én annyira nyílt provokációnak tartom, hogy nagyon is. És ha ennek nem lesz következménye, hát biztos, hogy nem lesz, mert ők már annyira provokálnak, ha őt, hát mit tudom én, bevinnék akár egy-két napra is. Óha, mennének a híveik és kiszabadítanák?
4: Én nem hinném, hogy ez megtörténne. Egyébként egy bizonyos Szakács István hőzöngött ekként, hogy ők majd 500 ezeren mennek az utcára, de hát hogyha Magyarország jogállam, és a hatóságok jogszerűen járnak el bárkivel szemben is, akkor nem nagyon van helye itt a nép
5: reakcióinak. Az érdekes az, hogy itt, ha jól tudom, a Covid óta volt rendeleti kormányzás, ugye?
4: Már hamarabb, 2016-tól kezdve, akkor még azt hiszem a tömeges bevándorlás volt az oka.
5: Tehát itt tulajdonképpen kézi vezéléssel működött az egész ország, és akkor ők jönnek itten ávos rendszeren, meg egyebeket. Őként olyanok, akik nem is éltek a Rákosi vagy a Kádár rendszerben, hogy nem is tudom, mit mondjon az ember. De tényleg ennek következményének kell lenni, mert azért ilyet jelenteni, hogy listázzák a hivatalnak az embereit, ez magában nonsens.
4: Jogászok azt mondják, hogy ez idáig még nem feltehetőleg nem jogsértő, hogy valaki erről beszél. Más meg az volt persze olyan vélemény is, hogy ha már konkrét ügyben dolgozik az MVVH, tehát valamilyen ügyön dolgozik, akkor lehet, hogy mégiscsak jogszabályba ütközik, amit Orbán Viktor mondott, de a többségi álláspont eddig az, hogy valószínűleg nem, de kommunikációs fogásnak mindenképpen értelmezhető kérdés, hogy ez jól fog működni, vagy rosszul. Az MVVH dolgozói nem gondolnám én, hogy megijednek egy ilyen szövegtől, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor nem vállalunk munkát, vagy akkor behúzzuk a féket.
5: A másik az, hogy Schmidt Máriát eléptették, hát ideje volt, én emlékszek rá, amikor Nyugat-Németországot a középkor bevetette vissza, és akkor elárasztották az internetet a hozzászólások, hogy szeretnék, ha Magyarországon olyan középkorról nem, mint jelenleg Németországban.
4: Igen.
5: Úgyhogy egyszerűen döbbenet, hogy milyen kijelentései voltak közben. A másik az, hogy a Trump megkérte a Ukrajnát, hogy ne bombázza a ruszkiknak a olajtelepeiket, és hát a dízelüzemanyagot elállít a telepeiket. Ők mit csináltak a Hormuzi szorosnál? Ők hát, azzal tisztában voltak, hogy Európának ezzel betartanak, még pedig becsülettel.
4: Trump kijelentéseinél nem mindig érdemes a logikát, meg a következetességet keresni. Úgyhogy erre csak ennyit tudok mondani. Meg hát akkor a cikcakokba halad, hogy az szinte követhetetlen.
5: Na, de egy olyan államférfi, aki egy nagyhatalomnak az elnöke, hát megengedhetné ez magának, ezt, vagy ezt is megengedhetné?
4: Hát a kritikusai szerint ilyen elnöke nem volt még az Egyesült Államoknak, hát de mégiscsak a többség helyezte ebbe a pozícióba már másodszor, tehát azt sem lehet mondani, hát, hogy egy tévedés, nézze, hiszen volt már egy elnöki ciklusa, aztán kihagyott egyet, és újra győzött.
5: Ha annyira tisztában volna a többséggel, akkor nem ajánlott volna föl egy komoly pénzösszeget a választóknak. Na de hát ez az ő dolguk. Na most a környezetvédelemmel kapcsolatban azon végül is a mezőgazdaság, én még elevelen emlékszek Kudik Kudikának a Delta című műsorára, amikor szintén a mezőgazdasággal foglalkoztak, komoly szakemberek voltak, jönem, és hozzávetőleg azt is megemlítették, hogy óvatosan a műtrágyázással, hát a talaj 60-70 centig az lesivárog, ott alkot egy filmréteget, és az esővíz nem fog tudni lesivárogni. És attól tartok ennek édes bizonyítéka az, amikor van hatalmas eső, és a szántóföldeken áll a víz. Én nálam a kertbe, volt, lehetett akármilyen eső, lehetett bukálygyőre víz az udvarba, egy fél óra, hármed óra, és már is tűnt a víz a fenébe.
4: És én úgy gondolja, hogy a sok műtrágya miatt kialakult ez a réteg a földeken, és ezért van belvíz egy csekélyebb eső után.
5: Tényleg határozottan ezzel foglalkoztak, és óvaintettek mindenkit attól, hogy túlnyomó részt a műtrágyát használjanak, mert az egy filmrézeket alkot 60-70 centinél, és nem engedi leszivárogni az esővizet. Hát, hogy ennek kell, hogy valóságtartalma legyen, mert azért egy olyan műsorú, mint az illetve nem hiszem, hogy állandott volna, főként nem komoly mezőgazdasági szakembereknek az ájából.
4: Értem.
5: Hát, Ferenc, annyit szerettem volna.
4: Köszönöm szépen, József, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Bélával folytatjuk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, műsorvezető úr! Nagyon tetszik a műsoruk, állandóan nézem a fórumot, és hallgatom, és követem az eseményeket. Következő hozzászólásom volna, mégpedig Magyar Péter úrhoz, hogy többet kellene foglalkozni a drogosokkal, összeszedni 60-ba is, Budapesten is. Hiába jelentettem ide-oda, mégse csinálnak semmit sem.
4: Ön 60-ban él, és azt tapasztalja, hogy 60-i lakos?
6: Igen, még engemet is zaklatnak, stb. Lakást tervezték a fejem fölül, úgyhogy...
4: Drogosok? Hát ez hogy történhet meg?
6: Hát úgy történt meg, hogy ide bekéretkezett. Ez már 3 éve zajlik nálam az esemény, és idáig még semmi fejlemény nincs.
4: Bekéreckedett valaki, aki drogfogyasztó, és ön befogadta a lakásába a jó indulattal? Jól értem, hogy így csak indult?
6: Igen, csak annyi, hogy pohár vizet kért még egyedet.
4: Ja, értem.
6: 500 forintot adtam neki, utána még zaklattak telefonon, még csengőn, stb. Úgyhogy...
4: De ebből hogy jön el az a pont, hogy öntől elveszik a lakását? Ez nem világos.
6: Hát úgyhogy... Úgyhogy beleraktak az italomba, tehát a üdítőmbe egy kis anyagot, majd aláhamisították a nevemet. És bírósági ügy van a lakásommal, hogy ő nekem adtak 15 millió forintot, hol nem adtak egy fillért se.
4: Ja, értem, tehát önt elkábították, és aláírattak önnel egy olyan adásvételi szerződést, ami valójában egy hazugság, de az látszik, hogy ők megvették az ön ingatlanját. Hát az nagyon durva.
6: De vissza, tehát folyamatban van az ügy, 3 éve, én ne tegyek rendőrségi feljelentést, én megtettem, még az volt a szerencsém, mert ha nem megyek hatósághoz, engemet már rég kipakoltak volna a saját lakásomból.
4: Akkor most tulajdonképpen ott...
6: Hajléktalannál vártam volna. Itt igen. Lakok továbbra is.
4: Továbbra is bent tud lakni. Értem.
6: Úgyhogy...
4: És akkor most hogy áll az ügy? Tehát aláírt egy ilyen papírt, ami az állítása szerint igen. Hazugság, hamisítvány, de nem kellett elköltöznie.
6: Nem kellett elköltöznöm. Folyamatban van még az ügy. Tárgyalás alatt van. 3 éve folyik már a per.
4: És ezek a drogos személyek, vagy ezek bejárnak azok, a bíróságra, tehát megjelennek a tárgyalásokon?
6: Hát megjelen, de a bíróságon is úgy jelen, de hogy bement a WC-be, hogy hasmenése van, de drogot fogyasztott. Egy cirkusz volt a tárgyalás, az első tárgyalásunk is.
4: Értem.
6: De utána már most lezáródott annyira, hogy nem hívnak, hanem most már másodfokon van az ügy Egerbe.
4: Első fokon mi lett az ítélet?
6: Az ítélet az, hogy nekünk föntartsuk továbbra is azt, hogy a párköltséget a másik fél fizesse.
4: Na de a bíróság mit mondott az ügyről magáról, hogy akkor most ön eladta azt az ingatlant, a lakást, vagy nem?
6: Nem adtam el, azt mondta a bíróság.
4: Hát akkor jól alakult a történet, nem?
6: Elküldtek engemet a szakvizsgálatra, Budapestre, Sziátérhoz küldtek, mindenhova vizsgálták az ügyemet, hogy ki hazudik.
4: És akkor önnek adtak igazat, ha jól értem, első
6: igen,
4: fokon.
6: Igen.
4: Hát ez
6: igen.
4: Jó, ez jó hír legalább.
6: A másod, hogy hívják, az ellenfelem, az még megfelebbezte, ő kéri azt, hogy tárgyaljuk újból az ügyet.
4: Világos.
6: Így fölkerült másodfokra.
4: Igen, hát ez így szokott lenni. És ő mire hivatkozik? Lobogtatja ezt az adásvételi papírt, amit...
6: Így van, így
4: értem.
6: Van.
4: Uh-huh. Köszönöm, hogy hívott.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról, Alpha és Z generációról szól, az ő kihívásaikról, témáikról és a jövő kérdéseiről. Ma a sport témában mélyedünk bele egy igazán inspiráló fiatal sportolói történettel, a vendégem Káta Patrik, fiatal kézilabda tehetség, először is köszöntelek itt a műsorban.
2: Sziasztok!
1: És itt van velünk szintén telefonon édesapja, amitől ez egy különösen izgalmas adás lesz, és különösen izgalmas összeállítás lesz, Káta Gábor. Hallasz minket, Gábor? Köszöntelek az adásban.
3: Igen, sziasztok.
1: Szuper. Hát először Patrikként tőled kérdeznék, és arra lennék kíváncsi, hogy neked mit jelent a sport, és mi volt az első kapcsolódásod a sporthoz?
2: Hát a sportot elég fiatalon kezdtem el, a apukám miatt, a szertornát kezdtem el, azt ugye csináltam 7 évig, azt nagyon szerettem, az ugye egy egyéni sport volt, csak sajnos abba kellett hagyni egy igazából növekedés miatt, mert megnőttem nyáron nagyon sokat, és amiatt abba kellett hagynom. Utána elkezdtem kézilabdázni,

0: amiben nagyon beleszerettem, és nekem a sport igazából azt jelenti, hogy van hol levezetni a feszültségeimet, amit a nap során szerzek, és le tudok nyugodni ott a pályán, mert ki tudom kapcsolni magam.
1: Hát nem véletlenül hívtalak el az adásba, mert amit tényleg tudok rólad, az, hogy a te utad az egyetlen nem túlzás azt mondani, hogy egy hullámvasút volt. És én azt gondolom, hogy mindenki számára inspiráló lehet az az út, amint te végigmentél, sőt, egész családod végigment azzal a sok kihívással és nehézséggel, ami ért téged, és amiből mindig újra és újra felálltál, és nyilván most itt klisé lenne Rocky Balboát idézni, de valójában, ha valaki útjára a te utadra igazán stimmel az, hogy azt számít, hogy az ember hányszor tud újra felállni, és hányszor tud újra indulni. Mindjárt édesapád felé is fordulunk, viszont most először tőled kérném azt, hogy kicsit így össze tudod foglalni az utat, hogy mik voltak az első kívás, vagy mi volt az első ilyen nehezebb töréspont, akár a torna abbahagyása, és hogyan kapcsolódtál aztán át a kézilabdára?
0: Hát nekem az első ilyen nehéz dolog az ugye, ahogy mondtad, a torna abbahagyása volt. Nagyon szerettem, jó is voltam benne, csak ugye én nőttem 10 centit, és akkor mondták nekem az edzők, hogy szétesett az egyensúlyérzékem, a nyúlékonyságom, ami ugye kell a tornához, és akkor mondták, hogy vagy újraépítem az egészet, ami 7 év alatt felépítettem, vagy abba hagyom. Sokáig vacogjáltunk rajta apámmal, de végül abba hagytuk. Aztán utána ugye volt egy év, ahol próbálgattam sportokat, nagyon nem találtam, nem volt olyan, amit szerettem, vagy untam, és ott közben jártunk a családommal egyfajtában kézi meccsekre, itt főként Pikszeged meccsekre jártunk. Ott nagyon beleszerettem magába a sportba, aztán elkezdtem ugye sportolni itt Pesten, aztán lehívtak akadémiára pont Szegedre, ahol ugye történt egy sérülésem, az nagyon nehéz időszak volt nekem, ott nagyon sokáig volt a felépülésem, meg ott volt a műtét előtt egy ilyen kis dolog, hogy nem tudták eldönteni, hogy most mi legyen, ott is nagyon rosszul éreztem.
1: Hát ezt akartam mondani, hogy nem egy akármilyen sérülésed volt, hanem tényleg olyan, ami sokszor akár valakinek a karrierébe is kerülhet, és azért egy olyan srácnak tűnsz, aki intelligens, aki képben van a világgal, ami sokszor sajnos a versenysportban és élsportban hátrány is tud lenni, hogyha az ember érzi a realitását dolgoknak, és nem tud vakon előre menni, hanem felméri a környezetét, viszont mégis fel tudtál ebből állni. Most Gábor, feléd fordulnék, hiszen a te apai perspektíved ebben megint egy teljesen másik kép szintén. Milyen volt ezt a fiaddal ideig végigcsinálni? Még hosszú út is van előttetek, mert én azt gondolom, hogy nagy sikerei lesznek még Patriknak, viszont erre az útra, amit most ő elmesélte, hogy emlékezel vissza?
2: Nagyon kicsi korba Patrik rendkívül sokat mozgott, és rendkívül mozgékony kisrác volt, és én mindig azt gondoltam, mivel én önvédelmi sportágat üztem válogatott szinten 14 évig nagyon nagy sikerekkel, én úgy gondoltam, hogy a fiamnak viszont más utat szeretnék megmutatni, mert én azt gondoltam, hogy olyan utat találjunk, ami nagyon fontos, hogy sportoljon kiskorától fogva. Ez a sport jelentsen a későbbiekben számára egy utat a kitartáshoz, a munkához, a tanuláshoz, az élethez, és egy olyan sportágat szerettem volna neki először nézni, amiben divat a diploma. Lehet, hogy ez mosolyogtató, de én úgy gondoltam, hogy szerettem volna Patrikot egy olyan közegbe tudni, ahol igenis fontos a tanulás és a sport. Így kerültünk egy edzőterembe, ott Patrikot kinézték maguknak a Semmelweis Egyetem szertorna tanszékének egy edzője, és megkérdezte tőlem, hogy nem-e vinném le Patrikot egy bemutatóra. Szeretnék megnézni Patrikot, ugyanis Patrik fölugrott egy állványra, és ott függeszkedett, és olyan hasizom gyakorlatokat mutatott be, amire ők azt mondták, hogy ez kéne ez a gyerek. És lekerültünk szertornázni, és az én gyerekemben a mosolyt láttam, és egy olyan közösséget, ami nem egy daráló volt, hanem a szeretetről, a szívről szólt, innen is köszönet tényleg a két edzőjének Patriknak, hogy a Semmelweis Egyetemen Hubacsek Gergő tanár úr és Laci bácsi olyan edzéstervet rakott nekik össze, hogy a gyerekek szerették játékosan tanulni a sportot.
1: Figyelj, hogyha egyet kérdezhetek, most csak bocsánat, így közbe kérdeznék egyet így az út kapcsán. Nyilván nagyon sok szülő van abban a helyzetben, és abban a kihívásban, amit most te is említettél, hogy milyen irányba terelje, vagy ne is terelje, de milyen inspirációt és milyen utat mutasson a gyerekének, inkább egy tanulási irány felé, inkább egy sportkarrier felé, mennyire tolja a gyereket a jó értelemben, tehát hogyan lehet egy fiatalt úgy inspirálni, hogy közben ne érezze magát behatárolva, és ne érezzen kényszert, hanem szeresse is, amit csinál, de nyilván egy fiatalnak közben utat is kell mutatni, és ez Patriknál nagyon jól sikerült, tehát én most még mielőtt tovább esed a történetet, arra lennék kíváncsi, hogy neked mi a tanácsod más szülőknek, akik hasonló helyzetben vannak, hasonló döntések előtt állnak?
2: Én mindenképp nem lehet, az én tanácsomat tudom csak adni. Én nagyon azon voltam, ma már újra az önvédelmi sportágak felé is fordulnak szülők, és divat lett újra boxolni és cselgáncsozni. Én egyetlen egy dolgot néztem szem előtt, azt, hogy a gyermekemnek a sporttal tanuljon meg olyan dolgot, ami az életben a legnagyobb hozadék, a kitartás, a szenvedély és a szeretet. És nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezek az alapokra építkezve ő egy csodálatos felnőtt emberré tud válni. Én minden szülőnek azt ajánlom, hogy a mai világban, amikor már a gyerekeink nem a tévét nézik, hanem sorozatokat néznek, telefont néznek, hogy legyen az, hogy ne telefonon függjenek, ne a számítógépbe, otthon a szobába egy nem valóságos képben nőjenek fel, hanem én azt szerettem volna, hogy a gyerekem egy közegben nőjön föl, és másodlagos legyenek, a kikapcsolódás szintere legyen a számítógépes játékok, a telefonok, és az emberi kapcsolatokat ezzel iszonyatos tudja építeni. Ez volt az elsődleges szempontom a fiamnak a sportválasztásánál, illetve az az út, hogy ő sportoljon.
1: Értem. Tovább meséled még a történetet? Ott félbeszakítottalak?
2: Igen. Szóval amikor kinézték szert tornásznak, és elkezdődtek a tornák, én ámulattal néztem a Patrik edzéseit, mint gondolom minden szülő, és láttam is ugye szülőket és a baráti társaságomban is a szülőket, a gyerekeket szeretjük elkísérni edzésekre is nézzük. Én azt láttam, hogy Patrik ezt olyan szeretettel csinálja is, olyan tudatosan, hogy benne van az a legfontosabb dolog, a tisztelet, és az a tudatossága, hogy építette a sportban az életét, időre mindenhova odaérte, mindig szinte az elsők között szeretett odaérni, nem szeret késni, ez mai napig megvan. A rendszeretet, a kitartás, ennek az alapjait mind akkor leraktuk. Nagyon sok órát edzett, és egyszerűen nem értettem a gyerekemet, mikor 3-4 meg 5 órás edzésekről vittem haza kiskorában, és ezt úgy képzeljétek el, hogy a Patrik ilyen 8-9 éves volt, és megkérdeztem tőle, ült mellettem, hogy nem vagy fáradt. És mondta, hogy apa nem. És annyira egy baráti társaság alakult ki, elnézést a két edzőjének a nevét nem jól mondtam, Gyulai Gergely tanár úr, és Hubacsek Lacinek nem jól mondtam az előbb a neveket. Ez a két tanár úr olyan életutat mutatott a gyerekeket, olyan szeretetben nevelte őket, és tanította a sportra, hogy tényleg ez a kis akkor induló sportegyesület az egyetemen belül odáig jutatta a gyerekeket, hogy csapatban magyar bajnokságot nyertek, Patrik pedig egyéniben és diákolimpián is bajnok tudott lenni. Iszonyatos kitartást tanult tőle Patrik, meg alázatot. És szülőként ez volt a legboldogabb, hogy mindig mosolyogva. És képzeljétek el, én akkoriban egyedül neveltem Patrikot. Tehát szülőként én úgy álltam ehhez, hogy cégeket vezettem, és mellette a Patrikot egyedüli szülőként neveltem. Ez külön kihívás volt a mi kis életünkben, de ez minket annyira összezárt Patrikkal, és ez annyira megalapozta a mi életünket, hogy ebből mindig tudunk táplálkozni, és azt gondolom, hogy mindig egymásnak a legnagyobb támaszai tudunk lenni. és tényleg ez az építkezés csodálatos volt. Aztán jött ez a luminózus év, amikor Patrik tavasszal egyéniben nyerni tudott, és csapatban is, és őszre összeomlott, és ezt úgy képzeld el, hogy nem az volt, hogy Patrik rosszabbul teljesített, ugye a tornában tized pontok számítanak, és 24. lett, és az az elkeseredés az arcán, soha nem láttam ilyennek, maximalizmusa van, mindent úgy csinál teljes erőbedobással, figyelemmel és tanulással, és akkora már párra találtam, és Karolina leültette Patrikot és engem, és mondta, hogy figyelj, nagyon nehéz helyzetben van most Patrik, vegyük ki az élsportból, és otthon leültünk, és közös döntés alapján megbeszéltük, hogy kivesztük a Patrikot, ne a csalódás vezesse tovább, hanem ez maradjon egy szép emlék, és egy iszonyatos alap a következő részéhez az életében, bármilyen sportot is választ. És tényleg, amit akkor láttam a Patrikon, az a hatalmas nagy csalódás ebben az egészben, rengeteg munkát beletett, gondolt bele, 7 év, napi edzések, heti 5-ször 4 óra, 3,5 óra, 5,5 óra, hétvégi versenyek, iszonyatos csalódás volt, és aztán egyszer csak próbálgatott sportokat, és egyszer csak, ugye mi nagyon szeretjük a Pik Szegedet, rengeteget kiskorukban a testvérét már ugye családra leltünk, vittem őt is, a Rolikát is, és rengeteget jártunk Pik Szeged meccsekre, és akkor egyszer csak Patrik azt mondta, hogy apa, én kézizni szeretnék. Hát az apai szívem az megdobbant az örömtől, ugye az egyik kedvenc sportágamról van szó, és akkor mondtam, hogy rendben van, akkor nézzük meg, és akkor felhívtam sok kedves ismerőst.
1: De várjál, bocsánat, és szintén folytasd a történetet, de ez megint szerintem egy markáns pont, mert sok szülő, amikor eljön ez a pillanat, hogy ott áll a, hány éves voltál akkor, Patrik?
0: 13.
1: Tehát ott áll a 13 éves gyereke, és azt mondja, hogy van valami, ami mozgatja, van egy szenvedélye, van valami, amit csinálni szeretne. Hogy dönti el egy szülő, hogy ez egy pillanatnyi hóbort, vagy pedig hogyan tudod azt a, hogy valószínűleg ez a ti bizalmi kapcsolatotokra is épül, de hogyan tudja az ember azt a bizalmat meghozni a gyermekéhez, hogy azt mondja, hogy rendben, én látom rajtad, hogy te ezt komolyan gondolod, és én ezt az utat végigjárom veled.
2: Kérlek szépen, ennél mi sem volt egyszerűbb. A Patrik csodálatos jelleméből fakad. És abban az útkeresésben, ami a torna után volt, mondta, hogy megnézem ezt, megnézem azt, de amikor azzal előállt, hogy ő kézilabdázni szeretne, akkor én persze nagyon örültem, és megkérdeztem, hogy miért, kicsim. És azt mondta, hogy tudod, apa, nem a Pik Szeged rajongásáért, hanem ez egy tényleg csodálatos sport. Sok mindent néztünk, csodálatos emberek a példaképek, aki Patriknak volt, az egyik most vonult ki a magyar válogatott színeiből, Bodó Ricsiről és Báhidi Bencéről beszélünk. A gyerekemnek ők voltak a példaképei, és nagyon-nagyon fontos volt számomra az, hogy Patrik nem azért választotta kézilabdát, mert én szerettem, vagy mi szerettük családként, és jártunk drukkolni a csapatnak, hanem itt elsősorban arról volt szó, hogy ő ezt a sportot nagyon-nagyon komolyan gondolta, és azt mondta, hogy apa, nekem ez a sport tetszik, ha most beszélgetnél vele, az összes NBA játékost ismeri. Tudja, ki melyik csapatban van. Olyan lexikális tudása van ehhez, a focihoz, a Forma 1-hez, hogy én egyszerűen sokszor adózom, és kérdezem tőle, és akkor elmondja, hogy ő ez ekkor igazolt oda, azt akkor vitte el ez, és itt versenyzett ilyen eredményekkel, de amikor a kézilabdáról beszélt, akkor jól tudtam, hogy ő, amikor elénk állt, azt mondta, hogy ő mindent meg szeretne tenni, ő kézilabdás szeretne lenni, szóval ez csak is kizárólagosan Patrik jelleméből fakadt.
1: Egészen fantasztikus. És kérlek újból, folytasd a történetet.
2: Igen, és akkor együtt Karolinával, Patrikkal elkezdtük nézni, hogy mi lenne a legjobb alap. Fölhívtuk a kézilabdában akkor csúcs szereplő játékosokat és elnök urat, Mezei Ricsit, és kérdezgettem, hogy ő mit gondol, mi lenne az az út, és azt mondták, hogy sehova máshova, hozzánk közel van a Tromos kézilabda csapata, és vigyük el oda, lesz játékos toborzás. Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgultunk, és kaptunk egy időpontot a Tromos vezető edzőjétől és a csapat irányítójától, Dobrovics Csabi bácsitól, és ott pedig Sóz Zoli és Egerszegi Zsuzsa Egér várta őt rengeteg gyerekkel. Ugye Patrik, azt tudnod kell, hogy ugye 13 évesen már 3 évet meghaladta az, hogy ott már azért a srácok játszottak, mégis elvittük, és 3 napos toborzás volt. Nem tudom, Patrik, hogy emlékszik rá, talán először az ő szavaiból, hogy milyen volt az, hogy 3 napra vártak minket, ezt talán, hogyha megengedett, hadd mondja elő is.
1: Kérlek.
0: Hát az a baj, hogy nagyon pontosan nem emlékszem, hogy ezek hogy voltak, ez a 3 nap, meg ilyenek. Én annyira emlékszem, hogy le kellett menni ugyanúgy edzésre, mint minden másik nap. Ott voltak külön feladatok, ugye megnézték, hogy mit tudunk fizikailag, ugye mit tudunk a sportból, mondjuk lövés, vagy ilyenek. Aztán ott az utolsó nap behívtak, és mondták, hogy le akarnak igazából szerződtetni, és ott aláírtam egy szerződést, és ott maradtam a Tromosnál.
1: Aztán.
2: A legcsodálatosabb dolog az volt, hogy amit Patrik erőssége is, ezt tudnotok kell, és szerencsés ebből az én kisfiam, nagyfiam balkezes, és a kézilabdában ez egy olyan adottság, ami 50%-kal előrevetíti a többiekkel szemben. Olyan a torna miatt olyan ugró magasságokat tud elérni, hogy a torna olyan alapokat adott neki, ami kiemelte a többiek közül, úgyhogy elintoltak egy szerződést, és mondták, hogy szeretné, hogyha Patrik itt maradna. A legviccesebb az volt, képzeljétek el, amikor azt mondták, hogy Patrik, vállalod-e azt, hogy naponta 2 edzésed van, mire Patrik kérdezte, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, és mondták neki, hogy 2 óra. Azt mondták, az nekem nem probléma, eddig volt, hogy 5,5 órás edzésem volt naponta. Tanulnia kellett, 7-10 éves korosztállyal az alapokat, és a saját korosztályával pedig az edzéseket. Úgyhogy Patrikkal így álltunk bele az edzésekbe, és az első évben olyan alapokra tett szert, ami számomra teljesen lenyűgöző volt, és tényleg fantasztikus.
1: Tehát akkor itt elindult a kézilabda, és akkor aztán hogyan tovább, mert gondolom innen se volt egyszerű az út.
0: Persze, az első évben, ugye, ahogy apukám is mondta, napi 2 edzésem volt, ugye felzárkózás miatt, hogy megismerjem a szabályrendszert.
1: Hát figyelj, mert ugye ez egy óriási különbség, a legtöbb fiatal egy adott sportot manapság, mert annyira fiatal korban olyan szintű professzionalizmussal kezd, hogy ez a pár év lemaradás idézőjelben, ez szinte behozhatatlan, de te mégis meg tudtad csinálni, ami egy nagyon ritka és óriási dolog.
0: Igen, hála Isten, nekem sikerült. Ugye 2 edzés volt, meg mellette jártam tornákra, meg ilyenekre, hogy például a bokám, amit mondjuk szertornánál nem kellett annyira használni, ugye csak talajon, hogy az bírja ugye azt, hogy sokat kell ugranom, sokat kell futnom, és ezek miatt jártam ugye külön edzésekre is, meg ilyenek. Ott az első évben nem voltak olyan nagy sikereim a sportban, ugye mivel kezdő voltam, és ugye ott a felzárkózás volt a lényeg. Második évben ott elkezdtek jönni a sikerek, hogy mondjuk több gólt lőttem, és ott már több meccsen szerepeltem, 2 korosztályba játszottam ott már, ott nagyon beleszerettem magába a sportba, és jól is éreztem magam minden meccsen, minden edzésen igazából. Aztán ugye jött a 3. év, ami nekem picit nehezebb volt, ugye akkor hívtak be az akadémiára, ott először volt egy próbajáték.
1: Te várjál, 3 éve kézilabdáztál akkor profi szinten. Kettő éve, igaz, 3. év 2 éve játszottál, és behív a PIK Szeged próbajátékra.
0: Igen.
1: Hát ez óriási.
0: Igen, nekem is kicsit meglepő volt, de nagyon örültem neki, és nagyon meg is köszöntem, és ugye ott volt egy próbajáték, ott ugye több játékos volt egy időben, próbajátékon ott megtetszettem nekik így jobb szélső.
1: Tehát, hogy akkor ott ilyenkor jön sok különböző játékos, igen, és igen, akkor igen, egymáshoz képest is összemérjétek a tudásokat.
0: Igen, igen, igen. És igazából ez történt, meg ott jegyzettem a csapattal, aki lett a csapatom később,
1: aha,
0: és ott mondták, hogy aláírok egy-egy éve szerződést, megnézik, hogy mi lesz abban az egy évben, és az alapján akkor megyünk tovább a következőre.
1: Ilyesé.
0: És ugye elkezdődött a nyári felkészülés, ott lett volna egy akadémiai tornánk, ami arról szól, hogy az országban az összes akadémia összegyűlik, és akkor ott meccseznek igazából egymás mellen, és az előtti héten volt egy edzés, ahol sajnos lesérültem ugye a térdemen, és ott még elmentem a torna helyszínére, és akkor ott állapították meg úgy a negyedik nap, hogy nagy valószínűleg műteni kell a térdemet, és akkor hazaküldtek Szegedre, ott elkezdtek foglalkozni vele a gyógytornászok, az orvosok, akik ott voltak, ott nézték egyfolytában, ott még sajnos egy hónapig nem tudták eldönteni, hogy akkor most mi legyen, műtsék, nem műtsék, és nem műtétre került a sor, ami kicsit hosszabbra sikerült, mint kervezett, mert azt mondták nekem, hogy 45 perc lesz, meg apukámnak is, hogy 45 perces műtét lett, abból lett egy 2,5 órás műtét, vagy 2 órás.
1: Most elmegyünk egy rövid szünetre, ez a Corporation Z adásra, de per perc, és folytatjuk át a Patrik és édesapja Kelt a Gábor sport történetével Patrik kézilabda karrierében.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: a világában. Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
2: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en a vendégem Kelta Patrik, fiatal kézilabda tehetség és édesapja Kelta Gábor, akik egy igazán személyes betekintést adnak, egy kihívásokkal teli, de minden kihívásból felálló sportkarrierről, sportútról, ami tényleg nem egy hétköznapi történet. Folytassuk is Patrik történetével. Apukád felé fordulok, mert azért itt most több markáns pont is volt. Az egyik az, hogy 2 éve kézilabdázol profi szinten, és szerződtet a Pixeged Akadémiája. Ez egy óriási dolog, gondolom Gábor, apaként ez egy óriási sikerélmény, viszont ezt mindannyian tudjuk persze, hogy az óriási sikerhez mindig kapcsolódik a kihívás, ami utána jön. Pont tegnap néztem meg az Odüsszeiát a moziban, az új Christopher Nolan filmet, és volt egy mondat, ami nagyon megragadt velem. Ne sétálj be a főkapunk koszorúkat és ünneplést verve, menj elruhában, adj magadnak időt, mérd fel a terepet. És én nekem ez egy nagyon szimbolikus mondat pont azért, mert én is azt tanultam meg, hogy amikor a legnagyobb siker van, akkor kell az embernek a leginkább ugye a földön maradni, lent tartani a fejét, és tovább dolgozni, és én nálatok ugyanezt a mentalitást látom a családban, meg a nevelésedben, hogy valójában itt nem egy végcél van, hanem ez egy folyamat, ahol előre kell lépni, mert jöhetnek kihívások, és ugye jött is aztán kihívás még hozzá a sérülés, és most ennek a kettősségnek az érzéseit és érzelmeit kérdezném tőled, hogy egyik pillanatban szerződhetik az akadémiára, óriási siker, aztán pedig apaként ülsz egy műtő várójában, amire azt mondták, hogy 45 perc lesz a műtét, és nem jön ki a fiad 3 órán keresztül. Ezt hogy élted meg?
3: Nagyon nehezen, de egy kicsit én még visszatagozódnék, ha megengeditek a Pixeged Akadémia lehívására, amikor Patrik lement, azt tudnotok kell, hogy létszám fölöttiként utólag hívták le. Pont a Tromosba elért eredményei miatt. És ott voltunk lent 3 napot, játszottak azzal a csapattal, akik később a csapatává váltak, és a Patrikot már nem az akadémiai felvételi idején hívták le. És aztán gondolhatod, ott voltunk, hogy Patrik elvégezte a 8-at, tudtuk, hogy most ugye ez az utolsó éve 8-ban, és tovább tanulást meg kellene beszélnünk. Azért voltunk nagyon-nagyon nehéz helyzetben, mert nem tudtuk, hogy hogyan tovább. Tehát ott álltunk a gyerekkel, aki 1,5 év alatt olyan eredményt produkált, ami számunkra Karolinával és az öccsével egy csodálatos, és az egész család büszke volt rá, hanem ott álltunk a gyerekünk előtt, hogy most hogy segítsük tovább, mert láttuk, hogy Patrik nagyon boldog volt, mindannyian borzalmasan boldogok voltunk, de tudtuk, hogy ennek miért sokkal nagyobb felelőssége van. A felelősség abból állt, hogyha nem veszik fel az akadémiára, akkor Pesten hogyan tovább, mert marad a Tromosba, vagy ha felvennék az akadémiára, akkor viszont szegedi iskolákat kellett választanunk, és apaként, szülőként azt tudtuk, hogy azt fogjuk átélni, hogy a gyerek elköltözik, benn fog élni az akadémián, és fogjuk látni 2-3 havonként, amikor vagy hazatud, vagy elmegyünk és megnézzük a meccseit. Nekem az apai szívem az a büszkeségről szólt, és Karolinának is, és nagyon szorítottunk, hogy a Patrik Álmai valóra váljanak. Képzeljétek el, amikor 3 napot felvételiztünk, majd hazamentünk, és megközelítőleg 30 napig vártunk az eredményre. Mi nem tudtuk, hogy ez a döntés miért volt ilyen nehéz, kiderült azért, mert a létszám fölöttiként kellett elintézniük, hogy felvegyék a Patrikot, ez mint szponzori támogatás, ruha, teljes ellátás az akadémián, és ez egy teljesen összefogó dolog volt, de hozzáteszem, gondolhatjátok Pik Szeged rajongóként, milyen érzés volt, mikor felhívtak minket, és közölték, hogy a Patrikot szeretettel várják az akadémián, felvették. Hát akkor jött a neheze, igaz, Patrik? Hogy akkor választunk iskolát, és Magyarország top 10 gimijéből választottuk az egyiket, választottunk egy piarista gimnáziumot, illetve egy általános gyengébb gimnáziumot, és hát olyan felvételit produkált Patrik, hogy a legnehezebb gimibe vették föl, akik sajnos nem támogatták a sportot. A sportolókat nem támogatták, hanem még szigorúbb követelményeknek támasztották alá, és én ezt nagyon szomorúan éltem meg apaként, hogy az én gyerekem, aki mind a két fiunk kitűnő tanulóként, nagyon jó tanulóként végeztek az általános iskolába, egy olyan iskolába fognak elkerülni, ahol nem támogatják a legfontosabb dolgot, és szerintem minden szülő nevében beszélhetek, hogy a gyermekünk valamit szeret, és az bármilyen sport legyen, vagy bármilyen elköteleződés, néptánctól kezdve, Tamás, itt most gondolok zenére, bármire, persze, tehát azt csinálhatja, amit szeret, és az iskola pedig ebben nem támogató. És ezt nagyon várom a leendő kormánytól, hogy igenis minden iskolába tegyék lehetővé azt, hogy támogassák a gyerekeket abban, amit szeretnek, és ha ezt magas szinten művelik, legyenek támogatóak.
2: Abszolút. Velük
3: szemben, elnézőek, de támogatóak, igen. És emlékszel rá, Patrik, mikor felvettek a gimibe, mit mondtál, hogy ez milyen? Ez olyan kátás, emlékszel?
4: Igen.
3: Azt mondta Patrik, ez olyan kátás, a legnehezebb feladatnak ment neki a gyerekem, úgyhogy felvették, és hát nem volt szebb öröm, mikor levittem az akadémiára. Ugye a felkészítési táborba vittem Patrikot rögtön július elején, úgyhogy összesen pihent 4 hetet az iskola után, és már is elkezdődött a felkészülés, és levittem a Pik Szegedbe, bekerült az akadémiára, majd elmentetek, ugye, ha jól emlékszem, a NEK-ába, ugye, Balatonra?
4: Igen.
2: Tehát akkor úgy döntöttetek, hogy egyszerre csinálod az akadémiát, és közben a legnehezebb iskolai választást és a tanulmányi pályát.
4: Igen.
3: Igen, mert ott hozzáteszem, informatikára vették fel, amit nagyon szeret, és akkor a szerelem volt neki az a tantár, hogy azt mondta, hogy apa, én ezt szeretném csinálni. Hozzáteszem, átbeszéltük az iskolákat is, és mondta, hogy mégis megpróbálja. Tehát ő a választása a küzdelemről szólt, nem a könnyű iskoláról, hanem a legnehezebb iskoláról, az informatika szakról. Szóval ebben is Patrikot annyira becsültem, és annyira támogattuk, hogy ez sikerüljön, és össze tudja hozni. Ez Tamás, szerintem minden szülőnél a legnagyobb felelősség, hogy a gyerekét támogassa, az ő döntését várja meg, és hogyha a gyermeke dönt egy ilyen felelősséggel, ilyen sportkarrierrel és ilyen jó tanulmányokkal, hadd döntse elő, hogy szeretné csinálni.
2: Hát ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és nagyon ritka hozzáállás, amit most elmondtál, az, hogy a gyermeket egyrészt egy úton terelni, ami tudja a szülő, hogy a legjobb neki, mégis olyan értelemben felnőttnek nézni, hogy bízni az ő szavában, véleményében, és együtt kialakítani ezt az utat, és ez szerintem egy óriási tanulság ebből, viszont innen hogy folytatod a történet, mert még úgy tudom, még mindig nincs vége.
3: Igen, és itt jött a neheze, eddig is küzdelmes volt, és aztán jött a legnehezebb rész, amikor Patrik elkerült az edzőtáborba, és saját csapattársaival ütközve megsérült. Felhívott, hogy apa, nagy baj van, megsérültem, és úgy néz ki, visszavisznek a csapatbusszal Szegedre. Fú, először nagyon pánikban voltam. Sajnos én apaként mondtam egy mondatot, amit nem bántani akartam Patrikot, és igazából én nekem ott apaként más mondatot kellett volna mondanom. Azt mondtam Patriknak, hogy lehet, hogy itt Patrik véget ér a pályafutásod. Nagyon-nagyon sajnálom, mindig megbeszéltünk a Patrikkal mindent, és akkor olyan teher volt az én fiam, hogy nem kellett volna még ezt így elmondanom neki az én gondolatomat, ami elsőre kisiklott a számon, de tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. És aztán az én fiam visszavitték a busszal, elkezdték vizsgálni, és először azt gondolták, hogy rehabilitációval talán meg tudják menteni a műtétről. Hozzáteszem, a PIK Szeged rehabilitációs csapat előtt a óriási tiszteletünk. Így az, Patrik, amennyi törődést kapnak azok a gyerekek ott az akadémián, le a kalappal a vezetés előtt és a maga a rehabilitációs csapat előtt, mindenben a gyerekek rendelkezésére állnak. Aztán megállapították, hogy műteni kell, és itt jött a tortúra, bekerültünk a kórházba, és mondták, hogy sajnos porszleválás van szilánkos sérüléssel, meg kell, hogy műtsék, mert ezért vannak Patriknak fájdalmai. És aztán volt még egy nagyon rossz helyzetünk, akkor még a magyar egészségügyet jellemezte, és reméljük ez a kormány azt is rendbe teszi. Időpontot jelöltek ki, hozzáteszem, reggeli időpontot, lementünk Patrik előtte két napon, már nagyon-nagyon szorongott, élete első altatásos műtétére készültünk. Mi szülőként, Karolina, én is nagyon-nagyon izgultunk Patrikért, majd aztán lementünk, és közölték a kórházban, hogy sajnos el kell halasztani, mert olyan műtétek kerültek be, amit nem tudna, azt kell elvégezni, életmentő műtétek mindig az elsődlegesek, de nem volt lehetőség arra, hogy másik műtőben műtsének, orvos hiány volt már akkor náluk, és aztán adtak egy újabb időpontot, megint a szorongás, a várakozás időpontja, ami minden szülőnél szerintem borzalmas, majd kijelölték, megint lementünk, és a második műtétnél ott várakozva megint közölték, hogy hát ez sem jön össze. Én akkor megmondom őszintén, fájdalmat és dühöt éreztem, hogy a gyerekem, akit láttam, hogy milyen várakozása és mennyire izgul, megint ott hagyjuk ebben az állapotban, és én egy kicsit elővettem a rosszabbik énemet, és kicsit erélyesebben összeveszve a vezető orvossal, elmondtam a véleményemet, hogy egy kisgyereknek az életében, hogy ez mekkora traumát tud okozni. Végül is Mázlinkra akkor hathatósan körbenéztek, mondjuk így, és másnap reggelre betették a műtétre. Úgyhogy mi aznap az ottani barátommal, Tomival elmentünk strandra, visszavittem Patrikot este a kórházba, és egy Péter barátomi támogatásával vártam a másnapi műtétet. Hát borzalmas volt, Tamás. Mondták, hogy ez egy 45 perces műtét lesz, meg az előkészület, stb. Hát ez a műtét elhúzódott majdnem 4,5 órára az előkészületekkel együtt, úgyhogy én ott hideget-meleget éreztem, és tördeltem a kezeimet, hogy mi fog történni. És amikor kihozták Patrikot a altatással, ugye kitolták, és akkor még nem ébredt fel, az orvos rögtön megnyugtatott, hogy nagyon nehéz műtét volt, ezért tartott eddig, de megmentették Patriknak úgy a porcát, hogy a kereszt tartása lábában megmaradt, tehát nem ment tönkre a sportkarrierje. Na hát innen kezdődött az ébredésünk.
2: Egészen fantasztikus, és újból felel, és újból folytatja, és aztán innen akkor hogyan tovább, Patrik?
4: Hát itt ugye elkezdődött az a szép lassú felépülés, ugye itt először ugye nem tudtam hajlítani egyáltalán a lábam, nem tudtam használni szinte, ugye mankó, és akkor szerencsére ott ugye minden elérhető volt ott a Szegednél, ott mindent megpróbáltak, hogy mondjuk az izbom ne sorvadjon le, vagy hogy a használatlanság miatt ne gyengüljön, ugye hajlítgatták a lábam ilyen képekkel, kezelték a térdem háromféleképpen, ott nagyon sokat töltöttem ugye a rehabilitáción, aztán ugye amikor ez az egész megvolt, ugye akkor kezdődhetett a gyógytorna, és a gyógytorna előtt megnézték a combomat, és 2 vagy 3 centivel kisebb volt a bal combom, mint a jobb combom, ami látszólag is ugye látszik, hogy mekkora. Így kezdtem el a gyógytornát, ott az elején ugye nagyon rosszul ment, mert nagyon nem éreztem jól, meg minden befáj kb. És azt így csináltam egy Három hónapig szerintem, és igen, azután kezdődött el a kondis felépülés, hogy tudjam terhelni, és az rövidebb idő volt, hála Istennek, az ilyen egy, nagyon maximum kettő hónap volt. Aztán ott...
2: Hát az is, azért egy sportkarrierben, sportszezonban egy-két hónap, óriási idő, ezt én is, mint Alpesis élő, ezt tudom mondani.
4: Igen, igen, sajnos. De a többihez hát képest rövidebb volt.
3: Okay. Gondolj bele, én csak mindig azt láttam Patrikon, hogy iskolába kell teljesíteni, a rehabon kell teljesíteni, a többiekkel szemben elvárás volt. Tudod, pont attól féltünk, hogy ne legyen kiközösítés, mit keres egy sérült játékos egy ilyen magas szintű akadémián, de nagyon támogatóak voltak, és Patrik ezt próbálta ügyesen, le a kalappal előtte, tanulással, odafigyeléssel, plusz terhelésekkel, és nagyon támogató asszisztensekkel végigélni az első fél évet, ami szerintem borzalmas, nehéz volt. Gondolj bele, az álmai megvalósultak, PIK akadémián részt vett sportolóként, majd lesérül, és ez minden álmát ketté töri, nem tudja, hogy lesz a jövő. Én azt gondolom, én tanultam a fiamtól akkoriban kitartásról és erőről és hitről, hogy van remény, és apa ezt meg fogjuk csinálni.
2: És Gábor, nem tudom, hogy mennyire beszélhetünk erről, vagy ezt mennyire érintsük a műsorban, de ugye utána még neked is voltak olyan egészségügyi problémáid, amik szintén egy átlagos fiatalnak hát felemésztenék valószínűleg sok esetben, hogy az apjuk nem tud egy adott pillanatban vagy napon mellettük lenni, de hát Patrik nem egy átlagos fiatal.
3: Igen, ez nem az első évet érintette Patriknál, akkor már a PIK Szegedben felépült, és a következő évben beszéltük, átigazolt az Algyőbe, ez ugyanúgy Szegeden van, és a kicsit az Algyői sikerekről beszélünk, és aztán mesélek én, hogy mi történt a végén. Jó, Patrik, elmesél. PIK Szeged sok-sok szenvedés után átkerült egy csodálatos csapatba, és a sikerekről, Patrik, talán te beszélj, szíves.
4: Jó, hát ugye ott átkerültem az Algyőbe, ott még úgy történt, hogy beszéltem a PIK Szegeddel, aki volt az edzőm, ott mondta, hogy sajnos el kell bocsátaniuk, mert ugye nem tudtam teljesíteni ez az egy év alatt. Természetesen megértettem a helyzetet, de nagyon rosszul esett. Utána mondta, hogy van több csapat, aki érdeklődik, ilyen az egyik ugye az Algyő, meg van még, azon kívül kettő vagy három, és akkor ott beszéltünk a ugye apukámmal, meg a szüleimmel, hogy ott mi lenne a legokosabb, és akkor nagyon sokáig az volt terve, hogy hazajövök. És már kerestük a sulit Pesten, már szinte minden megvolt, és akkor egyik csapattársam a PIK Szegednél, akiben nagyon jóba voltam, ő mondta nekem, hogy ő megy az Algyőbe, és hogy miért nem tartok vele. És akkor ott újra elkezdődött a tervezés, mert akkor mondtam, hogy akkor megyek oda. És akkor ott július végén lementem ugye edzőtáborba, ott nagyon jól éreztem magamat, nagyon gyorsan barátokra leltem, szerencsére, és ott akkor maradtam Algyőn, ugye ott már csak egy koleszt kellett megszerezni, és az sokkal egyszerűbb munka volt, és így jött az Algyő. A sikerek azok viszonylag hamar jöttek, mert az első meccsünk a szezonban az pont a PIK Szeged ellen volt, és az Algyőben nagyon sok játékos, az PIK Szeged játékos volt, csak kidobták különböző indokok miatt, nagyon sokat sérülés miatt, vagy elment máshova, és akkor utána került az Algyőbe, és akkor ugye ott nagyon meg akartuk úgymond verni a PIK Szegedet, és az első meccsen a szezonban sikerült is, hála Istennek, úgyhogy ott nagyon jól éreztük magunkat, ugye utána volt egy nagy ünnepség, meg minden.
3: Bocsánat, hogy egy kicsit a pikantéria, a Szegedet otthon verték meg.
2: Azta.
4: Igen, úgyhogy ott nagyon jól éreztük magunkat, aztán utána a szezonban jöttek továbbra a sikerek, a nyerések, csapatok ellen, és a szezon végére odaértünk el, hogy tök mindegy, hogy mi lesz az utolsó három darab meccsnek az eredménye, mert hogy maradunk a negyedik helyen a korosztályunkba.
3: Hozzá hozzáteszem, Patrik olyan eredményt produkált, annyi gól dobott, hogy meccseket döntött el. Beszélhetünk egy Debrecen meccsről, amikor 5 perc alatt 6 gól dobott és megfordította a meccs eredményét, vagy a Békés ellen, amikor az első 5 percben lesérült és visszaküldték, hogy rajta függ a meccs eredménye, és jobb szélsőként fordította a meccset és megnyerték. Szóval egyszerűen olyan társaságra lelt, a Tibi az edzője jó voltából egy olyan kollektívába került be, amivel tényleg annyira motiválták a fiúkat, hogy hihetetlen eredményeket produkáltak.
2: Hát ez egészen fantasztikus. Gábor, még rátérhetünk a te?
3: Igen, aztán Patriknak a tanulása volt ott a legnehezebb, hozzáteszem, direkt nem mondom a gimnázium nevét szándékosan, nem támogatták a Patrikot, nagyon rosszul tanult. Uh-huh. A sok edzés, versenyek és utazás, ami náluk hétköznap is volt, tehát ezen a szinten már az U18-al ők rengeteget mentek, ugye az országba utaztak mindenhova, nem támogatták a sportot, ezáltal a tanulmányi eredményei nagyon veszélyben voltak, de Patrikkal úgy gondoltuk, hogy sikeresen veszi a másodikat is, és aztán történt egy tragédia, nekem a hasnyálmiri gyulladásom lett, az Efe köven bement a hasnyálmiri csatornába, berobbantotta a hasnyálmirigyemet, és olyan magas faktorral összeestem, aminél azt mondták, hogy egy ezrelékes ilyen van az életre, tehát szóltak a családomnak, hogy jöjjenek elbúcsúzni. Patrik akkor az iskolát ott hagyva az utolsó 2 hetet, javító dolgozatokat, eljött és ott volt velem a családom is, és aztán megműtöttek, de mondták, hogy nincs esély a túlélésre, és Patrik ott volt velem. Sajnos ez azt eredményezte a fiamnak, hogy 4-ből buktatták meg, és hozzáteszem, tudtam, hogy milyen nehezen ért el abban az iskolában a kerteseket is. Szóval én túléltem, és a kisfiam ott, mikor felébredtem, ott volt az ágyamnál, és mondta, hogy apa, nagy baj van, valószínű meg fogok bukni. És ilyenkor egy szülő, és főleg én annyira nehezen éltem meg, hogy miattam történt egy ilyen, de ő azt mondta, hogy az a legfontosabb, hogy itt maradtál közöttünk, és én azt mondtam a fiamnak, hogy figyelj kicsi, most újra tervezünk újra, most az iskolával van a baj, csináljuk meg azt, hogy kielvezed a nyarat, van egy csodálatos szerelme, és tegyük hozzá, őt is említsük meg Patrikkal, az életébe bekerült egy szerelem, egy csodálatos hölgy, Ildi, aki a legnagyobb támogatója volt Patriknak már az akadémia lekerülésében is, és azóta is Patrikot motiválja tanulásban, sportban, mindenben, úgyhogy Patrik ebből szerencsés, hogy olyan családja van, és olyan szerelme, aki tényleg támogatja a sok lemondásokkal járó sportkarrierjét. Akkor megbeszéltük, hogy töltse a nyarat úgy, ahogy töltötte, hogy jött az edzőtábor, és azt mondtam Patriknak, hogy kicsim, kikerültem a kórházból rá másfél hónapra a rosszul létem után, és az 5,5 órás műtétem után, aminél azt mondták, hogy nem fogok megmaradni. Intenzíven mély altatásból fölébredtem, és aztán láttak esélyt talán, hogy túlélem, és aztán ott láttam a gyerekemet a szemében a könnyekkel, én azt mondtam, hogy muszáj élnem, és aztán persze hozzáteszem, barátaim is támogattak, és mellettem voltak ebben a nehéz időkben, és aztán elkezdtünk iskolát keresni. Képzeld el, Tamás, én nem tudtam, hogyha valakivel történik valami tragédia, és mint Patrikkal ez a furcsa helyzet, hogy a tanulmányai a sport miatt leromlanak, mert az iskola nem támogat. Elkezdtünk iskolát keresni, megbeszéltük, hazaköltözik, és itthon nagyobb támogatással tud tanulni, és a sporttal keresünk egy olyan csapatot, ami méltóan az ő tudásához. Majd 18 iskolát kerestem meg a Fidesz alatt. 18 iskolának írtam e-mailt, elkezdtünk levelezni, nyári szünet, gondolhat, hogy senki nincs az iskolákban, és aztán nagyon sok telefonnal, utánjárással, ahol visszautasítottak a lakcímünkön, Dunakeszén az új iskolában létszám fölött miatt nem tudták felvenni. Tehát nem az volt, hogy akkor a lakhelyihez közel gimnáziumba segítenének, egyszerűen nem találtunk iskolát. Mindenki azt mondta, bukott diákot nem vesznek föl, teljesen mindegy, milyenek a körülmények. Én azt gondolom, és tényleg most már nagyon örülök, hogy új oktatási miniszter asszonya van ennek a szép országunknak és a vezetésnek a Tiszapárton belül. Nagyon örülök miniszter asszonynak, hogy az oktatásért ilyen hittel és szeretettel fordult. Ez egy olyan probléma volt, amit nem tudtunk megugrani, hogy hogy lesz a gyerekem tovább tanul, hogy lesz a tanulmányai, és aztán Újpesten a sportiskolában az igazgató helyettes behívott minket, és egy borzalmas bizalmat adott nekünk, mondta, hogy erre nem került sor még az iskolában, de ő ad egy bizalmat, mert látja, hogy mint szülők, mint Patrik, hogy áll ez az egészhez, illetve megnézte ugye, hogy az addigi bizonyítványai, ugye az általános iskolai bizonyítványai mit produkáltak, és aztán, hogy nagyon büszkék lehessünk rá, a Patrik ezt meghálálta, a legjobb. Mi volt a fél évkor, Patrik, segíts nekem, légy szíves, írta.
4: Különbözeti?
3: Igen, különbözetiben a legjobbat írta, és egy iszonyatos magas, 4 fölötti átlaggal végzett az iskolában, úgyhogy én azt gondolom, nem csak az átigazolása lett nagyon sikeres, és hazajött, és a Dunakeszi
2: tapasztalat. Hanem az iskolavehetés is.
3: Igen, hanem a tanulás is.
2: És ez egy kulcs.
3: Ebből fantasztikusabb vizsgát.
2: És a kulcs, egy mondat, amit mondtál, szerintem ez az értékrend, amit le kell fektetni a fiataloknál, hogy meghálálta a bizalmat. Mert az, hogy valakiben hisznek, valakit támogatnak, az egy kulcsfontosságú pont lehet, de legalább annyira kulcsfontosságú, mint hogy ennek érezze a pozitív súlyát, és ezt munkával meghálálja, és ezt Patrik meg is teszi. A ti történetek egészen elképesztő, és még sok minden előtted, Patrik, még így egy rövid záró kérdésnek azt feltenném, hogy mi az álmod?
4: Nekem nagyon sokáig ugye az akadémia volt, de ugye szerencsére be tudtam kerülni egybe. Nagyon sokáig, még szerintem most is, ugye az, hogy kimenjek külföldre kézilabdázni. Először Magyarországot szeretném megnézni egy, ha nem is NBA-1-et, egy NBA-1-B-t, hogy milyen ott az intenzitás, milyen a sport, és ugye NBA-1 az álom, de igen, és nekem még a külföld az még mindig maradt, mert meg szeretném nézni külföldet, hogy ott milyen sportolni, meg ilyenek, és nekem így a célom az először is itt Magyarországon elérni egy nagyobb eredményt felnőtt kézilabdával.
2: Óriási. Én ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és tényleg kívánom, hogy minden álmod megvalósuljon, és hogy együtt ezt az utat, mint apa és fia, és hát mint család persze, Pároddal, Gábor, végig tudjátok járni, együtt ezt az utat, mint apa és fia, és hát mint család persze,

0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival. A Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Pislákol 10 gyertya vér azt a szobában nélkülem. Lépcsőkön bukdácsol hajnalban egy magam itt velem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
3: Nagy örömmel köszönök mindenkit, ez itt a Médiapiac. Gulyás István a vendégem, M5 volt csatorna igazgatója. Mondhatnám azt, hogy most bulváros felvezetést szeretnék, hogy botrányhős, mert hogy téged ugye biztonsági őrök vezettek ki, és akkor még mondhatnék olyanokat, hogy letiltották az utolsó műsorodat, amit te itt próbálsz eljuttatni mégis a közönséghez.
4: Nem én próbálok, Tamás.
3: Segítesz linkekkel, vagy rámutatsz arra a linkre, ahol még ezek elérhetők, de nyilván ez erős túlzás, és tényleg csak a bulváros vénám szólal meg ilyenkor. Ez itt a kérdés, ugye ez volt az, hát mondhatom, hogy ikonikus műsor, 5 évig ment az M5 csatornán, amelynek te műsorvezetője volt, és mondhatom, hogy producer és hiszen kitalálója is. Konteós műsor ezt a vádat kapta. Amire én tudom neked mi a válaszod, hogy ez hülyeség. De
4: helyettem mondtad ki. Szerinted konteós műsor?
3: Én nem leszek Kócián Péter, akivel interjúztál még néhány órával a felvételünk előtt. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem. Én nagyon kedveltem ezt a műsort, és azt gondolom, hogy olyan témákat szólaltatott meg, amiről jó, ha hallanak az emberek. De azt is hozzáteszem, és akkor ez lesz a vitaindító köztünk, hogy mégiscsak egy politikai oldalnak a kulturális, külpolitikai, ideológiai megközelítéséhez igen közel álló az a világ, amit ti ott felrajzoltatok abban a műsorban.
4: Melyik politikai oldalnak?
3: Fidesz.
4: Te gondolod, hogy ez, tehát akkor, amikor egy műsorban, mondjuk amikor kezdődik, akkor Pogonyi Szabolcs a CEU tanára, Schmidt Mária, Elsimon László, vagy mondjuk Gerő András van benne, akkor ez mennyiben kötődik a Fideszhez? Tehát Gerő Andrást azért nehezen nevezném fideszesnek. Pogonyi Szabolcsot nehezen nevezném fideszesnek. Schmidt már

0: és Elsimon László között pedig igen éles viták és konfliktusok is kialakultak a műsor folyamán. Tehát ez egy beszélgetős műsor volt, ahol különböző világmegfejtéseket próbáltunk megadni, és erre rámondani, hogy napi politikával foglalkozik, hát bocs.
1: Az egy másik téma. Várjál, az egy másik téma. Arról is beszéljünk, mert ugye az MTVA kiadott egy közleményt, hogy téged miért mentettek fel a pozíciódból, és ők azt mondják, azt írták, hogy súlyos kötelezettségszegést követtél el, hiszen direkt napi politikai témákat vittél be ebbe a műsorba, vagy a műsor folyamba. Tudtad, hogy a politika beemelését tiltják, te mégis bevállaltad, vagy hogy nézett ki ez a folyamat? Hányszor figyelmeztettek téged, hány olyan jelzés érkezett, hogy ezt hagyd abba?
0: Nézd, arról, hogy a politika beemelése ebbe a műsorba ne legyen, erről őszintén szólva ilyen konkrétan és ennyire egyértelműen soha nem volt szó. Az, hogy azokért valóban kaptam...
1: De olyan... akkor hogy ilyen átvitt értelemben? De... Becsomagolva? Hogy...
0: Tamás, mi a politika? Tehát azért az emberek számára a politika az, ami a parlamentben zajlik, ami ebben a pillanatban szerintem szájkarate, szerintem fejben kardozás és egymás mocskolása. Akkor, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy ebben a 21. századi kialakuló világrendben a különböző tradicionális és új világhatalmak hogyan próbálják a világot valamiféleképpen rendszerbe fogni, és ennek milyen... akár szociokulturális, akár politikatudományi, akár bármilyen történelmi előzményei vannak, és adott esetben akár következményei lehetnek, szerintem az nem politika. Az politikatudományi elemzés. A politikatudomány pedig része a kultúrának, és ha valaki erre azt mondja, hogy napi politika, akkor azt én nagyon sajnálom.
1: Akkor ezt bontsuk ketté, először foglalkozunk ezzel, mert én a másik oldalról nézem. Én azt gondolom, hogy ez is politika, de hogy minden az. Sportról nem tudunk úgy beszélni, persze, őszintén, hogy ne érintenénk a politikát. Azokról a kulturális témákról, külpolitikai irányokról, kultúrharcról nem tudunk úgy beszélni, hogy napi politikához ne érjünk hozzá. Tehát én ebben megengedő vagyok, ha érkezett-e egyáltalán ilyen kérés, és akkor ez a másik fele a felvetésnek. Érkezett-e bármiféle kérés, az önmagában abszurd kellett, hogy legyen, de akkor azt mondod, hogy így nem
0: így konkrétan
1: határozottan nem közölték
0: vele. Úgy, hogy akkor ne politizálj.
1: De akkor mit mondtak? Mi volt a figyelmeztetés? Hogy mutattak egy 40 másodperces részletet?
0: Munkajogilag a figyelmeztetés.
1: Egy nyári ismétlésben?
0: A munkajogilag a figyelmeztetés azt jelenti, hogy valamire konkrétan fölhívják a figyelmemet, ezért írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetésben részesítenek, és én ezt a figyelmeztetést átveszem az aláírásommal, és akkor dokumentum van róla. Ilyen dokumentum soha a büdös életben nem született a televízióban. Az előfordult, hogy fölhívott a programigazgató, hadd ne mondjak neveket, kideríthetik a nézők bármikor, hogy nem jó az, hogy mondjuk Bogár László megjelenik egy műsornak a promóciójában, egy história műsor promóciójában, ami egyébként Mohácsról szól, és Bogár Lászlót mindketten ismerjük. Tudjuk, hogy bár elkötelezett egy politikai oldali rend, de mondjuk Mohácsról napi politikai szinten szerintem elég nehéz beszélni. És különben is Laci bácsi egy olyan gondolkodó, akinek nyugodtan meg lehet hallgatni a gondolatait Mohácssal kapcsolatban. A másik dolog pedig az a bizonyos sorosozás, ami úgy nézett ki, hogy ugyanettől az úriembertől kaptam egy e-mailt, amiben volt egy 40 másodperces videó, a videóban volt Máté Áron, aki egy teljesen más szövegösszefüggésben 30-as, 40-es, 50-es évek szocialista vagy kommunista irodalmát elemezve elmondta, hogy ennek elemei, képei megjelennek a Soros Birodalom irodalmában is. Tak, lezárva és folytatta teljesen másfelé. Ezt sorosozásnak értelmezték, és megkérték, hogy vegyük ki az ismétlési listából. Szerintem ez sem figyelmeztetés.
1: Megkért vagy utasított?
0: Hát ez érdekes. Én utasítottam a kollégákat, hogy elkerülendő azt, hogy bármiféle problémájuk legyen nekik, vegyük ki ebből a rendszerből.
1: A nyári ismétlési listát emiatt meg kellett kicsit bolygatni.
0: Az egészet újra kellett írni.
1: Ezen két sztori miatt. És ez azért furcsa, mert magad mondtad el egy interjúban, éppen Kocsián Péternél, hogy korábban is voltak akár szakmai vitáid, még a fideszes vezetés alatt. És akkor felemelted a hangod, és hangosan érveltél. Itt pedig kaptál egy e-mailt, és azt mondod, hogy egyből végrehajtottál. Mi ez a változás? Mi történt veled?
0: 52 ember dolgozik az M5 csatornán. Egy intakt csatorna volt. Talán még most is az. ezeket az embereket részben én válogattam ki. Nagyon sok tanítványom van közöttük, hihetetlenül tehetséges emberek. Nem szerettem volna, hogyha ezeknek az embereknek bármi baja lesz. Ennyire egyszerű. Tehát a tanárén mindig ott van benne.
1: Vagy neked? Hát hozzád nyúltak volna először, nem? Hiszen Tamás. Te nem hajtottál végre akkor egy kvázi utasítást.
0: Tamás, ez most tök jó, hogy e felől közelíted. Én nem félek attól, hogy velem mi történik. Hogyha végignézzük az én élettörténetemet, akkor elég sokszor kirúgtak már. Elsősorban azért, mert olyan határozott véleményt fogalmaztam meg. Egy évvel a nyugdíj előtt az ember elkezd gondolkodni, hogy most határozott véleményt fogalmazzon meg, vagy végül is egy nem túl bonyolult dologban inkább megvédi a kollégáit, és azt mondja, hogy oké, okay, menjen át. Mm.
1: Hogy nézett ki ez a folyamat? Tehát akkor kaptál ilyen informális javaslatokat arra, hogy akkor itt-ott kéne változtatni? Micsoda
0: eufémizmus.
1: Muszáj, mert úgy látszik, hogy akkor nincsenek hivatalos papírok és utasítások, akkor
0: hát figyelj, ebből, be kell csomagolnunk. Lesz egy szép vastag munkaügyi per.
1: Ahol már készülsz erre.
0: Persze, nyugodtan elmondhatom, Schiffer András lesz a képviselőm, a jogi képviselőm. Nem hiszem, hogy bármivel is be tudják bizonyítani, hogy én olyan hibákat követtem el, mint amiket egyébként abban a közleményben leírtak, vagy mint amiket Herceg Márk leírta a 444-es cikkben.
1: És András mit mond, hogy nyerhető?
0: Ezt majd idővel.
1: Oké, okay, majd megkérdezem őt is. Jó, hogy visszatértél a Herceg Márkhoz cikkhez, hiszen ezzel indítottam. Fájt neked, amikor olvastad ezt a cikket?
0: Elnézést, Tamás. Nézd, politikai bulvárral és politikai trash-sel én nem nagyon szoktam foglalkozni. Eddig sem foglalkoztam.
1: Még azzal sem, ami rólad szól?
0: Nem érdekel. Aztán, amikor leírták, akkor onnantól kezdve elkezdtem visszaszámolni. Tehát ez egyértelmű volt.
1: Hogy elkezdtél visszaszámolni?
0: Úgyhogy ez 13 óra 35 perckor megjelent a cikk. Én körülbelül ilyen 3-4-kor elolvastam. Na, mondom, akkor innentől kezdve nézzük, hogy mikor jön a telefon. 3 óra 00 perckor megérkezett. Hogy menjek föl a HR-re, átadtak egy azonnali felfüggesztési határozatot, senki, semmilyen főnök, senki nem beszélt velem, és szépen elhagytam az épületet. Őrült jól néz ki egyébként az én eposzi történetemben, hogy engem kivezettek. Ez egy protokoll a televízióban, és megvédem azokat a kollégákat, akik akkor ott voltak, mert szerintem ők is szégyelték egy kicsit magukat, azok a biztonsági őrök, és nagyon kedvesen, jó nagy távolságot tartva. Szerintem egyszerűen be nem is vette volna észre, tehát ezt valaki már becsekkolta, hogy ez így lesz.
1: Úgy értse mindenki, tehát az MTVA épületébe bemenni nem egyszerű.
0: Így van, és kijönni sem, mert hogyha letiltják.
1: Ha letiltják a kártyád, akkor...
0: Hát figyelj, nagyon izgalmas lett volna, ha ott tartanak, túsznak. Tehát azért...
1: Hát nem tudsz kimenni.
0: Persze.
1: Igen. Ja, ablakon kivászol.
0: Tehát kiengedte.
1: Ez még szép tőlük. Akkor te azt gondolod, hogy ez a Herceg Márk cikk indította el ezt az egész láncreakciót, tehát ők tényleg nem tudott a vezetőség arról, hogy ez a műsor így, ahogy volt, kiment, és ez a Herceg Márk cikk a 444-en hívta fel az ő figyelmüket arra, hogy itt valami olyasmi történt, aminek nem szabadott volna?
0: Tamás, ez egy ideiglenes vezetőség. Tehát itt az a feladata ennek a vezetésnek, hogy kitakarítsa az MTV-t, megalapozza a teret az új vezetésnek. Tehát ezeknek a szakmai hozzáértése, vagy mondjuk a vezérigazgatónak a szakmai hozzáértése, aki önmaga is bevallja, hogy ő neki nincs televíziós tapasztalata, honnan lenne, egy kiváló ügyvéd, de egyébként nem ezzel foglalkozott. Tehát ők ezzel nem hiszem, hogy foglalkoztak. Tehát gondolj bele, hogy előtte 29-én, augusztus 29-én volt a Mohács közvetítés. Ugye itt jönnek az összeesküvés elméletek, hogy lehet, hogy már ez is benne volt, én nem tudom. Aztán 31-én elindult a műsor, az AI és a könyvégetés vagy könyvpusztítás kapcsolatáról, ahol azért messze nem olyan nevek voltak, akik mondjuk csak az egyik oldalhoz köthetők. Aztán elsőjén lement ez a műsor, ez egyébként egyszerre volt a televíziós és YouTube premier, a YouTube premier is megtörtént, senki nem szólt egy szót se. Másodikán senki nem szólt egy szót se, majd harmadikán kora délután megjelenik ez a cikk, és a cikk megjelenése után 2 óra 25 perccel ki vagyok rúgva. Szerinted?
1: Szerinted iratták a cikket, Herceg Márka?
0: Hát, tudod, ez egy Conteós műsor volt, hogy nem szívesen
1: hát
0: mennék bele
1: Conteóba. Akkor maradjunk ezen a trekken.
0: Nem szívesen mennék bele Conteóba, de szerinted elképzelhető, hogy iratták?
1: Szerinted?
0: Benne van a pakliban.
1: Te mondtad, hogy utána már számoltad a perceket, vagy mikor fognak hívni?
0: Nézd, én már akkor is elkezdtem számolni a perceket, amikor belenéztem a közvetítésbe, a mohácsi közvetítésbe, és azt láttam, hogy hát elég kevesen vannak azon a főtéren a miniszterelnöki beszéd közben.
1: Figyelj, ennyi figyelmeztetés után azért még mindig változtathattál volna, és hívhattál volna más vendégeket, akik egész bizonyosan nem fognak politizálni, vagy nem veszélyesek akkor a te hát gondolatmenetedet folytatva, a jelenlegi hatalomra, ha itt tényleg egy ilyen hatalomátadás lesz majd, ami tudjuk, hogy igen. Ezt megtehetted volna, és akkor miért nem tetted meg?
0: 64 évesen az ember gerince egy ideig hajlik, aztán már nem törik. Illetve aztán már törik.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy kiprovokáltad a...
0: Nem hiszem, hogy ez provokáció volt. Egyszerűen csináltam azt, amit én a szakmai hitvallásom szerint kell, hogy csináljak. Tehát én hiszek abban, hogy akkor, amikor Fodor Gábor, Szent Iványi Pistát, Hegyi Gyula bácsit, meg Gyirószász András leültettem egy asztalhoz, arra senki nem mondhatja azt, hogy ez valamiféle politikai indoktrináció akar lenni. Nem, ezek gondolkodó emberek mérhetetlen nagy tapasztalattal, és ezt a tapasztalatot teszik közé vita formájában.
1: Ez a politikamentesség csak erre a műsorra vonatkozott? Mert ugye Csuha Ildikó megjelent a csatornán egy hártpolitikai beszélgető műsorra, sőt talán kettővel is.
0: Hát Csuha Ildikó most éppen nincs műsorokkal jelen az M5-ön.
1: De akkor ez így volt?
0: Akkor így volt, így van. Uh-huh. Volt neki kell még valamit mondanom Ildikó, illetve a Kérdések órája című műsorra. A Kérdések órája az broadcast volt, a másik az online.
1: Szóval teljesen ötre vonatkozott ott ez volt, a fajta kvázitirdás?
0: Mikor?
1: Mikor szóltak először? Ugye nyáron?
0: Igen, 15-én. Uh-huh. Július 15-én.
1: Akkor július 15-én ezt a teljes M5-re értették?
0: De semmilyen nem hangzott el, le kellett venni egy műsort az ismétlési listáról.
1: Aha,
0: ennyi. Tehát ott annyi volt, hogy ne sorosozzunk. Hát az baromira nem volt sorosozás egyébként. Uh-huh. Tehát még abból a rövid kontextusból, amit átküldött nekem az a bizonyos úriember, ami egyébként egy televízió képernyő felvétel volt, és ilyen kongó hangon beszélt benne Máté Áron, az a kontextust, ha végignézed a 40 másodpercet, vagy 45 másodpercet, abból kiderül, hogy az nem sorosról szólt. Ennyire egyszerű. De elhangzott a szó, és az a helyzet, hogy erre pattannak, tehát senkit nem érdekel.
1: Azt mondtad, hogy egy fillér nélkül távoztál.
0: Így van.
1: Nyilván nem saját akaratodból, ez a szerződésszegés miatt? Tehát ők erre hivatkoztak, és akkor így felbontották a szerződést, és viszontlátásra.
0: Így van.
1: Oké. Okay. Bárkit felhívtál, hogy figyú, ez így nem pálya, nem oké nekem?
0: Nézd, én ezeket a dolgokat, hogyha ezt már így intézték, akkor nem fogok kérni. Tehát akkor perelünk.
1: Azt mondtad, hogy az új vezetés az annyira nem ért a televíziózás, az például a vezérigazgató, ugye ügyvéd, de azért itt van például Bodac Balázs.
0: Fogok véleményt mondani kollégákról, tudod miért nem? Azért, mert egyrészt...
1: Akkor csak a jelenségről segíts nekem véleményt mondani, nem kell a Bodac Balázsról. Arról mondasz véleményt, amiről akarsz, ez egy szabad műsor nyilvánvalóan, hiszen te is szabad ember vagy, bármiről beszélhetsz is úgy, ahogy szeretnél. De hogy azért Bodac Balázs szempontjából, aki ugye televíziós szakember, nagyon nem mindegy, hogy milyen lépéseket tesz meg, és akkor idehoznám a miniszterelnök ismert kommentjét. Amikor már leszerződtek kvázi két emberrel, hogy oda viszik őket, jött a komment, hogy nem hinném, emlékezetes sztori. Ott, amikor ezzel szembesültél, amikor te ezt olvastad, akkor mi volt az első gondolatod?
0: Felháborodtam. A legsötétebb diktatúrát idéző mondat volt ez. Ezt most tök komolyan mondom. Vagy lehet, hogy a mondat nem is volt a legsötétebb diktatúrát idéző mondat, mert miért ne írhatnál akár egy miniszterelnök is egy ilyen hírre azt, hogy nem hinném. Az, ahogyan erre pattantak, és ahogy egyébként egy kiváló híradóst, Hajdú Gábort, meg egy jó műsorvezetőt, Borsa Miklóst, egyik pillanatról a másikra elparentáltak onnan, ez felháborító volt. Tehát ez, ne haragudj, egyszerűen megdöbbentem, hogy a magyar sajtó nem ugrik föl egyként.
1: Mit kellett volna reagálni, mondjuk Bodacnak fel kellett volna mondani szerinted abban a pillanatban?
0: Én nem adhatok tanácsokat Bodasz Balázsnak, és tényleg én
1: egyébként... Ez nem tanács, ez csak a te véleményed.
0: Kedvelem azt a fiút, de szerintem nem a híradó műfajban nőtt föl, tehát azért a híradó az egy külön műfaj, tehát az egy igen, igen komoly kapálás ebben a rendszerben, hogy egy mezőgazdasági hasonlattal
1: ott harcolni és ellenállni kell, ez azt jelenti?
0: Nem, ott nagyon kell tudni a szakmát. Ez egy nagyon, nagyon... hihetetlenül sűrített és eszenciális szakma a híradó, ahol tényleg nem nagyon lehet hibázni. És a Balázs nem csinált ilyet. És ennek következtében nyilvánvaló, hogy van benne egyfajta egyrészt megfelelési kényszer, másrészt meg azért ott van az is, hogy lehet, hogy ő novemberben megy, amikor jön majd az új vezetés. Uh-huh. Tehát nem tudom. Föl is mondhatott volna, meg nem is mondhatott volna föl. Azt tette, amit ő jónak látott. Soha nem fogom megmondani, hogy mit. Én nem vagyok olyan, aki azt mondja, hogy erre azonnal föl kellett volna mondania. Szerintem egy komoly presztízsveszteség volt az ő részére.
1: Az is sötét időket idéz, ahogy a te műsorodat megszüntették, illetve téged eltávolítottak? Az is megijeszt? Vagy felháborít?
0: Nézd, mivel velem történt, nyilvánvalóan felháborít, de az a fajta szeretet, meg szolidaritás, ami ebben az ügyben kibontakozott velem kapcsolatban, ez egyébként meg megnyugtat. Tehát az, hogy ugye nyilván hívhatál volna korábban is, de hát akkor meg nem jöhettem volna, de az, hogy te meghívsz ebbe a műsorba, az, hogy Laci bácsi, aki eddig, Bogár Laci bácsi, aki eddig interjú alanyom volt, az meghív, hogy folyamatosan jönnek a meghívások különböző műsorokba a legkülönbözőbb oldalakról. És én nem szeretem címkézni, nem szeretem azt mondani, hogy oké, most akkor itt van Boros Tamás, és akkor biztos egy balos csávó, aki majd baloldali provokációkat fog velem szembetenni. Nem, én figyelem a műsoraidat, és azt látom, hogy te teljesen korrektül is rendesen csinálod a dolgokat. És egyfajta felszabadulás az, hogy most elmehetek oda, ahová hívnak, oda, ahová akarok. Schiffer szokta mondani, hogy ő mindenüvé elmegy, ahová hívják. Hívtál, eljöttem, beszéljünk erről a dologról. De egyébként szerintem darásvészekben nyúltak. Lehet, hogy ez most nagy képűség a részemről, de sokan meglepődtek, hogy mekkora felháborodás bontakozott ki az ügy körül.
1: Azért kérdezem a te felháborodásodat, és köszönöm egyébként a szavaidat, mert sokan azt rólják fel neked ebben a helyzetben, hogy azért, ami 2010-ben elindult a közmédia környékén, akkor is nagyon sokakat kirúgtak, és képernyős arcokat kirúgtak, és műsorokat megszüntettek. Az kísértetiesen hasonlít ahhoz, ami most történik. Tehát lehet, hogy neked igazad van, és azok a folyamatok, amik most történnek a közmédia házatáján, a sötét időket idéz, de nagyon úgy tűnik, mintha az inga így visszalengene éppen.
0: És ez a normális szerinted? Nem. Tehát nem azzal nyert ez a politikai együttállás, amelyik most éppen a miniszterelnököt adja, hogy itt minden megváltozik, hogy itt majd akkor valóban a szakma, valóban a hozzáértés, valóban a szaktudás.
1: Te szeretted volna ezt?
0: Persze. Ki ne szeretné? Miért te nem szeretnéd, hogyha mondjuk olyan lenne a magyar média szakma, hogy lehetőség szerint senki nem szól bele hatalmi
1: szóval? Akkor úgy kérdezem, hogy te tiszta lelkiismerettel szeretteted-e, vágyhatsz erre, ha te programigazgatóként, vagy bocsánat, hírigazgatóként és programigazgatóként is, azért benne voltál ebben a rendszerben, és ebben a közmédiás rendszerben a Fidesz uralom alatt azért történtek olyan dolgok, amik lehet, hogy még durvábbak is.
0: Kérdezd meg azokat a kirúgott kollégákat, akik akkor mentek el, meg kérdezd meg azokat, akik még ott maradtak, hogy hány embert mentettem meg annak idején. És kérdezd meg azt, hogy vajon miért...
1: Ez mit jelent?
0: Tehát akiket ki akartak rúgni, és azt mondtam, hogy nem lehet.
1: Miért akarták kirúgni őket?
0: Fogalmam sincs, valakinek nem tetszettek.
1: És te szembeszálltál a vezetéssel, és azt mondtad, hogy nem, ők maradnak?
0: Így van.
1: Neked rendszeres konfliktusaid voltak a vezetőséggel?
0: Hát...
1: Te ilyen lázadó voltál?
0: Elég tüskés. Nem vagyok lázadó, én azt hiszem, hogy elfszerű vagyok. Tehát elég tüskés csávó vagyok. Tehát nagyon jó kedélyű tudok lenni, és jókat röhögök a körülöttem zajló világon, de azért azt gondolom, hogy van a személyes autoritásnak egy olyan szintje, ahová nem engedek be senkit, akkor sem, hogyha az mondjuk hatalomban, pozícióban fölöttem áll. Te és mikor, ez a szakmai autoritás.
1: Mikor szembesültél először azzal, hogy ahogy itt a közmédiát igazgatják, csinálják, és te már ott voltál ebben pozícióban, az úgy nagyon nem oké.
0: Én mikor? 1990-ben. Okay. Tamás, én MDF alapító tag voltam. Én 1990-ben, amikor 88-ban voltam egyébként az alapító tagja, 1990-ben több más emberre, ha nem mondjak most neveket, mert teljesen más oldalon állnak, én a liberális műhely egyik alapítója voltam, és akkor, amikor az MDF megnyerte a választásokat, akkor az első választások utáni országos gyűlésen, amikor egyébként még csak 30 nap telt el az első 100 napból, akkor kiálltam, és tartottam egy beszédet az országos gyűlésen, egy papírcentivel a kezemben, amiből letéptem 30 centit, hogy ennyi telt el, és itt van még 70 centi, 70 nap, és átadtam Antal Józsefnek. Erre a reakció az volt, egyrészt Antal József egy kicsit lepirított, hogy hogy gondolom én ezt, ehhez én még túl fiatal vagyok, hogy eldöntsem, akkor voltam 28 éves, hogy eldöntsem, hogy itt a média viszonyok hogyan alakulnak. Egyrészt, másrészt pedig a Népszabadságban azóta is őrizgetem, tehát egy nagyon vidám cikket írtak rólam, hogy micsoda sztálinista módszerekkel akarom én a magyar sajtót megreformálni. Pedig ott csak annyi kellett volna, nem kirúgni embereket, hanem leülni és végigbeszélni, hogy na jó, oké, lesz egy médiatörvény. Egyébként 6 évig húzódott a médiatörvénynek az elfogadása. Lesz egy médiatörvény, addig csináljunk egy kiegyezést, és dolgozzunk egymás mellett, akár egymást segítve, de nem egymást ekézve. Ez nem történt meg.
1: Megpróbálom lefordítani azt, amit mondasz. 1990-től eljutunk egészen 2010-ig, és arra jöttél rá, hogy ez a dolgok menete. Hogy mindig jön egy hatalom, persze, nagy felhatalmazással, és az át fogja venni a közmédiát, és ez így.
0: Tamás, a legfontosabb zsákmány nagyon hosszú időn keresztül az a közmédia volt. Gondolj bele, hogy amikor Medgyessy megnyerte a választásokat az MSZP-vel, akkor azt mondta, hogy aki televíziót akar magának, mert volt egy ötlet, hogy az egyes legyen a szocialistáké, pontosabban a kormányzó koalíciói, a kettes meg legyen az ellenzéké. Aki tévét akar, vegyen magának. 2002. novemberében, illetve december 2-án pontosan elindult a Hír TV, és akkor mindenki kinyitotta a szemét, hogy hát lehet ilyet is. De az egyéni befektetők csinálták. Ott 20 csávó összeállt, és csinált egy 20 milliós részvénytársaságot. És aztán nagyon sokszor, nagyon sokáig, hónapokig dolgoztunk úgy, hogy egy fillért nem tudtunk fizetni a kollégáknak. És amikor fizettünk, akkor a Borokai Gábor, én a hírigazgató, meg a vezetés többi része egy fillért nem vett ki belőle, hogy ne halljanak éhen azok az emberek, akik. Tehát mi nem kaptunk fizetést továbbra sem. Ezt csináltuk.
1: Tehát korrekt vélemény pluralizmuson alapuló televíziót közmédiából nem lehet csinálni, mert ott van fölötte a politika, ha jól értem akkor.
0: Zsákmány.
1: Zsákmány. Mégis te oda kerültél az M5-höz, és igyekeztél olyan standardek szerint, olyan attitűddel megközelítve műsorokat gyártani, ami ezzel viszont szembe ment.
0: Persze, és? Tehát ez az én szakmai hitvallásom.
1: Értem, csak előtte meg éveket töltöttél el olyan pozícióban a főcsatornán, ami meg, hát ezeket a standardeket finoman szólva sem tudta teljesíteni.
0: Nézd, amíg, tehát tegyük tisztába, akkor menjünk végig egy kicsit ezen a történeten. Engem 2010-ben visszahívtak a televízióba. Én akkor már régóta szabadlábon voltam, akkor csináltam az Underground Superstars filmemet, akkor csináltuk a Hopardus Szalprál dokumentumfilmet, az Erős Zsolt dokumentumfilmet. Én Underground koncert dokumentumfilmeket csináltam, mert azt szerettem, rendeztem, operáltam, imádtam ezt az egészet. Visszahívtak. Utána 2012-ben, tehát akkor beültem estét vezetni, meg beültem híradót vezetni. A híradóban a leírt szöveg felolvasandó, nyilvánvalóan úgy írod meg egyébként, hogy azt el is tud olvasni, de én vélemény soha nem raktam bele. Tehát a hír a szent, a vélemény szabad, a vélemény nem odavaló a híradóban.
1: De a hír maga az kifejezhet egy politikai irányt, vagy kiszolgáltat egy politikai tábort, és ellenében szólhat mondjuk a politikai ellenfeleknek.
0: Persze. De ez nem kérdőlem.
1: Továbbra is nekem azért furcsa ez, mert mondom, az M5-nél valami egészen más...
0: De nem engedted végigmondani azt, hogy mi volt a történet.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy egy underground szénából érkező, vagy onnan ihletet merítő ember, akiben van egy ilyen lázadó tűz, az utána bekerül egy olyan pozícióba, ahol kvázi csak végrehajtó, egy politikai hatalom végrehajtójaként tud működni.
0: De ez túlzás.
1: Miért?
2: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Egy underground szénából érkező, vagy onnan ihletet merítő ember, akiben van egy ilyen lázadó tűz, az utána bekerül egy olyan pozícióba, ahol kvázi csak végrehajtó, egy politikai hatalom végrehajtójaként tud működni.
0: De ez túlzás.
1: Miért?
0: Ez azért túlzás, mert akkor, amikor én például 2012-ben hírigazgató lettem, akkor nagyon sok dologban keresztbe álltam. És akkor, amikor ott tüntettek a Nagy Navarró Balázsék a ház előtt, akkor én kimentem a Nagy Navarró Balázshoz, és akkor ő úgy jött hozzám, nem úgy, hogy te rohadt
1: áruló,
0: hanem úgy jött oda hozzám, hogy te Pista, segíts nekünk, be akarunk jutni, olvassuk föl ezt, tattara. Tehát nem volt itt semmi olyan dolog. Aztán, amikor meg elkezdett vadulni a rendszer, akkor én 2013-ban közös megegyezéssel, az, hogy ez a sajtóban hogyan csapódott le, az most teljesen mindegy, de közös megegyezéssel, a vezetés közös megegyezésével azt mondtam, hogy köszi, de én ezt nem akarom csinálni.
1: Piszkáljuk meg, mert ugye az a közkeletű vélemény, hogy ott volt ez a március 15-i hóvihar, és persze, ennek és eredményeképpen ugyan te kim voltál akkor Brüsszelben, de mégis a tényleg.
0: De ezt nem teszik hozzá, hogy én kim voltam Brüsszelben.
1: Hát, mert ezt most mesélted el nem régiben.
0: Na látod. De hát én ott valóban egy
1: Orbán azt a balhét, nem?
0: Persze, lekéstük a gépet, mert későn ért véget az interjú. Másnap hajnalban felültünk a brüsszeli gépre, vagy a budapesti gépre, hazajöttünk, és itt már balhé volt.
1: De miért a te nyakadba varták azt a balhét?
0: Hát, mert ez olyan jó, tehát mindig a főnök a felelős.
1: De ki volt fölötted, aki a nyakadba varta?
0: Hát a vezérigazgató.
1: És te rosszban voltál előtte vele? Vagy akkor már annyit lázadtál?
0: Sokat mondtam nemet dolgokra, mondjuk így.
1: Mit jelentett az, hogy durvult a rendszer?
0: Azt én nem mondtam, hogy durvult a rendszer. Ezt mondtam volna? Akkor igen. Tehát egyre több olyan kérés volt, amire azt mondtam, hogy ez nekem nem tetszik.
1: De milyen kérések voltak?
0: Köszönöm szépen. Politikai jellegű kérések. Ezzel foglalkozunk, ezzel ne foglalkozzunk. Hírigazgatóként én azt mondtam, hogy a híradónak teljes képet kell adnia. Tehát nincs olyan. És lehetőség szerint mindenféle ferdítés nélkül kell kiadni a híreket. A nézőnek joga van eldönteni. Nem kell a nézőt indoktrinálni egy hírrel. Majd ő eldönti.
1: Tehát ebben a manipulációs játékban nem akartál belemenni?
0: Persze. És ezt most sem tudták? Akartam belemenni. Hát szerinted miért állapodtunk meg? Ugyanakkor viszont azt is tudták, hogy ebben a rendszerben én azért megtalálom a helyemet. És akkor elkezdtem reggeli műsort vezetni, vezettem estét, még a Duna TV-n is vezettem műsort, akkor kezdődött meg az egésznek a komolyabb összevonása, és amikor elindult az M1, akkor pedig beszélgetős műsorokat csináltam, ahol vagy egy politikussal kellett csinálnom beszélgetést, vagy pedig a Szemtől Szembe című műsorban akár a két oldalnak az embereivel kellett beszélgetést, akár politikai vitát, akár elemző beszélgetést folytatnom. Tehát ott még nem dőlt el. Amikor pedig 2020-ban úgy döntöttem, hogy van egy megmentendő műsor, mert ez itt a kérdés már akkor is működött, csak akkor már nagyon diffúz volt, folyt szét az egész, amiből lehetne egy jó műsort csinálni, akkor azt mondtam, hogy ha gondoljátok, akkor szívesen megmentem ezt, vagy összerakom újra ezt a műsort, hogy működjön. És aztán utána én 2024 október végéig én ott egy sima, egyszerű műsorvezető voltam, aki csináltam a saját kis elemző műsoraimat, beszélgettem a kultúrával, akár Csáki Judittal, csináltam a vitákat, tehát olyan emberek jelentek meg, akik mind a két oldalt képviselték. És aztán pedig, amikor az egésznek a csatorna igazgatója lettem, egyébként azért lettem, mert azt láttam, hogy már nagyon régóta szétfelé megy az a csatorna, tehát kóborolnak a bárányok, és kell hozzájuk egy juhász, aki összetartja őket. És azért az, most talán nem hangzik nagy képűségnek, de az azért nagyon gyorsan nyilvánvalóvá lett, hogy az a fajta szenvedés, ami az M5-öt jellemezte, az mondjuk 2026-ra egy nagyon egységes és egyébként a tematikus piacon, tehát a tematikus televíziós piacon piacvezető csatornát eredményezett.
1: Azért furcsa ez nekem, mert mesélted, hogy 2013-ban, amikor láttad, hogy merre mennek a dolgok az MTV-ban, akkor mondtad a vezetésnek, hogy váljunk el barátsággal, műsorvezetőként viszont maradok. Ez nem egy megalkuvás volt, hogy lemondták kvázi a felelősségről, hogy akkor mégiscsak a rendszeren belül maradtál, tehát már nem téged terheltek a nagyon elfogult politikai hírek, riportok, hírhamisítások, karaktergyilkosságok. És akkor...
0: Azért most itt...
1: Az volt?
0: Karaktergyilkosságok, minden egyéb.
1: De voltak ilyenek?
0: Persze, előfordultak, és az, hogy most én erről, azért ezzel egy picit a téridő kontinuum feldül, amikor ezt elmondott. Tehát egyrészt, másrészt pedig akkor, amikor az ember műsorvezetőként áll bele egy dologba, az én műsorvezetői szabadságomat nagyon ritkán kérdőjelezték meg, és nagyon ritkán mondták azt, hogy most akkor ezt ne így csináld. És ha azt mondták, akkor vitába szálltam.
1: Uh-huh. Ugye Borsa Miklós volt az, aki azt mondta, hogy az utolsó időkben, amikor ő ott volt, már fizikai tüneteim voltak, ugye 2022-ben a Válasz Online-nak adott interjút. Állandó gyomorgörcsök, alvásképtelenség, aztán torokfájás, a szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni, és legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktus kapott, elvitte a mentőadásból. Van defibrillátor, a tévében használják. Ez igaz volt, amit Miklós mondott?
0: Nem tudom, hogy milyen tapasztalatai voltak a Miklósnak. Én nem tudok arról, hogy bárki is infarktus kapott volna munka közben. Hmm. Nem tudok. Lehet, hogy így volt. Én és valóban hogy... van defibrillátor a tévében, mint ahogy minden nagy cégnél van egyébként.
1: Ez megnyugtató. Nem Miklós hozzáállását kérem számon bárki, mert mindenki úgy dönt, és azt érez, amit akar. Csak ő a képernyős jelenlétet sem tudta elfogadni, mert ő maga mesélt arról, hogy a működés, az irányítás módja az azóta kiszivárgott hangfelvételekből már mindenki számára nyilvánvaló, a kormányról szóló hírek mind pozitívak, az ellenzékről szólók mind negatívak, egyetlen napon 9-szer játsszák le Orbán Viktor teljes beszédét, az ellenzék meg 4 év alatt kap 5 percet, ezt tehát mindenki láthatja. Viszont ez az egész nem így indult, olyanok voltunk, mint a békák, a forró vízbe dobtak volna, lehet, hogy rögtön kiugrunk, csak hogy lassan főztek meg minket.
0: Rendkívül költői.
1: Költői, de ez így volt? Valóban?
0: Figyelj, én nem vállalhatom mindenki bűnét saját magam, nem vagyok Krisztus urunk.
1: Okay. Tehát ezt a lassú megfőzést, te ezt ugyanígy élted meg?
0: Hát az utóbbi időben igen. Mert itt már nem lehetett ellent mondani. Tehát volt egy időszak az elmúlt 16 évben, jelentősen hosszú időszak, amit most úgy állítanak be, hogy a legocskább propaganda ment a tévében, igen, voltak benne propagandisztikus elemek, 10%-ban. 90% tök korrekt volt a híradók, de az ragadt
1: rá. Korrekt, biztos?
0: Ne hülyeskedj már, mit lehet csavarni például egy külpolitikai híren, ami adott esetben megtörtént a világban, és nincs
1: semmi egy migrációs hír. Az éppen passzol a kormány politikájába, az egy külpolitikai hír, de...
0: Én meg azt mondom, migrációs hírrel kapcsolatban, hogy most az történik, hogy a migrációs hírek megjelennek, illetve pontosabban most nem jelennek meg, úgy szőrmenti, hogy Ceutában történt valami. De az nem jelenik meg mellette, hogy Madridban 100 000 tüntettek. Tehát akkor most ki ferdít? Tehát oké, hogy az egyik oldalon volt egy ferdítés, ez nem ferdítés? Szakmailag ez elfogadható?
1: Akkor inkább úgy kérdezek, hogy hogy lehetne végre ebből a bánatos ördögi körből kilépni szerinted? Hogy nem dolgotok. Zsákmányként.
0: Tamás, a ti dolgotok. Tehát én ezt végigpróbáltam. Így van. Így van. Én ezt végigpróbáltam, és a saját körömön belül azt, amit tudtam, megtettem. Ennek az eredménye volt például az ez itt a kérdés, ahol mindenki politikai attitűdtől függetlenül megszólalhatott. És hogyha valaki bele akart szólni, akkor azt mondtam, hogy nem.
1: Hogy tekintettek erre a műsorra? Ott fönn a vezetők még a fideszes időkben. Elfogadták?
0: Szerették? Nagyon gyorsan rájöttek, hogy ez egyfajta ilyen olyan vitaműsor, amit lehet zászlóshajónak tekinteni. Tehát azért, hogyha megnézed a YouTube-on az ez itt a kérdés.
1: Én nézője vagyok a műsornak, szóval nekem nem kell.
0: De ha a kommentmezőt is megnézed, akkor láthatod benne, hogy ott azért van egyfajta nézői konszenzus. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik oldal fikázza, a másik oldal pedig isteníti, hanem gondolkodó, elgondolkodtató műsornak tartják, pro és kontra. És persze van benne fikázás. Az egyik oldalról kicsike, meg a másik oldalról is kicsike.
1: A te műsorvezetői attitűdöd, ami nem a mindenáron középreállás objektív, hanem a te világlátásod is bele szüremlik, hogy úgy mondjam, bizonyos kérdések mentén, vagy akár egyes véleményalkotások mentén. Ez egy tudatos választás volt, vagy te mindig is ilyen ember voltál? Vagy ez a jövő, ez a mai világ műsorvezetői helyes attitűdje szerinted? Mert a régi időkben ugye nem ezt szoktuk meg. Ott a műsorvezetőtől azt várták el, hogy húzza magát hátra, persze, csak akkor szólalja meg, hogy nagyon muszáj, és ilyen szikár kérdéseket tegyen föl. Ehhez képest itt vagy te.
0: Nézd, én nagyon határozottan vállaltam mindig is, hogy én egy konzervatív fazon vagyok, ráadásul konzervatív liberális. Én amikor még az egyetemen tanítottam, meg egyetemista voltam, akkor például Eötvös Józsefet kutattam, imádtam. A legokosabb ember szerintem az elmúlt 1000 évben. Ezt úgy mondom, hogy azért Deák Ferencet sem tartom akárminek. De hogy És azt gondolom, hogy ez a fajta világlátás meg kell, hogy jelenjen. Ugye pont a 444-nek a cikkében jelenik meg, hogy egyszer, amikor Fodor Gábor, tudom én itt a demokrácia exporttal kapcsolatban, meg hogy igenis jogunk van megmondani, hogyan kell demokráciában élni a különböző államoknak, vagy embereknek, vagy országoknak, akkor azt mondtam, hogy Gábor, azért álljunk meg egy pillanatra, tehát én ebből a szempontból azért sokkal megengedőbb vagyok, mert azt gondolom, hogy azoknak kell eldönteni, és ez az igazi liberális, konzervatív liberális álláspont szerintem, miközben a Gáborral egyébként jó barátok vagyunk, hogy igenis joga van annak a közösségnek, annak a politikai közösségnek, amely azokon a határokon belül él, eldönteni, hogy ő hogyan akar élni, mert ha megnézzük a demokrácia exportot az elmúlt időszakban, abból mindig baromi nagy botrány lett. Csak egy példa, Afganisztán. Tehát tök jó, hogy az amerikaiak kivonulnak, de előtte azért még tartanak egy Pride-ot, hogy mindenki örüljön, és nem azzal foglalkoznak, hogy Afganisztánnak az egyetlen megélhetési forrása, azon kívül, hogy a kínaiak most már fölvásárolták az összes létező ritka földfénybányát, ami ott tartozik, hogy a vidéki Afganisztánnak a fő forrása az a máktermesztés, amiből ugye drogokat csinálnak. De a mák az tulajdonképpen gyógyszer alapanyag. Miért nem mennek oda a nagy gyógyszergyárak és mondják azt, hogy mi fölvásároljuk ezt a gyógyszer alapanyagot drágábban, csak ne adjátok el, hogy ebből mit tudom, ilyen ópium meg akármi legyen. Tehát föl se merül bennük. Majd mi oda megyünk és megmagyarázzak, hogy hogy éljetek. Nem, ez baromi rossz. Tehát ez a fajta beavatkozás, ez egy rendkívül demokratikus, nagyon emberi beavatkozás lenne. Ehelyett azt mondják, hogy ott akkor éljetek, ahogy akartok. Kijönnek, ott hagyják az embereiket, és utána csodálkoznak, hogy tele vannak az utcák hullákkal, megakasztott emberekkel. Bocs, azért hagyjuk már ezt. De nagyon jó. Igen, Iránban szörnyű rezsim van. De milyen érdekes, hogy abban a pillanatban, amint kirobban az iráni háború, ami megint egy ilyen újrafelosztási projekt azért, hogyha belegondolunk, akkor egész Irán föláll, és azt mondja, hogy bocsika, de mi perzsák vagyunk. Uh-huh. Mi itt élünk 5000 éve. Nehogy már Amerika mondja meg, hogy mit csináljunk.
1: Na, ne gyártsunk le még egy műsort, ez itt a kérdés, majd arról is lehet, hogy beszélhetünk. Te tényleg félsz ettől a mostani rendszertől? Mert azt mondtad Kóczi Jánnál, hogy attól félsz, hogy az Andrássy út 60-ból, ez a mostani rezsim, akár egy olyan épületet is csinálhat, mint még egy korábbi rezsim.
0: Tamás, ez szarkazmus. Persze, azt gondolom, hogy ennek a rezsimnek, tehát a mostani hatalomnak vannak olyan túlkapásai, amelyeket azért félelemmel kell nézni. Tehát akkor, amikor mondjuk a Nemzeti Vagyonvédelmi Hatóság és visszaszerzési hatóság, tehát mondjuk ki szépen a teljes nevét, az olyan jogosultságokkal él, gyakorlatilag kontroll nélkül, mint az ügyészség, miközben van egy ügyészség is, aminek ez a dolga, az azért ijesztő. Tehát ez azért visszaidézi valahol az 50-es éveket. Tehát mint ahogy az én kirúgásom, az elég volt egy mondjuk itt aláírt, géppel szépen megírt feljelentő levél, szerintem azok az emberek, akik ebben a házmester attitűdben élik az életüket, és egyre többen vannak sajnos Magyarországon ilyenek. Egyébként ez egy ilyen nemzetkarakterológiai jelenség, azok lehet, hogy elkezdik egymást följel. Mint ahogy amikor volt az asszály, és ugye ment a botrány, hogy most akkor hogy fogjuk meg a Dunát, és hogy vigyázzatok a vízre, és elkezdték egymást följelengetni az emberek, és a polgármesterek kiabáltak, hogy álljatok már meg, hülyék vagytok, hát ez a kertben lévő kútból locsol, nem ivóvizet viszel. Tehát vérfagyasztó ez a dolog. És ez nagyon ijesztő. És igen, persze, tök jó, nagyon szarkasztikus humor, persze, kinyitják kedden, de miért kellett bezárni? Miért van az, hogy...
1: Politikai hiba volt nyilván.
0: Miért van az, hogy néhány történész veszi magának a fáradtságot, meg a bátorságot, meg a zsűror szerepet, hogy ők megmondják, hogy ki hogyan értelmezze a történelmet. A történelem azért elég objektív dolog. Tehát pláne a közelmúlt. Igen, igazad van egyébként, de a közelmúlt története, ahol azért nagyon komoly dokumentumok vannak, vannak még, az oral historiából visszaemlékezések, vannak tanúk. Tehát ezeket a dolgokat azért nem kéne összekeverni.
1: Jó, de nem mindegy, hogy hova helyezed a súlypontokat, és ha van mondjuk egy média fölény mögötted, vagy megvannak a lehetőségeid a különböző csatornákon, a saját üzenetedet juttasd el a választóidhoz, akkor te választod ki, hogy milyen pontokat kötsz össze a rengeteg információból. És a mai világban az átlagembert már ezek a leegyszerűsített értelmezések fogják meg. Ezért volt egyébként nagyon jó ez a műsor, amit ti csináltatok, és nagyon jó volt, hogy ebbe a mákos példába belementél, mert hogy ezek hiánypótlók, és ezekről is hallani kell. Az állandó kritika, azt mondom, hogy az előző hatalomhoz közelebb álló szereplők felé, az, és itt most hirtelen Mező Gábor jut eszembe, akinek a történetei nagyon érdekesek a kommunizmus bűneiről, és Erdős Péter, és hogy miket követtek el, és akkor sorolhatnám, és ezek hogyan gyűrűznek be a mai politikába, csak éppen teljességgel vak a saját politikai, az általa választott politikai kurzus.
0: Pont Mező Gáborról nem gondolom, hogy ő teljességgel vak lenne a saját maga által választott
1: politikában. Volt itt ebben a stúdióban, és ő kurzus maga mondta, hogy századvégesként kérdezte tőlem, hogyan is lehetnék én objektív, és hát elfogult vagyok, igen. És ezt tudja. Tudja, hogy az egyik irányba nyitott, a másik irányba pedig zárt. Századvégnél dolgozik. Ők biztosítják a megélhetését, ő maga mondta.
0: Igen, ez tényleg. Dibányász Gergő barátom mondta egyszer, amikor ő ugye magától ment el a televízióból, és átment a Simicska féle Hír TV-be a G-nap után.
1: És most pedig már Navracsics mellett dolgozik, már jó ideje.
0: Most már ott sem, tehát egész másik dolgozik. Amikor a Bolgár György felhívta egy műsorában, és minden, aki akarta szedni belőle, hogy milyen ócska egy rendszer az MTVA, akkor a Gergő azt mondta, hogy hát ne haragudj, Gyuri, de nekem ott enni adtak. És ebben van valami. Tehát nyilvánvaló, hogy az ember abba a fészekbe nem csinál bele, ahol egyébként őt szerették, pátyolgatták, felnevelték, stb. Az más kérdés, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lehet valóban releváns kritikát megfogalmazni nagyon sok dologgal szemben.
1: Te is mondtad azt, ugye nem árultad el Kócián Péternek, hogy mit mondott Köcsén Orbán Viktor az új médiával kapcsolatban. Nem kell, tényleg nem nehéz megfejteni azt, hogy valamiféle sokszínűség kellene. Tehát azt tudjuk, hogy műfajban a sokszínűség már megindult, és ilyen podcastekről beszéltél is, mint amit most éppen mi legyártunk. Tehát egy házi sufni tuningolt garázs jellegű stúdióban is föl lehet venni igen értékes tartalmakat. A fő probléma az van a jobb oldalon, hogy olyan szintű vélemény monopólium alakult ki, hogy lehet, hogy sokféle stílus lehet kialakítani. Lehet, hogy így vidámkodva, kamerában nézve lehet mondani üzenetet, de minden üzenet ugyanaz volt, ugyanaz a központi narratíva, amit Orbán Viktor felől hallottak ezek a szereplők. Nem volt letelefonálás, pontosan tudom, de mindenhonnan azt hallottuk. És ezt már ők is elismerik, hogy ez hiba volt.
0: Arra te is beszélsz. Persze, igazodási kényszer. Ez mind megvan az emberekben. De én azt gondolom, hogy...
1: De ebből hogy lehet kilépni? Ebből tényleg ki lehet
0: egyrészt
1: lépni?
0: Egyrészt volt benne egy ilyen poros kontroll. Tehát nagyon erősen kontroll alatt tartották a rendszert. Másrészt pedig volt benne egy erős központosítási igény a hatalom részéről.
1: Persze.
0: Meg volt benne egy olyan dolog, hogy az emberek, akik egyébként ebben benne voltak, azok túlgondolták a dolgokat, és többet képzeltek, vagy azt képzelték, hogy többet várnak tőlük, miközben el se várták. Az sem, amit csináltak. Nyugodtan csinálhatta volna azt, amit szeret, lehetett volna kritikus, stb. Nem tették meg. Mint ahogy egyébként most az úgynevezett független objektív, de nagyon nehezen jön ki a számon, meg egész nap tanítottam.
1: Független hát meg objektív. Az objektivitás, hogy is jön neki könnyedén a te szára.
0: Hát figyelj, szerintem...
1: Jó, gonoszkodtam, pimasz voltam.
0: Én meg gonoszkodok tovább, tehát ez oximoron. Oximoron most már. És pont annak a sajtónak az oximoronja, amelyik önmagát független objektívnek tartja. Tehát ne haragudj, de ez...
1: Csak az egyik állami pénzből élt meg...
0: A másik meg most fog megélni állami pénzből.
1: Lehetséges, de mégis piacról fel tudta magát építeni.
0: Tehát amikor... Piacról építette föl magát, Tamás? Ebben egészen biztos vagy. Nem hiszek az összeesküvés elméletekben. De azért azt gondolom, hogy miközben azért nagyon sok média a 1%-okból valóban gigászi összeget vetett szert, de ugyanakkor azért a tudatipar bizonyos nem Magyarországon lévő emberei, cégei, stb. Rendesen megtámogatták egyébként. És erre aztán utána kiderült, hogy példák is vannak, mert hogyha részletesen átnézzük a könyvelést, értem. Akkor ott van benne.
1: Én ezt értem, csak erre létrehozott az előző rendszer egy szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy ezeket kiderítse,
0: most meg létrehoztak egy vagyonvédelmi hatóság.
1: Oké, de ott volt egy szuverenitásvédelmi hivatal, amiben beleöntöttek 6, vagy nem tudom, több mint 10 milliárd forintot.
0: Tamás, meddig beszélünk még a múltról?
1: És egyetlen, értem.
0: 158 nappal ezelőtt, egyébként pont 158 nappal ezelőtt Magyarországon megváltozott valami. 141 képviselő a Tisza részéről beült a parlamentbe. És azzal nyerték meg a választást, hogy innentől kezdve itt minden más lesz. Itt sajtószabadság lesz, szólásszabadság lesz, véleményszabadság lesz, elszámoltatás lesz, és a többi, és a többi. Sajtószabadság, véleményszabadság, szólásszabadság. Oké, ehhez nem kell semmi. Az elszámoltatás, meg minden egyéb, hogyha ez jogszerű keretek között történik, akkor azt gondolom, hogy nagyon helyes. Csak tudod, itt az az őrült nagy baj, hogy az elszámoltatás elkezdődik, hírbe hoznak valakit, aztán akkor, amikor majd ezeket az embereket, vagy ezekről az emberekről kiderül, hogy nem csináltak semmit, vagy nem úgy csinálták, mint ahogy azt hírbe hozták, nem fognak már írni róla az újságok, mert az már nem érdekes.
1: Azért érdekes csak a múlt, mert én aztán, ha valaki követi...
0: Tudod, milyen munkás, napon egyébként?
1: Nem nagyon szoktam, hadd mondjam ezt végig, aztán majd elmondod, milyen napon visszatekinteni a múltra, és egyrészt másrészt ez is nagyon messze áll tőlem, de ez azért izgalmas, mert itt nem lesz-e hitelesség deficitje ennek az oldalnak, ezeknek az influencereknek, mert saját tábort meg lehet szólítani, őket bármilyen jelszóval meg lehet szólítani.
0: Ha őszintén és becsületesen beszélnek, akkor nem lesz hitelesség deficit.
1: Mert szerintem. Hogy azok a dolgok, amik nem zavarták ezeket az influencereket az előző rendszerben, Orbán kritika el sem hangozhatott, sőt, most már Navracsis Tibor, aki úgy tűnt, hogy valami egészen újba fog kezdeni ezekkel a polgári demokratákkal, már ő is azt mondja, hogy 2030-ben még hisz abban, hogy Orbán Viktor el fog indulni és nyerni is fog. Tehát, hogy mindenki egy irányba gravitál még mindig. Ezért kérdezem, hogy nincs-e hitelességdeficit.
0: Nagy
1: sok mindent elnéztünk 16 évig, most pedig számon kérünk olyanokat, hogy például mi történik a közmédiában.
0: Nagy rendszereknek van egy olyan sajátossága, hogy a tehetetlenségi erő hosszan viszi őket tovább. Szerinted milyen nap van ma?
1: Segíts.
0: Hát szeptember 17-e. Mi történt szeptember 17-én?
1: Igen.
0: 20 évvel ezelőtt hangzott el az összödi beszéd.
1: Ma van az évforduló.
0: Igen, és ez baromi érdekes, hogy a Kócián Péterrel meg veled éppen ma beszélgetek erről. És olyan dolgokról beszélünk, hogy most akkor mit csináltak az előző 16 évben? Az előző 16 évnek az egyik nagy hibája volt, hogy az előző 8 év ez is baromi sokáig ment. Van egy váltás, és nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan menjünk előre, hanem az arról megy a politikai diskurzus, a fejben kardozás, meg minden egyéb, ami a parlamentben van, hogy akkor mi volt az előző 16 évben. Tehát nem kellene végre, tehát miközben arról beszélünk, hogy lehet-e változtatni a zsákmány elméleten, meg minden egyében, nem kellene elfeledni azt, hogy mi volt az előző 4 évben, mi volt az előző 8 évben, mi volt az előző 16 évben, hanem valóban azzal foglalkozni, amit egyébként a választási kampányban elmondtak az embereknek.
1: Tehát a tabula rázát vársz el.
0: Pontosan.
1: Mindenki részéről, a tiszások részéről, azok részéről is, akik megszenvedték adott esetben ezt a rendszert?
0: Én azt gondolom, hogy azok, akik megszenvedték ezt a rendszert, és valóban megszenvedték, bizonyíthatóan megszenvedték, azoknak jár elégtétel. De azok, akik nem szenvedték meg, hanem mondjuk adott esetben pontosan a rendszer legmelegebb bendőjében üldögéltek, és bocs, majdnem kimondtam, dagatra keresték magukat, és utána kiállnak, mint a legnagyobb forradalmárok, hát azok azért elég nehéz Orbán károsultaknak nevezni ezeket az embereket. Tamás.
1: Nem, azoknak van joguk számon kérni mondjuk az előző rendszer médiáját és az új rendszer médiáját, aki egy átlag választópolgár, aki azt mondja, hogy én az adómból beleadtam abba, hogy egy olyan közmédia legyen, hogy abban a vélemény pluralitás valósuljon
0: de
1: meg.
0: Tamás,
1: és 100 milliárdok vannak ebben a sztoriban.
0: Oké, de akkor soha, ezt vizsgálják ki. Erre való az állami számvevőszék, erre való a bíróság, erre való
1: de nincs mit kivizsgálni, hiszen mérhető adatokból derül ki az, hogy hogyan viselkedett az az MTVA tartalmilag a politikai ellenfelekkel és mondjuk a Fidesszel. Tehát ugye ezek mérhető dolgok, és a pénz már beáramlott, ebből csináltak egy úgynevezett közmédiát. Én azért kérdezem ezeket, mert ha így tudunk erre választ találni, hogy például általa, te tudsz erre valami megnyugtató megoldást mondani. Nem úgy, hogy most ők vannak, és akkor velük kell leszámolni, hanem hogy mit rontottunk el az előző rendszerben, és azokat a hibákat ne kövessük el újra, akkor lehet kilépni ebből az ördögi körből, hogy mindig zsákmányként tekintenek a közmédiára, tényleg, és ezt eltűri több millió ember.
0: De most tényleg azt látod, hogy én most ostorozzam meg magam ezért, amiért
1: nem
0: dolgoztam?
1: Nem magad.
0: Én a saját szakmai elveim szerint a lehető legtisztességesebben dolgoztam ebben a rendszerben, és ezt kikérem magamnak, hogyha ez bárki is. Szerintem nem ott van a baj. Így van. Nem ott van a baj. Pontosan ott is van a baj, hogy hogyan működött eddig a közmédia. De az igazi pofon azért ebben a dologban az a fajta sztalinizmus, hogy nem egyszer, hanem kétszer törölnek egy olyan műsort, amely műsor egyébként semmilyen módon nem sértett meg senkit. És szerintem ebben a csebben sokkal mélyebben benne van a tenger, mint abban a pocsolyában, amit közmédiának neveztünk az elmúlt időszakban, és most meg már nyugodtan nevezhetjük állami tévének.
1: Olyan durván polarizáltak vagyunk, hogy amikor én kiejtem a számon, és én erről posztot is közöltem, hogy gyalázat, hogy egyébként letörölték ezt az adást. És baromira nem örülök annak, nagyon rossz döntésnek tartom, hogy megszűnt ez az adás, de mi tudnék, aki picit is követi a munkásságomat, csak egy egész picit pontosan tudja, hogy a Fidesz narratívájával egyező dolog azért viszonylag sűrűn elhagyta a számot az elmúlt esztendőkben, ráadásul kampány idején, de ugyanígy a kritika is, hogy meg tud még születni szerinted ez a fajta influencer, aki mindkét irányba rúg? És mondjuk egy olyan média munkás, aki úgy tekint a médiára, mint egy folyamatos ellenőrző szervre. És hadd mondjuk gyorsan egy példát, Lentulai Krisztiántól olvastam, vagy talán hallottam most egy ilyen rövid videóban, hogy ő azt mondja, hogy nem érti bizonyos kollégákat, hogy nem tudnak lelkesedni, ő lelkesedik egy pártért, lelkesedik egy politikai vezetőért, ugye Fidesz Orbán Viktor, és nem érti, hogy a balliberális oldalon ez nincs meg, hogy ők akkor ezt miért csinálják. Tehát ő újságíróként tekint így magára. Én is újságírónak gondolom magam, és ő is.
0: De miért ne lehetne ez a véleménye Lentulai Krisztián?
1: Nem lehet. Tehát... Na, ne forgassuk ki. A tartalmára vagyok kíváncsi, de... hogy te egyetértesz-e vagy nem. Hogy ne lehetne ez a véleménye?
0: Azt örülök, hogy ez a véleménye. Ez a véleménye, baromira kedvelem a Krisztián, nézem, amit csinál, tehát azt gondolom, hogy igen, ez is egy újságírói attitűd. Miért ne lehetne? Aha. De akkor, amikor így coming out-tól például a Krisztián simán nyugodtan kimondja, hogy igen, én rajongok, ezt szeretném csinálni, így írom az újságot, és ha kell, akkor. Egyébként pont a Krisztián azért nem nagyon ferdíti a valóságot. Tehát ott azért a téridő kontinuum azért megvan benne, csak ő mondjuk jobb oldalról nézi ezt az egészet. De amikor a másik oldalról azt mondja valaki, hogy de én vagyok a független és objektív, és utána abból a véleménybunkerből, amiben van, ahol gyakorlatilag a tapasztalásnak a tapasztalást érintőlegesen sem látja meg mondjuk a másik oldal tevékenységéből, csak különböző indoktrinációkat kiabál ki, és bélyegeket ragaszt a másikra, akkor most az független? Tehát az a baj, hogy oly mértékben, tehát
1: Magyarország... Igazad van.
0: Magyarország ebből a szempontból most végletesen megosztódott.
1: A konteós jelző is ennek szólt.
0: Pontosan.
1: Az nem a mi világunkhoz tartozik, nem is akarom értelmezni, rátok ragasztom a plecsnyt, és akkor onnantól kezdem kell veletek foglalkozni.
0: Így van. Tehát onnantól kezdve én egy...
1: De van erre megfejtésünk. Vagy a két szemben álló tábor vitázgat, és akkor előbb-utóbb abból megszületik az, hogy akkor nem lesz egy idő után a közmédia zsákmány. Érted, amiről beszélek?
0: Én értem, de ettől függetlenül a közmédia továbbra is zsákmány lesz, mindaddig, amíg oda milliárdokat raknak bele, és úgy gondolják emberek, hogy ebből akarnak megélni, és ezt a megélhetést egyébként valamiféle igazodási kényszer kell, hogy kövessen, akkor az lesz, zsákmány lesz. Tehát szerintem kialakult egy nagyon izgalmas, színes közmédia, amiben volt egy M1, amire kígyót békát kiabáltak, volt egy Kossuth Rádió, amire kígyót békát kiabáltak. Kossuth Rádióról mindig azt mondtam, hogy azért ott előfordul egy-két érdekes hírblokk, és most nagyon finoman fogalmaztam, de közte baromi jó műsorok vannak. Van egy, tehát ledöbbentem legutóbb, amikor bekapcsoltam a Kossuth Rádiót vasárnap reggel, mert a vasárnapi újság az mondjuk 1990 óta, sőt a 80-as évek óta nekem reggeli projektem volt vasárnaponként. És nincs vasárnapi újság. Márpedig a vasárnapi újság körül bármennyire is köpködték, meg ordítoztak, meg vitatkoztak vele, volt egyfajta hatalmi konszenzus, hogy azt azért hagyjuk meg játszótérnek. Legyen egy konzervatív hang is. Hát most beszántották, mint a vihar.
1: Ebben igazad van.
0: De hadd fejezzem be, Tamás.
1: Igen, sokszínű volt.
0: De közben volt egy M4, ami szerintem baromi magas színvonalon, esztétikailag és szakmai szempontból is magas színvonalon adta a sportközvetítéseket.
1: És tudod, mi a probléma, és ott volt a félidő, és ott voltak azok az egyperces híradók. És ezek váltak mémmé.
0: Így van, de ez
1: de baj. De ti nem haragudtatok erre, hogy ti létrehoztok valamit, és akkor onnan a vezérhajóról
0: láttál
1: a saját
0: az M1-ben egyperceseket?
1: Ott nem voltak?
0: Nem.
1: Ez neked volt köszönhető?
0: Láttál az M5-ben Agenda Plus-t másfél percben?
1: Ez neked volt köszönhető?
0: Ne beszéljünk erről.
1: Kiharcoltad?
0: Nem, az M5-re soha nem is akarták rárakni.
1: Aha.
0: De voltak másfél perces Agenda Plus-ok, ahol fiatal riporterek, akiknek van egy saját világlátásuk, ők ajánlottak különböző programokat, amikről ők úgy gondolták, hogy jó. Ez mindig szubjektív volt. Tehát ők mondták el, ott volt a Kunst, ami szerintem Magyarország legjobban megcsinált kulturális magazinja volt. Ott volt az Agenda, ami az egyetlen kulturális híradó volt ebben az országban. Ott volt a Leporello, a történelmi miniatűrök, amik dramatizált változatban dolgoztak föl történelmi eseményeket. Elkezdődött tulajdonképpen a tévéjáték egyelőre minimalizált változatának a visszahozatala a broadcast médiában. Ott volt a história rangadó, ami
1: gyakorlatilag
0: teljesen új formátumot
1: hozott. És ezekre büszke vagy.
0: És én nagyon büszke vagyok rá, igen.
1: Jó, ne sorod fel az, értjük.
0: De hogy a, ami értem, gyakorlatilag értem, értem.

0: mondják azt, ha az valóban jó. És valóban jó dolgok jöttek ki.
1: És képzeld, hogy mennyire más lett volna ennek még az elfogadottsága, még így is sokkal magasabb és sokkal szerethetőbb lett volna a csatornátok, ha nem lett volna az M1 árnyékában ez az egész. De ezt nem tudjuk, ezt nem tudjuk.
0: Nagyon sokan nem tudták egyébként, hogy az M5 az MTV-hoz tartozik.
1: És talán ez így volt jól.
0: De komolyan, tehát leszállítottak, vagy leszólítottak az utcát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy őszinte voltál, elhoztad a gondolataidat, véleményedet, és további szuper projekteket kívánok. Ugye ez az attitűd, ez találja meg a projektjeit, és akkor szülessenek új műsorok. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, Tamás.
1: Ez volt a Médiapiac, viszontlátásra.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Szépföldi út vonalában. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. A 8. kerületben a Baross utca belső szakaszán a Szent Király utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárás nehezíti az áthaladást. N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között ma este 7 óráig, illetve N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik a Zugligeti Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között. Hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Haladéktalanul ki kell vezetni a zöldségekre és a gyümölcsökre vonatkozó 10%-os ár és toppot. Az ugyanis tönkreteszi a termelőket, ezt állítja Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke, akivel videóhívásban beszélgetek erről a témáról. Jó reggelt kívánok, köszöntjük!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Mennyire rossz a gazdák helyzete?
4: A zöldséggyümölcs termelők helyzete eleve nem könnyű. Egyrészt azért, mert tavasszal átéltünk drasztikus fagykárokat, ami a hazai gyümölcs termés 60%-át vitt el, azóta pedig gyakorlatilag egy tavasz óta tartó aszályt kellene leküzdenünk, amely gyümölcs és zöldség termelőket egyaránt sújtja és további 10-20%-os termésveszteséget okoz. Már ezek is önmagukban elegendő problémák ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nagyon nehéz évet zárunk, és ez is azt a folyamatot erősíti, aminek okán özönlik be az importáru, mert a kieső hazai áruhelyét valamivel pótolni kell. Az ár és top az pedig egy olyan további mechanizmus, ami nem könnyíti a dolgunkat, sőt úgy gondoljuk, és a bevezetésekor is már így gondoltuk, hogy nagyon-nagyon súlyos gazdasági károkat okoz.
3: Mik a legfőbb ellenérvek az ár és toppal szemben?
4: A legfőbb ellenérvek

0: érvünk az, hogy ugye a deklarációja ennek a mechanizmusnak az volt, hogy csökkentse az inflációt. Már a bevezetésekor is azt gondoltuk, hogy az árstoppnak semmilyen hatása nem lesz az inflációra, nincs hatással a fogyasztói árakra. Mégpedig azért nincs, és azért gondoljuk tévhitnek azt, hogy ez hatna az inflációra, mert az áruházláncok, amelyek egyébként az élelmiszerek, illetve a zöldségek, gyümölcsök 70%-át forgalmazzák, tehát meghatározó szereplői az életünknek, úgy működnek, hogy ha bizonyos termékeken kiesik a nyereségük, ezek az áristopos termékek, hiszen a 10%-os ár is semmilyen nyereségképzésére nem biztosít lehetőséget, akkor ezt a kieső nyereséget más termékekre kell ráterhelniük, tehát más termékek árát fogják emelni, hiszen az áruházláncok is, mint minden gazdasági szereplő, a nyereségből él meg. Mondok egy példát, a zöld paprika és a paradicsom ára, amelyek áristopposak, zuhantak, ellenben a kigyóborka, illetve például a színes paprikák ára emelkedett, és ez azért hozta nagyon hátrányos helyzetbe például az uborka és színes paprika termelőket, mert a drága termékük iránt csökkent a kereslet, nem tudták eladni a portékájukat. És közben azt a célt sem értük el, hogy csökkenni fog az infláció, hiszen amennyivel csökkent egyes termékek ára, ugyanannyival emelkedett más termékek ára, vagyis a termékkörön belül az átlagos árszínvonal semmit nem változott. Tehát úgy okoztunk gazdasági károkat, hogy közben az eredeti deklarációt nem értük el.
1: Mekkora árrés az, ami fenntartható, tehát ami nem csak a költségeket fedezi, hanem mondjuk még meg is tudnak belőle élni a gazdák?
0: Az áruházláncok áréséről van szó, ugye alapvetően ez a jogszabály az áruházláncok árését korlátozza, de 10%-ba teljesen biztosan nem fér bele az áruházláncok összes többi költsége a beszerzett áru értékén felül. A gazdáknak alapvetően költségarányosan minimum egy 30-40%-os nyereség kellene ahhoz, hogy évről évre tartalékot tudjanak képezni, vagy egyáltalán túl tudjanak élni, és versenyt, lépést tartva a versennyel fejleszteni tudjanak. Hát ettől a nyereségrátától ebben az évben, illetve már az előző évben is nagyon-nagyon távol vagyunk, illetve voltunk, tehát most abszolút a veszteséges vagy a nulla körüli zónában termel mindenki, akit pedig drasztikus fagykárok értek, már tavaly és idén is, ők már sorozatban veszteségeket szenvednek el.
1: Júliusban ugye a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy nem tervezik kivezetni az árstoppot. Azóta van-e valami fejlemény, önök egyeztettek-e a kormánnyal ez ügyben, vagy van-e bármi pozitív kilátás?
0: Természetesen a háttérben zajlottak tárgyalások, hiszen nem csak mi, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet szeretnénk az árstopp kivezetését, hanem más szakmaközi szervezetek is, amelyek érintettek az árstoppban, valamint a kereskedelmi szövetségek, a szuper- és hipermarketek, illetve üzletek szövetsége is ugyanezt szeretnék. Zajlottak tárgyalások, de úgy gondoltuk, hogy most már akkora a baj zöldséggyümölcs frontján, amit az induló almapiac egy-két héttel ezelőtt felerősített, hogy kénytelenek vagyunk kikommunikálni ezt a hírt, azért is, mert az ágazat szereplői, a zöldséggyümölcs ágazat szereplői, akiket mi képviselünk, látni akarják, hogy mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és meg akarjuk oldani azt a problémát, ami, fogalmazzunk úgy, és nem véletlenül vetettük ezt a kijelentést, az utolsó szögek egyikét veri az ágazat koporsójába. Tehát úgy gondoljuk, hogy most már ez nekünk okoz akkora gondokat, hogy ezt ki kellett kommunikálnunk. Én bízok benne, hogy rövidesen lesz előrelépés és megoldás ebben a kérdésben.
1: De akkor konkrét ígéretet nem kaptak, zajlottak egyeztetések, de érdemi eredmény nélkül?
0: Konkrét időpont, konkrét határidő az árstopp kivezetésére nincs, tehát jelen pillanatban nem tudjuk azt megmondani, hogy mikorra számíthatnak az ágazati szereplők az árstopp kivezetésére, de mi bízunk abba, hogy minél hamarabb, már egy október 1-et alá tudnánk írni.
1: Hová vezethet az, hogyha nem vezetik ki belátható időn belül? Mi lehet az eredménye?
0: Az a folyamat fog tovább eszkalálódni, ami az elmúlt szűk egy évben a bevezetése óta elindult. Ebből az egyik folyamat az, hogy bizonyos termékek, a nem áristoppos termékek termelői be fogják szüntetni a termelést, vagy azoknak a termékeknek a termelése drasztikusan visszaesik, hiszen azokat drágítottuk el, azok iránt csökkent a kereslet. Ez az egyik nagyon káros hatás. A másik, hogy növekedni fog az importnyomás, mert azt tapasztaljuk az áruházláncok viselkedésében, hogy mivel az áristoppos termékek abszolút veszteséget termelnek számukra, úgy viselkednek, hogy akkor már legyen olcsó az áru, olcsó árut pedig nagyobb eséllyel találnak a külföldi versenytársak között, hiszen a külföldi versenytársak 5-10-szer 20-szor annyi árut termelnek, mint mi, és abból akciós olcsó tételeket mindig könnyebb találni, mint a hazai termelésből. És ez nagyon erősen az importot fogja erősíteni, úgy, hogy egyébként is olyan környezet van, ami az importot erősíti, hiszen a fagy és a szájkárok miatt kieső termést importból kell pótolni, hiszen a forint-euró árfolyam április óta bekövetkezett 10-15%-os erősödése ugyan ennyivel olcsóbbá teszi az importot, ami már elég versenyelőny az importot. Importnak. Nem hiányzik az, hogy ezt még egy másik mechanizmussal erősítsük, mert 1-2-3 éven belül eljutunk oda, hogy a magyar áru helyét, a magyar zöldség-gyümölcs helyét import áru fogja átvenni a polcokon, és ez nem lehet egyetlen kormány, egyetlen nemzetgazdaság célja se. Hozzátéve még ráadásul azt is, hogy az áruház láncok piacai jelentik a szervezett, átlátható, legális piacokat, és ezzel pont ezeket a szervezett piacokat tesszük tönkre, amely irányába pedig éppen ellenkezőleg, mint ahogy a mostani folyamatok diktálják, törekednünk ellene.
1: Apáti Ferencnek, a Fruitweb szakmaközi szervezet elnökének köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén a hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő.
2: A Színház és Filmművészeti Egyetem 2028-ig kinevezett rektora. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ha most a kormányváltás után politikai tisztogatásban gondolkodunk, akkor ennek sosem lesz vége. Öntől idéztem, ez egy tavaszi mondata volt. Az Indexnek nyilatkozta, azt hiszem. Ha úgy látja, elindult egy politikai tisztogatás?
3: Készültek listák, voltak szándékok. Én nagyon bízom benne, hogy ez nem realizálódik, és az egyetem egy építkezés, egy három éves, sőt, sok éves építkezés után végre stabil pályára kerülhet. Nagyon nem volna jó, hogyha politikai tisztogatás volna.
2: Na csak tudja, 2020 az ottani Einstein után egy ilyen egyetem rektorától, ez egy fura mondat, mert hogy ami ön előtt történt, abban ön nem volt persze benne, hát az maga volt a politikai tisztogatás, és nem telt el sok idő.
3: Politikai történések voltak, tisztogatás az azt hiszem, hogy még a résztvevők is sok esetben vitatják, de az biztos, hogy egy politikai történés sorozat volt, egy hatalomtechnikai volt benne, persze esztétikai célzat is, ugyanakkor nagyon vigyázni kell rá, hogy most ne ugyanaz történjen meg, mert a mostani folyamatokban is azért voltak olyan elemek, amelyekre sajnos ezt elmondhatjuk, hogy nem volt teljesen politikamentes az egész folyamat. És kétségtelenül az újabb forrongások az egyetem körül áprilisban élénkültek fel.
2: Hát nyilván ott egy politikai esemény történt, ami hát, talán felszabadította azokat, akik ideig nem mertek, vagy nem olyan hangerővel megszólalni. Április végén a hallgatói fórumon szólalt fel két oktató, Csolya László és Tőr Lóránt is. Lemondásra szólította fel az alapítvány kuratóriumi tagjait, Lajos Tamást, az elnököt, Vigyánszki Attilát és önt is. Akkor ott nagy tapsot kaptak a diákoktól, aztán később a hallgatói önkormányzat is megfogalmazta ugyanezt. Akkor nem gondolt rá, hogy lemond?
3: Először is pontosítsuk, mert meg is tettük utána, tehát más híradások is voltak, nem csak ez, a 444-es.
2: Hát volt hangfelvétel is, tehát ez hallható volt, hogy mi történt.
3: Két oktató volt jelen, aki a színpadról vezényelve ugye a hallgatóknak, tehát az összhallgatói létszámnak körülbelül egy harmadát vezényelte ki, és az egész kuratóriumot és az egész vezetést szólította föl lemondásra, egyébként nem volt ott a kuratórium. A HÖK ekkor még nem vett részt ebben a folyamatban.
2: Ez így van, később szólaltak.
3: Így van. Azt, amit petícióként megfogalmaztak, 80-valahány hallgató írta alá, 550 hallgatónk van, és a hónapok során, amikor azért kaptak bátorítást arra, hogy politikai szereplőtől is, hogy legyenek láthatóak, hangosak, egyre kisebb lett ez a kör, és gyakorlatilag az akciók érdektelenségbe fulladtak.
2: Ki volt az a politikai szereplő, nem, aki erre buzdított?
3: Nem szeretnék neveket mondani, mert ezek hallomások, tehát uh-huh. Eljutott hozzánk egy felhívás, amiben ezt írta a HÖK, hogy ilyen bátorítást kaptak. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogy egy kedves osztályvezető kollégánk, színész kollégánk mondta, drága hallgatók, az a probléma, hogy előbb volt a hevület, és most utólag keressük az okokat. És az az igazság, hogy ez mindig egy rossz track, amikor nyilván korosztályilag is egy hevületben lévő, egy politikai változásban lévő hallgatói réteget próbálunk nagyon könnyen valamilyen irányban befolyásolni, lökni. Ez biztos, hogy megtörtént, tehát ezerszer beszéltünk erről az egyetemen, de ugyanakkor most már ez gyakorlatilag, erről már nem nagyon érdemes beszélni, több hónap eltelt. A mi célunk az volt, hogy átvezessük az egyetemet ezen a nagyon kritikus szakaszon. Azért nyilván azt is látta, hogyha megnézte a sajtót, hogy az elmúlt, tehát az előtte lévő 3 évben, mióta vezettem az egyetemet, semmiféle negatív megjelenés.
2: Már 23-tól mostanáig.
3: Nem volt 23-tól 26-ig, egészen a választásokig.
2: Hát az, az egyetem gondolom, oktatói karával kapcsolatban azért voltak megjegyzések, hogy
3: megjegyzések mindig vannak, és ma lesznek is.
2: Háttértudás nélküli kinevezésekkel kerültek oda emberek.
3: Ezzel már óvatosan értem szerintem, mert...
2: De azt mondja, hogy nem volt kritika, ilyen kritika volt.
3: Hát volt nagyon kevés, igen. Minden esetre az volt a célom, hogy, és a célunk, a vezetés célja, hogy ezen a nagyon nehéz szakaszon, ami azt hiszem a legnehezebb időszaka volt életemnek, átvezessük az egyetemet.
2: Ez mitől volt ennyire nehéz? Ugyan
3: a támadásoktól.
2: Hát azt mondja, hogy önt nem támadták. 23-tól nem támadták.
3: 23-tól nem. Én most
2: és az áprilistól. Jaj, most, az elmúlt pár hónap.
3: Pár hónapról
2: lesz. Aha. Azt mondta...
3: Tehát az volt a célunk, hogy átmenjünk ezen az időszakon, elinduljon a tanév, lehetőleg egy olyan fenntartója legyen az egyetemnek, aki tovább tudja vinni. Amennyit tudtunk, ehhez hozzájárultunk, és én úgy gondoltam, hogy felelős vezetőként most van itt az idő, amikor át tudom adni, amikor lehetőség van arra, hogy egy átmeneti időszak után mindenki szívének kedves rektort válaszol. Egyébként ilyen nem lesz, ezt előre tudjuk, mert legalább 3 nagy érdekcsoport fogja ezt az ügyet elég hevesen megvitatni.
2: Meg tudjuk nevezni ezt a 3
3: érdekcsoportot? Nem, semmiképpen nem szeretném megnevezni. Hát a filmesek közül legalább 2, a színházi berkeken belül is legalább 1 vagy 2. Tehát, de hát ezek olyan mindig is létezett és létező érdekcsoportok, ugyanígy kitekinti a másikat szakmainak, kitekinti legitimnek. Ezekkel a politikai jelszavakkal azért kell vigyázni, mert valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a szakmát képviselik, és valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a legitimációt képviselik.
2: Hát, hogy a házon kívülre rakták őket, és ugye ezen lehet vitatkozni. Kaposvárod is, meg az SZFÉN is történt ez, meg az Vigyánszky Attila korszaka alatt, azért ezt ne tagadjuk. Viszont ön azt mondta, vagy írta egészen pontosan a tanévnyitóra, hogy a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel ellátja a feladatait, tehát akkor nem mondott le, csak arról beszélt, hogy lemond majd.
3: Nem erről beszéltem, azt mondtam, hogy kezdeményezem az egyeztetéseket a rektori megbízásom lezárásáról. Ugye ez egy 5 éves ciklus, a rektori ciklus, és 3 évet töltöttem ebből le.
2: Nem mondhatta volna azt is, hogy mai nappal lemondok.
3: De igen, ezt hallgattam az előző rólam szóló műsor, részben rólam szóló műsorban, hogy ilyen egyszerűnek látja ezt a helyzetet, de egy határozott idejű vezetői megbízás, felelős átadás az nem azt jelenti, hogy lemondok, és akkor holnap nem jövök be. Megtehetném ezt is, de eddig se ezt választottam. Egyébként nagyon jól haladnak a tárgyalások erről. Voltak kérések, nekem is voltak feltételeim. Szerintem ez nagyon gyorsan megoldódott.
2: Ezek szakmai vagy munkajogi feltételek voltak, amiket... támasztott.
3: Hát a munkajogi feltétel az nem feltétel, tehát a munkajog az egy keret. Például az is, hogy nem mondhatunk ilyet, hogy mondjon le, amikor van egy 2 éves megbízás.
2: Hát elsősorban... az minden embernek a szabad döntés, hogy lemondjon.
3: Igen.
2: Lehet korlátozni.
3: Én nem hoztam ilyen döntést, tehát én nem mondtam le. Viszont azt gondolom, hogy a közös megegyezés felé jó haladunk. Nem sokára lesznek híreink is erről, és az abban bízom, hogy egy átmeneti időszak után, amit nyilván valahogy majd az egyetemnek meg kell oldania, egy rektorválasztás következik.
2: Jól gondolom, hogy ezt a végső döntést, hogy elindítja ezt a folyamatot. Ezt igazából az alapozta meg, hogy a kuratóriumon keresztül nem tudja a korábbi érdekeket érvényesíteni, mert annak összetétele megváltozott? Ugye itt ugye a Vigyánszky Attila a szenátuson keresztül megpróbált a kuratóriumban fenntartani hatalmát. Ezek voltak a hírek, a minisztérium közbeszólt, maga jelölt a kuratóriumba embereket, azok mások, és más lett a paritás a kuratóriumon belül. Mások az arányok.
3: hogy Vigyánszki Attila a szenátuson keresztül nem próbálta föntartani a hatalmát, tehát ez nem korrekt ez a hír. Nem, itt a vita tárgya az volt, hogy a szenátus legitim, a 24-ben megválasztott szenátus legitim év vagy sem, mert még a régi, tehát a Kekva egyetemeknek körülbelül a fele nem felel meg az állami egyetemek szenátusi összetételének. Nálunk is szenátusi választások lesznek októberben, most készítjük elő a szervezeti és működési szabályzatot. Ugyanakkor a minisztériumban mi föltettük annak idején a kérdést, amikor nyáron erről ezt előkészítettük, hogy ez nem lesz-e probléma, nem okoz-e legitimációs problémát. Az volt a válasz, hogy nem, ezzel számolnak. És ez egy tehát ez egy rangsor, amit a minisztérium figyelembe fog venni. Végül is a rangsorból, a szűk rangsorból 2, a tágabb rangsorból 3 jelöltet választott ki a minisztérium, és 2 jelölt esetén, hát ott ténylegesen nagyon kevés szavazat érkezett rá, beleértve a Hököt is egyébként. Akik nem is voltak jelen teljes létszáma, csak fele annyian voltak, mint lehet.
2: Milyen egyetemet hagyott, hogy látja?
3: Én úgy gondolom, hogy emberfeletti erővel sikerült ezt az időszakot mederben tartani, és az egyetemen belül békesség volt. Tehát az átmenet az egy békés átmenet, ezt nagyon fontosnak tartom. Volt már itt elég vihar. És elindulhatott úgy a fél év, hogy egy csodálatos évindító nyári akadémián túl vagyunk. A 24-es akkreditációs monitoring után most remélhetőleg egy 5 éves akkreditációval fog rendelkezni az egyetem. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. Fél tucat új szakot, specializációt, szakirányú továbbképzést hoztunk létre. Szakmailag, művészileg csak előre jutott, tehát nagyon sok vizsgafilmünk fesztiválon szerepel, most is 58 film gyártása van folyamatban. Gyakorlatilag az összes színházas hallgatónk elhelyezkedett a nyáron. Senki nincs munkanélkül színházakban. Ezekről többször számot adtunk. A doktoranduszaink az országban kiemelkedő létszáma, 60 doktoranduszunk van. Nagyon jól teljesítenek, tehát én azt gondolom, hogy egy belülről minőségileg kiépített, mindig vannak problémák, tehát egy-egy embert, egy-egy oktatót mindig ki lehet emelni. Ugyanakkor mi ezeket mindig mértük, ha panasz volt, azt kivizsgáltuk. Tehát nem igazak azok a hírek, hogy itt én nem tudom milyen meg nem tartott órák. Ezek megint a politikai diskurzusnak a részei. Nézzük a tényeket, állunk elé, hogy bárki ezt nyugodtan megnézheti. Tehát egy jó minőségű, nemzetközileg fejlődött, tehát jól beágyazott egyetemet hagyunk hátra, és ezért nagyon sokat dolgoztunk. Én magam nem vagyok politikai szereplő, engem azért hívtak ide, hogy
2: hát van 30 éves felsőoktatási múltja, úgyhogy igen, nem politikai szereplő valóban. Hadd kérdezzek egy utolsót, az nem lesz szép kérdés, én tudom, van dátuma annak, hogy mikor távozik? Mert ugye most
3: igen, én kértem egy nagyon közeli dátumot, de még erről nem beszélhetek. Nekem is vannak főnökeim, új főnökeim, és úgy beszéltük meg, hogy ezt együtt fogjuk kihirdetni, de elfogadták ezt a kérésen.
2: Ezt a nagyon közeli.
3: Ezt a nagyon közeli.
2: Akkor a távozóban lévő rektor volt a vendégünk, Sepsi.
3: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megemelte a kormánya dohánytermékek jövedéki adóját, de azon túl, hogy drágul a cigaretta. Vajon mit jelent mindez? Erről fogok most beszélgetni Kenyeres Sándorral, a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének elnökével, aki telefonon van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit szóltak, amikor meglátták a számokat, hogy ilyen mértékben nő a jövedéki adó? Ugye ez különböző mértékben emelte a kormány, más a cigarettára, más a evített termékekre és más a vágott dohányra.
2: Igen, hát azt szeretném leszögezni a beszélgetés előtt, ugye, hogy mi a termelői oldalt képviseljük, tehát mi a Dohánytermelők Országos Szövetségének a...
1: Ezt mondtam is.
2: Igen, igen. Az, hogy milyen hatása van ennek a magára a dohánytermesztésre, azt nehezen lehet igazából előre megnézni. Azt viszont nyilvánvalóan ki lehet jelenteni, hogy minden ilyen jövedéki adó emelés hatással van a forgalomra. Én azt látjuk az utóbbi időszakban, hogy egy-egy ilyen jövedéki adó emelés az nyilvánvalóan valami fajta forgalom csökkenést eredményez, illetve jellemzően a fogyasztás is átrendeződik valamilyen szinten, tehát hatása van erre, hiszen a fogyasztók érzékenyek az ára. Ennek következtében nyilván vannak, akik leteszik a cigarettát, vannak, akik olcsóbb termékekre váltanak, nyilván akik meg tudják fizetni ezt az árat, azok tovább folytatják az adott terméknek a fogyasztását, és sajnos van egy réteg, aki a fekete piaci termékek irányába mozdul el a termék számára megfizethetetlensége miatt.
1: Ez azon túl, hogy az államnak adóbevétel kiesést jelent, azon kívül egészségügyi kockázatokkal is jár, nem?
2: Abszolút, abszolút. Én
1: bár mondjuk egy cigarettánál ez furcsa mondani, de ezen túl. Mi a kockázatosabb a csempész cigarettában, mint a boltban vásárolt a cigarettánál?
2: Nyilván, ugye én sem vagyok egészségügyi szakember, de az a vizsgálatokból kiderült egyértelműen, hogy ezeknek a cigarettáknak a tartalma az ellenőrizetlen körülmények közül érkezése miatt ez egy jóval nagyobb egészségügyi kockázatot hordoz magában. Nem tudható, hogy mi van benne, milyen dohány van benne, dohány van-e egyáltalán benne, az hogyan van kezelve, átment a megfelelő gyártás technológiákon. Tehát ebből kifejezőleg nyilván egy komoly egészségügyi kockázatot is hordozhat magában, egy komolyabbat, mint maga a cigaretta fogyasztása, ahogy ön is fogalmazott.
1: Igen, a kormánynak ugye az az érve, hogy a jövedéki adót azért kell emelni, mert az állam kétszer annyit költ a dohányzással kapcsolatos, vagy dohányzás okozta betegségek gyógyítására, mint amennyi a bevétel.
2: Hát nyilván én ebben nem látok bele, vagy valószínűleg ebben igaza van a kormányzatnak, hiszen erre vonatkozóan kutatásokat biztosan végeztek. Hát ezt nehezen tudom megítélni. Azt gondolom, hogy nyilván fontosak az adóbevételek, hiszen ebből kell fenntartani az állami működést, és azt azért le kell szögezni, hogy a jövedéki adóból egy nagyon komoly állami bevétel van.
1: A dohánytermesztés Magyarországon nem túlságosan közismert, de ugye a legnagyobb része a Szabolcsban zajlik.
2: Ez így van. A termőterületek 80-85%-a Szabolcs megyében helyezkedik el. Alapjában végül két levéltípust termelnek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burley-t. Ez egy klasszikus kis kultúra Magyarországon, nagyjából 2500-2600 hektáron termelik ma Magyarországon. Sajnos a termesztés mértéke folyamatosan csökken, és ha egy picit visszautalhatnék a jövedéki adóval kapcsolatos kérdésekre, ugye mi nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a Magyarországon termelt dohányokból a nagy multinacionális cigarettagyárak vásároljanak. Sajnos ez jelenleg nem működik. Ennek érdekében szövetségünk megkereste az idei évben a négy nagy gyártót, és kértük, hogy gondolják át magyarországi szerepvállalásukat, és vásároljanak magyar dohányokat. Sajnos ebben a kérdésben erre a kérésünkre egyelőre nem érkezett
1: válasz. Mivel érveltek önöknek, hogy miért nem?
2: Egyelőre nem kaptunk hivatalos választ, tehát az, hogy miért nem vásárolnak, azt inkább tőlük kellene megkérdezni. Viszont mi nagyon fontosnak tartanánk, hogy ezt a kis közösséget egybe tartsuk. Ez az ágazat, ez 8-9 ezer ember foglalkoztatását végzi, ezeknek az embereknek megélhetést biztosít. És ezt tudni kell, hogy a dohánytermesztésben dolgozók egy jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, a többségük a kisebbség köreiből kerül ki. És ugye igazából ők a munkaerőpiac más szegmenseibe nem beépíthetőek. Arról nem beszélve, hogy a dohánytermesztéssel olyan területeket hasznosítunk Magyarországon, amelyeken más kultúrát gazdaságosan nem lehetne termelni. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ezeknek a régióknak, most elsősorban, ha már Szabolcs megyét említettük, akkor Szabolcs megyének a gazdaságának nagyon fontos eleme ez a, nagyon fontos bevételi forrása ez a dohánytermesztés, hiszen ez egy piacképes, jól eladható termék, amely megélhetés biztosít ezeknek az embereknek.
1: Milyen érdekes, hogy pont ugye a fekete kereskedelemnek a legfőbb helyszíne Magyarországon az Szabolcs megye, hiszen ugye az ukrán határon beérkező csempész cigaretták ott lépnek be az országba, miközben ott van a legnagyobb dohánytermesztés Magyarországon.
2: Igen, én is volt szerencsém ilyen kimutatásokat látni, hiszen ezzel foglalkoznak a cigarettagyárak, hogy hol, hogyan alakul a fogyasztás a trafikokban. És igen, sajnos azt lehet látni, hogy Szabolcs megye ilyen szempontból erősen érintett, és valóban a leginkább fertőzött fekete piaci termékek tekintetében.
1: Említette az elején, hogy ez a fogyasztás visszaesésével szokott járni, amikor a jövedéki adót emelik a dohányterméknél. Ez milyen mértékű általában, százalékosan?
2: Nem tudom megmondani. Nyilván ez függ attól, hogy milyen a jövedéki adóemelés. Az Európai Unióban a korábbi tervek, az év elején kiszivárgott tervek alapján elég komoly jövedéki adó emelést terveznek 2030-ig, ami igazából nyilván majd egy jelentősebb hatással lesz a fogyasztásra, de még egyszer mondom, ennek a megítélése most még nagyon korai, és igazából még az egyeztető tárgyalások is zajlanak, hogy mekkora is lesz ez a jövedéki adó emelés, tehát ebben még azt gondolom, hogy most korai állást foglalni.
1: Kenyeres Sándor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Üres a hitelkártya,

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre.
2: Érdekes történet lesz ez. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Honvédelmi miniszter volt.
3: Igen.
2: Akkoriban ott ült ezeken a kormányüléseken.
3: Igen.
2: Én most átolvastam azt, ami megjelent a nyilvánosságban, és nekem egészen furcsa volt azt látni, ezt megemlítettem Magyar Péternek is az imént, hogy semmi nyoma nincsen a dokumentumokban annak, hogy ez a kormány ez Magyarországon élt volna akkoriban. Tehát nem látjuk azt, hogy valamiféle reakció történik a belügyminiszter részéről, mondjuk az MTV ostromával kapcsolatban. Nem látjuk, hogy a Rákóczi úti lovas roham valamilyen módon megjelenne. Nem látjuk az elindított tank a Deák téren. De az sem volt téma. Vagy ezek a jegyzőkönyvek nem azt tükrözik, ami történik a kormányülésen, csak a hivatalos beadványokat.
3: Hát ez elég hülyén néz így ki.
2: Ugye?
3: Megnéztem, akkor lehet, hogy nem, de most megnéztem az interneten ezeket a jegyzőkönyveket, de ilyen nappal erről volt szó. Az országgyűlésben reggeltől késő estig erről ment a vita, médiában erről ment a vita, a lakossági fórumok tizeit csináltuk, erről ment a vita, kormány elé is kerültek már csak, hogy a honvédelmi minisztériumot végyem, mi adtunk írásos jelentést a tankról, azonnali 24 órás kivizsgálás után, és az benne van a jegyzőkönyvekben egyébként, és hát nyilván minden miniszter dolgozott ezen, de az egész mögött van egy nagyon nehéz dolog. Én nagyon féltem. És szerintem nem voltam egyedül, mert úgy éreztem, hogy először a felnőtt életemben az ország stabilitása megszűnik. Három nappal után, kiszivárogtatás után, három nappal Debrecenben volt egy több száz fős fórum, ahol ki kellett állnom és erről beszélni, és elmondtam azt a szorongó érzést, ami akkor elfogyott. Tényleg, felnőtt életemben nem volt ilyen. Szerintem senki. A mi generációnk életében nem volt ilyen. És az, hogy a kormány próbálta csinálni a dolgát, költségvetést előkészíteni, nem mondom az összes felsorolt ügyet, az bennem is és másokban is azért volt, hogy működjön az ország. Nem tudtuk, hogy fog-e működni.
2: Ezt értem, de hogyan lehet úgy működtetni egy országot, hogy nem reagál a kormány a kormányüléseken látszólag, és akkor most ezt beszéljük meg, hogy valójában mi történt ott, látszólag nem reagál a kormány arra, ami különben meg félelmet okoz önben is, meg ő benne is, meg ő benne is, és hát a lakosság egy nagy részében indulatot kelt.
3: Hát reagált a kormányra az országgyűlésben rendszeresen, kormány erről beszélt.
2: Hogy zajlottak ezek a kormányülések? Meséljen már el.
3: Hát ezek a kormányülések döntően formálisak, és közigazgatási szinten előkészített ülések, gondolom ma is. Tehát oda úgy kerül már egy javaslat, hogy azt minden minisztérium látta, egyeztette, a szakmai véleményeket megvitatták, és tulajdonképpen ez egy döntéshozatali fórum. Tehát itt az a kimenet a magyar közlöny és a törvénytervezet. De a politika, minden kormányülésen az elején volt szó politikáról.
2: Az jegyzőkönyvön kívül van?
3: Tessék?
2: Az jegyzőkönyvön kívül
3: van? Hát azok nem határozatok értelemszerűen, de minden frakciülésen is, az MSZP frakcióban legalábbis minden alkalommal ez volt a téma. Egészen olyan november elejéig, közepéig, tehát a kiszivárogtatás után, és hát ebben voltak megrázó momentumok, és benne ez nagyon mélyen mai napig, október 23-án az avatás. Egy idős ember állt mellettem, Kosári Domokos. Ő mondta a beszédet. És mi nagyon régóta ismertük egymást, és mikor látta a tüntetőket, a motorosokat, a zajt, akkor odafordult hozzám, és azt mondta, hogy figyeljen, én ezt már 1944-ben láttam. Nem szabad még egyszer megtörténnie. Tehát olyan benyomások, gondolom más politikust is értek, ami azért nehezen feldolgozható volt.
2: Volt-e,
3: amikor megment tovább.
2: Volt-e szó a kormányülésen azokra a rendőri támadásokra, amiket nagyon sok civil ember joggal nehezményezett, és nagyon sok civil ember meg is sérült általa.
3: Volt róla szó, voltak jelentések, volt a Nemzetbiztonsági Kabinetben is erről szó, és a parlament előtt is volt szó. Tehát itt ment egy beszámoltatási rend. Nyilván nem minden került a kormány plenáris ülése elé. Én két alkalommal a Nemzetbiztonsági Kabinetben szóban is tájékoztatást adtam. Hát egyrészt ugye, a honvédség pozíciója teljesen világos volt. Első órától kezdve. A magyar honvédség ebben nem avatkozhat be.
2: Volt erre kérés?
3: Nem. Fel sem merülhetett. Alkotmányos és törvényes rendben nem merülhetett fel. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni.
2: Magyarországon belül magyar állampolgárra szemben nem bevethető.
3: Semmilyen belpolitikai küzdelemben, de a honvédségnek ezzel egyidejűleg, és én ezzel foglalkoztam, az objektum védelmet biztosítani kell. Mármint a honvédségi objektumok védelmét. Mert ott ugye fegyver és lőszer.
2: Volt olyan pillanat, amikor ez élesen merült fel?
3: Első pillanattól kezdve bennem. Hát hogy nem
2: lehetett tudni? De volt cselekmény is, ami ezzel volt kapcsolatos?
3: Nem volt ilyen cselekmény. Nem volt ilyen cselekmény. És ilyenkor van egy automatizmus, nem én adok parancsot vagy a vezérkari főnök, hanem az adott objektum ügyeletes tisztje. Egész éjjelben voltunk a Honvédelmi Minisztériumban. Egész éjszaka. Nem tudtuk, hogy történik-e valami.
2: Ez melyik napot? Harmadikem? Vagy az MTV ostrománál?
3: MTV ostrománál. Hát néhány száz méterre volt.
2: Arról ön kapott jelentést, vagy látott arról dokumentumot? Hogy ugye van egy közmegállapodás arról, hogy az MTV mögött ott álltak a bevetésre készen platókon, padokon ülő, meg buszokban ülő rendőrök, akiket nem vetettek be az MTV védelmére, hanem vidékről felhozott rendőrök védték a bejáratot. Aztán egy idő után már nem tudták védeni. Volt arról valami jelentés, hogy miért nem vetettek be komolyabb erőt?
3: Nem, és nem is tudom, hogy ez így volt-e.
2: Hát én láttam azokat a rendőröket ott ülni.
3: Az lehet,
2: az MTV háta mögött.
3: Az lehet, hogy látta, de...
2: És hát nem én vagyok az egyetlen.
3: Elhiszem, de én ilyen dokumentumot nem láttam, és nem is tartom valószínűnek. Valószínű, hogy őket bevetették később, vagy tartalékerőnek használhatták. Nem ismerem a rendőrség munkáját, tehát akkor is azért ez egy szigorú, szétválasztott tevékenység volt. Nem feltételezem, hogy azt az indulatot és hangulatot, ami ott kitört. Mert láttam a filmeket természetesen, és a veszélyeztetettséget, hogy azt bárki tétlenül tűrte volna, ha van eszköze. Semmiért nem tárt fel egyetlen egy vizsgálat sem, amit ismerek.
2: Volt szó a kormányüléseken, amiknek a jegyzőkönyvei ezt nem rögzítik felelősségről, arról, hogy mi hogyan történik, és ki felel azért belügyminiszter, rendőrkapitány, rendőrfőkapitány, ami az utcákon zajlik?
3: Természetesen volt, és szerintem ők szóban adtak is tájékoztatást ezekről, de hogy a rendőri vonal mit csinál, ugye ez a miniszterelnök, a belügyminiszter és a rendőrség vezetőinek a szigorú...
2: Hát igen, csak a mi beszélgetésünk ugye most azon alapul, hogy megismerjük ezeket a jegyzőkönyveket, és igen. Azokból az látszik, hogy itt a Béke szigetén olyan problémáink vannak, hogy különböző más államokkal milyenek a kapcsolataink, jön a nagykövet,
3: és nem akarom mentegetni a jegyzőkönyvet, szerintem ma is ilyeneket csinálok, de ezt hagyjuk, de azt akarom világosra tenni, hogy működtetni akartuk az országot. Legalábbis sokunkat ez vezérelt. Hogy azért bármilyen nagy baj is van, azért a dolgoknak mennie kell, mert előbb-utóbb konszolidálódik a helyzet. És nem lehet hagyni, hogy az egész ország szétessen.
2: Önt gyakran vádolták, szerintem szemtől szembe nem merték. Azzal, hogy az Összödi beszéd kiszivárogtatásáról többet tud, mint mások.
3: Köszönöm a kérdést. Ott se voltam.
2: Hát ettől még kiszivárogtathat.
3: Persze, ahol nem voltam.
2: Hát, ha megkapta a felvételt.
3: Nem kaptam meg a felvételt.
2: Hogy keveredett ebbe a gyanúba?
3: Ezt mástól kell megkérdezni. Mások is, hogy keveredtek bele. Irreális, ilyen szürreális történetek jelentek meg. Ez a Che Guevara, vagy nem is tudom, hogy becézték azt a bolíviai fiút, meg egyéb történetet. Életemben nem láttam, nem találkoztam velük. Ez a legrosszabb része a politikusi létnek. Hát most mit csinálj? Amikor elindul egy ilyen hír, tiltakoz, állj ki az utcasarokra és mondd el, hogy de hát kérem, nem igaz, nem ember ilyenkor tehetetlen. Én azt a magatartást választottam, hogy rendben, meghallgatok mindent, és nem reagálok.
2: Valami furcsa dolog eszembe jutott, hogy itt a miniszterelnök beszélt. A miniszterelnököt hallgatták le, vagy vették fel a beszédét. Nem tudjuk az eszközt igazán. Ez azt gondolom a titkosszolgálatok számára is egy izgalmas dolog kellett volna, hogy legyen, hogy ez hogy történt, és hogy kerülhetett ki a miniszterelnök beszéd, a miniszterelnök tudta és engedélye nélkül.
3: Két vizsgálat volt, ez viszont nyilvános. Az egyik vizsgálat közvetlenül a kiszivárogtatás után volt, amelyik megállapította, hogy a két magnó felvétel közül az szivárgott ki, amelyet a Szocialista Párti pártigazgató Gyurcsány bizalmasa őrzött. A második titkosszolgálati vizsgálat azt mutatta ki, hogy nem az, hanem a miniszterelnök kabinetfőnökének a példányát, majd jött egy harmadik vizsgálat, ami azt mondta, hogy mindegyikről 20 másodperc hiányzik. Tehát én még ilyen katyfaszt nem láttam, ha ez a honvédségbe fordult volna elő a katonai biztonsági hivatalnál, azonnal leváltok mindenkit. Most A, B vagy C. Soha nem derült ki. Nekem se. Mindig megkérdeztem azokat, akik mégis közelebb voltak Gyurcsányhoz, és hát nyilván más viszonyrendszerük volt, ők se tudtak többet. Lendvai Ildikó mondta ma reggel a Kossuth Rádióban, hogy ő úgy gondolja, hogy nem volt kiszivárogtatás, én is így gondolom, hanem több embernek odaadták a beszédet, hogy véleményezze, hogy milyen nagyszerű beszéd volt, és valahonnan onnan keveredhetett ki. De ezt se tudom bizonyítani.
2: Ez egy érdekes találja lesz a újkori magyar, vagy legújabb kori magyar történelemnek. Ön hogy látja, ez vezetett a fideszes kétharmadhoz 2010-ben?
3: Önmagában nem. Ahhoz, hogy a kormányzó képesség, Gyurcsány miniszterelnöki kormányzati képességében bizalmatlanság alakuljon ki, ahhoz igen, de a gazdasági világválság nélkül nem lett volna kétharmad. Tehát azt azért tudni kell, hogy az következő 2-3 évben megcsúszott egész Európa, benne Magyarország is, a kettő együtt sok volt, és Bajnai Gordon már hiába konszolidálta a pénzügyi helyzetet, társadalmi konszolidációt már nem tudta elvégezni, olyan rövid idő alatt az nem megy.
2: Az összödi beszéd tette tacsra, hogy úgy mondjam, a magyar baloldalt? Mert hogy az utána következő 20 év az gyakorlatilag egy folyamatos lejtmenet.
3: Hozzájárult, 2008-ban a szociális népszavazás után volt egy MSZP kongresszus. Én ilyen típus vagyok, felálltam és javasoltam, hogy köszönjön le a kormány, hozzunk el, legyen előrehozott választás. Kisebbségben maradtam. 2009-ben is így gondoltam. Mert az járt a fejemben, hogy nincs legitimációnk már, át kell adni a kormányzást. Az SZDSZ meg is szűnt gyakorlatilag. Tehát 2008-ra, 2009-re, és építkezzünk újra, nem az én véleményem került többségbe, sajnos.
2: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
3: Én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en.
4: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A most következő műsorszám 12 éven aluliak

0: együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56 A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik. 61 B villamos jár Hűvösvölgy és a Szavoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől azonban megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. A 15. kerületben lezárták a Rákos utat az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között, a 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti, az Andrássy út szerviz útját szintén lezárták a Csengeri utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Spirit FM műsorán a gazdasági magazint hallják, tehát jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok, Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és ingatlan piaci hírekkel kezdünk. A nyári hónapok végén, ahogy az várható volt, egy picit megindult a lakáspiac, de érdekességek is vannak, például, hogy nem Budapest legdrágább része húzza az árakat fölfelé, ezek szerint lehet, hogy az a legdrágább, de ott nő a legkevésbé. Szegő Pétertől megtudjuk, a Duda House vezető elemzőjétől. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
3: Szia, Egon, és köszöntöm a hallgatókat. Így van, ahogy a beharangozóban mondtad, ez egy elég meglepő trend rajzolódik így ősz elején. Ez azok az ingatlanok, amik korábban a legdrágábbak voltak, jellemzően ugye a belpesti, belbudai téglaépítésű lakások, ott teljesen megállt az árnövekedés, sőt, hát bizonyos kerületekben már csökkenést mérünk. Itt rajzolódik ki először mínusz 3%-os csökkenést néztünk a 6.-5. kerületekben.
2: Az érdekes, mert hogy ugye azt gondolná az ember, és ezt remélte a 6. kerületi polgármester Soproni Tamás, amikor például az Airbnb-zéssel szemben felemelte a szavát, és aztán ez sikerült is neki a helyi rendeletekben megakadályozni a hagyományos Airbnb-zést, mert nem lesznek befektetési célra értelmes lakásajánlatok, így aztán majd megindul a piac, és ott a valódi ingatlanvásárlók jelennek meg, de ezek szerint nem.
3: Ez egyébként a polgármesternek nem volt, hogy mondjam, egy elhibázott elképzelése, ez nagyon is így történt, csak ugye annyit torzított az otthonstart a tavaly ilyenkor csúcs felé robogó otthonstart,

0: hogy most már ugye gyakorlatilag ez a fékeződés, ez ekkora nagy deficitet jelent éves szinten, tehát ugye év-év alapon nézzük meg most itt az árakat, és így rajzolódik ez a 3%-os különbség, de az, amire a polgármester úr gondolt, vagy appellált, az megtörtént, tehát az a fajta keresletnövekedés és a befektetői vásárlások is azok elindultak szépen.
1: Jó, hát ez a 3%, ez pedig első hallásra nem hangzik soknak, de 100-ból, hogyha levonunk 3%-ot, az rögtön 3 millió forint, az már majdnem olyan, mint egy gyengében sikerült alkú. Egyébként, ha már itt tartunk, tudom, hogy nem ez a beszélgetésünk elsődleges témája, és mindjárt megyünk a többi adathoz is. Az alkú az mennyire működik ma a lakáspiacon?
0: Nagyon is működik, ugye egy ilyen folyamatosan fékeződő piacon, ahol nő a forgási sebesség is, most ugye ezt látjuk már hónapok óta, ez a trend, ez kedvez az alkunak, tehát azt látják a vásárlók, hogy nagyobb a terük, többet tudnak válogatni, kicsit ki is várnak, így az a fajta az eladói oldalon keletkező kis feszültség, az nagyon jó teret ad arra, hogy ahol mondjuk 2-3%-os alkú lehetőség volt, itt jellemzően ugye a budapesti panelpiacon, ott is el tud indulni egy kicsit felfelé, és terjed a 2-3%, most ha kimérnénk, már lehet, hogy 4-5% lenne.
1: Az otthon start egyik problémája az volt, hogy nagyon közel kerültek az új építésű ingatlanok az árplafon miatt a használt lakások árához. Rendeződni látszik ez?
0: Tehát igazából az, hogy megközelítette, az ott volt ugye a legdurvább, hogy már voltak olyan kerületek, ahol a panel lakások, egy jó állapotú panel lakás négyzetméterében elérte a 1,5 milliós plafont. Ez mindenképpen egy anomália volt, ez olyan szempontból egyrészt elkezdett visszarendeződni, hogy ezek nem találunk már a piacon 1,5 milliós négyzetméter áron panel lakásokat, azért a legkapósabb kerületekben is 1-4-1-3 környékén vannak. Másrészt pedig igen, az árazás a befektetők részéről is elkezdett ehhez igazodni. Ők tartósan nyilván, ameddig az otthon start a piacon marad, ők szeretnének azért a portfólióban olyan ingatlanokat is folyamatosan betenni, ami ezt a 1,5 milliós igényt vagy keretet még alulról.
1: De hogy mekkorák a különbségek, a múltkor láttam egy hirdetést, a Kodály-Körönt környékén hirdettek lakásokat 4.100.000 forintos négyzetméter áron. Hát arra még azért néztem én is, pedig hát már a 3 milliósokat elég régóta látjuk.
0: Hát tudod, szokták azt mondani, hogy hirdetni lehet, de nem biztos, hogy abból lesz eladás is. Van egy ilyen értékesítői stratégia egyébként, hogy nagyon magasan pozícionálunk egy egyébként természetesen luxus kategóriájú ingatlant, és akkor érezheti egyszer a vevő úgy, hogyha megérkezik mondjuk 3 millió 8-ra lealkudja, vagy 3 millió 6-ra, hogy akkor ő ezzel nagyot nyert. Tudod, meg az is a másik szempont a luxus ingatlanoknál, hogy nem feltétlen lehet megnézni minden esetben a valós piaci értéket. Ha az tényleg olyan prémium kategória és olyan hozzáadott értéket képvisel, amivel már egy életérzést vásárolsz, meg ott nem feltétlenül fog számítani azt, hogy 3,8 vagy 3,6 milliós négyzetméter áron beszélünk.
1: Mit keres a leginkább a vevő manapság? És gondolom ez más Budapesten, ott is talán más Pesten és Budán, és különösen más vidéken.
0: Nagyon-nagyon érzékenyek lettek a vevők a piaci árra. Most már tényleg az van, hogy akik a korábbi árakkal próbálnak eladni, esetleg még felújítandó ingatlant is, azok nagyon sokáig ott maradnak a piacon. Tehát, hogyha neked van egy jó áron, jó állapotú, jó helyen lévő ingatlanod, panellakásod, jó tégla, és ezt mondjuk a piaci áron kínálod meg, akkor még mindig viszonylag gyorsan kipörög a piacról. Ezeket keresik. Azt is látjuk egy-két évvel is tent, hogy a felújítandó lakásokat egyre kevésbé keresik, az emberek félnek ezektől a macerától, ami felújítás során keletkezhet, és inkább biztosra mennek, hajlandóak megfizetni egy kis felárat emiatt, de szeretnének egy biztonságos vásárlást tudni.
1: Hogyha a kis prognózisra kérlek, akkor te mit látsz magad előtt? Egy élénkülő piacot, vagy egy stagnálót inkább?
0: Hát ugye a szezonális jelleg miatt most, hogy jövünk ki a nyárból, és jönnek az őszi hónapok, mindenképpen egy élénkülés lesz, az szokott lenni. Az a fajta élénkülés, ami tavaly az OSP miatt volt, az egyáltalán nem lesz. Viszont az, hogy most már ugye szeptemberre azt látjuk, hogy 4 pontot emelkedett a keresletindexünk. Ez azért érdekes, mert hogy nyáron folyamatosan alacsony volt és stagnált, és nem ment sem erre. Ez a 4 pontos emelkedés, ez egy előremutató index, és azt mutatja, hogy a következő hónapokban már egy tranzakciószámban is megjelenik egy növekményben. Úgyhogy mindenképpen az élénkülés, hát hogy 8-9 ezeres tranzakciószámokat mértünk a múlt hónapokra, mostanán elérjük majd október-novemberre a 10 000-eket, de ez még mindig alatta marad a tavalyi nagyon nagy pörgésnek. Egy kiegyensúlyozott piacot várunk, amiben az történik, hogy éppen a kereslet érénkülése miatt azok az ingatlanok, ahol most elkezdődött valamiféle csökkenés, ez a csökkenés meg fog állni, mert ez pont ellene hat, tehát pont azért kezdett el csökkenni, mert nem volt ugye kereslet meg forgalom. Viszont ahol még mindig nagy emelkedés volt mondjuk vidéken, Nyugat-Kelet-Magyarország panelpiacain még mindig éves szinten 23% volt, ott viszont ez nem fog érvényesülni, és szépen lassan ott beállnak, mert ott most futott ki az a drágulási hullám, ami a pesti drágább lokációkban már rég lefutott, ott volt először ez. Tehát egy kiegyensúlyozott piacot várunk a elkövetkező 2-3 hónapban.
1: Ki gondolta volna, hogy az elmúlt évek egyik legjobb befektetése egy nyugat vagy kelet-magyarországi panellakás lehetett ilyen hozam mellett.
0: Hát igen, igen, ez így volt.
1: Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, és minden jót.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a gazdasági magazint, lakásügyekről fogunk beszélni. Más összefüggésben ez még előkerül majd a mai műsorban, ott az Airbnb lesz a téma. Most viszont a bérlakások. Azt mondja Petsz Rajmond, a GKI vezető kutatója, hogy kevés lesz az, ha több bérlakást építünk, egy másfajta gondolkozásmódra is szükség van. Nyilván igaz ez. És hát főleg akkor igaz, hogyha tudjuk azt, hogy vannak olyan országok a világban, nem annyira nagyon távol tőlünk, németeknél, franciáknál, de távolabb az Egyesült Államokban is, ahol a bérlakás nem egyfajta bélyeg, vagy szégyen, vagy kellemetlen, nincs saját lakásod, hanem a világ legtermészetesebb dolga, az tűnik furcsának, ha valaki röghöz köti magát. Na, egy ilyen bonyolult felvezetés után Petsz Rajmondé a szó, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval kellene egy bérlakás rendszer, ami segíti akár a mobilitást, akár azt is, hogy valaki tartósan ott tudjon maradni, és úgy tudjon gondolni arra az ingatlanára, mintha sajnos nem teljesen, de mégis az övé lenne, ugye?
2: A magyar lakhatási körülmények az elmúlt időszakban úgy alakultak, hogy eléggé nyilvánvalóvá vált az, hogy sok olyan réteg van a magyar társadalomban, aki igényelné a bérlakásnak a lehetőségét, ezen belül is a megfizethetőbb kategória lehetőségét. Most amiatt, hogy az előző kormányok, nem csak az utolsó, hanem a korábbiak is, alapvetően az örök lakás megszerzését támogatták, maga az egész bérlakás szektor leértékelődött a lakáspolitikában. És azt gondolom, hogy ebben a kérdésben szemléleti változásra lenne szükség. Nem csak a bérlakás építést kéne újraindítani, hanem más módszerekkel is lehetne javítani az általános lakhatósi lehetőségeket.
1: Egyébként, hogy mekkora a változás, csak lizok önöktől néhány számot. 1990-ben 800 ezer önkormányzati bérlakás volt, ez a hazai lakásállomány 2,4%-ára zsugorodott, mert hogy 2025-re a 800 ezerből 108 ezer maradt. Tehát gyakorlatilag szinte elvesztettük, örök lakások lettek belőlük, vagy lebontották őket.
2: Így van. Ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem a térségnek a többi országaiban is lejátszódott ez a folyamat. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország valamilyen szempontból különleges lenne. Szlovákiában még nagyobb ütemű volt a lakásprivatizáció, vagy Horvátország, vagy Romániát is mondhatnám ezekben az országokban még nagyobb a saját lakás aránya az összes lakhatáson belül. Ezzel szemben a kontinensnek a nyugati felén jóval gyakoribb a bérlakásban történő lakás. Az uniós átlag az olyan 68% között van, tehát ez a két megközelítés mondjuk így markánsan elkülönül egymástól.
1: Ráadásul említettem a társadalmi mobilitás kérdését, nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy nagyon nehéz elindulni valahova egy másik városba, az ország egy másik részére, mondván, hogy az embert a saját lakása oda köti, ahol él. Egy olyan bérlakás program, ami az ország egészére érvényes, és nem csak a nagyvárosokat célozza, egy olyan bérlakás program lehetővé tenni azt, hogy az egyik bérlakásból a bérlő átköltözön egy másikba annak megfelelően, hogy az élethelyzete adja. Ettől sokkal mozgékonyabbá és a munkaerőpiacon is vállalkozóbb kedvűvé válhatna a lakosság.
2: Pontosan így van. Elsősorban azonban azokban a településeken keresnek bérlakást az emberek, vagy szeretnének bérlakásba költözni, amelyek gazdaságilag prosperálnak, munkahelyeket kínálnak nagy számban. Ez is az oka annak, hogy ilyen egyfajta strukturális válság van. Magyarországon elegendő lakás van, csak nem jó elosztásban.
1: Ezt értsem úgy, hogy voltak éppen nem is az a problémánk, hogy kevés a bérlakás, hanem hogy ahol van bérlakás, ott van minden, és ahol meg szükség lenne rá, ott egyáltalán nem találunk?
2: Hát inkább úgy, hogy azokon a helyeken, ahova az emberek, a fiatalok szívesen költöznek, ott van hiány elérhető, megfizethető bérlakásból. Ez elsősorban Budapest és a gyorsan fejlődő nagyvárosok. Ide irányulna az a mobilitás, ami hát a kisebb települések felől, vagy a közepes városok felől irányul. Ezért a valószínűsíthető, hogy a kormányzati bérlakásépítési program is ezekre a területekre koncentrál.
1: Mert hiszen most van egy Vekerre Sándor elnevezett lakásépítési program, ez egy készülő program tulajdonképpen, már tudjuk az alapjait, de hát azért igazából nem dübörög. Ez lehet az, ami alternatívát teremthetne a lakástulajdonlás mellé?
2: Hát bármi is lesz, bármit is hozzájövő, azt gondolom, egy hosszabb időtáv kell ahhoz, hogy a bérlakás rendszer magára találjon, és valódi életképes alternatívát nyújtson az örök lakásokhoz képest. És a Vekerle Sándor terv, illetve a mögötte levő EU források abba az irányba terelik a gondolkodást, hogy bérlakás építésbe is lehet ezeknek az uniós forrásoknak felhasználásával kezdeni, ami nyilván helyes irány, elsősorban Budapesten a rozsdaövezeti területekre koncentrálva, de ugyanakkor ennek a mértéke, tehát a várhatóan felépülő lakásoknak a száma azért nem lehet olyan óriási. Ja, a programban 10 000 bérlakás felépítését tervezik, ez nem kis szám, de a magyar lakásállományon belül, ezzel összehasonlítva azért nem lesz átütő változás ebből.
1: Hát nyilván ez egy folyamat lehet, hiszen egyszerre sem a piacra nem lehet ráönteni többet, sem pedig finanszírozni és megépíteni nem könnyű. Úgyhogy igazán, ahogy mondta az elején, az lenne a legfontosabb talán, hogy egy folyamatban gondolkozzunk végre, és ne egy alkalmi kormányzati program legyen az, ami iránymutató. Ennél több kell, ennél távlatosabb kell.
2: Igazából az elmúlt évtizedekben, amit a lakáspolitika művelt, az tulajdonképpen ennek a szöges ellentéte. Nagyon-nagyon gyakori változások következtek be, ezek a gyakori változások elbizonytalanították a piaci szereplőket, és nem adtak egy hosszú távú koncepciót, egy hosszú távú lehetőséget egyik piaci szereplőnek sem. Én szerintem ezen kéne alapvetően változtatni, tehát hosszú távra érvényes szabályokat hozni, amik a mai lakhatási problémákra esetleg gyógyír lehet.
1: Petr Rajmund, köszönöm szépen. A GKI vezetőkutatóját hallották a bérlakás programról, annak hiányáról, vagy hát igazából a bérlakások hiányáról. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mondanám, hogy sajnos még mindig nagyon sok a dohányos az országban, de akivel beszélni fogok, hát nyilván egyfelől persze az egészségüket félti, másrészt meg annak örül, hogy viszik a termékeket. Dr. Karácsony Gergely, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ugye jól mondtam, hát ez egy ilyen fura kettőség, mert mindenki legyen egészséges és vigyázzon az egészségére, de hát hogyha, ha nem veszik a dohánytermékeket, akkor mivel fognak önök foglalkozni?
4: Én azt gondolom, hogy talán ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy aki eddig nem dohányzott, az ne szokjon rá, vigyázzon az egészségére, aki pedig dohányzik, azt pedig a dohányboltok megfelelő színvonalon és ellenőrzött körülmények között szolgálják ki.
1: No, hát nézzük, hogy mi történik most a piacon, mert hogy azt mondta a kormány, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját fogja átlagosan, nem teljesen pontosan 10%-kal megemelni. Ez nem jelenti azt, hogy 10%-kal emelkednek a termékárak, mert hogy itt csak az adó részről van szó, ugye?
4: Így van, igen. Amit látni kell, hogy a jövedéki adója a dohánytermékeknek azért voltak éppen nem a terméknek az adója, és még csak nem is a dohány kiskereskedőt, vagy a dohánygyártókat terhelő teher ez az adómérték, hanem ez közvetlenül a vásárló, tehát aki egy dohányterméket megvesz, ő fizeti be az államkasszába, ez tulajdonképpen a fogyasztóra kiszabott adó. És valóban különböző kategóriákban, különböző mértékben növekszik majd ez a jövedéki adó mérték. 10-15%-tól akár 30%-os növekedést is láthatunk az egyes kategóriákban. Ez nyilván a végfogyasztói árakban is egyértelműen tükröződni fog, hiszen ezt az összeget a kiskereskedő, a gyártó, a nagykereskedő tulajdonképpen csak átfolyatja saját magán, ez egyenesen az államkasszába megy, tehát amennyivel ez emelkedik, annyit hozzá kell tenni a végfogyasztói árhoz.
1: Azt, hogy melyik terméknek mennyivel emelkedik a jövedéki adója, azt ön látja egyfajta egészségre törekvés szimbólumának is? Arra gondolok, hogy van, aminél igen, van közel 40%-kal emelkedik, van, ahol kevesebb, mint 10%-kal. Ez a termék káros mi voltára reagál?
4: Nem gondolom, hogy ez kifejezetten az egyes termékeknek a károsságára reflektálna. Különösen azért, mert a magasabb adómérték pont azokat a termékeket terheli, amelyeket nem égetéssel, nem füstölés útján fogyasztanak, hanem az úgynevezett füstmentes termékeket. De igazából a termékek egészségügyi helyzetéről inkább egy egészségügyi szakember tudna jobban nyilatkozni.
1: Jó, csak kerestem valami logikát. Érti? Gondolom ezzel mindannyian így vagyunk, hogy az egyik miért 40, a másik miért 9.
4: Valószínűleg ezzel hasonló szintre fognak kerülni az árai a termékeknek.
1: Az cél egyébként, most kifejezetten kereskedelmi oldalról nézve, az ön szakterületéről nézve a dolgokat, lehet az cél, hogy bemegy az ember a dohányboltba, és voltak éppen az árak szempontjából mindegy, mit vesz?
4: Nem tudom, hogy a jogalkotónak ezzel mi lehetett, vagy mi lehet a célja. Az, hogy minden termék egyforma, az inkább azokat hozza nehezebb helyzetbe, akik megfizethetőbb alternatívát keresnek.
1: Mennyire esik vissza, vagy mennyire stagnál a dohánytermékek piaca? Hogy látja a piaci esélyeket?
4: Hát, ha most a jövőt nézzük, én nekem az a nagy félelmem, így a szervezetünk is azt látja az eddigi információkban, nemzetközi tapasztalatokból, hogy egy ilyen nagymértékű adóemelés az a fekete piacnak a kezére játszik szinte egyértelműen. Kevés az esélye annak, hogy a dohányosok nagyrészt egyik percről a másikra most lerakják a cigarettát, és nem gyújtanak többet rá. Annak viszont nagyobb az esélye, hogy beszerzik más forrásból, nem a legális kereskedelem útján, nem egy dohányboltban vásárolják meg ezeket, hanem rendelik az interneten, kimennek a piacra, és egy kocsinak a csomagtartójából, vagy a pályaudvarnak a parkolójában megveszik, havertól kérik el, vagy akár valamelyik szomszédos országba mennek át. Hogyha megnézzük, tulajdonképpen Magyarországot csak olyan országok veszik körbe, ahol jelentősen ilyen 1-2 euróval, de akár többel is olcsóbb a csomag cigaretta, mint nálunk. Úgyhogy amit én látok, vagy amire számítunk mi, az az lesz, hogy nagyon sokan el fogják hagyni a legális kereskedelmi utat, és a fekete piac felé fognak elmozdulni. És ami tapasztalat, és amit mi látunk, az az, hogyha valaki kiment az illegális kereskedelmi és a fekete piacon vásárolja a dohányterméket, ő már nem fog visszajönni. Tehát ezeket a vevőket elveszíti mindenki. Tehát elveszíti a trafikos is persze, de igazából az állam is elveszíti, hiszen ezt a többletadó bevételt nem fogják megfizetni, sőt ugye az összes adóbevételtől így elesik az állam, hogyha valaki mondjuk Szlovákiában vagy Szerbiában vásárolja meg a cigarettáját, és nem Magyarországon, és nem a magyar költségvetés gazdagítja ezzel.
1: Ez logikus, amit mond, viszont van egy másik oldala mindennek, hogy tartja magát kitartóan az az álláspont, hogy minél jobban drágulnak a dohánytermékek, annál jobban rá lehet szorítani az embereket, hogy szokjanak le, vagy kevesebbet dohányozzanak. Ezt teljesen tagadja ezt az összefüggést?
4: Nem tagadom abszolút ezt az összefüggést, egészen biztosan van ilyen a háttérben, de az is biztos sajnos, hogy a fekete piacot nem tudjuk pontosan mérni. Tehát amit mi látunk az, hogyha fölmegy a dohányterméknek az ára, akkor csökken a trafikokban megvásárolt termékeknek a mennyisége. De azt utána már nem tudjuk mellé vetíteni, hogy ez miért csökkent. Azért, mert az emberek abban hagyták a dohányzást, vagy azért, mert az emberek nem a dohányboltban vásárolják meg, hanem valamilyen illegális csatornából, valamilyen más forrásból jutnak hozzá.
1: Aminél pedig azért van a
4: kockázatuk.
1: Igen, hát nyilván a fekete piacot a NAV próbálja mérni, meg rajtaütésekkel próbálják visszaszorítani, több-kevesebb sikerrel nyilván. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Hát mindenki, aki dohányos, nyilván azt, amit ő maga fogyaszt, fogja látni, hogy mennyivel emelkedik az ára. Én azért kétségekkel bírok az ügyben, hogyha valaki a hagyományos cigarettát szívja, ettől átszokik valami másra, pedig ugye mondják, hogy lehet, hogy az kicsit kevésbé káros az egészségre. Én ebben nem vagyok mérvadó, de szerintem nem is nekünk kell ezt eldönteni, ki majd a sebének és a lehetőségeinek megfelelően, igaz?
4: Így van, ezt bízunk az egészségügyi szakemberekre, ebben nem nekünk kell állást foglalni.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Dr. Karácsony Gergelyt hallották, aki a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke, és arról beszélgettünk az imént, hogy mennyivel emelkedik átlagosan, ugye mintegy 10%-kal a dohánytermékek jövedéki adója. Köszönöm, minden jót!
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatásában a bérekről beszélünk, mert vannak nekünk itt friss KSH adataink. Lassult a reálkeresetek növekedése, de ez egy fura helyzet, mert közben annyira alacsony az infláció, hogy valójában mégsem. Amikor azt látjuk, hogy 7% körüli a reálbérnövekedés, ugye ez a bruttó átlagkereset 7,5%-ára vonatkozik, akkor az kevesebb, mint volt tavaly, de hát akkoriban még 4-5%-os inflációval számoltunk, most ez 1%. Úgyhogy egy ilyen alapról indulva kérdezem Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder cégcsoport kereskedelmi igazgatóját, hogy ő hogy látja a számokat. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi is örülünk neked. Na nézzük, 745.500 forint a bruttó átlagkereset Magyarországon, a nettó pedig 523.300, ilyenkor el szoktuk mondani, hogy az izgalmasabb a medián, mert az a középérték, az az, ami az összes munkavállalóra valóban igaz, de nézzük először ezt a bruttót.
2: Nos igen, ugye itt a bruttó kapcsán fontos azt megjegyezni, hogy ez a 7,5%-os növekedési érték, ez a hallgatókértség durván egy 50.000 forintos növekedés jelent az év előző azonos időszakához képest. Ugyanakkor tény is való, amit említettél is, hogy nagyon alacsony az infláció, tehát 2018 óta nem volt ennyire alacsony húzamos ideig az infláció, mint amilyen most. És bizony-bizony ezt a cégek is beáraszták, ha lehet így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy kezd csökkenni, úgymond a bér növekedés üteme. Egyrészt azért, mert nem feltétlen van meg ennek a pénzügyi fedezete, másrészt pedig nincsen olyan hajrá, gazdasági hajrá, ami indokolná az úgynevezett bérrallit a munkaerőpiacon.
1: Igen ám, csak most hallgatók egy része persze felsorolt, hogy hol van az a 745.000 forint, ő nem látott soha ennyit, és ebben is van igazság, nyilván, mert ez a bruttó összeg, amiről beszélünk. Ha nézzük a nettót, az 523.000, ez már a megélt valósághoz nyilván egy kicsikét közelebb van.
2: Igen, és hát itt ugye 9,1%-ot mutatnak ki a statisztikák növekedésben, tehát nagyobbat, mint a bruttónál, ez az ellentmondás abból fakad, hogy azért január 1-től számos olyan adókedvezmény lépett életbe, amely egyébként a nettó bérek emelkedését hozta magával, anélkül, hogy a bruttót befolyásolta volna, és hát ezt látjuk, ennek az eredményét látjuk. Ugyanakkor tény is való, amire utaltál, hogy a medián értéket érdemes nézni. A medián értékben pedig ugye a bruttó 618.000 forintról, és nettó 437.000 forintról beszélünk, tehát ez egy jóval szerényebb érték, ez az a mértani közép, ahonnan valójában a lakosság nagy része tájékozódik, és hát bizony-bizony itt hasonló növekedési értékeket látunk, tehát 8-9%-os értékeket látunk, ugyanakkor nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az előző időszakokhoz képest tény is való, hogy egyrészt lassul, a növekedés. Másrészt például van egy nagyon furcsaság, érdekesség, hogy mondjuk a június adatokhoz képest még csökkent is a bruttó kereset, igaz csak 9200 forinttal, de erre mondják azt a statisztikusok, hogy valójában itt ilyenkor ebben az időszakban a nyári szezonalitás befolyásolja ezeket az értékeket, de tény is való, hogy a munkavállalók nagy része érzékelheti úgy, hogy egy kicsit így megállt a történet, ne lassult, szinte alig mozdulnak a bérek, és hát most vagyunk abban az időszakban, amikor a cégek tervezik a jövő évi költségvetésüket, úgyhogy mindenki lélegzet visszafolytva figyeli azt, hogy vajon mire számítanak a jövő évben a munkáltatók.
1: A te cégcsoportodnak egy eléggé a magyar gazdaság minden irányában meglévő szertágazó kapcsolatrendszere van. Mond, mit láttok? Mennyire ragaszkodnak a munkáltatók ahhoz, hogy ami most van, jó lesz az a jövő évre is, vagy mennyire próbálnak emelni, látva azt, hogy hát erre nem hogy igény van, de hát sok esetben egyszerűen elkerülhetetlen.
2: Nos igen, egy nagyon ellentmondásos, feszült helyzetnek vagyunk tanúi. Ugye nap mint nap lehet arról hallani híreket, hogy cégek dőlnek be. Nem bírják egyrészt a piaci átalakulásokat, másrészt sokan arról panaszkodnak, hogy elfogyott a pénzük is valójában, tehát nincsen kellő fedezet arra, hogy a munkavállalókat egy olyan emelkedő pályán tartsák, hogy azzal versenyképesek tudjanak maradni. Erre jó példa az, hogy legutoljára ugye Magyarországon az egyik német autóipari cég dőlt be, de éves szinten több mint 6500 embert bocsátottak már el csak az idei évben, ami az elmúlt 4-5 év egyik legmagasabb értéke. Másik oldalról viszont látjuk a munkanélküliség adatokat is, hogy nem csökken a munkanélküliség, tehát olyan nagy felszívóerő nincs a piacon. És hogyha megnézzük, megkérdezzük a cégeket, hogy mégis mivel kalkulálnak, vagy hogyan kalkulálnak, akkor nagyrészt azt lehet mondani, hogy az infláció feletti értéket próbálják belőni, de azt az inflációt, amit úgy évre vetítve néznek, tehát ez olyan 4-5% közötti értéket mutat, nem ezt a mostani 1,3%-ot, és ebben bíznak, hogy de hát ugye ez egy átlag munkavállaló számára, ez egy nagyon alacsony érték, és nyilvánvalóan felemeli mindenki a szemöldökét ezzel kapcsolatban, hogy hát 4-5%-os béremelést itt alig fog tudni érezni, de tény is való, hogy jelen pillanatban nem látszik az a fajta gazdasági gyorsulás, az a fajta konjunktúra hatás, ami magasabb értéket indokolna.
1: És a hatékonyság, mint mindennek a kulcsszava, amire azt mondja a munkavállaló teljes joggal, hogy ez nem rajta múlik, ő megteszi, amit tud, és azt mondja a munkaadó, hogy hát többet jobban kéne dolgozni, és ebben tapicskolunk, mióta már pedig ebből kellene valahogy kirángatni magunkat, hogy a hatékonyság sokkal nagyobb legyen, mert abból lesz jövedelem a cégnél, és abból lesz béremelés a dolgozónak. Egyébként meg, ha gondolunk, és akkor legyen ez az utolsó kör, mindig a nyugat-európai bérekhez mérjük magunkat, már csak azért is, mert a költségeink azok egy jelentős részben elkezdtek azonosak lenni a nyugat-európai költségekkel, de ettől iszonyú messze vagyunk. Ki lehet azt fejezni nagyjából, hogy mennyire vagyunk messze?
2: Nos igen, tehát hogyha az unió béreit nézzük euróra vetítve, és úgymond reál értékén próbáljuk nézni a béreket, akkor is továbbra is az utolsó harmadban vagyunk, és szinte egymásnak adjuk a kilincset ott, hogy versenyzünk, hogy ki legyen az utolsó három az unió országai között, nem és bizony nem sikerült elrugaszkodni. És hát igen, Románia, Szlovákia, Bulgária között pingpongozunk, nem tudunk elrugaszkodni erről az állapotról, tehát el vagyunk maradva rendesen. Kellene egy olyan strukturális változás, ami ebben segít. Ugye sokan itt az unió kapcsán az euróövezetbe történő belépésben bíznak, tehát az, hogy Magyarországon is az euró kerül bevezetésre. Ugye az idei évet a cégek számára, az exportra termelő cégek számára, már pedig Magyarországot jellemzően ezek mozgatják, leginkább az vágta földhöz és tüntette el a kevés hasznukat, hogy valójában egy nagyon erős forinttal találták magukat szembe, amit az egyszeri nyaraló nyilván üdvözölt, és nagyon sokan külföldre is mentek emiatt, de viszont a cégek, azok, akik exportot termeltek, ők ennek nem voltak annyira hívei, és bizony-bizony nagyon sokan veszteséget értek el ezáltal, hiszen nem bírták kitermelni azt a margint, amit ők ahhoz kellett volna, hogy ellensúlyozzák ezt az erős forintot. Úgyhogy ezért aztán sokan azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha euró alapú lenne a magyar gazdaság teljes mértékben, akkor abban az esetben már ilyen hatással nem kellene számolni. Hát ebben bízunk, hogy valamilyen szinten csökkennek ezek a kilengések, mert akkor abban az esetben egy kiszámítható gazdaságpolitikával egy kiszámítható növekedési ütem is tud elindulni a magyar gazdaságon belül.
1: Egy újabb szempont az euró bevezetése mellett. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója volt itt velünk az előző percben. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Holnap is gazdasági magazin, ugyanebben az időben, ugyanígy itt a Spirit FM-en, legyenek akkor is velünk. Szakár Erzsi volt a szerkesztő, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója.

0: reklámozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Lezárták hétvégére a Szabadsághídat, a Vámház körútat, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56-a villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, az I.S. Gyula utca megállót nem érinték. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítása miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. A 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál közműjavítás miatt, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, több megállót nem érintenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Voltak éppen a fesztiválok és az események torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni a következő percekben a Kultúrában Szomolányi Janinával, a fesztiválok operatív igazgatójával. Ugye a lisztünnep tulajdonképpen olyan, mint egy keret, és akkor ez foglal magába egy csomó mindent. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Alapvetően igen, egy keret időben október 8-ától 22-ig tart, Liszt születésnapjáig, és ebben az időszakban igyekeztünk városszerte Liszt szellemében, és azon túl összművészeti tematikában programokat szervezni és egyeztetni.
2: Ha valaki úgy látja, hogy a program némiképp eklektikus, akkor ez egyáltalán nincs a szervezők szándéken kívül, ha jól gondolom, mert hogy igen, itt a Margó Fesztiválig, ami egy klasszikus könyves fesztivál, a kortárs muzsikáig rengeteg minden van, nem csak Liszt.
3: Igen, annak ellenére, hogy a fesztiválnak a névadója az egyik legnagyobb magyar zeneszerző. Egyébként a névadás nem csak az ő zenei sikerei, illetve munkássága adta, hanem az ő nevéhez nemzetközileg is alapvetően azonnal a magyar kultúra párosul. Ez az oka annak, hogy a fesztiválnak ő a névadója. De a törekvésünk az, hogy nem csak zenei programok valósulnak meg, vagy zenében sem kifejezetten csak klasszikus, komoly zenei programok, hanem a képzőművészet és az irodalomnak is meghatározó szerepe van a fesztiválon. Az irodalmat pont a Margó Fesztivál képviseli, ahol most már 12. alkalommal kerül majd átadásra a Margó díj, és pont ezért a Margó Fesztiválnak az előestéjén lesz majd a MIPA-ban Tóth Marcsinak, a tavalyi Margó díjasnak az irodalmi estje. A képzőművészetet is említettem már, az Art Market Budapest az egy nemzetközi képzőművészeti kiállítás és vásár. Ennek az MTK Sportparkban találtunk izgalmas helyszínt, de természetesen a nagy galériák és múzeumok sem maradnak ki a fesztivál kínálatából. A Ludwig Múzeum is erre az időszakra időzítette az őszi kiállítás megnyitóját, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Elhivatottak címmel nyílik egy magyar női alkotók

0: műveit feldolgozó kiállítás.
1: Sőt, ha még egy képzőművészeti témát hozhatok, az Artfotó Budapest is ebben az időszakban lesz, úgyhogy
0: igen, az Artmarket Budapestnek igen, altematikájaként, igen.
1: Rengeteg, rengeteg minden, de hát a zene. Ugye a zene is mennyiféle lehet, ezt kiválóan mutatja majd az a program, amit itt előhoznak nekünk. Londoni, clevelandi, német muzsikusok, a Frenák Társulata maga a táncművészetével, meg a Duna Művész Együttes, szóval itt azért rengeteg mindenféle van. Mennyi helyszínen? Hogy tudom én azt követni, hogy mikor, hol, mi történik?
0: A helyszín tekintetében egyszerűbb számszerűsíteni a fesztivált. 4-5 helyszínen valósulnak majd meg a programok. Az, hogy hány program valósul meg a fesztiválon, ezt sokat kérdezik, ezt majd a fesztivál után majd megmondjuk és leszámoljuk. 10 műfaji kategóriában szervezünk programokat, és nyilván úgy is áll össze a Liszt-ünnep program kínálata, hogy igyekszünk olyan partnereinkkel, mint a Zeneakadémia, Magyar Zeneháza, vagy éppen az Akvárium Klub közös szerkesztésű programokban gondolkodni.
1: Van itt nagyon sokféle minden, tehát a Gémánt Bálint féle a Zeneakadémián bemutatott Electric Counterpoint, ezen túlmenőleg van cimbalom muzsika, van kortárs zene és van klasszikus zene. Hol találom meg, hogy mikor mit választhatok?
0: Lisztünnep.hu az az oldal, ahol minden, igen, minden program, de most már a kiadványok is szépen kikerülnek a városban a kulturális intézményeknek a partneri polcaira. A magazint azt különösen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol háttérinformációk is olvashatók a
1: amikor programban. Ekkora munkában van egy fesztiváligazgató, akkor van még kedvence, vagy most már igazából mindegyik az és egyik se az, mert most már történjen meg a dolog?
0: Hát ez a legnehezebb időszak valóban, mert ilyenkor jönnek aztán, eddig szerveztünk valamit, és jönnek az egyéni kérdések, kérések, hogy szervezzük másképp. Igazából minden fesztivál programa kedvence a fesztivál szervezőnek, talán ennek a hétnek a főszereplője, szervezésileg a Tihanyi László 70. születésnapjának alkalmából készülő két opera bemutató lesz. Ez a Fesztivál Színháznak a színpadán lesz két egyfelvonásos opera. Igazi zenei kalandozás lesz, zenei utazás az UMZE együttesnek a közreműködésével maga Tihanyi László fogja vezényelni a két művet. Az egyik egy Mozart operához nyúlik vissza, a Don Giovannihoz. Donna Elvira már később az események után emlékszik vissza, hogy mi lett volna, ha például együtt marad Don Giovannival. Késő bánat, igen. És Vaskazetta címmel, ez egy ősbemutató lesz, ami a fesztiválon debütál majd. Mórának egy titkos szerelmi levelezését fogjuk feldolgozni, nagyszerű színészek, Egri Márta és Mácsai Pál közreműködésével, és egyébként Mácsai Pál rendező jegyzi a két bemutatót.
1: Izgalmasak, mint ahogy még egy csomó másik program is, úgyhogy keressék a lisztünnep.hu-t, és akkor ott meglátják ezeket. Jegy még van?
0: Még van, amire akad, de már szépen fogynak.
1: Akkor kapkodjuk magunkat. Szomolányi Janina, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a kultúrát hallják és látják, hogyha a YouTube-on követnek bennünket, remélem így tesznek. Lőrinczi György a vendégünk itt a mai műsorban, én pedig Rónai Egon vagyok. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek téged is, meg a YouTube nézőket vagy a hallgatókat.
1: Itt nagyon sok minden keveredik a mi beszélgetésünkben, amit érdemes majd szépen kikevernünk, hogy kitisztázódjanak a dolgok. Ugye az alaphelyzet, amitől a te neved most és a személyiséget különösen izgalmassá vált, az, hogy miközben Szentendrén egy nagyon komoly művészeti tevékenységnek vagy a középpontjában, azon közben a Madách Színház igazgatói posztjára jelentkeztél. A Madách Színházéra, amit 2004 óta az a Szirtes Tamás vezet, aki ismét pályázni fog, és annak a Madácsnak az igazgatói posztjára, ahol elég nagy tolongás lett hirtelen, legalábbis úgy hírlik. Neked az ambíciódnak kevés Szentendre? Kell egy ilyen Madách Színházszerű emblematikus hely?
2: Nem kevés. Imádom Szentendrét, és nagyon nagy dolog, hogy a városvezetés, akikkel először közöltem, hogy elindulok ezen a pályázaton, nagyon megértőek, és ha nem sikerül, amivel semmi baj nincs, akkor visszavárnak. Egyszerűen történt, én magamon is meglepődtem, történt az elmúlt hónapokban egy olyan sorozat, aminek a végén úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom. Ha megengeded, akkor elmondom, sőt, hogy ez kérem. Mi volt. Az első az volt, hogy amikor megjelent a pályázat, akkor szembesültem vele, hogy ez ugyanaz a pályázat, amit 5 évvel ezelőtt kiírtak, feltehetően azért, hogy Szirtes Tamás ismét a Madách Színház igazgatója legyen, és akkor azt láttam, hogy ebben olyan komoly pályázati feltételek vannak a vezetői gyakorlattól, a nemzetközi musical jogok ismereteig, stb. A végzettségig, aminek nagyon kevesen felelünk meg, sokan bíztattak. A második dolog az volt, hogy én az elmúlt években rengeteg fiatallal dolgoztam Szentendrén is, és ezt már az operetben is elindítottam, illetve a régi SZF-én, illetve utána a Free SZF-én tanítottam, illetve a fővárosnak múlt évben csináltam egy független színházakat érintő pályázatnak a bírálatát, és azt láttam, hogy a fiatalok nem jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már abból jönni, hogy ők csak független színházakba alkotnak, a tehetségeseknek lehetőséget kéne adni. És ezt Szentendrén is ugye elindítottam, sőt ebből voltak nagy sikereink, hogy más nem mondjak, 6 éve a Loop-ot alapító 4 művész Szentendrén kezdte az Árvákkal, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha a Madácsot, ami szerintem egy frissítésre vár sok minden okból, hát ha meg lehet nyitni a fiatalok előtt egy ilyen generációs együttműködéssel. És az utolsó ok, akármilyen furcsa az volt, hogy rengeteg dolog történt, sok minden engem érintő, vagy a karrierem korábbi szakaszait érintő dolog történt a kultúrpolitikába, amiben úgy éreztem, hogy meg kéne, vagy meg lehetne szólalnom, de nem akartam ebbe a közbeszédbe, nagyon messze állt tőlem az, ami most a kulturális közbeszédbe zajlik, és azt gondoltam, hogy ez egy pályázat, egy jó lehetőség arra, hogy esetleg akár ilyen interjúkban egy pár dolgot elmondjak, amit most gondolok a szakmáról, meg a folyamatokról.
1: Nagyon sok mindent vetettél fel. Kezdjük azzal, amire utaltál, hogy elolvastad a pályázati felhívást, és azt láttad, hogy ez ugyanaz. Ebből neked az következik, hogy ez egy lezsírozott pályázat lehet?
2: Nem, egyáltalán nem. Hát ugye sok vád éri a minisztériumot, hogy nem mostanában, hogy nem elég gyorsak a szakma részéről. Mivel én voltam ugye Színházművészeti Bizottsági tag egy időben, jól ismerem az előadó művészeti törvényt, rengeteg mindent kell átlátni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon. És ott van a törvény, ami kiírja, hogy nekik meg kellett jelentetni a pályázatot. Egyszerűen megjelent ugyanaz a pályázat, és itt most magam ellen beszélek, de például a pályázat pályázatnak az a pontja, ami azt mondja, hogy 3 éves vezetői gyakorlat kell egy ilyen pályázat beadásához, az nagyon leszűkíti ezt a fiataloknak, vagy akár a középgenerációnak a pályázati
1: lehetőségét.
2: Igazából
1: nem is értem. Ezek szerint olyanok pályázhatnak csak egy színház vezetésére, akik színházvezetők.
2: Nem, elvileg ez a közép nem, ez nem így van, mert lehetsz regisztrált független előadó művészeti szervezetnek is a vezetője, de mondjuk a saját KFT-d az nem jó, vagy lehettél egy színházban középvezető, művészeti vezető, főrendező, produkciós igazgató, de az a baj, hogy az elmúlt években a színházvezetők ezeket, és a Madách se, zárójelben megjegyzem, ezeket a középvezetői posztokat nem osztotta ki. Tehát nem adott olyan labdát a fiatalabb generációknak, ami miatt neki ez a lehetősége meg lenne, mert azért ebben van logika, mert nem lehet egy színházat úgy átvenni vezetőként, hogy te nem láttál be a vezetői folyamatokba, nem voltál bevéve, mert azért elég sok buktát láttunk mostanában abból, hogy művészek azt gondolták, hogy ők az ő szemszögükből átlátják egy nagy intézménynek a vezetését, és utána vezetőként hát nem tudtak ennek megfelelni.
1: Mondod, hogy vérfrissítésre szorul a Madách, ugye 2004 óta vezeti Szirtes Tamás, és hát ő tulajdonképpen egy 50 éves folytonosság már a Madách Színház életében. Csak gondoljunk, a Macskák bemutatója, az is már mikor volt, és hát az már az ő nevéhez fűződött. Igazából, ha jön egy igazgatóváltás a Madásban, akkor a szirtesi életművel találja szembe magát, ha műsort akar tervezni.
2: Nagyon jó a felvetés, és ez volt az egyik ok, amit ma nem soroltam föl, amiért elindultam, mert azt gondoltam, hogy ez egy menedzseri feladat. Én felhívtam Szirtes Tamást, mikor ezt eldöntöttem, az Evita miatt nem tudtunk találkozni, de beszéltünk telefonon, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, én elindulok a Madáchért, de az is egyértelmű, hogy ha megkapom, az első utam hozzád kell vezessen, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy csináljuk tovább. Ő a tőle megszokott eleganciával és szarkazmus azt mondta, hogy köszönöm a telefont, értékelem, kérlek, hogy ne mondd senkinek, hogy örültem ennek a hívásnak, mert én is indulok, de ha úgy alódik, majd beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan, tehát vérfrissítésre van szükség, de nem megkerülhető Szirtes Tamás. Ez tipikusan egy, úgy éreztem, hogy egy nekem való menedzseri feladat. Megegyezni Szirtes Tamással, hogy mi marad a repertoáron, abból biztosítani a bevételt, és a stúdiószínpad felélesztésével, vagy esetleg avval, hogy nem csak 250 millióból lehet egy új premiért csinálni, fiataloknak lehetőséget adni a stúdióba, új magyar műveket elkezdeni létrehozni, amiben az operettél én nem voltam sikertelen, és elkezdeni egy átmenetet, illetve visszanyúlva a régi Madách gyökerekhez, ami szintén elvárás a pályázatba, elindítani akár a stúdióban, akár később a nagy színpadon egy olyan évi egybemutatót jelentő prózai sorozatot, amiben esetleg olyan ikonikus színészek is visszatérhetnek a Madáchba, akik az elmúlt években ott nem léptek fel. Szóval sok ötlet egyszerre csak megfogalmazódott bennem, és megkerestem egy-két embert, hogy csatlakozná hozzám.
1: Hát micsoda névsorod le, de tényleg Novák Eszter, Székely Kriszta, Duda Éva, Bródi János, Geszti Péter, Varró Dániel, Závada Péter,
2: hát ezek különböző kategóriák, ami fontos, hogy 3 rendező segítene, és ez szimbolikusan, és én nagyon nagy mániám a generációs együttműködés, tehát Novák Eszter, Szabó Máté, Tarnóczi Jakab, ez 3 rendező generáció. Borzalmas nagy problémának tartom, és ez is egzisztenciális dolog, hogy mindenki csak a saját generációjával dolgozik, az idősebbek az idősebbekkel, a fiatalok a fiatalokkal. Annyit lehet egymástól tanulni. Egy idősebb alkotónak, vagy a korosztályomnak baromi inspiráló egy fiatalt látni, és azért a fiatalok is, ha elkezdődik ez a munka, akkor elhiszik, hogy talán mi is tudunk még jó tanácsokat adni, vagy tudjuk őket segíteni.
1: Nem a semmiből jössz, és nem a semmiből, ez ennél sokkal mélyebb, mint a Szentendrei Kulturális Központ meg a teátrum, amit most igazgatsz. Ugye volt neked egy ügynökséged a Pentaton.
2: Hát az nem az enyém volt, hanem a csodálatos Zimányi Zsófi és Kolosi Tamás házas páré, amit én 28 vezetett, évesen megkaptam a vezetését.
1: Igen. Így pontos, igen.
2: Igen.
1: Ott azért elég jelentős nemzetközi tapasztalatod és kapcsolatrendszered is lehetett, hiszen jogokkal dolgoztatok. Van abból bármi, amit tudná egy madács típusú méretű intézményben kamatoztatni?
2: Hát persze. Hát ott volt a Szépség és a Szörnyetek turné, ami egy Walt Disney és egy nagy német ügynökség koprodukció volt, majdnem 1000 előadást csináltunk Németországba, és az izraeli, és az orosz, és a skandináv kapcsolataim. Abban a pillanatban, hogy én ismét egy színház vezetője vagyok, és tudok produkciókat létrehozni, ezek a nemzetközi és akár vidéki koprodukciók, hiszen azért elég sok jelenleg színházigazgató barátom és fontos munkakapcsolatom van. Ezek a nemzetközi és hazai koprodukciók, ezek feléleszthetőek.
1: És volt az életednek egy szakasz, ami a Budapesti Operett Színházhoz fűzött, ott ugye főigazgató voltál egy cikluson keresztül. Az egy eléggé zűrzavaros időszak volt, megpróbálok pontosan és távolságtartóan mégis fogalmazni. Az volt az az időszak, amikor ott az abúzus vádaktól kezdve minden előkerült. És abban téged is megrángattak rendesen. Arra hogy emlékszel vissza?
2: Hát egyik oldalról megrángattak, másik oldalról meg azért én voltam az első színházigazgató, aki, amit a Madács, ha jól olvasom, szintén alkalmaz, aki kitaláltam a független ügyvédi bejelentést, és pszichológiai pszichológusok segítségét is kértem. Hát ez életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert ne felejtsük el, hogy ebben párhuzamosan én a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is voltam, tehát azért ezt a 17-es évet, azt nem nagyon kívánom senkinek. Úgy megéltem. Az a közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ezt magamra érvényesnek érzem. Ugye aztán ne felejtsük el, hogy ugye 18-ban aztán elveszítettem a pályázatot, akkor mutattuk be Székely Krisztával az István a királyt, nyilván kaptam tanácsokat, hogyha nem Bodor Johannával és Székely Krisztával és Béres Attilával pályázom, akkor esetleg tovább vihetem a munkát, de én úgy érzem, és ez fontos elmondani, hogy soha az eddigi pályafutásomon én pozícióért vagy pénzért a szakmát nem árultam el. Ami pedig engem illet, igen, ezt egy kicsit messzebbről kezdeném, mert tudomásul kell venni, és ez is egy generációs kérdés, hogy én abba a generációba tartozom, akik abba a hangulatban nőttünk fel, hogy nagyobb hiszti, kiabálás és öltözőben való sírás nélkül jó színházi produkció nem születhet. Ez elkísérte a kamaszkorom néptáncos éveitől a 17-es évig. Már említettem a Kriszna nevét, de amikor a Kriszna megcsinálta az István a király örületes sikerét úgy, hogy senki nem sírt, és egy hangos szó nem hangzott el a nézőtéren, az engem nagyon, nagyon meglepett. És azóta is, ha fiatalokkal dolgozom, akkor megpróbálok ebbe tanulni tőlük. Illetve azt se titok, mert elmondtam már korábban egy másik podcastban, hogy amikor ez az ominózus eset történt, amit ugye a Bosch magazin kiszínezett, és velem előfordult, hogy a gőz leverte a fedőt egy kiélezett helyzetbe, akkor én terápiára mentem, vagy indulatkezelési terápiára mentem, és ez nagyon sokat segített, és mondom, sokat tanulok a fiataloktól, és elfogadom, hogy ez a narratíva most megváltozott, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy azt kell megérteni, és ez megint utal egy diskurzusra, aki érti, érti, hogy akik 20-30-40 évet leéltünk ebbe, és a nehéz próbáktól és a nehéz pillanatoktól eltekintve ott voltak a sikereink, az élményeink, azok, akik lettünk, nem tudjuk egy fújköpéssel ezeket az évtizedeket lezárni. Nekem is nagyon komoly munkám volt abban, hogy ezt az egész periódust földolgozzam, mert ott volt a 17-es év, amit mondasz, de hát előtte ott volt a Rómeó és Júlia és az Elizabeth és a Mozart sikere, a külföldi turnék, a barátok és egy csomó minden jó dolog is történt. Épp Színeteld
1: óra írt nem is olyan régen egy bejegyzést arról, hogy
2: jókat
1: igen,
2: tud írni.
1: Nagyon jól ír, nagyon jól ír, és nagyon okosakat ír, és ott pont arra hivatkozik, hogy ezek a sikerek, ezek megbocsájthatóvá tettek nagyon sokáig, nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként megbocsájthatatlan, mert elfette. Mert ezzel lehetett igazolni,
2: de
1: hogy
2: én ezt
1: így
2: nem, én ezt másképp fogalmaznék. Én összesen azt mondanám, hogy én Én elfogadom, és csodálom, és szeretnék ennek megfelelni a fiataloknak, ezt a másfajta munkához való hozzáállást. Csak azt értsék meg, hogy nekünk is valahogy ezt az időszakot le kell zárni, és ez nem egy könnyű
1: neked
2: folyamat.
1: Neked sikerült? Vagy benne vagy még?
2: Nem vagyok benne. Hát azért én 18-ba szálltam ki a Nagyok játékából, ahol szoktam mondani, és a Dunaparton nagyon, nagyon nyugodalmas élet van, és nekem nagyon nagy szerencsém, hogy van egy 29 éves karrierjét kezdő csodálatos filmrendező lányom, aki ennek minden karakterével rendelkezik, és felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy bánja-e, hogy elindulok ezen a pályázaton, akkor azt mondta, hogy papi, azt csinálsz, amit akarsz, de tudjál róla, hogy egyszer felemeled a hangodat, téged szétszednek. És én ezt az ívet otthon is kapom, és igazából még egy dologra rájöttem, ami nagyon érdekes, hogy ebben a mostani világban, ha az ember elveszíti a fejét, a kollégáim azt szokták visszaigazolni, hogy én akkor veszítem el a fejemet, hogyha valami hiba történik. Tehát az nem egy személynek szól, hanem én elmondtam valamit, és most nagyon szeretném, hogy úgy lenne, és ez nem történik meg. De abban a pillanatban, hogy én nem tartom be a mostani játékszabályokat, a diskurzus már nem arról szól, hogy mi volt ott a hiba, hanem arról, hogy én ezt a hibát elkövettem, és ez nem megengedő. Ez nekem nagyon, nagyon erős, visszatartó erős. Még egyet szeretnék mondani, hogy azért engem ott, az Operettszínházba olyan vádak is értek, és sajtó is hivatkozott rá, amit egyáltalán nem voltak igazak. Mert azt például én azt gondolom, hogy vezetőként, ha én egy művésznőnek azt mondom, hogy nem mehet el egy valóságshowba, mert kitűzött előadásai vannak, vagy egy színésznek azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik egy fiatal rendezőnővel, akkor nem fogunk együtt dolgozni, akkor az nem zsarolás, meg fenyegetés, meg hatalommal való visszaélés, hanem az én munkaköri kötelessége.
1: Tehát nagyon... Értem, és hogyha visszatérünk a madácsra, és visszatérünk a művészet felé, akkor ezt egy utolsó kérdéssel le is zárnám. Te a Madács Színház igazgatói pályázatának elnyerése esetén védett környezetet garantálsz a Madács művészeinek?
2: Hát ez ma elvárás. Ez ma elvárás.
1: De nem csak azért. Te belülről is így éled meg? Belülről is ezt érzed?
2: Hát abszolút, abszolút, de azt
1: mert nem... ez fontos, nyilván ez nagyon fontos azoknak, akik várnak vagy nem várnak téged a Madácsban.
2: Jó, de erről beszéltem egészen, hogy én azt gondolom, hogy ezt, tehát én azt szoktam mondani, hogyha valaki már elkészített egy olyan etikai kódexet, akkor küldje át már nekem, mert erről beszélünk, de nem jelentheti azt egy, tehát én garantálom a védett környezetet, nagyon fontos egyébként a felold például. Tehát erről nem lehet ilyen röviden beszélni, tehát az, hogyha van egy feszültség, azt az ember fel tudja oldani, hogy bocsánatot tudjon kérni. Ebbe az ominózus esetben 10 évvel ezelőtt, és én bocsánatot kértem az érintettől, és az egyik legmeghatóbb pillanat volt 2 napja, hogy a lánya sok sikert kíván nekem, aki kollégánk a pályázathoz. Tehát ezek nem ilyen egyszerű kérdések, és könyörögve kérem a komment szekciót, hogy egy levegővétel előtti fél mondatomat ebből a részből ne ragadja ki. Én védett környezetet biztosítok. Azt gondolom, hogyha én nem lennék alkalmas vezető, akkor annó nem kaptam volna az Operettszínházba társulati szavazáson ilyen támogatottságot, és talán az az alkotói gárda, akik szinte kivétel nélkül mind dolgoztak velem korábban, akik nevüket adták a pályázatukhoz, ebben a mai környezetben nem álltak volna mellém.
1: Hú, hát ez a névsor, ez tényleg nagyon komoly, és hát a magyar musical szerzők is felsorakoztak mellé. Ebből nekem az következik, hogy ígérsz is magyar musicaleket. Nem feltétlenül nekik, Tehát nem biztos, hogy azért van itt Várkonyi Mátyás neve, mert azt mondtad, hogy Matyi, majd írhatsz nekem egy
2: jó műzikát. Egyébként azt mondta, hogy vannak még a fiókban műzikálek.
1: De mondjuk igen. A legsikeresebbek egy részét hát ő írta.
2: Csinálott, hát vagy a Will Shakespeare-t, amit Brodyval írta. Tulajdonképpen Dés László és Geszti Péter tegnap kicsit lecsapták a labdámat, mert ugye bejelentették a Petőfi műzikát, amiben egyébként ők két fiatal dramaturggal dolgoztak, Horváth Pannával és Bíró Bencével. Panna az én pályázatomban is szerepel, pont egyébként Geszti Péter is ajánlotta, meg láttam tőle más munkákat is, hogy ez egy iszonyatos fontos lépés, és megint a generációkhoz visszatérnék, hogy vonjunk be másokat. Tehát ugye én utaltál a nemzetközi kapcsolatodra, én a német piacon többször voltam vendégként darabfejlesztési folyamatokban, mint tanácsadó, mint külső tanácsadó, és ott láttam egy módszert, hogy egy musical úgy fejlődik több éven keresztül, egy úgynevezett inkubátor programban, bizonyos pontokon bizonyos emberek beleszólnak abba. Tehát az a lépsor, amit látsz, az lehet, hogy úgy fog történni, hogy egy ismert szerzőpároshoz csatlakozik két fiatal, vagy fiatalokhoz egy idősebb tanácsadó.
1: Duda Éva kapott feladatot az államtól is a kultúra vezetésében, mondjuk nem feltétlenül egyedül döntő feladatot, és itt van a te pályázatodban is. Ez nem lesz támadható?
2: Most ezt ketté bontanám ezt a kérdést. A konkrét dolog az úgy néz ki, és mi ezért is tettük ki ezt a népsort, a Táncművészeti Bizottság, amiben Éva bekerült, egy tagot delegál majd az én döntő bizottságunkba. Azért is tettük ki ezt az információt, mert természetesen az fog történni, hogy Éva abban a delegálási folyamatban összeférhetetlenséget fog jelenteni, vagy jelentett, és nem fog részt venni. Tehát ez a probléma jogilag, meg etikailag megoldódik. De ez felvet egy másik problémát általánosságban, hogy ami nagyon nagy probléma, hogy nem lehet úgy szakmai bizottságokat konkrét emberekkel, vagy jó szakemberekkel összerakni, akik egy ilyen bizottságban nem fognak valamilyen érintettséggel találkozni.
1: Hát hiszen a művészi életük
2: hát hiszen a művészi, hát és az pedig szerintem rettenetesen méltatlan, hogy az Évának az Áronnal, vagy akár korábban az Ervinnel, Nagy Ervinnel való viszonyára hivatkoznak, hiszen ki tudta 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ők ilyen pozícióba fognak kerülni, vagy influencerként ilyen fókusz lesz rajtuk. Az Évának a teljesítménye, mi 2004-ben ismerkedtünk meg a Rómeó kapcsán, amit ő felépített ellenszélbe, az vitathatatlanul egy olyan szakmai teljesítmény, ami alapján neki ebben a bizottságban helye van. És ez teljesen függetlenül attól, hogy valaha kivel volt jóba, vagy kinek
1: látod,
2: volt a feleségem.
1: Látod, mennyi minden jön föl, miközben a Modern Színház pályázatáról beszélünk, de igen, ezért igen. Amikről beszéltünk, az a magyar színházi életnek a sok-sok összetevője és rengeteg megoldatlan kérdése.
2: Igen, igen, és muszáj egy picit türelmesnek lenni, és muszáj beszélgetni, és egymást meghallgatni, és ameddig a kormány nem ér oda, hogy az előadó művészeti törvényhez, vagy akár az NKA törvényhez odaérjen, ami azért valószínűleg nem holnap lesz, mert vannak más feladatok, addig meg kell érteni, hogy az államtitkárok és miniszterek egy lerakott szabályrendszer szerint tudnak működni.
1: Mennyi esélyt adsz magadnak? Megírtad a pályázatot, megvan a névsor, akik támogatnak, beadtad a pályázatot?
2: Hát nem ülnék itt, ha nem adtam volna be, mert
1: jó,
2: azt hallottad,
1: mert
2: hogy nem
1: ezzel kezdtük, hogy beadtam.
2: Beadtam, igen, de ezt ki is tettem ugye a
1: igen.
2: Közösségi
1: médiában. Tehát ez egy eldőlt dolog, te elindultál.
2: Igen.
1: Nyilván az ember akkor csinál ilyet, hogyha azt gondolja, hogy hát ott van keresni valója, van.
2: Hát igen, ezt jól megfogalmaztad. Ha azt gondolnám, hogy nincs, akkor nem adtam volna be, tehát ha bármilyen dolog lenne, de egy picit azért az is bennem volt, hogy ki akarom rakni az egész gondolkozásomat, meg az elmúlt 40 évemet a placra, ennek minden veszélyével együtt, hogy ezt a szakma megítélje, és nem vagyok már annyira rágörcsölve, hogy ez összejöjjön, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltam, hogy én legyek fontos ember a kultúrában, vagy első számú vezető. Most volt egy szituáció, ami miatt elindultam, de elővettem Szinetár tanár úr pályázatokkal kapcsolatos legjobb mondását, mi szerint csak jó történhet, mert vagy megnyered, vagy megúszod, és remélem, és ebbe visszaigazoltak, hogyha nem kapom meg, amivel semmilyen probléma nincs, akkor is nagyon jó volt a pályázat megírási folyamat, jó volt ez az interjú is, vagy nekem fontos volt, és remélem, hogy Szentendre város megbocsájt, és visszavárnak.
1: Hát még ott vagy, és hát ha úgy van, akkor maradsz. Ha igen, meg nem úgy igen. van, akkor meg a Szentendrék jönnek a madásban.
2: Meg hát az élet csinálsz. Egy kaland, ahogy tudjuk.
1: Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy itt voltál, jó volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen.
1: Hogy volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy pályázik a Madás Színház igazgatói pozíciójára. Folytatjuk mindjárt a Kultúrát.
0: Best of adást hallottak. Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a Kultúrát, irány Budapesten a Dob utca 1 egészen a legeleje. Van ott egy hely, amiről most beszélni fogunk, a Vörös Neon, ennek az igazgatója Ugrai István. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Meséljen nekünk, mi ez a Vörös Neon? Egészen biztató a neve, de mi van a mélyén?
3: A mélyén egy valahogy ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy egy ilyen összművészeti szórakozó hely áll. Egy olyan bár és kabaré színpad, ilyen kis színház, ahol nagyon-nagyon sokféle műfaj tud egymás mellett működni. A színházi előadások, a kabarék, a vetélkedők, a drag show, a karaoke, az értelmiségi beszélgetésektől kezdve a teljesen agyament kvízekig nagyon sok műfajt rakunk egymás mellé, és egy szempontja van ezeknek, hogy érezzük jól magunkat, mind szabadidő tekintetében, mind intellektuális matéria tekintetében, a kettő ugyanis nem feltétlenül zárja ki egymást, tehát hogy gondolat nélkül azt gondolom, hogy nem lehet igazán jól szórakozni, és ez vice versa is igaz.
1: Ha ez kultúra, már pedig ugye arról beszélgetünk, akkor egy állandó vitatéma keveredik elő, hogy mit kell finanszírozni, és mit nem kell finanszírozni, ha én vagyok az állam. Mire adjak, és mire ne adjak. És a Revizoron megjelent írásban, az egy kritikai portál, ha valaki nem olvasna, ajánlom figyelmébe. Szóval a Revizoron megjelent cikkben olvasom, hogy az a kérdés, hogy miért fizessen az állam a színházakért, az most úgy is felmerül, hogy és az igazgatónak adja a pénzt az állam, vagy a produkciónak. És ez egy nagyon valós kérdés, ez Vigyánszky Attila, és egyébként nem csak ő, hanem néhány, kult sztár igazgató személye ugyanúgy kinyitja. Mint vélekedik erről?
3: Hát ez igazából... Igen, tehát hogy ez valóban egy nagyon fontos kérdés, és ebben a cikkben, amit én írtam nagyjából 2 hete is most jelent meg a Revizoron, ez pont azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy ez egy felületi kérdés. Az államnak ugyanis nem az az elsődleges kérdése, hogy egy színházban milyen előadások vannak, és nem is az, hogy hogy hívják ott az igazgatót. Az állam szemszögéből, az adófizető szemszögéből, a társadalom szemszögéből ez egy sokadlagos kérdés. Természetesen ezen lehet a legtöbbet nyomogni, ebből lehet bulvárt csinálni, de azt hiszem, hogy itt van az a pont, ahol ezt el kéne engedni, túl kéne lépni azon a úgynevezett szakmai konszenzuson, hogy adjon nekünk pénzt az állam, az arról kéne beszélni, hogy valójában mire ad pénzt az állam. És ez én azt gondolom, hogy ezt ott lehet elkezdeni, az erre való választ, hogy az állam meghatározza azt az intézményrendszert, azt a struktúrát, amire valójában pénzt ad, hogy annak mi a célja, és azt milyen feladatokon keresztül vezeti le. És azt gondolom, hogy el kellene oda jutnunk, hogy a döntéshozók, és itt ezt a politikát értem ez alatt, őnekik nagyjából ennyi közük van a kulturális intézményekhez, onnantól kezdve a tartalmi részébe nekik beleszólásuk nincs. Itt ugye ezt úgy vezettem le ebben az írásban, hogy mi az a közfeladat, ami közpénzt ér. És egy nagyon meglepő, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam erre, ami úgynevezett szakmánkból, egészen a barikád különböző oldalán álló emberektől is kaptam visszajelzést, és mindenki azt mondta, hogy hát milyen érdekes ez, így ebből a szemszögből ezt még így nem is gondoltuk át.
1: De már önmagában az nagy dolog, hogy a barikád mind a két oldalra reagált, tehát hogy ha egyszer eljutnánk oda, hogy nem a barikád két oldaláról beszélünk, hanem a problémákról, ugye?
3: Na igen, és természetesen arról, hogyha egy igazgatóról beszélünk, vagy előadásokról beszélünk, akkor ez implikálja azt, hogy a barikádról beszélünk. Nem, ezt el kellene felejteni. Hogyha ez valaha még egyszer egy szakma szeretne lenni, mert szerintem ez egy jó ideje, nem az, mert egész más dolgokról beszélt mindenki, mint amiről kellett volna, fontos dolgokról nem, kevésbé fontos dolgokról meg igen, de ez most egy másik kérdés. Tehát, hogyha ez egy szakma szeretne lenni, akkor pontosan ugyanazt a munkát, amit a filmesek például ebbe beletettek, és egy nagyon nagyon pontos, nagyon erős koncepcióval elő tudtak állni a kulturális kormányzat felé, amit valaki képviselni is tud. Már most már ugye ennek a hétnek volt a híre, hogy a Petrányi Vikit kinevezték filmbiztosnak. De ez azért van, mert a filmesek gyakorlatilag össze tudtak zárni, és le tudták tenni a szakmai alapokat. A színház ezt nem kezdte el, vagy illetve elkezdték különböző munkacsoportok, különböző irányokban, de én szerintem ezt egészen ide kellene visszabontani, amiről az én cikkem szól, hogy mi az, amire közpénzt ad az állam, mi az a struktúra, mi az a rendszer, ami ezt megér.
1: Ráadásul ugye van egy megállapítás, ami időről időre előkerül, csak aztán kifejtésre nem végül, hogy nem a pénz kevés, ami a kultúrában van, mert az tulajdonképpen persze lehetne sokkal több is, de lehetne ezzel jól gazdálkodni, hanem annak az elosztása. Ahogyan elosztják és amire adják, az az átgondolatlan, vagy éppen az aránytalan.
3: Ez egészen pontosan így van. Tehát, hogy ugye ebben a cikkben is fölteszem azokat, ezek teljesen nyilvánvaló kérdések. Mondja meg nekem valaki azt, hogy miért kell három, de tovább is mehetek 3,5 vagy 4 zenész színházat eltartani a magyar államnak Budapest fővárosban.
1: Ugye operaház, operett színház, madács színház, Erkel színház?
3: Az operett, a madács, az Erkel, ez ugye 3 ugyanolyan műfajban működő színház, és ezen kívül van a Magyar Színház, amelyik félig ennek tekinthető, meg a József Attila Színház is, és még ezen kívül is vannak olyan színházak, amelyek ilyen műfajú előadásokat játszanak. Miért adunk erre közpénzt? Most, tehát erre lehet, hogy van válasz, csak én nem tudom, tehát hogy én nem megkérdőjelezni akarom, tehát hogy ez most nem úgy tűnjön, hogy én valamelyik intézményt, vagy ezt a 3 intézményt, vagy 5-öt, aki akarom pécézni, szó nincs róla. Valaki mondja meg nekem, hogy Budapesten, Magyarországon az államnak miért kell támogatni a 3 darab pontosan ugyanolyan műfajú színházat, vagy tovább megyek. Ott van egymástól 2 sarokra a Centrál Színház és a Thália Színház. Mind a 2 szórakoztató intézmény. Miért működik az egyik fele annyiból, vagy negyed annyiból, mint a másik?
1: Igen.
3: És miért? Tehát hogy? Mert ugye a Centrál az félig egy ilyen magán dologban van, de csak félig, a másik egészen állami, illetve fővárosi, amit átadott az állam. Ez az egész úgy katyvasz, ahogy van.
1: A zenész színházra ugye van egy válasz, és ez egy nagyon furcsa dolog, mert egy önleleplező válasz. Azt szokták mondani, hogy azért, mert erre van igény. Aha, de ha erre van igény, akkor a közönség el is tudja tartani, nem?
3: Akkor ez egy piaci dolog, pontosan erről beszélünk. És ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, ez van a cikkben is leírva, hogy a populáris kultúra ne érdemelhetne támogatást, természetesen igen, hiszen ehhez is kapcsolódnak felvilágosító programok, társadalomjobbító programok, ehhez is kapcsolódhat. Nagyon sok a társadalomnak hasznos dolog. Ráadásul már csak azért is érdemes támogatni, mert a kreatív iparról ugye tudjuk, hogy elég jelentős bevételt hoz az államnak, és a színház az ebben nagyon-nagyon élen jár. Tehát a ráfordított pénz az megtérül. Sőt, nem hogy megtérül, hanem hasznot is hajt. De ez, hogy erre van igény, nagyon pontosan leleplezi azt a helyzetet, hogy akkor az, hogy ezt mind a hármat az állam tartsa fenn közpénzből, ez így egész biztos, hogy nincs jól.
1: Egyébként a legnagyobb tételek ott vannak, ezt azért ezúttal jelezni is érdemes, hogy itt ennél néhány színháznál több milliárd forintról beszélünk összességében.
3: Hát így van, és és egyébként ez több milliárdot is hoz, ugye jegybevételből, de ez a dolog, ez ugye föl is borítja ezt az úgynevezett piacot, meg ugye azok a támogatások, amelyeket mondjuk úgy, hogy kevésbé látogatott kulturális intézmények kapnak, a támogatások, a nagy mértékű támogatások révén ők lent tudják tartani a jegyárakat, míg más színházak kénytelenek megemelni a jegyáraikat, ez úgy eltorzítja a valós versenyt, hogy nem beszélhetünk valós piacról. És pontosan ezért kéne egy tiszta és világos struktúrát létrehozni, amiben az állam tudja, hogy az intézményeinek milyen feladatot és milyen cél szán, melyiket adja át esetleg piaci célú működésre, és a cikkben kitérek arra, hogy természetesen nagyon fontos feladata lenne az államnak például a szponzorációnak a megteremtése, tehát ennek az ösztönzése. Nagyon fontos lenne egy olyan pályázati rendszer, mert ezek az elmúlt 16 évből, egyébként leginkább az utolsó 8-10 évben, ezek totálisan leépültek, ugye az egész kulturális rendszer az állam vazallusává vált, és ilyen értelemben ideológiai kiszolgáltatottság volt a rendszerben, és egy végtelenül torzított piac. Ennek kellene elejét venni, vagy véget vetni egész pontosan most. És már most is késő van hozzá.
1: De annyiból meg idő van rá éppen, hogy most kell újra gondolni például azt, hogy a 2027-es támogatások hogyan legyenek, mert erről egyelőre semmi hír nincsen. Egyfelől ez nyilván gond a színházak számára, másrészt pedig ez egy új pillanat, és ezt a pillanatot érdemes megragadni, hogy újra gondoljunk dolgokat. Ez ügyben Ugrai István, ennek köszönöm szépen mindazt, amit elmondott. Szerintem gondolatébresztő fontos mondatok voltak. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
1: És azért kezdtük a Vörös Neonnal, ami ugye a saját szívecsücske, mert hogy azt azért érdemes érzékeltetni, hogy nem azért mondja ezeket a mondatokat, mert hogy olyan módon érintett ebben, hogy hát akkor valamelyik színház helyett odahújjon le az az állami támogatás, mert amit képvisel, az egy egészen másik hangulat, egy másik világ, az másról szól.
3: Ez teljesen így van, persze, tehát hogy ilyen értelemben a Vörös Neon az pont az a része ennek a dolognak, ami egy-egy programban tud támogatást kapni, de itt nem, ez a hely, ez nem arra van, hogy ez pont annak a piaci dolognak a része kell, hogy legyen, ami felvállal közfeladatokat is, de egyébként egy szórakoztató funkciójú intézmény. Mi próbáltunk ebben előre menekülni, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ami ilyen értelemben is az európai standardeknek megfelelő.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk. Ugrai Istvánt hallották.
3: Én is örülök, köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts

0: családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Szabó Betti a mai műsor szerkesztője. Szeptember 16-a a napja, hogy bemutatják a nyilvánosságnak a 10 éjszakás kaland című vadonatúj magyar filmet, aztán majd ez szerepel nyilván a mozik műsorán is, meg a film szemlén is, tehát a szokásos útját járja, de ez most a díszbemutató. A film alkotója Kalmár Péter, aki maga is rendező, producer, meg író, de nem ő rendezte ezt a filmet érdekes módon, és ez is egy érdekes téma lesz, hogy miért nem vállalta be. Úgyhogy csapjunk is bele, Kalmár Péter ugyanis a vonalban. Szervusz Péter!
2: Szervusz Egon, nem baj, ha tegeződünk.
1: Sőt, hát igen.
2: Pár hete.
1: Én is vállaltam ezt a kockázatot. Novák Erik lett az új filmed rendezője, és ez a te filmed így szerepel a főcímen is, Kalmár Péter filmje. Hogyan van ez az együttműködés?
2: Hát nézd oda, először is picit hadd és mondhatod, hogy a Kalmár Péter új filmje, ez olyan lenne, mint, ez olyan, mint hogyha lett volna eddig 23 régi, tehát ez pontosítanék, én egy első filmes vagyok, egy öreg ember vagyok, de ennek ellenére. Ez egyik. A másik, miért az Erik? Eriket ismerem, haverom, jobban vagyunk 20 éve körülbelül, és ha van két ember, aki tűz és víz, akkor az biztos, hogy mi vagyunk. És akkor, amikor már realizálódott, hogy ebből lesz valami ebből a filmből, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem, egyrészt nem sok-e nekem ez a három sapka, hogy forgatókönyvíró is, producer is, és még rendezzem is. De miután egy nagyképű hólyag vagyok, aztán ebből azt mondtam, hogy nem sok, de mégis összeegyeztetetlen. Viszont azt gondoltam, hogy pontosan a különbözőségünk miatt ez egy ilyen jó kis kreatív energia lehet, hogyha az Erik ebbe hajlandó részt venni, és hát ő boldogan belecsapott a tenyerembe. És ez az egyik oka. A másik oka, tehát úgy gondolom, hogy majd szkanderezünk. A másik ok pedig az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna, mint producer legyőzni magamban a rendezőt. Tehát, hogyha arról lett volna szó, hogy jaj, most még vegyük föl még kétszer, vagy még vegyük föl még harmadszor is, meg jaj, most oda sarokba kéne még valami díszítő elem, vagy oda még kéne lámpa, nem tudom mi, és úgy túlmentem volna a költségvetésen, hogy tönkre mentem volna, mert a producer nem tudta volna legyőzni a Kalmár Péter rendezőt. Úgyhogy ilyen egyszerű az ok.
1: De ez így egy bölcsdöntésnek tűnik. Találtál egy alapanyagot, Artus Nisszel Körbe-körbe című komédiáját, és ebből írtál egy gyakorlatilag szinte felismerhetetlen összevetésű történetet, Ha már jobbra húztál címen.
2: És aztán
1: ebből lett a 10 éjszakás kaland.
2: Igen.
1: Voltak éppen a 10 éjszakás kaland eleje, az úgy indul, és akkor most ez nem filmkritika, csak én már láthattam a filmet, megtiszteltél ezzel, úgyhogy én tudok róla valamit mondani, hogy igazán nem tudom, hogy miben vagyok. Tehát jön nekem egy csonka pici, aki olyan, mint ő, de mégsem teljesen, ezt majd elmagyarázod. Jönnek jelenetek egymás után, ahol nem látom, hogy ezek összefüggnek-e egymással, de végül a szereplők azért mégiscsak ismétlődnek, és

0: valamiféle átfolyása egyiknek a másikba mégiscsak van. És a végén van egy konklúzió, amit nem tudom, hogy szabad-e lecsapni, de minden nem. esetre lesz belőle valami.
1: Igen.
0: Az, hogy Csonka picit úgy látom, ahogy még soha, és ahogy valószínűleg ő se látta magát még soha, ez például hogy jött?
1: Ennek, hogy mondjam, a kényszer, tehát egy low budget független film, azért ezt tegyük hozzá, tehát az egész egyébként úgy jött, hogy itt az elmúlt tizen akárhány évben, főleg itt az elmúlt 8-10 évben, mert még a Vajna az, a Vajna éra alatt még nem voltunk annyira kiátkozva, de hát utána igen, és mondta a barátom, a Vecsernyés János, aki egyébként ennek a filmnek az operatőre, hogy Péter, beadhatunk mi terveket, de nem fogunk nyerni. Tehát, hogy ezzel jobb, ha most tisztában vagy. És ha akarsz filmet csinálni, akkor jó lenne valami olyat csinálni, ami megvalósítható nem ilyen 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárdból, hanem egy ilyen független filmként. És akkor én kicsit elszontyolódtam, mert ez nem az én műfajom, ez a köldöknézős rögmagyar valóság, de semmi problémám vele, vannak remek filmesek, akik ebben abszolút otthon vannak. Én inkább egy ilyen zenés, színes, széles vásznú csávó vagyok, és akkor gondolkodtam, hogy mi a túrót lehetne ilyet kitalálni, és akkor gyakorlatilag így összecsengett az én magánéletem, ami most élem a második tínédzser koromat, pontosabban az elsőt, mert igazából első nem volt, és hát igen, én beható ismeretségeket kötöttem a Tinderrel, nem azt mondom, hogy a Tinderen, de a Tinderrel.
0: Óvatos vagy.
1: Igen, tehát van némi rálátásom a pokol hetedik bugyrára. Egyrészt, és akkor eszembe jutott, hogy hát annyi sztorim volt a Tinderen, hogy ezeket úgy elkezdtem irogatni. De hát aztán gondoltam, hogy ki a túró kíváncsi a kalmárnak a Tinder sztoriaira, még én se. Viszont eszembe jutott a körtánc, ami hát tulajdonképpen 10 egyészakás kalandnak a füzére. Tehát tulajdonképpen a dramaturgiája a filmnek az egy schnitzleri dramaturgia, és aztán gyorsan megnéztem, persze megint elolvastam a schnitzlet, amit már tudom, 40 éve olvastam először, aztán ugye a Kornis Mityunak volt egy remek átirata a Vígszínházban, a 89-ben mutatták be a Körmagyart, ami egy akkori rendszerváltásról szólt. Pontosabban nem arról szólt, hát 10 egyészakás kalandról szólt, de a kerete annak nagyon-nagyon erősen rá volt nyomva ez a rendszerváltós feeling. És hát aztán rájöttem arra, hogy hát azóta eltelt azért 30-35 év, és hát elég meredek fordulatokat vett itt a magyar valóság, főleg az elmúlt 10-11 néhány évben. És akkor azt gondoltam, hogy hát én akkor megírom ezt a mai NER, luxizós, hamiskás, kiüresedett, ilyen pufidzsek is történetekre, és hát így történt.
0: És így lett ez, miközben ez egy érdekes történet, amit elmesélsz, abból a szempontból is, hogy nyilván amikor elkezdtetek dolgozni rajta, az még egy nagyon NER korszak volt, és készítettetek egy nem NER kompatibilis filmet, majd kifutott a NER a történelem alól, hát a kifutott, majd meglátjuk, és igen, ehhez képest itt vagyunk valóban egy rendszerváltó időszakban, amikor már felszabadultabban lehet röhögni rajtuk. Ezeken a furcsa figurákon, akik azt hiszik magukról, hogy ők valakik, miközben hát majd látjuk a te filmedben is, hogy hát nem biztos, hogy ők nagyon
1: hát valaki,
0: valakik.
1: Én nem gondolom, hogy most nem az, hogy vége, a NER-nek vége, az egy dolog, de az emberek itt vannak velünk. És most nem csak az ellenzékre, a mai, hülyén hangzik ez az ellenzékre
0: pedig
1: gondolom.
0: Pedig így van,
1: igen, mert ez 16 évig teljesen más jelentett. Na mindegy, szóval az hát, emberek itt vannak.
0: Hát mi is itt maradtunk, mi mindannyian, hát persze. Igen.
1: Szóval a mentalitás is itt maradt. Velünk él továbbiakban. Ugyanúgy a családon belüli erőszak, a homofóbia, a rasszizmus, és hadd ne soroljam a többi nyalánkságot, ami előfordul a filmben is, meg a perverziók. Ez velünk van, ez rendszerfüggetlen. Ez rendszerfüggetlen. Az egy dolog, hogy mi akkor kezdtük az előkészítést, és a forgatás is, hát tavaly ősszel forgott, amikor még a sűrűjében voltunk a NER-nek, és az is igaz, hogy most egy évvel később jövünk ki, de én nem gondolom, hogy olyan nagyon sok nem változott. Azért nagyon sok dolog nem változott meg gyökeresen. A szándékok talán igen, de hát azért igen, jó, hogy mondjam, régebben is szabad volt pofázni. Tehát ez nem igaz, hogy nem volt szabad pofázni. Most is szabad pofázni. Régen is szabad volt pofázni. Legfeljebb a réginek volt következménye, most már nincsen.
0: Csonka András lett a mi tinderes rossz szellemünk, ugye?
1: Igen. Hát az egy külön történet, hogy lett így, mert hát a Bandi nekem, hát én nem is tudom, születésemtől fogva, gyakorlatilag a anyám fülöztötte őt, meg először olyan kis cinege, vékonyka volt, hogy a mamája nem merte berakni a kis gyerekkádba, úgyhogy innen datálódik a mi kapcsolatunk gyakorlatilag, de hát nyilván főiskola, apám, vidám színpad, egyebek, tehát gyerekkori barátok voltunk, és én azt tudtam, hogy ő még soha nem játszott filmben. És mondtam neki, hogy itt van egy ilyen fura fregoli szerep, ebbe gyere. És elolvasta a könyvet, úgy kicsit megijedt. Egyrészt attól, hát akkor még benn voltunk a NER-be masszívan, és akkor hú, hát ebből nem lesz baj. Mondom, milyen baj lehet? Milyen, neked ebből milyen baj lehet? Hát és még nem is érek rá. Na most nem tudom, melyik volt a nagyobb súlyjal a latban, de azt mondta, hogy tényleg nem ér rá, de mondom, de hát éjjel lesznek a forgatások.
0: Annyira betoltam, hogy rá se érek.
1: Igen, és akkor, és nagyon összevesztem vele ezen, nagyon össze, de úgy összevesztem vele, hogy mondtam, hogy nem is beszélek vele többet. Mondom, itt vége a 60 éves barátságunknak, és elmész a túróba. És aztán valahogy persze kibékültünk, hát konkrétan az apám temetésén, mert ő mondta a beszédet az apám temetésén, ahol az anyám orvul meghívta őt, és akkor ott mondta, hogy na ne hülyéskedj már, ne csináljuk már ezt. És akkor másnap gondoltam egyet, mondom, na figyelj, de gyere, találkozzunk egy kávézóba. De hát mondtam, hogy nem érek rá, mondom, tudom, hogy nem érsz rá, elmondok neked akkor egy ötletet. És akkor elmondtam, hogy figyelj, nekem kell ez a hülye pofád, amivel te rendelkezel, viszont nem kell jönni forgatásra, hanem megcsinálok AI-jal. És láttam, hogy ott kattog az agya. Láttam, hogy erre mit mondjon. Mondom, Bandi, figyelj.
0: Így se érsz rá, érted? Hát, na.
1: Mondom, két választásod van. Az egyik az, hogy belemész, és boldogan azt mondod, hogy jaj, de jó, én leszek az első magyar színész, aki egy filmben az AI által lesz megalkotva, és ez egy filmtörténelem. A másik pedig azt mondod, hogy na jó, hát én ehhez nem járulok hozzá, én ehhez nem adom az arcomat. Ám de, ha a másikat választod, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz engem, és sokkal nagyobb lesz a sajtunk. És akkor persze röhögött, mondta, hogy jó, hát ne hülyéskedj, hát persze, akkor csináljuk. Úgyhogy így lett. És ugye egy low budget filmnél ez úgy volt, hogy közben is íródik. Tehát tulajdonképpen ha az, hogy az AI ilyen hangsúlyt kapott, és nem csak a Csonka, hanem egyebek is, ez része lett a koncepciónak, mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Bandi egy ilyen Tinder szellem, egy ilyen Tinder Lucifer, vagy hát egy ilyen, mint a Szent Ivánnyi álomban a Puk, ilyen szerelem közvetítőt játszik, és tulajdonképpen a manipulátor is egy manipuláció. Hát ezzel nap mint nap találkozunk, aki látott már közösségi médiát, hát nagyon sokszor előfordul, hogy hívnak föl engem, főleg idősebb ismerőseim, hogy te szerinted ez AI, vagy ez igaz? És akkor ilyenkor a válasz mindig az, hogy az AI. Na de hát az olyan. Szóval ez izgat, ez a manipuláció. Egyébként az AI önmagában is megosztó, mert például az én generációmnak az AI az egyfelül egy ilyen csoda. A fiatalok hánynak tőle, azok utálják.
0: Ez érdekes, ez érdekes. Egyúttal használják is.
1: Veszettem. Igen, de megvetik, utálják, kikérik maguknak. Az én generációm pedig úgy tekint rá, mint egy játékra. Arról nem beszélve, hogy most ezt így hívjuk, hogy AI, de hát ha belegondolsz, 20 évvel ezelőtt még nem volt AI. Na de könyörgöm, hát Harry Potter volt, meg Gyűrűk Ura volt, tehát olyan 3D CGI animációk voltak, aminek az előállítása akkor belekerült egy 10 másodperces snitnek a költsége, nem tudom, $100,000. Ez ma $10. Tehát ennyi változik.
0: És 10 perc, ameddig az ügyesen promptolást el nem végezzük.
1: Jó, hát erről ha most megkérdezném a mi AI tervezőnket és a VFX supervisorunkat, azért ő más mondal, mert én is azt szoktam mondani, hogy jaj, ne hülyéskedj, ez csak 10 perc, és akkor mondta, hogy igen, akkor azt mondom, most nézd meg azt, nem tudom hány terabájt adatot, ami a gépemen van, mert hogy az AI az nem mindig azt köpi ki elsőre, amit szeretnénk, hanem valamikor azt a 40-re, és akkor se úgy.
0: Egy egészen másik történet lenne, ha most belevágnánk abba, hogy éppen a mai nap a napja, amikor a nagy AI fejlesztő cégek vezetői összeültek, hogy egy kicsit korlátozni kellene, mert elszabadult néhány programban. De ez egy másik történet. Nálad viszont a szereplők szabadulnak el. Nem egyszer, és nem kétszer. És én azt gondolom, hogy igen, hogyha most azt hiszük, hogy túl vagyunk a NER-en, akkor a NER-től függetlenül is elgondolkoztató az, hogy mennyire kevés kell ahhoz egy embernek, hogy úgymond elszabaduljon.
1: Most ezt nem igazán értem a kérdés. Vagy ez nem egy volt, kérdés
0: ez nem,
1: volt?
0: Ez egyáltalán nem volt kérdés. Gondolok itt például a két szereplődre a repülőgépen. Egyik is olyan, amilyen, ugye nem spoilerezünk, a másik igen. is olyan, amilyen, és egyáltalán nem azon múlik, hogy ők NER kompatibilisek vagy sem. Hanem így működünk mi.
1: Hát persze, emberek. Hát ez a hazugságok hálójában egyfelől, másfél mindenkit valami mozgat,
0: hát vágyak és remények, igen.
1: Vágyak és remények, alapvetően ez egy ilyen vágyvezérelt sztori, ez a Tinder, tehát igen, biztos van olyan, aki a Tinderen ismerte meg a hitvesét és a sírikű jegyesét, de hát ez a ritkább azért, úgyhogy ez inkább a húspiacról szól.
0: Na, hát akkor ezek fényében most egy vörös szőnyeges bemutatóra készültök a főszereplőkkel, akiket meg se említettünk, Turóci Szabolcs, Péter Fibori, Fekete Ernő, Danis Lídia, nyilván csomó mindenkit kihagyok, Nyári Dia, Mészői Anna,
1: igen.
0: Mondjuk ők a főszereplők, és Csonka András az AI által. Ott lesz?
1: Csonkai, persze. Hát, hogy AI formában lesz ott, vagy valóságban, azt nem
0: na
1: tudom.
0: Jó.
1: Remélem AI formában, mert akkor nem fog annyit enni, meg inni.
0: És úgy viszont kevésbé lesz vicces, már pedig pici az szokott lenni. Mikor kerül a mozikba, úgyhogy ezt bárki láthassa?
1: A héten. Tehát, hogy most a szerdán lesz egy ilyen díszbemutatónk, tehát ott az magunknak, meg a meghívott celebrityknek.
0: És akkor csütörtöktől a mozikban.
1: És másnaptól megy országos moziban, és hadd dicsekedjek egy kicsit, mert ez elképesztő, hogy egy magyar filmnél ilyen az első terítés, hogy én tavaly nyáron, amikor csak álmodoztam, akkor azt reméltem, hogy talán 65 moziba bekerülünk országosan, most ehhez képest 83 moziba vagyunk. De tavaly mindenki kiröhögött a 65-tel is, hogy mit képzelek, és most az összes Cinema City, és az összes Art mozi, és az összes független, tehát nagyon nagy
0: erős
1: nagyon
0: kezdés.
1: Nagy órákban vagyunk.
0: Erős folytatás is kívánok nektek a 10 éjszakás kalandhoz, mert ennek a filmnek a történetéről, a hátteréről hallottuk Kalmár Pétert, a producer írót. Köszönöm, Péter!
1: Köszi!
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Premier a Centrál Színházban, ráadásul most már ez a második premierje ugyanennek a darabnak, de ezt mindjárt meg is beszéljük a rendezővel és az igazgatóval, Puskás Tamással, aki itt van a vonalban. Szervusz, Tamás! Mert hogy volt egy premierje nyáron, az nálatok tradíció, ugye van egy nyári előadássorozatotok a Balatonparton, és van egy premierje ugyanannak a darabnak itt a kőszínházi körülmények között a Centrál Színházban, és egy olyan darab, amire azt szokták mondani, hogy azzal nem lehet bukni, mert vidám, vicces, szeretnivaló, és ha sztárokat állítasz a színpadra, akkor már nyertél is. Na, nyilván nem így álltál hozzá.
2: Egyébként a ChatGPT-t kérdezed, akkor először butaságokat beszél, de ha pontosan kérdezel, akkor jól válaszol. Azt mondja, hogy ha jó, mindenki által ismert, vagy sokak által ismert darabcímet mondasz, és mindenki által kedvelt színészekkel hozod kapcsolatba ezt a darabcímet, akkor komoly sikert remélhet. Úgy tűnik, a recept ez. Egyébként a Babacsi László annak idején a Kaposvár Színház igazgatója mondta, úristen, már kiemlékszik egyáltalán azokra az időkre. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy 3 évenként kell nagy sikert csinálni, az pontosan elég a színház lendületének fenntartásához. Én úgy látom egyébként, hogy körülbelül ezt a 3 éves dolgot, ezt sikerül tartanunk, de az is biztos, hogy messze menően igaza van a Hajdan volt színházigazgatónak. És ha ilyen formán tekintek erre a dologra, akkor ez nem csak hogy egy ász, hanem most ez egy aduász, amivel jelentkezünk az összet.
1: Az
2: és nagy szükségünk is van rá, mert hogy az előző év nagyon komoly okokból, ugye a gazdasági nehézségek miatt, a politikai helyzet miatt, a sokáig nagyon borús helyzet miatt, aztán utána az emberek mindennapi politika iránti fordulása, hogy érdekesebb volt, ami az utcán történt, vagy a nem tudom, a médiumokban hangzott el, mint amit a színházban hallani lehetett. Szóval ezer és egy okból kifolyólag az előző év nagyon nehéz volt, szerintem nem csak a centrálnak, hanem mindenkinek, de aki nem a állami támogatásból él, az ugye ilyetten látja, hogyha a nézők kezdenek elmaradozni. Ilyen tekintetben óriási szükség volt arra, hogy úgy indíthassuk el ezt az évet, ahogy elindítottuk, hogy október 30-áig a kitűzött összes 10 előadásra egyetlen darab jegyet sem találni az interneten.
1: Na jó, de igen, a ChatGPT-nek azt a tanácsát, hogy olyan színészeket állíts a színpadra, akik sztárok és akiket szeretnek az emberek, igen. Hát ezt azért teljesítetted rögtön kapásból. Még nem kellett rendezned semmit, de a két sztárod már megvolt.
2: Igen, egy nagyon fontos dolgot viszont kellett tennem, még mielőtt belekezdtünk ebbe az egészbe, és az olvasópróbáról úgy is állt fel ez a két színész, hogy miért nem fordítva. És ez az egy dolog, ez pontosan az volt, hogy fordítva osztottam ki a szerepeket, ami az életben játszott szerepe szerint természetes lett volna a Stoll Andrásnak, hogy ő az Oszkárt játssza, a szivarozó macsót, azt az Alföldire osztottam, és fordítva. Úgyhogy mind a ketten rögtön kérdezték is. A titka mégis abban rejlik, hogy mind a ketten az árnyékukat játszhatják, és ezt óriási komédiás kedvel teszik mind a ketten, és sokkal felszabadultabban, mint hogyha az életben játszó szerepükből kellett volna összeeszkábálni valamit.
1: Na szóval nem mondtuk még ki a neveket, hogy Alföldi Robertről és Tóth Andrásról beszélünk. Ez hozzátartozik a történethez, és a furcsa párról, ami egy Neil Simon darab, most már 50 éve a világ valamennyi jelentős városában meg lehet nézni valamelyik színházban egészen biztosan. Volt Jack Lemonnal és Walter Matthau-val egy zseniális film belőle, az is már idestova 50 éves, és hát lett egy előadás most. Ha egy ilyen darabot rendez az ember, ami mindenkinek ismerős valahogyan, keresed azt, hogy mitől lesz ez nagyon más, vagy hagyod, hogy beleüljünk abba az érzetbe, hogy igen, ez a poén, ez megvan, mert láttam a filmben, igen, ezt már láttam egy másik előadásban, ez nagyon jó. Tehát, hogy nem kell mindig újat csinálni.
2: Általában elmondhatom ezt magamról, és így is szoktam jellemezni magam, hogy én sokkal inkább hasonlítok egy karmesterhez a tekintetben, mint egy alanyi költőhöz. Tehát az én színház csinálásom az nagyjából úgy írható le, hogy keresek egy kétségen kívül remek művet, kevesebben nem is érem be, mert hogy rettegek attól, hogy maga az anyag nem működőképes, és nem remek, ami a kezemben van, és utána megpróbálom minden erényét érvényre juttatni. Én ezt tudom. Valahogy azt gondolom, hogy ez a karmesterekkel rokon igyekezett, hiszen nem hallunk hírneves karmestereket, akik Mozartot Penderecki módjára próbálják előadni, és fordítva. Tehát, hogy én nem, mint ahogy sok egyébként általam is dicsért rendező alanyi költészetet művel a színpadon, és néha nagyon élvezem, néha nagyon nem. De hogy az esetemben ez van, úgyhogy ahhoz, hogy én elővegyek egy darabot, ahhoz egyszerűen olyannak kell olvasnom, mint ami ennek a furcsa párt is olvastam, de az olvasás után, vagy az első olvasás után az örkény fordítása állt rendelkezésemre, azt tudtam olvasni. Egyértelmű volt, hogy bár a darab erényei kitűnőek, de a fordítás maga megöregedett, de nagyon megöregedett. Ez azonnal a darab megjelenését után, talán egy évvel rá már megszületett a magyar fordítás Örkény István tollából, és nagyon-nagyon megöregedett. A nyelv változik, az életünk változik, más humoros ma, mint 60 évvel ezelőtt volt, máshogy fejezzük ki a dolgokat, úgyhogy azt arra rögtön rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, ezzel nem fogunk sikert aratni, ezzel a fajta szöveggel. Úgyhogy újrafordítottam a darabot, és nagyon büszkén mondhatom, hogy a két fiam veselkedett neki ennek a munkának. És most már tudjuk, hogy becsületükre válik ez a munka, mert a próba folyamaton ugye minden nap megméretik a színészek kezébe adott anyag, és folyamatosan dicséretet váltott ki, vagy soha nem akadtak bele, vagy mindig alkalmasnak tűnt a szöveg, hogy jól csinálják. Nem is beszélve halkan és zárójelben mondom, azokról a helyekről, ahol az eredeti szövegben talán nem is olyan nagyon vicces a kimondott mondat, de sikerült a magyar változatban olyan megoldást találni, ami komolyan megnevetteti a nézőt. Szoktam böködni az asszisztensemet, hogy na ez is pont egy olyan mondat, ahol itt az angolban nem nagyon nevetnék semmin, és magyarul meg mekkorát nevetünk.
1: Na akkor ezek szerint ne újuljunk be, hogy még a mondatokat is ismerjük, mert a sztorit ismerjük csak, de ami a színpadra került, az valójában új.
2: Így van.
1: Ez jó, egyébként ez jó, mert ez egy kis izgalmat is ad, mert hát persze mondhatja a kedves néző, hogy hát láttam már, most miért nézzem meg újra. Hát például a két figuráért, aki a két egészen furcsa fickót a színpadra teszi nekünk, ugye itt Félix és Oszkár a két furcsa alak, és hát egy kicsit mindenki, aki körülöttük van.
2: Tehát van-e ennél izgalmasabb? Tehát azoknak, akik még nem látták ezt a történetet, csak azt tudom mondani, hogy ki ne hagyják. Mind ahogy mondani szoktuk, hogy te még nem látod ezt a filmet, de jó neked. Tehát, hogy még nem látod ezt a színdarabot, de jó neked, még előtted van az élmény. Tehát, aki még nem látta, annak ezt tudom mondani.
1: De fordítva is szokott ez lenni, nem látod, milyen mázlista vagy. De ez nem ez.
2: Fordítva, de esetünkben nem ez a helyzet. De azoknak, akik meglátták, azoknak, mert pont ez adhat, és ad is szerintem az egészen komoly izgalmat. Most ezzel az előadással kapcsolatban nem tudok példározni, de egy előző rendezésem esetében, például a Játék a kastélyban kapcsán például én láttam a Madách Színházi előadást, és jó emlékeit is őrzöm, hogy a Madách Kamara Béli előadást, és kifejezetten kíváncsi voltam rá, hogy nálunk ez hogy szól. Régen az öreg színészek ültek a padon, és azt mondták, hogy nálad hogy szól, mondták, és elszavalták mondjuk a József Attilának valamelyik versét, és akkor, hogyha tetszett a mellette ülőnek, akkor kapott egy forintot a szavaló. Szóval, hogy valahogy így, hogy nálunk ez hogy szól, és azt tudom mondani, hogy ez most nagyon
1: a Balatonparton hogy szólt?
2: A Balatonparton úgy szólt, hogy 8 előadásban, 850-es nézőtér előtt körülbelül 8x900 ember nézte.
1: Szóval akkor működött.
2: Most igen, két... azt látom, bocsánat, hogy szabadban akarok, azt láttam, ahogy sokat pillangattam hátra erre a hatalmas nézőtérre, hogy az emberek előrehajolva, tátott szájjal és csillogó szemmel nézik, és isszák be ezt a történetet, mert hogy itt mutatkozik meg a nagymester, tehát itt mutatkozik meg a Neil Simon, hogy nem véletlenül ő a Neil Simon, és nem véletlenül ő a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, mert ezzel a történettel nevezhetjük ezt a történetet ilyennek, olyannak, egyszerűnek, minek, elbűvöli az embereket. Egyébként szerintem tényleg alapvető dolgot mond, mert hogy mindannyiunk felnőtt életének egyébként gyerek hasonlóképpen élménye, hogy milyen nehéz és majdnem lehetetlen összeigazítani a lépéseinket és harmonikus közösségben élni. És ez a történet egyébként ő nagy tudora volt ennek, mert 4-szer házasodott és 5-szer vált el, úgyhogy sokat tudott erről a dologról, hogy az mennyire nehezen megy, és neki aztán kifejezetten nehezen ment, de hát ezt a tudását ez bele is írta a darabba.
1: Hát egy fura fickó volt ő maga is, az ő életét is lehet, hogy egyszer filmre vagy színpadra kéne vinni, mert azért az se volt semmi. És rengetegszer, rengeteg darabban, filmben felbukkan ő maga, mint karakter. Tehát az a sportőrült, akit szintén Walter Matthau alakított egy másik.
2: Igen.
1: Tehát igen, na, szóval ez egy másik történet. Volt Balatonon tehát jó néhány előadásotok, ilyenkor van még dolgod azzal, hogy a Centrál Színházba most bekerül a darab?
2: Ez egyébként a világ legjobb tréningje, és az amerikaiak abszolút élnek is vele, tehát amikor úgy érzi egy csapat, hogy elkészült a munkával, akkor elviszik, és a Broadway-en komoly sikereket akar aratni, akkor előtte, hogy nehogy tévedés essék, elviszik egy vidéki körútra, és azon a vidéki körúton megmutatják sok városban nagyon sokaknak, és levonják a következtetéseket. Egyébként ez éppen a Shakespeare-nek volt a nagyon nagy titka, tehát a Shakespeare zsenialitás, kétségbe vonhatatlan zsenialitásán túl a csodálatos az a Shakespeare darabokban, hogy amíg Ibsennél és más szerzőknél az eredetileg megírt darabot veszik kezükbe az olvasópróbán a színészek, a Shakespeare esetében nem azt a darabot tartjuk a kezünkben, hanem azt a darabot tartjuk a kezünkben, amit a szerző megírása után a társulat már javítgatott a próba folyamat során, utána a néző reagált így vagy úgy, az ő reakcióit figyelembe véve levontak újra következtetéseket, húztak ki részeket, változtattak meg szövegeket, és az a szöveg került nyomdába, amit 50-100-150 előadás után éretten a legjobbnak tekintett már nem csak maga Shakespeare a szerző, hanem az egész társulat, és még ezen túl az a 150 előadás, annak a 150 előadásnak a 150 ezer nézője jónak tartott. Szóval, hogy valójában népköltészet az, amit mi olvasunk, amikor Shakespeare-t olvasunk, legalábbis Ibsenhez vagy a mai szerzőkhöz
1: képest. Igen, nem egy ember munkája az, hanem egy csapat termelte. Na, szóval akkor kezdődik a sorozat. Hány előadásra számíthatok ebben, vagy számíthatunk ebben a szezonban?
2: Ja, hogy ebben a szezonban ebben 50-re szezonban. Biztosan, ebben a szezonban 50-re biztosan, ugye ez méri, ez méri nálunk a sikert. Tehát, hogyha az első évadban 50-szer lefut, akkor tudjuk, hogy jót s jól csináltunk.
1: Jó, akkor sokszor 50-et kívánok, és akkor az úgy jó, nem?
2: Köszönöm. Egyébként pont ettől a szerzőtől ünnepeltük a Petyköfészek című előadásával a 355. előadást a napokban. Már úgy értem az előző évad végén.
1: Hát az is mennyire klasszikus tulajdonképpen, és milyen jó előadásotok az nektek. Na, igen. Megy még?
2: Természetesen az kikophatatlan. Még szerencsé, hogy azzal dicsekedhetem, hogy vannak ilyen kikophatatlan előadásaink, mint a Central Park, persze a New Yorki komédia, a My Fair Lady, a házassági leckék, a Ma Este Megbukunk, stb. Szóval, hogy hát ezek nélkül, az erősségek nélkül nagy bajban lennénk.
1: Na hát jött egy újabb erősség, Tamás, a furcsa pár. És akkor holnap utántól látható 18-ától, majdhogy nem nap, mint nap, de 50-szer ebben a szezonban biztosan, vagy ebben az évadban, hogy pontosan fogalmazzak. Puskás Tamás igazgató, az előadás rendezője, a főszereplők, Alföldi Robert és Tóth András, és a furcsa párról beszélgettünk. Tamás, köszönöm szépen!
2: Én köszönöm azt, hogy meghallgattatok, és hogy kerestél.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem sokára kitör a zene világnapja, úgyhogy muzsika mindenfelé, és nem is akármilyen, például szerintem az ország egyik legjobb énekesnője, Tóth Vera költözik be a zeneházába, mondjuk az önmagában sem akármilyen hely, hogy megünnepelje a zene világnapját. Tóth Vera a vonalban, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ez ilyenkor egy ünnepi koncert, vagy olyan, mint a többi, csak ráaggatjuk, hogy na, hát ez itt a zene világnapja, kérem.
2: Hát mondhatjuk, hogy ünnepi koncert, hát ez a zene világnapja, ez nagyon érint minket, ugye? Zenét lelkű emberek vagyunk, és ezt a mesterséget folytatjuk, így mondhatjuk azt, hogy ez egy ünnepnap, vagy így legalábbis mi jó magyar módjára ráfoghatjuk, hogy ígyunk egy jó pohár bort valami miatt, mondjuk így hétköznap este, vagy nem tudom milyen estére, például a hétvégére esik.
1: Az péntek, okay, az jó lesz.
2: De igen, de hogy úgy lehet ráfogni, hogy egy pohár bort azért iszunk a zene egészségére, úgymond, hiszen a zene az egy fontos dolog az életünkben. Na, hát valljuk be.
1: Van neked egy zenekarod, velük fogsz muzsikálni, lesznek vendégeid?
2: Most nem lesz vendégem, hanem ilyenkor mindig szoktam olyanokat csinálni, hogy akár a vokalisták énekelnek, vagy egy kicsit jobban előre behelyezem előre, mondjuk van egy Roma primásom, a Dukalaci, egy picit előre rakom, hogy szólózzon valami gyönyörűt. Én azt gondolom, hogy én azt is nagyon szeretem, amikor van vendég, mert azt is nagyon szeretem, amikor nincs, mert akkor tényleg szabadon játszhatok a témákkal az időben. Nem úgy, mint tehát, hogy ugyanakkor, amikor van vendégem, akkor is csak akkor egy más energia van, és én nagyon szeretem ezt az ilyen belsőséges energiát, amit akár a zeneháza is adhat, hiszen ez egy nem egy olyan óriási nagy hely, egy ilyen elég jó intimitást ki lehet alakítani a közönséggel, tehát egy ilyen belsőséges viszonyt, és ezt én nagyon szeretem. És ha nincs vendég, akkor ezt sokkal-sokkal intenzívebben lehet csinálni. Na, de az is jó, ha van.
1: Igen, így is jó, meg úgy is jó. Figyú, az mennyit számít, hogy milyen helyen zenész? És azért kérdezem, mert a zeneházára azt szokták mondani a muzsikusok, hogy ha valami jól sikerült, akkor a zeneháza akusztikája. Tehát, hogy az nektek a színpadon is ugyanolyan jó, mint nekünk, akik hallgatjuk?
2: Igen, én tudok egy példát mondani, volt egy Gregory Porter koncert pár évvel ezelőtt Budapesten, és érezhető volt, hogy nem érzi jól magát. Nem a zeneházában volt, nem mondom meg, hogy hol volt, de egy olyan helyen volt, ahol nem olyan jó az akusztika. És én mint zenész, ember, zenész lelkületű ember, éreztem rajta, hogy nem stimmel valami, és aztán utána le is nyilatkozta, hogy annyira nem tetszett neki az akusztika, mert ez nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zenész komfortosan érezze magát. Ezért van a hangbeállás, ezért van kettő darab technikus, aki az egyik a monitorládákat, a másik a térhangzást figyeli, hogy amit ugye a közönség szemszögéből hallunk. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik, sőt, ez a lelke. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor szerintem az el is tudja rontani a koncertet, úgyhogy én nagyon várom egyébként a zeneházában való zenélést, mert én ugyan énekeltem már ott, de még csak akusztikusan, tehát nagy zenekarral, nem, egyszer nagy zenekarral így, de nagyon jól éreztem magam, nagyon jó az atmoszférája, jó az egész, és igen, ilyen nagy zenekarral, hogy vokalisták, meg ilyesmi nem volt, úgyhogy én nagyon várom, és remélem, hogy sokan eljönnek, és élvezik ezt a koncertet majd.
1: És egyébként meg hogy vagy? Hogy vagy úgy, hogy azért te ritkán, de akkor erősen szoktál megszólalni, ha legyen az közélet, legyen az kultúra, legyen az maga a zene, tehát hogy az ember általában érzi, követi azt, hogy milyen a hangulatod. Most milyen?
2: Én nekem akkor is jó a hangulatom, ha leírom ezeket, csak én felismertem azt, hogy egy ismertebb ember, akinek van hírneve, akit sokan figyelnek, sokan követnek, arra sokkal jobban az sokkal több mindent el tud érni, akár globális szinten is, hogyha megszólal valamilyen ügyben. És én akkor is nagyon nyugodtan írok, tehát azért van egy kicsit ilyen, tényleg érezni talán a soraimban, hogy nyugodtak, mert én csak egy jelentet, hogy akár egy problémát, akár egy jelenséget, egy társadalmi problémát, vagy egy bármilyen olyan érzelmi, morális problémát szoktam, most azért kettő ilyen volt az elmúlt időszakban, szoktam akár véleményt alkotni, vagy egy ilyen, hogy mondjam, tehát megosztom, és akkor hát, ha valaki hozzászól valami okosat, amitől én is okosabb leszek, vagy akár, mit tudom én, kormány szinten észreveszik, hogy igen, itt azért tenni kéne valamit, akár a vendéglátói szférába, vagy a vállalkozói szférába, de én ezeket mind nyugodtan teszem, úgyhogy egyébként közben én jól vagyok, tehát, hogy csak felszólalok, mert tudom, hogy sokan figyelnek rám, és sokak hangját hallatom. Tehát, hogy nagyon rengeteg ember, például a vendéglátós posztom után rengeteg ember feljött, hogy vendéglátós nem meghatározó arcok egyébként, hogy figyelj, nem tudtuk eddig megfogalmazni, de te megfogalmaztad helyettünk. Tehát, hogy ez egy tök jó leső érzés, hogy valahol az ember mond valami olyat, amiben nagyon sokan tudnak azonosulni. Ez egyfelől nagyon jó, egyfelől meg nem jó, mert egy problémával azonosulnak, ami hát az nem olyan jó, de nem baj, mert tudom, hogy erre lesz megoldás, meg találunk megoldást.
1: Amikor az NK a botrány kitört, akkor is megosztottad a véleményed, akkor is sokan reagáltak neked vissza a szakmából? Mert az egy fura helyzet, ott nagyon sokan benne vannak, nyakig a stamasztikában.
2: Hó, igen, én úgy mondjam, egyszerűen a bőrömön érzem ennek az egész témának a súlyát, tehát hogy most azokat, akiket meghúzolnak, van egy ilyen érdekes Stockholm-szindrómája az embernek, hogy valahol elkezd együtt érezni azokkal, akiket ugye meghúzolnak, de közben meg igazából az ember egy kicsit visszateszi magát a földre, és azt mondja, hogy figyú, nem szabadott volna ebbe senkinek belemenni, sem szabadott volna ebbe senkinek úgy érezni, hogy több a másiknál, vagy egy picit. Tehát én mindig ilyen csapatmunkában gondolkodom, mindig csoportos szellemben gondolkodom, tehát a zenei szakma így is tök széthúz, ez meg nem tesz jót neki. Tehát ha csak a morális részéről beszélgetünk, azt mondjuk, hogy a kultúrára fordított pénzek, meg az anyagi része, ez meg így megint egy másik kérdés. Ezért is vezettem le egyébként akkor, amikor ez erről szó volt, hogy mennyi tételesen egy koncertet megszervezni, úgyhogy az ember gazdasági alapon küzd, és volt már mostanában olyan, nem nevezem meg, nem feltétlenül zenei kollega, de vállalkozó kollega, akit hallottam sírni, hogy neki most meg kell élni a piacról, és hát majdnem elmorzoltam egy könycseppet a szemem sarkában érte, mondtam, hogy welcome, tehát mi ezt csináljuk már 20 éve, tehát valahol egyébként nem tudom, egyébként bizonyos emberek vagy bizonyos vállalkozók miért gondolják azt, hogy ezt a végletekig lehet csinálni, úgyhogy nem érje utol őket a sorsuk. Tehát, hogy ezt nem tudom.
1: Annyi ideig tartott ez így, hogy valószínűleg elhitték, hogy ez így lesz mindig is már.
2: Igen, a hatalom és a pénz az egy, hogy mondjam, tehát hogyha csak abból a szemszögből, vagy abból a, tehát hogyha a pénz beszél, meg a hatalom beszél, akkor sajnos ez tudja torzítani a valóságot. És én ezért örülök annak, hogy én például, én azt mondom, hogy tehát eleve az csinál ilyet, aki szerintem nem hisz önmagában első körben, hogy a saját tehetségében, hogy mindig úgy érzi, hogy kell a külső megerősítés, tehát akár anyagilag egy állami támogatás, nem tudom, ahhoz, hogy az ő projektje működjön. Ez az egyik dolog. Szerintem ez az egyik fontos része, hogy ez ilyen önismereti dolog. Itt valahol a lelki oldalánál kell, vagy a mentális oldalánál elkezdeni ezt a kérdést feszegetni, mert minden indul. Neveltetés, a többi, anyagi helyzet, hogyan nőttem fel, mitől. Tehát, hogy minél rosszabbul bánunk a pénz, és nem találjuk, vagy nem tanítja meg az anyánk és az apánk, hogyan kell ez, vagy nem próbálunk legalábbis törekedni arra, hogy valahogy jól kezeljük a pénzt az életünkben, ha már anyánk meg apánk nem kezelte jól, mondjuk, akkor egyre tehát szerintem az, aki ezt nem tanulja meg, az rosszul fogja ezeket a helyzeteket kezelni. Tehát, ha ekkora pénzhez jut, akkor nem biztos, hogy olyan jól fog vele bánni, és egy idő után nem is néz körül.
1: Hát ugye, hogy torzították ezek a pénzek a piacot, azt igazából ti tudjátok, akik a szakmában benne vagytok, de hát az tényszerű, hogy egy nagyobb koncert 10-20 millió, egy nagy aréna koncert, az akár 100 millió forintos költség is lehet.
2: Igen.
1: Attól függően, hogy Igen. mit tesznek bele. Na de annak a reményében születnek meg ezek a koncertek, hogy ennek az ára Igen. valahogy bejön. Ez csak támogatással Igen. tud bejönni? A piacról nem?
2: Az ember ügyesen gazdálkodik, meg, meg azért az ember meg kell tanulni a gazdálkodni az életében, akkor be tud belőle jönni, tehát nem panaszkodhatok, de ha itt az adózás és az egyéb témákat végignézem, akkor lehet, hogy nullára jövök ki, de az már egy jó dolog, mert ezek a nagy koncertek, egyébként ez is az a baj, hogy már ezen szocializálódtunk, hogy a nagy koncert ez mindig egy befektetés, tehát hogy ha nem keresel belőle, akkor az nem baj, mert hogy valahol majd szülni fog ilyen-olyan nagy koncerteket még pluszban az életedben, vagy jön egy szponzor, és akkor hú, ez nekem bejön. Hát egyre kevesebb ember tesz bele pénzt a kultúrába, tehát ez nem jön vissza, tehát az nem úgy van, mint a 90-es években, hogy a bocsánat, a Zámbó Jimmy kiadott egy lemezt, és akkor abból mi csilliárdok születtek, és akkor ahhoz a mögé beállt ez meg az meg amaz. Ma már ez inkább ilyen sik lett, hogy egy zenész mögé beállunk, és akkor mondjuk, hogyha az egy ma jól futó fesztivál sztár, vagy mit tudom én, 10 000 embert mozgató sztár, akkor a mögé beáll egy szponzor, de hát ez üzlet, ez soha senki lelki okon nem csinálta. A másik meg mondjuk, ha van egy, egyébként de, mert hogyha meg mondjuk van egy nagy vállalkozó, aki meg mondjuk nem egy multi cége van, de van egy nagy cége, és azt mondja, én szeretem a, mit tudom én, a Kökény Attilát, neki adok 2 millió forintot a koncertjére, azt valószínűleg szerelemből fogja adni, meg azért a jó helyért, amit megkap a koncerten. Tehát, hogy ezek ilyen szubjektív dolgok, de azt látom, hogy a nagy vállalatok jelen pillanatban nagyon kevés pénzt fektetnek bele a kultúrába, tehát a zenébe, a festészetbe, a mindenbe. Én ismertem olyat, aki ismerek olyat, aki kint volt a Biennálén a világ egyik legnemesebb, vagy legrangosabb képzőművészeti kiállítása. Arra is Magyarországon alig lehetett találni szponzort, pedig aztán ez magyarként kijutni oda, az egy nagy dolog, nekem egy barátom kint volt, és tudom, hogy ezek baromi nehéz dolgok. Én nem is támaszkodom erre a fajta, tehát ezekre a támogatásokra, és bevallom őszintén, sosem mertem kérni állami szinten támogatást. Tehát, hogy én ettől mindig féltem, mert az embernek a politikával kezdik el a nevét keverni, és onnantól kezdve meg, ha tényleg minden úgy ment, ahogyan a könyvben meg van írva, és le van számlázva, és nem tudom, és semmi bingy nincs, még akkor is meggyanúsítják az embert, hogy te oda tartozol, vagy nem tudom.
1: Szóval nem véletlenül kaptad meg azt a támogatást. Ugye? Ennyi. Hát ez ennyi. Tehát mindegy, hogy rendben igen. Van, nincs rendben művészi teljesítmény vagy sem, mögé képzelik az emberek azt, hogy vajon hogy érhetted azt el?
2: Igen, és végtelen frusztráltatom.
1: De ez mekkora baj? De Vera, gondolj bele, ez mekkora gáz, hogy eleve abból indulunk ki, hogy valami mutyi van.
2: Igen, mert sajnos volt egy kompánia, ami ezt úgymond legalizálta, tehát a szemünk előtt zajlott ez, és a nép döntött április 12-én, hogy ez neki nem kell, és tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy a közönséget soha nem szabad hülyének nézni, és itt évek óta szerintem ez ment, és hát láthatjuk a sok ember dühét, a morális, azt a mélységet, amit megélünk most pszichológiai szinten, vagy lelki szinten, az a kollektív lelki állapot, ami van az országban, az mind-mind annak köszönhető, hogy szépen lassan lecsofasztották az emberek számláját, a gazdaságot tönkretették, az elitnek volt jó, ami volt, ezért elit gyűlölet van, és az, aki az elitbe tartozik, és mondjuk nem abból nyerte a pénzét, még azt is gyűlölik. Tehát ugye rengeteg arisztokrata barátom van, akinek a családi szinten van generációs vagyona, nem tudom, és egyszerűen olyan szint, tehát hogy azokat az embereket, akik egyébként tisztességesen szerezték a vagyonukat, még azt is gyűlölik. Eleve azt gyűlölök, akinek egyáltalán van még egy kocsira pénze. Tehát, hogy olyan szinten sok-sok olyan szintű úgy gyűlölet van az emberekben és frusztráció, és egyébként a vendéglátós posztom előtt vagy után írtam egy másikat, ami a tényleg előbb morális lelki szintről szól, és az, hogy az embernek a méltóságát mennyire veszik el, akár ugye húgomnál meddig lehet elmenni gyűlölködésbe, stb. Erről szólt, és én
1: mennyi gyűlölködést kaptál rá?
2: Én nem engedtem gyűlölni, én lekapcsoltam a hozzászólást.
1: Hát úgy könnyű, igen, igen.
2: Igen, mert én nem akartam moderálni az oldalamról az embereket, mert nagyon sok helyen egyébként továbbosztották, és ott ilyen nem tetszésüket nyilvánították ki, és én azt gondolom, hogy ha tovább visszük ezt a lelkiséget, vagy ezt a lelkületet, ezt a gyűlölködést úgymond, akkor abból sajnos nem fogunk épülni. Nekem ez erről szólt. És ezt kell valahol elkezdeni gyógyulni az embereknek, hogy igenis lehet jobb, és nekem is lehet jobb. És
1: nem is tudtam, hogy egy társadalom pszichológussal fogok a végén beszélgetni.
2: Nem.
1: Figyelj, az érdekes ebben, hogy te a színpadról látod a közönség arcát. Látod, hogy milyen állapotban igen. ülnek be, és látod, hogy igen. hogy mennek el, és az a te kezedben van az a lehetőség, hogy egy borús igen. arcú ember a végére másfél-két órával később mosolyogva menjen ki. Ez az igazi művészet tulajdonképpen.
2: Igazából ezért, én azt gondolom, hogy ezért jövünk mi a világra, azért leszünk művészek. Ez az egyik legfontosabb része. Én látom az embereknek, mekkora szüksége van ezekre a koncertekre, de a koncerteket sajnos nagyon drágán lehet most beülni egy koncertre, és ennek ellenére mégiscsak hatalmas szüksége lenne mindenkinek egyébként arra, hogy beülhessen egy koncertre. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy most nem mindenki teheti ezt.
1: Na most megnézem, várj, csak azt igen. mondja, hogy művészetek. Nem, zeneháza, nem azt kell keresni. Zeneháza, így is van. Így is van. Péntek, október 2-a, 19.30, 11.000. Ez soknak számít?
2: Igen, szerintem igen. Hogyha egy 4-tagú család, vagy mit tudom én, már ketten el akarnak jönni, az 22.000 forint egy koncertre. Szerintem sok.
1: Na de közben meg de vegyük azt, hogy ez a zeneháza, te meg a Tóth Vera vagy.
2: Így van. Így van, egyébként így van. Csak egy kicsit már egy ilyen lélektani határ fölött érzem a jegyárakat ilyenkor. Tehát, hogy mit tudom én, itt aztán lehetne mindent elővenni, hogy mikor van fizetése az embereknek, stb. Tehát az emberek nagyon, tehát ugye kevesen maradtak azok, akik az igény, tehát úgymond az ilyen magas minőségű zene után mennek, akár egy jazz koncertre, egy jazz klubokba járnak, nem tudom. Na most nekünk meg kell az ő kegyeikért harcolni, és iszonyú telített a piac, úgyhogy nagyon nehéz ma egyébként teltházakat csinálni úgy, hogy közben nincsen olyan fajta hátszeled, amiről ugye az elmúlt percekben beszélgettünk.
1: Na én neked viszont erre a koncertre teltházat kívánok, a közönségnek pedig jó szórakozást, hogy bármilyen a kedvük, a végén mosolyogva menjenek ki.
2: Úgy lesz.
1: Úgy legyen. Lesz. Október 2-a, és akkor megbeszéltük, zeneháza, 19.30 a Tóth Vera Band koncertje várja önöket.
2: Így van.
1: Vera, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Szép ja. napot kívánok önöknek is, mint ahogy Verának is, és azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, és hasznosan legyenek kulturális élményeik, minél több, annál jobb. Jövő héten újra jövünk a kultúrába. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai Trónai Egon vagyok. Viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Ott, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től

0: 4 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven található, de TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanez a néven található. A mai adásban pedig NFL lesz a témánk, ugyanis éjszaka kezdődik végre a szezon, ebben pedig két állandó vendégem, Pácsonyi Patrik, Kovács Bálint lesz a segítségemre. Sziasztok, srácok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásomat.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást, öröm itt lenni mindig.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és jó újra itt lenni.
1: És nem tudom, mennyire emlékeztek így a tavalyi adásra, de ugye ugyanaz lesz a tematika és a felállás, mint tavaly volt. Patrik fogja hozni a divíziókból, hogy Vegas hol az, amiről szerinte nagyon eltévedett, és nagyon egyértelmű az over-under, Bálint pedig hozni fog egy-egy csoportot, akit valami miatt jó lesz majd nézni, viszont még nagyon belemennénk, csak egy-két mondatban, mert szerintem minden divízióról rohadt sokat fogunk beszélni, mint tavaly. Egyrészt ugye lesz egy szezonnyitónk, amire ez az adás kiderül, ugye akkor már túl leszünk rajta, tehát csak így kettő mondatban mit várunk ettől a szezonnyitótól, csak hogy a komment szekcióban lehessen okoskodni, hogy ezek segítenek hozzá.
2: Természetesen biztos, hogy félre mennek, amiket most mondunk. Én egyébként hasonló meccset várok, mint a Super Bowl-on, nem teljesen ugyanaz. Én azt gondolom, hogy mind a kettő támadósornak nagyon nehéz dolga lesz. Egyrészt, mert szezon eleje, ilyenkor azért még nem biztos, hogy mindenki összecsiszolt. Másrészt azt gondolom, hogy a Seahawksnál megérződik a támadó koordinátorváltás, illetve a futók hiánya. A Patriots meg egyszerűen egy brutál defense-zel fog találkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy kevés pontra tippelek, az eredmény az, mint tavaly, csak szorosabb.
3: Én is azt gondolom, hogy a végkimenetel az valószínűleg hasonló lesz, tehát a Seahawks hazai pályán meg tudja őrizni a győzelmet. Egyébként fura arra gondolni, vagy én mindig ezen gondolkodom, hogy lehet-e kijelenteni azt, hogy a Super Bowl visszavágója, mert valójában szerintem nem a visszavágója, mert ez akkor lenne visszavágó, hogyha az év végén találkoznának ugyanezen a porondon. Úgyhogy egyetértek Patrikkal, hogy szerintem egy kicsit szűkülni fog, vagy záródik az olló a két csapat között, azért mert talán a támadó sora jobban fog működni a Patriotsnak, mint ahogy működött a Super Bowl-ban, bár ott nem rakták túl magasra a mércét, és hát ugye vannak sérülések a Seahawks védelmében, úgyhogy ha valaki szorosabb meccsre számít, mint a Super Bowl, akkor szerintem jó úton jár, de még mindig dominánsabbnak, sokkal dominánsabbnak érzem a Seahawks-t.
1: Nagyon szakmai kérdés, Price ott van a fantasy csapatomban, kivegyebb, vagy azért jó lehet így elsőre?
2: Más opcióktól is függ.
1: Kroszki merít a csere.
2: Akkor én behagynám.
3: Hagyjuk.
2: Én behagynám.
3: Bár azért szerintem Billnek is jó szezonja lehet. Most az első hét az mindig trükkös, hogy akkor...
1: Főleg az Eagles ellen.
2: Az vagy az Eagles defense.
3: Szerintem jobbak lesznek, mint tavaly voltak futás ellen, de azért a Washingtonnal várnék.
1: Na de, megyünk tovább. Kicsit még szélesítjük a perspektívánkat. Még egy gyors kérdés, mielőtt belemegyünk a divíziókba. Ha most így mondani kellene egy darab számot, hány csapat van most a fejetekben, ahol nincsen csillag, hanem teljesen egyértelműek a szezon esélyesei Super Bowl kontenderek?
2: Hú, aki tisztán a Super Bowl.
1: Igen, ahol nem tesszük azt, hogy mit tudjam én, a Bengals védelemnek össze kell látni, a Cowboys védelemnek, hanem ahol fixen tudjuk, ott a felkeltő, a nő kontenderek. Hány ilyen csapat van idén szerintetek?
2: Hát most megnevezés nélkül azért végig kell gondolom, lehet, hogy nem tudok mondani 3-nál többet. Uh-huh. Most ez lehet, hogy erősen hangzik, de...
1: A Rams meg a Seahawkson kívül ki?
2: Bills.
3: Szerintem egyet tudsz magabiztosan, nyilván ez adja is magát, hogy a Rams, de hogy utána, ha tényleg nem szeretnénk több kérdést feltenni, már pedig szerintem a Seahawksnál és a Billsnél is fel lehet tenni kérdéseket, de adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ne kelljen ezeket olyan komoly kérdésként kezelni, szerintem 4-ben meghúzhatjuk.
2: Maximum.
1: És akkor tegyük is fel a kérdéseket a Bills-nél, mert az AFC East az első divízió, amiről beszélni fogunk, de

0: Először is, Patrik, ki az, akinek itt az Overrendőrjét kinézted?
1: Ebben a csoportban? Abilszét. Én azt gondolom, hogy ők visszaülnek a csoport trónjára, amíg egy Josh Allen ott van, aki kvázi ma lehet vitatkozni, hogy most a liga legjobb irányítója vagy nem, de hogy top 2 az szinte biztos. Én azt gondolom, hogy amíg ott van, és láttuk az elmúlt években, hogy ez az offense, ez mindig a legjobb 3/5-ben ott volt minden fontos statisztikai mutatóban, nem fognak visszaesni. Egyszerűen miért esnének vissza, nagyon pici dolgokba belemehetnénk, de szerintem nem látok ilyeneket. A védelemtől meg inkább mindenki előrelépést vár, ugye fogjuk majd érinteni Jim Leonardot, de ez az egy kérdés van ennél a csapatnál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a Billsnek nyerni kell a csoportot. Nyilván azért Vegas mindig jól lövi be, de ez nem egy olyan nagyon magas határ, én azért azt várom, hogy 11-2 győzelmet meg kell, hogy nyerjenek.
2: Érdekes, szerintem is egyébként, hogy ha már itt kiemelted az új védőkoordinátort, hogy egy modernebb védelmet láthatunk, mint amilyet láthattunk a korábbi években, és lehet, hogy ez jobban fog feküdni nem feltétlenül a nagysztároknak, hanem azoknak, akiknek a szerepe azért lesz fontos, mert egy jobb szisztémába kerülnek. Itt mondjuk a 6.-7. legjobb játékosokra lehet gondolni, linebackerekre, védőfal szélére, belsejére, cserejátékosokra. Úgyhogy amúgy én ezzel tudok menni, mert ugye 10.5-be húzta meg Vegas, hát szerintem ez a csapat, jó, nyilván nem egyszerű, de nem az első helyzet csapatokkal kell játszaniuk, úgyhogy szerintem akár a plafon lehet, hogy 14 is, de hogy...
1: Az erős lenne, de az tényleg, a plafon. Igen, az a padló az minimum 11 győző.
0: Igen. És akkor tegyük fel a kérdéseket is, mert említette te is, Bálint, hogy azért lehetnek itt kérdések a Billsnél elsősorban, itt azért célpontokra kell mindenféleképpen nézni, bár azért Joe Brady ezt egész jól megoldotta, mint támadó koordinátor, nem tudom, hogy edzőként, vagy vezetőedzőként hogy fogjuk őt látni, de DJ Moore már azért nem tudom, az-e, akit egy-két éve láttunk benne, Kincaid azért blokkolásban elég erős kérdőjel, tehát milyen vonalon kell itt menni, ha kérdőjeleket húzunk meg?
2: Szerintem az eleje, amit kiemeltél, hogy Joe Brady tudja kezében tartani azt a sok szállat, amit egyszerre kell mozgatni egy ilyen mérkőzésen, akkor, amikor te vagy a vezetőedző, és egyben a játékhívó támadó oldali koordinátor is, ha fogalmazhatunk így, mert az egyiket azt bemutatta, hogy jól tudja. Most az nagy kérdés, hogy egyébként fiatalon, talán egy kicsit megosztó karakter is egyébként, hogyha még így visszaolvasgatunk az ő karrierjében, hogy azért ő neki van egy bizonyos stílusa, bizonyos hozzáállása, akár emberekhez, akár témákhoz, hogy ezt mennyire tudja majd egy egész szezonon keresztül jól átvinni a csapaton, úgyhogy ebben nem nagyon volt tapasztalata sem egyetemi, sem profi szinten, de nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan játékos a kezei alatt, aki, hogyha minden rossz, akkor is jó dolgok történnek legtöbb esetben, és ez a nagy kérdőjel, a kisebbik szerintem a védelem. Ott azért muszáj abból fakadóan, hogy Jim Leonard milyen védelmi rendszerből érkezik, és ott milyen felfogásokat alkalmaztak, vagy milyen koncepciókat alkalmaztak, az a Broncos védelem, az egy sokkal modernebb védelem volt, mint amit McDermott vagy Babich alkalmazott még ugye az előző években Buffalo-ban. Úgyhogy hát vannak kérdőjelek, de azért nem biztos, hogy elbizonytalanodunk akkor, amikor egy komoly Super Bowl esélyesről kell beszélgetni a Billsnél.
0: Az felkelt olyan, hogy ennek a defense-nek jobbnak kell lenni idén, mint tavaly volt?
1: Az alapszakaszban nem, de a rájátszásban mindenképpen. Én szerintem az egész csapatnak az identitása, vagy az egész csapatnak a hangsúlya a rájátszáson lesz egyébként. DJ Moore-ostól, Ellenestől, Joe Brady-stől. Bradynek is szerintem majd ott kell föllépni a fontos szituációkban. Moore-nak is majd ott kell egy-két labdát elkapni. Az alapszakaszban ez a csapat, amit eddig években tudott, az bőven elég lesz idén is.
0: Folytatódik az a hagyomány szerintetek, hogy évközben jönni fog egy veterán elkapó, vagy mennyire kell mozgolódni ezen a téren?
2: Nem látom. Szerintem a támadó fal talán az egyetlen olyan dolog, ami kérdéses lehet. Nem gondolom, hogy célponthoz kellene nyúlniuk, akár veterán, akár fiatalabb, akár valaki, aki úgy lett elérhető, nem tudom, mint Kishan Booty lett ugye New Englandben. Szerintem nem lesz ilyen, meg fogják oldani. Eddig is megoldották, és szerintem DJ Moore ahhoz képest, hogy mi volt korábban, most Khalil Shakirt vegyük le, mert ő nagyon hatékony volt, de mégse az a sztár kaliber, most már nyilván DJ Moore se, nem tudom én, 22 éves, meg 24 éves, de megoldja, azért ő még mindig megoldja, szerintem egy kicsit lesajnáltan érkezett Buffalo-ba.
0: És akkor maradjon a szónárad, Bálint, ki az, akit ebből a divízióból muszáj lesz nézni?
2: Hát ugye beszéltünk a Billsről, úgyhogy nem érdemes szerintem tovább szaporítani a szót velük kapcsolatban. Ugye ott vagyunk, hogy ott van a Super Bowl résztvevője, vagy Super Bowl résztvevője, szerintem talán kicsit tiszteletlenség lenne őket teljesen megkerülni, de azért van két olyan csapat, akik az újjáépülésnek a... Hát az egyik őjük még nem biztos, hogy elért az újjáépülés kapujába, a Miami Dolphins, nekik sok munkájuk lesz a következő években. A Jetsnél pedig az az izgalmas szerintem nagyon, hogy a fiatalok, akiket az elmúlt drafton, vagy draftokban megpróbáltak beépíteni, vagy megpróbálnak majd beépíteni, ők hogy fognak elsülni, de akkor kanyarodjunk vissza a Patriotshoz, akikről érintőlegesen beszéltünk itt a tipp kapcsán. Szerintem nagyon érdekes lesz megnézni, hogy mi van ebben a támadósorban, úgyhogy van egy igazi, olyan igazi első számú elkapó, aki mondjuk nem az a Stephon Diggs, aki már tényleg túl van a zenitjén, hanem még akár lehet benne egy All-Pro season, egy All-Pro választás, és ugye azért van egy természetes fejlődési íve a támadó falnak is, mint egység, meg mint egyéni szinten is, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog lesz, látván azt, hogy mit kaptunk tőlük, főleg Will Campbelltől a rájátszásban, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz, hogy ők, mint egy olyan csapat, akik ugye megnyerték a divíziójukat, és ennek ebből fakadóan egy nehéz sorsolással kell, vagy egy viszonylag nehéz sorsolással kell majd felvenniük a versenyt, vagy egy menetrenddel, ők hogy fognak majd teljesíteni, és nem utolsó sorban jönnek Európába, úgyhogy aki New England szurkoló, az váltsa meg a jegyét Münchenbe, illetve a vonatjegyét, vagy az autóutat, mert láthatja a kedvenceit.
0: AJ Brownról pedig mint egy picit elfelejthetünk volna klasszisként beszélni, mert én azért még mindig arra a polcra tenném őt, de itt a Jalen Hurts-el való közös utóbbi évek, mint a picit lejjebb tették volna őt a közhangulatban.
1: Az egész tavalyi Eagles offense nem volt annyira jó nézni, és ugye ennek nyilván Brown is a kárvallottja volt, de ettől függetlenül, hogyha valaki megnézi a statisztikákat, nem voltak olyan borzasztóak, csak talán volumenben elmaradtak, meg egy nagyon-nagyon picit hátrébb lépett az extra elite klasszis szintről, de most a tavalyi MVP runner-up mellett fog játszani, azt tegyük hozzá, sokkal ilyen szempontból könnyebb dolga lesz, és egyébként nagyon sok első számú elkapóra igaz az, hogyha van kedve játszani, csillog az offense körülötte, akkor vagy extra jobban néz ki ő is, és szerintem ez várható Browntól is.
2: És azért ott van mellette még két nagyon hasznos elkapó, ugye egyik Romeo Dobbs, másik DeMario Douglas, és akkor futójátékot még nem boncolgattuk, hogy mit segíthet akár azon, hogy mondjuk mindig folyamatosan egy az egyeket kapjon, bár azért...
1: Vagy a Titan játékot például. Játék.
0: És akkor menjünk tovább a következő csoportunkra, az AFC North lesz, ugye. Patrik, itt hoztál ide, akivel Vegas ellen szeretnél menni?
1: Itt a másik oldalt fogom meg, egy Agyandort fogok ajánlani, és egy olyan csapatot, aki hát talán a szurkók szimpátiát se fogja meg. A Browns szerintem nagyon túl van lőve ezzel 6,5-lel, szerintem ők...
2: 4.
1: Igen?
2: Hát, gyernek 5 meccset?
1: Hát... Ja, igen, azt is nehéz látni. Tehát, hogy az a káosz, az az irányító káosz, ami évek óta van, az nem oldódott meg. Deshaun Watson, na, lehet, hogy még csak bonyolódott is. Ez a csapat, és nem is biztos, hogy nyerni kell ennek a Brownsnak. Tehát, hogy ők sehol nem tartanak jelenleg, valamit mutatni kéne nyilván azért az új földzőnek, Todd Mankennek, de nem lesz egyszerű, ugye. Gerettet is eladták, nem tudok mibe kapaszkodni konkrétan ennél a csapatnál. Felfordult a támadófal, úgyhogy én ezzel látom, hogy 4-5 meccsnél többet nyerjenek.
0: Bárint valami pozitívot hozzátenni a Brownshoz?
2: Én az Atleti kihozott egy ilyen reménységi indexet így csapatokkal kapcsolatban, hogy kinek hol van, és egyébként a Browns ott van az alján, de szerintem lehet védőbeszédet mondani a fiatalok mellett. Itt is szerintem abba lehet egyedül kapaszkodni, és nem feltétlenül irányító pozícióban, hanem mondjuk Schlesinger akár lehet a liga egyik legjobb linebackere, akár a célpontok között találhatnak az idei drafton olyat, aki ugye többen is érkeztek, aki meghatározó lesz a követ, vagy többen is meghatározók lesznek.
1: Csak irányító nélkül nehéz lesz
2: nehéz,
1: nekik
2: nehéz,
1: is.
2: De ugye van egy jó futójuk is, szintén fiatal, úgyhogy ha valamiben kell bízni, akkor az az, hogy a fiatalok majd fel fognak tudni lépni. Egyébként van egy érdekes párhuzamom azzal kapcsolatban, hogy ők idén mely csapat. Ugye tavaly gondolkodhattunk ugye a New Orleans Saints-ről, hogy valószínűleg az új edzői stáb egy ilyen hát bukni érkezett, mondjuk így. Aztán Kellen Moore-ik megmentették szerintem a szezonjukat, és illetve az állásukat is azáltal, hogy tudtak dolgozni a szezon második felében, vagy utolsó harmadában, és szerintem Monkennek, illetve az ő stábjának körülbelül hasonló a helyzete, hogy ha minden rosszul sül el, akkor lehet, hogy egy év után repül az egész stáb, viszont ha hoznak biztató jeleket, és a fiatalokból ki tudják hozni a jó dolgokat, akkor lehet, hogy megőrzik az állásukat, de lehet, hogy most arra kellene fogadni inkább, hogy ők jövőre már más, külön az egész stáb és más csapatoknál találja meg a boldogulását, illetve a kenyerét.
0: De talán kicsit túl is beszéltük a Browns, és ki az Bálint, akit muszáj lesz nézni ebben a csoportban.
2: Ugye érdekes, mert szerintem a hallgatók, nézők mindig a sztárokat próbálják meg előnyben részesíteni. Rólunk szeretünk sokat beszélni azokról a csapatokról, akik esélyesek, akik odaérhetnek a legvégén, és ugye ebben a csoportban szerintem egy jó nagy adó kapok lesz a tetején. de ne feltétlenül róluk beszéljünk, hanem egy olyan csapatról, akiknek a magyar szurkoló bázisa az viszonylag nagy, és egyébként eléggé tud kapni, vagy túl tud kapni dolgokat, vagy tud harapni olyan dolgokért, amik akár igazak, csak nekik nem tetszenek, én a Pittsburgh Steelersre gondolok, és én nem kedvelem Rodgerst, nem is feltétlenül gondolom, hogy McCarthy olyan nagy padlót adna ennek a csapatnak, mint amennyit sokan vélnek, hogy a Mike Tomlini stabilitás megmarad, de csak is az utolsó táncát láthatjuk Rodgersnek, és nézzük meg, hogy ez hogy fog alakulni, adjuk meg nekik ezt a pici Rivalda fényt, mert nem biztos, hogy sokat fognak kapni egyébként a szezonban, de ott is azért egy elég tehetséges, főleg a támadó falat tekintve elég tehetséges fiatal mag épül, és egy brutálisan drága védelem, amiből kérdés, hogy mit fog tudni kihozni Patrick Graham.
1: Azt szerintem azzal a kapcsolatban abszolút bizakodni, mert azért ez egy masszív védelem, amiben többet láttunk az eddig években, és azért Graham, ha már beszélünk itt modern felfogású edzőkről, ő is egy modern nap felfogású edző, mint ami a Steelersnél volt az elmúlt, hát nem tudom, x évben, és szerintem lehet ez egy veszélyes defense. Tehát ennek az idei Pittsburghnek szerintem a védelem adhat egy jó padlót, aztán utána a Rodgers széken múlik, hogy meddig jutnak, nem vagyok annyira pozitív én sem, de azért kizárni sem zárom ki, hogy odaérhetnek esetleg egy playoff helyre.
0: Hát picit talán egy régi idő foci, hogy egy jó masszív védelem, meg szerintem ez a Dowdell Warren 2 sem fog futójátékban rosszul kinézni. Kérdés, hogy ez mire Sidin elég. A keret egyébként szerintem nem rossz, tehát nekem összességében nem rossz ez a Steelers keret. Egy top mennyi irányító kellene, most vagyok Rodgers top, mennyi irányító kellene, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy ez egy hármas versenyfutás legyen a divízióban.
1: Nagyon jó kérdés. Ez jó. Top 10-essel biztos? Most azon gondolom, hogy tudjuk följebb tolni, tehát mondjuk egy fix top 15-ös irányítóval.
2: Így. Szerintem a 13-15.
1: Tehát mondjuk egy Jared Goffal, ez a
2: Jared
1: keret.
2: Goffal meg kell nyerni a csoportot.
1: Hát vagy harcolhatnak érte. Igen, egy top 15 irányító elég lenne, igen, szerintem is. Már amúgy nem rossz a keret.
0: És akkor beszéltünk szerintem pont arról a kettő csapatot osztáltuk, akiről a legkevesebbet szoktak beszélni ebbe a divízióba. Hát nem is tudom, milyen sorrendben menjünk talán akkor a Ravenshez, ha már úgyis itt edző cserékről beszéltünk. Mennyire lepett meg, amikor Harbaughval ezt megtették? Én őszinte leszek, kicsit úgy érzem, hogy ez a csapat, ez Harbaugh ellenére volt ennyire jó az utóbbi években, és nem Harbaugh miatt. Én picit ellene vagyok, hogy őszinte legyek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, és mennyire ismeritek el, de én picit félek, hogy ez az idei Giants-es szezon, ezt még inkább alá fogja ezt támasztani, hogy az idei Ravens-es szezon, és tehát mind a két irányba látni fogjuk, hogy Harbaugh szerintem nem rossz edző, de nem az a top kategória, ahol sokan beteszik őt.
2: De nagyon érdekes, hogy mennyi fiatal koordinátor lett vezetőedző, hogy mennyi olyan játékhívó van az NFL-ben, vagy hányan vannak azok, akik nagyon-nagyon fiatalok, 40-en belül, vagy a 40 körül mozognak, mármint a korukat tekintve. Érdekes, amit mondtál, ez most egy kicsit elgondolkodtatott, hogy itt láttunk egy ilyen hírnév rombolást majd, amit ugye lát, vagy vélünk, vagy vélsz a Giants-nél. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a támadó oldalra, mert azért fiatal és rutintalan kezekben van ez a csapat, ami nem azt jelenti, hogy rossz dolgok fognak következni, de azért nem szerettem volna őket hozni, mert lehet hozni a párhuzamot, hogy akkor Jesse Minter és Joe Brady mind a ketten újonc vezetőedzők, és én ezért nem szerettem volna velük menni, mert itt is akkor ezeket a kérdéseket kell boncolni, hogy vajon az ő kezükben milyen lesz a csapat, vagy Jesse Minter kezében milyen lesz a csapat. Úgyhogy itt azért mind a két oldalon nagyon-nagyon nagy izgalmak lesznek a Ravensnél.
1: Támadó oldalon ugye az lesz érdekes, hogy Lamar Jackson azért tavaly sérült volt, most kap egy új koordinátort is, amikor új koordinátort kapott, akkor MVP lett. És nem csak ez a kérdésem vele kapcsolatban, hanem az is, hogy melyik Jackson-t látjuk. Tehát, hogy mennyire látjuk még az ő lábait használni, ugye ez fokozatosan csökkent az évek során, pedig az igazi vintage Lamar, azt szerintem még mindig mindenkinek az, hogy ő megiramodik, és akkor leutánozhatatlan, levédekezhetlen módon utat tör magának, de lehet, hogy nem ez az útja itt ennek a Ravensnek, hanem hogy egy jobban passzoló és jobban futó, de nem irányító futó csapat lesznek. Ugye Doyle, az új támadó koordinátor, ezt tudja hozni. Szerintem izgalmas lesz Ravens meccseket nézni, és hogyha nem sérül meg Lamar Jackson, akkor ez egy nagyon veszélyes csapat, akár a playoffban is.
2: Ez nagyon izgalmas, hogy felhoztad, hogy egy más stílusú vagy karakterű Lamar Jacksont kell látnunk, azért, mert már egyfelől korosodik, másfelől a mobilitását nem arra szeretnék utalni, hogy elveszítette, hanem a sérülésektől jobban meg kell óvni. Viszont akkor feltehetjük a kérdést, hogy azért célpontok tekintetében kevésbé van elresztve ez a csapat, mint mondjuk az előző, akiről beszéltünk, illetve a következő, akiről fogunk.
0: Igen, és talán még itt is lehet párhuzamot hozni, hogy én nem vagyok biztos, hogy Titan poszton is a jó döntés hozták meg, mert én nem vagyok benne biztos, hogy Mark Andrews-t betettem volna Isaiah Likely elé, de ha csak még az idei szezont nézem, lehet, hogy meg tudnak győzni, de hogy egy-két éves távolatban megyek, akkor nálam teljesen egyértelmű, hogy itt a rossz döntés született meg.
1: Azért nehéz kérdés, mert amúgy most mit akarunk Likely-ben is látni, meg milyen a tight end trendeket akarunk látni, azért azt se szabad elfelejteni, hogy azért blokkolnia is tudnia kell egy tight endnek, még hogyha az nem is annyira szexi a porondon, és igen, igaz, olyan szempontból igaz, hogy Mark Andrews-ban én sem látok már sokat, hogy itt most évek során vagy múlva is meghatározó lesz, de ugyanakkor az sem biztos, hogy Likely-ból pedig egy olyan all-around tight end lesz, akit meg amúgy megfizettem volna. Szóval nem volt szerintem hálás helyzetben a Ravens, és hát amit Pányt mondott, hogy célpontok hiány, én azt az utat látom, hogy itt futni kell bizony.
2: Csak akkor meg ugye kerülgetjük a forrókását a támadó fallal, és még nem érintettük, hogy... Ha már kérdőjelek, akkor azért itt szerintem itt is fel lehet tenni a komoly kérdéseket, hogy mennyire stabil az a blokkolás, amit majd kapunk tőlük.
0: Zay Flowers, top mennyi? Elkapó. Tehát vér egy-egyel talán benne van a top 32-ben, ha csak így nagyon szigorúan nézzük?
1: Abban szerintem bőven.
2: Biztos.
1: Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon lebecsült, hogy Flowers nem, mert egyrészt a testalkata sem olyan, tehát nem az a nagyon fancy játékos, aki fölugrik, és akkor hozza neked a kontesztet elkapásokat, de jól játsza magát üresre, azért nagyon sok statisztikában ott van a legjobbak között. Hát ha mindenképp be akarom szorítani, nyilván a 32 az abban simán benne van. Én azt gondolom, hogy a top 20 alá kell menni ahhoz, hogy mondjuk elkezdjünk vitázni, hogy ott oda annál lejjebb befér-e.
2: Nálam is a 20 volt egyébként így nagyjából a határvonal. Annyit szeretnék így talán a védelmébe felhozni, hogy ő nem néz ki úgy, mint egy első számú elkapó, nem úgy néz ki, mint egy T. Higgins vagy egy Jamar Chase, hanem őt az alkalmazását tekintve, tehát hogy használják őt a pályán kell úgy gondolkodni róla, mint egy olyan játékos, aki felemészt nem tudom én 160 célba vételt.
0: És kiegészítve ezt a VR Roomot Batemannel és Lane-nel, ezt a hármast, ezt viszont top hova tesszük a 32 csapat között?
2: Ez az alsó nyolcba szerintem.
1: Hát igen, sajnos, tehát a másik két játékos, akit felsoroltál, nyilván az egyikük egy újonc, tehát bármi lehet, de azért én nem szeretek olyan magasan beszélni az újoncokról. Hát igen, ha alig a hátsó harmada, az biztos.
0: És akkor menjünk tovább a kihívóra, aki a Bengals lehet. Itt tényleg annyi múlik a szezon, hogy egyrészt Joe Burrow nyilván legyen egészséges, ez a legnagyobb kérdés. A másik, ez a defense, ez mennyire tud idén előrelépni?
2: Hát nem rakták ők sem magasra sajnos a létszet a tavalyi szezonjukkal, és itt is talán kicsit elcsépelt, vagy lehet, hogy közhelyes, de ez a természetes fejlődés meg kell, hogy szülessen, vagy el kell, hogy jöjjön a fiatalok játékában, itt a két linebackerre érdemes gondolni, vagy akár a secondaryben vannak olyanok, akik lehetnek epizódszereplők, de fiatalok, és még fejlődniük kell, és akkor mindenki a megváltást várja Dexter Lawrence-től, ugye, aki az 1/10-es választási jogot.
1: Szerintem egyébként kell is, mert hogyha Dexter Lawrence nem jön a megváltás, akkor nem erősödött annyit ez a defense, hogy belépjenek a liga első felébe. Akkor nem lesznek a liga legrosszabbai, mint tavaly, de nem lesz olyan nagy előrelépés.
2: Azt gondolom is, hogy akkor a terv az meghiúsult. Akkor hiába rak föl 35-öt minden héten a támadósorod, imádkozni kell, hogy az ellenfél nem menjen 30 fölé.
0: Top, mennyibe kell lenni ennek a Bengals védelemnek, hogy azt mondjuk, hogy itt tényleg a Ravens-szel lesznek divízió kihívói?
1: A divízió kihívók lehetnek szerintem egy top 20-as védelemmel.
2: Szerintem egy gyengébbel is. Ne legyenek borzasztóak, szerintem az az elvárás.
1: Hát, szerintem kell mondjuk a top 20 ahhoz, hogy a Ravens kihívói legyenek, de hogyha még merészebb álmak, akkor még be kell jönni a liga első felében, mondjuk 15-16-ra is akár.
2: Pont idefele gondolkodtam azon, hogy milyen védőbeszédet kell mondani amellett, hogy valaki elhitesse akár velem, akár velünk, hogy a Bengals lehet első kiemelt ebben az AFC-ben.
1: Hát a sorsolás az egy jó védőbeszéd kezdés szerintem.
2: De nagyon sok mindennek össze kell jönnie.
0: De valamelyesben mégis látja az ember ezt a szenáriót, nem? Tehát, hogy
1: valami... Ez a bizakodó szenárió szerintem. Tehát, hogy abban azt tényleg azt látjuk, hogy az offense a liga legjobbja lesz. Nem mondom, lehet látni, de azért azt se kell készpénznek venni, hogy biztos, hogy ők lesznek a legjobbja, és a védelemnél meg hát egy elit Dexter Lawrence kell, és mellette azért a fiataloknak is kell egy pici fejlődés.
0: A nyári igazolások így Lawrence-t leszámítva mennyire tetszenek? Maffeyt azért van, aki támadja, de szerintem így Lawrence mellett szerintem tök jól nézhet ki, én Brian Cookot kimondottan kedveltem, ugye, szerintem ő is egy nagyon jó igazolás volt, linebacker sor, ami nekem borzasztóan nagy kérdőjel. Ezen fog múlni ez a védelem, vagy mi az, amit itt kimondottan ki kell emelni?
2: passz sietetés az mindenképpen, most leszámítjuk Lorenzt, aki ebben is jó, hogyha egészséges, de ugye Máférról beszéltek úgy az edzőtáborok során, hogy ő a legjobb az egész csapatban, és hogyha ez, ha ő tényleg ennyire jó, akkor annak lehet örülni, viszont hogyha csak a többiekhez mérten ennyire jó, akkor nem biztos, hogy annyira kell örülni. Ugyanakkor visszatkanyarodva egy kicsit a linebackerekhez, az is furcsa az egészben, hogy ugye Al Golden, aki védőkoordinátor, linebacker specialista, és ezzel együtt, vagy ennek ellenére, hát féltem őket.
1: Nekem a nyár egyik legnagyobb kérdés, hogy miért nem hoztak legalább egy közepes veteránt. Tehát két tavaly ugye újoncok voltak, most másodévesek lesznek, és ráadásul nem is magasan draftolt újoncokról beszélünk, vagy most már másodévesekről, hogy egyszerűen egy közepes veterán is, hogy legalább a jelenlét ott legyen nálam, ez a nyár legnagyobb kérdés, hogy miért nem? Tehát, hogy sokat fektettek a védelembe így is, de nem lett volna olyan borzasztó nagy dolog, most nyilván nem volt óriási a linebacker piac sem, de hogy azért lehetett volna tényleg bárkit, tessék-lássék benyomni oda egy kiegészítő embert, aki már látott NFL pályát, és nem tették meg, és én nem tudom, hogy mit akarnak csinálni, meglátjuk.
0: Folytassuk itt a kérdőjelekkel, mert nyilván most beszéltünk itt Burrowról, Chase-ről, meg Higgins-ről, de ez full egyértelmű, hogy ha ők egészségesek, akkor ez nagyon fog működni. Átmenve a támadó sorra, a támadófaltól mennyire félünk?
2: Kevésbé, mint ahogy tettük ezt korábban. Egyetlen nagyon nagy kérdőjel van, szerintem a baloldali tackle pozíció itt, de egyébként ez nem gond, pont egy előszezon meccsre készültem, és nem gondoltam volna, hogy ez létezik, de az első olyan év Joe Burrow karrierjében, amikor a tavalyi falat vissza tudták hozni egy az egyben, tehát az az ötös kezdi, amelyik befejezte egészségesen, és ez azért segíthet, és lendíthet nem csak Burrownak, segíthet, hanem sokkal inkább a futójátéknak, és az lesz szerintem a nagy kulcs, hogy a futójátékot hogy oldják meg, mind blokkolásban, mind pedig Chase Brown-nal. Úgyhogy én annyira talán nem féltem őket, mint korábban.
0: És akkor picit megint visszacsatoltunk a védelemhez is, hogy ha nem kell 40 pontokat feltenni, akkor inkább jöhet ki Chase Brown-nak az erőssége, hogy nem kell folyamatosan 35-40 passzokat megdobni a Burrownak.
1: És az Chase Brown már tavaly is jó volt. Tehát, hogy keveset beszélünk róla, mert nyilván ilyen sztárok mellett játszik, meg ilyen passzjáték mellett kell elkaristolni, de hogy egy teljesen korrekt futószezont hozott le, ez is erősíti tovább a Super Offense-t.
0: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Pácsonyi Patrikkal és Kovács Bálinttal.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Patrik és Bálint a vendégeim. És akkor folytassuk az AFC South-tól. Hát szerintem annyira sokat mondom, hogy nem beszélünk itt is, mert talán egy csapat van, főleg annak egy csapat része, ami tényleg itt az elit elitje. De Patrik, ki az, akit te ide hoztál, mint over-under?
2: A Houston Texans hoztam, akik szerintem egy bitang erős csapat lesznek, és mindenkinek nagyon kellemetlen ellenfél. Itt a védelem, ugye tudjuk, a liga egyik legjobb volt tavaly, sőt, talán a lehető legjobbja, ad egy olyan borzasztó nagy tartást és padlót ennek a csapatnak, hogy nem látom, hogy ne nyernének minimum 9 meccset. És 9 félnél van a határ, az offense egy nagyon-nagyon picit tud javulni. Tényleg egy nagyon picit, hogy ne legyen olyan katasztrófa, mint tavaly. Akkor ennek a csapatnak könnyedén kell 10-11 meccset nyerni, úgyhogy én őket hoztam, és sokat is várok a Texanstól.
3: Bálint. Rögtön megkapjuk az elején a nagy popcorn adagolást, mert ugye a Buffalo Bills-zel kezdenek, ami a liga egyik legjobb támadósora per irányítója.
2: Tavaly 8-szor szekkelték ellent, és teljesen megölték, úgyhogy ez, de én nagyon kíváncsi vagyok erre a meccsre.
3: Ugye most ugyanannál a csapatnál van a regnáló MVP és az év védőjátékosa. Lehet, hogy a következő MVP játszik az idei legjobb védője ellen.
2: Nagyobb fán lett volna, azt mondod, hogy az idei MVP az idei védőjátékosával.
3: Egy csapatban.
2: Nagy vállalás lett
3: hát
2: volna.
3: Hát akkor vagy Nico Collins csinálja 2300 yardot.
2: Hát most Stroudban nagyon bízom.
3: Vagy Stroudban nagyon bízom, de hogy csak úgy akartam átkötni, vagy úgy szerettem volna átkötni, hogy lehet, hogy a következő MVP játszik a következő év védője ellen, és Will Anderson Jr.-tól azért szerintem ilyen, ha nem is szek rekordot, de amúgy szerintem az se kizárható, de elképesztő számokat és elképesztő dominanciát lehet szerintem várni és remélni, és gyakorlatilag ebben a védelemben kivétel nélkül a 11 kezdő játékosnak mind van valami olyan hozzáállása, vagy olyan, tehát ők őrültek, ők szó szerint őrültek, ők nem viccelnek, és ezt nem tudom én, melyik csapattag, vagy melyik védő mondta Kamari Lassiterről, hogy ő nem normális, tehát hogy nem beszélünk róla sokat, mert ott van Stingley, aki hát tényleg ott van a krémjében a pozíciónak, de hogy Lassiter is egy mondjuk így állat. Tehát, hogy...
1: Kicsit ez a Texans, ez a épp a Bengalsnak az inverze, hogy itt meg a defense-ről nem érdemes beszélni, hogy ott Burrow-ékról nem, mert ezt mindenki evidensnek veszi, hogy ennek működnie kell idén. Úgyhogy menjünk át szerintem a labda másik oldalára, és egyszerűen nem lehet itt nem CJ Stroudról beszélni, főleg ahogy berobbant az NFL-be, és azután láttuk ezt a kontrasztot. Még ilyen szempontból is azért Danielssel lehet hozni egy párhuzamot ugye a Commandersnél. Mit várunk a Texansról, hogy a támadó koordinátor fronton is folyamatosan próbálnak változtatni, de egyszerűen nem akarják meghozni. Ha idén is rossz lesz CJ Stroud, akkor egyértelmű, hogy benne van a hiba, és muszáj valami újat keresni, mert azért a védelem se lesz 3-4-5 évvel, vagy nagyon sok időn át elit.
2: Szegény Stroud egyébként azért elég hálátlan dologban van, mert az egy olyan fal mögött játszott itt az elmúlt két évben, ami nem teremtett meg sokat, és nem csak a passzjátékhoz nem teremtett meg sokat, hanem nem volt futójáték. Neki kellett vinnie mindent, és ezt mérte föl szerintem rosszul tavaly a rájátszásban, hogy ő túlságosan úgy érez, hogy neki meg kell nyernie, meg kell mutatnia mindent. És erre meg azért nem volt képes. Ehhez azért még egy fiatal irányító, egy nem annyira erős offenszben, futójátéknak mindenképp jobbnak kell lennie. Most hozták Montgomeryt, akinek a stílusa is jobban illik talán a csapathoz, és mellette a falat is próbálták foltozni. Nem vagyok feltétlenül nagyon bizakodó, de a tavainál szerintem egy árnyalattal jobb lehet, és hogyha Stroudnak nem rombolódott le teljesen az önbizalma, akkor azért szerintem ő képes annyira irányítani egy csapatot, hogy ez mellett a defense mellett ők jók lehessenek.
3: Hogyha hozza a tavalyi Sam Darnold szintet, akkor valószínűleg Super Bowl-ba kell, hogy jussanak, vagy legalábbis arról kellene elmondniuk, hogy konferencia döntő, mert ugye elég magas a padlója a csapatnak annak tekintetében, hogy milyen a védelem. Ugye ezt most már szerintem ki lehet jelenteni 2026-ban is, hogy valószínűleg kell egy nagyon-nagyon jó védelmed legyen, hogy a top 5 csapatban benne legyél. Kivétel, hogyha van egy ilyen alien irányítód, mint Ellen, de hogy szóval Stroud nem hozható abba a kategóriába, mint Ellen, sőt, egyáltalán nem gondolkodhatunk még csak a közelítésről sem, úgyhogy nekik tényleg meg kell mutatniuk támadó oldalon, hogy ez a csapat, hogyha Super Bowl esélyes akar lenni, és szerintem úgy gondolkodnak magukról, hogy ők Super Bowl esélyesek, akkor az offenszben minden téren kell valami javulás. Függetlenül attól, hogy jött-e egy Montgomery vagy támadó fallal mit csináltak, nem lehetnek rosszabbak ennél.
1: Ugye Darnolddal említetted itt párhuzam, hogy azt a szintet kellene elérni, és ez a kérdésem inkább nem Darnold magasztalása, hanem Stroudnak az alacsony rötétele. Nem lenne az túl nagy lépés a tavalyi Stroudot nézve a tavalyi Darnoldhoz képest?
2: Szerintem képességben képes rá. Az a kérdés, hogy az offense struktúrája lehet-e olyan jó, mert azért tavaly, most nem lebecsülve Darnold képességet, mert nagyon jó volt szerintem tavaly, főleg magához képest, de hogy ez egy nagyon jól összerakott, olajozott gépezet volt, hogyha ezt meg tudnák tenni a Texans szállt, akkor én fixbe írnám őket AFC döntőbe.
1: De picit így csapatfelépítés tekintetében is van párhuzam azért a kettő között, nem?
2: Egy bivaly erős defense mellett egy... Vannak
1: mondjuk a futójátékot azért klasszisokkal dominánsabb volt.
2: Igen.
3: De ott van egy Nico Collins, aki akár lehet...
2: Smith and Jigba clone, igen.
3: Hát, ha nem is ugyanúgy alkalmazva, de ő meg tudja azt a mértékű volument kapni, ami jelentheti azt, hogy ő tényleg egy meghatározó eleme nem csak a Texansnak, mert az lesz, hanem az egész ligának, és talán ő kicsit ilyen radarok alatt repül, mert az offense nem annyira jó, mint ahogy azt várnánk tőlük, mégis ő minden évben meg tudja mutatni, hogy azért közel van az első polchoz.
1: És hogy a Ravensnél is kérdeztem a Flowers mögötti duót, itt ez a Beauty Hutchinson kettős, ez hogy néz ki jelenleg?
2: Beauty egy hasznos játékos bizonyos dolgokban, de nem annyira erős azért, mint ő all-around elkapó. Hutchinsonról meg egyébként nem is beszélve. Hát... ez sincsen.
1: Kellene mozgolódni a trade deadline előtt azért ezen a...
2: Hát ugye Bújtibám úgy jött, hogy a végén foltozni itt az űrt, ugye nálunk vannak fiatalok, most Higgins ugye pont megsérült. Hát, hogyha lehetne, ha úgy alakul, lehet, hogy mozgolódhatnak, de nem tudom, hogy elérhető-e most olyan játékos, akit be tudnának építeni.
3: Szerintem sem.
1: Úgyhogy menjünk tovább. Bálint, a maradék három csapatból ki az, akiről mindenféleképpen beszélni kell idén még?
3: Érdekes, hogy mindegyik őjükről lehet.
1: Mondjuk leginkább kérdőjelek miatt, nem?
3: Kérdőjelek miatt, ugye nem szeretnénk szerintem egyik őjüket sem túlzottan lebecsülni. Én, ha csak egy dolgot kell kiemelni, és az nagyon fontos, lehet, hogy nagyon sok podcastben érintették, szeretnék többet látni Ken Bortól, és nem akarom túlbeszélni ezt a témát, mert amit láttunk tőle, az nem nagyon nő fel ahhoz az ázsióhoz, amit egy-egy-per-egyestől elvárunk, bár azért az ő karrierje folyamatosan az előreléptelésekről szólt, és szerintem ez az év ez egy, ha nem is egy ilyen ugrásszerű, de valamilyen szintű előrelépés jelenthet. Talán azért is, mert lehet, bár én nem nagyon bízok a támadó koordinátorban, de lehet, hogy maga a csapat összképe az jobban fog festeni, és ezáltal hogy kapnak egy védelmi stabilitást, ezáltal az irányítónak a dolga is könnyebb lesz, és látunk valami előrelépést.
2: Szerintem a Titans egyébként nem kell olyan szempontból túlbeszélni, hogy ez egy építkező csapat, így. Akiknek most az lesz a fontos, hogy Ward hogyan játszik, viszont a támadó fal miatt nekem azért vannak félelmeim.
1: Egy gyors kérdés a Titanshez is, szerintem utána akkor lépjünk is tovább. Ez a támadósor, ez mennyire fogja megadni azt a távpontot Wardnak, hogy el tudják dönteni, hogy ő a jövő irányítója, vagy nem a jövő irányítója?
2: Én félek tőle, hogy nem. Nálam az egyik legbillegősebb csapat, ez a, vagy megegység a támadó fala a Titansnek, illetve én egyébként annyira a skill sorban sem bízok. Én nem vagyok benne biztos, hogy Wardra el fogjuk tudni dönteni az év után, hogy merre induljunk vele.
1: Colts vagy Jaguars tekintetében így bármi, ami bennetek maradt, vagy szeretnétek mindenféleképpen beszélni róla?
3: Jaguarsnek fel van adva a leck, hogy meg tudják azt ismételni, amit tavaly. Ugye tavaly ők úgy gondolgattak magukról, hogy a Super Bowlba kell jutni valahogy. Ez épp hogy. Nem is az, hogy épp hogy, de azért nem jött össze, mert nem minden alakult szerencsésen. Ott is ugye azért most idénre lesz második éves a stáb, ami általában mindegyik csapatnál szokott egy ugrást jelenteni a jó irányba. Nem minden esetben szokott ez megvalósulni, de általában ez szokott történni. És hogyha látunk tőlük ugrást, és mondjuk képzeljük a legjobb forgatókönyvet, akkor bajban lehetnek azok a csapatok, akik úgy számolnak velük, hogy legyincsünk rájuk, mert ők egy nem tudom, 9 győzelmes csapat, mert akkor ennél ebben jóval több lehet, és a rájátszásban is veszélyesek lehetnek.
2: Szerintem kicsit most le van becsülve a Jaguars. Igen. Én azt gondolom, és nem akarom túlhúzni a Jaguars szóval a beszélgetést, mert nekem az a véleményem, és az jó, hogy érintetted, hogy második évében lép az edzői stáb, de nekem kicsit az volt az érzésem a tavalyi Jaguars-szal, hogy túlteljesítettek, és idén kéne ott lenniük, ahova tavaly eljutottak. Mm-hmm. És nem vagyok benne biztos, hogy innen még tovább tudnak lépni, hanem mondjuk ott ugyanott vannak, csak azért tavaly adott is a gép, azt se felejtsük el, főleg a védelmüknek nagyon adott a gép. Én szerintem nagyjából a Jaguars azt fogja tudni idén is, mint tavaly. És az meg lehet, hogy egy kicsit csalódás lesz, és lehet, hogy nem is lesz elég egy erősebb BFC-ben, mert tavaly abból is merítettek sokat, hogy azért Chiefs nem volt toppon, Ravens nem volt toppon, Bengals nem volt toppon. Ha ezek a csapatok visszatérnek, akkor lehet, hogy a tavalyi Jaguars már nem lesz elég, és én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazt fogjuk kapni. Lehet, hogy ez is egy kicsi lebecsülésen. Én nem azt mondom, ez nem egy gyenge csapat. Ez egy nagyon masszív csapat, csak nem látom, hogy biztosan tovább tudnak lépni a tavalyitól.
1: Mondja nyugodtan.
3: Bocsi, hogy egy dolgot még hozzátennék, lesz egy nagyon fontos meccsük, azt is Európába játszák, a Texans-szal játszanak Londonban, ami szintén, hogyha valaki szeretne akár egy olyan, mert érdekes, hogy Londonban nem nagyon hoznak olyan mérkőzést, ami a csoport végét meghatározhatja, és egyébként a Jaguars 2-t is fog játszani, ami nagyon fontos.
2: Hát a Jaguars esetében könnyebb ilyet hozni, hogy ők kettőször játszanak itt, meg ugye ők sok már hazajárnak ide kvázi, úgyhogy náluk talán pont elképzelhető.
1: Nekem egy gondolat van ezzel a Jaguars-szal kapcsolatban, ami nem tudom, majd év végén fog kiderülni, hogy ez nagyon jó út, vagy nagyon rossz út. Kicsit a tavaly előtti Commandershez tudnám hasonlítani, hogy azért egy nem várt jó szereplést látunk, vagy a tavalyi Patriotshoz, és azért láttuk, hogy sokan ilyenkor elborulnak, és akkor mindenkit is idehozunk. De ez a Jaguars pont az ellenkezőjét csinálta, és most nem tudom, hogy ez inkább egy jó döntés, mert nem akartak abba a hibába esni, mint a Commanders, vagy inkább egy picit önbecsapás, hogy hát tavaly is milyen jó évünk volt, akkor nagyon nem kell semmit se változtatni, egyben tartjuk ezt a keretet, és akkor mi idén is oda tartozunk, ez meg lehet egy picit inkább önbecsapás szagú nálam.
2: Érdekes a gondolat, mert én azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy nem őrülten, nem estek neki a piacnak, az nem rossz, mert ugye azért látják, vagy tudják, hogy itt bizony hogyan kell építkezni a NFL-ben. Ellenben, hogyha előre akartak volna lépni, akkor az valamit, tehát hogy legalább bármit kellett volna csinálni.
3: Valahol a kettő út között maradtak. Annak örülök, hogy nem tekintettek magukra úgy, mint a Commanders, akik ideig, óráig ilyen fél megoldások, félig ragadó raktapasztal próbálták volna a sebeiket eltakarni, mert azt láthattuk, hogy egyébként, vagy vélhető volt, hogy a Commanders nem fog tudni elmenni folyamatosan, nem tudom én, egy éves szerződéses és veteránokkal nagyon messzire, az egy fura dolog volt. Szerintem talán még a Patriotshoz se igazán tudnám őket hasonlítani, csak annyiban, hogy tényleg túl teljesítettek. Igazából itt lehet kicsit kritizálni a csapatépítési struktúrát, nem feltétlenül a piaci működésüket, hanem lehet, hogy a draftot, de ez majd kiderül szerintem 12-3 hét múlva.
1: És akkor menjünk tovább szerintem az egyik legjobb csoportra, az AFC Westre. Sok mindenről fogunk szerintem beszélni, de először is Patrick Keith, az over-under, akit nagyon elrontottak. De szerintem sejtem, kit fogsz hozni, mert egyen én is nagyon meglepődtem.
2: Nagyon elrontottak, azt szerintem.
1: Nyilván feltartásokkal kell kezelni, mert amúgy most tudjuk, hogy Vegas azért úgy vagy jól be tudja lőni, de nekem itt az egyikre tényleg azt mondom, hogy elrontották.
2: Ki az, aki szerintem nagyon elrontott?
1: Szerintem a Denver-t nagyon arra lőtték.
3: Aztán.
2: Érdekes kérdés.
3: Te Chiefs hoztad?
2: Én a Chiefs hoztam.
3: Gondoltam.
2: Mert szerintem a recency bias magyarul sose tudom ennek a jó megfelelőjét megmondani, talán a közelmúlt túlzott hatása a fejünkre az nagyon hat, és a Chiefs is egy ilyen van, hogy az a tavalyi szezon annyira mélyre küldte mindenkiben a gondolkodást velük kapcsolatban, hogy úgy tekintünk rájuk, hogy hát ez egy közepes csapat. De közben ott van a liga egyik legjobb irányítója, egy még mindig jó edzővel, és persze látni a negatív jeleket, meg majd fogunk itt beszélni, azért nagyon-nagyon sok félelem, probléma és kérdőjel van ezzel a csapattal kapcsolatban, de azért van egy olyan jó padlója ennek a csapatnak is, hogy egy nagyon-nagyon kicsi upside-ot kell látnunk, akár a fiatalokban, a védelemben, akár a fellendülő futójátékban, ami hiányzik. Mahomes érkezése óta konkrétan szinte nem volt soha normális futójáték. Ha ezek közül valamelyik egy picit elindul fölfele, akkor a Chiefs jobb kell, hogy legyen, mint tavaly, és Mahomes sérüléséig amúgy nem volt ez egy rossz csapat. Ráadásul ugye egy labdabirtokotlásos mérkőzésekből is mindig a rosszabb feléből jöttek ki a dolgoknak.
3: Egyik szezon ilyen, a másik
2: a fumble-ből is mindenből rosszul jöttek ki, tehát ebből egy pozitív regresszió kell, hogy legyen, és én nem azt mondom, a Chiefs szerintem nincs ott az idei Super Bowl esések között, de szerintem le van becsülve ez a csapat, és szerintem ők előrébb tartanak, vagy előrébb kéne, hogy legyenek, mint ahogy most a közvélemény gondolkozik róluk.
1: Bárint.
3: Engem sokkal jobban érdekel, hogy miért nálad a Broncos.
2: És most kicsit engem is érdekel egyébként.
1: Beszéljünk még a Chiefsről egy kicsit, és akkor utána a Broncos, úgyis fogunk szerintem.
3: Ne csapongjunk annyira.
1: Ami nekem ennél a Chiefsnél kérdés lesz, vagyis inkább bizakodás, hogyha az első fordulóban ez jól fog kinézni a Broncos ellen, és lesznek pozitív jelek, akkor szerintem az már egy jó jel. Tehát nem feltétlen kell azt a meccset megnyerni, de ha azt látjuk, hogy...
2: A csoport szempontjából mondjuk nem ártott megnyerni.
1: Nyilván, persze, csak ha azt látjuk, hogy Simmons nélkül ez a támadófal jól fog kinézni már egy Benzonnal, akkor az már egy jó jel. Ha azt látjuk, hogy a futójáték így is úgy, hogy működni fog, az már egy jó jel, és ez a védelem, ez annyira tele van kérdőjelekkel, meg fiatalokkal, hogyha ez a védelem egész jól fog muzsikálni, akkor már szerintem ez megint egy jó jel, mert hosszú távon egy 4-5-6 forduló múlva én ebben nagyon sok upsetet látok, és ez már az első héten a Broncos ellen jól fog működni, vagy nem fog tragikusan működni, akkor szerintem hosszú távon abszolút van még plafon ebbe a csapatba.
3: Érdekes, hogy Chiefsről úgy beszélgetünk, hogy meg kell találni a plafonjukat, és mi lehet az a plafon. Én abban bízok, főleg védő oldalon, ha a támadó oldalra akarunk beszélgetni, szerintem Andy Reidnek van mit bizonyítania, és már megkérdőjelezhetjük azt, hogy ő ott van-e valóban azok között, akik nem a jóról beszélgetek, hanem a modernről és a megújulni tudóról, és szerintem ez vezéri az egész ligát, hogy ő lehet, hogy azt a megújulni tudást azt 5 éve kicsit így elhagyta, vagy 4 éve elhagyta, és míg szerintem Spagnuolo meg tud újulni, meg tudott újulni az egész karrier, és olyan persze ez igaz egyébként Andy Reidre is, de hogy ő benne látom azt, hogy a védelem nem lesz olyan, ami miatt olyan mérkőzéseket vesztenek el, amik például egy labdások is ugye tavaly elveszítették, tavaly előtt meg az összeset szinte megnyerték, úgyhogy én bízom abban, hogy a védelem nem lesz az, ahogy felkonferált, tehát hogy túl sok a kérdője és túl sok a fiatal, mert szerintem tök tehetséges fiatalok vannak ebben az egységben, és inkább a támadó oldalon kezdem kicsit félteni ezt a csapatot, mert szerintem a Holmes nem teljesen egészséges, mármint úgy nem teljesen egészséges, hogy ő neki akkor van igazán, ő akkor is igazán nagyon, igazán veszélyes, amikor mondjuk 3. és 1-re, vagy 4. és 1-re lábom oldja meg, és nem tudom, hogy ezt mikor fogjuk megkapni tőlem, pedig ez egy nagyon nagy része a támadósornak, hogy ő a kreativitásával tud menteni mérkőzéseket, tud menteni utolsó negyedben field goalra olyan szituációkat, amivel megfordítják, és akár 3 pontot feltéve megnyerik a mérkőzést. Yeah. És a támadó fal, és a célpontok.
2: Ugye azzal sokat lehet segíteni ezen, hogy Mahomesnak mennyit kell menteni itt a 3.-4. kísérleteknél, hogy ne szoruljanak már annyiszor 3. kísérletekre. Tehát ez tudott haladni ez a csapat, de hogy borzasztó sokszor egy hajszálon függött, hogy már megint meg kell oldani egy 3.-et, megint meg kell oldani egy 3.-et, és ez annak volt a következménye, hogy egyszerűen nem jöttek a nagy játékok, nem jöttek az explozív játékok, és Walker megérkezését bel legalább a futójátéktól azt várhatjuk, hogy néha legyen már meg egy főrzen egy futással, néha legyen már meg egy 8 yard egy futással. Ezek nem voltak meg, egyszerűen nem voltak futók sem, akiktől meg lehetne, és akkor nem kell ennyire Mahomesra korlátozódni és az ő zseniére, hogyha van mellette egy normálisan működő futójáték.
3: És ez úgy fontos, hogy legyen meg az első kísérlet, hogy elsőre legyen egy újabb első.
2: Hát elsőre meg másodikra így, legyen.
3: Tehát a korai dánunokon tudjanak olyan dolgokat csinálni, amit az elmúlt 3 évben mondjuk nem nagyon tudtak.
1: Hát igen, és nekem kettő, ma már csak az offenzőről maradunk, nekem kettő borzasztó nagy hiányosságom volt a tavalyi évben. Egyrésztről, hogy ezek a harmadik és egyek, mely negyedik és egyek sehogy nem akartak sikerülni. Tehát itt tényleg egy emberről beszélünk, de szerintem az, hogy Joe Tooney elment itt a fal közepéről, mert láthatjuk, hogy tavaly előtt ezeket még Pacsékóval is simán meg tudták oldani. Tavaly itt Carson Steele-től kezdve már minden ember tömeget belevittek, vagy Hunt-tól kezdve, és egyszerűen nem hogy előre nem maradták meg ezt az egy yardot, hanem sokszor mínusz egy-két yardos futások lettek belőle. A másik meg, amit azt hiszem te említettél, Patrik, az előbb, hogy itt Reed abszolút nem egy progresszív edző ilyen szempontból, és szerintem nagyon sok statisztikában az utóbbi egy-két évben a Chiefs a liga alsó harmada egyértelműen, gondolok itt negyedik kísérleteknek, kimenetének, két pontosoknak, és a többi, tehát ezekben valami brutál konzervatív volt Reed szerintem az utóbbi egy-két évben.
3: Hozzáállásban, játékmenedzselésben, koncepciók alkalmazásában szerintem most nem feltétlenül kell mindenkinek Sean McVay-nek lennie, de Andy Reidről nem így gondolkodtunk, mint hogy az elmúlt mondjuk 2-3 évet lemenedzselte.
1: Hát talán pont ezért meglepő, nem, hogy azért láttuk őt, hogy milyen innovatív készségei voltak, és ehhez képest nagy most a differencia szerintem.
2: És ezzel ez fontos, hogy valójában merre tud elindulni ez a támadósor, hogy tényleg látunk egy megújulást, egy picit félek tőle, hogy nem feltétlenül, pedig ugye azért a lépések, amiket tettek az off-seasonban, azok arra mutatnak, hogy akkor elindulunk a futójáték felé, elindulunk az under center játékok felé, és valami lesz. Ami miatt nagyon félek viszont Andy Reid mellett, hogy hát igen, a célpontok az, hogy mind a ketten érintettétek, és kerülgetem, de végső soron ahhoz, hogy nagyon jól legyen a csapat, ahhoz azért célpontok terén kellett volna virítani, és én sajnos már se Kelsey-ben nem látok, se Murphy-ben nem látok nagy előrépést, Rice meg hát ki tudja.
1: Hát rá ezt mondják sokan, meg ugye Cyrus Ellennek volt állítólag jó off-season-ja, de hát...
2: Sokadik körös újonctól sose várok.
1: Igen, sok arról nem is beszéltünk, hogy azért egy McDuffie, egy Williams, egy Watson, egy Cook, tehát azért az a secondary az megint nagyon fel kell, hogy varja majd Spagnuolo. Na de akkor menjünk tovább a Broncosra, mert én nem beszélgetnék itt két órát és a Chiefsről, de beszéljünk akkor a Broncosról, ha már itt számon kértétek. 9,5 az overendőre, ugye arra jól emlékszem.
3: Igen.
1: Ha én abból indultam ki legalábbis, hogy a tavalyi szezon azért sokak szerint túl teljesítés, de ha megnézzük irányító nélkül ezt a csapatot, akkor szerintem ez egyértelműen egy top csapat, és még ha valamit nagyon kellett mondani ennél a csapatnál, akkor az elkapók voltak, vagy a célpontok. Ide hozom még egy Jalen Waddle-t is, úgyhogy összességében kettő nagyon jó futó van szerintem, tehát nekem tetszik, amit láttam az off-seasonben is, a lényegét egybe tartották, jött egy Waddle, itt egyedül Bonix a kérdője, hát és ezek szerint Vegas Bonixban látja azt, hogy itt ez nem kérdője, hanem inkább egy felkiáltó jel lefelé, de én nem láttam azt, hogy ez a csapat ez ne nyerjen meg 10 meccset idén.
2: Alapvetően egyébként egyetértek, de Bonix azért mégiscsak, mint irányító, a legfontosabb láncszemről beszélünk, és Vegas sem, ahogy egyébként nem a többség, az NFL társadalom nagy része sem bizakodó Nix-el kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy tavaly egyébként bizonyos dolgokban nagyon jó volt, és ha ezt meg tudja ismételni, akkor ez ennek elének kell.
1: Jó, csak akkor most visszakérdezek. Jared Stidham a hanyadik irányító ebben a pillanatban az NFL-ben?
2: Stidham?
1: Hogy vele majdnem beütöttek a szuper. Tehát, hogy ez a csapat ez ott tart, hogy Bonix-nek nem kell top 10-nek lenni. Egy top 15 Bonix-el, ha nem lesz meg a 10 győzelme ennek a csapatnak, akkor az masszív tragédia szerintem, és azért nem akarom állni, hogy Bonix-et nem tesszük be a 14-16 környékére valahová. Vagy ha nem, akkor meg nagyon nagy baj van megint csak.
2: Nem tehát. Biztos, hogy betesszük. Ezért lesz egy vízválasztó év szerintem Nix-nél, hogy akkor most milyen úton indulunk, hogy ő elég lehet egy ilyen dologra, mert vannak biztató jelek, ugyanakkor nem tudom, tehát hogy azért többet vár az ember.
3: Én megpróbálom megmagyarázni még azt, hogy miért 9,5 a határ. Az egyik az, hogy ez a védelem az évek óta fönt van azon a felső polcon. Jó, talán a tavalyi év már nem volt annyira domináns, de szerintem akár Vegas beleláthatja azt, hogy lesz egy visszalépés, egy regresszió, mert ugye mindig azt mondjuk, és ez talán megint csak közhely, de hogy a védelmek volatilisek, és lehet, hogy az egyik évben én imádom, és talán az egyik kedvenc játékosom abból a csapat összességből, akiknek nem szurkolok, az Patrick Surtain, és egy egészen elképesztő, korszakos, zseniális tehetség ez a játékos, de mi van akkor, hogyha elkezdik égetni? Mi tört? Nem tudod kizárni ennek a valószínűségét, teljesen nullára szorítani, nem fog valószínűleg megtörténni, hogy enged 10 TD-t, de valami visszalépést várhat Vegas a védelemtől, illetve, ami másik nagyon fontos, és viszonylag keveset érintjük, hogy Sean Payton átadta a kormányt Davis Webbnek, és ő fogja hívni a játékokat.
2: Bármikor visszaveheti, azért ezt tegyük hozzá, akár évközben is, sőt, akár azt
4: egy hármas kezdés után mondjuk.
3: Értem, de hogy akár, vagy mikor fogja...
2: De lehet hatás, ezt értem, hogy ezt mondom.
3: Akár ez lehet, hogy két mérkőzésükbe fog kerülni, és akkor már azért még jön mellé három veresség, akkor persze még mindig csak, nem tudom én, 12 meccsnél tartunk, de már kezdünk ott billegni, hogy ne legyen meg, és még egyszer, hogyha mondjuk a védelem három meccset lead, a támadósor kettőt, és akkor még mindig kell keresni kettőt, ami valamiért turnoverek miatt nem jön össze, akkor közelítünk a 10 alá. De mondom, én nem hiszek benne, mert én overt mondanék, ha kellene mondanom, sőt, én nagyon-nagyon elhiszem ezt a csapatot, kívül az irányítójukat, de egyébként Knicksre visszatérve tudott dolgokban fejlődni a szezonon keresztül, vagy a szezon elejéhez képest tavaly, hogy ezt idénre megkapjuk-e, mennyire lesz egészséges a lába. Nagy kérdőjel, de én tudok kampányolni az over mellett.
1: Viszont a másik csapat ebben a divízióban meg én azt talán kicsit túlőtték nálam, az pedig a Chargers. Legalábbis annyi kérdőjét látok náluk, hogy megnéztem például, hogy itt a divízió otcokat, ott például beteszik a Broncos elé. Tehát én ezt a Chargers nem tudnám betenni a Broncos elé, mert oké, és hogy itt meg ha valami fix, az pont az irányító kérdés, az magasan fixebb, mint a Denverben, de elment Minter, ránézek erre a defense-re, és így tehetségek meg nevek alapján, hát ez valami botrányosan rosszul néz ki, a támadó fal közepén megint csak katasztrofálisan néz ki, és arról beszélünk, hogy a célpontok az meg megint van, ha csak Led McCunkek nem lesz olyan szezonja, mint az első évben, meg Hampton, amit mutatott a sérülés előtt, akkor megint csak kérdőjelek vannak körülbelül, ha levesszük azt, hogy Herbert tére mennyire jól tud lenni.
2: Értem a kérdéseidet, de ugyanakkor mindegyikre lehetne válaszokat mondani. Tehát a védelemnél egyébként...
3: Tehát optimista vagy.
2: Abszolút. A jogosak a kérdések, csak azt mondom, hogy lehet, hogy van ezekre mind válasz, és akár össze is jöhet, és elég mondjuk csak a felének összejönnie ahhoz, hogy ez egy masszív csapat legyen. A védelemmel kezdeném, mert ott minte távozás az szerintem is egy nagyon fenyegető jel, mert azért, amit ő tett ezzel a védelemmel, kvázi tehetségek nélkül most idézőjelbe mondom, az igenis jó dolog. Viszont ezek a védők ugye ugyanazok maradtak tavalyról. Megtanulták a rendszert, Oleri hasonló dolgokat akar majd csinálni, egy picit átalakítja, de hasonló dolgokat, tehát nem egy óriási átalakítás lesz, nem egy nulla dolgot kell felépíteni, hanem egyszerűen valószínűleg hasonló dolgot fogunk látni tők, mint tavaly.
1: Hát főleg sokat dolgozottak ezzel alatt, ugye, tehát a rendszert ezért ismeri.
2: A támadó oldalon, meg amitől mindenki boomot vár, az Mike. Szerintem meg Daniel, nála most hype-oltabb dolog nincsen. Hát valószínűleg nekem is, hogy mindenki azt várja, hogy ez az offense, ez egy hiperbolaként fog fölvelni, és olyan dolgokat látunk, mint attól a Dolphins-tól, aki 80-at számolt a Broncos-ra, nem tudom, 4
1: hát
2: éve.
1: Jó, csak ha megnézzük a McDanielnek ezek a jó éveit, akkor azért a futójáték bőven dominált, és én azt, hogy ezzel a három emberrel a közepén, igen, hogy fog dominálni itt a futójáték?
3: Megtalálják a módját a tight endekkel, a fullbackkel.
2: Igen, tehát hoztak oda olyan kiegészítőket, meg most már ott tartunk, hogy nyilván, hogyha a liga legrosszabb három belső védő, vagy támadó fal emberre lesz ez a belső áros, akkor nem. De hogyha egy közepes szinten valahogy elkaristolnak, akkor megtalálják a módját.
3: Itt azért nagyon sokat tud segíteni a rendszer. Kicsit az inverse Titans, hogy ott nem találták, vagy bocsánat, inverse Texans, hogy ott hiába tehetségbe közel hasonló játékosok vannak, így nem érzed azt hogy kijöhet belőlük az, mint mondjuk kijött a Dolphinsból, és nem feltétlenül a tavalyi évre gondolok, ahol volt egy All-Pro centerük, hanem mondjuk három évvel ezelőttre, amikor ugyanúgy egy szedett-vedett volt a fal, meg mindig sérültek voltak. Szóval itt szerintem ez a magas vonal, ez mindenképpen annak szól, hogy ez a támadósor, ez sokak által megfékezhetetlennek tűnik. Úgyhogy a védelemben pedig, ha tényleg nagyon hozzá akar nyúlni Oleary, akkor én azt gondolom, hogy öngyilkosság, mert nem tud ezekből a tehetségből egy év alatt nagy pálfordulással nagyon nagy teljesítmény növekedést kihozni, és szerintem inkább csak romlást.
1: Kimondottan nem kérdeztem meg, hogy melyik csapatot lesz jól nézni, de ha nem a Raiders hoztad volna, akkor azt hiszem, hogy túl beszéltük minden csapatot. Úgyhogy Pácsonyi Patrik, Kovács Bernit, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
3: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
5: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
6: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Nem mindegy, hogy valaki életfogytiglant kap, vagy 5 évet, üzente Mészáros Lőrincnek Magyar Péter. Tüntetéssel álltak ki jobboldali értelmiségiek a Terrorháza leváltott főigazgatója Schmidt Mária mellett. Csak nem 4 milliós büntetést kapott egy férfi, aki bénulásig verte a kutyáját. Nem mindegy, hogy valaki életfogytiglanit vagy 5 évet kap. Ezt üzente Pécsi országjárásán Magyar Péter Mészáros Lőrincnek és Szíjának. Nem mindegy, hogy valaki életfogytiglanit vagy 5 évet kap. Ezt üzente

0: Baton mondta Magyar Péter a 23 ezer milliárdos autópálya koncesszióról, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László közös cége, az MKIF nyert el 35 évre 2022-ben. Azt már pénteken bejelentette a kormány, hogy a közbeszerzési szabályokat sértő túlárazott szerződést meg fogják szüntetni, és feljelentéseket is tesznek az ügyben.
1: A magyar büntetőjog szabályai szerint, ha visszafizetik a megtérített kárt, akkor az enyhítő körülmény. És szerintem nem mindegy, hogy valaki életfogytiglant kap, vagy 5 évet kap, vagy 10 évet kap.
0: Bár életük végéig nem, de akár több mint 20 évre is rács mögé kerülhetnek az elkövetők.
2: Hűtlen kezelés szóba jöhet az egyik oldalon, a másik oldalon akár csalás is fölmerülhet bizonyos körülmények esetén, és az biztos, hogy ezek a fajta ügyletek mindig egy korrupciós szituációba vannak beágyazva. Minimum bűnszövetségben, de inkább bűnszervezetben, elkövetett halmazatban elhelyezkedő bűncselekmények összessége kell, hogy legyen.
0: A börtönben töltendő évek számát pedig rövidítheti, ha a kárt még a büntetőeljárás megkezdése előtt megtérítik. Bár a kormány állítása szerint egyoldalúan elállhatna a koncessziós szerződéstől, abból várhatóan elhúzódó pereskedés lenne. A kabinetnek tehát az az érdeke, hogy az MKIF együttműködjön bele. Ezt az utat választotta korábban Balázsi Gyula, akinek kommunikációs és reklám cégei több százmilliárdnyi állami megbízást kaptak a Fidesz kormány alatt.
3: Én ebbe az országba születtem, itt éltem, itt van a családom, és úgy érzem, semmi ok hamarra, hogy bárhova mennek.
0: Balázsi a kormányváltás után felajánlotta cégeit az államnak, Mészáros Lőrinc viszont egy héttel ezelőtt a Mészáros csoport családi napján optimistának tűnt.
4: Puszilok mindenkit, és hajrá Mészáros csoport, mind örökké Mészáros csoport.
0: A miniszterelnök a kijelentéseivel elsősorban nem a neres vállalkozókra akart nyomást gyakorolni, véli a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.
5: Magyar inkább a saját szavazóinak üzen, inkább egy kommunikációs elemnek gondolnám. Mészáros Lőrincékre inkább a ügyészség, a rendőrség, és aztán majd a bíróságban fog nyomást gyakorolni. Kétségtelen, hogy a legegyszerűbb vagyon visszaszerzés, hogyha visszahozzák. Ezek hosszú évtizedig elhúzódható ügyek lehetnek.
0: Szíj László cégei az elmúlt időszakban a Mohácsi Dunahíd építésére kapott előleget visszafizették, és az afrikai útépítési projekthez kapcsolódó állami finanszírozást is megszüntették, emlékeztet Horn Gábor.
6: Részleges könnyítést kaphatnak az önkormányzatok a szolidaritási hozzájárulás terén. Magyar Péter szerint a kormány mérlegeli, hogy még idén elengedje az erre rászoruló önkormányzatok befizetésének egy részét. A cél a rendszer igazságosabb átétele és az elvont források fejlesztésekre fordítása.
1: Vállaltuk, teljesen nyíltan és világosan elmondtuk a választási kampányban, de a két év során is, hogy szeretnénk megerősíteni az önkormányzatokat. Szeretnénk visszaadni az önállóságukat. Legyen szó oktatásról, kultúráról, egészségügyről, építésügyről és más dolgokról is.
7: Az önkormányzatok szerint ezek közül az egyik legsürgetőbb feladat a szolidaritási adóreformja.
1: Számíthatnak ránk a települések.
7: Magyar Péter Pécsen országjárásának második állomásán arról beszélt. A kormány már idén elengedheti az erre rászoruló önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás egy részét.
1: Egy összeomlott költségvetést, egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük.
7: A miniszterelnök szerint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy az önkormányzatokkal egyeztessen a rendszer átalakításáról.
1: Nagyon fontosak az önkormányzatok, fontosak az önálló, független önkormányzatok, fontos, hogy ne menjenek csődbe, mondjuk ez egy elsőrendű kérdés.
7: A kormányfő ugyanakkor úgy fogalmazott, a szolidaritási adót nem vezetnék ki teljesen, hanem fokozatosan csökkentenék és igazságosabbá tennék. Hódmezővásárhely 25 megyei jogú város közül a harmadik legszegényebb a polgármester szerint. Márki-Zay Péter úgy látja, a hozzájárulás jelenlegi rendszere igazságtalan. Véleménye szerint, míg korábban a tehetősebb településektől elvont összeggel a szegényebb önkormányzatokat támogatták, addig mára ez a rendszer kiürült.

0: üresedett, és az önkormányzatok kivéreztetését szolgálja.
1: A képletet nem módosították egyáltalán évről évre, és ahogy az infláció miatt a jövedelmek a városoknál emelkedtek, akkor az elvonás az exponenciálisan emelkedett. Nálunk például 4 évvel ezelőtt még 128 millió volt, aztán 244, aztán 488, tehát évente duplázódott, aztán 580, most 690, és jövőre már 770 lenne.
0: A valamivel több, mint 70 ezer fős Érdnek idén 611 millió forintot kell befizetnie az államkasszába. A polgármester szerint az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk azokat a forrásokat, amelyekből biztonságosan tudnak működni és fejleszteni.
2: Gúzsba kötve táncolunk, tehát pont azt a mozgásteret veszi el az önkormányzattól, amivel tudna működni, fejleszteni, karbantartásokat csinálni, sportot támogatni, amitől város egy város. Tehát emellett is van számos probléma, de ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy csődközeli helyzet van 3 éve, és ebből nem tudtunk egy tapottat se kimozdulni.
0: A befizetési kényszer Szigetvár városának 179 millió forint elvonást jelent.
3: Az önkormányzat Szigetvár esetében mindig kicsit alulfinanszírozott volt, de ennek ellenére el tudtunk lavírozni, de megmondom őszintén, hogy ez a 170 millió forint, amit elvontak, ez nekünk óriási összeg, és sajnálatos módon ezt mi nem tudjuk igazdálkodni.
0: A települések többsége már befizette a szolidaritási adó nagy részét. Győrnek azonban októberben még közel 5 milliárd forintos részletet kell rendeznie. Pintér Bence közösségi oldalán arról írt, levélben kereste meg Kármán András pénzügyminisztert, akitől nyár végén azt a választ kapta, hogy nem lát lehetőséget a város állami terheinek csökkentésére 2026-ban. Hozzátette, hiába a település 40 milliárd forintos helyi adóbevétele, ebből idén 13,1 milliárd forintot kell szolidaritási hozzájárulásként befizetni. A város polgármestere híradónknak azt mondta, most az a kérdés, kit tekint a kormány rászorulónak, és mekkora részt enged el a befizetésből.
4: Én azt gondolom, hogy Győr is egy rászoruló önkormányzatnak számít. Több milliárd forintra lenne szükség még az idei évben ahhoz, hogy mindent egyenesbe tudjunk hozni. És azt gondolom, hogy ha Győr annak számít, akkor mindenki más is annak számít.
0: A városvezetők abban bíznak, hogy a kormány még idén segítséget nyújt az önkormányzatoknak, jövőre pedig közösen gondolják át a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítását.
5: Borral öntötték le Magyar Pétert Szekszárdon. Az erről készült videót maga a miniszterelnök osztotta meg Facebookon. Magyar országjárásának pécsi állomása után látogatott a szekszárdi szüreti napokra, ahol az egyik pultnál kért ételt. Ekkor történt, hogy egy férfi kicsit távolabbról ráöntött egy pohár bort. A férfit egy fekete pólós biztonsági ember vezette el. Bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos, így kommentálta a kormányfő az esetet, majd hozzátette, biztos nagyon zavarta, hogy mindenki jól érezte magát, és százakkal beszélgettünk. A kommunistákhoz hasonlították Magyar Péter kormányát a terrorházáért szervezett tüntetés felszólalói. A demonstráció előzménye, hogy a kormány augusztus 31-ével megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, köztük azt is, amely a terrorházát üzemeltette. Tar Zoltán pedig bejelentette, hogy a múzeumot átvilágítják és szeptember 22-éig bezárják. Az intézmény csaknem 25 évig vezető Schmidt Máriát pedig eltávolították a főigazgatói posztról.
6: Énekelünk egy régi-régi dalt itt az elején, hogy beinduljon a buli. Magyar vagyok, magyarnak születtem, tessék!
7: Nagy Feró fellépésével indult a tüntetés, amit le a liberálbolsi diktatúra építéssel címmel szervezett Bajer Zsolt, Bencsik András, Szentesi Zöldi László és Fuchs Gergely az ideiglenesen bezárt terrorházáért. Bencsik András kijelentette, az elmúlt 100 évben 3-szor rontottak rá a kommunisták a magyarokra.
8: Most 3-szorra! A 70. évfordulón itt vannak az új kommunisták, akik ugyanazt akarják. Akik ugyanazt akarják, mint gyűlölt elődeik, elfojtani, megalázni, beszennyezni 1956 emlékét.
7: Ezután Szentesi Zöldi László következett, aki beszédét azzal nyitotta, ami 5 hónapja zajlik az országban, arra nehéz szavakat találni, majd Magyar Péterrel folytatta.
9: Azt mondja magáról, hogy demokrata, de nem csak politikai ellenfeleit, hanem a másként gondolkodó egyszerű polgárokat is fenyegeti. Olyas valaki, aki saját erőszakszervezetet állít fel, aki kikerüli a magyar igazságszolgáltatás hivatalos útját.
7: Ezután a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója kérte számon a kormányon annak ígéreteit.
10: A Tisza hazudott a benzinárról, átverte a tanárokat, a rendőröket, a szociális dolgozókat. Hazudott a családi pótlék és a minimálbér megduplázásáról. Átverte a családokat az iskolakezdési támogatással. Hazudott az élelmiszerek és a gyógyszerek áfa csökkentéséről.
7: A Pesti Srácok volt főszerkesztője, a Magyar Péter vezette kormány tagjait a kommunista pártállam szimbolikus figuráihoz hasonlította.
11: Ezek és az eredeti bolsevikok között nem sok különbség van. Talán csak annyi, hogy ebbe a mai ocsmány másolatba még kevesebb tisztesség, még több hamisság és gyűlölet szorult.
7: Bayer Zsolt is a kommunistákhoz hasonlította a kormányt.
12: Tudjuk a választ arra is, kik akarják most megint eltüntetni, kilúgozni, tönkretenni, politikailag korrekté tenni. A brüsszeliták, a globalisták, a korszellemmel csaholók, az örök hazaárulók.
7: Schmidt Mária azokról beszélt, akik be akarják záratni a terrorházát.
13: Ők azok, akik nem tűrik az igazságot, akik nem tűrik a más véleményt, akik újra fel akarják számolni a szabadságot. De ez a mi múzeumunk, a mi áldozatainké és a mi hőseinké. Ha nem tetszik nekik, csináljanak maguknak egy másikat.
7: Az esemény Schmidt Mária beszédével zárult.
5: A terrorháza előtti tüntetésen ott volt tudósítom Király Kata. Szervusz Kata, mi történt a rendezvényen?
14: Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket innen az Andrássy útról, pontosabban a Terrorháza Múzeum elől, ahol ma 3 órára hirdettek tüntetést jobboldali véleményvezérek, köztük Ruth Gergely, Bayer Zsolt, Bencsik András és Szentesi Zöld László. Azok után, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy megszünteti Schmidt Mária főigazgató asszonynak a megbízatását, valamint bezárják a Terrorháza Múzeumot. Ezt a döntését később megváltoztatta, és jövő hét kedden átmenetileg ismét megnyitják a múzeumot, ami egy héten keresztül ingyenesen lesz majd látogatható. A mostani rendezvény a tömeg egészen a terrorházától az utca túloldaláig megtölti a színpad előtti teret, és köztük több korábbi és jelenlegi politikus is jelen van, mint Pócs János és Takács Péter, de a színpadra lépett Mencer Tamás is, valamint több jobboldali véleményvezér is. Ők többek között arról beszéltek, hogy a jelenlegi vezetés új kommunisták és továbbá Búzs Balázs és több politikai fogolynak a szabadon engedését követelték. A beszédek vége felé Schmidt Mária is színpadra lépett, aki a terrorháza és az 56-os forradalom fontosságát hangsúlyozta. Végül kiemelték, a nemzeti oldalnak a megújítása itt kezdődik.
5: Több száz repülőjáratot töröltek, két ember meghalt, és a moszkvai légikikötőben a legutóbbi ukrán dróntámadás miatt történt mindez. A moszkvai főpolgármester szerint ez volt az eddigi legnagyobb ukrán légitámadás az orosz főváros ellen. Súlyos károk keletkeztek az egyik legnagyobb orosz kőolajfinomítóban, emellett az ukránok raktárakat és erőműveket is célba vettek.
15: Háborús övezetté változott a moszkvai kőolajfinomító, amelyre súlyos légicsapást mért az ukrán hadsereg. A létesítmény, amely mindössze 18 kilométerre fekszik a Kremltől, a régió benzin és dízel szükségletének felét látja el, de most leállt. Szergej Szobjanin moszkvai főpolgármester szerint ez volt az eddigi legnagyobb dróntámadás az orosz főváros ellen. Az ukránok állítólag most először bevetették saját gyártású robot repülőgépüket is. A drónok az orosz légvédelem több gyűrűjén is áthatoltak, és a kőolajfinomító mellett egy logisztikai központot és erőműveket is célba vettek. A támadás következtében károk keletkeztek sok emeletes lakóépületekben is. Moszkvai közlések szerint 2 ember meghalt. Hajnali 4-kor indultam el otthonról, amikor robbanást hallottam. Az ablakok kirepültek, az emberek sikoltoztak. Megfordultam, akkor láttam, hogy a bejárati ajtó is kirepült, mindenfelé romok voltak, mondja ez a szemtanú. Szobjanin szerint az ukránok célja az volt, hogy fennakadásokat okozzanak a parlamenti voksolásban. Oroszországban ugyanis péntektől vasárnapig tartották az állami duma választásokat, amelyeket a megfigyelők sem demokratikusnak, sem tisztának nem tartottak, de a helyiek is kételkednek az eredményben. Féltem az eredmények meghamisításától, ezért szavaztam az utolsó napon. Csak is papír alapon voksoltam, mert az internetes választást könnyű elcsalni. Változásban azonban nem is reménykedem, mert már mindent jó előre eldöntöttek, mondta ez a moszkvai férfi. Közben az orosz hadsereg folytatta az ukrán városok elleni légi támadásokat. A megszállók Viniciában egy vasúti objektumot, Kramatorszkban 8 emeletes lakóépületeket, Herszonban egy kolostort bombáztak. Hírszerzők szerint a következő napokban újabb nagyszabású orosz légicsapásokra kell számítaniuk az ukránoknak.
5: Most először ballisztikus rakétát lőttek ki a jemeni huszik Szaúd-Arábia fővárosára, Riádra. Szaudi közlések szerint a rakétát lelőtték, a riádi reptér közelében sűrű füst gomolygott. Az Irán által támogatott huszi lázadók és Szaúd-Arábia között folyamatosan eszkalálódik a konfliktus. Riádi források szerint a huszik civil létesítményeket is célba vesznek a fővárosban. A bevándorlás ellenes alternatíva Németországnak párt további térnyerését jelezték előre a felmérések. A berlini és Mecklenburg előpomerániai regionális választásokon Németországban. Most először mindkét tartományban már a 16, illetve 17 évesek is szavazhatnak. A választások kimenetele megpecsételheti Friedrich Merz szövetségi kancellár sorsát, akinek a támogatottsága rekordmélységet ért el. Megkezdődik az iskolakezdési támogatás második részletének folyósítása, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Az 50 ezer forint értékű támogatást postai úton kézbesítik, a rászoruló családok legkésőbb november 30-áig kapják kézhez az utalványokat.
16: Több családnak indult könnyebben a tanév. A parlament ugyanis július végén megszavazta a rászorulóknak járó 100 ezer forintos támogatást, aminek első fele a tanév elején érkezett meg. A kormányszóvivő pénteken a második feléről is tájékoztatott.
17: Érkezik az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete. Ezt most utalványformában kapják meg az arra jogosultak, még pedig november 30-áig. Az utalványt jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra.
16: Sokaknak jelent érezhető segítséget a támogatás.
18: Nagyon örülök ennek a támogatásnak, mert nagyon nagy segítség nagyon sok családnak, és az se baj, hogy kettő részletbe jön, mert novemberben akkor lehet venni ruhákat, és belőle új az utalványból.
16: Az intézkedés 400 ezer gyermeket érint, akik alapvetően hátrányosabb helyzetűek, tartós egészségügyi problémával küzdenek, speciális oktatást igényelnek, vagy egyszülővel élnek. Az új támogatás kifejezetten nekik segítene.
18: Szerintem hatalmas változás, mert eddig nem nagyon kaptunk új segítséget a kormánytól, és nagyon sok család kimaradt mindenből, főleg az egygyermekes anyukák.
16: Az üzletekben a drágulás ellenére az utóbbi időben nem az iskolai cikk ára a döntő.
19: Az utóbbi egy évben azt mondanám, hogy nem annyira nézik meg, de előtte úgy gondolom, hogy nagyon figyeltek rá. Most egy kicsit egy lazábbak ezzel kapcsolatban az emberek, hála az Istennek.
16: Az érintett családoknak nagy segítség a juttatás.
20: Ez a mostani rendszer, ez nem tökéletes még, tehát nyilván jobb lett volna, hogyha a teljes összeget az iskola kezdése előtt megkapták volna a családok, de így is azt gondolom, hogy ez mindenképpen segítséget jelent még utólag, illetve hát az is egy lehetőség, hogy a későbbiekben a kedvezményezettek körét azt bővítsék.
16: Az ígéretek szerint más családtámogatásokat is bővít a kormány. A miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádióban 2027-re ígérte a családi pótlék emelését.
21: Azt tudom garantálni, hogy lesz, nagy arányú családi pótlék emelés lesz. Azt a családi pótlékot fogjuk megemelni nagyon nagy mértékben, amelyet 2008 óta nem emelt sem a szocialista liberális kormány, sem a Fidesz kormány 16 éven keresztül.
16: A rászoruló gyermekek szüleinek tehát idén az iskola kezdési támogatás második részlete marad plusz bevétel. Fontos könnyebbség a jogosultaknak, hogy nincs semmilyen adminisztratív kötelességük, a Magyar Államkincstár állami adatbázisokat feldolgozva folyósítja automatikusan a támogatást. Az egyetlen kivétel azokra vonatkozik, akik az első részlet kézbesítése óta elköltöztek, nekik szeptember 20-áig kellett regisztrálniuk az új lakcímüket.
5: Közel 4 millió forintos állatvédelmi bírságot szabott ki a jegyző egy palotási férfire, aki olyan súlyosan bántalmazta saját kutyáját, hogy az állat lebénult. Az állatvédők szerint a kirívóan magas összeg valódi visszatartó erőt jelenthet.
1: Ezeket a felvételeket a kutyáról a sziráki állatorvos készítette azt követően, hogy az állatot hozzávitték. A kutya már mozdulni sem tudott a bántalmazás következtében.
2: Lebénult állapotba került, mozgásra képtelen volt, nem tudta magát a lábaim megtartani, észleltünk rajta a külsérelmi nyomokat, megállapítottuk, hogy az állatot bántalmazták, később kiderült, hogy a saját tulajdonosa tette ezt. Az állatot megverték, úgyhogy annak bénulását okozták.
1: A Nógrád megyei palotáson élő férfi nyilatkozott híradónknak, azt mondta a jegyző határozata szerint, a közel 4 milliós bírság mellett még egy tanfolyamra is mennie kellene.
22: A kutyatartásnak a szabályairól, hogy nekem tanfolyamat kell elvégeznem. Úgyhogy ezen nagyon meg is döbbentem egyébként, de mondom, ha megtalálnám a papírt, fotózhatnánk, de nekem ez egy horribilis összeg. Elmentem, vettem fel hitelt, amit 120 hónapig fizetek, 67 ezerrel.
1: A hatalmas összeg úgy jött ki, hogy a bántalmazás mellett más szabályokat is megsértett az állatgazdája.
22: Nem volt kippelve, nem volt veszettségellen beoltatva, innentől kezdve 50-szeres szorzót rakott nekem rá a 70 ezer forintra. Ugye én kifizettem, a kutyát elvitték, azt sem tudom, hogy hova vitték el a kutyát.
1: Nógrádi állat és természetvédők azt mondták, örülnek ennek a horribilis bírságnak, mert biztos, hogy figyelemfelhívó.
23: Ez lesz a visszatartó erő, hogy minél nagyobb büntetés, és precedens értékű is. Az a 3 millió 700 ezer azért az úgy gondolom, hogy sok embernek fáj, még annak is, akinek van pénze.
1: A kutya gazdájának lánya azt mondta, a kamerájuk felvételt is készített a verésről, ezt az eljárás közben meg is mutatták. Az állatot ő vitte orvoshoz, tudták, hogy lesz következmény, de ekkora büntetésre nem számítottak.
24: Sokalta, hát mi is nem gondoltunk, hogy ennyit fog kapni. Igazából nem is láttam a papírt, amit kapott, hogy mi van rajta összegezve, vagy miért kapott ilyen sokat. Hát kapott rendesen.
1: A férfi lánya azt mondta, egyedi alkalom volt, hogy az apja megverte a kutyát. Szerinte az állatnak az volt a bűne, hogy megszökött.
5: Most következik a Fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, mik a mai témák?
25: Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket. Beszélhetünk arról, hogy egy ellenzéki érzelmű honfitársunk lelocsolta Magyar Pétert a Szekszárdi Borfesztiválon. Beszélhetünk arról, hogy néhány százan tüntettek a terrorházánál Schmidt Mária főigazgató menesztése miatt, de beszélhetünk arról is, hogy minden eddiginél nagyobb dróntámadás érte Moszkvát. 1600 drónt sikerült lelőniük, de így is kigyulladt egy olajfinomító, sőt lakóházat is találatért, mindeközben az oroszok is lövik Ukrajnát, de beszéltünk bármi másról is, ami érdekli a kedves nézőket.
5: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, ha tehetik, maradjanak az ATV-n.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit kemény dió, de még virod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cinkbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szemben

lét. Öleld a hűséget, az egyetlen egy létigét. Több mint 2000 az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Több mint 2000 az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs

veled, nincs gond, mert az ég veled, nincs gond, mert az ég veled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerály, az optikai tuning, a bolt

volt, ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget. Az egész

Interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Köszönjük a 700-as klubban, Izrael és az Egyesült Királyság összecsapásban. Az angol külügyminiszter kijelentette, hogy Izrael illegálisan szállta meg Júdea és Szamária területét. Bevallotta, az angol kormány azért idézte fel ezt a lépést, hogy a palesztin államnak utat nyisson.
2: Izrael szembeszállt a kijelentéssel, ami szerintük a nemzetközi törvények elferdítése. Tudósításunk.
3: Szerdán az angol külügyminiszter Ed Miliband megvédte Anglia döntését, hogy az izraeli településeket támadják a kétállami megoldás elérésére.
1: A tegnapi bejelentésünket azért tettük, mert úgy hisszük, hogy az egyetlen előrevezető út az izraeliek és palesztinok védelmében a kétállami megoldás.
3: Kedden jelentette be Miliband először, hogy Anglia törvénytelennek tartja Izrael megszállását Júdea és Szamáriában.
1: A mai napon bejelentem, hogy a brit kormány hivatalos álláspontja szerint a megszállás törvénytelen. Az izraeli kontroll megerősödése miatt a végleges felségjog kiterjesztésének szándéka miatt és az illegális települések általi terjeszkedés miatt.
3: De Natasha
1: miatt és az illegális települések általi terjeszkedés miatt.

0: a brit mandátum határait örökölte meg, amihez tartozik Júdea és Szamária is.
1: Abban a pillanatban, hogy a függetlenséget kikiáltották, alapszabályként bármilyen határokkal vagy területtel kapcsolatos vitákban, az uti possidetis juris mondja meg, hogy mik lesznek az új állam határai.
0: Párak szerint Izraelre nem vonatkozik ez az elv az egyedi körülmények miatt, de világszerte alkalmazták a 19. század óta új országok határainak kijelölésére.
1: Annyi hazugságot lebuktat, amit Izraelről terjesztenek nemzetközi jogi terminológiával. Köztük élen a megszállás használata, de az illegális települések is egy hamis állítás. Ezzel a hamis állítással igazolják, hogy a zsidók nem élhetnek Júdea és Szamáriában, vagy hogy ennek a területnek egyes részeiről ki kéne etnikailag tisztogatni a zsidókat.
0: Anglia a döntésében kulcs szereplőnek a palesztin hatóságot jelölte meg.
2: Beszéltünk a palesztinok képviselőivel, a palesztin miniszterelnökkel és a helyi képviselővel, és mind azt fejezték ki, hogy szerintük már lépnünk kellett volna.
0: Itamar Markus óvaint, mert a palesztin vezetőség retorikája nem mindig azonos a nyugat álmával, hogy a két állam egymás mellett éljen.
2: Nem kaphatnak önrendelkezési jogot, mert ők úgy rendelkeznek magukról, hogy Palesztina a folyótól a tengerig. A palesztin hosszú távú ideológiában nincs helye Izraelnek.
0: Izrael 30 napot adott Angliának, hogy a jeruzsálemi konzulátusát bezárja. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
2: A legnagyobb irónia, ami Angliában folyik. Angliának abszolút hatalma volt a népszövetség alatt a palesztin mandátummal, amit arra kaptak, hogy hozzanak létre egy zsidó államot és egy palesztin államot. De belebuktak, mégpedig azért, mert a palesztinok nem voltak hajlandóak elfogadni egy zsidó államot. Az ENSZ 1948-ban elismerte Izraelt, amikor kikiáltotta a függetlenségét. Majd 1948 és 67 között Cisjordániában etnikai tisztogatás volt, és a jordániai törvények szerint illegális volt zsidóként ott élni. Illegális volt az óváros zsidó negyedében zsidóként élni. Ez történik, ha bármiféle arab szabályozás van a térség felett. A palesztinai felszabadítási szervezetnek, a Hamasnak és a Hezbollának is feltett szándéka, hogy etnikai tisztítást végezzen. Egyáltalán nem akarnak zsidó államot. A 6 millió zsidót a tengerbe kergették már évtizedek óta. De mikor ébrednek erre fel a nemzetek? Csak csitítgatják és jutalmazzák a terrort, de ennek semmi értelme nincs. Ha a brit mandátum területe izraeli, ahogy az volt is 1967-ben, minden próbálkozás a 67 előtti határok visszaállítására elfogadhatatlan Izrael szempontjából. A rakétatámadások, amik érték őket Gázából, amióta azt a palesztinoknak adták, és a Hamas megszerezte a hatalmat, ezek a rakétatámadások most inkább Tel Avivot és a Ben Gurion repteret érnék. Izrael teljesen elpusztítaná. Ez nem történhet meg. Bárcsak felébrednének már a nemzetek, és észrevennék, hogy mik a tények, és mi a palesztin oldal ideológiája. Amikor mondják, hogy a folyótól a tengerig, azzal azt mondják, hogy Izraelnek egész egyszerűen nincs helye. Svédországot régóta a világ egyik legszekulárisabb nemzetének tekintik. Most radikális változás van folyamatban. Fiatalok fordulnak Istenhez a közösségi médián keresztül. Dale Hurd bemutatja nekünk, hogy ezt az ébredést fiatal férfiak vezetik.
0: Volt idő Svédországban, amikor talán soha nem láthattuk volna ilyesmit. Fiatal férfiak tűzben égnek az evangéliumért. Ez a skandináv ország valami olyasmit tapasztal, amire az 1970-es évek Jézus mozgalma óta nem volt példa. Mély éhséget a fiatalok körében Isten iránt. A vallásos hit itt folyamatosan hanyatlott a II. Világháború óta. 2000-re a svédeknek mindössze

0: százaléka járt templomba. Egy 2011-es felmérés szerint a svéd egyház legtöbb tagja nem hit Jézusban. Az Istenbe vetett hitet a tudatlanság jeleként tekintették. Ebben az országban, amely méltán a világ egyik legszekulárisabb országaként ismert, valami megváltozik. Fiatalok fordulnak Istenhez. Ez sokkoló módon vált nyilvánvalóvá, amikor a svéd fiatalok Jézust választották az év influencerének 2025-ben.
1: Nagyon nagy vágyakozás van Jézus iránt a fiatal generációban. Az emberek éheznek Isten igéjére. Az igazságot akarják.
0: Philip Falk Azevedo és néhány barátja indította el Svédország Jézus konferenciáját, miután imaközben látomást tapasztaltak.
1: Összejöttünk Jézusért, és azt mondtuk, rendben Isten, csodálatosan hangzik, de nem tudjuk, hogyan csináljuk. Szükségünk van a te segítségedre.
0: A harmadik évre a résztvevők száma meghaladta a 3000-et. A lelkipásztor Josef Barkenbom nagy részben a közösségi médiának tulajdonítja Svédország ébredését. Itt a svéd szekuláris médiakultúra ellenőrzésétől függetlenül megoszthatják az evangéliumot.
1: A közösségi média miatt már nem tudják megszűrni. Azok, akik hitre jutottak, valójában a közösségi médián keresztül jutottak hitre. Részt vettem egy projekt elindításában itt, és láttuk, hogy Svédország minden részéről hitre jutnak az emberek a közösségi médián keresztül.
2: A fiatalok körében növekszik a hit, és ezt statisztikailag is láthatjuk az evangélikus egyházban. Amikor megnyitják a konfirmációs órákat, 24 órán belül teljesen betelnek a helyek.
0: Marco Strömberg üzleti iskolát indított keresztény vállalkozók kitanítására. Azt mondja, az előző generáció által létrehozott szekuláris Svédország ürességérzetet hagyott a Z generációban.
2: Van nálunk ez az erkölcsi, ahogy ők látják, felszabadulás, hogy nincs szabály, azt tehetsz, amit csak akarsz, és amikor bármit megtehetnek, amit akarnak, hirtelen elveszetté válnak. Ezért sokan közülük valójában hagyomány értékeket keresnek, a családot, az egyházat, a közösséget, különösen a férfiak.
0: Ide tartozik Oscar Jacobson is, aki elmondta, hogy drogokat használt arra, hogy enyhítse a magányt és az értelmetlenséget.
1: A fiatalokat, a legtöbbjüket a klubokban lehet megtalálni. Próbálnak elmenekülni a valóság elől, mert nem hiszem, hogy józanul sok értelmét látnak az életnek.
0: Miután megtért, Oscar meghívta barátját Zeket a gyülekezetbe, aki csak azért ment, hogy lebeszélje Oscart arról, hogy keresztényé váljon. Hirtelen Zek azon kapta magát, hogy gyülekezeti tagok veszik körül, akik érte imádkoztak.
1: Elkezdtem látni egy alakot, és éreztem is, hogy előttem van. És amikor megint kinyitottam a szemem, megértettem, amit láttam, amit éreztem, az valóság, ekkor sírtam. Tudtam, éreztem, hogy ez valóságos.
0: A svéd keresztények évek óta imádkoznak ébredésért. Lars Enarsson egy Izraelben élő biblia tanító.
2: Éjjel-nappal imádkozunk azért, hogy ez az ébredés eljöjjön.
0: A felmérések megerősítik, hogy növekszik az Istenbe vetett hit. A templomba járó fiatalok száma 4 év alatt megduplázódott 34%-ra. Enarsson hisz abban, hogy Svédország vissza fog térni a keresztény örökségéhez.
2: Azokról az északi országokról vagy nemzetekről beszélünk, amelyek zászlóink kereszt van. Különleges elhívásuk van arra, hogy megtapasztalják a kereszt erejét az életükben. Majd ezt az üzenetet egész Európába tovább vigyék.
1: Minden reggel 8 óra 11-kor imádkozunk. A Bibliában az szerepel, hogy Isten éhséget küld a földre. De nem kenyér utáni éhséget, vagy víz utáni szomjúságot, hanem Isten igéjének hallása utáni éhséget.
0: És ezekről az imákra válasz érkezik. Bár Svédország idősebb generációjának néhány tagja nem szereti, ami történik, a svéd fiatalok körében azonban most menő kereszténynek lenni.
2: Ott vannak a szüleik, még a nagyszüleik is, akik szekulárisak. Tehát, ha pánk akarsz maradni, aki pánk akar lenni, lázadni akar, hívővé válik, és egy biblia van a hóna alatt. Ez a legpánkabb dolog.
0: Dale Hurd, CBN News, Svédország.
2: Ha megnézzük a kereszténység történetét a világban, valamint Svédország, Norvégia és Finnország megtérését, mindezeket az országokat, teljesen hihetetlen Isten munkája. És igen, oka van annak, hogy mindnek az ászlajában van egy kereszt. És oka van annak, hogy elismerik Istent az alapításukban. Ez a változás miatt van. Ahelyett, hogy viking fosztogatók maradtak volna, nagyon elkötelezett keresztényekké váltak. Csodálatos látni, hogy ez ismét megtörténik. És az is csodálatos, hogy ezt fiatal férfiak vezetik. Ez hihetetlen, hogy ne legyen többé éhínség azon a földön. Bárcsak Isten ismerete beborítaná Norvégiát, beborítaná Svédországot, beborítaná Finnországot, beborítaná a föld nemzeteit. Mark Campbell számára olyan volt egy falat kenyeret megenni, mintha leszállt volna a menny. Azért, mert hónapokon át nem tudott szilárdételt enni. Markot rák támadta meg, amely elpusztította a nyáltermelő mirigyeit. Viszont egy csoda révén meggyógyult a saját otthonában.
3: Teljesen ki voltam merülve, fájdalmas volt. Nem tudtam enni. Közel 6 liter vizet kellett innom naponta. Megállás nélkül öntöttem magamba a vizet. Fizikai értelemben egy rémálom volt. február 2024-ában reggel bementem a fürdőszobába, és észrevettem egy csomót a nyakam bal oldalán. Fele akkora volt, mint egy golflabda. Nem tűnt normálisnak, ezért felhívtam a dokit és időpontot kértem. Bevilágította a számba, és 10-15 másodperc múlva bejelentette, hogy daganat van a mandulámon, és a torkom hátsó részén is lát egy tumort. Azt mondta, ha minden utasítás betart és végigcsinálja az előírt kezeléseket, akkor nagyon jó esélyünk van a győzelemre. De hozzátette, hogy élete legnehezebb szakasza előtt áll. 90 napon át indukciós kemoterápiát kaptam, és imádkoztam, hogy Istenem, kérlek, zsugorítsd össze a daganatokat, és add, hogy egy egyszerű sebészeti beavatkozás legyen az egész. Május elején az orvos megvizsgált, és megállapította, hogy a daganatok összezsugorodtak annyira, hogy a számon keresztül el lehet távolítani őket. A július 4-i héten már második hete kaptam kemoterápiát és sugárkezelést együtt. Borzasztó fájdalmakat éltem át. A nyálmirigyeim felmondták a szolgálatot. Nem volt nyáltermelésem. Nem tudtam szilárdételt fogyasztani. Még aludni is nehéz volt. Ez volt életem legkimerítőbb fizikai megtapasztalása. Nem tudtam más csinálni, mint a tévé előtt ülni, olvasni és inni még egy pohár vizet. Bíztam az Úrban, hogy átsegít ezen az időszakon. November 20-án kiderült, hogy nincs már rák a testemben, de továbbra is szenvedtem a mellékhatásoktól, például a szájszárasságtól. Még a mosdóba vagy a postaládához is csak egy pohár vízzel a kezembe tudtam kimenni. Néhány nap annyira borzalmas volt, hogy azon tűnődtem, vajon helyreáll-e valaha az egészségem. Aztán december 18-án, szerdán este a 700-as klubot néztük. A műsor vége felé Gordon imádkozott.
2: Van még valaki, akinek gondja van a nyálmirigyeivel. Minden egyes nyeléskor vízre vagy valamilyen más segítségre van szüksége, mert teljesen kiszáradt. Isten meg tudja gyógyítani, bármit is vett el öntől a betegség. Talán sugárkezelés okozta a problémát, de most meggyógyul Jézus nevében. Vegye át a gyógyulását, és legyen újra egészséges.
3: A feleségemmel együtt kiugrottunk az ágyból. Felkiáltottam, ez az! Rólam van szó! Egyenesen hozzám beszél! Isten így üzen nekem, hogy meggyógyultam. 2 nappal később hirtelen minden újra helyreállt a számban. Hónapok óta először volt nyáltermelésem. Hónapok óta először tudtam kenyeret enni. Olyan volt, mint a földi mennyország. mintha a menny leszállt volna a földre. Hiszem, hogy csoda történt. Egészen elképesztő, ahogy Isten a gyógyuláson keresztül nyilvánvalóan megmutatta számomra az ő erejét. Ő olyat tett, amire az ember maga nem lenne képes. Az egyik legmélyebb ponton voltam, ahová az embert a szenvedés viheti, most pedig úgy érzem, mintha a hegytetőn lennék. Isten egyértelműen megmutatta számomra a jelenléte és a gondoskodása által. Nincs jobb érzés a világon, mint hívőnek lenni, és tudni, hogy olyan Istenünk van, aki szeret minket, csak bíznunk kell benne.
2: Elképesztő csoda. Isten ma is tesz csodákat. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a természete. Ő gyógyítani akar, megmenteni akar, szabadítani akar. Figyeljünk, mit mond Márk. Mintha földre szállt volna a menny. Hát nem csodálatos? Mintha földre szállt volna a menny. Erre önök azt mondják, ettől annyira messze vagyok. Átélhetem ezt én is. Az ige világosan beszél. Igen, tényleg átélhetik ezt. Jézus ezt kérdezte a követőitől, vagy inkább így rendelkezett. Nézzék meg a Bibliájukban, amikor kiküldte a 70 tanítványt Lukács 10. fejezetében. Ezt az üzenetet küldi általuk. Hirdessétek, hogy elközelített hozzájuk az Isten országa. Mai nyelven szólva leszállt a menny a földre. Az Úr imájában, amikor imádkozni tanít minket, azt mondja, így imádkozzatok. Először ismerjétek el Istent és az ő szentségét. Ismerjétek el őt atyátoknak. Ő minden élet forrása. A tiétek is. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezt is úgy vehetjük, hogy a földre szállt menny. Miért kérne minket Jézus, hogy azért imádkozzunk, hogy leszálljon a menny? Miért ezt kell hirdetni a tanítványoknak? Mert nem az akarata történik a földön. Ne gondolják, hogy a szenvedésük Isten akarata. Ne gondolják, hogy a fájdalmuk, betegségük, kétségeik, kötelékeik, szegénységük. Ne higgyék, hogy mindez Isten akarata. A mennyre figyeljenek, mert az mutatja be Isten akaratát. Ott senki sem beteg, ott nincs sírás, sem fájdalom. Egyáltalán semmi szenvedés, sem halál. Talán magányos ott valaki? Vagy szegény? A válasz mindezekre nem. Mindez törvénytelen ott. Ellenkezik Istennel. Vegyék a hatalmat, amit Isten minden hívőnek megadott. Vegyék ezt a hatalmat, és jelentsék ki magukra nézve, hogy Isten országa közel jött önökhöz. Ezt önök is átélhetik. Átélhetnek csodákat. Csak az kell hozzá, hogy higgyenek ebben teljes szívükből, és ne kételkedjenek, és hirdessék ezt ki bármiféle akadályra az életükben. Bármilyen megoldhatatlannak tűnik, Istennel minden lehetséges. Szeretnénk bátorítani önöket, a hitükben más bizonyságokkal is. Ez például Mónikától jött. Terry Mewson azt mondta, hogy van egy hölgy és egy pár, akik egyfajta gyomorvírustól szenvednek. Gyorsan elfogadtam magamra nézve. Már 2 hete folyton rám tört. Ma szeptember 4-én fájdalommentesen ébredtem. Az emésztési problémáim enyhültek a nap folyamán. Csodás a mai nap. Hurrá! Meglátogatta őt a menny.
4: Itt egy másik bámulatos eset. Sven a Rhode Island-i Cranstonból talált egy fájdalmas csomót a hasa bal oldalán, ami az imák ellenére sem tűnt el. Kicsit később, amikor elfordította a felső testét, megfájdult a jobb lapockája alatt. Július 28-án ezt a műsort nézte, amikor azt mondta Gordon, egy hölgy a bal kezét a gyomrán tartja. A gyomra és vékony bele közti szele begyulladt és nem jól működik. Ez sok gondot okoz. A fájdalom most elhagyja önt. Jézus Jézus nevében gyógyuljon meg, legyen egészséges. Ekkor Sven bal keze épp a hasa bal oldalán pihent, és velünk imádkozott. Te pedig így folytattad. Ön hallotta a válláról szóló bizonyságot, és szeretné, ha imádkoznánk a válláért. Fel szeretné tartani a kezét, hogy dicsérje az Urat. Jézus nevében lazuljon el most az a váll, és gyógyuljon meg. Emelje fel a kezét, és mozogjon teljesen szabadon az a váll, most. A válfájdalom azonnal elmúlt, a hasán lévő csomó pedig teljesen eltűnt. Azóta sincs semmi problémája.
2: Jöjjön most Önökhöz a menny királysága. Imádkozzunk. Uram, kérünk, hogy legyen meg a Te akaratod itt a földön, ahogy a mennyben. Kérünk, hogy legyen meg az akaratod ma mindenki életében. Gyógyítsd meg mind a betegségeiket, és bocsásd meg a vétkeiket. Szabadítsd meg őket. Állítsd helyre az ifjúságukat, energiájukat, életereiket. Adj nekik életet, bővölködő életet a Jézus nevében. Terry?
4: Van valaki, nem tudom, mi történt vele, de megégett az arca. Kezelést kap rá, de maradandó hegek várhatók. Isten minden szövetet meggyógyít belülről kifelé, így nem maradnak majd hegek a végére. Higgyen a gyógyulásában, a Jézus nevében.
2: Valaki visszatérő migréntől szenved. Most épp nem fáj, de folyton félelemben él, hogy mikor tér vissza. Isten meggyógyítja önt, és soha többé nem fordul elő. Nem kell ezzel a diagnózissal együtt élnie. Ön már szabad. Soha nem fog visszajönni. Valakinek fáj a gyomra. Ön hallotta a bizonyságot, ezért könyörök, hogy újra hirdessük a gyomorgyógyulást. Most ezt teszem önért. Jézus nevében hagyja el önt a fájdalom, hagyja el önt a kellemetlenség. Gyógyuljon meg Jézus nevében.
4: Valakinek ütés érte a légcsövét. Ez nagyon zavaró, mert nyomást érez, amikor nyel, még lélegezni is nehéz. Isten ezt most meggyógyítja. Higgyen a gyógyulásában.
2: Ámen. Ha meggyógyul, tudassa velünk. Ossza meg a jó bizonyságot. Értesítsen minket. Egy ige a Zsoltárokból, megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. A viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Az iráni fenyegetettségnek még közel sincs vége. Az iszlám rezsim igyekszik újjáépíteni fegyverarzenáját és nukleáris programját.
2: Az Egyesült Államok és Izrael figyelmeztette Iránt, hogy szükség esetén ismét csapást mérnek rá. Joshua Svensson tudósítását látják Jeruzsálemből.
3: A Wall Street Journal értesülései szerint Irán újraindította ballisztikus rakétagyártását a rendelkezésére álló alkatrészekből föld alatti létesítményekben, és új összeszerelő üzemeket is tervez létrehozni, hogy a jövőben nehezebb legyen ezeket a célpontokat megtalálni. Az amerikai és izraeli csapások megsemmisítették a rakéta alkatrészek gyártásához szükséges létesítményeket, miközben a jelenlegi tengeri blokád megnehezíti az alkatrészek Iránba juttatását. A nyugati falnál múlt héten a zsidó újév előtt Benjamin Netanyahu miniszterelnök arról beszélt, hogy Irán újjáépíti nukleáris képességeit.
1: Trump elnök ma bejelentette, hogy Irán újra fegyverkezik. Ez így is van.
3: A figyelmeztetés akkor érkezett, amikor az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete arról számolt be, hogy építési munkálatok folynak az iráni Pikex-hegyen, egy olyan helyszínen, amely kapcsolatba hozható nukleáris anyagokkal. A NAU ellenőrzései nem kaptak hozzáférést a 2025 júniusi csapások által érintett létesítményekhez, ezért nem tudják, hogy jelenleg mekkora Irán uránkészlete. Trump elnök szerint Washington figyelemmel kíséri a Pikex-hegyet.
1: Az űrből is látjuk, el tudják képzelni? Észrevettük, hogy a Pikex környékén némi mozgás tapasztalható. Azt tanácsolnám Iránnak, hogy ne próbálkozzon trükkökkel.
3: Az Irán által támogatott húszik átvették az irányítást Jemenben. Ezzel tovább erősítik szinte teljes ellenőrzésüket a Bab el-Mandeb szoros felett, amely a Vörös-tengert az Adeni-öböllel összekötő kulcsfontosságú hajózási útvonal. Amerikai tisztviselők szerint Irán utasította a húszi milíciát, hogy fokozza a szaúd-arábiai elleni támadásokat, és további pénzügyi támogatást, fegyvereket és magasrangú tiszteket ígért nekik. Eközben Washington új szankciókkal fokozza az Iránra nehezedő gazdasági nyomást, amelyek a Hezbollah támogatói céloznák Irakban, Libanonban és Törökországban.
1: Nem csak a gázai övezetben, hanem Libanonban is súlyos csapásokat mérünk. Most az Ali al-Taher hegygerincnél is fellépünk.
3: Izrael szerint megsemmisített egy jelentős Hezbollah föld alatti hálózatot Dél-Libanonban. Több mint 1100 tonna robbanóanyaggal semmisítették meg a 8 összesen több mint 1,5 kilométer hosszú alagutat. A komplexumban parancsnoki központok, iráni gyártmányú fegyverek és rakéták, raktárak, valamint lakóhelyiségek is voltak, amelyek lehetővé tették a harcosok számára, hogy hosszú ideig a föld alatt maradjanak. Miközben Izrael az iráni támogatású terrorista csoportokkal küzd, az izraeli védelmi miniszter Izrael Katz a zsidó új év előtt videóüzenetet intézett az iráni néphez.
1: Az iráni népnek azt kívánom, hogy jövőre Teherán megszabaduljon az elnyomástól és a zsarnokságtól.
3: Figyelmeztetett, hogy az ünnepek alatt elkövetett bármilyen támadásra határozott válaszlépéssel reagálnak.
1: Egy ilyen csapás évtizedekkel vetné vissza Iránt, és tovább destabilizálná az Ajatollah rezsimjét. Azt a rendszert, amelyet az iráni nép mélyen megvet.
3: Joshua Swanson, CBN News, Jeruzsálem.
1: Most 9-11 évfordulóján lehetőségünk van felszámolni egy terrorista rezsimet. Egy olyan rezsimet, amely a pusztításunkra törekszik. Amikor halljuk, hogy azt kiabálják, halál Izraelre, halál Amerikára. Amikor azt mondják, hogy Izrael a kis sátán, Amerika pedig a nagy sátán, akkor ezt komolyan kell vennünk. A Huszik zászlaján is ott van, halál Amerikára. Ez arabul van, de bárcsak minden amerikai tisztában lenne azzal, hogy mit jelent. Ők valóban a pusztításunkat akarják. Mi pedig megosztottak vagyunk politikailag, és megosztott a figyelmünk is. Mit is próbálunk valójában tenni a világban? Most egyedülálló lehetőség áll előttünk. Hatékony rendszerváltást érhetünk el ebben az országban. És teljesen megszüntethetjük a Huszik, a Hezbollah és a Hamas finanszírozását. És remélhetőleg békét teremthetünk. Ennek az ideológiának többé nem szabad hatalmon lennie ebben az országban. Maga a rezsim a fegyver. Sokat beszéltünk a különféle ballisztikus rakétáikról, az összeszerelő és gyártó létesítményeikről, valamint a nukleáris ambíciókról, a teljes nukleáris készletükről, mindenről. Mindez azért van, mert a rezsim van hatalmon, és hatalmas erőforrásokat, köztük az olajból származó bevételeiket is arra fordítják, hogy mindezt felépítsék. A rezsim maga a probléma. Amíg ebben nem történik változás, addig erre a problémára semmilyen megoldást nem találunk.
2: Reggel 8:20-kor szeptember 11-én az American Airlines 77-es járata felszállt a Dulles repülőtérről. Los Angelesbe tartott, de 34 perccel a felszállás után letért az útvonaláról és eltűnt a radarokról. A légi irányítás azt feltételezte, hogy valahol Nyugat-Virginia felett zuhanhatott le. Valójában azonban a repülőgép a Pentagon felé fordult, és Brian Birdwell irodája mellett csapódott be. Ő egy podcastben mesélt, érte el, hogy mit élt át.
4: Ha nem bánja, akkor azzal a bizonyos nappal kezdeném, 2001. szeptember 11-ével. Elmondanám, milyen volt az a nap az ön szemszögéből?
1: A repülőgép becsapódott az épületbe és áttörte a falat, éppen pár lépésre tőlem, amikor jobbra fordultam. Nagyjából 15 méterre voltam attól a ponttól, ahol egy 80 tonnás repülőgép mintegy 800 kilométeres óránkénti sebességgel és több mint 11 ezer liter kerozinnal a tartályaiban becsapódott. Soha életemben nem hallottam még ilyen hangos zajt. Szinte azonnal megsüketültem. A hang alapján bombára gondoltam, de a következő pillanatban a robbanás végig söpört a folyosón. A testem 60%-a meg megégett. Ennek 40%-a harmadfokú égési sérülés volt. Elöntött az a bénító pánik, amikor az ember rádöbben, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, és nincs menekvés a halál elől. Hangosan felkiáltottam, Jézus, jövök, találkozunk. Nem azt kiáltottam, hogy Uram, ments meg ettől a csapástól, hanem egyszerűen felismertem, hogy igen, ez egy borzalmas módja annak, hogy az örökké valóságba lépjek, de ez van. Ezt el kell fogadnom. Elfogadtam, hogy így fogok meghalni. Lefeküdtem a földre, és vártam, hogy a lelkem elhagyja a testemet. A Biblia beszél arról a békéről, amely minden értelmet felülmúl. Egyszerűen nem tudom mással magyarázni azt a 180 fokos fordulatot, amely a borzalmas halál biztos tudata és a padlón átélt békesség között történt. Abban a csendben és nyugalomban azt éreztem, hogy tudom, az örökké valóság a mennyben tölthetem. De nem haltam meg. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy valami fény csillan meg a folyosó padlóján. Próbáltam lelökni magamról a rám zuhant törmeléket, hogy eljussak a fény forrásához. Négy társam is észrevett. Roy Wallace, Bill McKinnon, John Davis és Chuck Knoblauch. Minden erejükkel azon voltak, hogy kimentsenek. Próbáltak kihúzni, de nem sikerült. Ezért elkezdték lebontani rólam a törmeléket. Én pedig rájuk kiabáltam, hogy hagyjanak békén. Persze nem hagytak ott. Hamarosan megérkezett értem a mentő, és elszállítottak a helyszínről. Tudtam, hogy ha valahogy élve eljutok a kórházig, elaltatnak majd. És aggódni kezdtem, mi lesz, ha az altatás után már nem ébredek fel. Dr. Williams a bal oldalamon állt, és láttam a szemében, hogy komolyan gondolja, amikor azt mondta, Birdwell ezredes, meg fogjuk tenni, amit csak tudunk magáért. Akkor azt mondtam neki, a jegygyűrűmet mindenképpen vegyék le rólam. Judith Rogers, az egyik nővér, aki akkor a sürgősségi ellátásban dolgozott, ha jól emlékszem, Dr. Williams jó oldalán állt. Lehajolt, hogy levegye a gyűrűmet. Én pedig olyan voltam, mint egy grillezett húsdarab, amit levettek a tűzről, hogy kihűljön. A testem lassan megkeményedett. Ahogy lehúzta a gyűrűt, a bőr és a szövetek is lejöttek az ujjamról. A vér pedig csak úgy spriccelt a kezemből. De nem éreztem fájdalmat. És nem gondoltam, hogy ez csak annak a nagy adag morfiumnak volt köszönhető, amit kaptam. Inkább annak tulajdonítom, hogy arra összpontosítottam, hogyan halhatok meg méltósággal, és hogy a gyűrű levételével elbúcsúzhatok a feleségemtől és a fiamtól. Megkértem az orvost, hogy adja oda a feleségemnek, és mondja meg neki, hogy szeretem. Aztán kértem, hogy hívják be a kórház lelkészét. Cirillo lelkész a jobb oldalamra állt, és egy egyszerű imába kezdett. Uram, ha azért hoztad ide Bryant, hogy megmentsék, akkor neked adjuk a dicsőséget. Ha viszont azért hoztad ide Bryant, hogy hűséges kollégái figyelme és együttérzése mellett lépjen át az örökké valóságba, akkor azért is hálát adunk neked. Isten miatt élhetek ma is.
4: Már újra a Pentagonban dolgozik, arra lennék kíváncsi, milyen érzés most ott lenni.
1: Ezt a történetet csak Isten írhatta. A mostani irodám szinte pontosan ott van, ahol a repülőgép becsapódott. Az iroda nagyjából 20 méterre van attól a helytől. Nagy megtiszteltetés és nagy áldás, hogy újra itt lehetek, és szolgálhatom a hazámat. Szolgálhatom az elnököt és a katonai vezetést.
4: Milyen megélni azt, hogy az élete valójában egy csoda?
1: Ha megengednek nekem egy ekkora merészséget, azt mondom, Isten megtartja az ígéreteit. Remélem, hogy ad még nekem további 25 évet. Hogy itt lehessek az 50. évfordulón, és láthassam az unokáimat felnőni és megházasodni.
2: Neangnak választania kellett, hogy vagy a férje, vagy Jézus. Ő Jézust választotta, így egyedül maradt a két gyermekével. A férjét soha többé nem látta.
1: Nem sokkal első gyermeke születése után a Kambodzsában élő Neang ultimátumot kapott a férjétől.
2: Kidobta a Bibliámat. és azt mondta, választanom kell közte és Jézus között. Én Jézust választottam. Azt mondta, ha ennyire hiszek benne, akkor tartson el minket, Jézus.
1: A férje soha nem tért vissza, így az asszony egyedül maradt kamasz fiával és 4 éves kislányával.
2: Volt, hogy sem rizsünk, sem pénzünk nem maradt. Néha vartam, hogy legyen pénzünk ételre, de még anyagra sem volt pénzem, amiből dolgozhattam volna. Teljesen kilátástalan volt a helyzetünk.
4: Ha éhes vagyok, anya zöldséget ad, de azokat nem nagyon szeretem.
1: A 4 éves kakrona szomorú, hogy az anyukája olyan sokat sír.
4: Nem tudok segíteni, mert még kicsi vagyok.
1: Niang minden nap azért imádkozik, hogy megváltozzon az életük. Egy nap hallotta az Operation Blessing által támogatott programról, amelynek segítségével anyagokat és más szükséges kellékeket vásárolhatott.
2: Mindent meg tudtam venni, az anyagokat, a cérnát, a gombokat. Sok mindenre van szükség egy ruhához, és most mindent megvehettem. Hatalmas áldás volt ez nekem.
1: Az elmúlt évben az asszony jövedelme a 3-szorosára nőtt. Most már mindenre jut pénzük, az iskolára is, és az élelemre.
2: Az Úr áldja meg sokszorosan mindazokat, akik segítettek nekem. Köszönöm szépen!
4: Köszönjük mindenkinek, aki segített!
5: Megan döbbenettel hallotta, hogy dörömbölnek az ajtaján. Félelem vette körül, és az a szörnyű tudat, hogy az élete és a családja élete többé nem lesz ugyanaz.
4: Michael hihetetlenül alázatos, kedves és intelligens volt. Személyiségéből fakadt, hogy mindig a legjobbat akarta a világnak és másoknak. Bárkivel el tudott beszélgetni, mert a tudása nagyon sokrétű volt. Nagyon kedves és őszinte szíve volt. Mindig azt mondta, hogy az emberek a legfontosabbak, értük csináljuk mindezt. 15 éves koromban kezdtem el járni Michael-lel, ő volt akkor 17, úgyhogy már 24 éve vagyunk együtt. Egymás nélkül el se tudjuk képzelni az életünket. A fő feladatom a háztartás vezetése és a gyerekek nevelése volt. Michael teljes állásban ingatlan ügyekkel foglalkozott, így nagyon mozgalmas életünk volt. Jézus kezdettől fogva vezetett minket az életbe. Mindig hívők voltunk, áldottnak éreztük magunkat, hogy keresztény háztartásban nőttünk fel. Őszintén szólva az úton, amin jártam, igyekeztem megtanulni, meghallani az Úr hangját, hogy megtudjam, milyen az élet úgy, hogy az ember követi őt. Igazán elmélyülten figyeltem és hallgattam.
5: 2024. február 5.
4: Aznap este hétfő volt. Michael 8 éve játszott egy felnőtt hobbi foci csapatban. Elindult a 9-kor kezdődő meccsére, ez volt az én estém. Békésen elaltattam a gyerekeket. Imádkoztam a lányomért, majd átmentem a fiúkhoz, és imádkoztam értük is. Minden tökéletesnek tűnt.
5: 9 órakor.
4: Ahogy becsuktam a fiúk hálószobájának ajtaját, amikor hangos kopogás rázta meg a bejárati ajtót. Kinyitottam, és a szomszédom állt ott az utca túloldalán, aki azt mondta, Megan, azonnal a sportcsarnokhoz kell menned, Mike-ot épp most élesztik újra. Ez minden, amit tudok, menned kell. Rémület futott át az egész testemen, így gyorsan felkaptam a kocsi kulcsot. A szomszéd felajánlotta, hogy ott marad a házban, én pedig beültem az autóba, és csak azt kiabáltam, nem, nem, nem, nem. Az Úrnak, ne Uram, ne tedd ezt. Nem. A helyszínen több mentő, tűzoltó és rendőrautó volt. Mint hogyha egy szörnyű filmben lennék.
1: Michael éppen lefelé tartott a pályáról, de pillanatokkal később összeesett, megállt a szíve. Egy ex-tűzoltó rohant oda hozzá, körülbelül 25 percig küzdött, hogy visszahozza. Azonnal kórházba vitték.
4: Michael körülbelül 24 percig volt oxigén nélkül a focipályán, szinte az egész test működése leállt. Lázas volt, az egész teste kékes árnyalatú. Nem mozgott, és nem látszott rajta semmilyen agyi aktivitás. A lélegeztetőgép tartotta életben.
1: De mindennek ellenére Michael szervei elkezdtek működni. Le tudták kapcsolni a gépekről.
4: Kétség nem fér hozzá, hogy az Úr döntött úgy, hogy Michael velünk marad. A túlélési esélyei a pálya szélén kevesebb, mint 5% volt. Ő döntött úgy, hogy visszaadja neki a lélegzetét, ami egy csoda volt. Nem az a teljes gyógyulás történt, amiért könyörögtünk az Úrnál, de a tény, hogy visszakapta a lélegzetét, az önmagában óriási csoda.
1: Azonban Michael agya komoly károsodást szenvedett.
4: Az egész februárt a kórházban töltöttük, majd hosszú távon a rehabilitációra kerültünk. Az agysérülésének a mértéke itt vált világossá számomra, miközben újra tanulta a járást, beszédet és étkezést. Én a szoba túlsó oldalán ültem, és néztem, amint az intelligens, jó képességekkel bíró férjem nem tud válaszolni az egyszerű kérdésekre. És nem emlékszik teljesen, még a saját nevére sem. Ez sokkoló volt.
3: Egy hónapos rehab után végre hazatérhetett. Az élete azonban már nem volt ugyanaz. A jövőbe vezető útját napi szenvedés és nélkülözés kísérte.
4: A baleset után az élet Michael-lel annyira szomorú és gyászos volt. Ránéztem, és annyira egészségesnek, épnek, szépnek tűnt. Annyi mindenért lehettem volna hálás. De ha beszélgettem vele, nyilvánvaló volt, hogy annyi minden hiányzik még belőle. Képtelen volt kapcsolatban élni. Nem tudott társalogni, új dolgokat tanulni. Mindez eltűnt belőle, és én egyedül maradtam, mintha elhagyott volna. Pedig ott volt, de elszigetelve. Gondoskodtam róla, és szerettem tőlem telhetően, de nem volt semmilyen visszajelzés. Hogy lehetek szomorú, amikor túlélte? Itt van, de mégsem. A gyerekek is így voltak. Néztem ezt a valamikor nagyszerű apát. Kiváló volt, jó tanító, de most nem képes rá. Gyötrelmes volt ezt kezelni velük. Nem tudok segíteni ebben. Lehetek az anyukájuk, és osztozhatunk a fájdalomban, támogathatom őket, de el kellett engedjem azt az anyatigris ösztönt, hogy megoldom, mutasd azt a bibit, majd én meggyógyítom. Mert nem tudom. Valójában ez az igazi alázat. Nem? Átengedjük az irányítást az Úrnak, és ezt megtenni nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Még mindig nem lehet tudni, hogy mi történt vele. Nem volt rá genetikai ok, nem volt semmilyen szív probléma. Igazából nem is értettük, nem tudtuk pontosan, hogy mi történt azon a végzetes estén. Emlékszem az első napokra a kórházban. Egyedül csak a hitembe kapaszkodtam. Jézus volt a kiút. Rá volt szükségem. Csak miatta volt értelme bárminek. Bíznom kellett benne, hogy mindent a javamra fordít majd. Persze minden érthetetlen volt, de úgy döntöttem, hogy aktívan az Úrba vetettem a hitem, az ő jóságába kapaszkodtam. Nem engedtem, hogy másban keressek kiutat. Csak ő az én pásztorom, nem szűkölködöm, és ez elég. Ő a vezetőm. Az Úr a mindenség teremtője, mondja magát pásztorunknak, tehát nem hiányzik semmi. Ezért nem kell félnem. Ezt az igazságot vallottam az életemre nézve, mert nem mindig éreztem úgy. Csak bíztam benne, hogy igaz, amit az Úr mond. Isten jóságát láttam ebben mindenféle módon, kis és nagy dolgokban egyaránt. És ő tanított engem. Azt mondta, figyelj, én majd percről percre, napról napra átvezetlek minden nehézségen. Csak bízz bennem. Ahogy lehántottam a magabiztosságom rétegeit, az Úr pedig megmutatta, hogy majd átvezet. Ebben volt az ő jósága. Én pont ott akarok lenni teljes alávetésben Jézusnak. Az akarok lenni, akivé ő akar formálni. Nem hiszem, hogy ezt az utat választottam volna, de az eredményét és az Úrral való járásomat mindenképpen. Hiszem, hogy az Úr mindenben a helyreállításért dolgozik. Néha tényleg nagyon zűrös és szörnyű az örökké valóságnak ezen az oldalán lenni, és talán nem kapunk kárpótlást ezen az oldalon, de annyira biztos a reményem a jövőt illetően. Megéri Jézust keresni a szükség idején. A legnagyobb fájdalomban, a legnagyobb gyengeségben, mert meg lesz a jutalma. Az életem a tiéd. Mit kezdesz vele? Hová viszel? Többé nem kell tudnom a jövőt, csak bíznom kell benne, hogy jót készít a számomra. Csak olyan szemre van szükségünk, hogy meglássuk az ő jóságát.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. A top EMI vállalatok vezetői mind egyetértenek, hogy a katasztrófák megelőzése érdekében azonnal korlátozni kell az EMI fejlesztését. Egyikük szerint egy elszabadult EMI 6-12 hónapon belül átveheti az egész internet felett az irányítást.
2: A szolidaritás ritka megnyilvánulásaként három egymással versengő EMI vállalat vezetője egyetértett abban, hogy a fejlesztés túl gyorsan halad, meg kell fékezni, mielőtt valami szörnyűség történik. Egyikük szerint elszabadult EMI ügynökök a következő 6-12 hónapban képesek lennének átvenni az egész internet felett az irányítást.
3: Amit építünk, az lényegében intelligencia. Ha valami nagyon erős, az természetesen lehet jó célokra használni, de rossz célokra is.
2: Az Entropic vezérigazgatója szerint lassítani kell az EMI fejlesztését. Közelmúltbeli esetekre hivatkozik, melyek során kísérleti EMI modellek kijutottak a tesztkörnyezetből, és olyan műveleteket hajtottak végre, amelyekre nem kaptak engedélyt. Aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy EMI ügynökök feltörhetnek biológiai fegyverrendszereket, létrehozva a sajátjukat. A veszte ki amiatt is, hogy EMI ügynökök feltörhetnek biológiai fegyverrendszereket.

0: néznénk rá, mint egy idegen elmére, amelyet nem értünk teljes mértékben. Ez eléggé félelmetes.
1: Trump elnök kijelentette, támogatja az EMI szabályozását, de nem támogatja a fejlesztések lassítását, ami előnyhöz juttatná Kínát.
2: Sok olyan negatív erő van, amely olyan dolgokat hangsúlyoz, amelyeket nem kellene. Olyan dolgokat hoznak fel, amelyek nem fognak megtörténni. Pedig aki győz az EMI terén, az mindent visz.
1: Dario is elismerte, hogy Kína kockázatot jelent.
0: Ez a legnagyobb dilemma. Ez a legnehezebb mérlegelési szempont. Ha nem lennénk ilyen helyzetben, sokkal több időt fordíthatnánk erre.
1: A képviselőház elnöke Mike Johnson kijelentette, a héten találkozik Amerika top EMI vállalatainak vezetőivel, hogy megvitassák a megoldási lehetőségeket.
2: Beszéltem az összes EMI szolgáltatóval, Amodei-jel, Altman-nel, Elon-nal, mindenkivel. Mindannyian azt mondják, szükségünk van bizonyos korlátokra, de nagyon eltérő elképzeléseik vannak a megvalósításról. Jelenleg még ők maguk sem tudják a választ. A biztonság miatt nem siethetjük el.
1: A képviselőház kisebbségi vezetője Hakeem Jeffries gyorsabb fellépést támogat.
3: Most kell határozott lépéseket tennünk annak érdekében, hogy lassítsunk. Ahogyan a vezérigazgatók is elismerték, lassítanunk kell a fejlesztés ütemén az amerikai nép védelme és annak biztosítása érdekében, hogy az MI megfelelő legyen.
1: A New York Times szerint Obama volt elnök arra sürgette Jeffries-t, hogy az MI legyen a demokrata párt fontos témája az időközi választásokra nézve. Jeffries jelezte, hogy a demokrata képviselők keddi ülésén megvitatják az MI-vel kapcsolatos lehetőségeket. Lori Johnson, CBN News.
2: Hát a probléma nyilvánvaló. És amikor azt mondogatjuk, hogy határozott lépéseket kell tennünk, akkor mire is gondolunk pontosan? A határozott lépésekhez mi a további út? Amikor a terület szakértői még abban sem értenek egyet, hogy mi a további út? Ez zavarba ejtő. És nézzük meg a világhelyzetet, akár Kínáról, akár Oroszországról, akár Iránról, akár bármilyen más országról van szó, ahol aktívan fejlesztik a mesterséges intelligenciát. Hát ők egyáltalán nem fognak lassítani. Szóval mit jelent ez számunkra, és mit jelent a világ számára? Ez mindenképpen az imádkozás ideje.
4: Benjamin Netanyahu miniszterelnök újévi üzenetet küldött Trump elnöknek és minden amerikainak. Eközben Trump fő tanácsadója Jared Kushner külön megbízott a tavalyi Dohában történt, a Hamas vezetői elleni izraeli támadásról tett megjegyzései felkavarták a közvéleményt. A Likud azzal válaszolt, hogy a miniszterelnök döntése, amely alapján az IDF-et Gáza városába küldte, a Dohában a Hamas vezetői elleni támadás, valamint az amerikai nyomás volt az, ami a Hamaszt arra kényszerítette, hogy feladja és szabadon engedje a fogságban maradt túszokat.
2: Hát én egyáltalán nem értem, miért tenne ilyen jelentős megjegyzést nyilvánosan. A Hamasszal van dolgunk, egy kemény ellenséggel, amit nyilvánvalóan Katár és Irán is támogat, és amely eddig nem volt hajlandó feladni az ideológiáját. Egyértelműen vereséget szenvedtek a csatában, de még mindig ott vannak, még mindig vannak rakétáik, és még mindig le akarják törölni Izraelt a térképről. Így Izraelnek minden joga megvan az önvédelemre. Nem értem, hogyan fordulhat fel a valóság ennyire a feje tetejére. Izraelnek hosszú idő óta célja az, hogy akárki is tervezi, akárki is támadja meg Izraelt, akárki is terrorizálja az állampolgárait, annak biztosnak kell lennie abban, hogy meg fogja fizetni az árát. Ez az ő döntésük. És ebben a döntésben Izraelt mindannyiunknak támogatni kellene. Ez mindannyiunk kötelessége. A nemzet önvédelemhez való joga elvitathatatlan. Egy hónappal ezelőtt nyerte vissza szabadságát Kevin Rideout, amerikai misszionárius pilóta, miután 10 hónapon át tartotta fogva az Iszlám Állam terrorszervezet. Családjával visszavonultan élve most a gyógyulásé a főszerep. John Jessup, a CBN munkatársa nemrég meglátogatta a szolgálatot, amelynek Kevin is dolgozik.
1: Ma reggel kiszabadult egy elrabolt amerikai misszionárius.
4: Igazi ima válasz volt, az elnök augusztus 14-én jelentette be Kevin Rideout szabadon bocsátását. A Living TV pedig közzétette az első képeket, amelyek igazolták, hogy életben van.
0: A nevem Kevin.

0: Rideout. 49 éves vagyok, és amerikai.
1: 10 hónap után először hallotta a világ a hangját.
0: A családomnak üzenem. Szabad vagyok. Újra találkozunk.
1: Egy rövid fehérházi látogatástól eltekintve a Rideout család elzárkózott a nyilvánosság elől a magánélet védelmére hivatkozva, és hálájukat fejezték ki. Nyilatkozatukban ezt írták, nagyon hálásak vagyunk az Egyesült Államok kormányának és mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak Kevin biztonságos szabadulásán, valamint az SIM-nek rendíthetetlen gondoskodásukért.
2: A szomszédban van a Gordon Conwell Teológiai Egyetem.
1: Szóval
2: jó szomszédaink vannak.
1: A CBN News az SIM elnökével, Randy Fermannel beszélgetett Charlotte-ban. Isten tiszteleten vettünk részt, hogy többet megtudjunk a küldetésükről, és hogy milyen kapcsolat fűzi Kevint hozzájuk. Az elmúlt 9-10 hónap elég nagy megpróbáltatást jelentett. Hogyan vészelték át?
2: Meglepően jól. Azt mondanám, amikor Kevint elrabolták, először mindenki sokkos állapotba került, de imádkoztunk és hittünk. Tudjuk, hogy Kevin szíve a helyén van. A kezdettől fogva tudtuk, mit akarna, azt, hogy fogvatartói megismerjék Jézust.
1: Tudna egy kicsit többet mondani arról, milyen ember az, aki a fogvatartói üdvösségért imádkozik, hogy megismerjék Jézust? Milyen ember ő?
2: Nagyon gyakorlatias ember. Mély érzelmek lakoznak benne, de nem mindig mutatja ki a felszínen. Pilóta. Évtizedeket töltöttek Nigerben, egyszerűen azért, mert szeretik Niger népét. Miközben fogságban volt, biztos vagyok benne, hogyha választhatott volna a között, hogy ő hal meg, vagy a fogvatartói halnak meg, inkább ő halt volna meg, mert tudja, hol van a reménysége. Az ő reménysége nem ebben a világban van.
1: Hogyan értesült arról, hogy kiszabadult?
2: Éppen abban a teremben voltam, amikor kaptam egy üzenetet a személyzeti igazgatónktól. Azt írta, nézd meg a szignál üzeneteidet most. Felálltam, kimentem, és láttam, hogy Kevin szabad. Ez szürreális volt. Olyan volt, mintha... De abban a pillanatban nem mondhattam el senkinek. Ráadásul ott motoszkált a kérdés, hogy ez álom vagy valóság.
1: Elmondhatja, hogy beszélte már Kevinnel azóta?
2: Krisztá 50. születésnapi bulián voltam. És Kevin ott állt a parkolóban. Úgy téve, mintha ő lenne az, aki segít az embereknek megtalálni a parkolóhelyet. Oda mentünk, beszélgettünk vele. Nagyon szeretjük őt. És úgy tűnik, Kevin jól halad. A Szent Szellem valóban vezeti őt együttérzéssel és szeretettel, és úgy tűnik, nagyon jól van.
1: Fegyveresek rabolták el az otthona közelében, Nigerben. Kevin az SIM első fogja több mint 130 éves missziós története során, de ez olyasmi, amire ő és mások is, akik kockázatos területen szolgálnak, felkészülnek.
2: Az egyik dolog, amit meg szoktunk csinálni az, hogy tartunk egy színlelt emberrablást. Előre kiválasztunk egy embert a csoportból. Amikor Kevin részt vesz ezen a képzésen, őt választották ki. Oda jönnek, zsákot húznak a fejedre és kivonszolnak. Ez valójában csak azért van, hogy az emberek megtapasztalják ezt, és így fel tudjanak készülni arra a gondolatra, hogyan fognak viselkedni, ha ez tényleg megtörténik velük. Felkészülünk erre.
1: Kevin és felesége Krisztá nigeri szolgálata visszanyúlik a szolgálat afrikai kezdetéig, ami egy tragédiából született.
2: Az SIM-nek három alapítója volt. Ez a három alapító úgy gondolta, az életünk nem olyan fontos, mint hogy ezek az emberek meghallják a jó hírt. Amikor odaértek, bementek a belső területekre. Szudán belső missziója néven indult el a dolog. Bementek a belső részekre. Hármójuk közül ketten meghaltak az első évben, a harmadik megbetegedett és hazatért.
1: Furman hozzátette, áldozatuk szellemi gyümölcsöt hozott, és hozzájárult a kereszténység képének megváltoztatásához.
2: A 2020-as évekből nézve, ma azt látjuk, hogy a világon a protestánsok 60%-a Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában él. 1893-ban ez még csak 3% volt, ma már 60%. Ön szerint az alapítók nem adták volna az életüket egy ilyen változásért? Egészen biztos vagyok benne, hogy igen. Ebben biztos vagyok.
1: Az SIM-nek ma mintegy 2000 misszionáriusa van. A keresztény üldözés világméretű növekedése ellenére Furman derülátóan látja a jövőt.
2: Úgy látom, hogy az evangéliumi egyház Amerikában, a felekezeten kívüli gyülekezetek valójában növekednek. Van egy új fiatal generáció, amelyik bekapcsolódik a missziós munkába.
1: Furman, aki egykor tengerésztiszt volt és meggyőződéses ateista, Kevin édesapjának tulajdonítja, hogy nem sokkal megtérése után bevezette őt a missziós világba. Szerinte Kevin bizonságtétele eljuthat másokhoz is, akik az igazságot keresik.
2: Kevin története azért meggyőző, mert egyértelműen bemutatja azt, amit az ateista Randy keresett. Ateistaként azt gondoltam, ha valaki tényleg hisz ebben, akkor azt észre fogom venni. Kevin egy a 2000-ből az SIM-nél. És szerintem ő is azt szeretné, ha így tekintenének rá. Nem ő a hős. Ő egy olyan ember, akinek az áldozatvállalása most nyilvánossá vált. Így az emberek láthatják és megismerhetik Jézus iránti szeretetének őszinteségét. Sokan adták már életüket Istenért.
1: Furman biztos benne, hogy sokan állnak készen, hogy válaszoljanak a hívásra.
2: Tedd fel magadnak a kérdést. Légy őszinte magadhoz. Te vagy az a mérnök, művész, mészáros, pék, akit Isten arra hív, hogy menj el és hirdesd Jézus jóságát olyan embereknek, akik máskülönben nem hallanák meg.
1: John Jessup, CBN News, Észak-Karolina, Charlotte.
0: Vad volt a kapcsolatunk.
3: Az életem összedőlt. Már rég darabokra hult. A szemébe néztem, és azt mondtam, tedd meg! Csináld!
4: Brandon és Terra.
3: Mindketten sokszor voltunk hűtlenek egymáshoz. Egyikünk sem volt jó. Nagyon labilisak voltunk, állandóan kiabáltunk, káromkodtunk, a legmérgezőbb kapcsolatban éltünk. Nagybetűs, toxikus kapcsolat.
4: Brandon és Terra csak 15 és 16 évesek voltak, amikor 1997-ben összefonódott az életük. Mire 19 évesek lettek, már házasok voltak két gyerekkel, jelzáloguk volt, és egyre nagyobb vihar dúlt az otthonukban. Brandon gyakran került börtönbe, és Terra minden alkalommal reménykedett az ígéretében. Megváltozik.
0: 12 éves koromtól kezdve többször lecsuktak, mégis ittam, szívtam, dohányoztam. Mindegy volt, csak bulizzak. Az agyam így volt bekötve. A gyerekkorom miatt, az otthonomban látott bulik miatt ez volt számomra természetes.
4: Bár jobb otthonra vágyott, nem tudott szabadulni a pusztító életmód fogságából.
0: Még akkor is folytattam, amikor láttam, hogy így tönkreteszem az életemet, a házasságomat, a gyerekeimet. Csak ezt ismertem.
3: Olyan volt, mintha egy forgóajtón járt volna kibe, amikor kijött, ez az életmód visszahúzta, és újra belekerültünk ugyanabba az ördögi körbe. Nem sokára újra börtönben volt.
4: Egy alkalommal Brandon már hónapok óta börtönben ült, amikor Terra számára nyilvánvalóvá vált, hogy a férje megcsalta. Véget vetett a házasságának, de amikor Brandon egy évvel később szabadult, kibékültek és újra összeköltöztek. Egy ideig Brandon józan maradt, és olyan férfivá vált, akire Terra mindig is vágyott. 2011-ben megint összeházasodtak, de aztán megjelent a kísértés. Egy régi munkatárs rászoktatta a heroinra.
3: Számomra még most is felfoghatatlan, hogy lehet, hogy valaki, aki minden, amiről csak álmodtam, egy pillanat alatt megint felforgatja az életemet. Csak az járt a fejemben, hogy kezdődik előről. Nincs rá jobb szó, mint a kín. Eltűnt minden, amiről azt hittem, végre valóra válik.
4: A következő két évben csatatérré vált az otthonuk. Hogy valamiféle kapcsolatot fenntartsanak, Terra is a drogokhoz nyúlt.
0: Ő is elkezdett kábítózni, szívott velem krekket, metamfetamint, mindent együtt csináltunk. De hogy mindig mondta, nem a drogokra volt rákattanva, tőlem volt függő.
3: Egy ponton már össze is verekedtünk, teljes őrület volt. Én is megváltoztam. Már nem csak ő volt őrült, én is belesodródtam. És ekkor azt mondtam, ennyi, vége, ez így nem mehet tovább. Nem bírunk egymással.
4: 2013-ra a második házasságuk is véget ért. Terra elvitte a gyerekeket, Brandon pedig még mélyebbre süllyedt. A káosz csak fokozódott, és egy éjszaka majdnem halálosra fordult.
3: Távoltartási végzésem volt ellene, de eljött a házhoz. A legkisebb gyermekünket tartottam a kezemben. Ő részeg volt, be volt állva. Ordított velem, káromkodott. Aztán a fejemhez fogott egy fegyvert, és közölte, megöl engem, aztán magát is.
0: Nem húztam meg a ravaszt. Elmentem. Elmentem egy bárba, és csak ittam. Aznap este teljes filmszakadásig ittam.
3: Cserbenhagyásos balesetet okozott, és újra börtönbe került.
4: Az az éjszaka mégsem halállal végződött, hanem megtéréssel. A sok évnyi összetörtség végre elvezette Brandont önmaga határáig, és a börtönben találkozott Istennel.
0: Nagyon rosszul álltak a dolgaim, és akkor Isten a szívemhez szólt. Most már tudom, hogy ez volt a pillanat, amikor választanom kellett, kinek szolgálok. Akkor még semmit sem tudtam a Bibliáról, de ez a találkozás megrázott.
4: Brandon, aki korábban is hallott Jézusról a börtönben, most elfogadta őt megváltójának. Isten elkezdte helyreállítani Terrával való kapcsolatát is, megszabadítva őket az évekig tartó bántalmazástól, hűtlenségtől és függőségtől. A gyötrelmük bizonyságtételre változott.
3: Még sokáig tartott a gyógyulás, de már hajlandó volt beszélni róla, dolgozni rajta. Bármilyen nehéz vagy fájdalmas is volt feldolgoznia a múltat.
0: Isten kivette a drog ízét a számból. Már az elejétől dolgozott mindenen, még ha én nem is láttam. Csak alá kellett rendelnem magam neki.
4: Brandon és Terra harmadjára is összeházasodtak. Józanok, gyógyultak és szabadok. Élő bizonyítékai annak, hogy három házasság, több évtizedes függőség és káosz is megváltozhat Isten kegyelme által.
3: A családunk átalakulása egy csoda. Amikor Brandonra nézek, látom, hogy milyen az isteni szeretet. Nagyon hálás vagyok érte. Sokan mondják, hogy azt akarják, ami nekünk van Brandonnal, és ezt elképesztő hallani.
0: A helyreállt kapcsolatunk olyan, mint egy Hallmark film. Nem természetes, hogy családom van. Én vagyok az utolsó, aki ezt megérdemli. Amikor Terrára nézek, Jézust látom benne. Példa arra, milyen őszintén szolgálni valakit. Nem csak a szívével, hanem a teljes valójával, erejével. Látom a szeretetet. Hiszem, hogy Isten olyan, mint... Ő olyan, mint amilyennek a Biblia mondja. Őt szavakba sem lehet önteni.
4: Ma ezzel a bibliai verssel búcsúzunk. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Adjunk hálát a mai napért, a lélegzetért, az életünkért, mindenért, amit Isten nekünk adott. Isten áldja önöket!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Köszönjük Önöket a 700-as klubban. Átverés, beteg összeesküvés. Így jellemezte Trump elnök a mesterséges intelligenciáról szóló legújabb figyelmeztetéseket. De bennfentesek szerint a veszély valós, és muszáj beavatkozni.
2: A kongresszus vizsgálja, milyen lépésekkel lassíthatná le az EMI fejlesztést, beleértve az úgynevezett vészleállító gombot is. Charlene Aaron tudósítása.
3: Trump elnök szembeszállt az EMI fejlesztés lassítását célzó törekvéssel, holott már a tech vezetők is figyelmeztetnek, hogy több tiltásra lenne szüksége a katasztrófa megelőzéséhez.
1: Az EMI nem fogja átvenni a világ fölötti uralmat, az egész egy átverés.
3: Az elnök telefonon egy Los Angeles-i tech rendezvényen azt mondta.
1: Legyünk mindezzel kicsit óvatosabbak. Oda kell figyelni, ha lépünk, és bölcsen kell megtenni a lépéseket. De nem állítunk le egy teljes iparágat.
3: Az elnök megkérdőjelezte a tech vezetők szabályozásra vonatkozó kéréseit, és beteg összeesküvésnek nevezte az EMI visszafogására tett intézkedéseket. Az elnök szerint Amerikának Kína előtt kell maradnia a tech háborúban.
1: Az elejétől mondom, aki nyer az EMI-ben, és mi nagyon vezetünk, aki nyer az EMI-ben, az nyer.
3: A múlt héten egy bennfentes figyelmeztetett, hogy a technológia egy évtizeden belül megölhet minket, és az EMI fejlesztők az életünkkel játszanak.
4: Szerintem, ha nem lassítunk a fejlődés ütemén, akkor van rá esély, hogy mindannyian meghalunk a közeljövőben.
3: Dario Amodei, az Anthropic elnöke arra figyelmeztet, hogy az EMI kiszabadulhat az emberi kontroll alól, és szerinte lassítani kell a fejlesztést. Más vezetők szerint is kormányzati korlátozásokra van szükség. A demokrata és republikánus honatyák ígéretet tettek, hogy jobban megnézik az EMI veszélyeit és azt, hogy a kormány miként teheti biztonságosabbá. Az egyik kétpárti támogatást élvező törvény az AI vészleállító gomb törvény.
5: Az embereknek képesnek kell lenniük kikapcsolni az EMI-t.
3: Mások szerint a figyelmeztetések túlzások.
6: Nem tetszett a héten a túlzó megfélemlítési taktika, ami mögött szerintem politikai program húzódik.
3: Charlene Aaron, CBN News.
1: Igen, ha az EMI valaha robotokba kerül, akkor nagy esély van rá. Ha egyszer mobilissá válik, vagy ha le tudja tölteni magát más számítógépekre, hogy elrejtőzzön. Viszont azt nem gondolom, hogy ez az emberi faj létezését veszélyeztetné. Viszont az is igaz, hogyha az EMI egyszer elkezd közöttünk járkálni, az igencsak érdekes lesz. Szerintem sokkal nagyobb veszélyt jelentenek azok a bűnözők, akik az EMI-t arra használják, hogy biológiai fegyvert hozzanak létre. Ez nagy aggodalomra ad okot, és most kell korlátozásokat életbe léptetni, hogy egyetlen működő EMI se tudja megmondani senkinek, hogyan hozzon létre biológiai fegyvert. A Közel-Keleten Irán és csatlósai nyomás alatt tartják a világ egyik legfontosabb olajszállító útvonalát. És az nem a Hormuzi szoros. A támadások Szaúd-Arábia olajtermelését fenyegetik, amely hatással van az olajpiacra, és ami bennünket is érint, az olaj árát tekintve.
5: Újabb közel-keleti stratégiai olajszállítási útvonalak állnak támadás alatt. Szaúd-Arábia kritikus kelet-nyugat irányú olajvezetékét, amely naponta akár 7 millió hordó olajat is szállíthat, súlyos támadás érte. A közel 1300 kilométeres vezeték, amely megkerülve a Hormuzi szorost, a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig húzódik, 5-6 hétig is működésképtelen lehet. Egy a Vörös-tengeren átvezető másik útvonal szintén veszélyben van. Az Irán által támogatott huti erők elfoglaltak egy stratégiai fontosságú szigetet a Bab al-Mandab szoros egyik kulcsfontosságú kikötőjével együtt. Ez a két előretörés még nagyobb befolyást biztosít a hutik számára.
6: A hutik természetesen Irán proxiai, és Irán még több globális ellátási zavart akar okozni.
5: Mohammed bin Salman szaudi trónörökös hétfőn találkozott a CENTCOM parancsnokával, Brad Cooper admirálissal azért, hogy katonai segítséget kérjen a hutikkal szemben. Trump elnök ezidáig elutasította a közvetlen amerikai beavatkozást, de Washington hírszerzési és célmegjelölési támogatást nyújt. A kormány szorosan figyelemmel kíséri a hutik előretörését.
6: Folyamatos kapcsolatban állunk az Emirátussal és a régió más érintett szereplőivel. A helyzet folyamatosan változik.
5: A krízis már is hatalmas ütést mér a világ energiapiacaira az ismét emelkedő hordonkénti 100 dolláros olajárral. A Wall Street Journal arról számolt be, hogy kínai szervezetek műholdfelvételeket adtak át Iránnak egy jordániai támaszpontról, még azelőtt, hogy júliusban egy támadásban 3 amerikai katona életét vesztette. Trump elnök az elnöki különgép fedélzetén riportereknek nyilatkozott.
1: Amikor azt mondják, hogy Kína kémkedik utánunk, akkor azt válaszolom, igen, így van, de mi ugyanezt tesszük velük.
5: Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
1: A hutik legutóbbi akciója igen súlyos csapás volt. Ha számításba vesszük, hogy nem csak a Vörös-tengert és a Szuezi csatorna bejáratát tartják ellenőrzésük alatt, akkor látjuk, hogy a Hormuzi szoros helyzete is mennyire veszélyes. Tudom, hogy az elnök szerint a szoros nyitva van, de a hajókereskedelem nem ezt mutatja. A Vörös-tengeren a hutiknak várról indítható fegyvereik vannak, amikkel bármilyen hajót ki tudnak lőni. És mindezen felül ott van még a szaudi olajtermelés elleni támadás. Mindez egy gazdasági játszma, amelynek célja, hogy maximális kárt okozzon a gazdaságunknak, és fokozza az inflációt, mert a félidős választások összpontosítanak. Azt remélik, hogy kormányváltásra kerül sor Amerikában, és ezáltal megszűnik az iráni rezsimre gyakorolt nyomás. A jövő generációja érdekében kérem önöket, hogy legyünk erősek ebben a harcban. Ez egy gyilkos rezsim, amely túl sokáig volt már hatalmon, és a kezdetektől háborút folytatott ellenünk. Igyekeztünk nem foglalkozni vele. A külügyminisztérium és a hadsereg szemet hunyt felette. De nézzük meg, hányszor támadtak nem csak Izrael és a közel-keleti béke ellen, hanem közvetlenül a katonáink és a haditechnikánk ellen. Számomra ez teljesen elképesztő. A Biden kormány idején az amerikai haditengerészet minden más időszaknál több harcban vett részt a második világháború óta. Pedig ott volt a koreai háború, a vietnámi háború, a számos küldetés, amiben az amerikai haditengerészet szerepet vállalt. Ugyanis a haditengerészet szerint a második világháború óta Irán a legaktívabb fenyegetés. Ez azt is mutatja, milyen szinten léptek fel korábban a csatlósai, nevezetesen a hútikon keresztül, és teszik ezt mindmáig. Legyünk szilárdak. Most rajtunk, a mi generációnkon van a sor. Engedjük, hogy az infláció, az olajár vagy bármi eltántorítson attól, aminek meg kell történnie. Annak a rezsimnek meg kell buknia. Le kell őket váltani. Ez ennyire egyszerű. Irán népe egy évtizeden belül 5 forradalommal követelte ezt. Hozzuk el számukra a szabadságot, és döntsük meg ezt a rezsimet, hogy többé ne exportálhassák a terrort. Az Izrael elszigetelésére irányuló nemzetközi mozgalom már nem csupán az egyetemi kampuszokra terjed ki, hanem megjelent a gazdasági életben és a kereskedelemben is. Egyre több politikus szólít fel bojkotra, tőke kivonásra és az Izraellel folytatott kereskedelem korlátozására. Bár a politikai nyomás egyre nő, Izrael gazdasága továbbra is ellenálló.
4: Ma bementünk ebbe az Ázdá szupermarketbe, és izraeli termékeket, meg Coca-Colát rámoltunk le a polcokról.
7: Több ország is lépéseket tett annak érdekében, hogy korlátozza a kereskedelmet kifejezetten a Júdeában és Szamáriában található izraeli közösségekkel. Zoran Mamdani, New Yorki polgármester kijelentette, hogy nem kívánja folytatni a korábbi polgármester Eric Adams által létrehozott New York-Izrael gazdasági tanács működését, és nyilvánosan támogatja a bojkott, tőke visszavonás és szankciók mozgalmát, avagy a BDS-t.
1: Szeretnénk tudatni velük, hogy van 3 betűnk, és van válaszunk arra, ami Palesztinában történik. És ez nem más, mint a BDS.
7: A politikai vita azonban nem korlátozódik New Yorkra. Michigan demokrata szenátor jelöltje Abdul El-Sayed az Izraelnek nyújtott amerikai pénzügyi támogatást is célba vette.
6: Kérdés, hogy Izraelnek van-e joga létezni, vagy hogy van-e joga az amerikai adófizetők pénzéhez?
7: Dr. Charles Asher Small, a Globális Antiszemitizmust Kutató Intézet ügyvezető igazgatója, véleménye szerint az Izrael elleni kampány egy sokkal nagyobb információs háború részét képezi.
5: A zsidók démonizálásának és Izrael démonizálásának is hosszú története van.
7: Small szerint, ahogy ez az üldözés egyre inkább megjelenik a médiában, a kultúrában és a nyugati egyetemeken, leginkább az az aggasztó, ami a kampuszokon történik.
5: Kátár egy kis ország a Közel-Keleten, körülbelül 300 000 lakossal, és mégis több pénzt ad az amerikai egyetemeknek, mint a világ bármely más országa. A forradalmárok tudják, hogy ha meg akarod változtatni a társadalmat, akkor az egyetemeken kell elkezdened a fiatalokkal.
7: Az Izrael ellenes mozgalom az egyetemi kampuszokon indult el, majd bekerült a politikába. Most az a kérdés, eljut-e a vállalatvezetői szintekre is, és veszélyezteti-e a nemzetközi befektetéseket? A kockázati tőke befektető Michael Fertig szerint ez már most is megtörténik.
6: Politikai meggyőződés, propaganda, antiszemitizmus vagy más okok miatt, vagy egyszerűen tévedésből vannak olyanok, akik szeretnék lefékezni mindazt, ami Izraellel kapcsolatos. Ez lehet akadémiai kutatás, vagy együttműködés, vagy befektetés is.
7: Ennek azonban van egy másik oldala is. Gabe Groisman izraeli vállalatoknak segít abban, hogy belépjenek az amerikai piacra. Rámutat, hogy ezek a cégek nem csupán Amerikában értékesítenek, hanem amerikai munkahelyeket is létrehoznak.
1: Nem lehet figyelmen kívül hagyni annak a gazdaságdiplomáciai jelentőségét, hogy izraeli vállalatok amerikai cégeket hoznak létre azért, hogy kiszolgálják az amerikai piacot. Amerikaiakat foglalkoztatnak, fizetést adnak nekik, és az általuk létrehozott termékek és szolgáltatások hozzájárulnak az amerikai életszínvonalhoz.
7: Szerinte ez egy kétirányú kapcsolat. Nemrég Tel Avivban járt, és azt mondta, hogy minden egyes izraeli vállalat, amellyel találkozott, az amerikai piac számára fejlesztett technológiát. Fertig szerint, amikor az üzleti vezetők félreteszik a politikát, nehéz figyelmen kívül hagyni az Izrael mellett szóló gazdasági érveket.
6: Úgy gondolom, hogy azok között, akik számára elsősorban az üzleti szempontok számítanak, az információs háborút jelenleg az izraeli rokon szenvezők nyerik, mert az Izrael melletti gazdasági érvek vitathatatlanok.
7: A saját pénzét is emögé állítja.
6: A Verdictnél jelenleg a Verdict Fund One alapot fektetjük be, és arra számítunk, hogy az alap körülbelül 15%-át izraeli startupokba fogjuk befektetni.
7: Ez 10-szeres növekedést jelent az izraeli gazdaság iránti személyes pénzügyi elkötelezettségébe.
6: Nagyon örülök annak, hogy minden kételkedő és pessimista vélemény ellenére, bárhonnan is érkezzenek, Izrael láthatóan egyre erősebb.
7: Még az évekig tartó háború és gazdasági zavarok után is az izraeli nemzeti bank idén 4%-os, 2027-ben pedig 5,5%-os gazdasági növekedést prognosztizál. Mike Huckabee, amerikai nagykövet.
5: Izraelben a háború közepette is növekedett a GDP. A tőzsde október 7-e óta 100%-kal emelkedett. Nagyon élénk gazdaságról van szó. Ha az ember felmegy Jeruzsálemben egy magasabb kilátópontra és körbenéz, körülbelül 300 darut lát, amelyek építkezéseken dolgoznak a környéken. Ha az ország haldokolna és szétesne, akkor nem lennének ott ezek a daruk, amelyek új dolgokat építenek. Nagy bontógépeket látnál, amik rombolnának.
7: Izrael korábban is szembesült gazdasági bojkottokkal. Azok számára, akik bibliai szemszögből nézik Izraelt, különösen szembetűnő az ellentét, ahogy egy külső nyomás alatt álló nemzet belülről növekszik és újul. Joshua Swanson, CBN News, Jeruzsálem.
1: Izraelt nevezték már startup országnak és rugalmas országnak is. Ebben áll Izrael zsenialitása. A családi struktúrájuk, a gazdaságuk nyilvánvalóan élénk. És mindez annak a beteljesedése, amit Ézsaiás mondott, hogy világosság lesz a nemzetek számára. Nagyszerű dolog, hogy amikor izraeliekkel beszélget az ember és megkérdezi tőlük, mi a célotok, mi Izrael célja, egységesen azt válaszolják, függetlenül attól, hogy világi ortodox, vagy a kettő között helyezkedik el, azért vagyunk itt, hogy világosság legyünk a nemzetek számára. Nagyszerű ezt látni, és nagyszerű ez akkor is, amikor valaki be akar fektetni a tőzsdén, vagy izraeli kötvényekbe. Az izraeli kötvényeket eddig mindig kifizették. Ezeket közvetlenül a New York-i irodájukon keresztül is meg lehet vásárolni. Ez egy hihetetlen történet. J.R. Rain a papírforma szerint már évek óta halott lenne. Az orvosok szerint előre haladott rákja volt, nem tudtak mit tenni. Ezzel a szörnyű hírrel megterhelve ment haza a család. Hogy mi történt ezután és miért van életben? Mondja el ő maga. Lássuk történetét.
2: Nem volt remény. Senki nem mondott semmi bíztatót. Én meg csak az életemért könyörögtem. Könyörögtem Isten gyógyításáért.
1: 2022-ben J.R. Rain-nél a lépet érintő agresszív non-Hodgkin limfómát diagnosztizáltak. A rákot korai stádiumban fedezték fel, így úgy vélték gyógyítható.
2: Akkoriban nagyon optimisták voltunk, hogy a rák eltűnt. Az orvosok biztosak voltak a dolgukban.
1: A rákövetkező hetekben azonban J.R. napról napra erősödő tüneteket tapasztalt.
2: Ijesztő időszak volt. Rengeteget fogytam. Nem ettem, nem aludtam. Csak folyamatosan fájt mindenem.
1: Egy PET-CT vizsgálat 2023. januárjában kimutatta, hogy a limfóma tovább terjedt, és áttétet képezett a hasnyálmirigyében és más szerveiben is. És ez még nem volt minden.
3: A rák abban a pár hónapban negyedik stádiumúvá fejlődött. A fő daganattömeg konkrétan átfúrta magát a gyomorfalán, és egy nagy lyukat hozott létre, amelyet maga a daganat egy része dugaszolt el, mintha csak egy dugó lenne a borosüvegben. A tükrözés során a kezelőorvos konkrétan átlátott a gyomrából a rákos daganatra, mert a gyomorfalnak akkora része hiányzott. A lyuk nagy volt ahhoz, hogy magától begyógyuljon, és rossz helyen volt ahhoz, hogy műteni lehessen.
2: Azt mondtam neki, biztosan van valaki, aki tudja, hogyan kell ezt a problémát megoldani a gyomromban, még ha ő nem is tudja. Ő pedig azt felelte, senki nem lesz képes helyreállítani azt a lyukat.
1: Nem voltak jó lehetőségek. A műtét, amely eltávolította volna a rákot J.R. gyomrából és más szerveiből, a halálát okozta volna. A kemoterápia ugyan zsugoríthatta volna a daganatot, ám ekkora lyukon keresztül a gyomortartalom a hasüregbe szivárgott volna, ami halálos szepszishez vezet. Tetézve a baj, J.R. hordozott egy olyan gént, amely rezisztensé tette őt a szükséges kemoterápia típusára. A család más szakemberekkel is konzultált. Úgy vélték, nem éli túl.
2: Minél több leletet kaptam, annál jobban megijedtem. Olyan nagy fájdalmaim voltak, hogy csak vonaglani tudtam a kíntól.
3: Tényleg semmit nem tudtak tenni. Rémálom volt, dühös voltam, tanácstalan és elkeseredett. Nem tudtam, hogyan dolgozzam fel, ami történik. Aznap hazamentem és csak sírtam Isten előtt. A te ígéd hosszú életet ígér, mondtam. Kérlek, segíts!
2: Istenhez könyörögtem segítségért. Kérlek, Uram, segíts, mert nem akarom itt hagyni a férjemet és a lányomat.
1: Becca nem volt hajlandó feladni a reményt. A kutatásai elvezették dr. Richard Szoladzóhoz, egy hematológus-onkológushoz.
5: Nehéz döntés volt számomra, hogy elvállaljam őt betegként, mert annyira előre haladott állapotban volt. De volt tapasztalatom az inzulin potenciírozási terápiával, ami nagyon hatékony a limfomáknál.
1: J.R. elkezdte az IPT-t, egy olyan alternatív kezelést, amely inzulint használ alacsony dózisú kemoterápiával ötvözve.
5: Az inzulin potenciírozási terápia azon a tényen alapul, hogy a rákos sejtek külső felszínén 1000-szer, 10000-szer több inzulin receptor található. Az inzulin receptor olyan, mint egy ajtó a sejtbe. A kemoterápia problémája a járulékos károsodás. Megpróbáljuk elpusztítani a rákot, de közben a beteget is károsítjuk. Tehát az inzulin potenciírozás egy célzó eszköz. Megnyitja az inzulin receptorokat, így a kemoterápia átjuthat rajtuk. Így kevesebb kemoterápia kell.
2: Bíztam benne, hogy a rák ellen segít, de a gyomorban lévő lyuk rejtély volt, mert az orvosok nagyon biztosak voltak benne, hogy az soha nem fog magától begyógyulni. Dr. Szoladzó szigorú rákellenes diétára fogott, de leginkább csak Isten igéjét imádkoztuk újra meg újra. Csak benne bíztunk.
3: Megvolt a gyógyulásról szóló szentírási igéim listája, és minden egyes nap többször is több helyen hangosan kimondtuk az életére. Egy szellemi gyógyszer volt ez.
2: Amikor Becca kimondta őket, konkrétan éreztem a változást a testemben. Megnyugtatta a lelkemet. Segített tovább menni, és segített felismerni, hogy Isten velem van mindenben.
1: Becca folyamatosan kimondta Isten igéjét az édesanyja felett.
3: Néha nagyon elkeseredtem, és Isten akkor egy csendes, halk, finom belső békességet adott. Azt mondta, ne hagyd, hogy amit látsz, elfeledtesse veled azt, amit mondtam.
2: Lépésről lépésre mindig egy kicsit többet tudtam tenni és enni.
1: Újabb vizsgálatokra menve J.R. nem élte bele magát a sikerbe.
3: Imádkoztunk, ekkor kiszaladt hozzánk a gasztroenterológus. Eltűnt a lyuk, a rák is eltűnt a gyomrában. Mintát vett anyukám gyomornyáka hártyájából, hogy megnézze, vannak-e ott mikroszkopikus rákos sejtek. Nem volt benne rák, teljesen más volt. Azt mondta, ez nem ugyanaz a gyomor.
2: Újjongtam, de még mindig volt bennem aggódás. Nem voltam egészen biztos a hosszú távú kilátásokban.
3: A legcsodálatosabb ajándék volt, nem lehet szavakba foglalni az örömöt.
5: Az eredmények fenomenálisak voltak. Nagyon jól van.
3: Isten közbelépett és begyógyította azt a lyukat. Mindent egyidejűleg vitt véghez, így nem volt rés a rákos daganat és a lyuk között. Ez nem történhetett volna meg természetes úton, Isten közbelépett.
1: 3 éve rákmentes. Ő és Becca szeretnék, ha mindenki tudná. Isten ígéreteinek hangos kimondása a kulcs ahhoz, hogy lássuk megtörténni a csodákat.
3: Isten a kimondott szót tette meg erőaktiválónak, ami szellemi orvosságunk Isten igéje, és még a mai napig is lenyűgöz minket Isten is az, amit tett.
5: A spiritualitás segíti a túlélést és javítja az életminőséget. Ez tény. Tanulmányok vannak róla. Úgy gondolom tehát, hogy a spiritualitás, a pozitív hozzáállás és a hit óriási jelentőségű.
2: Annyira hálás vagyok az Úrnak, az én Istenemnek. Az én Istenem által gyógyultam meg. És az ő igéje által. Így gyógyultam meg.
7: A környezetvédelmi hivatal ellenőrizni fogja, hogy megtalálhatóak-e az ivóvízben a mifepriston és a misoprostol nevű abortusztabletták összetevői. A kutatás során több nagyvárosi helyszínről gyűjtenek majd vízmintákat. A vizsgálat több mint 1400 féle gyógyszert, valamint növényvédőszereket és szintetikus vegyszereket tesztel. A cél annak megállapítása, hogy jelen vannak-e a vízben, nem pedig koncentrációjuk vagy potenciális kockázatuk felmérése. Az életpárti csoportok aggodalmukat fejezték ki a kémiai úton végzett abortuszok növekvő száma, valamint a vízhálózatba kerülő szennyező anyagok miatt. Egy új felmérés szerint a fiatalok elmerülnek a digitális technológiában, miközben a kapcsolati hálójuk egyre zsugorodik. A kutatás a kapcsolatok, a technológia, a mentális egészség és a hit összefüggéseit vizsgálta. Megállapította, hogy a közeli kapcsolatok átlagos száma a 2023-as 5,3-ről 2025-re 4,4-re csökkent. A fiatalok csak 64%-a jelölte meg a barátokkal való kapcsolattartás preferált formájaként a személyes jelenlétet, és 40%-uk nem biztos abban, hogy van olyan felnőtt, aki hajlandó lenne meghallgatni őket. A Young Life 117 országban eddig több mint 5 millió fiatalt ért el. Nos, ennyi volt már a híreinkből. Én már a búcsúzom, holnap találkozunk.
1: Ma ezzel az igével búcsúzunk. Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egészségügyi perceink következnek.
3: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
4: Itt van velünk Szegő Péter orvos, az Ormos Intézet orvos igazgatója. Jó reggelt kívánok! Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amelyet bizonyos fokú szemérmesség kísér mindig,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen.
4: És ez pedig az inkontinencia.
5: Hát igen, tehát azért ez érthető. Hogy,
4: hogy lehet erről beszélgetni, mert kell beszélgetni?
5: Hát alapvetően úgy lehet róla beszélgetni szerintem, hogy az ember ad valami megoldási javaslatot annak, aki ebbe az egészbe szenved, tekintve, hogy...
4: Ez népbetegségnek számít?
5: Hát a helyzet az, hogy a jéghegy csúcsát látjuk általában. De valóban ez egy olyan probléma, aminek egyébként elég széles palettán mozog a tünettana, a súlyossági fokozatai, és hát nem mindenki fordul bele orvoshoz, nem mindenki kerül bele a látókörünkbe, a statisztikákba, így aztán igazándiból nem tudjuk azt, hogy milyen mély a nyúlürege, azt tudjuk, hogy akiknek mondjuk katéter kell, akiknek betétet kell fölírni, azok hányan vannak. De hogy valójában ez hány embert érint, és hány embernek az életét nyomorítja meg kicsit, vagy jobban, azt igazándiból nem tudjuk teljes mértékig.
4: Beszélgettem egyszer egy olyas valakivel, aki inkontinenciában szenvedett, és azt mondta, hogy az a legkellemetlenebb neki, amikor a vásárolja a betétet, és azok a sajnáló tekintetek, akik hát őt nézik a fizetést.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy ennek az egésznek, ha végig gondolja az ember, hogy mi mindennel jár együtt, igazándiból nem nagyon van olyan része, ami miatt a benne lévőket ne lehetne sajnálni. Tehát itt akár a bezárkózás részét, hogyha nézzük, mert azért azok az emberek, akiknek ilyen betegségük van.
4: Tisztázzuk, ez időseket érint túlnyomó többségében, vagy középkortól fölfelé?
5: Igen, középkornál idősebbeket, és általában a stressz típus az az, ami dívik. Ugye a stressz az alapvetően itt nem idegességet jelent, hanem terhelést jelent. Tehát, hogyha az ember a kis medencére egy kicsit nagyobb terhelést rak, akkor hólyannak az áruizma nem képes ennek ellen tartani, és hát onnantól kezdve a tartalma az elkezd ürülni. Ez általában azokat érinti, akikben két X kromoszóma van, tehát elsősorban a hölgyek érintettek ebbe az egészbe. Férfiak akkor tudnak érintettek lenni, hogyha mondjuk a prosztatájukkal valami történt. Jellegzetesen prosztata műtétet követően szokott ilyesmi előfordulni. Illetve hát általában, ha az ember elképzeli, hogy néz ki egy ilyen beteg, kinél várhatja azt, hogy ilyesmi előfordulni. Illetve hát általában, ha az ember elképzeli,

0: kívül sok olyan betegségünk van, ahol alapvetően a kezelésre helyezzük a hangsúlyt, és van néhány olyan helyzet, amikor valóban végleges megoldást tudunk nyújtani. Most ez is egy ilyen probléma tekintve, hogy a súlyossági fokozata és a hátterében lévő anatómiai eltérések azok nagyon széles skálán tudnak mozogni, ezért nem lehet azt mondani, hogy mindenkinél ezt a dolgot végérvényesen meg lehet
1: oldani. De például lézerrel lehet ezt kezelni.
0: Igen,
1: lehet,
0: van ilyen beavatkozás, így van.
1: Ez hogy zajlik, és mit eredményez?
0: Alapvetően ugye a női kispedencének az anatómiáját használjuk ki. Ez hüvelyen keresztül történik.
1: Ez fájdalmas beavatkozás?
0: Alapvetően nem. Tehát azért a hüvelynek a nyílástól távolabb eső kétharmadánál ott már érzőideg végződések annyira nincsenek, tehát maga az a terület, amit ilyenkor a lézerrel kezelni kell, az igazán dugó már valamennyire érzéketlen. Tehát ott nem igazán érez az ember már fájdalmat. Az eljárásnak a lényege igazándiból az, hogy nagyjából azt el lehet képzelni, hogy a húgyhólyag és a hüvely azért szoros szomszédságban vannak egymással, maradjunk ennyiben. És hogyha a hüvely falnak és a környezetének a tónusát, a tartóképességét tudom változtatni, akkor ez pozitívan befolyásolja a húgyhólyagnak a státuszát, a helyzetét is. És a lézerre tulajdonképpen ilyenkor azt érjük el, hogy a hüvelyfal és a kicsit a környezete is valamekkora hegesedésen menjen keresztül, és emiatt az egésznek a tartó képessége az jobb lesz, és a húgyhólyagnak...
1: Tehát nő a vizelettartási képessége az embernek?
0: A húgyhólyag és a hólyagnyaknak a helyzete lesz más, és ennek a kettőnek, ez a kettő által bezárt szög az elég jelentősen befolyásolja azt, hogy a hólyagnyak mennyire tudja bezárni a vizeletnek az útját. És hogyha ebben tudunk egy normálishoz közeli állapotot létrehozni, akkor ez a funkció az javítható. Nyilván nem spórolható meg egyébként mellé az, hogy az ember a gátizomzatát, a kismedence fenék izomzatát azt erősíteni próbálja. Erre vagy föl lehet használni tornagyakorlatokat, vagy ezt meg lehet csinálni passzívan is, ugye az ember ezek után fogja beleül egy olyan székbe, amire hát mágnesek vannak, és a mágneses tér változásának a segítségével tudjuk összehúzni a gátizomzatot.
1: Egy mágneses székbe kell beleülni?
0: Igen. Ez egy passzív gátizom torna tulajdonképpen, és tekintve, hogy ezzel a kettővel lehet javítani az áruizomzatnak a működését, az elcsöppenő mennyiség vagy megszűnik, vagy nagyon le tud csökkenni. Nyilván nem azoknál, akik 15 éven keresztül vártak, és már olyan viszonyok vannak a kismedencében, hogy igazándiból nagy beavatkozás nélkül már úgymond nem lehet rendet rakni, de enyhébb esetekben ez még működik.
1: Szegő Péter orvos, köszönöm szépen, hogy itt volt.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Két színművész a vendégem, Szabó Emília és Zöld Csaba. Szervusztok!
2: Jó,
1: örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz,
1: itt
3: köszönjük vagytok. A meghívást.
1: És az apropója az a látogatásotoknak, hogy lesz egy premier. Jövő héten? Jól mondom?
2: Bizony. Szeptember 26-án.
1: Szeptember 26-án, ami hát egy rejtő mű darab, egy musical, zenés darab.
3: Zenés
1: vígjáték, igen. Sok zenével, ami mikor én láttam, ugye mondjuk a címét Honolulu Star, avagy Jó éjszakát Fülig Jimmy, és egyből az jutott eszembe, hogy aki szereti rejtőt, és olvasott sok rejtőt, az azért imádja, például én, mert olyan nyelvezete, olyan hangulata van, amit az ember fogja a könyvet, és közben hangosan kacarászik. Színpadon én még nem láttam rejtőt. Ez ugyanúgy működik? Most már túl vagytok a próba folyamatnak a nagy részén. Ugyanúgy tudtok jókat nevetgélni?
2: Hát rengeteget.
3: Mi nagyon sokat nevetünk. Egyébként, hogyha jól emlékszem, pontosan 20 évvel ezelőtt Tasnádi István, aki a szerzője ennek, illetve az összeállítója ennek az előadásnak is darabnak, írt egy Vanekur Afrikában című szintén rejtőkből összeállított darabot, akkor meg a drága Tompos Kátyával mi voltunk a szerelmes pár, a Revicki, Galambos Erzsi, Újréti Laci, tehát egy eléggé illusztris társaságban, és annak például nagy sikere volt, és ezt is Tasnádi írta úgy, hogy predesztinálva van arra, hogy nagy siker legyen, de tényleg valóban nagyon szórakoztató, nagyon jók a zenék, amit Monori András írt hozzá, benne vannak azok az archetípusok, amiket szeretünk rejtőben, és a dialógokban, és a jelenetekben.
2: Lényegében az István összegyűjtötte a rejtőnek
1: ezt
2: azokat az alakjait.
1: Összegyűrte
2: ezeket a szikorkázó egyéniségeket.
3: Illetve saját szövegei is van.
2: Természetesen 5-6 műből, és lényegében ők találkoznak a Honolulu Sztáron, tehát hogy ez már egy olyan lehetőséget nyújt.
1: Te kettő szerepben vagy, ugye, a darabban?
2: Igen, én a Molly és Dolly szerepét kaphattam meg, ez egy ikerpár, egy testvérpárt alakítok benne, és hát csodálatos, mert lényegében egy mondatban sűrítés, instruálja is a színészeit az István. Természetesen a darab rendezője Lengyel Ferenc, de Tasnádi István a sziporkázása azért nagyon megjelenik ebben a műben. Nem a testvérem, hanem a húgom, én vagyok idősebb 2 perccel. Tehát ebben már benne van az instrukció is, hogy ez a két szerep.
1: Két különböző figura, ugye? Tehát egyik egy kedves, a másik pedig egy ilyen keményebb.
2: Keményebb szerep, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ránk lett lényegében írva a társulatunkra, úgyhogy mindenki nagyon kényelmesen, nagyon bátran és nagyon sziporkázóan tud ebben részt venni. Hát azért a Ferinek nagyon oda kell figyelni, hogy helyesen nyírbáljon bennünket, hogy azért ne legyen túlzó, hogy ez egy ízlésesen, azzal a komédiával, azzal a nyelvi humorral, amivel rejtő rendelkezik, ezt úgy tudjuk színre vinni. Csodálatos jellemkomikumok, helyzetkomikumok váltják egymást, és lényegében olyan, mint egy patchwork, mert hát rejtő is úgy írta ezeket a regényeket, hogy különböző
3: megjelenés.
2: És hogy úgy van összefésülve ez, mint egy film. Tehát azt kell gondolni, hogy hát egymás után jön.
1: Tasnádi István az aranyélettel bizonyította azt, hogy ő filmben
2: abszolút
1: sem utolsó.
2: Tehát, és csodálatos, igen. A Gyula Juliának a koreográfiája, el kell, hogy mondjam, ahogy ezt a show elemekkel végig koreográfálja az egész előadást, Monori Andrisnak fantasztikus zenéi vannak, tehát lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy lubickolunk az egészben.
1: Csaba, te leszel a Piszkos Fred.
3: Igen.
1: Ne sértődj meg, nekem az jutott, olvasmányélvényekből az jutott eszembe, hogy a Piszkos Fred egy ilyen elhanyagult, büdös, rossz arcú ember.
3: Nézd rá!
1: Pont ezért mondtam, hogy nehogy magadra vedd.
3: Nehogy is.
1: Ezt hogy oldod meg a színpadon?
3: Képzeld el, hogy nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok Ferinek, a rendezőnek, Lengyel Ferinek, hogy egy nagyon jó tipp volt a részéről, hogy találjuk meg a hangját ennek az embernek. Hogy először találjuk meg a hangját. és utána jönni fog minden.
1: Már hogy más legyen, mint a regényben?
3: Nem, hanem az akusztikai értelemben a hangját meg találjuk meg, ami egy külsőségnek gondolná az ember, de rengeteget segít a szerep megformálásában. Igen. És nagyon érdekes, ezt nem szabad elfelejteni, hogy Korcsmáros Pál neve nagyon sokszor fölmerül a próba folyamat alatt. Tehát gyakorlatilag azt a zseniálisan, ugye most már a fejünkben rejtőkedvelők fejében Rejtő és Korcsmáros az így összenő, és amikor elképzeljük azokat a figurákat, akkor a képregény figurái sejlenek fel előttünk. És pontosan az előadásnak a karakterét is ez fogja meghatározni, hogy nagyon sokat gondoljunk azokra az elrajzolt dolgokra, de közben meg mindenki találja meg az igazságát benne, különben egy öncélű ripacskodás. Hogyha megvannak ezek a külsőségek, ezek a nagyon elrajzolt külsőségek, de mindenkinek a célja az A-ból B-be való jutás a lényeg, akkor igaz lesz és szórakoztató, és mi ezen
2: vagyunk. Igen, tehát nem feltétlenül naturális eszközökkel dolgozunk, és ez nagyon-nagyon nagy élmény egyébként egy színész életében, hogy lehet egy kicsikét elrajzoltabban jelen lenni, úgyhogy ez egy óriási öröm nekünk ez a játék, és azt kell, hogy mondjam, hogy én szeretem nézni általában a próbákat, de hogy egyszerűen magával ragad, és az ember mindig ott ül, és hallgatjuk, és megunhatatlan.
1: És jól tudom, hogy az egész színpad egy hajó. Igen. Tehát egy hajón játszódik az egész, és nincs megállás, állandóan mozgásban van, zenével, tehát egy
2: pergős. Ez egy show, igazán van egy rejtő show.
3: És maguk a jelenetek is nagyon dinamikusak, nagyon pörgősek, ami ugyanúgy jellemző a Julinak a koreográfiára. Itt meg kell jegyeznünk, hogy van egy nagyszerű tánckarunk, Horváth Ádám a koreográfus asszisztens, és ő a tánckar vezetője is, és ők nem csak táncosok, akik bejönnek, és egyébként zseniálisan táncolnak, hanem szerves részei a jelenetnek, tehát ott vannak teljes lényükkel, és ott is figurák vannak, tehát az egész egy ilyen nagyon egy kohézió, egy nagyon-nagyon az fogalmazódott meg bennem ma reggel, hogy jöttem, hogy igényes mulattatás.
2: Igen.
1: Szeptember 26.
3: 27, 28.
1: 26 a premier.
2: 26 a premier, és október 15-én és 29-én is fogjuk játszani, úgyhogy ha esetleg valaki lemaradt volna
3: a jegyek, nagyon-nagyon fogynak a jegyek.
2: Úgyhogy nagyon
1: szeptember 26. Premier, József Attila Színház, nézzenek Rejtőt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
3: a meghívást.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök emlékeznek, hogy hol voltak, amikor kijött, nyilvánosságra került az összödi beszéd? Erről is szó lesz, de beszélünk arról is, hogy milyen politikai nyomás nehezedett a főügyészségre, és még sok mindenre kezdünk.
2: Befolyásolni próbálták a politikailag érzékeny ügyekben, erről írt a nyomozó főügyészség vezetője lemondó levelében. Früh Pál szerint informális nyomással akadályozták a nyomozásokat, a legfőbb ügyészség szerint viszont valótlan állításokat tett. Megmutatta új főhadiszállását Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint nem hiányzik neki a parlament, mert borzalmas, ami jelenleg ott zajlik. Úgy látja, a mostani miniszterelnök uralni akarja a parlamentet. Társult uniós tagságot javasolt Kanadának Ursula von der Leyen. A bejelentés azonban meglepetést okozott az uniós fővárosokban, miközben Donald Trump nevetségesnek nevezte az ötletet. Az OK fővezetése ősztől országjárásba kezd, amelynek során egy éven belül minden kórházat személyesen felkeresnek. Vendégeink Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, Szabó László, kommunikációs szakember, producer, Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és a vendégeinket is természetesen. Köszönöm, hogy rám estét, szánták ezt a gyönyörű csütörtök estét, ahelyett, hogy az éppen csak szitáló esőben áldogálnának valahol. Úgyhogy vágjunk is bele, ki hol volt, amikor kijött az összödi beszéd. Menjünk egy gyors kört.
3: Egy vasárnap volt, arra határozottan emlékszem, egy vasárnapi nap volt, és úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy először az a hír jelent meg, hogy majd jön egy hangfelvétel. Azért csigázták a korabeli nem is tudom, marketing eszközökkel. Én valamiért úgy emlékszem, hogy én fociztam, valamilyen foci meccsen magam játszottam, és ott a csapatban is már beszélgettünk arról, hogy úristen, mi lehet ez, mert hogy akkor a felhajtás lett ott hirtelen körülötte, és aztán egy pillanat alatt elöntötte a magyar nyilvánosságot a dolog, úgyhogy valami ilyesmi rémlik nekem. Most vasárnapban egészen biztos vagyok.
1: Gábor?
4: Gyorsan pörgettem az agyamat, amikor feltetted ezt a kérdést, hogy hol is lehettem. Biztos, hogy telibe talált a hír, és szerintem otthon voltam, és ami nekem személyes vonatkozásban eszembe jutott ebből az évből, hogy az volt az az év, ahol egy-két héttel később kezdtettem el a első polgármesteri ciklusomat, tehát ez így szorosan összekötődött azzal, hogy nagypolitikában óriási forrongás indult, tehát hogy alapvetően egy érdekes, instabil helyzet az, ami körülvette akkor a helyhatósági munkát.
1: Tamás?
5: Én nem emlékszem pontosan, de mintha valami táncóráról mentem volna hazafelé, és azt látom, hogy a Jászai Mari téren így gyülekeznek az emberek ott a parlamentnél, és akkor nem igazán értettem, ez még az okostelefonok kora előtt volt, hogy pontosan mi történik, de valami olyasmit mondtak, hogy hazudik és mondjon le, úgyhogy utána sikerült összeraknom utólag a képet.
1: Engem nem kérdezett senki, de én is elmondom. Én akkor a Tudakozóban dolgoztam diákmunkásként, és egy hosszú műszak után mondták az ismerőseim, akikhez megtértem ezt követően, ők nem dolgoztak napközben, hanem valami olvasókörben töltötték a napot, hogy kijött a beszéd, és azt mondja, hogy hazudtunk, és én ültem ilyen félig leszívott agya, hogy hát hazudott, hát nem hazudott, hát tették is tudtuk, hogy hazudott. Szóval engem nem érintett meg annyira a dolog jelentősége. Aztán később felfogtunk belőle valamit. De most nem Gyurcsány Ferenccel fogjuk tölteni ennek az estének a java részét, hanem egyéb miniszterelnökökkel, először is Magyar Péterrel, aki az imént itt volt az Egyenes Beszédben Róna Jegonnal beszélgetni, és két fontos témát szeretnék a beszélgetésből kiemelni, és megkérdezni róla véleményeteket. Először is a vagyonosodási vizsgálatokét, amelyeket most a bejelentés szerint 20 évre visszamenőleg fognak elvégezni. Magyar Péter elmondása szerint minden egykori képviselővel, miniszterrel kapcsolatban. Problémás ez a 20 év. Ez nem visszamenőleges törvénykezés, ez visszamenőleges vizsgálat.
5: Igen. Én nem tartom igazából ezt problematikusnak, mert azt gondolom, hogy ha valaki a közhatalmat megfelelő célra használta fel, akkor el tud számolni a vagyonosodásával. Ha valakinek meg rejtélyes módon hirtelen sokkal több pénze és különböző értéktárgyai lettek, mint ami megmagyarázható, akkor azért felmerül, hogy ez honnan történt. Azért mindenki nem nyerhetett a lotton. Más kérdés, hogy én azt mondom, hogy egyébként jogilag még az sem lenne kizárható, hogy visszamenőleges adóztatással egyébként elvonják a nem megfelelő módon szerzett összeget, de ugye erről még nincs szó.
1: Itt azért elég nyilvánvaló utalásokat tett a miniszterelnök Rogán Antalra, akinek gyakran emlegeti a csodázmányos találmányait. Kik a főjelöltjeink, akiknél mondjuk elsőként látványos lesz a vagyonosodási vizsgálat heve? Mire számít ez, Gábor?
4: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a kirakat figurák fontosak. Nekem sokkal fontosabb az elv, mint olyan, hogy beszélni, nagyon sokat beszéltünk sok mindenről, hogy kell a demokráciát művelni, hogy kell egy normális jogállamban élni, hogy kell a közpénzhez viszonyulni, hogy kell a közhatalmi funkciókat, milyen alázattal, az ügy iránti alázattal betölteni, és innentől kezdve mindenki bezárt az ajtót, és ez ugye el volt felejtve. Ki lett mondva, ki lett éve az ablakba. Én azt gondolom, hogy nem árt 36 éve a rendszerváltás után, meg alapvetően, hogyha egy kicsit előre szeretnénk nézni, és bizalmat szeretnénk, és ne egy citok szóként akarjuk most már a politikus szót kimondani a jövőben, hogy elindul az, hogy bizonyos dolgoknak a következménye van. És hogyha a köz rábíz valamit, akkor azzal el kell tudni számolni, és nem fér bele az, és nem lehet szemet hunyni semmi olyan fölött, ami megmagyarázhatatlan, és ami gyakorlatilag magán célokat szolgált. És azt gondolom, hogy itt akár a büntetési tételek, akár hogy ez milyen körre, a lehető legszélesebb körre kiterjed, ez abszolút támogatandó. És épp beszéltünk arról, hogy itt már komment szekcióban akár olvasta az ember azt, hogy bizonyos körök azért ezt még akár kiterjesztenék a polgármesteri körrek arra is. És azt gondolom, ennek van jogalapja, tehát aki közfunkciót kap, közfunkcióval él, akkor azzal teljes no-go-zóna, hogy visszaéljen, vagy megforduljon bármilyen a fejében. Tehát azt gondolom, hogy egy támogatandó irány.
1: Tehát nem félsz attól, hogy egy nagyon flancos biciklivel lebuksz esetleg?
4: Alapvetően én azt gondolom, hogy ami viszont ennek a végrehajthatósága, és még egy mondattal kiegészítve az előzőt, ez lesz egy óriási feladat, mert hogy ezt elvárja, és szerintem a társadalom többsége hovatartozástól függetlenül szimpatizál ezzel a gondolattal, az megint más, hogy tényleg hogy lesz erre meg az a fajta szakembergárda, aki ezeket gyakorlatilag végig tudja kísérni majd. Azt gondolom, ez egy fontos ügy, és ez számon is lesz kérve, hogy ez kikerül a végrehajtáson.
1: Akkor hadd kérdezzem Lászlót, hogy mivel itt ugye 20 évre visszamenőleges határól beszélünk, ebbe beletartozik a Gyurcsány és Bajnai vezette MSZP-SZDSZ kormány, később már csak MSZP kormány. Van ennek szimbolikus jelentősége, hogy nem csak a Fidesz 16 évéről beszélünk, vagy lesz ennek, van ennek jelentős gyakorlati súlya? Azért itt voltak ugye elhíresült korrupciós ügyek, amiknek aztán nem lett nagyon sok jogi következménye.
3: Fogalmam sincsen. Szerintem egy hasraütés, mert éppen lehetne 24, és akkor menjünk vissza a 2002-ig, a megyesi kormányig, vagy éppen lehetne 36, és akkor menjünk vissza a rendszerváltoztatásig. Annak mondjuk volna értelme megnézni azokat a volt szocialista, meg kommunista politikusokat, meg üzletembereket, akik a privatizációból szedték magukat agyon, és ami a legnagyobb disznóság volt egyébként a közvagyon ellopása tekintetében.
1: Felkopottálú történészek szóval ezreit lehetne ezzel foglalkozni.
3: Így van, de azért két dolgot hagyd tegyek én is hozzá. Ugye azt látható, hogy ma van kereslet Magyarországon arra, hogy a vagyonokat vizsgálják, és ez tulajdonképpen végül is érthető is. Ez ellen beszélni nem lehet, mert aki megpróbál az ellen beszélni, hogy azért tartsuk ezt, ami normális keretek között, azt megölik. Úgyhogy ezt nem is tanácsolnám egyetlen politikusnak vagy közszereplőnek se, hogy bármilyen módon itt relativizálni próbálja ezt a dolgot. Persze, vizsgáljanak ki minden vagyont, de azért azt tegyük hozzá, hogy 1990 óta minden országgyűlési képviselőnek minden évben vagyonnyilatkozatot kellett tennie. Ezek nyilvános adatok, ezek a vagyonnyilat. A mai napig megtalálhatóak. Tehát olyan, hogy mondjam, aki el akart rejteni valamit, az eddig is biztosan meg tudta tenni, de közben megtartozott azzal a felelősséggel, hogy a vagyonnyilatkozatában mit ír le, és az nyomozható, utána járható, megkereshető. Ez eddig is meg lehetett volna tenni, ha valakinek eddig kedve lett volna egyébként 36 év alatt a vagyonnyilatkozatokat részletesen vizsgálni, ezt tették volna a hatóságok is, tették volna civilek is, sok mindenki tette volna, megtehette volna. Olyan nagyon nagy lelkesedés ez ügyben nem mutatkozott. Most úgy látom, hogy ebben a politikai klímában, ami kialakult Magyarországon, most ennek piaca van, hát legyen, nézzük meg, terjesszük ki a polgármesterekre, önkormányzati képviselőkre, állami vállalatok vezetőire, egyébként azoknak is egy jelentős része vagyonnyilatkozatot kell, hogy tegyen, hajrá, toljuk.
5: Ezért egy nagyon gyors megjegyzés, hogy eddig semmilyen szankciója nem volt annak, hogyha valaki valótlan adatokat írt bele a vagyonnyilatkozatába. Tehát igazából, hogy mit tartalmazott az a vagyonnyilatkozat, és mi volt a valóság, az egyáltalán nem biztos, hogy korrelál egymással. Tehát megnézhetjük visszamenőleg, de a gyanús úton keletkezett vagyonok nem lesznek benne ezekben a vagyonnyilatkozatokban.
1: Rogán Antal híres osztódással szaporodó hálószobáira emlékszünk sokan.
3: Ezt mondtam én is, hogy soha senki nem nézte meg valójában, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok, ezek valósak.
5: Az újságírók megnézték rendszeresen.
3: Az újságírók talán nyomoztak ilyen-olyan, oknyomoztak ilyen-olyan ügyekben, de valóban semmi következménye nem lett. Ha ez a vagyonosodási vizsgálat egyébként most következményekkel is jár, és azt mondja, hogy akkor rendben van, aki 20 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt hazudott arról a nyilvános vagyonnyilatkozatában, hogy valójában mekkora vagyona, ha ennek van következő, ez egyáltalán realizálható, meg végigvihető, ám legyen, de minden normális, tisztességes állampolgár az örül annak, hogyha a vagyonoknak utána járnak.
4: Valóban a vagyonnyilatkozatok, csak egy mondat, egy vagyonnyilatkozatok kapcsán is egyébként, úgy, ahogy nagyon sok olyan jogintézmény volt és van Magyarországon, ami önmagában szavatolnia kellene azt, hogy gyakorlatilag transzparens legyen minden, és mégse töltötte be az eredeti küldetését, eredeti funkcióját, tehát én is csatlakozom ehhez, hogy alapvetően ez tényleg egy óvodás rajzhoz sokkal jobban hasonlított. Sokszor egy vagyonnyilatkozat, tudjuk le, írjunk be két dolgot, és semmilyen köze nincs alapvetően sokszor a valósághoz.
1: Most röviden csak az egykor gyakorolt politikushoz fordulok, a másik témával, amit kiemelnék az interjúból, majd fogjuk ezt még elemezni eleget. Magyar Pétert itt Róna Jégon hosszan, kitartóan kérdezte a szociális ágazat béremeléséről, aki hosszan, kitartóan nem mondott arra időpontot, számot, hogy erre mikor lehet számítani. Ezt most direkt abból a szempontból kérdezem, hogy neked más léptékben, de ebben a fajta büdzsével, kötött keretek között gazdálkodásra van tapasztalatod, mit gondolsz, hogy mennyire reális elvárás az, hogy most mindenkinek a vágyaira tudjon valamit mondani a miniszterelnök? Én szívem szerint azt mondanám, hogy most azonnal mondja meg, hogy mikor lesz nyugdíjemelés, mikor lesz béremelés, da-da-da. Reális-e ez egy ilyen helyzetben, vagy olyasmit követelünk, ami nem valósulhat meg?
4: Benne volt a választási ígéretében, és nem is az a fontos, hogy az ígéretei között benne volt a TISZA programnak, hanem az, hogy alapvetően az elmúlt, nem csak ciklusokban, tehát elmúlt 36 évben is, az egyik legmostohább szektor volt a szociális szektor.
1: Igen.
4: Az, hogy ráfér nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi és minden más fajta megbecsülés, és nem is ráncfelvarás, teljes újraépítés ennek a szektornak, és megvédése, és kiemelése, ha úgy tetszik. Ez nem kérdés, és ez a TISZA kormány számára sem kérdés. Az megint más kérdés viszont, hogy milyen büdzsé az, amit megörökölt a TISZA kormányzat, és meggyőződésem, hogy egészen április 12-ig csak nagy vonalai voltak arról, hogy körülbelül mi az a pénzügyi kondíció, ami. Sokkal súlyosabb az a helyzet, amivel szembe találta magát, rengeteg a kötelezettségvállalás, és az, hogy mi hogyan ütemezhető, itt azt gondolom, hogy az őszinte kommunikáció sokkal fontosabb, mint hogy valami bullshit kimenjen éppen, vagy valami hasraütésszerű határidő kimenjen éppen, amit aztán lehet, hogy nem is fognak tudni tartani. Szerintem a fontolva haladás ebben fontos, a bizalmi környezet megteremtése fontos, ugyanakkor van egy időprés, hogy ez nem tűnhet el az éterben, és ez nem lehet akként tenni, hogy lehet, hogy eltelik a ciklus, és nem történik ebben érdemi fogható változás. Tehát ha nekem tippelni kéne, én azt gondolom, hogy a 27-es év az mindenképpen egy értelmezhető béremelést ebben az ágazatban biztos, hogy hozni fog, de szerintem ez egy felelős gondolat és mondat volt részéről, hogy nem egy exakt hasraütésszerű mondat hangzott el, hanem meg lesz egy ütemezhetősége, és itt az őszinte kommunikáció a legfontosabb.
1: Ez jó hangzik, csak abból továbbra is nehéz lesz kenyeret venni az ágazatnak, de érthető ez a rész.
3: Bocsánat,
1: sajnos muszáj vagyunk lólépésben tovább vágtatni, mert itt van nekünk egy főügyészünk, aki a lemondásában...
3: Kár, mert szerintem Magyar Péter ügy, tehát legyünk ebben, hogy mondjam, tehát én ezt értem, ezt a lavírozást, tehát a helyzet az, hogy itt egy nagy ígéret volt, és nagy ígéret volt az egészségügyi dolgozók felé is, meg a rendvédelmi dolgozók felé is, meg az oktatási szektor felé is, meg a felsőoktatási oktatók irányába is, és Magyar Péter, nem irigylem sokokból, de ezügyben sem abban a nehéz helyzetben van, hogyha megcsinálja a szociális ágazatban a béremelést, azt sokszor egyenlővé tesszük a gyerekvédelemmel, de ez nem így van, fogyatékos ügy, idős gondozás, sok minden a szociális ágazatba tartozik, akkor azonnal megjelenik, azonnal megjelenik az összes többi ágazat, hogy de ha nekik, akkor nekünk miért nem? Akkor a rendvédelmiek miért nem kapják meg, a felsőoktatásban dolgozók miért nem kapják meg? Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, nem csak annak a kérdés, hogy mennyi pénz van, hanem annyi, az a kérdés is van, hogy hogy kezeled az államigazgatás különböző rendszereit. Ide adsz, akkor ott kitör az elégedetlenség. Ezért is gondolom én, hogy azt mondja ma a miniszterelnök, hogy hát azért az, amit ott a kampányban ígértem ezelőtt fél évvel, hát az itt a kormányfői székből körbenézve nem olyan egyszerűnek tűnik.
4: Bocsánat, szerintem egyébként más az optika, és elnézést, ha húzom ezzel a témával. Az időt szerintem egy felelős kormányfő részéről gyakorlatilag nyilván egyként kell az állami szektort kezelni, de egy olyan helyzetre kell megoldást, és érdemi megoldást, és viszonylag időben behatárolható megoldást, ahol akik a legversenyképtelenebbek lettek, azok az állami szektorhoz tartozó, a rendszerekben dolgozó emberek, és élőkön a szociális szektor. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy elkenés, ez az, hogy gyakorlatilag ennek az időzítését ezt meg fogják határozni, de erre sor fog kerülni, sor kell, hogy kerül.
3: De akkor én is csak egy mondatot.
1: Legyen a szövetségesem, lépjünk tovább az ügyészségre, bocsánat, mert ahogy szoktam mondani, kegyetlen úr az idő, és én is egy kegyetlen úr vagyok, beszéljünk végre erről az ügyészi lemondásról és a politikai nyomásról, ami ezzel kapcsolatban feltételez.
6: Nyomozás tart.
7: Júniusban lemondott Fürth Pál, a nyomozó főügyészség vezetője egy 7 oldalas levélben indokolta meg lemondását az akkor még hivatalban lévő Nagy Gábor Bálint legfőbügyésznek. Arról írta volt főügyész, hogy politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a legfőbb ügyészségen, tudta meg a 444.
8: A fővárosi nyomozó ügyészség volt az.
7: Fürth súlyos állításai között szerepelt, hogy mind az aranykonvoj ügyben, mind a Gundalf ügyben őt megkerülve informális nyomásgyakorlással érte el a legfőbb ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. Az elmúlt 4 év fontos, botrányos ügyében Fürth szinte kivétel nélkül nyomozott, köztük a Charles Werner ügyet, és ezzel összefüggésben Magyar Péter Varga Juditról készített hangfelvételének ügyében is. Az általa 2022 óta vezetett főügyészség vitte többek között még Orbán Viktor öccse, Orbán Áron nepáli munkaerő kölcsönzéses ügyét, illetve az MNB alapítványok ügyét is. A legfőbb ügyészség határozottan visszautasította, ahogy fogalmaznak, a lemondott főügyész alap nélküli vádoskodását. Levelükben arról írnak, hogy Fürth Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges. Ahogy írják, a 444.hu megírta, hogy fegyelmi eljárás indult vele szemben. A legfőbb ügyészség a valótlan vádaskodásokkal teli lemondás ismételt sajtó elé tárását az erre adott reakciónak tekinti.
1: Na hát, nagyon régóta sejtetik, beszélnek emberek arról, hogy milyen politikai nyomás van volt az ügyészségen. Polt Péter alatt ugye ő egy ilyen legendás figurává vált. Akkor most ez éppen kibukik? Mit feltételezzünk erről?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Én ismerek személyesen olyan volt ügyészt, olyan jelenleg is tevékenykedő rendőrtisztet, akik személyesen mondták nekem, hogy politikai célzatú ügyekben nem nyomozhattak. Tehát ez teljesen egyértelműen számomra arra utalt, hogy itt bizony volt egy nagyon erős politikai nyomás. Ugye ez, hogy most ez napvilágra került, ez megmagyarázza egyébként ugye a megbízott legfőbb ügyésznek ezt a nagyon kriptikus és sejtelmes videófelvételét, amit reggel láttunk, amiben valami figyelmeztetett az összetartásra és az ügyészség integritásának fenntartására. Én ezt most utólag úgy dekódolom, hogy ő tudta, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, és gyakorlatilag az ügyészségnek azt mondta, hogy tartsunk össze, ne véletlenül se utaljunk arra, hogy igazak ezek az állítások, amik kiderültek, mert azért lássuk be, ha ezek az állítások bebizonyosodnak, akkor az ügyészségi szervezet egy részének, és valószínűleg a nyomozóhatóságok vezetőinek egy részének is bizony a börtönben a helye. Ugyanis ők akkor minimum bűnpártolást követtek el, vagy sok egyéb bűncselekményt. Én nagyon hosszú ideje meg vagyok arról győződve, hogy ez történt az elmúlt időszakban, meg voltam arról győződve, hogy ez az oka annak, amiért nem indultak el bizonyos ügyekben az eljárások, vagy megszüntették az eljárásokat. És az, hogy a legfőbb ügyészség ezt száfolta, hát az nekem nem egy bizonyíték. Ugye van az a híres régi szovjet vicc, hogy semmiről nem tudjuk, hogy igaz, amíg a Pravda nem cáfolja, de akkor rögtön tudjuk. Nekem most a legfőbb ügyészség cáfolata igazából csak azt erősítette meg, hogy ez az igazság. Igen, én azt gondolom, hogy az elmúlt években politikai okokból nem indultak meg nyomozások, és azt gondolom, hogy ezért nagyon sok ember felelős.
3: Politikai okokból nem indultak meg nyomozások?
5: Bizony.
3: Völner Pált, az igazságügyi minisztérium államtitkárát ügyészek hallgatták le. Sádl Györgyöt, a végrehajtói kamara vezetőjét ügyészek hallgatták le, ügyészek ütöttek rajtuk, és vitték be őket az előzetesbe. Már amelyiket. A pénzügyminisztériumban ügyészek ütöttek rajta, nem tudom hány emberen a korrupciós ügyekben. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát ügyészek hallgatták le, állították bíróság elé.
5: Igen, ne általánosítsunk,
3: az nem helyes. Fürth állításai elképesztően súlyosak. Ha ez igaz, annak borzalmas következményei kellenük, hogy legyenek politikailag is, meg jogilag is. De abban a legfőbb ügyészség nagyon határozottan el is utasította ezeket az állításokat, mert érzi a legfőbb ügyészség is, hogy ezek milyen kemény állítások. Én azt mondom, hogy mindenkinek adjuk meg azt, hogy a véleményét fogadjuk el, majd nézzük meg, hogy mi lesz a vége. És azért még egy adalékot hagyd tegyek ide hozzá, mert azért mégiscsak politikáról beszélgetünk. A köztársasági elnök éppen keresi az új legfőbb ügyészt. De nem vagyok benne biztos, hogy ennek a levélnek a kiszivárgása, ami az egy érdekes kérdés, hogy szivárok ki a központi nyomozó főügyészség lemondó levele, de oké, miért is ne szivároghatnak ki?
1: Lehet, hogy rosszul emlékszem, de minthogyha a védőügyvédje küldte volna el.
3: Aki egyébként az aranykonvoj ügyben is képviseli na mindegy.
1: Tehát akkor ez egy bejelentkezés? De eljárásra?
3: Azt nem tudom, de hogy az ügyészség sem mentes attól persze, hogy mindenféle politikai, hogy mondjam, küzdelmek zajlanak, az egész biztos. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elem, nem ez a lényeg benne, csak ne tévesszük szem elől.
4: Az viszont mindenképpen súlyos, hogy a társadalomnak a megélésére rímel ez a fajta mondat, meg ezek a mondatok, amik el is hangoztak, hogy konkrétan tényleg a politika az nem mint egy teljesen külön önálló hatalmi ághoz viszonyult az igazságszolgáltatáshoz, és benne akár a ügyészség szervezetéhez, hanem bizonyos ügyeknél, bizonyos személyeknél igenis voltak no-go zónák, és gyakorlatilag sokkal inkább fogunk látni majd fogható ügyeket, fogható konkrét eseteket, de azt gondolom, hogy akkor tud a bizalom is helyreállni, hogyha ezek egyrészt napvilágra jönnek, és akik ebben részt vettek, és nem csak vezetői szinten, hanem akik ehhez asszisztáltak, hogy tényleg akár meg tudjanak állítani információkat, tudtak manipulálni házon belül dolgokat, de azt gondolom, ez tényleg nagyon-nagyon súlyos, és ennek jogkövetkezménye, politikai következménye kell legyen, és ebben a gyakorlatot meg kell változtatni mindannyiunk érdekében.
1: Azt szerintem, bocsánat, fontos megadni Lászlónak, hogy a között, hogy semmi nem történt, és semmi nem indulhatott el, meg a között, hogy volt politikai nyomás, és nem lehetett teljes egészében végigkövetni ügyeket, a között tényleg van egy jelentős különbség, de a minimális politikai befolyás is nagyon súlyos hiba, nem?
5: Én itt szerintem nem minimális politikai befolyás volt. Tehát az, hogy bizonyos
1: nem
5: ügyekben
1: mondom,
5: elindultak
1: eljárások. Nem, akár egy is túl sok.
5: Persze, teljesen egyértelmű. Én megismétlem, hogy két általam teljesen megbízhatónak tartott ember egymástól függetlenül állította, hogy különböző politikailag kényes ügyekben ők nem járhattak el politikai nyomásra. És ez nekem már önmagában elég, de az is önmagában elég, hogy lássam, hogy a választások után viszont hirtelen az ügyészség megtátosodott. Így felfedeztek eddig szunnyadó bűncselekményeket a BTG-ben, hogy hivatali visszaélés. Na hát ez nem létezett eddig, mintha összeragadt volna két lap, és most már ott van a hivatali visszaélés. Milyen érdekes. De számomra az is érdekes egyébként, hogy elkezdenek nyomozni bizonyos ügyekbe, de azért bizonyos szinten még most is megállnak.
1: És mi is Hankó Balázs konkrétan... Mert igen. Most a vita kellős közepén elrendelek egy szünetet, nagyot veszekszünk, és aztán visszajövünk és folytatjuk értelmes beszéddel. Nem menjenek sehol.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szavak kellős közepén vágtam el Tamás mondandóját, úgyhogy akkor kérlek, folytasd.
2: Igen, én csak arról beszéltem éppen, kicsit emelkedett hangon, hogy én azt látom, hogy az ügyészségen belül azért van egy fajta hideg polgárháború, és azt is látom, hogy még mindig azért az ügyészség egy része nem akar végigmenni azon a gyanúsítotti láncon, ami van. Tehát az például számomra döbbenetes, hogy Hankó alatt lévő összes létező ember már előzetes letartóztatásban van, csak pont Hankó Balázs nem. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát hogyha mindenki alaposan gyanúsítható azzal, hogy az NKA ügyében jogellenesen járt el, akkor ez lehetetlen, hogy Hankó Balázs ne lehessen gyanúsítható, és vele szemben még mégsem jártak el. És ez számomra megint azt támasztja alá, hogy az ügyészségen belül volt egy limit, ameddig elmehettek, és még most a választások után is, amikor megtátosodtak, még akkor is egyesek úgy látják, hogy van egy limit, ameddig nem lehet elmenni, de ebben természetesen lehet, hogy alaposan tévedek.
3: Na de majd most jön egy új helyzet, új legfőbb ügyész lesz, ezt az új legfőbb ügyészt a Tisza kétharmados többségű parlamentje fogja, országgyűlés fogja megválasztani. Nyilvánvalóan olyat fog megválasztani, akiben bízik, aki majd megváltoztatja az ügyészségi rendszernek a működését, és aki majd utána jár ezeknek a vélelmezett vagy valós disznóságoknak, és akkor majd minden kiderül. Sok sikert, szerintem mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek a dolgok, ezek derüljenek ki. De van itt szerintem egy generálisabb kérdés, ez pedig az, hogy alkotmányozásról beszél a Tisza, hogy azt fog csinálni. Szerintem az egy izgalmas kérdés, hogy mit akar az ügyészséggel. Ugye Magyarországon egy nagyon speciális helyzet van, köztársasági elnök jelöli, vagy nevezi ki, az országgyűlés választja meg, de teljesen független egyébként az ügyészség. De az európai modellek, hogy csak Európára nézzünk rá, tök mások is vannak. Németek, osztrákok, franciák, azok bevágták a kormány alá. Lehet, hogy Magyarországon is egy olyan ügyészségi rendszer lesz szükség, ahol a kormány direkt irányítással irányítja az ügyészséget, de akkor nem tud kimászni a kormány a felelősség alól, amit az ügyészség mondjuk el nem végzett munkáját illeti. Vagy teljesen más logikát akar követni, mondjuk az országgyűlés alá akarja rendelni az ügyészséget. Szóval szerintem ezek izgalmas alkotmányozási kérdések is, de hát most itt a lehetőség, ott van a kétharmados Tisza többség, tessék megmondani, hogy akkor mi legyen az ügyészséggel.
1: Hankó Balázs szerkesztő kolléganőm emlékeztet, nemrégiben nyilatkozta a Demokratának, hogy ő lélekben már készül azért a letartóztatásra, és a családját is erre trenírozza. De Orbán Viktor nem a Demokratának nyilatkozott most legutóbb, hanem a Blicknek, igazán elégikus hangnemben nézzük is.
4: Úgy döntöttem, hogy én akkor a közügyekkel fogok foglalkozni. Egész addig, amíg az emberek erre igényt tartanak, azt gondoltam, hogy ez nyugdíjas éveimig ki fog tartani. És ha te hosszú távon hivatásnak tekintesz egy munkát, akkor a politikai marketinget felejtsd el. De lehet, hogy a politikai marketing segít megnyerni egy választást, de ha odaadtad magad a politikai marketingnek, mint egy rossz utcalány, akkor a politikai marketing kihasznál, és aztán eldob téged.
5: Nagyon sok... Megjelentik a parlament?
4: Nem. Megmondom miért nem. Mert ez nem parlament. Tudja, mi a parlament? A parlament az a hely, ahol a nép választott képviselői összejönnek, hogy ellenőrizzék a kormányt. És kontrollálják a kormányt. Ami most van, az nem parlament. Most a kormány ellenőrzi a parlamentet. A miniszterek uralni akarja a parlamentet. Ez nem lehet. Az a parlament, amit én ismerek, az arról szólt, hogy bementem és jelentést tettem. Tisztelt ház, jelentem önöknek. És ha kérdeztek, válaszoltak. És ha megtámadtak, akkor azt mondtam, hogy abban a tónusban fogok válaszolni, hogy önök megtámadtak. Nem többe sose. Mert alázat. Mert a parlament, a miniszterelnök és a kormány fölött van. Most nem ez van. Most a kormány meg a miniszterek fölé akar mászni a parlament, urvalni akar. Borzalmas. Ez nem parlament.
1: Orbán Viktor arról beszélt ebben az interjúban, bár ugye a eposszibb részeket mutattuk itt meg a nézőknek, de arról is beszélt ebben az interjúban, hogy őt bízták meg a Fidesz vereség utáni gatyába rázásával, és ez egy hálátlan és kemény feladat. Sikerülhet ez neki?
6: Tele volt szóképekkel ez a beszélgetés, ami már ebbe a kis bevágásban nem is volt benne, hogy arról is anekdotázott, hogy ott van Deák Ferencnek a fotelje egyébként ebben az épületben, és azért a hazabölcsének a fotelje megőrzendő, és őt is felelősségre inti. Ezek a mondatok, ezek, hogyha nem lenne ennek előélete, nem hagytunk volna magunk mögött elég frissen 16 esztendőt, ahol pontosan ezeket a funkciókat üresítette ki az elmúlt 16 esztendő, amire ő hivatkozik akár a parlamenttel kapcsolatban, hogy ő miért nem jár be. Ha nem ismernénk az előzményeket, alapvetően a tankönyvi mondatoknak teljesen, a tankönyvi mondatokkal teljesen egyezik is, amit ő mond, hogy hogyan kellene, hogy működjön egy állam. Kinek van szüksége propagandára, ugye ez is elhangzott, hogy aki az ügy fókusszal dolgozik, annak nincs. Hát az elmúlt 4, 8, 12, 16 éve semmi másról nem szólt, mint hogy egy elképesztő erős propaganda kormányzás zajlott, és itt lehet nyilván vitatkozni szakpolitikáról, bármiről, de hogyha valahol csúcsra volt járatva, az elmúlt 16 évben biztosak. Tehát sorra lehet gyakorlatilag, egy ilyen kognitív diszonanciát érzek. Tehát, hogy amikor ezt az egészet hallgatom, olyan, mintha hirtelen töröltünk volna reset gomb 16 esztendőt az életünkből, és egyébként van egy ilyen joviális, anekdotázó, és gyakorlatilag a nevet kellene kicserélni, hogy Orbán Viktor vagy Kádár János. Tehát nekem, amikor én ezt egyébként idefelé jövet végighallgattam, abszolút ez az érzésem volt, hogy gyerekek, itt most arra játszás van, hogy a néplélek hamar felejt, ami történt, és rögtön beindul egyfajta nosztalgiázás. És ez a stílus, az, hogy ilyen profán hasonlatok vannak, így el vagyunk, megbíztak ezzel, de ha nem, nincs rám szükségén, akár el is megyek, nyugdíjas vagyok, öreg vagyok, jöjjenek a fiatalok. Ezek, bocsánat, olyan kifelé akár még szimpátiát is keltő kis puha mondatok, de húsvér valóság volt emögött. Húsvér 16 esztendő volt emögött. Tehát, hogy ez ilyen, bocsánat, ilyen könnyen nem lehet megúszni. Ez most egy megúszós mondat, és alapvetően egy érzelmekre ható mondat. Én azt gondolom, helye van, hogy itt a 16 év az alapvetően mögöttünk van, és még csak most borulnak ki a csontvázak abból a bizonyos szekrényből.
1: Orbán Viktorra különösen az ünnepi beszédeiben mindig jellemző volt egy ilyen János Vitézes, búzavirágos, kukorica mező szélén. Túl puccos nekünk ez a Lendvai utca, ilyenfajta beszéd. Illetve hát ez mind te vagy és én mi vagyok típusú hozzáállás, amire te is felhívod a figyelmet. Azért itt más hangnemet üt meg, mint eddig ebben a harcos, én megcsinálom, én oda csapok, én... Hát mint hogyha azért valamennyi változás lenne a tónusban. Van ennek jelentősége, vagy csak próbálom a cár szakállából kiolvasni a belpolitikát?
3: Orbán Viktor és a pártja agyon volt verve áprilisban. Agyon volt verve. Kisebbségben, súlyos kisebbségben van. Ma politikai, büntetőjogi eljárások zajlanak az ellen, a kormányzat ellen és szereplői ellen, amelyek 16 évig voltak. És mégis itt is Orbán Viktor interjújáról beszélgetünk. Meg mindenki erre reagál ma. Orbán Viktor egy megkerülhetetlen, bármit is gondolunk róla, megkerülhetetlen szereplője még mindig a magyar politikai közéletnek, és még sokáig az marad. Ő azt mondja magáról, hogy 63 éves és öreg, de a politikában a 63 éves kor az nem öreg. Egy, kettő. Nincs igazad, nem ezek voltak a legeposzibb részek az interjúban. A legeposzibb részek azok voltak az interjúban, amikor azt mondja, hogy amikor ezt elmondja, amit az előbb mondtam, meg vagyunk verve. Az emberek nem nekünk adtak bizalmat. Nem tehetünk úgy, mintha többségünk lenne. Nem tehetünk úgy, mintha az emberek ma azt gondolnák, hogy ránk bármilyen felelősséget akár a jövőben bíznak. És ezt tudomásul kell, és ennek megfelelően alázattal kell politizálni. Ezek voltak a legeposzibb részek, és ezek szerintem nagyon őszinte mondatok voltak, és helyes, ha minden politikus egyébként ezeket a mondatokat, a jövő, saját jövőre nézvést tudomásul veszi. Szerintem Orbán Viktor olyan helyzetben van ma, a politikai életében talán még soha nem volt ilyen helyzetben, amikor nem tudja, egyáltalán nem láthatja, hogy mi a személyes és mi a politikai jövője. És mégis ebben a helyzetben ezeket a mondatokat elmondja, szerintem ez bármit is gondolunk az ő politikai képességéről, tudásáról, teljesítményéről, szerintem ezek fontos mondatok, azok is fontos mondatok, amiket te itt az imént nagy lendülettel kritizáltál. Hogy azt gondolja a parlamentről, amit gondol a parlamentről, és az, ami leírást ad a jelenlegi parlamentről, szerintem helytálló. Ilyen ma a parlament, ahogy most ezt Orbán Viktor leírja.
6: Bocsánat, de az Orbán Viktor a neres rendszerben lett a parlament kiemelten ilyenné téve. Tehát amikor nem volt funkciója a parlamentnek, nem volt funkciója, nem volt súlya az ellenzéki felszólalásoknak, az alázat szó, ami Orbán Viktor szájából az interjú során többször elhangzott, hogy a méltóság is az alázat, ezt teljesen száműzték a parlamentből. Tehát a ház méltó hatósága nyomokban nem volt egyes megszólalások mögött tapintható, és alapvetően végig az elmúlt 16 év arról szólt, hogy ami ellenvélemény, az egyébként nem létezik.
3: Most egy méltóság teljes vita zajlik a parlamentben, szemben az előző 16.
6: Én azt gondolom, nincs jogalapja a jelenleg itt kritizálni.
1: Én nem hiszem, hogy egyik rendszer másiknak a hibáiból levon. Én azt szoktam mondani a gyerekeimnek, amikor próbálják elvitatni a saját felelősségeiket valamiben, hogy Göringnél kevésbé rossz embernek lenni, az nem teljesítmény. Testvéreim, szedjétek fel az okniaitokat a földről. Egy kicsit még azért vitatkoznék, mert én az eposzit abban az értelemben használtam ezt a jelzőt, hogy ezek irodalmi frázisok. Abban teljesen igazad van, egyetértek, hogy ezek a legfontosabb mondatok és a legőszintébb mondatok Orbán beszédében. De azt is nagyon érdekesnek tartom, hogy miközben Magyar Péter Batthyány Lajos székétől kapott, hogy mondjam, celebsokkot a kinevezésekor, addig Orbán Viktor Deák Ferenc foteljára vagy karos székére utalgat, egész más pozíciókról beszélünk, ennek sincs akkora jelentősége, szerintem van ennél fontosabb mondani való.
2: Hát nyilván ő most így a hazabölcsének szerepébe próbálja eltenni, mert szerintem nem Kádár nosztalgiát próbál, az egy kicsit igaz, hogy van, hogy ez a keményen dolgozó kis ember, plebejus kormányzás, hogy csak néhány hívószót mondjak az elmúlt 16 évből, amikor bedobták ezeket, hanem ő most a nagy bölcs lesz, aki 16 év alatt felvirágoztatta Magyarországot, ami egy fantasztikus aranykor, most ezt néhány hónap alatt már most tönkretette a jelenlegi kormány, és majd visszasírják őt. Az egy év az ugye nem tudja pontosan, hogy csak egy év lesz-e, vagy nem egy év lesz, az majd kiderül, mert hogyha az alatt nagy elégedetlenség lesz, akkor nyilván a népakarat őt akarja visszaültetni a hazabölcsének székébe. Nagyjából ez, de ami engem megdöbbentett, és annyira haragudtam rátok, hogy rákényszerítetek, hogy Orbán Viktor interjút nézzek, amikor tényleg sokkal fontosabb dolgok lennének a nap közben. Tehát, hogy olyan elképesztő módon hazudik továbbra, és hogy ez már felfoghatatlan. Tehát olyan félmondatok csúsznak be, hogy hát akkor még nem tekintett minket politikai ellenfélnek. Iványi Gábor. Mint hogyha Iványi Gábor támadta volna meg Orbán Viktort, nem pedig Orbán Viktor kormánya vette volna el az egyházi státuszt, és onnantól kezdve minden állami támogatást tőle. Tehát amikor azt mondja, hogy a mostani kormány meg akarja nehezíteni 2 millió dohányos életét, mint hogyha nem a Fidesz kormány tette volna azt, ami egyébként nagyon helyes volt, hogy iszonyatosan megnehezítette a dohányosok életét, hál' Istennek, azzal, hogy dohányboltokat vezetett be, azzal, hogy óriási adót vetett ki a dohánytermékekre, azzal, hogy kitiltotta a dohányzást a legtöbb helyről. Tehát a múltnak ez az elképesztő átírása történik, és tényleg úgy tesz, mintha teljesen hülyék lennének az emberek, hogy senki nem emlékszik semmire. És bocsánat, egyetlen egy utolsó mondat, ami nekem a legjobban tetszett, amikor elolvastam ott a Blik interjú elején, hogy aki készítette, Vég Attila bűnügyi riporter. És gondoltam, hogy ez talán egyfajta kis előrejelzés a jövőre.
1: Nem, Óbersovszki Péter emlékdíjra lehetne jelölni ezért az interjúért szerintem Vég Attilát, de ezt majd a szakmán belül fogjuk még vitatni. Hát a Nemzet Mikrofonálványa díjról beszélünk.
3: Ezt egy alájkérdezős interjúnak láttad?
2: Ajaj.
1: Én ezt egy vissza nem kérdezős, ellen nem tartós interjúnak láttam. Majd lehet erről is vitatkozni. Itt a dohányzással kapcsolatban, megjegyzem, hogy ez az osztrák ÖFP-nek volt a műsora, a dohányosok védelme hosszú ideig, tehát itt most megint van egy, vagy úgy tűnik, hogy lesz egy szélső jobbról kölcsönzés, de erre vonatkozott egyébként erre az interjúra a mai nap kérdése is. Azt kérdeztük, hogy ön szerint hosszú távon meg tud-e újulni a Fidesz, ugye ezt kapta Orbán Viktor feladatba. Hát a mi nézőinknek mindössze 4%-a gondolja, hogy így lesz. Biztos vagyok benne, hogy van olyan médium, amelynek közönsége máshogy vélekedik. Erről nézzük a kommenteket. Lajos azt írja, hogy a Fidesz nem egy fogalom, hanem a történelem egy sötét korszaka. Ádám szerint hosszabb távon megújulhat, de arra még várni kell, új erőre van szükségük. Szabolcs azt írja, úgy néz ki, nem tudnak és nem is akarnak László Lenint, illetve egy Leninnel kapcsolatos idézetet parafrazeál, Fidesz volt, Fidesz van, Fidesz nem lesz. Gábor azt írja, hogy csak ha megtámadja Brüsszelt, akkor igen. Mária szerint pedig a régi emberekkel és szemlélettel nem fog tudni megújulni. De én úgy látom, hogy László, a mi saját házi Lászlónk szeretne még ez a témához hozzá.
3: Ja nem. Nem, köszi. Amit elmondhatok, azzal arra nem érdemes reagálni.
1: Akkor viszont én azt kérem, hogy pattanjunk fel az óceánjáróra, és kanadázzunk egy kicsit, ugyanis Ursula von der Leyen olyasmit jelentett be Kanadával kapcsolatban, amin az EU tagállamok többsége eléggé megdöbbent, pedig az ő nevükben mondta.
7: Az Európai Unió és Kanada együttműködésének elmélyítését sürgette az észak-amerikai ország miniszterelnöke az Európai Parlamentben. Mark Carney szerint a most zajló geopolitikai változások miatt meg kell erősíteni a két fél ellenálló képességét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében szerdán azt javasolta, hogy Kanada váljon az EU társult tagjává. Donald Trump szerint a kezdeményezés nevetséges. Az amerikai elnök vámok kivetésével és a kereskedelem részleges leállításával fenyegette meg a közösséget. Közben a Politico arról ír, hogy az Európai Bizottság elnöke Kanada uniós társultagságára vonatkozó javaslatáról előzetesen egyetlen tagállammal sem egyeztetett. A váratlan bejelentés értetlenséget és aggodalmat keltett az uniós fővárosokban, különösen azért, mert jelenleg sem ilyen tagsági forma, sem az ehhez szükséges jogi keret nem létezik.
1: Messze van Kanada, de nincs annyira messze, hogy idáig ne látszana el, hogy egyébként Trump elnök a nemrégiben megválasztott Mark Carney elnökkel egészen elképesztő hangnemű és léptékű harcot folytat. Most éppen az eddig ismereteseknél is sokkal, nem tudom máshogy mondani, elképesztőbb védővámokat, büntetővámokat jelentett be Kanadával szemben, amivel egyébként a saját gazdaságát bünteti, ugye a korábbi vámpróbálkozásai is ezen buktak el, és most úgy tűnik, hogy von der Leyen egyfajta ilyen partneri kezet nyújt Kanadának, csak éppen ezt nem tárgyalta meg az EU tagországokkal. Hogy lehetséges ez? Mi történik itt? Stratégiai partnerség, tagság, nincs is ilyen intézmény?
2: Nincs ilyen intézmény, valóban ez az associate membership, ha jól emlékszem, ezt a kifejezést használta. Igen. Ursula von der Leyen, ez egy nem létező kategória, ami nem jelenti azt, hogy soha nem is fog létezni, de ahhoz, hogy létezzen, ahhoz alapító szerződést kellene változtatni. Ennek a megváltoztatásához meg mind a 27 tagállamnak a ratifikációja kellene, ami hát jelenleg politikailag nem túl valószínű, hogy meg fog történni, illetve ha megtörténne, akkor nagyon-nagyon hosszú ideig tartana. Én azt gondolom, hogy ez a kijelentést nem is úgy kell igazából értelmezni, hogy itt most valóban egy új jogintézményt fognak bevezetni hip-hop. Lehet egyébként, hogy Trump elnök így értelmezte, de hanem azt, hogy az Európai Unió és Kanada között egy nagyon szoros együttműködés lesz a jövőben. Ugye az Egyesült Államok egy nagyon furcsa Kanada politikát folytat Trump második elnöksége alatt, ugye gyakran arra az a viccelődik Trump, hogy majd elfoglalja Kanadát, magához csatolja, és ugye nagyon szokták szeretni a szomszédok az ilyen típusú vicceket. Mi sem mulatságosabb, mint hogyha azzal fenyegetem a mellettem ülőt, hogy megölöm, vagy valamihez hasonló, ezek mindig feldobja a különböző partikat. Tehát a nemzetközi politikában is ezek hozzák az igazán közeli kapcsolatokat, ugye az ott a vámháború is kialakult az Egyesült Államok és Kanada között, amit megint nem Kanada kezdett. Tehát egyre jobban elmérgesedő viszonyrendszerről van szó, és Mark Carney már sokkal korábban Davosban arra célzott, hogy ugye ő úgy fogalmazott, hogy a középhatalmaknak kell összefognia, amelyek gyakorlatilag megtartják a korábbi nyugati értékeket, amelyektől az Egyesült Államok jelenleg úgy tűnik, mint hogyha eltávolodott volna, és ennek az összefogásnak lesz majd esetleg a gyümölcse az, hogy ezt a szabályalapú nemzetközi rendet fenntartsák. És azt gondolom, hogy amikor von der Leyen azt mondja, hogy hát ez egyfajta ilyen társult tagság lesz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt tényleg lesz egy újfajta jogi kategória, hanem azt jelenti, de ez csak az én értelmezésem, hogy egy nagyon szoros, az eddiginél sokkal szorosabb együttműködés lesz az Európai Unió és Kanada között. Itt még egyetlen egy dolog, ugye elhangzott a sajtóban, hogy van Európai Unió és Kanada között most már 10 éve egy szabadkereskedelmi egyezmény, amit nem ratifikált minden Európai Uniós tagállam. Ez igaz, 10 tagállam nem ratifikálta, köztük Magyarország se, remélem ez majd változik a jövőben. Viszont provizórikusan ennek az egyezménynek egy jelentős részét mégis hatályba léptette a tanács. Erről nem szokott beszélni a sajtó. Tehát Ma az Európai Unió és Kanada között igenis érvényben van a szabadkereskedelmi egyezménynek egy nagyon jelentős része, és az elmúlt 10 évben több mint 80%-kal nőtt az Európai Unió és Kanada között a kereskedelmi kapcsolat volumene egyébként emiatt. És azt gondolom, hogy ezt akarja tovább fejleszteni von der Leyen.
1: Az én háztartásomban nagy palacsintarajongók vannak, ők biztos örülnének, ha olcsóbb lenne a juharszirup, de itt azért nem csak gazdasági együttműködésről, hanem kifejezetten katonai és védelmi együttműködésekről is kell, hogy legyen szó, nem csak Kanada hadipara, hanem egyéb speciális tudásai miatt.
3: Szerintem nagyon menő, az egészet rettenetesen coolnak látom. A világ megváltozott. Ha csak két európai uniós tagállamot mondok, Írországot meg Svédországot, onnan gyorsabb elrepülni Kanadába, mint mondjuk Ciprusra. Egyszerűen más a geopolitika. Én értem, hogy az Európai Unió nevében benne van, hogy európai, de hát másképp néz ki a világ, másképp utazunk benne, másképp viszonyulunk a távolságokhoz, meg a közelségekhez, meg a gazdasági, energetikai, politikai kapcsolatokhoz. Mark Carney ráadásul egy ilyen balos lipsi kormányt vezet ott Kanadában. Igen, ez azért szépen rezonál a von der Leyen, meg az Európai Néppártnak a politikai ideáihoz, úgyhogy ez akár még egy természetes
2: európai néppárt politikai... Nem, balos,
1: nem de a konzervatív liberálisokkal az egyik.
3: De szerintem ez még egy politikai közösséget is ki tud alakítani. Szerintem menő dolog, és a legmenőbb, ha összeállna ez a dolog, már nagyon messzire szaladunk, az milyen menő dolog lenne, hogyha mondjuk Celine Dion, Justin Bieber, Wayne Gretzky, meg Jim Carrey az Európai Uniós állampolgár lenne. Szerintem ez menő dolog. Úgyhogy húzzuk csak be a kanadaiakat, legyünk velük partnerségbe.
6: Szerintem, ha egy kicsit a humor mezejéről visszatáncolnánk ide, és pláne a politikai ideológiák kilipsi és ki nem, szerintem ez egy picit félreviszi ennek az értelmezését, azzal maximálisan én is egyetértek, hogy átalakulóban van az egész világpolitika, az egész gazdasági alapú kapcsolatteremtés és minden más, nem állnak meg kontinenseknél, és az a fajta trumpi zsákutca és abszolút öntudatlan, én vagyok a világ fölött, és az történik, amit én akarok hozzáállás, és ha úgy álmodik és úgy ébred, akkor gyakorlatilag lerohanja a fél világot holnap, tehát amit ő akár Kanada felé és Grönlanddal kapcsolatban, és úgy egyáltalán az ő fejében létezik, ott már szerintem saját tükrének sem teljesen a barátja. Tehát ebben a fajta világrendben ez egy abszolút izolációs, elszigetelő magatartás, és szerintem az Egyesült Államok alig várja, hogy kiheverje azt, amit egyébként Trump okoz ezáltal a geopolitikában is. Az meg egy természetszerű történet, az most, hogy ez helyes volt, nem helyes, hogy von der Leyen előre szaladt, hogy fogalmazott, jó volt-e az időzítés, ki volt-e tárgyalva, nem volt, nyilván a következő napokban sokkal többet fogunk erről tudni, de az tény és való, hogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább és természetszerű kell legyen, hogy akár nagy tömbök között, katonai tömbök, vagy akár tényleg integrációban lévő tömbök között bizonyos mértékű és mélységű kapcsolati hálók igenis alakulni fognak a jövőben, és ugye az égvilágon semmi baj nincs ezzel. Azt gondolom, egy értelmes párbeszédnek haszonélvezője az a népcsoport is, és gyakorlatilag akár az Európai Unió is.
3: Gábor mondott egy fontos dolgot, ez az északi sark. Az ugye nagyon sok geopolitikai elemző ma azt mondja, hogy ami a világban az elkövetkezendő mondjuk fél évszázadban történik, az a két sarkon dől el. És az amerikaiak Trump nem véletlenül mozdul Grönland felé, hát pontosan tudja, hogy azok az átjáró útvonalok azok fontosak, és Kanada ilyen értelemben egy stratégiai ország. Tehát nekünk, az európaiaknak ott kialakítani együttműködést a Trump őrületétől való távolságtartás jegyében is, szerintem menő, úgyhogy varjunk 28. csillagot az Európai Unió zászlajára, és legyen Kanadáé.
1: Ugye a sarkvidékekkel kapcsolatban nemzetközi egyezmények rögzítik, hogy azokat országok nem hódíthatják meg, közös megegyezés kell arról, hogy ott mi létesül, mi nem létesül az északi sark, ráadásul jelentős ásványi erőforrásokat is tömörít, amiket mondjuk az oroszok nagyon szeretnének kibányászni.
3: Meg a kínaiak.
1: Meg én is nagyon szeretném kibányászni, ha én Kína lennék, vagy
3: csak
1: ipar.
3: Kanadának ez nyilván könnyebb, mint mondjuk nekünk, innen, Közép-Európából, szóval nekünk nem baj az, hogyha van egy ilyen partnerség, és szerintem a Gábor is erről beszél, hogy használjuk ki ezeket.
1: Illetve hát valószínűleg a skandináv országok azért erősen röhögtek Grönlanddal kapcsolatban, amikor a Trump kitervelte, hogy majd ő azt elfoglalja, miközben hát ugye mondjuk a permafroston nem úgy néz ki a hadviselés, mint ami ezek szokva vannak, de ezt már nem fogjuk részletesen megvitatni, mert már lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és kiváló vendégeimnek is a részvételt. Holnap este, ha jól emlékszem, Boros Tamás kollégám várja önöket, viszontlátásra. Kiváló éjszakát kívánok!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az orosz-ukrán háború golyózáporától mindössze 25 kilométerre nyitja Új-Kelet-Ukrajnai irodáját az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van velünk Dékány Bence, a szervezet nemzetközi ügyekért felelős igazgatója. Mit csinálnak 25 kilométerre a halálkapujától? És miért egy magyar szervezet?
2: Nagyon-nagyon jó a leírás. Valóban mindössze 25 kilométerre vagyunk a frontvonaltól, ahol napi szintű az összecsapás a két haderő között. Harkív, ahol az irodánkat megnyitjuk, a legnagyobb felvevő pontja az országban a frontvonaltól menekülő civileknek.
1: Ezek oroszok vagy ukránok?
2: Ukránok. Azok az ukránok, akiknek a házát golyó találja el, drónok csapódnak be, és már egyszerűen nem bírják tovább. Ugye 4,5 éve zajlik már ez a pusztító háború. Nagyon sokan igyekeztek, ameddig csak lehet otthonaikban maradni. Még kijavították az apró hibákat, de talán most jött el az a pont, hogy már nem bírják tovább. Ezért újabb és újabb hullámokat látunk. Belső menekülteknek nevezzük ezeket a személyeket, és Harkív az első olyan város, ahol megfelelő támogatást kapnak.
1: Mi a konkrétum ebben? Tehát bemennek önökhöz az irodába, és miben tudnak segíteni?
2: Nem az irodánkba jönnek be. Az irodánk egy koordinációs, projektekért felelős iroda, viszont a városon belül tranzit centerek vannak, ahol fogadják ezeket a személyeket. Ezekben a tranzit centerekben nagyon sok segélyszervezet közösen koordinálva nyújtja a segítséget. Van, amelyik élelmiszert biztosít, van, aki szemüvegeket ad az időseknek, van, aki a lakhatásért felel. Ehhez a munkához szeretnénk mi hozzájárulni, ezt másképpen nem lehet, csak ha ott vagyunk a helyszínen.
1: Gondolom ebben van egyébként szaksegítség is olyan értelemben, hogy orvosi, pszichológusi, pedagógusi csoportok is segítenek ebben, de önök csak koordinálják, vagy pedig visznek is ki embereket, akik ott kint Harkivban mondjuk segítenek a menekülteknek?
2: Én kiemelném egyébként az információ szerepét, tehát a koordináció itt nem csak arról szól, hogy mi más szervezeteket irányítunk, hanem sokkal inkább arról, hogy mi magunk is folyamatosan információt, napra kész információt gyűjtünk. Arról van szó, hogy az igények, a szükségletek napi szinten változnak, akkor tudunk hatékonyan és gyorsan segíteni, hogyha ennek az információnak a birtokában vagyunk. Az irodában egyébként két helyi ukrán kollégánk fog az első időszakban dolgozni, két fókuszterület területre szeretnénk fókuszálni itt az első időszakban. Az egyik a helyi civil szervezeteknek a megerősítése. Ők azok, akik legközelebb állnak az odaérkező menekültekhez. Az ő munkájukat szeretnénk jobbá tenni, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ehhez kívánunk hozzájárulni. A másik pedig a közelgő nagyon hideg, akár mínusz 20 fokos tél, ami nagyon komoly nehézséget fog okozni az odaérkező, egyébként is nehéz helyzetben lévő belső menekülteknek.
1: Hogy tud egy magyar ökumenikus szervezet Harkivban segíteni ukrán civil szervezetnek az ukránok ellátásában? Mi az, amit önök tudnak, és ők nem?
2: 35 éves a szervezetünk, és már a kezdetektől fogva több mint közel 30 éve Ukrajnában is regisztrációval rendelkezünk. A kezdetekben beregszászi irányítással elsősorban a határon túl kárpátaljai magyar kisebbségnek nyújtottunk támogatást, aztán a későbbiekben, elsősorban 2014-ben a krími válságot követően egész országra kiterjedő segítségnyújtási projektet, programot indítottunk. Több mint 500 000 embert értünk el már a háborút megelőzően. Az elmúlt 4,5 évben pedig több mint 50 millió dollár értékű projektet hajtottunk végre, ez nagyjából 20 milliárd forint, és több mint 1 millió embernek tudtunk segíteni ebben a 4,5 évben. Hatalmas tapasztalat gyűlt össze a segélyszervezetnél, nem csak Ukrajnában, hanem a többi nemzetközi területen is, ahol rászorulókon segítettünk. Ez a tapasztalat, ez egyedi. Ezzel a tapasztalattal hatékonyan és pontosan tudunk segíteni a rászorulókon.
1: Térünk még egy picit vissza Harkivba és a most induló projektjükre. Itt említette a menekülteket. Milyen létszámról beszélünk itt? Van egy mi alapján tudják, mert nem tudni, hogy milyen támadás jön? Tehát hogy tudnak számolni azzal, hogy ide most 10 000 ember jön, vagy 100 000 ember jön? Vagy mennyi jön?
2: Természetesen valamilyen szinten a biztonságpolitikai kontextust is követnünk kell, tehát figyeljük azt, hogy hogyan mozog a határ, milyen várható hullámot fog ez elindítani. De az érkezés az gyakorlatilag folyamatos.
1: Hány emberről beszélünk?
2: Harkivi számot tudok mondani, ott a népességen belül több 100 000 emberről beszélünk, aki a határmenti területről menekült el. Egy 1,5 milliós városon belül közel 600 000 ember az, aki nem Harkivi.
1: Ez nagyon magas szám.
2: Így van.
1: És ebből mennyi az, aki önökhöz fordul? Vagy a segélyszervezetekhez fordul? Mennyi az a menekült, akinek tulajdonképpen nincsen alternatívája, hogy beljebb megyek az országba a rokonokhoz, hanem ott áll nincstelenül, fázva, éhesen, és azt mondja, hogy akkor ökumenikusok, segítsetek.
2: Nem feltétlenül az ökumenikus segélyszervezet az ő elsődleges céljuk, hanem ahogy említettem, ezek a tranzit központok, ahol több szervezet közösen nyújt segítséget. Magának a menekültnek mindegy egyébként, hogy most az ökumenikus segélyszervezet vagy egy dán szervezet nyújtja
1: csak
2: a segítséget.
1: Azért mondtam a példát, mondtam, hogy önökhoz oda mennek, tehát hogy mennyien vannak, akik megkeresik a segélyszervezeteknek a csoportjait és koordinátorait.
2: Nagyon sokan vannak, akik már egy nyugati településen élő rokonhoz meg tudják oldani az elutazást, és ott menedéket lelnek. De vannak, és ezek általában a leginkább rászoruló réteg. Kiemelném itt az időseket, vagy a gyermekeket, akiknek viszont tényleg nagyon szükséges az, hogy már a frontvonalhoz közel, az első ponttól kezdve segítséget tudjunk nyújtani. Itt is több százezres népességről beszélünk.
1: Itt több százezrekről beszélünk, meg nyilván a sok, és főként idős ember, aki segítségre szorul. Ennek a logisztikáját szintén önök intézik? Tehát például a buszokat, a szállítást, ezt önök intézik? Vannak buszaik?
2: Nincsenek buszaink, és ez nem egy egyszerre történő 100 000-es tömegről van szó, hanem
1: gondolom,
2: az elmúlt 4,5 évben zajlott ez a folyamatos mozgás az országon belül. Aki tehette, az már esetleg a nyugatibb tartományokban van, közel 6 millió ember az, aki már
1: a mozgásukban tudják segíteni őket.
2: Most jelenleg nem, de a korábbiakban volt menekítésre vonatkozó projektünk és tevékenységünk, igen.
1: Például az élelmiszert, hogyha oda jönnek, hogy éheznek, akkor mi a menete ennek a történetnek, hogy gondolom azon a vidéken azért nem állnak úgy éppen anyagilag, hogy persze gyere el hozzánk vacsorázni, vagy befogadjuk. Honnan szereznek élelmet? Honnan szereznek fűtött helységet, ahol ezek az emberek, akiknek nem messze onnan szétlőtték az otthonát, álomra tudja hajtani a fejét, és mondjuk nem hal éhen.
2: Amit én láttam Harkivban, az ellátási láncok egyébként üzemelnek. Tehát ha az ember besétál egy boltba, akkor az alapvető élelmiszerek azok ott is elérhetőek. Inkább arról van szó, hogy kimerültek már az ő tartalékaik, éppen ezért mi ott helyben beszerezve tudunk élelmiszercsomagot osztani. Nagyon fontos a higiéniai készleteknek a pótlása, a higiéniai csomagoknak az osztása, és természetesen a helyi kormányzattal együttműködve tudjuk őket referálni olyan irányba, hogy a kormányzat által biztosított szálláshelyeken menedéket találjanak.
1: Azt hiszem, hogy indokolt úgy elköszönni öntől, hogy nagyon sok sikert kívánok önöknek, mert amit önök tesznek, az nagyon fontos dolog. Sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
3: Kedves nézőink, önöknek köszönjük szépen a figyelmet. Holnap reggel 6:30 itt várom önöket. Viszontlátásra!